0: Színház művésze most a stúdió vendég. Köszöntöm szeretettel.
1: Köszönöm szépen.
0: Vágyta-e vajon ezt a szerepet, hiszen 1994-ben mutatta be a Rock Színház ezt a musicalt, szóval, hogy eltelt 32 év. Nyilván, hogy ismeri a dalokat, a szerepet is, szóval, hogy volt-e vágyálom?
1: Mindenképpen. Én nagyon szeretem az orosz irodalmat és az orosz hősnőket, és mindig is vágytam arra, hogy minél többet eljátszak közülük, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy öröm volt, hogy Annát eljátszhatom. És hozzátenném azt, hogy én nagyon szeretek a Kocsák tanárúrral együtt dolgozni a Madách Színházban, az Operaház Fantomjában ott dolgozunk együtt, és ez most egy külön öröm, hogy egy másik szerepben is megmutathatom magam, neki dolgozhatunk együtt, ráadásul ez az ő saját szerzeménye, és nagyon-nagyon kifejező a zene maga. Tulajdonképpen az embernek színészként nem is nagyon kell játszania, hogyha megénekli a leírt hangokat, akkor minden el van mondva. Minden érzés, minden szenvedély meg van teremtve, és Silló István lesz a karmesterünk, és hát őróla meg szintén tudni lehet, hogy egy rendkívül szenvedélyes és nagyon muzikális ember, és ezek a találkozások, ezek mind nagyon fontosak.
0: Amikor egy szerepre elkezd készülni az ember, akkor elkezdi először a dalokat hallgatni, elmélyíteni magában, és utána alakítja ki a karaktert a fejében, hogy is fog játszani, bár ahogy mondta Flóra, igazából a dalok viszik magát, a karaktert is, de hát akkor is van, ahogy lélekben át kell erre helyeződni, ugye ez egy tragikus női sors, egy férjezett asszonyról van szó, akinek az unalmas életébe beköszön a szerelem, aztán ugye tragédiába torkolik a történet, de hogy ezt meg kell mutatni, ezt az utat, ami aztán a végkifejlethez visz.
1: Igen, én a regényt azt nagyon régóta ismerem, és nagyon szeretem is, sokszor olvastam, és tulajdonképpen így már egy kész verzióval a fejemben kezdtem el próbálni. Tudom, hogy milyennek szokták ábrázolni Annát, és nyilván szeretnék magamból is valamit beleadni ebbe a szerepformálásba. Úgyhogy azt nagyon fontosnak tartom, hogy ne a legelejétől a legvégéig a tragédiát játsszuk el, hanem tényleg legyen egy folyamat, ahogy ön is mondta, hogy egyszerűen valahogy alakuljon ez az egész történet, alakuljon az, hogy Anna hogyan rohan tulajdonképpen a saját vesztébe, mondhatjuk így, és én nagyon üdvözlök minden olyan pillanatot, amikor egy kicsit a humorát is meg lehet mutatni akár Annának, vagy azt az oldalát, ami egy könnyedebb, ami egy szabadabb, és fontosnak tartom azt is megmutatni, hogy tulajdonképpen az ő elrendezett házassága, amiben szinte még kislányként került bele, valójában semmi problémát nem tartalmazott. Tehát őt a férje szerette, tisztelte, becsülte, a közös gyermeküket mind a ketten imádják, a férje nagyon jó apa, csak hát ugye soha nem találkozott még azzal az érzéssel, ami mindent felemészt egy nőben. És amikor találkozik Vronszkijjal, akkor ezzel nem tud mit kezdeni hirtelen, és egyszerűen nem tud neki megállt parancsolni, elsodorják őt az érzései, és aztán sajnos azzal sem nagyon tud már mit kezdeni, amikor mindenki ellene fordul, amikor mindent elveszít emiatt a kapcsolat miatt.
0: A Győri Nemzeti Színház igazgatója Bakus Kis Gábor a rendezője, és hát a Győri Nemzeti Színház a közös produkcióról van itt szó. Ön az egyik címszereplő is, Mózes Anita a másik, tehát harmadikán és negyedikén más szereposztással látható majd a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon. Ez a két este lesz itt a fővárosban. Utána, ha jól tudom, decembertől a Győri Nemzeti Színházban folytatódik majd ez a sorozat, már mint hogy játsszák az előadást. Ott igen. Is látható majd, Flóra?
1: Igen, oda is megyek én is. Úgyhogy, ha jól emlékszem, december 12-én lesz majd a bemutató Győrben, és továbbra is kettő szereposztásban játsszuk majd.
0: A díszlet az nagyon grandiózus lesz, tehát nyilván a Margit Szigeti Szabadtéri Színpad egy óriási terület, és ott be kell valahogy lakni a művészeknek és a díszletnek is. Látták már, próbáltak ebben, megtapasztalták, hogy milyen lesz ekkora térben mozogni és ilyen izgalmas érzelmeket átadni?
1: Most egyelőre még nem láttuk a díszletet, jelzésekben dolgozunk most még, azokban próbálunk. Én régebben már még egyetemista koromban játszottam a Margit szigeten, úgyhogy a fejemben ott van, hogy majd mekkora térre kell számítanom, de azt tudom, hogy ha jól emlékszem, talán az ajtók magassága, amiken majd jövünk megyünk 5 méter, 5 vagy 6 méter, úgyhogy igen, tehát számítok arra, hogy kicsinek fogom érezni magam a színpadon.
0: Hogy ez tényleg grandiózus lesz. Miller Zoltánnal és Kocsis Dénessel lesz közösen majd 3-án este. Így hárman lesznek. A szerelmi háromszög így fog alakulni a színpadon. Amikor elkezdődik egy próba, vagy maga zajlik a próba folyamat, így laikusként hogyan képzeljük ezt el? Először szövegkönyvvel a kezükben ülnek, egy korrepetitor mellettük énekelgetnek, kronológiailag próbálnak, vagy most azt emeljük ki, ami nem megy annyira jól, vagy azt, ami nagyon jól megy, szóval hogy áll össze egy ekkora előadás?
1: Minden próbát úgy kezdtünk, hogy összeénekeltünk, hiszen ez az előadás faltól falig zene. Tehát nincsen benne próza. Egyszer van Kereninnek egy tulajdonképpen felordítása prózában, de végig énekről és zenéről van szó. Úgyhogy először mindig összeénekeltük az adott napnak az etapját, amit próbálni szerettünk volna, és utána szépen lassan elindultunk az elejéről, honnan jövök be, hol vagyunk egyáltalán, hogy néz ki a tér, amiben vagyunk, utána beszéltünk arról, hogy mi is történik most velünk, mit érez, mit gondol a szereplő, és aztán szépen így összeállt, és összepróbáltuk csiszolni mindazt az elképzelést, ami bennünk volt.
0: Énektechnikailag mekkora feladat ez? Ha végig énekelni kell, nyilván az is egy nagy kihívás, de hogy nagy magasságok, mélységek vannak, szóval, hogy nagyon rá kell készülni énektechnikailag?
1: Igen, viszont próbálom nem túl stresszelni magam, mert az sem jó, hogyha befeszül valaki, próbálom minél lazábban, de tény is való, hogy igen, készülni kell rá, és olyan szempontból is figyelni kell, mint az opera énekeseknek, hogy előtte való nap mondjuk nem nagyon éri meg fennmaradni hajnal 2-3, még nem éri meg hangosan kiabálni. Tehát ezekre mind oda kell figyelni.
0: Érdemes ilyenkor régebbi előadások felvételeit megnézni?
1: Én nem szeretem, mert akkor, hogyha valami megtetszik, és a mi előadásunkban nem úgy van, akkor ez hiányzik, akkor azért fáj a szívem, úgy szeretném, vagy pedig az is nagy veszélye ennek szerintem, hogy az ember elkezdi a másik színésznek a fogalmazásához igazítani magát. És én ezt sem szerettem volna, hanem szerettem volna, hogyha a saját kis szüleményem lesz a szerep.
0: Legutóbb én egy Fényes Szabolcs esten láttam énekelni Flórát, sanzonokat, könnyet, kuplékat, az is volt a repertoárban, de énekel operettet is. A Budapesti Operett Színház művésze ott miben mutatkozik meg a tehetsége Flórának?
1: Musicalekben is, operettekben is játszom. Most éppen a Notre-Dame-i Toronyőrnek a német nyelvű verzióját próbáljuk, onnan érkeztem most ide, és majd októberben fogunk elmenni egy hosszabb turnéra.
0: Tehát látható a Notre-Dame-i Toronyőrben, van még előadás, amiben játszik a Budapesti Operett Színházban?
1: Hú, igen, nagyon sok. A Veszedelmes Viszonyokban is játszom, operettek közül a Mária Főhadnagyban, a Csátás Királynőben, a Mosoly Országában, és még nagyon sok mindenben. Musicalek közül a Veszedelmes Viszonyok mellett másik nagy kedvencem még a Monte Cristo grófja, vagy a Jekyll és Hyde, ezekben is láthatnak.
0: És az Operaház fantomjában is, ahonnan igen, ugye igen. Elindultunk szinte az elejéről, az pedig a Madách Színház előadása. Lesz izgalom az Anna Karenina bemutatója előtt? Tehát, hogy van valami rutin, hogy ezt a feszültségi állapotot picit lejjebb hozza, Kocsis Dénessel közösen van valami rituáléjuk, mielőtt színpadra lépnek, hiszen elég sokszor játszanak együtt, tehát, hogy mi lesz július 3-án?
1: Bármikor eszembe jut, akkor görcsbe rándul a gyomrom, nagyon elkezdek izgulni, és pont beszélgettünk erről Mózes Anitával, hogy amikor majd megszólal a nyitányzene, múltkor hallgattuk, ahogy a zenekar játszott, hogy már pontosan tudtuk, hogy amikor ezt fogjuk majd hallani ott a szigeten, akkor nagyon-nagyon fogunk izgulni, de hál' Istennek talán szerencsés vagyok, mert amint bemegyek a színpadra, és amint valamit elkezdek csinálni, akár csak járkálni, akár énekelni, akár beszélni, onnantól kezdve ez megszűnik. Addig kell eljutnom.
0: Megnézzük, tesztelhetjük, hogy milyen lesz az izgalmi fok a július 3-ai Anna Karenina bemutatón a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, a címszerepben akkor, aznap este Széles Flóra látható majd a Budapesti Operett Színház művésze. Ő volt a stúdió vendégünk, köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.
0: A folytatásban pedig egy részletet hallunk a musicalből Széles Flóra és Kocsis Dénes előadásában.

0: 27-én szombaton indul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programsorozata a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével. A műszaki személyzet 95%-ban már felkészült a közönség fogadására. Erről és a nyár produkcióiról Bestin Anitának mesélt Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok főigazgatója.
1: Itt állunk a Dom téren, nagy kopácsolás közepette. Hogyan készülődnek?
2: Itt van egy hatalmas 4000-es nézőtér, egy 1000 négyzetméteres színpad, egy konténerbázis, a lájár szerkezetek, rengeteg lámpa, vizuáltechnika. Ez is hozzátartozik a szabadtérihez, és hozzátartozik nagyon sok ember munkája, hiszen az idei évadban is összesen mintegy 1500 ember dolgozik azon, pályakezdőktől a Kossuth díjasokig, a műszaki kollégáktól az önkéntesekig, hogy a 95 éves szabadtéri ugyanolyan magas színvonalon megvalósulhasson, ahogyan a korábbi években, és az is egy különlegesség, hogy ez már a 75. évad, hiszen volt ugye egy 20 éves szünet a szabadtéri játékok történetében, és ilyenkor muszáj visszagondolnunk azokra a nagyra törő tervekre és vágyakra, amelyek alapján létrejött a szabadtéri játékok, és azokra is emlékeznünk kell, akik 75 éven keresztül ezt működtették, dolgoztak azon, hogy ez az ország legnagyobb és legmegbecsültebb szabadtéri fesztiválja lehessen, és az, hogy 3 Superbrands díjjal ismerték el ezt a munkát 3 egymás követő évben, azt is jelzi, hogy a nézők bizalmán és szeretetén túl a szakma is odafigyel erre a minőségi munkára, de tényleg az a legfontosabb, hogy itt sok ezer embernek együtt dobban a szíve, együtt nevetnek, együtt sírnak, együtt tapsol az előadások végén, és itt a falak között, a Dom tér különleges atmoszférájában tetten érhető szerintem az a fajta energia, az a fajta szellemiség, amivel évtizedeken át újat és nagyot akartak létrehozni azok, akik itt dolgoztak.
1: És nem is csak a szegedi Dom térről kell beszélnünk, hanem az új szegedi szabadtéri színpadról is, és ez egy különleges dolog, hogy Szeged két ilyen hatalmas színpadot biztosít egy-egy nyár alkalmával.
2: Igen, ebből a szempontból is különlegesség az, hogy a szabadtéri játékoknak két önálló akkora helyszíne van, mint amelyek mondjuk más megyeszékhelyen, akár csak akkorák, mint az új szegedi szabadtéri színpad, és ez azt jelenti, hogy dupla felelősség, dupla figyelem és dupla költségvetés, amiből a város nagy részt vállal, de a teljes költségvetésnek ez körülbelül az egyharmada, úgyhogy a saját bevételeken túl nagyon szükséges az a fajta többlet dotáció, amelyet a kulturális kormányzat adhat egy ilyen évadnak a megvalósítására. És bízom benne, hogy a jövőben ez tényleg szakmai alapon fog működni, mert sem idén, sem tavaly nem kaptunk ebből a többlettámogatási keretből egy forintot sem.
1: Ez nyilván keserűség volt az önök számára, de feltételezem, hogy ettől függetlenül olyan műsorral készülnek a 95. születésnapra, amely sokakat vonz majd.
2: Így van, a hagyományokra tekintettel igyekeztünk visszahozni azokat a műfajokat, amelyek a korábbi évtizedeket is meghatározták, így lesz újra opera, a Carmen, a világ egyik legnépszerűbb, leggyakrabban játszott operája, Juronics Tamás rendezésében érkezik a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásában. Érkezik majd a Magyar Nemzeti Tánc együttese Zsurászki Zoltán és Révince Zsuzsa produkciója, a Hősök hajnala, amely Dózsa életét, illetve a Mohácsi vészt idézi meg néptánccal, hatalmas energiákkal, szegedi néptáncosokkal kiegészülve, de itt lesz a budafoki Doknányi zenekar, aki tulajdonképpen szakértője a filmzenéknek, és olyan hangulatot tud generálni egy-egy filmzenei koncerten, amiért érdemes lesz ide látogatni a Dom térre, mint ahogy az Erkel Színház produkciója, a Wicked, is bízom benne, hogy minél több embert fog vonzani, hiszen egy szabadtéri világpremiérről van szó. Magyarországon először lesz látható az a musical, amely a Broadway-n, a West End-en már több mint egy évtizede teltházakat vonz naponta. És itt lesz a tavalyi év új bemutatója és sikere, a Három testőr is, és ez még csak a domtéri programsorozat. Újszegeden érkezik a Miskolci Nemzeti Színház, a Nagyváradi Színház, érkezik a Veresegy is, és olyan koncertekkel is találkozhatnak a nézőink, amit Charlie vagy éppen Geszti Péter ad. Itt lesz a Honey Beast, Gubik Petra, Janza Kata, Gallus Nicolette, Dixieland gálán is szórakozhatnak a nézők, úgyhogy igazán széles repertoárt kínál most idén is a szabadtéri játékok.
0: Az utolsó simításokat végzik tehát a szegedi szabadtéri játékokon. Az idei programsorozat 27-én szombaton indul a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándék koncertjével. Hallgassuk most az együttes játékát.

0: Nem csak a helyszín, a fellépők és a kísérő programok is egyedivé teszik az örvényes völgyi fesztivált. Badacsonyi Tamás és felesége álmodta meg és szervezi a mai napig ezt, amely a zalai dombok ölelésében igazi kuriózum lett az elmúlt évek alatt. A szórakozás mellett régészeti ásatás, aktív sportprogramok is kísérik a koncerteket, ahol nemzetközi sztárok lépnek fel június 26-a és 28-a között. Badacsonyi Tamással Varga Tünde beszélgetett.
1: Sokszor beszélgettünk már arról, és aki járt önöknél, az pontosan tudja, hogy a fellépők mellett azért olyan sajátos látvány, egy sajátos helyszín fogadja őket, ami csak növeli a fesztivál népszerűségét. Ugye az erdők között van tulajdonképpen ez a fesztivál.
2: Igen, azt igazolja vissza a közönség is, ami nekünk az eredeti koncepciónk volt, hogy hát ugye rengeteg fesztivál van, a Sörön a Tülkön át a Prószáig, ami nem baj, de nem akartunk egy ilyen 12-1 tucat beállni a sorba és csinálni ugyanazokkal a fellépőkkel egy ugyanolyat, mint két faluval arrébb. Szóval bennünket egyetlen egy motivált, amit a közönség nagyra értékel, hogy mind az előadókban és az egyéb programokban is, amellett, hogy maga a környezet is egy egyedi, nem egy evidens, nem egy belvárosi placon van, nem ide el kell jönni, az ország távolabbi részeiből is, és eljönnek, hál' Istennek, nagyon sokan. Ezek a programok, úgy kötjük meg őket, hogy egyediek legyenek, bennünket is szórakoztassanak, beleértve a külföldi vagy hazai fellépőket is, akik sokszor először lépnek fel Magyarországon, vagy az olyan programokat, amiről én nem tudok, hogy más fesztiválon, nem csak Magyarország, még Európában se jellemző, hogy egy régészeti ásatás része a fesztivál programnak, ami ráadásul nyílt. Itt vannak a régészek, a múzeumi munkatársak, muzeológusok, és bevonják a közönséget, együtt találják meg a kincseket. Nem egy esetben, itt nem csak aranyról van szó, de olyan történelmi értékekről, akár csontokról, faltöredékekről, gótikus kő maradványokról, amiknek a közös felfedezése itt a fesztivál programján belül azért egy elképesztő katarzis.
1: Ugye tegyük hozzá, hogy egy egykori pálos kolostor helyszínén folyik az ásatás évek, évtizedek óta. Nem csak koncertek vannak, hanem nagyon sok minden társul még a fesztiválhoz. Itt mondhatjuk a gasztronómiát, kulturális programokat. Ezt gondolom idén is így lesz.
2: Így van, ami nekem nagyon tetszik ebben, hiszen mi magunk is próbálunk egyre inkább így élni, hogy a rengeteg munka mellett legyen aktivitás, aktív kikapcsolódás az életünkbe. Ezért idén különös fókusz került az egészségtudatosságra, aktív programokra. Ez azt jelenti konkrétan, hogy reggel 9-kor már, amikor jön a közönség, akkor ő választhat, hogy egy jógára megy el hangterpődővel, vagy egy pilateszen vesz részt, vagy esetleg egy tájcsi bemutatón vesz részt, ahol megtanítják neki, hogy mi is az a tájcsi. Mindez természetesen nem profi, nem versenyzőkre van szabva, hanem egy fesztivál közönségre. Ugyanúgy vannak például napközben e-bike túráink, vannak kevésbé aktív beszélgetős irodalmi programok, például Csúlya Imre is jön hozzánk, és elmondja a kedvenc verseit. Ez egy nagyon sokakat érdeklő programelem.
1: Világsztárok is jönnek ismét örvényes völgybe, kik lesznek idén?
2: Akit különösen várunk, mindegyiket természetesen, de például aki soha nem volt még itt a környéken, a Nick West, egyenesen Beverly Hillsből jön a hölgy, fiatal, nagyon tehetséges gitáros, olyan emberek figyeltek föl rá, és nevezik kedvencüknek, mint mondjuk a Steven Tyler, az Erasmus énekese. Ez a lány együtt dolgozott Quincy Jones-szal éveken át. Egy nagyon nagy tehetség, ő fog adni egy nagyon ilyen funkis stílusú erős koncertet szombat este. Aztán van egy visszatérünk, a Maurice Madrone. Magyarországon nagyon nagy sikere volt az egyik számának 2021-ben, ez hetekig vezette a rádiós slágerlistákat. És máshol Magyarországon nem lépett fel, nálunk 24-ben, most idén eljön. Aztán van egy másik, ami nekem nagy régi klasszikus kedvencem, a Queen. Én azt gondolom, hogy úgy, ahogy mi ezt összehoztuk és alkottuk, mi ehhez egy helyi kórust adunk, illetve meglepetésként lesz egy szoprán hölgy is, aki részt vesz ebbe a produkcióval, meg a nemzetközi zenészek, akik egyébként különböző, nagyon neves bandákkal játszanak szerte a világban. Mi létrehoztunk egy önálló produkciót. Visszatér Kevin David White, az Egyesült Királyságban volt 2022-ben az év énekese. A magyarok közül pedig, ami például különlegességnek nevezhető, az egyik telefiatal tehetséggel kezdőzenek, arról van szó, ez a Várhegy utca. Mi bizalmat szavaztunk nekik. Kóbó mondta róluk nemrég egy interjúban, hogy ő ilyet a 60-as évek óta nem látott, ezt az energiát, ezt a tehetséget, ami ebben a zenekarban benne van. Ezzel fogjuk nyitni az örvényes fesztivált. 27-én szombaton pedig egy másik magyar produkció, ott pedig egy elismert jazz gitáros barátai, Halper László fogja megidézni Jimi Hendrix szellemét, és ebbe a produkcióba az a különleges, hogy ide beinvitáltuk Kevin David White-ot, a már említett angol énekest. Tehát magyar népzenei hangszerek is megjelennek ebben a produkcióban. Lisztesen ő fog címbalmozni, és Szokolai Dongó Balázs pedig népi furuján fog játszani.
0: Örvényesvölgyi Fesztivál tehát június 26-a és 28-a között várja a látogatókat Zalacsányban.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
0: Programsorozattal ünnepli Kapu Tibor történelmi űrrepülésének első évfordulóját a Hunor Magyar űrhajós program június 25-én csütörtökön Budapesten a Millenáris Parkban. A személyes élménybeszámolók mellett a nap egyik kiemelt eseménye a Hunor programról és a küldetésről készült dokumentumfilm premierje lesz, amelyet szabadtéri vetítés keretében láthat először a közönség, valamint kedvezményesen lesz látogatható a Huniverzum Magyarok a világ űrben című interaktív tárlat. Itt testközelből lehet megtapasztalni az űrutazás és űrkutatás izgalmas világát. Ebben a kiállítótérben készült Kovács Bernadett interjúja, aki Kapu Tiborral beszélgetett.
4: Dragonba ültünk most be?
5: Egy Dragon űrkabinba pontosan, vagy igazából mondhatjuk azt is, hogy az űrhajónkba. Itt a Univerzum kiállításon vagyunk, vagy a Univerzum látogatóközpontban vagyunk jelenleg, ahol nagyon-nagyon sok minden látható. Köztük egy ilyen Dragon űrhajó szimulátor is, ahol most ülünk éppen a beszélgetés felvételekor, mind a négy üléssel, ez annak a replikája, amit mi is használtunk, amikor fölmentünk a világűrbe. Nem egy pontos replika, viszont amikor az emberek beülnek ezekbe az ülésekbe, egyrészt beülhetnek konkrétan arra a helyre, ahol én ültem a Dragonban, tehát egy kicsit megtapasztalhatják abból a szemszögből, illetve gondoskodtunk arról, hogy azokat a rezgéseket, amit mi éreztünk odafönt vagy felbocsátás közben, azokat valamennyire leszimuláljuk. Úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas kis mutatványa a látogatóközpontunknak, sőt mondhatom azt, hogy ez egyik legizgalmasabb.
4: Most elsősorban ugye a csütörtöki programokról lesz szó, de hát ha már itt vagyunk ugye a kiállított térben, akkor mindenképpen említsük meg azt, hogy ez év végéig látogatható. Az ön kedvenc elemére lennék kíváncsi.
5: Többet fog felsorolni, az egyik az a általunk PSC-nek, tehát Payload Super Center hívott telemonitorozott hely, ahonnan konkrétan azok a kísérletgazdák támogattak engem, akik a kísérleteket kitalálták, és amikor én odafönt végeztem ezeket a kísérleteket, akkor ők élő felvételen, tehát kamerán látták azt, hogy én most pontosan mit is csinálok, és el tudtak közvetve látni engem az ő tanácsaikkal, de elképesztően szeretem azt a makettet, amit felépítettünk, az egy-egyes mását, a nemzetközi űrállomás egy részletének, hiszen ott rengeteg mindent be tudunk mutatni, rengeteg kísérletet, illetve hát mindennapi dolgokat, hogy alszanak az űrhajósok odafönt, illetve hogy használják a mosdót, ezt pontosan tudom, hogy a gyermekeket ez általában ez érdekli a legjobban, úgyhogy szerintem is az egyik kedvenc téma. Illetve van egy olyan része a kiállításnak, ahol virtuális valóságban nézhetik meg a kedves látogatók a nemzetközi űrállomás külsejét. Ez egy olyan felvétel, tehát egy 360 fokos kamerával történt felvétel, ami egy valódi űrséta közben készült. Tehát minden méret, minden látvány teljes mértékben stimmel a valósággal, és egészen elképesztő érzés virtuális valóságban nem animációt, hanem tényleg felvételt a valódi űrállomásról látni. Én minden egyes alkalommal, amikor itt vagyok, egyébként felveszem azt a headsetet, megmondom őszintén, és gyönyörködök benne. Kicsit vissza is visz engem az emlékeimben.
4: Hasonló beszélgetésekre, élménybeszámolóra számíthatnak a résztvevők csütörtökön is?
5: Így van. Délután 3 órától a tervek szerint lesz egy dedikálás, ami 2 órán keresztül Gyulával elérhetőek leszünk, és az, aki ellátogat hozzánk, fotózkodunk, beszélgetünk, aláírunk bármit is, amit csak szeretnének. Aztán pedig lesz egy meglepetés dokumentumfilmvetítés, amire már nagyon készülünk a kollégákkal. Most már több hónapja forgatjuk és feldolgoztuk mind a karantén, mind pedig a felbocsátásnak az eseményeit. Nem csak én szólalok meg benne, hanem családom, Gyula és természetesen sok más kollégám is, úgyhogy nagyon izgalmas produkcióra számíthatnak a jelenlévők. És aztán pedig a műsor zárásaként kvázi azt mondhatom, hogy a Gyulával a híres élménybe számolunk, amivel mi gyakorlatilag végig turnézzük az országot és a világot is. Illetve lesz még egy meglepetés program, amit most még nem szeretnék elárulni, de az, aki délután 3 körül kilátogat hozzánk, annak részese lesz, illetve majd a program legvégén szintén vissza fog majd térni ez a program egy kicsit más elemében, úgyhogy szeretnék mindenkit bátorítani, illetve amikor dedikálás zajlik bent itt a Univerzumban, odakint pedig fesztiválprogramok gyermekeknek mindenféle űrhajós témában, amely ilyenkor csak számítani lehet, úgyhogy nagyon izgatott vagyok a csütörtökkel kapcsolatban.
4: Dokumentumfilmről, ha már ugye kulturális műsorban beszélgetünk, azért árulhat el részleteket?
5: Igen, ez egy ilyen standard dokumentumfilm formátum, ahol megszólalok én is, illetve sok más kollega és családtag, akit az imént említettem, és elmeséljük az élményeinket, hogy milyen volt a karantén, hogy éltük meg azt a rengeteg csúszást, mik voltak a felbocsátásnak a legfőbb és legstresszesebb, legdrámaibb pillanatai, és aztán pedig egészen elutazunk közösen a nézőkkel a világűrig, a dokkolás pillanataig, és bemutatjuk, hogy nekünk milyen érzéseink vannak olyankor, mi a pontos mechanikája ennek a mozzanatnak. Mikor mi Gyulával az élménybeszámolónkat tartjuk, ez egy jóval kötetlenebb, egy jóval lazább történet, hiszen ugye egy színpadi produkcióra van kvázi szó, viszont itt elhangoznak jóval szakmaibb, jóval technikaibb, műszakibb részletek is, amire esetleg kíváncsiak lehetnek a nézők, de nyilvánvalóan a hangsúlyt az főleg azokra a saját személyes megélt élményekre helyezzük, amik szerintem mindenki számára élvezhetőek, és remélem, hogy nagyon sokan kíváncsiak lesznek rá.
0: Programsorozattal várja tehát az érdeklődőket a Hunor Magyar űrhajós program június 25-e csütörtök délután Budapesten, a Millenáris Parkban Kapu Tibor történelmi űrrepülésének első évfordulója alkalmából. És műsorunk végén ajánlok még egy programot a figyelmükbe. Múlt hét szombaton a Múzeumok éjszakáján nyílt meg a leggeniálisabb s legmagyarabb tudósunk Hermann Otto címet viselő időszaki vándorkiállítás a kaposvári Ripple-Rónai Múzeumban. A tárlat az utolsó magyar polihisztor néprajzi gyűjtésének rendkívüli tárgyi hagyatékát tárja a látogatók elé. Köztük több olyan somogyi vonatkozású, a megyében eddig be nem mutatott tárgyat is, amelyek közvetlenül kötődnek a polihisztor helyi kutatásaihoz. És a kalendárium végén nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmüket a hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Kovács Bernadett nevében is. Babucs Krisztát hallották.
3: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Battonyán FM 105,4. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
6: Nagyon fáj öt összegecsel, és nem nagyon tudok lábra állni. Jobb felül még bordáim már vannak törve.
7: A 90 éves Teri néni nagyon szerencsétlenül esett el a fürdőszobában. Eltörött a csípője és a bordája is. Ráadásul cukorbeteg, és általában a vérnyomása is magas. Sajnos nincs egyedül ezzel a problémával. A traumatológiára egyre több olyan idős beteg kerül, akik az akut sérüléseik mellett többféle belgyógyászati betegséggel is küzdenek. Mindezt együtt a klasszikus sebészeti traumatológiai ellátás nem tudja kezelni. Ezért a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának traumatológiai és kézsebészeti klinikáján kialakítottak egy ortogeriátriai koncepciót. A módszer bemutatása előtt hallgassuk meg Teri néni teljes történetét. Lányával a zárójelentésre vártak, amikor Svejjer Rita találkozott velük. A mai műsor összes felvételét ő készítette.
8: Itt ül az ágy szélén.
6: Igen.
8: Ez nagy dolog.
6: Hát, nagyon nehezen. Nagyon fáj öt összegecsel, és nem nagyon tudok lábra állni. Jobb felül még bordáim már vannak törve.
8: A bordája is törött, igen, meg még a csípő is.
6: Igen.
8: Mi történt?
6: Mentem a fürdőszobába, kezet mostam. Nem éreztem, hogy eszméletemet vesztettem volna, nem tudom. Ahogyan akartam megfordulni, rázuhantam a kardnak a végére. Fel akartam állni, hogy bemegyek, akkor meg lezuhantam a földre. Na, akkor jött a lányom is, meg a vőm is, és azok becipeltek, de ordítottam, hívott a Dórikám mentőt.
8: Itt van ugye a lánya is, Teodóra. Még jó, hogy együtt laknak, mert azonnal
9: az
8: tudtak segíteni.
9: Ez szerencsés dolog. Így még nem volt soha rá precedens, hogy milyen segítség kellett volna, mert nem szokott elesni. Ellátja magát, néhány dolgot megfőz, lemegy a mosókonyhába, lépcsőn mosni, teregetni, tehát teljesen aktív volt eddig.
8: Valamilyen belgyógyászati problémája van, vérnyomás problémák, például cukorbetegség?
6: Hát ez volt vérnyomás, de most nagyon lement a vérnyomásom. Nem is kapok rá gyógyszert. Van cukrom, arra szedek gyógyszert.
8: kezelt betegséget?
6: Persze.
8: Azonnal jött a mentő, amikor kihívták?
10: Nagyon hamar.
6: Tényleg mindenki aranyos volt.
8: Mikor lett meg a műtét? Hány nap után?
9: Hétfőre virradó hajnalban volt, és kedden délután műtötték. Szegecset tettek be, ami marad is.
6: Nagyon-nagyon fáj.
8: Bordatörésről akkor nem csináltak semmit?
6: Nem, azt mondták, mert az összefor.
8: Volt önnél belgyógyász, dietetikus?
6: Mindenki volt nálam.
8: A belgyógyász mit csinált?
6: Kikérdezett a betegségeimről, javaslatot tett.
8: Gyógyszerekről gondolom.
6: Igen, persze.
8: A dietetikus javasolt valamilyen speciális diétát?
6: Speciálisat nem, mert eddig is volt cukorbetegségem, és eddig is nagyon vigyáztam, hogy mit teszek. De adott valami lötyöt, azért adták, hogy talán attól egy kicsit erősödök.
9: Senkivel nem beszéltem, nem akkor voltak itt, amikor én voltam itt, úgyhogy majd írnak javaslatot a zárójelentésre, segít a körzeti orvos. Amit kíván és meg tud enni, azért az a legfontosabb, mert olyan keveset eszik, nem mindig jó az étvágya.
6: Levest hozott a lányom, azt meg tudom inni, meg az jól esik.
8: Pszichológus is járt önnél?
6: Jaj, nagyon sokat beszélgetett velem. Egész életem történetét elmeséltem.
8: Jól esett, hogy beszélgettek, kíváncsiskodtak?
6: Igen.
8: Úgy hallom, hogy holnap már mehet haza?
6: Ma.
8: Vagy már ma?
9: 50-60 kilót simán emelgetek, hát akkor majd őt is.
8: Hát igen, mert most azért egy új fejezet nyílt a család életében.
9: Én biztos vagyok benne, mert hogy nem akar kiszolgáltatott lenni, hogy minél előbb rábra fog állni.
7: A pécsi klinikai csapatnak tagja a traumatológus, az anesteziológus, ápolók és gyógytornászok, valamint geriáterbelgyógyász, dietetikus, pszichológus és szükség esetén szociális szakember is. Logikus és bizonyított is, hogy az ilyen mindenre kiterjedő ellátás javítja a túlélést és csökkenti a szövődményeket. Az ortogeriátriai modellről dr. Pacai Balázs egyetemi adjunktus, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ traumatológiai és késsebészeti klinikájának igazgatója beszélt.
11: Komplexebbek lettek az esetek, azáltal a gyógyítási folyamat is bonyolultabb lett, összetettebb kihívásokkal találkozunk. Az egyik ilyen, hogy nagyon sok idős beteg részesül valamilyen véralvadás gátló kezelésben, ami megnyújtja az élettartamukat, bizonyos belgyógyászati problémáktól megmenti őket, vagy idegrendszeri problémáktól, gondolok itt a sztrókra, a szívinfarktus megelőzésre. A másik oldalon pedig, amikor operálni kell egy ilyen beteget, az ellátási időt nagymértékben meg tudja nyújtani. Ki tudunk esni az optimális időzónából. 2-3 nap eltelik, mire a véralvadási paraméterek alapján műtétre vihető egy beteg biztonsággal. Rengeteg ilyen kihívás ér minket. Születtek megoldások. Ilyen például az, hogy az ortopédia traumatológia osztályon, mint a miénk is, idős populációhoz értő belgyógyász kollégák tudnak segíteni. Szintén ehhez a részhez tartozik a polifarmácia, amikor megérkezik egy beteg és 20-30 gyógyszer van neki fölírva állandóra. Ezeknek a gyógyszeres terápiáknak az újraértékelését is el kell végeznünk, hogy a gyógyszer kölcsönhatásokat megvizsgálva csökkenteni vagy optimalizálni a gyógyszeres terápiákat. A belgyógyászati oldalnak ez a nagy kihívása, hogy minél előbb tudjuk ezeket a betegeket műtétre vinni, illetve hogy a műtét utáni általános állapotukban is tudjunk javulást előidézni.
8: Ehhez a teamhez kapcsolódik még a dietetikus, kapcsolódik a gyógytornász, ez kapcsolódik a pszichológus.
11: Ennek az ortogeriátriai szemléletnek több lába van. Titka, hogy az egész embert próbáljuk kezelni és gyógyítani, nem pedig csak azt az egy problémát, amire úgy gondolhatnánk, hogy hivatottak vagyunk. Ide tartozik a tápláltsági állapot felmérése a kórházba kerüléskor. Az idős betegek több minden problémával küzdhetnek. Van egy része, aki kóros soványságban szenved, mert nem tud megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék ott magához venni. A szervezete már nem képes feldolgozni ezt, tehát hogy egy lefele hajló állapotban van. Egy része részben rosszul táplált, minőségileg, mennyiségileg nem, túlsúlya van, mozgásszegény életmód, a kor, a társbetegségek miatt, illetve majdnem mindegyiküknél megfigyelhető a haráncsíkolt izom ösztömegének a folyamatos és adott esetben gyors elvesztése, ami ugye a mozgásképességet vagy a fizikai aktivitást befolyásolja. súlya. Másrészt ugye az alapanyag cserére is befolyással van. Csökkent izomtömeg mellett a kettes típusú cukorbetegségnek a létrejötte fennmaradása, illetve kezelhetősége is egészen más. Mi megközelítésünkből a nutritív terápiák az egy komplex dolog. Egyénre szabottan alkalmazzuk. Törés kapcsán vérvesztéses állapotok vannak, gyulladásos állapot, rendkívül energiaigényes a gyógyulási folyamat ezen stádiuma. Gondolnunk kell a korai posztoperatív időszakra is, amikor ugye a rehabilitáció, illetve a test energetizáltsága, izmoknak az újra használatba vétele, vagy használhatóságának a visszaadása is egy fontos dolog. Kutatásokat végzünk, alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat, hogy jobban megismerjük ezeket a folyamatokat, és hogy az egyénre szabott táplálási terápiáink azok még hatékonyabbak lehessenek. Klinikán

0: esti manifestációkban is megjelenik. Bizonyított tény, hogy a megfelelően kezelt szorongás a sebgyógyulásra pozitív hatással van. A rehabilitációs aktivitást is ez befolyásolja. Befolyásolja a fájdalom érzetünket. Tehát a pszichés terápiák, a szomatikus terápiákat is nagy mértékben tudják támogatni, illetve a szövődmény arányt is bizonyítottan tudják csökkenteni. Pszichológus kollégáink minden nálunk fekvő beteget meglátogatnak, állapotfelmérés után foglalkoznak az adott pacienssel. Néha egy egyszerű beszélgetés megoldja a problémát, más esetekben hosszabb távú terápiákat tudunk alkalmazni, akár a kórházból való elbocsátást követően járó beteg szakrendeléseinken is limitált ideig tudunk foglalkozni a sérülés által okozott pszichés problémákkal. A műtét előtt is már megkezdődnek a gyógytornakezelések, fájdalmat nem okozva az épp végtagok tornáztatása, légzőtorna, az ágyban való mozgásoknak a gyakorlása vagy tanácsadásával indul, és a műtétet követően pedig a gyógytornász és a operáló orvos konzultál, meghatározott protokoll szerinti gyógytorna feladatok elvégezhetők, végtag terhelhetőségétől függően pedig a járásgyakorlatok. Hétvégén is van gyógytorna terápiánk, gyakorlatilag nem esik ki nap anélkül, hogy a betegekkel ne foglalkozzon specialista.
1: És hát ott vannak természetesen a sebészek, meg az anesteziológusok, akiknek szintén van munkájuk.
0: Mindig is a világ élvonalába tartozó műtéttechnikákat és implantátumokat, fémanyagokat tudtunk használni. Az új trendek megjelenését azokkal egy időben be is vezettük. Az idős betegeknél, amik a combnyaktörés kezelésében nagyon hamar át tudtunk térni a protézisbeültetéses módszerekre. Ebben országosan is élvonalbelinek számítunk. Bizonyos műtéttípusok konvertálásában, meghonosításában, nagy számban való végzésében kiemelkedő teljesítményt nyújtunk.
1: Átlagban mennyit van itt a klinikán egy beteg?
0: Nagy mértékben befolyásolja a kimeneti pályáinknak a szűkössége. Főleg az idős populációnál nagyon nagy kihívás ez. Egy részük még önfenntartó, egyedül él, család jobbra-balra. Nehéz adaptálódni a családoknak is ehhez a helyzethez. A nagymama elesik hétfőn, csütörtökön már mi gyakorlatilag elengedhetnénk, mert az általános állapottal és a problémája ezt megengedni, viszont még gondoskodásra szorul, ezt nem tudják megoldani. Átlagos rehabilitációs intézmény ezekre a betegekre nem ugrik rá, mert rengeteg kihívással jár ezen betegeknek a további kezelése vagy rehabilitációja. Osztályvezető főnővérek napja gyakorlatilag ezzel telik, hogy rehabilitációs helyeket szerveznek, hozzátartozókkal konzultálnak. Igyekszünk mindent megtenni, ami a befolyásolási zónánkon belül van, illetve még azon túl is.
2: Minél jobb kondícióban van egy-egy idős csípőtörött ember, annál könnyebben gyógyul. Ezért a betegek tápláltsági felmérését már rögtön az osztályra kerüléskor elvégzik. A dietetikusok pedig egyenre szabottan dolgozzák ki az étkezésüket, mondta dr. Tóth Katalin Lizett, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának vezető dietetikusa.
3: Mi a betegekkel igyekszünk már a bentfekvés napján beszélgetni, felmérjük a tápláltságukat, illetve beszélünk a beteggel, hogy mik azok az ételek, amiket nem tud elfogyasztani, amik panaszt okoznak. Testtömeget tekintve a magyar lakosság nagy része elhízott, viszont azt vettük észre, hogy ez mellett a minőségi éhező nagyon nagy számban fordul elő. Elsősorban a laborparaméterekből tájékozódunk, illetve minden olyan számunkra egyértelmű jelet figyelünk, ami például a bőrállapota, a hajállapota, a körmök állapota. Van egy erre speciálisan kialakított gépünk is, amivel szintén meg tudjuk mérni a betegeket.
1: Amikor egy ilyen idős beteg ide bekerül, akkor nyilván a vérvesztés és a gyulladás miatt az alapanyag cseréje sem olyan, mint amilyennek lenni kell. Mi az első dolga ilyenkor a dietetikusnak? Energiát adni? Energetizálni? Úgy mond a beteg? Hogy ha műtétre kerül, akkor azt jobban átvészelje?
3: Igen, a mi feladatunk az, hogy kiszámoljuk a betegnek első körben, hogy mennyi energiára van szüksége, ezen kívül pedig a tápanyagoknak az elosztását. Ezek alapján felépítünk egy táplálási tervet, megrendeljük számára a legmegfelelőbb diétát. Amennyiben a diéta több energiát, vagy valamelyik tápanyagból többet igényel, ekkor nyúlunk a speciális klinikai célra szánt élelmiszerek, amit kiegészítésképpen tudunk adni.
1: Ezek ugye tápszerek, amelyek magas fehérjetartalmúak.

0: Igen, magas fehérjetartalmúak is vannak, illetve mindenféle betegségcsoportban vannak speciális tápszerek. Meg szoktuk kóstoltatni a beteggel, illetve mondjuk nekik, hogy miért fontos, hogy ezt fogyasszák. Amennyiben ízre vagy állagra nem megfelelő, természetesen tovább lépünk, és próbálunk neki valami mást választani.
1: Máshogy fontos segíteni a betegek táplálását a műtét előtt és után?
0: Igen, sokszor hajlamosak ilyenkor nem enni. Arra kell törekedni, hogy minél jobb állapotban tudjuk hozni a műtétre. Operáció után pedig figyelembe kell vennünk azt, hogy egy operált betegről van szó, megnézni a mozgását, hogy mennyire tud mozogni, és úgy felépíteni a diétát. Hazabocsátás előtt edukálni kell, hiszen az sem mindegy, hogy utána az otthonában mit fogyaszt a beteg. Fontosabb pontokra felhívjuk a figyelmet, és azt betartják, tudják, hogy ez az ő érdekük, partnerek szerencsére.
2: Az idős emberek általában többféle betegségben szenvednek, sokféle gyógyszert szednek. A traumatológiai ellátás során a műtéti stressz miatt az értékeik általában romlanak. Párhuzamosan tehát egy akut belgyógyászati állapot is kialakul. Ezért elengedhetetlen a belgyógyász szakember jelenléte. Dr. Ivanova Enikő belgyógyász, nefrológus és diabetológus főorvos, 2 éve tagja a Pécsi Traumatológiai Klinika tímjének.
3: A belgyógyászati kórképeknél azt kell eldönteni, hogy mitől esett el a beteg. Ha egy cukorbeteg, egy vérnyomásbeteg elesik, akkor a legelső kérdés az, hogy alacsony volt-e a cukra, alacsony volt vagy netán magas a vérnyomása, ahhoz, hogy meg tudjuk akadályozni a későbbiekben, hogy újra előforduljon. A műtéti stressz miatt is muszáj, hogy rendbe hozzuk a paramétereket.
1: Tehát ha kiderül, hogy mondjuk az volt a probléma, hogy magas a vérnyomása, akkor rögtön megnézi azt, hogy szed-e rá gyógyszert, milyen gyógyszert szed, az milyen kölcsönhatás van esetleg más gyógyszereivel.
3: Így van. Az, hogy a betegek rengeteg gyógyszert szednek, az probléma a gyógyszerkölcsönhatások miatt, úgyhogy én legtöbbször redukálni próbálom, tehát csökkenteni a gyógyszeres kezelést. Mert sokszor ez a gond. Fájdalomcsillapítókat mindig megbeszéljük. Azoknak is van rengeteg mellékhatásuk. Igyekszünk fájdalmat csillapítani, tápláltságot javítani, laborparamétereket rendezni, és hát itt a readaptáció lenne a leglényegesebb, hogy a betegek visszakerüljenek a családba. 100 betegből, ha csak azt mondom, hogy 30 beteg visszakerül a családjához, az már nagyon jó szám, és ezen kéne javítani. Mert a harmaduk elhalálozik sajnos egy éven belül. És egyre nagyobb a beteg szám, sok betegről van szó.
1: Gondolom, hogy a társ klinikákkal való együttműködés is nagyon fontos ilyen szempontból, hiszen kivizsgálások is várhatnak ezekre a betegekre.
3: Így van. Ha netalentán találunk egy patológiás comnyaktörést, aminek egy prostatatumor van a hátterében, azt itt diagnosztizáljuk, és az urológiai klinikán felkínáljuk. Itt most reggel egy művesekezelt betegnek a művesekezelését próbáltuk intézni. Vért kell kapjon előtte.
1: Ezek egyébként még a műtét előtt meg szoktak történni, ezek a típusú kivizsgálások? Nem, vagy nem. Minél hamarabb műtét, és utána?
3: Minél hamarabb műtét. 48 órán belül meg kell operálni ezeket a csípőtáji törött betegeket, hogy jó legyen a szövődményrát, meg a rehabilitáció sikerüljön.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha véralvatáskátló gyógyszert szed a beteg? Mert ugye az meg tudja akadályozni azt, hogy minél hamarabb műtétre kerüljön.
3: Naponta labort veszünk, ha kell, akkor korrigáljuk vérkészítményekkel, az alvadásgátló kihagyásával azért általában ez néhány nap alatt rendbe jön. Ha nem, akkor hematológustól kérünk segítséget, itt a társszakmák magas szinten itt vannak körülöttünk.
1: Milyen típusú belgyógyászati problémák fordulnak elő leggyakrabban ezeknél az idős csípőtáji törött betegeknél?
3: Veseelégtelenség a leggyakoribb, meg a szívelégtelenség, meg a kettő kombinációja. Cukorbetegséggel nagyon sok gond van, sebgyógyulás miatt muszáj, hogy a cukor jó legyen. Speciális betegek vannak mindenhol, endokrinológia, hematológia, amikor általában megkérdezzük a alattunk lévő egyes belgyógyászati klinika orvosait. Törekszünk arra, hogy holisztikusan szemléljük a beteget és lássuk el.
1: Mennyire lehet sikeres egy ilyen munka?
3: Ezeket a betegeket vissza kellene követni, majd ezt tervezzük hosszú távon, hogy a munkánknak az eredményét le tudjuk mérni, tehát hogy mennyire tudjuk a családba visszahelyezni ezeket az idős betegeket. 2 éve végezzük így a munkát, a pszichológusaink is akkor jöttek, meg lesz ennek a munkának majd a mérhető eredménye is. Most még nem tudunk erről pontos adatokat.
2: A balesetek során lelkileg is összezuhannak az emberek. Önmagában a cselekvőképesség, az önállóság elvesztése is traumával jár. Ráadásul az idősek nem ritkán demenciával is küzdenek. ezért Havasi Marianna klinikai szakpszichológus és a kollégája minden betegnek felajánlja a segítséget.
4: Részt veszünk a reggeli viziteken, minden az osztályra kerülő beteggel találkozunk. A kezdetektől lehetőségünk van őket kísérni, támogatni a lelki folyamataiban, hiszen ez az élethelyzet, amikor egy idős beteg ide bekerül egy sérüléssel, ugye ez egy váratlan élethelyzet, nem csupán a fizikai fájdalom és a felépülésnek a kihívásai érintik ezt az idős beteget, hanem megváltozik az egész élethelyzete. Megrendül a biztonságérzete, önállátásra való képessége, megváltoznak a családi szerepei. És hát a jövőképe is. Itt lép be a képbe a pszichológus, hogy érzelembiztonságot próbáljunk segíteni, megtalálni, és csökkentsük a pszichés distresszt, a szorongást, a bizonytalanságérzést, ezt a reménytelenségérzést, segítsük megtalálni azokat a kapaszkodókat, amik reálisan elérhetőek, amik megkönnyítik az itt tartózkodását, aztán a gyógyulás folyamatát. Van, akinek az alapszemélyisége kifejezetten rugalmas, optimista, meg vannak a társas kapaszkodói belső erőforrások. De hát van, akinél ez sokkal nehezebb. Egyrészt, hogy ezt így tudomásul vegye, elfogadja, hogy ebben a helyzetben van, mert nem tudja ugyanúgy kézben tartani az életét, mint mondjuk lehet, hogy fél nappal azelőtt.
1: Tudnak erről beszélni? Akarnak erről beszélni, hogy nekik mennyire nehéz az a helyzet, amibe kerültek?
4: Változó. Van, aki elfogadja a pszichés támogatás lehetőségét, van, aki első megközelítésben nem annyira nyitott rá, mi ezt felajánljuk, ki is van írva a kórtermekben, de aztán, hogy ki mennyire nyitott, az már eléggé egyéni.
1: És ugye önök időről időre vissza is mennek azokhoz is, akikkel már elindult a beszélgetés, és azokhoz is, akikkel még nem sikerült, hogy hátha.
4: Igen, igen, törekszünk rá, hogy ebben legyen egy rendszeresség, igyekszünk felmérni, ki mennyire nyitott egy következő találkozásra.
1: Azt feltételezném, hogy a műtét után talán könnyebb.
4: A műtét utáni időszak valóban fogékonyabb lehet erre a fajta segítségre, hiszen már benne vannak ebben a folyamatban, de hát itt is igazodnunk kell ahhoz, hogy mennyire fáradt, mennyire érzi úgy, hogy ez neki segíthet. De nagyon gyakran a műtétre való előkészületeknek is része az, hogy igénylik, hogy valaki lelket öntsön beléjük, hiszen nagyon szoronghatnak a műtéttől, a műtét bizonytalanságaitól, következményeitől, meg egyáltalán, hogy hogyan is lesz ez a gyógyulási folyamat, lesz egyáltalán. Nagyon fontos elmondani, hogy hamis reményeket nem közvetíthetünk.
1: Az vajon kapaszkodó lehet, hogyha a pszichológus arról beszél velük, hogy a sebgyógyulást, a rehabilitációt segítheti az, hogyha ők elhiszik, hogy ez menni fog? Tehát, hogyha a szorongásukat sikerül oldani?
4: Igen, ez lenne a háttérkoncepció ebben a multidisziplinális megközelítésben, hogy a szorongás és a félelmek a stressz csökkentésével támogatjuk a gyógyulás folyamatát, támogatjuk az immunrendszer megfelelő működését, csökkentjük a gyulladásos folyamatok kialakulásának a lehetőségét. Ezzel, hogy igyekszünk egy belső biztonságérzetet, érzelmileg stabilabb állapotot támogatni, ezzel segítünk abban, hogy nagyobb tere legyen az öngyógyító, regeneratív folyamatoknak.
1: Vannak-e olyan technikák, gyakorlatok, amelyeket lehet alkalmazni, akkor is, hogyha mondjuk egy ágyban fekvő, szorongó beteggel van az embernek dolga?
4: Akkor szoktunk alkalmazni kifejezetten stressz oldó, szorongás oldó gyakorlatokat, hogyha erre a beteg valóban nyitottnak mutatkozik. Ezek közé tartoznak a légzés gyakorlatok, imaginációs gyakorlatok, egy kellemes hely elképzelése, vagy hívja az emlékezetébe azokat a helyzeteket, amiben ő biztonságban érzi magát, vagy igazán jól érezte magát, vagy amikor ő segített másoknak, hogy ez milyen jó érzés volt. Pszichológiai segítségnyújtásnak fontos részét képezi a szuggesztív kommunikáció, ami egy olyan tudatos kommunikáció, ami kifejezetten betegnek a gyógyulásba vetett hitét, az együttműködését és a pszichés jólétét hivatott támogatni.
2: Sajnos a csípőtörött idős betegek egyharmada egy éven belül meghal, és ez a világon mindenütt így van. Másik egyharmaduk a műtétet követően viszonylag gyorsan visszatér a korábbi fizikai aktivitásához. A betegek maradék egyharmada pedig ugyan teljesen nem nyeri vissza a baleset előtti állapotát, de a megfelelő komplex kezelés következtében önálló és önellátó marad. A Pécsi Tudományegyetemen kidolgozott ortogeriátriai koncepció következtében ritkábbá váltak a szövődmények és a fertőzések, továbbá javultak a betegek túlélési mutatói. Nyilatkozta dr. Pacai Balázs egyetemi adjunktus, klinikai igazgató.
5: Ezek az intervenciók, amiket bevezettünk és csinálunk, mind-mind a beteg túlélését segítik, a szövődmények elkerülését, ez látszik is. Klinikánk adatai világ legjobb helyével összevethetők, fertőzés rátánk rendkívül alacsony, fertőzéses állapotoknak a leküzdésében is jók vagyunk, rendszeresen veszünk részt képzéseken, kongresszusokon, előadóként is ebben a témában.
1: Mióta működik ez a modell itt a klinikán?
5: Bizonyos alkotóelemei évtizedek óta megvannak, bizonyos alkotóelemek egy-két éve kerültek bevezetésre. A robotikának a megjelenését szorgalmazom, akár társalkodó robotokkal, akár az ápolást támogató különböző megoldásokkal. Illetve még van egy nagy vállalásom, ami az immunológiai állapotfelmérést, illetve a sérülés műtét kapcsán jelentkező immunológiai támogató terápiáknak a bevezetését célozza. A szövődmény arány csökkentését teszi majd lehetővé. Ezek a betegeink idős otthonokba szorulnak, otthoni ápolásra szorulnak. Hogyha ezen az oldalon tudunk még jobb eredményeket elérni, akkor lehetünk elégedettek.
1: Ez a téma, ez a szemlélet, ez a koncepció mennyire jelenik meg akár az oktatásban, akár a kutatásban?
5: Mindkettő területen maximálisan megjelenik. A hallgatóink kis csoportos képzéseken vesznek részt. Minden órának része a betegágy melletti vizit, konzultáció, adott esetnek a teljes átbeszélése a kezelő orvosokkal, illetve az előadás tematikánkban is megjelenik. A kutatási oldalon pedig óhatatlanul jelen kell lennie, hiszen minden újonnan bevezetett módszer vagy eljárás megköveteli, hogy azt le is ellenőrizzük. Nemzetközi kongresszusokon, akár meghívott előadóként, akár előadástartóként évi 8-10 alkalommal szerepelünk. Képzéseket tartunk, mind a szakorvos jelöltek, mint a szakorvosok számára. Tudományos tevékenységünknek a mérőszámai is nőttek az elmúlt két évben.
1: Európában és a világban is hasonló modellek működnek?
5: Nagyon jó példák vannak a világban. Személy szerint nagyon szeretem Ausztrália és Új-Zéland egészségügyi minőségirányítási rendszerét, ami egy nagyon jó minta, mind a metodikák bevezetésére, mind az eredmények értékelésére és a különböző indikátoroknak a figyelésére.

mai műsor az idős csípőtörött betegek komplex gyógyításáról szólt. Az ortogenetikai koncepciónak nevezett kezelést a Pécsi Klinikán rögzítettük. A riporter Schweyer Rita volt, az ő, valamint a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és közbelépnek, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva azonnal megvédi magát. Újabb bomba fenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben, az érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bomba fenyegetéseket különböző közintézmények. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdona-Sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a Korondpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. Híreink végén egy sporthír. Cristiano Ronaldo 2 gólt szerzett a labdarúgó világbajnokság Portugália-Üzbegisztán elleni 5-0-ás sikerrel zárult csoportmérkőzésén Houstonban. A játéknap másik mérkőzésén Anglia és Gána gól nélküli döntetlent játszott. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, napközben 30-36 fok várható, a Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 4 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 3 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Enyhítette a génkezelt növények szabályozásán az EU, ugyanis múlt héten elfogadta az Európai Parlament a génkezelési technikákkal előállított növényekkel kapcsolatos uniós szabályozás lazítását. Mindez megkönnyíti a génmódosított növények európai elterjedését, miközben bizonyos esetekben még a kötelező GMO jelölés is eltűnhetne a termékekről. A környezetvédők aggódnak, a tudósok viszont támogatják az új irányt, mint ahogy a Tisza párt is, ami ellentétes azzal, amit eddig a magyar kormány képviselt. Arra a kérdésre, hogy mit jelent az unió mezőgazdasága számára az enyhítés, miért tiltakoznak ez ellen a zöldek, Szólát Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei elnökével, Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület elnökével, valamint a Magyar Biokultúra Szövetség vezetőségi tagjával beszélgetünk. Köszöntöm!
3: Üdvözlöm Önöket!
2: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Nagyon fontos, hogy beszéljünk a GMO szabályozásról, mégpedig azért, mert eddig minthogyha az evidencia lett volna, hogy GMO-mentes termékek kerülnek az asztalunkra. Az enyhítést azt tegyük hozzá, amit most megszavaztak, hogy sem a Fidesz-KDNP, sem a Mi Hazánk, sem a DK nem szavazta meg, a Tisza viszont igen. Hát ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy ez helyes iránya, amit most a kormány képvisel, kezdjük talán azzal, hogy mi volt az alapvető célja a 2001-ben megszületett GMO szabályozásnak.
3: Hát az saját véleményem szerint ez nyilván arról szólt, hogy hogyan tudnánk egy olyan környezetet biztosítani a jelenleg és a utánunk jövő generáció számára, ami ad egyfajta védettséget, és biztosítja azt a jogot, hogy egészséges, megbízható élelmiszert fogyasszunk.
2: A génkezelt növényekből készült élelmiszerek kerülhettek-e eddig is az asztalunkra az Európai Unióban vagy Magyarországon?
3: Ugye alapvetően Magyarországon tiltás van, itt ez elég szigorú szabályozás jelent. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy termékek, GMO-s termékek kerülhettek be az országba. Vannak egy egyszerű példát, a szója az szinte egész évben a világon GMO-sként kerül megtermelésre, és hatalmas mennyiségű szóját importálunk Magyarországra. Gyakorlatilag az állattenyésztésnek a szója igényét azt ebből elégítjük ki. Ez egy fura ellentmondás, és hozzáteszem, hogy a Magyarországon megtermelt GMO-mentes jó minőségű szóját pedig többnyire kiviszik külföldre, és igen magas áron lehet értékesíteni. A tudatos fogyasztók keresik ezeket a termékeket.
2: Mi az oka ennek? Magyarországon még nem annyira tudatosak a fogyasztók, hogy például a jó minőségű magyar megtermelt szója az nyugaton talál magának piacot?
3: Mondok ettől egy vadabb dolgot. A Magyarországon megtermelt ökológiai termesztésből származó termények 90% az külföldre kerül. Sajnos a magyar fogyasztók kevésbé foglalkoznak a minőséggel. Ugye azt szokták mondani, hogy a magyar fogyasztó árérzékeny, és hogyha bemegy a boltba, általában úgy vásárol a polcon, nézi az árakat, és hogyha valamelyik olcsóbb, akkor többnyire azt vásárolja meg.
2: Miért veszélyesek ezek a génkezelt növények? Ugye beszéltünk itt a szójáról arra, hogy főleg az állatok takarmányozásába használják, de hát az beépül abba az állatba, amiből utána mi asztalunkra kerül például az a bizonyos sonka.
3: Ugye azt látni kell, hogy mindig rendszer szinten kell gondolkodni, és nem pontszerűen. Gyakorlatilag ugye van egy alapvető elv, az a fokozott elővigyázatosság elve, ami arról szól, hogy egy adott eljárás, technológia csak akkor kerülhet be a rendszerbe, az élelmiszer fogyasztás rendszerébe, hogyha arról be lehet bizonyítani, hogy nem ártalmas az emberi szervezetre és vagy a humán egészségügy szempontjából. Ugye ezt fordítják meg most. Ugye azt mondják, hogy nem kell ezt bebizonyítani, bizonyítsák azok, akik azt gondolják, hogy ezek ártalmasak. Ez egy nagyon veszélyes folyamat, és tulajdonképpen mindaz a most próbálom a szavakat keresni, de talán az a jó szó, hogy az összefüggésben, hogy azok a civilizációs betegségek, amelyek körbevesznek bennünket, és alapvetően meghatározzák az életminőségünket, azok alapvetően a táplálkozás következményében alakulnak ki. Ez jelentős mértékben bizonyítható. Ebből következik, hogy minden beavatkozás, ami megtörténik, az jelentős mértékben hatással van az emberi egészségre. Ezért nagyon veszélyesek ezek a kezdeményezések, főleg úgy, hogy ha egyrésztről meg fogják tiltani a jelölést, gyakorlatilag a tudatos vásárló sem tud majd különbséget tenni az NGT-s vagy a GMO-s, vagy bocsánat, az NGT-s termények és a nem így kezelt termékek között. Ezek én magam részéről azt gondolom, hogy jelentős visszalépés jelentenek a élelmiszerbiztonság tekintetében.
2: Igen, és akkor beszéljünk arról, hogy enyhítettek a GMO-s szabályozáson, hogy tulajdonképpen ez az enyhítés, ez mit akar, vagy mit jelent, vagy ez is azt jelenti, hogy elindult az Európai Unió egy úton, aminek ez csak az első lépcsőfoka, most történt egyfajta enyhítés, de aztán lehet, hogy a vége az lesz, hogy teljesen megszűnik a GMO-mentesség.
3: Ebben az irányba ez egy nagy lépés. Ugye És ugye ez egy legalább kétarcú folyamat, mert nagyon sok gazdaszervezet üdvözli, és főleg a kutatással kapcsolatos szervezetek pedig azt gondolják, hogy végre mi is versenybe szállhatunk a nagy nyugati országokkal, ahol már sokkal előrébb járnak ezek a kutatások. Az ökológiai gazdálkodással foglalkozó szervezeteknek az álláspontja, hogy tulajdonképpen mi is beléptünk abba a versenybe, ahol rohanunk a szakadék felé. Gyakorlatilag mi azt gondoljuk, hogy ezek a enyhítések, azok egyrésztről ellenőrizhetetlenné teszik ezeket a folyamatokat, másrészt, amit az előbb beszéltem, hogy a fokozat elővigyázatosság elve az megszűnik, sért egy sor nemzetközi egyezményt is, és nyilván a fogyasztóvédelem magas szintjének a biztosítása, mert eddig alapvetően Európára az egy jellemző volt, ebben egy nagyon komoly visszalépés fog történni. Összességében, ha le akarom egyszerűsíteni, az átlag fogyasztó számára fokozott kockázat jelenik meg, ráadásul úgy, hogy magát a jelölést is megpróbálják tiltani, már csak azért is, hogy ha valaki tudatosan szeretné ezeket a terményeket, élelmiszereket elkerülni, hogy ne tudja ezt megtenni.
2: Ugye amikor azt nézzük a GMO-nál, a génkezelt növényeknél, hogy milyen érvek szólnak mellette, és milyen érvek szólnak ellene, a mezőgazdasági és klímapolitikai nyomás az azért az egész Európai Uniót, hogyha megnézzük, jelen pillanatban sújtja. Akár Magyarországot is az aszály helyzet tekintetében. Hogyha ez a mostani változás vagy enyhítés bekövetkezik, akkor ez jár-e azzal, hogy szárazságtűrő növényeket fognak tudni akár így génbeavatkozással létrehozni?
3: Akik támogatják ezeket a folyamatokat, azok többnyire erre szoktak hivatkozni, hogy olyan ellenálló betegségek és kártevőkkel ellenálló fajtákat tudnak majd létrehozni, akár a klímaváltozás hatásait meg lehet majd próbálni ezzel kivédeni, kevesebb növényvédőszer igényt jelent, és nagyobb terméshozamokat. Hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag összességében ezt még senki nem bizonyította, hogy ezek egyébként alkalmasak, viszont egy dolgot egészen biztosan tudunk, hogy ez egy nagyon komoly kiszolgáltatottságot jelent azok számára, a multinacionális cégek számára, akik létrehozzák ezeket a fajtákat, szabadalmaztatják, és gyakorlatilag egy nagyon komoly erőfölénnyel megpróbálnak élni is a piacon.
2: Ugye három magyar környezetvédelmi szervezet, a Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség, amelynek ön is vezetőségi tagja, valamint a Magyar Természetvédők Szövetsége volt az, aki közös közleményben is bírálta a kormányzatnak ezt a mostani lépését. Várható volt ez, hogy a Tisza kormány erre az enyhítésre így fog reagálni?
3: Mi abban bíztunk, hogy korábbi ígéretnek megfelelően gyakorlatilag tudjuk tartani azt az álláspontot, ami egyébként nem volt könnyű álláspont európai szinten sem, meg Magyarországon sem. Nagyon komoly vita zajlott ebben 2-3 éve az Agrárgazdasági Kamarán belül is, talán már van 4 is. Mi akkor is, én magam is, illetve a Biokultúra Szövetség egyértelmű álláspontja az volt, hogy meg kell őriznünk a mentességet, és gyakorlatilag az ellenőrizhetőség az egy nagyon fontos kérdés. Illetve még egy dologról nem beszéltünk, hogy most már egyre több precedensértékű döntés születik arról, hogy a természetben előforduló génvariációkat is levédik a nagy multinacionális vetőmag cégek, ami egyre nehezebb és egyre nehezebb helyzetben hozza azokat a kisebb vetőmag előállítókat, akik esetleg ugyanezeket a természetes variációkat szeretnék használni. Szóval zajlik egy koncentráció, aminek a végén nagy valószínűséggel egyrészt a termelők is nehezebb helyzetbe kerülnek, sokkal drágábban fognak majd vetőmaghoz jutni, egyre kevesebb fajta vetőmagot használunk, a biológiai sokféleség jelentős mértékben be fog szűkülni, mint ahogy ez már egy nagyon komoly folyamat. Másrészt pedig a kockázati tényezői ezeknek a termékeknek a humán egészségügy szempontjából a mi megítélésünk szerint jelentősen romlanak.
2: Hogyha visszamegyünk 2001-ig, amikor ugye az a nagyon szigorú GMO szabályozás született az Európai Unióba, akkor arra mindenki úgy tekintett, hogy az unió vezetésének is az a fontos, hogy az európai emberek asztalára biztonságos és magas minőségű élelmiszerek kerüljenek. De az utóbbi időben, minthogyha a mezőgazdaság szempontjából egy egészen más irányba haladna az Európai Unió, és itt gondolok például az ukrán gabona esetére, ahol megengedték azt, hogy nyakló nélkül elárassza az Európai Uniót a sokkal rosszabb minőségű ukrán gabona. Ugye beszéltünk itt a növényvédőszerekről is, önök gazdálkodók kifejezetten arra vannak kényszerítve, hogy olyan növényvédőszereket használjanak, amelyek nem ártalmasak az egészségre. Igaz, hogy ezek jóval drágábbak és drágábbá teszik a termelést, de például Ukrajnában ennek a követelménynek nem kellett megfelelni. És emellett itt van most még a Mercosur megállapodás is, ami szintén sokkal rosszabb minőségű élelmiszerekkel árasztja el az Európai Uniót. Mi áll e mögött, az irányváltás mögött? Vagy nevezhetjük ezt az Európai Unióban egyfajta irányváltásnak, ami korábban azért nem volt tapasztalható?
3: Én egészen biztosan így fogalmaznék. Mondhatjuk azt, hogy az ipar tekintetében, hogy az európai ipari termékeket tudjuk exportálni, sorra köti az Európai Unió a szabadkereskedelmi megállapodásokat. Ez vonatkozik Ukrajnára, vonatkozik a dél-amerikai országokra, Észak-Afrikából özönlik a zöldség és gyümölcs Európába, és ez a legnagyobb baj, amit szerkesztő asszony is mondta, hogy nem azonos feltételekkel kerülnek ezek megtermelésre. Európán belül rendkívül szigorú követelmények vannak, és nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni, és ezekben a szabadkereskedelmi megállapodásokon keresztül érkező termékekre ugyanezek nem vonatkoznak. Szóval nem egyenlő a verseny egyébként, mert azt szokták mondani, hogy miért nem tanulunk meg versenyezni ezekkel az országokkal. De úgy nagyon nehéz, hogyha nekünk össze van kötve a lábunk, és mondjuk így kellene egy futóversenyen elindulni. És azokból az országokból, ahonnan érkeznek ezek a termények, fogalmunk nincs, hogy egyébként milyen rendszereket használnak, és az a hír járja, hogy még mindig olyan növényvédőszereket használnak, amit Európában akár 10-20 éve is kivontak a forgalomból. Így azért nagyon nehéz versenyezni. Ez a verseny része, ez a gazdálkodói kérdés. A másik része, az nyilván a humán egészségügynek a kockázatai. De csodálkozzunk, hogyha ezek a civilizációs betegségek robbanásszerűen fognak egyébként erősödni, főleg úgy, hogy ilyen ellenőrizetlen termékeket fogyasztunk jelentős mértékben. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ma Magyarországon is, ma már magyar zöldséget, magyar gyümölcsöt nagyon kevesen fogyasztanak. Többnyire ezek valahonnan Észak-Afrikából érkező termékek.
2: És a szanyán, hogy Észak-Afrikából érkeznek, de a legtöbb a konténerekbe és a kamionokba érik be addig, ameddig a multiknak polcára kerül.
3: Igen, a maga az előállítási körülmények is elképesztőek. Nem beszélek arról, hogy gyermekmunka és egyéb olyan emberjogi kérdések, amelyek ritkán szoktak terítékre rakni.
2: És szerintem azt a fogyasztók már jól tudják, hogy milyen különbség van a között, amikor leemeljük az útközben megérett epret, vagy kimegyünk az út szélére, és a magyar termelőtől megvásároljuk azt, amit még hajnalba szedett le, vagy még jobb esetben fogjuk magunkat, és elmegyünk egy teszed akció keretében. És hozzájutunk akár azokhoz a finom, szezonális gyümölcsökhöz is, amit utána az asztalunkra tudunk tenni. De hogyha visszakanyarodunk kicsit ehhez az enyhítéshez, ugye itt két kategória van, az NGT1 kategória és az NGT2. Na most az egyes kategóriába ugye azok a növények kerülnének, amelyeknél csak kisebb genetikai módosítás történt, és ezek a változások hagyományos nemesítéssel vagy természetes mutációval is létrejöhettek volna. Hát miért nem várják meg, hogy ezek természetes úton jöjjenek létre? Miért kell ehhez génmanipuláció?
3: Ugye itt jönnek ezek a versennyel kapcsolatos problémák, hogy ez ugye az egyik érve az, hogy lemaradunk azokkal az országokkal szemben, akik ezeket a eljárásokat már használják. Ugye itt szűnne meg a maga jelölés is az én értelmezésem szerint. Az NGT2, ahol egyébként ez a hagyományosabb GMO szabályozás, ugye arra továbbra is vonatkozna, és ott a jelölés is. Ugye egy fontos dolog a biokultúra IFAM és az ehhez kapcsolódó biogazdálkodó szervezetek azok elérték azt, hogy a vetőmagnál jelölni kell mindenképpen a vetőmagot, hogy az bármelyik kategóriában tartozik-e, hiszen ez alapvető termelési biztonságot jelent az ökológiai gazdálkodás számára, illetve kötelezettséget is, hogy csak olyan magokat használjuk, olyan vetőmagot használjunk, ami nem esett át ilyen kezeléseken.
2: Na most felértékelődnek-e ebben a helyzetben az ökogazdálkodások, vagy versenyhátrányba kerülnek? Egyáltalán az ökogazdálkodásokra nézve mit jelent ez a mostani enyhítés?
3: Mielőtt erről szólnék, annyit azért mondjunk el, hogy ez 2 év múlva lép életbe ez a szabályozás, és tulajdonképpen most 60 napja van bármelyik tagországnak ahhoz, hogy ezt megvétózza vagy megtámadja, ami tudásunk szerint erre már készülnek, és nagy valószínűség ez meg is fog történni. Svájcban egyébként népszavazás kiírását tervezik, illetve Angliában már történt olyan döntés, ami egyébként, ugye ott hamarabb kezdték ezt el, ott most éppen megsemmisítették azt a törvényt az én tudásom szerint, ami egyébként lehetővé tette ezt a fajta szabályozást, amit most mi Európában el akarunk fogadni, vagy elfogadtunk és megpróbáljuk bevezetni. A kérdésére választ adva, bármilyen paradoxon is ez, én azt gondolom, hogy fel fogja értékelni az ökológiai termékeket, hiszen ez az lesz az egyetlen forrás, ahol egyébként valamilyen formában kontroll alatt lehet tartani a termelést. Nyilván nem örülünk ennek, mert nyilván nem ez a jó megoldás, de az én várakozásom egyébként ezek lesznek. A tudatos fogyasztók egyre jobban az ökológiai termékek irányába fognak fordulni, és milyen jó lenne, hogyha Magyarországon is az itt megtermelt terményeket nem külföldre szállítanánk, hanem a igazi társadalmi hasznosságát az adná, hogyha a magyar emberek fogyasztanák el ezeket a terményeket.
2: Felértékelődik, de nehézzé válik-e ezáltal az ön munkájuk, hiszen ugye az NGT1 kategóriába tartozó növényeket már nem lehet ökológiai gazdálkodásban használni, és mégis azokon például külön jelzés nem lesz.
3: Igen, ez bonyolítani fogja, a fogyasztóknak az életét fogja jelentős mértékben nehezíteni. Én azt gondolom, hogy itt a vetőmag előállításban is komoly kérdéseket vett, hogy nem véletlenül egyébként a vetőmag előállító cégek egy jelentős része tiltakozik ez ellen a döntés ellen. Pontosan azért, mert azok a multinacionális cégek, akik egyébként hatalmas erőfölénnyel rendelkeznek, nagy valószínűséggel ezzel élni is fognak. Ez alapvetően fogja megnehezíteni a vetőmag termesztőknek a dolgát.
2: És hát nagyon fontos, ahogy mondta ön is, hogy vélhetően készülnek arra, hogy megvétózzák ezt a döntést, de önök mit tudnak tenni például a Tisza kormány irányába, aki eddig támogatta ezt az enyhítést?
3: Mi azt fogjuk kérni a kormánytól, hogy mi is legyünk azok között, az államok között, akik megtámadják ezt a döntést.
2: Hogyan tudják ezt elérni? Ugye most született egy nyílt levél.
3: Hát tulajdonképpen ilyen eszközöket kell tudni használni, illetve mint ami ma most is történik, hogy tájékoztatjuk a fogyasztókat, tájékoztatjuk a lakosságot arra, hogy milyen kockázata van ennek. Egyébként komoly felmérések voltak Európában, és a lakosság, amikor erről dönthet, többnyire azt a döntést hozza, hogy ő nem akar ezekkel a lehetőségekkel élni. Szerintem pont azért akarják megszüntetni a jelölést, hogy ez a választási lehetőség szűnjön meg. Szóval igazából nincs más lehetőségünk, mint tájékoztatjuk a lakosságot, és arra biztatjuk, hogy adjanak hangot annak a véleményüknek, amely az élelmiszerbiztonságot helyezi előtérbe a gazdasági szempontokkal szemben, és hogy igazából ezek mentén is meg lehet találni véleményünk szerint azokat a megoldásokat, amelyek egyébként amellett, hogy gazdaságos termelést tesznek lehetővé, biztosítják azt, hogy megfelelő minőségi élelmiszer kerüljön a lakosság asztalára.
2: Nagyon fontos arról is beszélni, hogy az ökológiai gazdálkodások vagy gazdaságok azok jelen pillanatban Magyarország mezőgazdaságának mekkora százalékát teszik ki, vagy van egyfajta tendencia, egyfajta folyamat, ami kapcsán lehet esetleg azt mondani, hogy nő a szerepük?
3: Igazából egy nagyon dinamikus növekedés volt az elmúlt évtizedekben. Most már elérjük a 6%-ot. Ez látszólag egy pici szám, de nagyon dinamikus növekedés volt. És én azt gondolom, hogy itt nem is az a legnagyobb probléma, hanem inkább az, amit már többször említettem, hogy egyrészt ugye az ökológiai gazdálkodás az része az agrobiznisznek, gyakorlatilag ez egy üzleti tevékenység, és tulajdonképpen ebből a szempontból is lehet vizsgálni, de én mégis a társadalmi hasznosság szempontjából szeretném azt erősíteni, hogy az igazi nagy társadalmi hasznossága akkor tudna jelentős mértékben növekedni, hogyha magyar emberek fogyasztanák el ezeket a terményeket. És a növekedés az önmagában az fontos, de mi nekünk volt ehhez javaslatunk is. Nagyjából egy 2,5-3 millió ember szerepel ma a Magyarországon a közétkeztetés rendszerében, és mi azt mondjuk, hogy ez egy nagyon komoly előrelépés lenne, mint ahogy több európai országban is ehhez már komoly eredményeket értek el, hogy a közétkeztetést állítják át alapvetően ökológiai alapanyag. Amiből jelentős társadalmi hasznosság származik, hiszen többnyire a közétkeztetésben étkező nagy része gyerek, kiskorú, és azt gondolom, hogy azt nem kérdés, hogy ebben a korban rendkívül fontos, hogy megfelelő minőségű élelmiszert tudjuk biztosítani a gyerekeink számára. Sajnos mi erről lemondunk Magyarországon, és a jó minőségű termékeket kiviszük külföldre. Szerintem ez a legrosszabb kombináció. Egyrészt nagyon komoly Európai Uniós források érkeznek azért, hogy legyen egyfajta növekedés, nőjön az ökológiai termesztésben van területek aránya. Nyilván ennek környezetvédelmi logikája is van, de humán egészségügyi is lenne. Sajnos mi Magyarországon lemondunk arról, hogy mi fogyasszuk el ezeket a terményeket. Ezeket aránylag jó áron el lehet adni külföldön. Nyilván a nyugat-európai embereknek is van kellő eszük ahhoz, és hosszú idő óta őket azért edukálják ebben a tekintetben, hogy megpróbálnak odafigyelni arra, hogy milyen minőségi élelmiszert fogyasztanak.
2: És hát nagyon fontos, hogy mi is odafigyeljünk arra, hogy otthon a családi asztalra a gyermekeink elé milyen minőségű élelmiszerek kerülnek. Tehát itt a Tisza kormánynak azért volt egy nagyon fontos vállalása. A kampányban az többször elhangzott, hogy az egészséges élelmiszereknek az áfáját 5%-ra szeretnék csökkenteni. Ez a kategória, vagy ez a terv hogyan érintheti azokat, akik ilyen ökológiai gazdálkodásban állítanak elő termékeket?
3: Ugye nem tudjuk a kategóriát, hogy ez mit jelent. Én egyébként üdvözlöm, mert hogyha olcsóban lehet hozzájutni ezekhez a termékekhez, egyébként a versenyképességét tudja javítani. Az egy másik kérdés, hogy áfa csökkentése ritkán szokott olcsóbb lenni a termék, az egy másik kérdés, de ez a politika része. Maga az, hogy van egy ilyen terv, ami arról szól, hogy elérhetőbbé teszi az egészségesebb élelmiszert a lakosság számára, én azt gondolom, hogy ez egy jó cél, és ezt mindenképpen meg kéne valósítani.
2: Enyhített a génkezelt növények szabályozásán az EU, ugyanis múlt héten elfogadta az Európai Parlament a génkezelési technikákkal előállított növényekkel kapcsolatos uniós szabályozás lazítását. Az, hogy ez életbe lép-e, arra azért még 2 évet várni kell, de az biztos, hogy elindult az Európai Unió egy olyan úton, ami vitát váltott ki az agrárszakemberek, és hát mondhatjuk úgy, hogy a kutatók között is. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vitának a vége, de hát mindenki azt szeretné, hogyha az asztalra, és főként itt Magyarországon a magyarok asztalára egészséges élelmiszerek kerülhetnének. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Szollát Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei elnökével. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: A Mali Andrea és Szilágyi Zsolt kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Sopronban FM 96,8. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk!
1: A Hely! A műsorvezető Bellényi Barbara.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ma a főváros 22. kerületéből a Memento Parkból jelentkezik a hely. Műsorunk első részét hallhatják. Annak apropóján sétálunk a Szoborparkban, hogy számtalan 56-70 programot szerveznek idén, megemlékezve az 1956-os forradalom és szabadságharc 70 éves évfordulójára. Első adásunk egyébként ma az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján hangzik el, Nagy Imre és társai 1958-ban történt kivégzésének emlékére, de hamarosan a független Magyarország napja is lesz, a szovjet csapatok 1991-es kivonásának emlékére. A tematikus útvonal segít abban, hogy bronzba öntött és kőbe faragott alakok segítségével megidézzük a forradalom sorsfordító pillanatait, a nép összefogását és a diktatúrát. Válaszreakcióit. Vezetőink pedig itt a Memento Parkban. Holp Judit turisztikai és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató, Rétli Ákos kuratóriumi elnök és Bosnyák Zoltán tárlatvezető, kommunikációs és kreatív munkatárs. Itt vagyunk, még be se léptünk egyébként a Szoborparkba. Nem tudom, hogy ez tudatos-e, hogy ide még belépő sem kell, de már is egy hatalmas csizmát látunk, és szerintem bárki, aki erre sétál és próbál elsétálni a kamaraerdő felé, akkor felsejlik benne, hogy ez vajon miért van itt. Egy hatalmas tribűn, szerintem ez a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjével lehet egyen méretű, vagy talán még nagyobb is, azon egy legalább 10 méter magas talpazat, azon még egy talpazat, az is van vagy 5 méter, és az a bronzba öntött csizma nálam biztos nagyobb, de lehet, hogy kétszer akkora. Holp Judit, segítségét kérem.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, a Kossuth Rádió hallgatóit. Föntről lefelé válaszolok a kérdésre. A csizmák biztos, hogy magasabbak, átlagos testmagasságú embernél, ugyanis az eredeti Sztálin szobor 1956-ban az első estén, október 23-án 21 óra 47 perckor ledöntött szobrának talapzaton maradt másolata. Látjuk. Tehát ez a csizmapár, ez pontosan akkora, amekkora az eredeti szobor csizmája volt, és maga az eredeti szobor pedig 8 méter magas volt, úgyhogy ebből egy kis logikával és matematikai érzékel ki lehet számolni, hogy vajon mekkora az a csizmapár. A Memento Park Szoborpark Előd Ákos, Ibl és Podmanicki díjas építész tervezőasztalán született. Az ő elgondolása az, ami mentén itt körbejárhatják a látogatók a Memento Park Szoborparkot. Ez egy politikailag semleges gondolatmenet, amely kvázi az emlékezet és a trauma mentén kézen fogva visz végig mindenkit, aki átélte vagy nem élte át ezt a rendszert.
0: 70 éves évforduló kapcsán nyilván most fontos a megemlékezés. Az egész év arról szólt, hogy különböző programsorozatok keretében arról lehetett hallani, hogy mi minden történhetett 1956-ban a forradalom idején.
1: Én visszamennék egy pár évvel, ugyanis a Memento Park Szoborpark a népakarat szüleménye. A politikai társadalmi változások már 1985-től tetten érhetők. És valahogyan sikerül a magyar népnek egy olyan állapotba eljutni, egy olyan egészséges állapotba eljutni, ahol egy társadalmi konszenzus születik arról, hogy ezeket az alkotásokat ne elpusztítsák, ne lerombolják, ne beolvasszák, hanem megőrizzék. Óriási szerencse, tényleg kegyelmi pillanat, ahogyan 1956 is a forradalom egy kegyelmi pillanat volt, egy megismételhetetlen kifejeződése a népakarat egységének, hogy a rendszerváltó politikusok is, a rendszerváltásról elmélkedő tudósok is egyetértettek azzal, hogy ezeket a szobrokat nem szabad beolvasztani, nem szabad elpusztítani, és abban is egyetértettek, hogy az eredeti helyükön sem kellene hagyni. És úgy, hogy kiemelték az eredeti helyükről, elkezdődtek az úgynevezett szoborviták, tehát például a dátum ez az 1991, itt már zajlanak a szoborviták. Minden budapesti kerület saját jogon dönthetett arról, hogy mely szobrot tartja meg, és mely szobrot távolítja el.
0: Na de hát még be se léptünk a park bejáratán, itt kint, kívül, ha a disztribünt látom, akkor innen, ahonnan egykor a pártvezetők integettek május 1-i felvonulások során a felvonulási téren, megelevenedett a 70 éves emlék éven. ez akár ez a helyszín, csináltak, szerveztek itt interaktív programot, kiállítást, rendhagyó tárlatvezetést?
1: Főleg a rendhagyó tárlatvezetés az, amit az emlékév kapcsán hirdetünk és szervezünk, és nem csak látogatóinknak, hanem szakmai partnereinknek is. Idegenvezetőknek, tehát budapesti városi idegenvezetőknek, pedagógusoknak, pontosan azért, hogy ne csak a mi közreműködésünkkel, hanem önállóan is fel tudják dolgozni a vendégeikkel, osztályukkal ezt a témát, és ennek megfelelően a közösségi média oldalainkon is publikáltuk ezeket a segédanyagokat, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek, mert úgy gondoljuk, hogy ez mindig hozzáférhető kell legyen, ez az univerzális tudás és az az ismeret, amivel a Memento Parkot ebben a nagyon fontos évben meg lehet látogatni.
0: Közben most jár Zoltán tárlatvezetőhöz fordulok. Amikor idejön egy gimnáziumi csapat a pedagógusokkal, akkor mi az, ami őket leginkább megfogja?
2: Hát egy tinédzsernek, egy gimnazistának alapvetően ez nyilván elsőre egy ilyen nagyon furcsa, nagyon retro, nagyon távoli világ. Nekik

0: Milyen közegben és milyen üzeneteket közvetítettek ezek a szobrok. Sajnos azt vettem észre, hogy azért tinédzsereknél ez már nem egy élő történelem. Ez talán az én generációm az, aki még ilyenekről be tud számolni. Én szoktam a tárlatvezetésekben említeni családi történeteket. Például, hogy Málenki robotra elvitték nagyapámat, és 3 évet töltött Donyeckben a szénbányákban. Ilyen történetekkel csak az én generációm rendelkezik még. Biztos volt félelem is bennük, hogy ezekről nem szabadott beszélni évtizedekig, és ez a rendszerváltással sem változott meg. Tehát én ezt nem személyesen tőle hallottam, ezeket a történeteket, mert tényleg nem volt meg az a kapcsolat közöttünk, hogy ezt átadhassa. Ez a szakadék, ez megvolt, és szerintem ez pont az ilyen túrák kapcsán lehet ezeket a szakadékokat áthidalni valahogy. Tehát, hogy ilyen közvetítéssel átadni.
1: A hely riportműsor a Kossuth Rádióban.
2: Megérkeztünk a bejárathoz. Ez egy hatalmas, klasszicista stílusban épített timpanon, nem tudom, Rétli Ákos kuratórium elnök segítségét kérem, hogy kicsit bemutassuk. Szóval olyan, mint egy nagy, több emeletes épület, de mögötte nincs épület, tehát csak egy oromzat maradt meg.
3: Nagyon sok olyan elemmel, jellegzetességgel találkozunk, amik a Memento Parknak a koncepcióját tükrözik. Tehát szoktuk mondani a látogatóknak, hogy vásároljanak például egy kis látogatói kalauzt, vagy vegyenek részt vezetéseken, mert hogy annyi titkot rejt ez az egész létesítmény, és olyan sok minden van itt, ami első látásra nem is annyira egyértelmű, nem is annyira nyilvánvaló. Szóval nagyon sokan megérkeznek ide úgy, hogy ó, hát én ismerem ezeket a szobrokat, hát főleg az idősebbek azt mondják, hogy hát láttuk mi ezt már eleget, nem kell nekünk erről már további tudás. És akkor gyorsan rákérdezünk, hogy na és akkor tudják-e, hogy például a főkapu az mennyiben tükrözi ennek a korszaknak a propagandáját, a hazugságait, az a be nem váltott ígéreteit. És akkor már rögtön elkerekedett szemmel nézik, hogy hát tulajdonképpen azt nem tudjuk, akkor kezdjünk el mesélni. És akkor valahogy úgy mégiscsak bevezetjük az embereket ezeknek a jelképeknek az értelmezésébe.
2: Mert Hiesgyül a verse mellett tőle balra meg jobb oldalt, egyik oldalon felismerem Lenin egész alakos alakját, Marx és Engels, ugye?
3: Van. Hát tulajdonképpen a főkapu, a főbejárat az egy nyitány, az egy hatalmas nagy összefoglaló, egy ígéret, hogy majd ott bent valami csodálatos dolog lesz, hogy mintha itt tényleg mintha egy óriási épületnek a homlokzatánál állnánk. Nem véletlenül van egyébként a timpanon a tetején, és oszlopok tartják ezt az egész építményt, és oldalt a falfülkékben állnak ezek a monumentális szobrok. Ez tulajdonképpen megidézi az antik építészetet. Na de hát az antik építészetnek mi köze az itt látottakhoz? Hát a szociál. Hát az, hogy a szociál az a speciális stílus ennek a korszaknak az építészet és egyáltalán a művészetekre ráerőlt stílusa, az valahol az antik világban kereste a saját gyökereit, mert minden új rendszer, minden gyökértelen rendszer megpróbál valahol a távoli múltban magának elődöket találni, és megtalálni azt a jogfolytonosságot, amivel igazolhatja önnön jelentőségét, és hát azt a tényt, hogy ő ott van, és éppen vezeti az országot, a népet, és a történelemnek részesévé válik. És hát igen, a közepén ott van a vastábla, rajta I. és Gyula egy mondat a Zsarnokságról című verse, ami a diktatúrának, az elnyomásnak, a zsarnokságnak egyetlen hosszú sóhajba, egyetlen mondatba összefoglalt tulajdonságainak a tükre, de hát itt nem tudunk bemenni.
2: Ez a kapu,
3: és nem látunk, de hát a mondásból tudjuk, hogy minden nagy kapu mellett van egy kis kapu, úgyhogy mi ezen tudunk bemenni a parkba.
2: És közben Holp Jutitot kérdezem, amíg sétálunk a parkba befelé, hogy a 70 éves évforduló kapcsán melyik volt mondjuk a legérdekesebb, vagy legizgalmasabb az önök számára. 2025 óta tematikus borkóstolókat szervezünk, minden hónap első szombatján a publikum számára, és egyébként lekéréses módon egyéni vendégeknek is.
4: Ez a Budafoki pincejáratnak egy állomása lett a szoborpark?
2: Így van, így van. Október közelettével 2025-ben egyre egyértelműbb volt az, hogy az októberi alkalmon nem is beszélhetünk másról, csak 1956-ról, és annak kapcsán is kerestük a személyeket,
5: hogy kikhez lehetne jól kapcsolódni, ugyanis ki kellett találni, hogy melyik bort melyik szobornál és miért fogyasztjuk.
4: Mit ihatott Kádár? Vagy mi volt Kádárnak kedvenc bora? Csak is a vörös? Vagy nem tudom, egyáltalán lehetett a fehérhez nyúlni?
5: Nagy Imrét választottuk ki. Az ő életútjának állomásairól hoztunk borokat. Egy nagyon szép ívet sikerült rajzolni. Onnan

0: Onnantól kezdve, hogy ő is harcolt az első világháborúban, és ott maradt a orosz hadifogságban egészen addig, ameddig 1956. október 22-én Badacsonyból, a Szüretről elszólították őt. Az 1956-os emlékezethez és évfordulóhoz kapcsolódó eseményeink közül a Borok Nagy Imre életútjának állomásairól volt az egyik legmegindító programunk. Az utolsó tétel az ugyanazokról a tőkékről származik, ugyanis megvannak még azok a tőkék, és van egy működő borászat is, aki gondozza Nagy Imre emlékezetét és 1956-os örökségét azzal, hogy minden tizedik évforduló, minden kerek évfordulón készítenek is egy Nagy Imre emlékbort. Ez volt a borsor záró kortja.
1: Ha a Szüretről beszélünk, akkor ide passzol Felszegi Csaba szerkesztő kollégámnak a következő riport bejátszása, hiszen a műsor elején már említettük, hogy ma van, tehát az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapja, Nagy Imre és társai 1958-ban történt kivégzésének emlékére, hamarosan pedig június 19-én a Független Magyarország napját ünnepeljük. A Nemzeti Emléknapot a szovjet csapatok 1991-es kivonásának emlékére tartjuk. Mi itt a Memento Parkban hamarosan folytatjuk sétánkat, addig is hallgassanak meg egy riportot. Nagy Imre az 1956-os forradalom alatt a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke volt. Október 23-a előtt, ahogyan Holt Judit is említette, pedig a Balatonnál szüretelt, onnan indult el a forradalom budapesti helyszínére. A szerkesztő tehát Felszegi Csapa riport összeállítása következik.
2: Van egy sokáig legendaként emlegetett személyes történet, amelyről hosszú ideig nem lehetett beszélni. Eszerint Nagy Imre mártír miniszterelnök feleségével és egyik unokájával 1956. október 23-a előtt a forradalom előestéjén Veszprém vármegyében Badacsony-Tomajban járt egy családnál szüreten. 1956. október 22-én késő este pedig a pattanásig feszült fővárosi helyzet miatt Nagy Imre egy Tapolcáról érkezett autóval Balaton-Almádin keresztül indult el Budapestre. A Szüretről készült fotók 1989 után kerülhettek napvilágra, mondta el Cucor Sándor, Balaton-Almádiban élő történész.
3: Az Abó János katona társa volt Nagy Imrének. Véletlenül összefutottak Hévízen, amikor fölmelegítették ezt a baráti kapcsolatot, mivel a Szüret időpontja közeledett, meghívta Badacsony-Tomajba születelni. Nagy Imre boldogan elfogadta, olyannyira, hogy a családjával ment le, de nem a lányát vitte magával.
4: Feleségével és unokájával.
3: Fiú unokával. Ezeket a dolgokat, ugye, amikor így suttogják, akkor 33 évet kellett várni, amíg kiderült ténylegesen, hogy itt volt egy Kotnyek Antal nevű profi fotográfus, aki olyan gyönyörű, derűs képeket készített a Nagy Imréről, hát nem volt Budapesten, ő itt volt. Badacsony-Tomajon itt megette a birkapörköltet, már hoztak birkahúst is magukkal, és utána meg állítólag meg este még zsíros deszkát is evett. Szóval ezek úgy lassan állt össze ez a kép.
4: 89-ben került elő egy fotósorozat, ugye Kotnyek Antalnak erről.
3: Össze, bennem is a kép. Tehát nagyon sok minden ilyen legenda volt, amiből ugye gyakorlatilag később derült ki mindig a múlt.
4: És akkor a legenda szerint október 22-én este Tapolcáról jött egy autó, érte, amikor már ugye a forradalmi események miatt hirtelen Pestre kellett utaznia?
3: Ő jött egy autó, érte, ez az autó fölvitte, Balaton-Almádin keresztül mentek fel Budapestre, és akkor másnap már megkezdődött a forradalom. Ez a Badacsony-Tomaiak előtt sem volt teljesen nyilvános, mert a rendszerváltozás után állítottak fel egy márványtáblát, mondta a Zabó Présháznak a falára.
2: Veszprém azért is fontos, mert országosan az 56-os forradalom egyik legjelentősebb településeként a szovjet csapatokkal szemben a királynék városában alakult ki Budapest után a legnagyobb fegyveres ellenállás. Emellett pedig a vármegye óriási szerepet vállalt abban, hogy a forradalom idején Budapest élelmiszer ellátását is biztosította.
5: 56-70. Emlékezzünk a forradalom 70. évfordulóján a szabadságharc hőseire.
1: Hátunk mögött az utágó vörös csillag látható, most éppen begóniákkal beültetve, Bosnyák Zoltán tárlatvezető.
6: Maga ez a csillag a Clark Ádám téren álló körforgalom közepén található vörös csillag, hasonló virággal beültetett vörös csillagnak a mása.
1: Itt is olyan egyébként, mint egy körforgalomban lennénk, tehát a koncepció az azonos.
6: Így van, nem véletlenül, hiszen a Clark Ádám téri csillag is ugye azért került oda, mert az volt Budapest és az ország középpontja, szimbolikus is középpontja, ugye az Éró kilométer kő is meg van emlékezve, ott arról is van egy emlékmű, és erre a stratégiai helyre szánták ezt a virágból kiültetett, megültetett vörös csillagot, ezt a koncepció részeként ide is a parknak a középpontjába szánták, szintén megemlékezve erről, természetesen kisebb méretben, de ugyanúgy megtalálható. A virágok nem változnak, továbbra is begónia, mert a szép vörös színt azok biztosítják.
1: Szobor, fal, nem tudom minek mondjam, talán mészkőből, de ahhoz is kérek majd segítséget Rétli Ákos kuratórium elnöktől. Különböző képeket mutat egymás után, talán kronológiai sorrendben, nem tudom. Katonákat látok benne, vörös katonákat, munkásokat, egy fejet becsukott szemmel, különböző szimbólumokat.
7: De nagyon jó a sejtés, mert elhangzott itt, hogy kronológia, meg elhangzott az, hogy ez valami történet. Igen, ez az. Ez egy képregény. Ez a fal tulajdonképpen az 1956-os forradalom napjainak a képregénye, de a kommunista értelme szerint.
1: Nem, hát nem forradalom, hanem ellenforradalom.
7: Hanem ellenforradalom. Megállok itt a diákokkal, mondjuk egy diákcsoporttal, és megkérdezem tőlük, hogy mit tanultak, hogy kezdődött az 1956-os forradalom, és akkor némi gondolkodás után eljutnak a diák tüntetésekig, amikor ugye az ismert képsorokon mindenki látta, hogy a műegyetemisták egymásba karolva békésen tüntetnek, és vonulnak a Margit hídon, és a műegyetemhez mennek, és egyesülnek aztán más egyetemistákkal, és a Bem téren ott egy hatalmas felvonulás van. Ezzel szemben, ugye, hogyha itt elindulunk a falnak az elejétől, mit látunk a falon, mi van ott rögtön a legelején?
1: Golyónyomok, lövés.
7: Van, lövésnyomok, mert a kommunista értelmezésben 1956 egy fegyveres felkelés volt az ellenforradalmárok orvul fegyverrel a meglévő hatalom, államrend, annak a megdöntését kezdeményezték, amiből aztán mi alakult ki, mi a következő rész, mit látunk ezen a falon.
1: Kétségbeesés,
7: segítségért nyúló kezeket, lángokat, zászlót valaki a megadásra próbál.
1: És tört lefelé.
7: Igen.
1: És megint akkor nem a forradalmi hősöket sajnáljuk, hanem itt az elnyomottak az AVH-s tisztek, vagy?
7: Igen, és mit látunk? Ott van a kalapács, és különösen távol egymástól. És a legfontosabb szimbólum az itt alul egy nyitott könyv, ami lángol, ami ég. Tehát a könyvégetésre utal ez a jel. Tulajdonképpen ennek a forradalomnak, vagy hát az ellenforradalomnak a barbárságát próbálja ezzel bemutatni. Tehát így meséli el egy 20 méteres mészkőfal az 1956-os forradalom eseményeit, de természetesen a kommunista szemszögből, hiszen ők állították ezt az emlékművet a Köztársaság téren, amit ma II. János Pál pápa tér néven ismerünk, az 1956. október 30-ai ostrom emlékéül.
1: És ezt el is hitték az emberek? Kolp Juditot kérdezem.
0: Én egy politikailag teljesen semleges családban nevelkedtem, pedig édesapám katonatiszt volt évtizedeken keresztül, és mindentől megkíméltek. Amikor a nagyszüleim egy pár évvel ezelőtt meghaltak, akkor beszélgettünk az ő emlékezetükről édesapámmal, talán pont itt a Memento Parkban, talán pont a tavalyi Nagy Imre borkóstolón. És akkor mondta édesapám, hogy te tudtad, kislányom, hogy a nagyszüleid úgy haltak meg, hogy szerintük 56 ellenforradalom volt. És valami végtelen hálát éreztem, hogy nem tudtam, hogy így haltak meg, hogy felnevelkedhettem így. De a válasz igen. Csak hogy egy nagy klasszikus idézzek, a hazugság, hogyha elégszer ismételjük, igazság lesz.
1: És Bostyák Zoltán táratvezetőnek személyes érintettsége van 56-tal kapcsolatban?
6: Az én család Ádomban szintén nem volt ez téma, nem tudok emiatt ilyen érintettségről beszámolni. A propaganda hatásairól viszont igen, arról vannak emlékeim. Még óvodás voltam, és az óvodánkban is ki volt rakva egy tabló a Hazafias Névfront jelöltjeivel egy választás előtt. Majd a választásokról is van egy emlékem, miszerint én édesapámmal, még a bátyám édesanyámmal vonult el a válaszói fülke magányába, és miközben apám éppen a szavazatát adta le, én megrángattam a kabátja szélét, és mondtam neki, hogy apa, ugye Kádár Jánosra fogunk szavazni. Az akkori énem, aki pár évesen is hatása alatt volt ezeknek a propagandáknak természetesen, úgyhogy anélkül, hogy túl sok mindent tudtam volna Kádár Jánosról, azt viszont tudtam, hogy rá kell szavazni.
7: Én viszont egy politikailag polarizált családban nőttem föl.
1: Régi Ákos.
7: Az én szüleim lényegében politikai okokból váltak el. Nagyon kulturáltan, szépen, mosolyogva, de egymást el nem viselve mondtam, mondtak búcsút egymásnak. Szoktam itt mesélni a diákoknak, úgy érettségiztem le, hogy én az 1956-os forradalomról nem hallottam semmit. Tehát úgy jutottam el az érettségig, hogy ez sem a történelem órákon nem került elő, se a magánbeszélgetésekben, se a családban. És ez jellemző volt erre a korszakra, hogy inkább elhallgatni az 1956-os eseményeket, és ez az egyetlen olyan objektum, ez a mögöttünk álló fal, valamint az ezt kiegészítő szobor, ami egy ilyen kényszerből jött létre. Tehát a kommunista pártállamnak azért valahol mégiscsak kellett szót ejteni 1956-ról, hiszen itt voltak ezek a halottak, itt voltak azok a általuk hősöknek és általunk meg áldozatoknak nyilvánított személyek, akiknek valami módon emléket kellett állítani. Na ez egy nagyon furcsa ellentmondás lehetett annak idején, és egy nagyon nagy kihívás, hogy hogyan ejtsenek szót olyasmiről, amiről nem akarnak beszélni. A Memento Parkban, meg a Szobor Parkban ez a fantasztikus, hogy...
1: Itt már szabad beszélni,
7: hogy itt már mindenről beszélhetünk, és arról is beszélhetünk, hogy milyen az, amikor nem szabad valamiről beszélni.

Egy időre, egy hétre búcsúzunk a Szoborparktól. Műsorunk a mediaclick.hu oldalon még 60 napig visszahallgatható. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Felszegi Csaba nevében is Belényi Barbarát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Sportrendezvény miatt forgalomkorlátozás lesz hétvégén Budapest 6. és 14. kerületében. Szombat reggel 7 órától vasárnap hajnali 3 óráig lezárják a Hősök terét, a Kóskároly sétányt, valamint az állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel Károly út között. A környező utcákban és sétányokon több idősávban kell időszakos lezárásokra és megállási tilalmakra számítani péntek reggeltől vasárnap reggelig. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek ezért mindenkit arra kérnek, hogy aki teheti, 11 és 15 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Híreink végén egy sporthír. Pénzügyi okok miatt nem indul az Euroligában az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idény bajnoki aranyérmese a 2026-27-es szezonban nem nevez az európai kupasorozatokba. Az ELTE Beac Újbuda sem indul a nemzetközi porondon a pécsiekhez hasonló indok miatt. Végül az időjárásról, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 4 óra múlt 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban ezen a héten Nagy Zoltánra, a Palóc vidék egyik legnagyobb jelentőségű népdal és népmese gyűjtőjére emlékezünk. Zenei összeállításunkban Palóc földi falusi vonós bandákat hallhatnak. Pénzes Géza vagyok. Nagy Zoltán 1938. májusában született a Nógrád megyei Zabaron, munkás családban. Általános iskolai tanítója ösztönzésére készült a pedagógiai pályára. Kitűnő eredménnyel végezte el a balassagyarmati tanítóképző gimnáziumot, majd kitüntetéses oklevelet szerzett a pedagógiai főiskola magyar nyelv és ének szakán Szegeden. Tanulmányait később a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatta, innen került Salgótarjánba, ahol általános és középiskolában, majd a helyi zeneiskolában tanított. Már fiatal pedagógusként érdeklődési körébe került a népzene, megtanult citerázni és furujázni, majd megalapította Salgótarjánban a zeneiskola népzene tanszakát. Úgy tartotta, hogy a népművészet és a népzene személyiség formáló ereje egész életre szóló útravalót ad növendékeinek. A 70-es évek közepétől kezdett komolyabban foglalkozni népdal és népmese gyűjtéssel. Célja a Palócföld néphagyományainak felkutatása volt. 2008-ban egy irodalmi esten így beszélt erről. Zabari kisgyermekkorom óta mindig is vonzódtam a kétkezi munkásokhoz, érdekelt a nehéz sorsú, sok megpróbáltatáson átment tiszta erkölcsű emberek élete.

Nagy Zoltán számára a folklór és néprajzkutatás soha nem lett kenyérkereső foglalkozás, tanári hivatása mellett járt gyűjteni. A meséket, dalokat legtöbbször falusi házak udvarán vagy a hegyoldalon legeltető pásztoroknál vette föl, a helyszíneket gyalog vagy kerékpárral járta be. A magnetofon szalagra rögzített dallamokat később lekottázta, a szöveget lejegyezte. Munkájára az Akadémia Néprajzi Osztálya és a Zenetudományi Intézet is felfigyelt, így idővel külső munkatársként alkalmazták. Gyűjtéseinek teljes anyaga megtalálható a Magyar Tudományos Akadémia zenei hangtárában, több száz általa gyűjtött népmese kéziratát pedig a Néprajzi Múzeum őrzi. 1990-ben az Ikertündérek címmel adta ki egyik legkedvesebb adatközlőjének, az agyvarónai Gajdár Bélánénak meséit. A Magyar Rádió hanglemezt is készített ezekből a történetekből, egyiket másikat az Esti Mese sorozatban is hallhattuk. Számos kiadványa közül kiemelkedően fontos a Kis Népmese Lexikon és Határozó. A 2008-ban megjelent könyv leírást ad a népmesék kialakulásáról, gyűjtésük kezdeteiről, bemutatja a mesék főbb típusainak jellemzőit és a bennük található szófordulatokat, fogalmakat. A kötet jelentőségét mutatja, hogy a magyar népköltészeti lexikon szerzői is munkájuk fontos előzményeként jelölik meg. A magyar kultúra iránti elkötelezettségét jól példázza, hogy művét önerőből adta ki, és több száz példányt ajándékozott Nógrád megyei óvodáknak, iskoláknak, valamint határon túli magyar intézményeknek. Munkásságát 2011-ben Magyar Örökség díjjal ismerték el.

kedves hallgatóink! Műsorunkban Nagy Zoltánra, a Palóc vidék egyik legnagyobb jelentőségű népdal és népmese gyűjtőjére emlékeztünk. Zenei összeállításunkban palócföldi falusi bandákat hallhattak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Az idén is könyvekkel jutalmazták a Temes megyei magyar iskolákban kiváló eredménnyel végző diákokat.
2: Közel 5000 lejt sikerült így összegyűjteni, mintegy 150 új könyvet tudtunk vásárolni, úgyhogy végül is sikerült minden olyan iskolába díjkönyvcsomagot eljuttatni, ahol magyar oktatás folyik.
1: Tűzugrás, kézműves foglalkozások, közösségi kapcsolódás. Megtartották a pécskai magyar napokat.
3: Szerettünk volna egy olyan rendezvényt, ami a pécskai magyaroknak szól, és nem csak. Egymással elbeszélgettünk, és emellett a magyar kultúránkat is ápoljuk. És reméljük, hogy még következő 10 év múlva is meg lesz szervezve.
1: És most jöjjenek a részletek. Annak ellenére, hogy Romániában sok a megszorítás idén, a megyei önkormányzatok igyekeznek folyamatos újdonsággal és fejlesztéssel előállni. Az ország költségvetésének csúszása miatt a megyei pályázatok idén is később jelentek meg a szokásosnál, illetve rövidebb a megvalósítási határidejük is. Kovászna megyében idén kizárólag online felületen lehetett benyújtani a pályázatokat. Ez a megye idei új eljárása és fejlesztése. A részletekről Gáj Nándort, Kovászna megye tanácsának alelnökét kérdezte Verese Mese gyöngyvér.
4: Mint minden évben Kovászna megye tanácsa meghirdette, és már természetesen múlt hónap 28-án le kellett rakni a pályázatokat. Ez számunkra egy nagyon fontos dolog, hiszen akármennyire kevés a pénz, mégis úgy gondoljuk, hogy a civil szférának itt Háromszéken, de egyébként Székelyföldön nagy szerepe van abban, hogy a társadalmi életet előmozdítsa. A pályázati kiírás teljes mértékben attól függ, hogy mikor lesz az országnak költségvetése. Egy kis késéssel most a tavasszal lettek írva. Ami nagy újdonság volt az, hogy első alkalommal lehetett, és csak kizárólag így lehetett pályázni egy online platformon, amit a Kovászna megye tanácsa előkészített. Próbáltunk segíteni a pályázóknak. A fiatalok, az ifjúsági szervezetek könnyen veszik ezeket az online kihívásokat, azonban azt láttuk, hogy még az egyházaknak, vagy az idősebb generáció által működtetett civil szervezeteknek se volt nagy gond. Természetesen elmentünk minden háromszéki városba, tartottunk tájékoztatót, nagyon sokan voltak. Külön az egyházaknak tartottunk tájékoztatót, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Ezzel, hogy online van a pályázat, online van a szerződéskötés, és online van az elszámolás is, megkönnyítjük főleg a vidéki egyesületnek a dolgait, hiszen minden egyes papírral, ahogy ők fogalmaztak, nem kell Szentgyőre befutkorászniuk.
5: Átlátható egyébként egy online pályázat, tehát kevesebb a hiba lehetőség is esetleg?
4: Mindenképp jobban oda kell figyelni. Most is van hiánypótlásra lehetőség. Van, aki rá is szorul erre, de azt hiszem, hogy összeszedettebbé válnak tőle a pályázók, jobban meggondolják, mire szeretnének pályázni.
5: Mire írták ki a pályázatot? Milyen tematikákban lehetett benyújtani?
4: Az idén 3,2 millió lej volt a pályázati összeg. 2 millió lej az egyházközösségek támogatására. Ez minden évben nagyobb, hiszen itt vannak azok a befektetések, amivel Kovászna megye tanácsa a kisebb javításokat, vagy kisebb értékű fejlesztéseket meg tudja oldani. Ugye az egyházaknak nincs erre máshol lehetőségük. Van egy bukaresti pályázat, de ott már nagyobb összegekről beszélünk, de egy kápolna kimeszelése például elsőrendű. 400-400 ezer lej volt kulturális és szabadidős programokra, 200-200 ezer lej volt sport és ifjúsági tevékenységre. Külön-külön.
5: Például a 200 ezer lejt, hogyha átszámoljuk euróra, körülbelül mekkora összegről beszélünk?
4: 40 ezer euró. Nem nagy összeg egyébként, ami mindenütt elmondjuk, hogy úgy gondoljanak rá az egyesületek, hogy résztámogatás, és úgy gondoljanak rá, hogy ez egy első lépés ahhoz, hogy nagyobb összegeket megpályázzanak. Ez egy úgymond gyakorló összeg. 3-4 ezer lej, ami egy olyan 600-700 eurónyi a tavalyi átlagtár. támogatás, de mindenkit arra biztattunk, hogy nagyon sok akár romániai, a román kormányhoz tartozó különböző ügynökségek írnak ki pályázatokat, akár már egy Erasmust pályázzanak meg, mert megvan rá már a kapacitás, inkább egy kicsi bátorság kellene az egyesületek részéről.
5: Hányan pályáztak?
4: Összesen 482 kérelem jött be. Tavalyhoz képest egy kicsivel kevesebb, de hiszen azt is kell lássuk, hogy most csak júliustól tartandó programokra lehetett pályázni. Ugye tavaly 535 volt, az idén 482. Kulturális kategóriában 141 jött. Az ifjúsági pályázatok kicsit emelkedtek, hiszen arra biztattunk civil szervezeteket, hogy segítsék a diák szervezeteket, hiszen diákok éve van Háromszéken, ugye nincsenek még 18 évesek, nem lehet civil szervezetük. Hivatalosan ajánltuk, hogy akkor partnerségbe közös programokat szervezzenek. Szabadidős kategóriában 108 és egyházi kategóriában 132 pályázat volt.
5: Mikor lesz döntés?
4: Úgy tervezzük, hogy e hónap 23-án lesz a tanácsülés, ahol elfogadja a megye önkormányzat testülete a nyertes pályázatok listáját. Természetesen meg fog jelenni a megye önkormányzat honlapján. Mindenki az online felületen kap értesítést, és ott is fogja megkötni a szerződést. Mi azt hittük, hogy nagyon kevés civil szervezet él a digitális világban, és nagyon kevésnek van digitális aláírása. És kiderült, hogy tévedtünk, és örvendünk, hogy jobban vették ezt az akadályt, ami az online pályázatot illeti.
1: A Temes megyei magyar iskolákban kiváló eredménnyel végző diákok az idén is könyvjutalomban részesültek a tanévzárásakor. Mivel a szaktárca nem biztosítja ezek anyagi fedezetét, civil szervezetek, magánszemélyek adományaiból gyűlnek össze a díjkönyvek vagy az ezek megvásárlásához szükséges összegek. Két éve anyaországi civilek is könyvadománnyal támogatják a programot, amelyről Lehőc László, Erdei Ildikót, a Bartók Béla Líceum igazgatóját, a Temes megyei civil tanács elnökét kérdezte.
2: 2000 óta a civil tanács foglalkozik azzal, hogy minden iskolába jusson el díjkönyv, de hát nyilván ennek a munkája elsősorban azért a Bartók Liceum munkatársaival zajlik. Idén is meghirdettük az adománygyűjtést, és közel 5000 lejt sikerült így összegyűjteni, mintegy 150 új könyvet tudtunk vásárolni. Úgyhogy nagyon jól jött a Csongrád Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ segítsége, akik az elmúlt évhez hasonlóan igen jelentős könyv adománnyal segítettek. Több mint 400 olyan könyvet kaptunk tőlük, ami teljesen új volt, és díjkönyvnek is használhattuk. Kaptunk olyan könyveket is, amelyek a könyvtárakat fogják majd gazdagítani. Úgyhogy összerakva mindezt, végül is sikerült minden olyan iskolába díjkönyvcsomagot eljuttatni, ahol magyar oktatás folyik.
6: Helyi civil szervezetek és magánszemélyek is hozzájárultak a program sikeréhez.
2: Elsősorban a Bartók Béla Alapítványt emelném ki, aki a legnagyobb támogatást biztosítja minden évben. A Józsefvárosi Római Katolikus Plébánia is igen komoly támogatója a programnak, az Integráció Alapítvány, a Belvárosi Református Egyházközség és az Evangélikus Egyházközség támogatja szintén a programot. Ugyanakkor vannak olyan civil szervezetek, amelyeknek könyveik vannak, itt most Budó Barna tanár úr az Értéktár Egyesület könyveiből adományozott, ezeket is használtuk a díjkönyv programban. Nálunk a Bartók Liceumban az elemi osztályok szintjén a szülői közösségek is besegítenek, hiszen amióta nincsenek díjak, hanem mindenki elismerő oklevélbe részesül, aki sikeresen befejezi az évet, inkább egyforma és mindenkinek járó könyvet kapnak a diákok, ezért azok a könyvek, amiket a díjkönyv programból kapnak a tanítók, más rendeltetést kapnak, akár az osztálykönyvtárokba kerülnek, vagy versenyeken használjuk őket szintén díjnak. Úgyhogy ez nagy öröm volt, hogy ilyen szépen és gazdagon sikerült megjutalmazni a diákokat, és külön figyelünk arra, hogy ezek a könyvek olyanok legyenek, amiket reméljük szívesen kezükbe vesznek a diákok.
6: Hova jut a legtöbb könyv a megyében?
2: Arányosan szoktuk ezeket a könyveket kiosztani, az szerint, hogy hány diák jár abba az iskolába, úgyhogy ilyen formában korábban értelemszerűen a Bartók Liceumban maradt a legtöbb könyv, de azért minden iskolába eljutott könyv, ahol magyar tagozat van, tehát a Gerhardinum Liceumban, az Újszentesi Általános Iskolában, Végvárra, Ótelekre, Lugosra, Igazfalvára, de az elemi osztályokba is, tehát Ötvösdre, Nagyszent Miklósra, Pusztakeresztúrra és Csanádra. Úgyhogy mindenhova, ahol még járnak magyar gyerekek, magyar iskolába.
1: Előadással és díjátadó gálával zárta évadát a nagyváradi Szigligeti Színház. Az iskolaprogram keretében a diákcsoport 125 Én Színházam, Én Váradom című előadásával zárták a jubileumi évadot. A teátrum 1900. október 15-én nyitotta meg kapuit a nagy érdemű előtt. A 125. évforduló meghatározta az egész évadot. Az évadzáró végén szakmai elismeréseket adtak át a színház művészeinek. Ionescu Nicolette

0: Ez fesztivál, ami idén is határon túli nagy neveket sikerült Nagyváradra vonzon a közönség nagy örömére. Fesztiválokban dús évadot zártunk, aminek még nincs vége, bár itt Nagyváradon lezárjuk az évadot, mégis nagyon sok vidéki helyszínen, illetve külföldi helyszínen még a nyár folyamán és az évad végéig különböző előadásokkal megmutatkozunk. A Csárdás királynő turnéra indul, kezdi a szegedi, újszabadtéri, Nyíregyház, ezen folytatja, majd a Nagy Erdőbe, Debrecenbe zárja, de nem csak ez az előadás, a Bolha Fülben előadás is Debrecenben vendégszerepel még kétszer, tehát az évadot még nem zártuk le, de már így is meghaladtuk a 350 előadást ebben az évadban, ami egy nagyon szép eredmény, és még ennek nincs vége, tehát ez még adódik néhány előadás, illetve évadonként ennek egyharmadát vidéki helyszíneken, Szorványban teljesítjük. Ez egy nagyon nagy erőfeszítést jelent, viszont amit ott pluszba kapunk cserébe, azt nem lehet számadatokkal kifejezni. A nézőszámot is közel a tavalyit már teljesítettük, de azért nem mondok még számot, mert még van néhány előadásunk. Mindent összevetve szép évadot zártunk méltóan, nagyon sok kiegészítő tevékenységgel, a Kamara kiállító terembe, tematikus kiállítást, 125 színházban még életében nem járt embert sikerült meghívnunk a színházba, ezt megpályázták ezeket az ingyen jegyeket. Van egy kis videónk is a honlapon és a Facebookon, azt érdemes megnézni, azt a rengeteg boldog arcot. Ez a 125-ös szám annyira körbeforogta ezt az évadot, hogy a vendégelőadásunk, a Pál utcai fiúk is 125. alkalommal került itt megrendezésre a színpadon, úgyhogy a 125-ben volt másik 125 is.
1: Egy különleges bemutatóval is készültek az iskola program keretében.
0: Azzal nyitottuk ezt a jubileumi évadot, és ezzel is zárjuk most. 125, én színházam, én váradom. Egy színház történeti kalandozás arról, hogy előtte mi volt, hogyan épült, miért ide épült. És hogy gyakorlatilag ez a fiatalokból álló csapat, közel 20 diák, ők azok, akik a kapcsolatot megteremtik a jelen idővel, hogy mit jelent számukra ma a színház, mit jelent számukra ma Nagyvárad, és kapcsolódnak a múltbéli eseményekkel olyan módon, hogy nagymama mesélte, szülő mesélte. Azért egy nagyon fontos gondolatot járunk folyamatosan körbe, ami nagyon megható, hát arra keresünk válaszokat, hogy mit tart itt minket.
1: Miért vállaltál szerepet ebben a különleges darabban? Belényesi Tamara, nagyváradi diák.
2: Soha ilyesmiben azelőtt még nem volt részem, és úgy éreztem, hogy ez egy új kihívás lenne az életemben, szóval kíváncsivá tett ez az egész, és nagyon örültem, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget.
1: Mit tettél te hozzá?
2: Megtanultam a részemet, és megtanultam a csapatmunkában úgymond részt venni, amit itt összeállítottunk, mert ezt elvárták tőlünk, és ennek nagyon örülök, illetve megpróbáltam a lehető legtöbbet beleadni, amit én tudtam. Szóval én úgy érzem, hogy amikor a színpadon állunk, nem csak szereplők vagyunk, nem csak színészek vagyunk, hanem tényleg emberek, és bemutatjuk azt, hogy milyen egy váradi embernek az élete, úgy átlagosan. Ebbe az is benne van, hogy úgymond a kultúránk milyen, az, hogy mi magyar emberek vagyunk, az, hogy ide tartozunk úgy, hogy nem mindenhol beszélhetjük az anyanyelvünket, és ez ebben a darabban annyira nem jelenik meg, de én úgy érzem, hogy mi nekünk fiataloknak az életében mégis ott van, és ez bizonyos szinten összekapcsol minket, és úgy érzem, hogy ez a színház is emiatt fontos, és ezért is fontos, hogy ez a darab létezik, mert ennyire fókuszál a színháznak a fontosságára.
1: 125 évvel ezelőtt adták át ezt a színház épületet. A számodra ez mit jelent?
2: Ez egy nagy távlat, és én kicsi embernek hiszem magam ebbe a 125 évbe, viszont csodálatosnak tartom, hogy ettől függetlenül része lehetek a színháznak, pedig sokkal idősebb nálam ez a hely, ez az épület.
3: A legjobb előadás, a legjobb női mellékszereplő, a legjobb jelmeztervező és a legjobb 35 év alatti színészdíját is a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház nyerte el az Országos Színház Találkozón. A Beregszászi Társulat ezzel bebizonyította, hogy a legnehezebb helyzetben nem csak meg lehet maradni, hanem lehet fejlődni és jelentős eredményeket is elérni. Részletek Iváncsik Attilától.
4: A legjobb női mellékszereplő a Revizor című darabban nyújtott alakításáért Polyák Anita színésznő lett.
5: A kis borzsovai szép reményű szőke kislány. Itt állhatok egy ilyen nagy eseményen, ami Magyarországon a legnagyobb színházi esemény. Ez a díjátadó, hogy 108 előadásból a mi előadásunkat választották ki, már önmagában egy hatalmas dolog. De az, hogy én ezt a díjat elnyerhettem, úgy, hogy látva milyen csodálatos kollégák álltak a színpadon, ez sokkal többet jelent ennél a díjnál, hanem az a gondolat és az, hogy nagyon hálás vagyok a jó Istennek, amiért engem erre a pályára szánt, és ide vezetett, és megtartott, és segít nekem.
4: A legjobb 35 év alatti színésznek járó díjat Séra Dániel és Jakab Kát.

0: Tamás megosztva kapta a Revizor című darabban játszott szerepükért.
1: Ez az első díjunk szerintem mindkettőnknek is, amilyen azt hiszem meghatározói lépcsőfoka így az életünknek, és szerintem nem lehet ezt a díjat, mint egyén értékelni, hanem azért annyira egy csapatmunka. Az összes díj, akár a legjobb előadás, akár a legjobb mellékszereplő, legjobb látvány, ezek mind olyan díjak, amik egy nagy csapatnak a része, és szerintem ezt mindannyian ugyanúgy örülünk egymásnak.
2: Én nekem rögtön az volt, hogy legjobb előadás, és igazából csak erre tudtam koncentrálni, hogy ezt így megkaptuk a legjobb előadásnak járó díj. És annyira gyönyörű, hogy össze tudtunk itt tartani, és most valahol ennek tényleg a felső megért gyümölcse ez az egész, úgyhogy nagyon köszönjük az egész Beregszászi csapatnak.
0: Sinedina, a Beregszászi Színház igazgatója kiemelte. Bebizonyították, hogy minden nehézség és baj ellenére kitartanak. A vízterhes időket pedig nem csupán megpróbálják átvészelni, hanem megerősödve és megújulva fognak kijönni belőle.
3: Az idei országos színházi találkozóról 5 különböző díjjal térhetett haza a Beregszászi Színház társulata. Óriási öröm ez számunkra, hiszen a legjobb előadás díját is mi vehettük át. Az Ife Vidnyánszky Attila rendezésében készült Revizor című előadásunkért. Óriási visszaigazolás és megerősítése számunkra, hogy jó úton járunk. Nagyon hálás vagyok a társulatnak, hogy az elmúlt háborús időszakot figyelembe véve sem hagyták maguk mögött a társulatot, nem hagyták cserben a kárpátaljai magyar színjátszást, hanem itt maradtak. Élővé tették a színházat, beleélték mindazt a tapasztalatot, mindazt a benyomást, amelyüket az háború alatt is érte, és ebből egy igazi, élő, azt gondolom a néző visszajelzések, illetve a szakmai zsűri visszajelzése alapján élő színházi előadásunk született. Ezen az úton szeretnénk tovább menni, bízunk abban, hogy hasonló jó előadásunk születhet majd még nagyon sok. Visszatérhetünk az országos találkozókra, hiszen ezeken a találkozókon mindig kapcsolódhatunk más színházakkal, külhoni magyar színházakkal össze. Mi arra vágyunk a legjobb, hogy végre a békéről, vagy a békét és a harmóniát érintő előadásról, témáról készíthessünk előadást. Bízunk abban, hogy ez mi hamarabb eljön.
0: A Revizor című előadást a Beregszászi Társulat a Gyulai Várszínházzal, a Nemzeti Színházzal és a Győri Nemzeti Színházzal közösen vitte színpadra. A darab rendezője Ifja Vinyánszky Attila.
4: Néphiedelemben gyökerező mágia, a nyári napforduló misztikuma, a jó termés meghálálása, egészség és szerelem varázsló erő. Meg annyi titokzatosság, ami Szent Iván éjszakájához köthető, és amit eleink az ilyenkor meggyújtott mágia parázsának átugrásával tettek emlékezetessé. Ezt a szokást elevenítették fel néhány évvel ezelőtt, és e köré szerveződött a Pécskai Magyar Napok elnevezésű kulturális hagyományőrző szórakoztató rendezvénysorozat, amit idén a múlt hétvégén tartottak meg. Pataki Lehel Zsolt összeállításában elsőként a Búza Virág Egyesület és Néptánc Együttes vezetőjét, Engi Márta Ildikót hallják.
5: A gondolat az az volt, hogy a tűzugrás rendezvényből egy több napos rendezvény legyen, és akkor jött az ötlet, hogy csatoljuk össze a Pécskai Magyar Napokkal. Tulajdonképpen ez keresztelő Szent János születésének évfordulójához kötik. Általában a szenteknek a haláluk időpontját említjük meg, kivéve három. Jézus Krisztus, Szűz Mária és keresztelő Szent János, akinek a papi liturgikus világban megtartották a születésének az időpontját is. Viszont a nyári napfordulóhoz rengeteg pogány szertartás kapcsolódott, akár a tűzgyújtása is, akár a tűzugrása is Pécskán is. Annak idején így utca végébe összegyűltek az utca lakói, árokpartok voltak, ugye vizesárkok, és ott benne az árokba raktak tüzet, majd a gyerekek átugrálták, később a felnőttek is. A Szent Iváni alma érett akkor, és avval kínálták meg az ott összegyűlteket, némely háziasszony meg pogácsát hozott, és abban kínálgatta az összegyűlteket.
6: A Szent Iváni tűzugrás a Pécskai Magyar Napok fő programpontja?
5: Más ilyen többnapos rendezvény csúcspontjának a tűzi játék, Szent Ivánékor pedig a tűzugrás a csúcspont.
6: A megnyitó beszédében azt mondta, hogy a Pécskai Magyar Napoknak az is a célja, hogy ne csak szórakozást nyújtson, hanem a magyar identitás tudat megerősítésében is segítsen.
5: Sajnos állandóan avval a problémával találkozunk, hogy nagyon sok tiszta magyar családból származó szülő gyermekeit román tannyelvű intézményekbe iratja, és én mindig attól tartok, hogy ezek a gyermekek egy idő után ilyen identitászavarba fognak kerülni, ülni, mert ők tartoznának ahhoz a csoporthoz, ahova járnak, ugyanakkor ki is lógnak belőlem, hiszen otthon ők egészen mások. Talán pontosan ezek a rendezvények azok, akik segítenek, hogy a gyermek mégis megtalálja a önmagát.
7: Ludmai Zsolt, dédöreganyám mesélte, hogy milyen szép, amikor ezen az éjszakán meggyújtsák a Szent Iványi tüzet, és átugorja a fiatalság. Még amikor kisebb voltam, hogy 8-10 éves körül lehettem, nálunk az utcában is gyújtottak egy nagy tüzet, és mindenhol Pécskán. Sajnos most már kihalt ez a szokás, de itten mi, a Búzavirág, meg a Hagyományőrző Egyesület próbáljuk minél jobban vigyázni rá, és minél jobban újjáéleszteni. Én úgy érzem, hogy ez a miénk. Itt kell legyünk, össze kell gyűjjünk, legyünk együtt, szórakozzunk egy jót, mert másképp az évben úgyis csak munkával és a sietségtől nincs semmire se időnk. Inkább jöjjünk ide, gyűjjünk össze, szórakozzuk ki magunkat mostan.
6: Minden alkalommal eljönnek a pécskai magyar napokra.
8: Akkor, mikor a munkából délutáni váltásba, akkor muszáj kihagyni.
6: Melyek azok a programok, amelyek a leginkább érdeklik?
9: A néptánc is, meg a koncert miatt inkább.
6: 2013 áprilisában szervezték meg első ízben a pécskai magyar napot, mert akkor még csak egynapos program volt. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre? Bartók András, a pécskai Búzavirág Egyesület és Néptánc csoport akkori elnöke.
10: Örömmel tölt el, hogy valamilyen kezdeményezésnek van folytatása. Ez egy közös megbeszélésnek volt az eredménye, hogy a pécskai magyaroknak legyen egy külön napjuk, amit talán hogy nagyobb összefogást eredményez a magyar kisebbségi hagyományőrző egyesület is szokott rendezni általában minden évben magyar témájú rendezvényeket. A templom búcsú szintén, amit mondhatunk, hogy egy magyar rendezvény, de az mellett a városnapokon is van egy külön nap a magyaroknak mindig. És egyesek valamilyen oknál fogva távol maradnak ezektől a rendezvényektől. Hogy miért? Azt nem tudom megfejteni.
11: Szerettünk volna egy olyan rendezvényt, ami a pécskai magyaroknak szól, és nem csak.
12: Kocsik Imre, pécskai RMDSZ elnök, a város alpolgármestere.
11: Egymással elbeszélgettünk, és emellett a magyar kultúránkat is ápoljuk. És reméljük, hogy még következő 10 év múlva is meg lesz szervezve.
4: Nem csak hagyományaiban és nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet. Erre mutat rá a Balassagyarmati Palóc Múzeumban megnyílt Címerekkel írt történelem című tárlat, amely Pécsi L. Dániel jelképművész munkásságát mutatja be. A kiállításon a felvidéki zobor aljának is kiemelt szerep jutott a Zsérei Földesi László éneke és muzsikája révén. Tarnóci László riportja.
13: Ha Zsére település nevét mondjuk, talán tanástalanul áll ezelőtt egy rádióhallgató, de ha azt mondjuk, hogy Zoboralja, akkor már pontosan tudja, hogy merre felé is van. Földesi László lokálpatrióta zsérei, aki most a Nemzetegyesítés Címerekkel című balassagyarmati jelképkiállítás megnyitóján is közreműködött. Miről híres az önök települése, és mi az, amit hoz ilyen alkalmakra?
14: A mi településünk végül is a Zobor vidék, a Zoboralja, közte Zsére is. Ha Zsérét említjük, akkor ugyan nem nagyon ismerik az emberek, de azt mondjuk, hogy a Csitári hegy, akkor azt már tudják az emberek, mert a Csitár falu van a Csitári hegy egyik oldalán, a Zsebrőce hegynek, és Zsére pedig a Zsebrőce hegy másik oldalán. Tehát mi is a Csitári hegy alól vagyunk.
13: És most Balassagyarmaton beszélgetünk, Balassagyarmat szintén határos Csitárral, testvértelepülés. Igen. A két Csitár egymással.
14: Zsérével kapcsolatban ugye az volt, hogy 6 alkalommal járt ott Kodály Zoltán, és 4 alkalommal Bartók Bélával. A Zobor vidékén csak népballadákból több mint 1000 gyűjtött be a két népdalgyűjtő. Azért szerettek párba járni, mert Kodály Zoltán gyűjtötte a magyar népdalokat, és ott vannak kevert falvak is, egy részük el is szlovákosodott, és Bartók ismerte a szlovák nyelvet, ő gyűjtötte a szlovák anyagot. Kodály Zoltán, így jutott el Zsérére, ott gyűjtötte a híres ajólovas katonának népi katonadalt, amit utána Hári Jánosában is felhasznált, ugyanígy a kicsi nyahordócska, de így tudnám sorolni, mert én folklóros voltam a faluban, kórusban is énekeltem, tehát rengeteg helyi népdalt ismerek.
13: Zsérét hányan lakják most, és mennyi a magyarság ebből?
14: 1300 körül. A hivatalos statisztika szerint 46-47% a magyar. 50 évvel ezelőtt akkor 90 1,93% volt a magyarság. Ez a statisztikai adat, ez olyan, hogy...
13: Aki nem igazán elkötelezett, az hol ide, hol oda tartozónak vallja magát.
14: Így van, így van.
13: És a vegyes házasságok is.
14: A vegyes házasságok vannak. Ha reálisan akarnám az egészet, akkor azt hiszem, hogy a 70% még mindig a falunak magyar, akik kötődnek a nemzetükhöz, nyelvükhöz.
13: Zsíre címerét Pécsiel Dániel magyar örökség díjas jelképművész készítette, díszpolgára is a településnek. Önnek mit jelent Zsíre, és mi áll Zsíre címerében?
15: Zsírének megváltoztatták a címerét, sajnos. Az első címere magát a grafikát azt a Sára Ernő, de hogy mi legyen a címerben, azt én javasoltam a Lacit. Egy honismereti kerékpár túrán jókán ismerkedtünk meg, Mátyusföldön 1979-ben. Azóta vagyunk barátok. Na most ez a túra, ez Zsérén fejeződött be a Zoboralján, és ott a futballpályán volt a táborhelyünk. A barátságból aztán folyamatos kapcsolattartás született olyannyira, hogy amikor a falorombolások ellen a zsérei magyarság adományokat gyűjtött, és tiltakozásért írtak egy petíciót is, akkor én hoztam a Bethlen Gábor Alapítvány díját, vittem Zsérére, és adtam át Lacinak. Aztán 1993-ban Dorogon a kezdeményezésemre győzelem napja helyett a megbékélés napját hirdettük meg, amihez elsőként a zsíreiek csatlakoztak, és ennek folyamányaként emeltünk egy emlékművet Zsírén, a Reménység emlékművét. Na, ezen szerepel a címer, amit lecseréltek sajnos.
13: Zoboraljával az összetartozásunkat itt a Nemzetegyesítés címerekkel című kiállítás is jól reprezentálja. Balassagyarmaton a Palóc Múzeumban hány címert hozott ide?
15: Közel 1000 címert. Utaltam rá, hogy 21-ben volt 100 éve annak, hogy a királyhágon melléki egyházkerület ugye megalakult. Fölkértek, hogy tervezzem meg a 9 egyházmegye, a Presbiteri Szövetség is 223 egyházközség címerét. Ilyen nem történt még a magyar művelődés történetbe. Rengeteg olyan címertáblát nem tettünk fel, mert reprezentálja a többi. Ezek itt vannak most letéve, de nem fért el. Jelmondatommal fejezném be, nem csak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet.
4: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket. Korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
16: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a Hajnaltáj mikrofonjánál Bicsák Eszter. Június 24-e szerda van, Szent Iván napja. Most hajnalra elvileg mindenütt lezajlott a Szent Ivánéi tűzugrás és az ehhez kapcsolódó szokások. Érdekes, nem csak nálunk ünnep Szent Iván napja, Peruban keresztelő Szent János ünnepe, egyben a nap ünnepe is. A legnagyobb inka szertartást ilyenkor elevenítik fel Cuscóban. Itthon pedig indul a Gólya Roadshow, erről szólunk hamarosan, avagy bárki betekinthet a természetvédelmi munkába. Közben nevet és gyűrűt is kaptak az idei gólyafiókák Tata környékén. Most azonban hírek következnek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: Jó reggelt kívánok, a híreket Naményi Krisztina szerkesztette. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arról, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormúzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és közbelépnek, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Vladimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetések figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Újabb bomba fenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben, az érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bomba fenyegetéseket különböző közintézmények. Visszalépés tapasztalható a kisebbségi nyelvhasználati jogok területén Romániában, ez derül ki a Bálványos Intézet jelentéséből. Az elemzés szerint Romániában továbbra is hiányoznak a kisebbségi nyelvű formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok és a szóbeli ügyintézés lehetőségei. Emellett a magyar nyelvű oktatási intézmények infrastruktúrája több esetben is elmarad a román tannyelvű iskolákétól, és a magyar diákok nehezebben férnek hozzá iskolán kívüli programokhoz. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákosi út megújítása, a Rákos út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. Sportrendezvény miatt forgalomkorlátozás lesz a hétvégén Budapest 6. és 14. kerületében. Szombaton reggel 7 órától vasárnap hajnali 3 óráig lezárják a Hősök terét, a Kóskároly sétányt, valamint az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel Károly út között. A környező utcákban és sétányokon több idősávban kell időszakos lezárásokra és megállási tilalmakra számítani péntek reggeltől vasárnap reggelig. már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépők a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Bicsák Eszter.
1: 6 perccel járunk reggel 6 után, és már is mondom, mit kínálunk a következő fél órában. Most éppen késik, de ennek gyakorlati oka van. Megújult a pécsiek kedvelt napórája, amely az egyik egyetemi épület falán található az Ifjúság útján.
3: Amikor ez a napóra készült 1963-ban, akkor éppen azt az időszakot éltük 1958 és 1980 között, amikor Magyarországon nem volt nyári időszámítás. Így most ebben a pillanatban a napóra a nyári fél évben egy órát siet.
1: Aztán 100 éves a személyszállítás a Mátra vasúton. Az első pálya még 1906-ban épült, aztán volt lóvontatású, fuvarozó vasút, fát is szállított. Ma egyértelműen a turizmus hasznosítja.
4: A Gyöngyös Mátrafüred az egy 6,3 km, annak van nagyobb turisztikai forgalma. A Gyöngyös, Gyöngyös-Solymos, Lajosház, a Szalajkaház kicsit hosszabb vonal, 13,1.
1: Erről is szólunk fél hatig. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő Gergács Anikó. Nevet és gyűrűt is kaptak a gólyafiókák Tata környékén. Idén is útnak indult a Gólya Roadshow, vagyis most bárki betekintést nyerhet a természetvédelmi munka részleteibe, és szakemberektől kérdezhetnek Magyarország egyik legkedveltebb madaráról. Komárom-Esztergom vármegyében az országos átlagnál jóval alacsonyabb a fészkelő párok száma, így az állomány sorsát nagy gonddal követik a természetvédők. Drexler Anna.
5: Gyermekek gyűrűjébe érkeztek meg a fészekből az alig 3 hetes fehér gólyafiókák. A tatai Komáromi utca volt az első állomása ezen a napon a Gólya Roadshow-nak, amely a szakembereknek munka, az érdeklődőknek pedig kivételes lehetőség, hogy testközelből láthassák a nagyméretű gázló madár utódait. A részletekről Szabó Máté, a Dunai Poly Nemzeti Park munkatársa beszélt.
6: Megkapják az egyedi gyűrű azonosítójukat, illetve egy mintavételezés is történik. Madárbetegségekre, kifejezetten madárinfluenza vizsgálatra. Most idén nagyon sok szemetet találtunk a gólya fészkekben, banai fészekben gumikesztyű, bála, zsinórok tömkelegét, tápos zsákoknak a darabjait, gumiszalagot, tehát rengeteg olyan a gólyákra veszélyes dolgot szedtünk ki, ami akár a pusztulásokat is okozhatta. Látogatóknak az meg talán nem kell mondani, tehát ez egy hatalmas élmény. A gyerkőcök pedig azért szeretik, hogy a Gólya Roadshow-nak egy hosszú évek óta visszatérő program eleme a gólyafiókák névadása. Elnevezhetik gólyákat, Kelep, Hópihe, Sanyi nevű gólya, tehát eléggé széles a választék. Megsimogathatják, megnézhetik közelről. Vannak ilyen gyakran visszatérő kérdések, honnan tudjuk, hogy fiú-e vagy lány, meddig él, visszajönnek-e, van egyébként erre példa, tehát aki környén költ most jelenleg gólya, ha jól emlékszem a hím madár, az 2022-ben ugyanabban a fészekben látta meg a napvilágot. Tehát vannak ilyen nagyon szép romantikus sztorik, amiket így látogatókkal meg lehet osztani.
5: Csak ezen a napon 9 fészket kerestek fel a természetvédők. Idén kifejezetten nagy a különbség a fészkekben megtalált fiókák kora között. Erre Bátki Gellért, a Dunai Poly Nemzeti Park munkatársa igyekezett magyarázatot adni.
7: Néhány évvel ez előfordul, általában ilyen 2-3 héten belül szoktak lenni a fiókák, úgyhogy általában azért nagyjából egyszerre kezdik el tavasszal a költés. Úgy tűnik, hogy ez szélsőségesebb lett, mert van, ahol 7-hetes fióka van, valahol meg még csak 1-2-hetes, sőt környén ott ugye volt tojásos is még, ahol volt egy 2 napos fióka a 2 tojás mellett, úgyhogy idén úgy tűnik, hogy eléggé szétcsúsztak a költések. Az E.ON Hungária ZRT, ők, akik ugye a villanyoszlopok villanyhálózat kezelői, úgyhogy ők biztosítják a darus kocsit, hogy azzal tudjuk a gólyákat lehozni a fészekből, illetve biztonságosan elvégezni ezt a úgymond veszélyes munkát, illetve a Madártani Egyesület, Százvölgy Egyesület és a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság pedig a szakmai munkát önkénteseket adja a biztos munka elvégzéséhez.
5: A tataiak nagy örömére a helyi gólyapár jó szülőnek bizonyult. 5 makkegészséges fióka lábára került gyűrű.
7: Eddig úgy tűnik, hogy jól vizsgáznak, mert elég magas a fióka szám fészkenként, tehát eddig több 5 fiókás fészek aljunk is volt, mikorában volt a név, hogy egy sem volt az egész megyében. Úgy tűnik, hogy jó kondícióban is vannak, jól haladnak a költésekkel, mivel több helyen elég nagy a fióka, ezért bízunk benne, hogy ez sikeres nagyszámú reptetéshez is eljutunk majd augusztusba. Utóbbi 15 évben úgy tűnik, hogy stagnál ez a kb. 20 pár, 25 pár, ami nálunk van. Utóbbi 1-2 év ez elég erős volt, úgyhogy reméljük, hogy felfelé ívelő pályára lendülnek. Tavaly kimondottan érdekes volt, hogy 3 új párunk lett, 3 új fészek épült Bakonysárkányba, Únyba és Vértesszőlősön. Idén a eddig meglévő fészkeket őrzik, úgyhogy úgy tűnik idén nem lett új párunk, de mivel tavaly meg idén is erős évük volt, várható, hogy a következő 1-2 évben újra lesznek új párok, van még faluba, reméljük.
1: A Kárpát-medence hajnali időjárásával folytatjuk. Bécsben 24 Grácsban 22 fokot mértek, Pozsonyban is 22 fok van, Kassán közepesen felhős az ég 21 fokkal, Ungvárról nem érkezett adat, 18 fok van Kolozsváron és Aradon, Újvidéken 22, Zágrában 24, Ljubljanában 21, Csíkszeredában pedig borult ég mellett mindössze 16 fok van. 3 perc múlva lesz 17:30 itt a Hajnaltáj. Megújult a pécsiek és egyetemisták kedvelt napórája. Pécs és főképp a pécsi egyetemi látképhez 1963 óta hozzátartozik a speciális, réteges, úgynevezett sgraffitó technikával készített napóra, amely a Campus B épületének déli falára készült. A felújítás összefogásra valósult meg, ugyanis a régi megfakult alkotást most lehetett megmenteni, amikor az épület hőszigetelésére egyébként is sor került. A fekete-vörös színben játszó alkotás ünnepélyes átadóján készítettem összefoglalót.
8: Ez egy ikonikus kis műalkotás az egyetem falán. Szerintem nagyon sokan szerettük. Én a 90-es évek végén mindig nézegettem, amikor a buszról leszálltam az egyetemre tartva, de akkor nagyon halvány volt.
9: Igen, ez a korabeli technika, amivel ezt kivitelezték.
8: Ez a sgraffitó?
9: Ez a graffitó, vagy sgraffitó, vagy graffitó.
8: Trócsányi András egyetemi tanár, a természettudományi kar dékánya, geográfus.
9: Tudom, hogy különböző vakolat rétegek különböző színnel jelennek meg, tehát valami fajta dombor hatása is van ennek az alkotás. Ez egy délies kitettségű fal, nagyon komoly inszolációt, napsugárzást kap, kifakult az évek során. Azt gondolom, hogy nem tehetünk szemrehányást rá, ha 63 év alatt ez megtörtént.
8: Ez a beruházás ez nem így indult, hogy a napórát sikerül megmenteni. Ikonikus képe szerintem az egyetemnek, viszont nem volt már jó állapotban. Hogyan sikerült mégis megmenteni?
10: Ez a projekt igazából egy energetikai projektnek indult, az épület teljes szigetelése és energetikai korszülésítése, viszont a tervező ezzel a déli homlokzattal nem különösebben foglalkozott akkor.
8: Zalai Cseresznyés Tíme az egyetem kancelláriájának üzemeltetési és beruházási igazgatója.
10: És úgy döntöttünk, hogy a kivitelezést lezárjuk úgy, hogy a déli homlokzatot egyelőre hagyjuk az eredeti állapotban, és akkor kezdtünk el egyeztetni, megkeresni az utódokat, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy ezt a házat muszáj lesz a déli homlokzattal beszigetelve teljessé tegyük. Ugye anélkül azért energetikailag nem lett volna megfelelő.
8: Ugye becsomagolják az épületeket.
10: Így van, és nagyon-nagyon kooperatívak és rugalmasak voltak a művészűrnek a rokonai, és akkor kezdtünk el egyeztetni és utána járni, hogy Magyarországon külföldön milyen technológiák vannak arra, hogy mi ezt mindenféleképpen szerettük volna a szigetelésen is megjeleníteni. Hála Isten találtunk egy művészt, egy kivitelezőt, akivel sikerült leszerződjünk, és így sikerült befejezzük ezt az egész épület felújítását.
8: A pécsiek kedvelt napórája is a régi ókori egyiptomiak napóra találmányának az utódja, hiszen az ember évezredek óta igyekszik a napjárásából következtetni az eltelt időre. Ismét Trócsányi András.
9: Azt nagyon gyorsan észrevették, hogy a nap látszólagos járása, ha valamilyen kis fix póznával árnyékot vetünk, és mögé egy számlapot teszünk, akkor ez az idő múlását tudja mutatni. Nyilván vannak korlátok, mert a világ számos részén nem süt annyit a nap, tehát nem tudunk 12 órát, 16 órát mérni, csak a nappaloknak a hosszát tudjuk mérni, és egy csomó-csomó olyan csillagászati torzítás van benne, amitől ma már ezek pontosnak nem tekinthetők.
8: Azt is említette, ez engem egészen meglepett, hogy a téli-nyári időszámítás miatt is pontatlan, mert hogy ez az óra 63-ban akkor született, amikor éppen Magyarországon nem volt nyári időszámítás.
9: Igen, Magyarország 1916-ban vezetett be először nyári időszámítás rövid időszakokra. A lényeg az, hogy a 20. században vagy négyszer vagy ötször volt, majd nem volt nyári időszámítás. Amikor ez a napóra készült 1963-ban, akkor éppen azt az időszakot éltük 1958 és 1980 között, amikor Magyarországon nem volt nyári időszámítás. A nyári időszámítással tulajdonképpen a nappal hosszát még jobban hasznosítjuk, előreállítjuk az órát, így most ebben a pillanatban a napóra a nyári fél évben egy órát siet.
8: És ha jól értem, akkor ne az időt nézegessük rajta, hanem vegyük úgy, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy összefogásból megújult, és tulajdonképpen a műalkotás értékét, vagy az élvezeti értékét nézzük.
9: Igen, azt gondolom, hogy ezt kell benne nézni, a 60-as éveknek ezt a fajta művészetét, amire a mai kollégák találtak egy olyan megoldást, hogy az épület hőszigetelését megvalósítva a műalkotást is ugyanabban a formában, talán egy kicsit markánsabb színekkel az elkövetkező 60 évre elénk tárják.
8: Népszerű volt Abbázia is, ám a Balatonnál is 22 ezer vendég nyaralt 100 évvel ezelőtt, aztán ez a szám 10 év alatt megduplázódott. Még dalok is születtek a magyar tenger szeretetéről, mondhatni Trianon után erőre kapott a Balaton kultusz, főképp vonattal, vagy, ez volt a különlegesség, hidroplánnal. Erről szól ma a Hangtár.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
11: Abbáziának, vagy éppen a divatos belga vagy francia nyaralóhelyeknek a bázisa és a népszerűsége megmaradt, csak a Balatonra is jöttek, többen jöttek, mások jöttek.
12: Ahogy Ház Gabriella, a Keszthelyi Balatoni Múzeum történész főmúzeológusa mondja, a feljegyzett adatok szerint 1921-ben 22 ezernél is több bejelentett vendég nyaralt a Balatonnál. Ez a szám folyamatosan emelkedett, és 10 év leforgása alatt megduplázódott.
13: Mind nekem Prága, és mind nekem Hága, hogy messzire van. Buenos Aires, ebből is baj lesz, és mennyibe van.
12: 1931-ben meghaladta 47 ezret a magyar tengernél kikapcsolódó vendégek száma.
13: A szívem, a aligár, Balaton aligár, nyaralok én.
11: A Balaton kultusz, a Balaton reklámozása, az Trianon után nem volt egy új dolog, csak folytatódott.
14: Balatonnak édes vize, meggyógyul az ember szíve, fiatal lesz tőle.
11: 19.-20. század fordulójától folyamatosan ment a Balatonnak a felfedezése, felfedeztetése, különböző szintű formájú tömegkommunikációs eszközökkel. Ez most csak úgy látványosabb lett, és kézzelfoghatóbb is, mert a reklámok úgymond jobban célba találtak.
12: És mivel kiépített aszfaltutak még nem voltak, a 20-as években a nagy közönség a Balaton felfedezésére főleg vonattal indult. Az igazi változás a közútfejlesztés a 30-as évekre tehető, ekkor már autóval és motorkerékpárral is könnyen elérhetővé vált a magyar tenger.
11: Körbeépül a műút, bár az északi parton még mindig nincs porttalanítva. Már a 30-as években versenyeket is rendeztek. Igazából az elsődleges közlekedési, tömegközlekedési eszköz a vasút volt.
12: Mert ahogy a nevében is benne van, a vasút tömegeket tudott szállítani az ország távolabbi pontjairól a Balatonpartra, ám aki nagyon sietett és tehetős volt, repülőgéppel is utazhatott 100 évvel ezelőtt.
11: A világháború utáni repülési tilalom az megszűnt, feloldották, indult közvetlen hidroplánjárat Budapest és Siófok között. Ez a Junkers hidroplán sétarepüléseket is vállalt így Siófokról kiindulva.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
8: És ez már a mai turizmus. Megnyílt a Balaton Bike Hotel internetes platform, amely azokat a Balaton és térségében lévő hoteleket összesíti, amelyek felkészültek a kerékpáros vendégek fogadására.
1: Az ötlet és a kidolgozás a Balaton Bike 365 szervezethez fűződik, akik szigorú szakmai kritériumok alapján válogatták ki az egyelőre 20 biciklis hotelt. Az új lehetőségről Zalakaroson számoltak be a szervezők. Varga Tünde Szilasi Lászlóval, a Balaton Bike 365 szakmai vezetőjével beszélgetett.
15: Mitől biciklis hotel egy hotel, és mitől balatoni, amikor mi most Zalakaroson beszélgetünk?
16: Azért Zalakaroson vagyunk, mert a csatlakozó szálláshelyek közül több is itt található, ugye a Kis-Balaton legfontosabb településén vagyunk. Hogy mitől kerékpáros barát egy hotel, annak két ismérve van. Az egyik az az infrastruktúra része, amiben ezek a csatlakozó szállások most egy egyforma garantált minőséget képviselnek, tehát mi azt vittük végig velük, hogy azok a vendégek, akik ezen a platformon keresztül eljutnak ezekhez a Balaton Bike hotelekhez, azok az egyforma szolgáltatási szinttel találkozzanak. Értem ez alatt azt, hogy mindegyik szálláshelynél megvan oldva a biztonságos zárt kerékpártárolás, mindegyik szálláshelynél megvan oldva a kerékpárok szervizelésének a lehetősége szervízoszloppal és szerszámokkal, megvan oldva a kerékpárok mosási lehetősége, kerékpárosoknak az információ szerzése túrákról, túraútvonalakról, kölcsönzési lehetőségekről, és még olyan dolgokra is sikerült úgymond rávenni őket, hogy hogy lehessen biztonságosan felvinni a biciklit a szobába adott esetben, vagy hogy tudják a kerékpárosok kimosatni a ruháikat. Szóval ez az infrastruktúra része, a másik része pedig a hozzáállás. Próbáltunk itt a Balaton Bike Hotel kapcsán egy olyan közösségi szemléletet is kialakítani a szálláshelyek felé, vagy azt átadni nekik, hogy a kerékpáros vendégeknek jól kell érezniük magukat, tehát itt nem lehet probléma az, hogyha valaki stoplis cipőbe megy be a hotelbe, itt nem lehet probléma az, hogyha valaki drága biciklivel érkezik, és szeretné azt tényleg biztonságos helyen tudni. Itt nem lehet probléma az, hogyha egy csoport érkezik, akiknek speciális igényei lesznek. Kicsit megpróbáltuk őket felkészíteni arra, hogy milyen különleges vagy egyedi igények várhatók a kerékpárosok részéről, és hogy úgy álljanak az egészhez hozzá, hogy a kerékpárosok is azt érezzék, hogy őket tényleg szívesen fogadják ezeken a szálláshelyeken.
15: Mekkora munka volt meggyőzni ezeket a szállásadókat, hogy ebben van lehetőség és nyissanak e felé?
16: Szerencsére a Balaton környékén a kerékpáros turizmus az aktív turisztikai vendégek között első helyen van. Tehát a szálláshelyek az elmúlt években már önmaguk is találkoztak azzal, hogy egyre több bringás vendég érkezik, egyre több olyan vendég érkezik, aki kifejezetten biciklizni jön a Balaton térségébe, és azzal is találkoztak, hogy sok esetben nem feltétlenül tudnak nekik jó megoldást kínálni. Nagyon szívesen fogadták a mi szakmai tudásunkat, örültek neki, hogy van kitől kérdezni, örültek neki, hogy egy standarddel megyünk oda hozzájuk, tehát nem nekik kell feltétlenül kitalálni azt, hogy mitől lesz nekünk igazán jó bike hotelek, hanem mi meg tudtuk ezt mondani előre, illetve le tudtuk írni nekik előre, hogy mit várunk. Azért is álltunk meg ennyi szálláshelynél, mert nem feltétlenül mennyiséget szerettünk volna első körben, hanem minőséget, és tényleg azokat kiválogatni, akik a szigorú szakmai kritériumoknak megfeleltek és átmentek rajta. Azt kell mondjam, hogy nem volt egyáltalán nehéz meggyőzni őket, sőt, az érdeklődés az meglehetősen nagy volt, és a jövőben valószínűleg bővíteni is fogjuk ezt a kört, mert többen jelentkeztek, mint amennyit végül el tudtunk fogadni.
15: Hány ilyen hotel van?
16: Ez egy minősítési rendszer és egy közösség is, ahol ez a szemléletformálás a szállásadók között megvalósult. Jelen pillanatban most 20 szállásadóval kezdünk, de ezt bővíteni fogjuk a jövőben. Balatonbikehotel.hu nevű oldal, ahol összegyűjtöttük ezeket a szálláshelyeket, és abban különbözik a többi, mondjuk úgy, hogy hagyományos szállásportáltól, hogy itt nem csak a szokásos szűrőkre lehet rákeresni, hanem azokat az attribútumokat töltöttük föl a szállásokhoz, amiket ők egyébként garantáltan vállalnak a kerékpárosok felé. Tehát rá tudok szűrni arra, hogy kinél van biztonságos kerékpártállás, kinél lehet kerékpárt, most, stb. Nem lehet nálunk kosárba rakni és kifizetni a szállást, ilyen funkció egyelőre nincs, viszont össze lehet kattingatni egy ajánlatkérést. Tehát ez egy informatív portál, ami összegyűjti a rendszerben résztvevő hoteleket, és azokat a részleteket mutatja meg róluk, amelyeket semmelyik másik szállásgyűjtő oldal nem mutat meg.
1: A Gyöngyi nem csak egy női név, Gyöngyi az öreg gőzös. Idén van a centenárium, 100 éves a személyszállítás a Mátra vasúton. Az első pályát még 1906-ban építette az egri érseki uradalom, kezdetben lóvontatással, elsősorban gazdasági és fuvarozási célokra. Volt idő, amikor a környék ipari és erdészeti szállításában játszott fontos szerepet, később pedig a Mátra egyik kedvelt látványosságává vált, és jelentős szerepet játszott és játszik ma is a térség turizmusában. A riporter Pirisi Csenge.
17: Hogy indul el egy ilyen mozdony?
18: Be kell fűteni, az 6 órát vesz igénybe, mire el tud indulni.
17: Itt egyébként hány fok van, mert érezni, hogy nagyon meleg.
18: Most elég kellemes, most nincsen ilyen 35-40 fok. De van rajta egy szabályzó.
19: Meg van rajta egy kormányorsó, kormány emeltjű ebben az esetben.
18: Zárni kell benne folyamatosan, vizet táplálni. Közben rakjuk be.
17: Mennyivel lehet menni egy ilyen mozdonnyal?
19: A gépnek a gép sebessége 30 km per óra az engedélyezett, ennyi lenne. De 20-al mehetünk ezen a pályán.
20: Csoporttal vagyunk, már majdnem mindenki utazott. Nagyon nagy élmény. Az a része, hogy a régi időket idézi, az mindenképpen egy nagyon jó dolog. Azon az útvonalon, ahol közlekedik, az egy külön öröm.
21: Nem csak Gyöngyi az öreg gőzös, hanem a mátrai kisvasutazás is népszerű. Évente 70 ezeren utaznak rajta. Idén 100 éves a személyszállítás a Mátra vasúton, mondja ifjabb Kovács László, az Egererdő ZRT üzemvezetője.
22: A Mátrában a kisvasútnak az alap 1906-ban kezdték el építeni, Gyöngyös-Solymos Lajosháza irányába, a Nagy Völgy felé, és ekkor még 600 mm-es keskeny nyomközű vasutat építettek, ami az 1911-es évekig még lóvontatással történt. 11-be váltotta fel a gőzvontatás.
21: Van is még esetleg olyan mozdonyuk, amit annak idején használtak 100 évvel ezelőtt?
22: 3 darab gőzössel történt a leher, és már utána a személyszállítás is. A Liza volt a legelső, ami a teherszállításba részt vett, és utána a Gyöngyös-Mátrafüredi szakaszon, ott pedig a Karcsi és Gizi nevű mozdonyok működtek. 1960-as években lettek leváltva a gőzvontatásról, átváltva ugye a dízel vontatásra. Akkoriban még kis C50-es dízel mozdonyok is népszerűek voltak. Ott, mikor Mátra vasúton átlett alakítva a pályahálózat, korszerűsítve lett, akkor utána a jelen pillanatban is működő MK48-as típusú mozdonyok léptek színre, és abból még egyébként van a mai napig 3 darab felújítva üzemel.
21: Van egy Gyöngyi nevezetű mozdonyuk is.
22: Ő egy 1954-ben gyártott Resica típusú gőzmozdony, ami teljes körű felújítást kapott. Őt meg tudtuk őrizni, hogy a mai napig üzemképes legyen, és tudjunk vele csinálni ilyen nosztalgia járatokat. Ugye valamikor a kisvasutakat ipari célra építették ki. Egy 45 kilométeres teljes hossz volt valamikor.
21: Most mennyi?
22: A Gyöngyös-Mátrafüred az egy 6,3 kilométer. Annak van nagyobb turisztikai forgalma. A Gyöngyös, Gyöngyös-Solymos, Lajosház, a Szalajkaház picit hosszabb vonal, 13,1. Ahogy modernizálódott a közúthálózat, nem tudnak mindenhova eljutni, ahol éppen a fát termelik ki, a nyomvonal fellettek bontva.
21: És mikor fedezték fel, hogy személyszállításra is alkalmasak a kisvonatok?
22: A Gyöngyös-Mátrafüredi szakaszon ott 1926. június 19-én indult meg a személyszállítás. A Lajosházi vonalon ott egyébként 78-79-ben szűnt meg csak az ipari felhasználása a vasútnak, mert addig a kő meg a faanyag szállítás ott azon a vonalon az működött.
21: Mondhatjuk, hogy ahogy elindult a személyszállítás a kisvonaton, úgy elindult a turizmus is a Mátrában?
22: Van egy erdei iskolás tantermünk lent a indítóállomáson, Gyöngyösön. Összekötöttük egy olyan attrakcióval, hogy az egyik fedett kocsink át lett alakítva egy ilyen kis guruló erdei tanteremmé.
21: De hogy élmény legyen maga az utazás is, azért a társaság felé is újított az elmúlt években ezt a vonalat.
22: Mind a járművek, mind a vasúti pálya fel lett újítva. A járművekre motorizációra a régi Rába motorokból betonaljak lettek lerakva új sinekkel, váltókkal, 2024-ben lett átadva. Bízunk benne, hogy minél többen fogják majd használni.
23: Mávinfo.
1: Friss hírek a vonattal közlekedőknek. A vonalban Váci Viktor, jó reggelt!
24: Jó reggelt kívánok! A Lábatlan és Esztergom közötti S74-es vonatok helyett ma pótlóbusz közlekedik. Befejeződött a karbantartás a pécsi fővonalon, így mától újra a teljes útvonalon közlekednek a pécsi, kaposvári Intercity-k és az S40-es vonatok. A ceglédi moralon nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe. Ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében július közepéig a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe került át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Cseglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégiók biztosítják. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. Jó utazást kívánok!
1: 17:30. Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Erős, közepes árpa jó beltartalommal és igencsak változó mennyiségű és nem túl biztató minőségű búza. Egyelőre az aratás kezdetén ennyit látni a különböző hazai és délvidéki területeken. Erről szólunk hamarosan, most azonban hírek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: A híreket Naményi Krisztina szerkesztette. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci színvapatakot. A vegyület a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsorásra ne csapvizet használjanak, hanem kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot és fokozottan figyeljen a többiekre. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. A körzeti időjárásról Bicsák Esztert hallják.
1: Kezdjük a fővárossal, Budapesttel, ahol 23 fokos a hajnal, 17 fok van Győrben és Mosonmagyaróváron, Sopronban gyenge északnyugati szél mellett 19 fokot mértek, 22 fok van Szombathelyen, 14 mindössze Pápán, Veszprém és Székesfehérvár 19 fokos, 18 fokot mértek Szentgotthárdon, Zalaegerszeg 19, Keszthely 20, Nagykanizsa 16, Kaposvár 17 fokos. Mérsékelt északi széllel Siófokon 24 fok van, a Balatonvize 26 fokos, Pécsett 18, Pakson 20, Baján 18 fokot mértek. Kecskeméten 22, Egerben 20 fokos a hajnal, 17 fok van Széchenyben, 19 Miskolcon, 21 Szolnokon. Karcak 17 fok, Debrecen 20 fok, Nyíregyháza és Záhony 19 fokos, Szegeden 22 fok van, végül Békéscsabán és Kékestetőn is 17 fokot mértek. 3 perccel múlt 17:30. És már is mondom, mit kínálunk a következő szűk fél órában. Már szóltunk arról a hajnaltájban, hogy a hazai medgy jó minőségű és keresi a feldolgozóipar, ám idén kevés lesz a termés. A szabolcsi gazda azt mondja, a szedés-rázás szezonja is lerövidül.
3: 4 hétig ráztuk. Na ez az intervallum, ez lassan a felére csökken. Ez az őrült időjárás, ez előrébb hoz minden. Piac az van, van kereslet a megyre, az ár az szerintem a tavalyhoz képest megfeleződik.
1: Aztán az aratás nem várta meg Péter Pál napját, már elkezdődött. Délvidéken elsőként a sörárpát takarítják be.
4: Az aszályos részeken tudtunk aratni, ahol közismerten mindig kevés csapadék hullik. Ennek ellenére egy 3 tonna körüli holdanként hozamról be tudunk számolni, ráadásul a hektósúlya is kielégítő, meg lehetünk elégedve ezzel a hozammal.
1: Erről is szólunk 6 óráig. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó.
6: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
1: Érik, ráadásul nagyon gyorsan érik kánikulában a medgy, de vajon hogyan lehet üvegbe vagy palackba zárni a nyár ízeit? 2 módszer és 2 recept, medgybe főtt szódával és medgyszörp hidegen. Az ötleteket Bozsik gazda gyűjtötte össze.
5: Van egy nagyon egyszerű befőzési módszer a szódavízzel. Megmosuk a gyümölcsöt, betesszük üvegbe, előtte elkészítjük mellé a kupakot, mindegyik üvegre teszünk egy borsonyi szalicilt, annyi cukrot, amennyit a megy vagy a cseresznye megkíván, ezekre a csonthéjasokra vonatkozik. Föltöltjük üveges szódavízzel, amit az üzletbe veszünk, azonnal lezárjuk, feltesszük a polcra, és tavasszal elővesszük, ropogós, finom, benne marad minden vitamin, mert nem főztük.
7: Pajtás Ferenc, gyönyörű szép ez a fa.
9: Ez a pándi megy kis tarcsán, azt lehet mondani, hogy az van inkább elterjedve, meg a diófa.
7: Itt önellátásra dolgozik.
9: Majd a hűtőláda megy lefagyasztásra.
7: Magozva.
9: Igen, hűtőláda belefér, mert 300 literes, szóval azon nincsen gond, csak én szörpöt akarok inkább belőle csinálni.
7: Az is nagyon finom, például lehet főzve is, meg lehet hidegen is.
9: Most ugye az interneten többféle receptet kezdtem el nézegetni, és abból próbálom összeszűrni, hogy melyik legyen a legjobb, meg a leggyorsabb variáció.
7: A megy feldolgozásának nagyon sok ága lehet, szörp, lekvár.
9: Bor is lehet, vagy pálatokat is készíthetünk belőle.
7: Itt van egy hordó.
9: Igen, ebből.
7: Cefre készülődik.
9: Ciszta cseresznye.
7: Lesz egy szintiszta megy is esetleg?
9: Az nem. Abba csak szörp. Abba éltem be magam.
7: Én úgy szoktam készíteni a megy szörpöt, kettős hasznosítás, tehát hogy a gyümölcs hús se veszten el, hogy kimagozzuk a megyet, és ízlés szerint egy kiló megyre számítva 50 dekától lehet fölmenni akár egy kilóig is, tehát hogy egy az egyben magozott megy és cukor, és akkor a cukor annyira átjárja, hogy már elolvad és ki is vonja a megylevet a megyből, és akkor ott marad ez a cukrozott finom megyhús, ami süti alapanyag lehet aztán később, és akkor van így hidegen elkészített szörp alapanyagunk is.
9: Nekem ez a fő gondom, a magozás. Nagyon sok megy van ahhoz, hogy magozzam. Találtam most fönt a neten, amit nem kell magozni, hanem maggal együtt lehet sajtolni. Edénybe kell 24 óráig állni, hagyni cukorral együtt minden, ugye szalicér, citromsav, 3 liter víz hozzá, 8 kilóhoz, ugye, és akkor azon keresztül
7: átszűrni. Igen, mert a gondot ugye ezek a pici kis gyümölcshús cafatkák okozzák, azokban el tudnak rejtőzni az élesztő gombák, és akkor
9: hol lesz a szörpünkből, amit eddig el szerettünk volna kerülni. De hát az lesz belőle, akkor szerintem az se fog kárba menni itt a családba. De én jobban szeretnék a szörpöt.
1: Már a megyrázás időtartama is lerövidült. A Szamos mentén nagy kultusza van a gyümölcs termesztésnek, különösen a szilvahódít, de jelentős meggyültetvények is vannak arra felé. Pap József porcsalmai kertész egyáltalán nem volt boldog, amikor a várható termés mennyiségét kellett megbecsülnie, hiszen a tavaszi fagyok hatása a mennyiségben és majd a pénzben is mérhető lesz. A megyrázására készülnek, aztán a szilva következik, de a korábbi évek mennyiségétől egészen biztosan elmaradásuk lesz, az átvételi ár pedig lefelé mehet. Pap József termelővel Zsoldos Barnabás beszélgetett.
10: A szilváról nem jó híreket hallottam. Porcsalmán, a Szamos völgyében mi a helyzet?
3: A legnagyobb gond az, hogy április elején volt az a fagyhullám. A szilváról elmondható, hogy 80%-tól 50%-ig terjedő fagykár van, fajtától nagyban függő, de általában a nálunk termesztett fajták, hát azok sajnos ebben a 80% károsodás alá esnek, ami azt jelenti, hogy egyszerűen nem éri meg betakarítani.
10: Melyek ezek a fajták?
3: A Stanley, Presenta, Rodna, Lepotica teljes mértékben elfagytak. Valamennyi Elena maradt, nem egy nagy termés, de valamennyi összejön, az még talán betakarítható.
10: A konzervgyárak akkor gondban lesznek, mert a termelő nem tud szállítani.
3: Én úgy gondolom, hogy de országosan ilyen nagy katasztrófa nincs. Tehát én úgy gondolom, hogy az országos mennyiség helyjel közel meg lesz, itt ellátási gondok nem lesznek.
10: Minek a szedésére készül akkor?
3: Talán az Elena. Az még kérdéses, mert még most is hullik, vagy későbbi hatása most jön ki. A top end, top heat, az amúgy is kézi betakarítás, tehát azért azt összeszedjük. A többit meglátjuk, hogy milyen lesz az ár, hogy érdemes-e betakarítani, meglátjuk.
10: A klasszikus régi szilvafajtákból van, mint a nem tudom szilva berbencei, ezekre gondolok?
3: Nekem nincs. Ha nem tudomnál, hallottam olyan területet, hogy jól kötött, olyan területet, hogy abszolút nincs. A beszerzőire nem látok rá.
10: Tudom, hogy megy termesztéssel is foglalkozik. Megy, lesz.
3: A korábbi években a konzervgyárak mindig beindultak az érdi meggyel. Az érdivel az a gond, hogy a mi környékünkön mondhatni, hogy teljesen elfagyott.
10: És a többi?
3: Ez is térségenként változó. Nagy általánosságban szerintem elmondható, hogy a fürtös meggyek, a cigány megy viszonylag jól átvészelte ezeket a fagyokat. Természetesen károsodások, meg kiesések vannak. Különösen április végi, május elejé fagyok már a kis gyümölcsöt fagyasztották le, de az első fagyhullám után a növény védekezett, és azért egy másod virágzás jött, ami bepótolja. Érésbe ez a második hullám le van maradva az elsőtől, tehát nagyon kérdés, hogy mennyire fog összeérni, mennyire lehet lerázni. Összességében én azt mondom, hogy tavalyi mennyiségtől kevesebb lesz, de én úgy gondolom, hogy az iparnak, étkezésnek össze fog jönni, tehát egy gyenge közepes évet gondolok a megyre.
10: Mekkora terület, ahol majd a megyrázógép elindul?
3: Fürtös megyből 7 hektár van, cigány megyből 10 hektár, de mondjuk ebből 6 hektár az még nagyon fiatal, hát negyedik nyarasak.
10: Apró gyümölcs szedésének a rákfenéje a kézi erő.
3: Mi kézzel alapvetően nem szedünk, egyetlen fajta szilvát, a topendet szedjük kézzel, a többi az gépi betakarítás.
10: És ez a megyre is érvényes.
3: Így van.
10: Látja már, hogy mikor kezdődik a szezon?
3: A megy az jövő hét végén van olyan kert, amit fogunk rázni. Lassan most már a megy beindul. Csak amit mondtam, hogy az első kötések már érettek, a másodkötések éretlenebbek, méretbeli gondok vannak, aprós egy kicsit a megy.
10: Elhúzódik majd a szezon?
3: Nem. Ha ez a nagy meleg bejön, akkor megérleli. Évek óta az a tapasztalat, mikor megvettem a rázógépet, 4 hétig ráztunk. Na ez az intervallum, ez lassan a felére csökken. Ez az őrült időjárás, ez előrébb hoz mindent.
10: És van piac?
3: Piac az van, tehát van kereslet a megyre, az ár az szerintem a tavalyhoz képest megfeleződik.
1: Érd ófaluban egykor mindenkinek

0: Valamit, Kávrán Tibor, gyümölcstermesztő.
1: Igen, a kajszibarack az egyik legfagyérzékenyebb gyümölcs Magyarországon. Az elmúlt években már az a ritkaság számba megy, hogyha nem szenved fagykár. Cseresznye azért 1-2 fokkal jobb, de manapság már a fagy a cseresznyét is elég rendesen megritkítja.
0: Tavaly egyáltalán nem volt kajszi termés, de idén, ha csak ezt az egy sort nézem, narancssárgább a fa, mint hogy zöld lenne a leveleitől.
1: Igen, igen, ritkítottunk, amennyire tudtunk emberek függvényébe. Az elmúlt években nem volt, vagy csak 1-2 fajta termet valamennyit, de az idén meg szinte minden virág megkötött, meleg van, így kénytelenek voltunk nagyon sok pénzt rákölteni arra, hogy rengeteg gyümölcsöt ledobáljunk a földre, mert egyébként kipusztulna a fa.
0: Jól látom, hogy csöpök tető van alatta.
1: Igen, furattunk kutakat, és locsolni kell, mert az idei évben annyira kevés csapadék esett, hogy az egyharmadánál tartunk annak, amennyinek kellett volna már esnie, és ezt a fák nem bírnák ki már. Ez lesz a magyar gyümölcstermesztésnek az egyik rákfenéje. Egyik a munkaerő hiány, a másik hatalmas nagy hőmérséklet, amit nem fognak kibírni ezek a fajták.
0: Ennyit kell ahhoz öntözni, hogy tényleg hatékony legyen?
1: Hát, ha az egész szezon nézzük, akkor több 100 liter víz kellene egy fához. Tehát mi is több kollégával összeálltunk, és fajta kísérleteket végzünk, melyik az, amelyik jobban bírja ezt a klímaváltozást.
0: Hogy győzték a cseresznyeszedést? Tehát hogy zárták a cseresznyét? Mert azt láttam a piacon, hogy keresték, nem volt sok cseresznye.
1: Hál' Istennek, nálunk a cseresznye termés az elmúlt évekhez viszonyítva egy olyan jó közepes volt. Fajták szerint természetesen volt benne szórás, van amelyiken annyi volt, mint amennyi szokott lenni, de volt pár fajta, amin viszont kevesebb volt. Cseresznye az igazából nem a tavaszi fagyot szenvedte meg, hanem amikor teljes virágzásban volt, akkor nálunk itt Érden volt egy olyan 4 napos hűvös, köztudott, hogy a méhek 15 fok alatt nem dolgoznak, és szél volt, és hűvös idő.
0: Sokszor szedmagad akcióval hidalják át a kézi munkaerő hiányt, de az eladás is nehéz.
1: Cseresznyénél igen, az nagyon kézi munkaigényes, főleg azért, mert azt óvatosan szárral kell szedni, tehát ott nagyon vigyázni kell arra, hogy nem törünk véletlenül se ágrészt, mert azon a jövő évi virágrügyek is ott lesznek. Azok elsősorban kereskedőknek mennek. Sárga barack az szinte 95%-ba szed magad, nagyon élvezik.
0: Akkor önöknek az út melletti árusok nem konkurencia?
1: Nálunk ízes, zamatos, illatos gyümölcsöt lehet kapni, amit minden egyes szed magadkor megkapunk, hogy ilyet a boltinál nem érez. Abban viszont konkurencia, hogy az árat nagyon-nagyon leverik, és ez annak köszönhető, hogy itt azért a útszéli árusoknak azt mondom, hogy a 90-95%-a nem termelő. Letesznek 2 műanyagrekeszt, és arra tesznek ki a kocsi hátuljából rekeszeket, annak akár a 90%-a importgyümölcs. Még oké, hogy valamennyire sárga, de kemény, nincsen megérve, se íze, se zamata.
0: Miért tudják annyira letörni az árakat importgyümölcsel? Azt azért ide kell szállítani.
1: Ezt nagyon sok kollégával és évek óta szóvá tesszük, hogy Magyarországon megéri az áfacsalás. Hogyha pár százalék gyümölcsnek az áfája, ott nem éri meg. De 27%-os áfánál megéri, hogy ezt a gyümölcsöt ide-oda papíron szállítgassák, és akkor így olcsóbbá tudják tenni. Küzdünk fagy ellen, szárasság ellen, és ebbe születtem bele, ezt csinálom 30 éve. Nagyon szeretjük, nem fogjuk feladni, de azért egyre nehezebb, hanem ezek tények.
2: Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3: 1:03. Jövő héten lesz Péter Pál napja, és régebben a hagyomány szerint ekkor kezdődött az aratás. A Kárpát-medencében azonban már javában tart a betakarítás. A Vajdaságban jól halad az árpavágása, a termés mennyiségére sem lesz panasz, de a túlkínálat miatt gondot jelenthet majd az értékesítés. A búzát ugyanakkor megviselte az áprilisi és májusi csapadékhiány. A kenyérgabona cséplése csak ezekben a napokban veszi kezdetét. Délvidéki helyzetkép Ternovác Istvántól.
4: A Vajdaságban elsőként Északbácskában kezdődött meg az őszi kalászosok aratása. Oromon a sörárpa cséplésével indult be a munka. Vajda Bernard, a Szent Márk Kft. Igazgatója.
5: Június 8-án medár napján kezdtük meg az őszi árpa aratását is és átvételét is. Egyelőre az aszályos részeken tudtunk aratni, ahol közismerten mindig kevés csapadék hullik. Ennek ellenére egy 3 tonna körüli holdankénti hozamról be tudunk számolni, ráadásul a hektósúlya is kielégítő, hogy annak annak függvényében, hogy milyen kevés esőt kaptunk, arra meg lehetünk elégedve ezzel a hozammal.
4: A Tisza mentén az jelenti a legnagyobb problémát, hogy az aszályos évek miatt a termelők minden eddignél nagyobb területen vetettek őszi kalászosokat. A túlkínálat miatt az árpa ára jó, ha eléri a 60 forint dinár ellenért.

0: értékét, de a búza felvásárlási ára sem lesz sokkal magasabb. Sándor József, a Felsőhegyi Földműves Szövetkezet igazgatója.
1: Zentar, illetve Felsőhegy térségében teljes kapacitással dolgoznak a kombájnok. Mennyiségileg is jó évet zárnak a takarmányárpa termelők, illetve minőségileg is nagyon jó az eddigi eredmények alapján. 30-tól 35 mázsa per hold, úgyhogy ezzel teljes mértékben elégedettek lehetünk. Az előző években megszoktuk azt, hogy az árpa kisebb területeken, kisebb mennyiségbe termett, egy hét, 10 nap alatt betakarítottuk, minden mennyiségre volt vevő, megjött a pénz, és gyorsan tudtunk fizetni. Idén a helyzet más. Miután a térségünkben már szóját, kukoricát, cukorrépát nem termelgetnek, az olajrepce kiment a nagy szárazság miatt. Ennek a következménye az, hogy hatalmas a kínálat. Rengeteg árpa van kint, és ez már sajnos rögtön az első egy-két napban meghatározta a fölvásárlás föltételeit. Magyarán napról napra esnek az árak. Napokon belül megkezdődik a buza betakarítása, valamivel gyöngébb hozamú lesz, mint az árpa, hogy minden évben nagyobb költség, kevesebb jövedelem. Sajnos idén is úgy látom, hogy ez fog történni.
0: Az árpa hozamára 40 kilométerrel nyugatabbra, Bás-Fekete-hegyen sincs ok panaszra. Tóth Ákos.
2: Elkezdtük az árpának a betakarítását, meglepően pozitív eredményekkel. Nem mutatkozott ennyire jó termésnek, mint amennyit le tudunk aratni, 4200-300 kila per holdas termésben az eredmény. Az árpának az árát már lenyomták 17-17,5 dinárra. Minden esővel az árpának az ára csökken, mivel az a szlogán, hogy akkor kukorica termés lenni fog, és akkor nem keresendő az árpa.
0: A Duna és a Tisza közének Csücskében, Temerinben a kiváló csernozium termőföldeken valamivel később kezdődött a betakarítás. Az árpa termésével itt is elégedettek a termelők. Az árával azonban annál kevésbé. Tóth László, a Zsóni Szilák Földműves Szövetkezet agrármérnöke.
3: Az elmúlt napokban elég szépen volt csapadék, így egy kis az avatás ugye tolódott, úgyhogy az árpát mi most kezdtük, június 18-19-én, hát most az van folyamatban. Jó a nedvesség a termény évet, nagyon drága gáz, szállítást költeni káv lenne, túl alacsonyak a gabona árak, tehát teljesen évet gabonát avatunk, ezért tolódik így az avatás június vége felé. Elégedettek vagyunk az árpahozammal, 7 tonnás hektáron kint, vagy 4 tonnás holdon kint hozom az árpánál, ez szép lesz. A buzánál nem várunk ilyen jó hozamot, mert áprilisban nem volt csapadék, májusban is fele annyi, mint amennyit szokott, és abban az idő, amikor a buza virágzott, ugye buza késő virágzik, azért nedvesség vízhiány volt, és nem lesznek annyira telített kalászok, mint ahogy kellene. Az árpánál ugye sokkal rövidebb a vegetációs időszak, és sokkal korábban is virágzott, normális, hogy magasabb hozamok lesznek az árpánál, mint a buzából. Nem sok haszol lesz a gabonákon az idén. Tavaly előtt más volt a helyzet, azért sokkal jobb volt a hozam, most kevesebb lesz.
0: A termelők most abban bíznak, hogy a júniusban eddig lehullott 50-60 liternyi csapadékot a nyár folyamán újabb esők követik, aminek köszönhetően a tavaszi vetésű haszonnövények jó termése majd kárpótolja azt, amit a kalászosok méltánytalanul alacsony felvásárlási ára miatt tervezítettek.
4: Itthon is javában dolgoznak a kombájnok, bár az elmúlt hetekben a viharos időjárás és helyenként a jég is okozott fennakadást. A mennyiség legalábbis az árpánál eddig jól alakul, a gazdák a búzáért aggódnak inkább, mert ahol próbavágás volt, ott is rosszabb képet mutat, mint az árpa. A Kisalföldről Gárdonyi Eszter, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből Bakos Csaba, Baranyából pedig én gyűjtöttem információkat.
5: Több helyszínen már javában zajlik az aratás a Kisalföldön. A Győr-Moson-Sopron vármegyei gazdálkodók elsősorban az őszi árpa betakarítását végzik, miközben egyre több helyen a búzatáblákon is megjelennek a kombájnok, mondja Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei elnöke.
6: Az időjárás függvényében, ahol több csapadék volt, később kezdődik, ahol kevesebb csapadék volt, ott meg már elkezdődött a bíborhevét, most vágják fentre, úgyhogy folyamatos, talán most már azt el lehet mondani, hogy a szálas takarmányok begyűjtése megtörtént, a szállása, illetve nagy része fel is lett vállázva. Optimális esetben annanakra beszoktuk fejezni Győr-Moson-Sopron vármegyébe az aratást.
5: A gazdák egyelőre óvatosan értékelik az idei termést, de néhány növény esetében már jól látható, hogy a termés mennyisége és minősége is elmarad a vártól, tette hozzá Németh Gergely.
6: Jóval kevesebb lett a szálas takarmány is, mint amire szállítottunk, hát ez az állattartók részére nem egy jó hír. Ugyan az állatállomány is csökkent az elmúlt időszakban, egyre kevesebben vállalják be gazdálkodók ezt a rizikót. de még mindig azért én úgy érzem, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyébe állattartásba az országos átlag felett vagyunk.
5: Az idei szezon legnagyobb kihívását a tavaszi és koranyári csapadék hiány jelentette, amely ugyan a kalászosokat még nem érintette drámai mértékben, a később érő növénykultúráknál azonban már komolyabb problémákat is okozhat. A legnagyobb aggodalom jelenleg a kapás növények miatt tapasztalható, a kukorica, a napraforgó, a szója és a cukorrépa fejlődését ugyanis jelentősen visszavetette a csapadék hiány. A vármegyében egyébként közel 100 000 hektárnyi terület vár nyári betakarításra, az árpa mellett a repce, a magborsó és a rózsa aratása is folyamatos, több kultúra esetében már a munkák végéhez közelednek a termelők, hiszen az idei időjárás miatt a növények a szokásosnál korábban értek be, így az aratás is előbbre került a Kisalföldön a megszokottnál.
7: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt héten a bíborherével és az őszi árpával megkezdődött az aratás. Az utóbbi napok csapadéka a legjobbkor érkezett, mert ezeknek a növényeknek a betakarításával már végeztek, a búzához 1-2 nap múlva kezdenek hozzá. Így a munkálatokat nem hátráltatta a 10-30 mm eső, viszont nagyon sokat jelentett a napraforgónak és a kukoricának. Az őszi árpa hozama nagy eltéréseket mutat területenként, 1,5 és 6 tonna hektáronként, ami 3,5-4 tonnás átlagot jelent, mondja az Agrárkamara vármegyei elnöke, Hubai Imre Csaba biogazdálkodó.
8: Ez azt jelenti, hogy a korábbi évektől eltérően olyan keveset mutat, hogy kb. 35-40%-kal kevesebb a termés, mint a átlagos évek átlaga. A őszi borsó betakarítása az is megtörtént zömmel, 3,2 tonna per hektár, nagyjából a szokásos termésnek a 80%-át adja. A zöld borsó betakarítása, ami ugye feldolgozásra kerül hozzáipari célokra, annak a betakarítása is folyamatban van, illetve nézve megtörtént, és 6 tonnától 11 tonnáig termett. Az öntöző viszonyok között a 10-11 tonna az elfogadható mennyiséget jelent. A 6 tonna egyéb károkat szenvedett, és emiatt kevesebb a átlag termése. A bíborhely betakarítása is megtörtént, 0,3-0,4 tonna per hektár terméssel, ez kb. 50%-os termés eredményt mutat.
7: A búza betakarítása is kezdődik, a szakemberek a tapasztalatok alapján az árpájéhoz hasonló hozamot várnak. A gazdálkodók az alacsony árra és a szárazságra panaszkodnak. Szükségesnek tartják a vízgazdálkodás további fejlesztését a termés átlag stabilizálása érdekében.
4: Aratás kezdetén a szokásosnál korábban volt próbavágás az őszi árpában és búzában, baranyában, ám közben csapadék érkezett, még utolsó pillanatban, így a legtöbben elhalasztották az indulást. A jég itt szerencsére csak kevés kárt okozott. Ritlinger József, az Agrárkamara baranyai elnöke.
9: A jégnek nem nagyon örültünk, de hát esővel jött, olyan nagy károkat itt baranyában nem okozott, mint a szomszéd vármegyébe. Áldás is volt egy picit. Mindenki, az egész megye megázott, több-kevesebb csapadék hullott, hál' Istennek, azt lehet mondani, ilyen 25 mm-től egészen a 120 mm-ig.
4: Ezekben a napokban már mindenkit a traktor és betakarítást végző gépek mellett találni a megyében. Legtöbben az árpát aratják, ám van, aki már a búzát is megkezdte, és amennyire stabil az árpa hozama, annyira alig közepes az őszi búzáé. Az Eszéki Kutatóintézettel közösen vetett baranyai árpa parcellák jó erős, közepes, átlagosan 8 tonna per hektár körüli eredményt hoztak.
9: A hektoliter súly is nagyon jó, kiemelkedő, azt lehet mondani, ilyen 70 körüli a hektoliter súlya, nagyon szép kiteltek a szemek, egészséges, a legjobb területre vetettem. Ez egy Eszeki gabonakutatónak a 4 fajtáját ajánlották ők föl. Látjuk azért, hogy a fajták között is azért jócskán a különbség, ugyanaz a technológia, ugyanaz a fajta, mindent ugyanúgy csináltuk, de azért termés átlagban nem lettek egyformák, a 8-2-től egészen a 7-6-ig. Én úgy gondolom, azért szép eredmények, ezek igen korai fajták, még azt lehet mondani, akkor még általában szokott lenni csapadék, és azért is döntöttem ezek a fajták mellett.
4: Ha a megyét nézzük, nem tudom mennyire látni már adatokat, akkor hasonló közepes átlagtermésre lehet számítani őszi árpából?
9: Igen, mindenféleképpen azt azért látjuk, hogy már jönnek be az adatok a kamarához minden részről. Hát buzából is, ahol már belekóstoltak, volt, ahol már péntek, szombat, vasárnap buzát vágtak, de hát azok sajnos a felsülő területek, ilyen 4,5-6 tonnáig mondták a buzákat. Minőséget ott még nem tudunk, de én úgy gondolom, mivel ilyen kevés a termés, azért szerintem, hogy jó minőségek kellene legyenek.
4: És még egy fontos információ az aratási munkákhoz. Éppen emiatt nagyobb számban jelennek meg a közutakon mezőgazdasági gépek és vontatók. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a balesetek elkerülése érdekében arra kéri a közutakon közlekedőket, legyenek türelemmel és csak fokozott óvatossággal előzzenek az utakon. Ha feltorlódik a lassú munkagépek miatt a forgalom, ne előzzenek egész autósorokat. Kedves hallgatóink, a hajnaltáj lassan véget ér, új témákkal holnap reggel 5 órakor jelentkezünk ismét. A mai adást újból meghallgathatják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Itt 6 óra után a Jó reggelt Magyarország következik. Én a hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Gergács Anikó nevében is kívánom, legyen szép napjuk, viszont hallásra, Bicsák Esztert hallották.

0: Szerdai imádság. Elmondja Bábel Balázs, római katolikus érsek.
1: A nyári napfordulóra esik keresztelő Szent János születésnapja. A szenteknek általában csak úgynevezett mennyei születésnapját, azaz halálának az ünnepét tartjuk. Keresztelő Szent János születéséről megemlékezik egyházunk az Ószövetség utolsó és legnagyobb prófétájáról, aki nem csak jövendölt, hanem találkozott Jézus Krisztussal, születése már előre jelezte, hogy feladatot kap. Atya Zakariás ezt imádkozta, téged pedig gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Keresztelő Szent János küldetése a mai időkre is időszerű maradt, hiszen az Úr útjának az emberek lelkében való előkészítése a mi feladatunk is. A megtérés általában nem egyik pillanatról a másikra következik be, hanem jó példák, elgondolkodtató események, és Isten kegyelme vezeti az embereket a megtérés útján. Nekünk is voltak keresztelő Szent Jánosaink, jó esetben szüleink, hitoktatóink vagy barátaink. Nem lehetünk a kegyelem végállomásai. Keresztelő Szent János születése arra indít bennünket, hogy mi is útkészítőkké váljunk Jézus Krisztushoz.
0: Bábel Balázs római katolikus érsek gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra van, 2026. június 24-én szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukkel Tamás. Ma is többnyire napos nyári idő várható, de a középső ország részben továbbra is több komoly felhő képződhet. A hajnali 20 fok után délutánra 30 és 36 fok közé melegszik majd a levegő. Most hallgassuk meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: A visegrádi csoport ismét erős lehet Európában, vélekedtek a tagországok kormányfői a gödöllői találkozón.
4: Megszavazta az országgyűlés a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást.
3: 6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap csalás gyanús kifizetései miatt, mondjuk a részleteket. Erős, hiteles és kézzel fogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozója után a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel tartott egyeztetés után hangsúlyozta, Közép-Európa az Európai Unió legfejlődőképesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés kell. A partnerországok kormányfői mindannyian arról beszéltek, hogy a visegrádi csoport ismét erős lehet Európában. Kovács Márton összeállítása.
5: Magyarország örömmel tér vissza a visegrádi négyek együttműködésébe a legmagasabb szinten, és mindig számíthatnak ránk a partnereink.
6: Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 csoportot. Akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja. Sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön. Hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjen meg az európai döntéshozatalban.
5: Kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsé átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest, gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
6: Európa sikerének alapja a versenyképes gazdaság, jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, megfizethető energiára szükség van. Emellett a kiberbiztonság, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés és az innováció terén is erősíteni kell az együttműködést. A találkozón tárgyaltak az észak-déli közlekedési és energetikai folyosók továbbfejlesztéséről, valamint egyetértettek abban, hogy továbbra is támogatják a nyugat-balkáni országok európai integrációját. Erősek voltunk és ismét nagyon erősek akarunk lenni. Ez a célja a júliustól az év végéig tartó szlovák uniós elnökség programjának, közölte Robert Fico szlovák miniszterelnök. Hangsúlyozta, fontos, hogy az európai kihívásokra a tagállamoknak külön-külön is legyen válaszok.
7: Kellőképpen bölcsek vagyunk ahhoz, hogy csak olyan témákat tegyünk az asztalra, amelyek összekötnek bennünket. És a szlovák elnökség nevében szeretném megígérni, hogy az asztalra nem teszünk olyan témákat, amelyek elválasztanak bennünket, mert teljesen természetes, hogy az országok között eltérő álláspontok is vannak. De itt egy nagy közös agenda van, közös ügyvitel, ahol azonosak a nézeteink, és hogyha megállapodunk, még erősebbek leszünk.
6: A visegrádi négyek jelentik Európa jövőjét, jelentette ki a cseh miniszterelnök. Andrej Babis biztos benne, hogy sikeres lesz az együttműködés.
8: Meggyőződésem az, hogy az a koordináció, amivel mindig is rendelkeztünk, ami mindig ott volt az Európai Tanács ülései elő, hogy ki mit fog mondani, mit fog képviselni, ahol jóvá hagytuk a közös fellépéseket, hogy sikeresek legyünk. Ez továbbra is ismételten így lesz, és nagyon szépen köszönöm a kollégáknak, hogy ismételten egy csónakban evezünk.
6: Ha megértjük, hogy ami összeköt minket, az erősebb, mint ami szétválaszt, akkor Európa felfigyel ránk és meghallgat minket, mondta a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk hozzátette, ha a közösség országai együttműködnek, a V4 újra meghatározó erő lehet Európában.
9: Minden azon múlik, hogy visszatérünk-e ahhoz, ami sok évvel ezelőtt működött közöttünk, ami a bizalomra épített, a kölcsönös lojalitásra épült, és egymás megérzésére, hogy megérezzük közös érdekeinket. Ez elhalaszthatatlan Európában, és ez teljes mértékben dominál a különbségek fölött.
6: A csoport következő soros elnöke, Szlovákia miniszterelnöke mindhárom vezetőt meghívta Pozsonyba egy következő találkozóra.
3: Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök.
4: Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetések figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Hozzátette, Ukrajnának be kell szüntetnie az orosz civil célpontok elleni támadásokat, mert ezekkel a tárgyalási pozíciók erősítése helyett csak tovább bőszíti az orosz hadsereget.
3: Itt a Krónika. Több fontos törvényt is elfogadott tegnapi ülésén az országgyűlés.
4: A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében.
3: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés.
4: A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra.
3: 6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forintos támogatások miatt. A 24.hu azt írta, köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert.
4: A Fidesz szerint a történtek azt bizonyítják, hogy a Tisza a politikai ellenfeleinek kiiktatására használja az államot. Úgy fogalmaznak, a választások után a Tisza párt irányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget. Hangsúlyozzák, az NKA pályázatai nyilvánosak voltak, azoknak mintegy 1100 nyertese volt, és minden olyan szervezet jogosult volt kérelmet benyújtani, amely kulturális programot valósított meg.
10: A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte a jegybanki alapkamatot, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
4: Varga Mihály a döntést a kiegyensúlyozott inflációs kockázatokkal, a közel-keleti helyzet javulásával, valamint a kedvezőbb globális kockázati környezettel indokolta. Hozzátette, a testület várakozása szerint további kamatcsökkentésekre is van esély a nyáron. Erről a szeptemberi inflációs előrejelzést követően dönt a monetáris tanács. Emellett a hazai gazdaság folyamatos növekedése várható.
11: A júniusi előrejelzés alapján a magyar gazdasági növekedés 2026-ban 2%-kal, 2027-ben 3%-kal, 2028-ban pedig 2,9%-kal emelkedik.
10: Rendkívüli hőhullám sújtja Nyugat-Európát.
4: Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Az extrém forróságot okozó hőkupola kelet felé torlódik, tolódik, így a hét második felében Magyarországot is eléri a szubtrópusi eredetű afrikai légtömeg.
10: Idehaza péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban.
4: A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot és fokozottan figyeljen másokra is. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek.
10: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaszentgrót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer nem képes pótolni a hőségben megnövekedett vízhevelhasználást. A szolgáltató szerint másodfokú korlátozásra lenne szükség a vízi közműrendszer 29 településén.
4: Zalaszentgrót polgármestere rendkívüli válságstábot hívott össze azután, hogy a település magasabban fekvő területein és több környező településen nincs ivóvíz, vagy alig csordogál a csapokból. Baracskai József elmondta, a hálózat előregedett és a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízi közmű hálózat tartalékai. A polgármester hangsúlyozta, a nagyfogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el, közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül.
12: Vannak lajtos kocsik, azokat szóltam, hogy helyezzenek ki, az alavíz munkatársai már helyeztek is ki. Ugye nyilvánvalóan az életfunkciókhoz szükséges vizet azt tudjuk biztosítani, meg mindenki tudja biztosítani, ki meg nem, azt pedig megkeressük, most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség. Tehát nyilvánvalóan emellett vannak különböző higiéniai dolgok, tehát akár a tisztálkodás vagy a mosási lehetőségek. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha kik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőségeket. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás hosszú távon.
10: Nosztalgiajáratokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn.
4: A budai hegyek különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt, 1874. június 24-én indult el először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsi. A nosztalgia vonat a tervek szerint négyszer fordul meg a Városmajor és a Széchenyi hegy között.
0: Autós percek.
4: Form tájékoztatása szerint javítják a dilatációs szerkezetet Szolnokon, a Szent István Tisza hídon, a 4-es főúton, a 99-es kilométernél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mindkét irányból torlódásra kell számítani.
10: És két autó ütközött az M4-esen Pilis és Albert térsa között, Szolnok felé az 52-es kilométernél lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra kell számítani. Fővárosi információkkal folytatjuk.
13: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyi utcai kifelé csak a célforgalom hajtat be, a Baranyi utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Siling Zsolt, BKK Info.
14: Időjárás jelentés.
4: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, este 19-29 fok valószínű.
10: Ez volt a Krónika 6 órakor. Köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Király Erzsébet.
14: Nemzeti Sportkrónika.
15: Cristiano Ronaldo 2 gólt szerzett. Portugália kiütéssel nyert. Köszöntöm Önöket, Csergyes Bendegúz vagyok. Cristiano Ronaldo megszerezte első és második gólját a labdarúgó világbajnokság Portugália-Üzbegisztán elleni 5-0-es sikerrel zárult csoportmérkőzésén Houstonban. Ezzel az első labdarúgó lett, aki 6 világbajnokságon is a kapuba talált. A portugál klasszis első góljával azt is bebiztosította, hogy egyszerre legyen hazája legfiatalabb és legidősebb gólszerzője, második találatával pedig megelőzte Eusebiót a VB-n lőtt gólokban. Cristiano Ronaldo 230. válogatott mérkőzésén 145. gólját érte el, és ezzel mindkét mutatóban világrekorder. Meglepetés döntetlen született az Anglia-Gána mérkőzésen, melynek végeredménye 0-0 lett. Magyar idő szerint hajnali 1 órakor játszották a Panama-Horvátország találkozót, melyet a horvátok a csereként beálló Budimir 54. percben szerzett góljával nyertek meg 1-0-ra. A győztes csapat rutinos játékosa Luka Modric 200. válogatott mérkőzésén lépett pályára. Panama ezzel a vereséggel már biztos kieső. Magyar idő szerint hajnali 4 órakor kezdődött a Kolumbia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés. A végeredmény 1-0. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződtette az egyszeres magyar válogatott 20 éves Margráf Ákost a Puskás Akadémiától. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Szófiában Németh Zsanett, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. Bolgár sajtóhír szerint szófiai lakhelyén a 11. emeletről zuhant a mélybe. Németh Zsanett 2017-ben az Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a 2019-es bukaresti kontinensbajnokságon bronzérmes volt, 2023-ban bejelentette, hogy Bulgáriát szeretné képviselni a versenyeken. Értesülések szerint az utóbbi időben depresszióban szenvedett és pszichológushoz is járt. Németh Zsanett 32 éves volt. Pénzügyi okok miatt nem indul az Euróligában az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A Pécs mellett az Eltebeac Újbuda sem indul a nemzetközi porondon. A fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában indulhatott volna, ám a pécsiekhez hasonló indok miatt ezt végül nem vállalta. Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető a szervezet honlapján megjelent nyílt levelében hangsúlyozta, teljes körű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa belemondását a versenyszezon után, szeptemberben.
14: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
16: Műsor ajánlott.
17: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
18: Mit gondol arról, hogy az Európai Unió enyhített a génkezelt növények szabályozásán? Mi lesz az egészséges élelmiszerek biztonságával és a gazdák versenyképességével? És hallotta, hogy Ausztriából bérelt Intercity kocsikat a MÁV a nyári szezonra, de néhányat vissza kellett küldeni. Vajon még mindig azzal kell szembesülnünk Európa keleti felén, hogy jó lesz nekünk a rosszabb minőség is?
17: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
19: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
20: Katonailag nem komoly.
19: Az utolsó hős.
20: Száz aranyat ér a fejed.
21: A meg a dicsőség.
20: Élve van, ahova te el kell fognunk!
19: Akit az ellenség fenyeget.
20: Hát halt, rebelis kutya!
22: Engedelmével egy kicsit később.
19: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
23: Megölhetném, de nem teszem.
20: A császár nevében gyönyörtön!
19: Zente Ferenc.
24: Hogy írja Balázs az üzenetet?
25: A szentjes kapitánya.
19: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
2: Jó. Június 24-én szerdán, Iván névnapján jó reggelt kívánok. A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó Reggelt Magyarország mai műsorában. A visegrádi négyek találkozója után megerősített szövetségről beszélnek a kormányfők, vajon mit jelent ez? A jelenben és a jövőre nézve, 4-8 után néhány perccel lesz ez a témánk. Aztán az alaptörvény módosításával megszűnik az államfő megbízatása. Milyen társadalmi következményei vannak ennek? Erről szólunk 3-4-8 előtt néhány perccel. És egy gazdasági téma, megszűnt a védett üzemanyagár, közben aztán Magyarországra érkezik az Európai Bizottság küldöttsége egyeztetni az euró bevezetéséről. Gazdasági összefüggések 3-4-9 előtt. A műsort ma Gál Ilona szerkeszti.
1: Jó reggelt Magyarország! Kakuk El Tamással.
2: A magyar, az európai, valamint a pán-amerikai ökölvívó szövetség megalapította a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóról elnevezett Papp kupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg a két földrész legjobbjainak részvételével. A magyar szövetség elnökével, Kovács Istvánnal, El Papp István beszélgetett.
5: 2026. november 14, most már le van ütve a dátum, nagyjából le van ütve a helyszín, mármint hogy Budapest, Magyarország fővárosa, és főleg le van ütve, hogy zöld lámpát kapott a European Boxingtól és a Pan American Boxing Confederationtől a Magyar Ökölök Szövetsége által kitalált, megálmodott Papp Cup, Papp Kupa. Kovács István, a Magyar Ökölök Szövetségének az elnöke erről mindent tud, akkor most ezt ossza is meg a Nemzeti Sportrádió hallgatóival. Pontosan miről van szó, mi az, amit most tudunk a novemberi reményeink szerint gigantikusan jó rendezvényről?
7: Most már lassan egy fél éve vágtunk neki a szervezésnek és a tervezésnek és az ötlet kibontakozásának. A Pán-Amerikai Szövetséggel és az Európai Boxszövetséggel közösen szeretnénk létrehozni, sőt most már egész biztos, hogy létre is hoztuk, hiszen aláírták a szerződést ők is, mi is. Egy olyan csapatversenyt, egy olyan csapat találkozót, ahol Európa legjobbjai és a Pán-Amerikai Szövetség legjobbjai. Ők Pán-Amerikának hívják, mi úgy hívjuk, hogy amerikai kontinens, de természetesen a Dél-Amerika és Észak-Amerika összevont kontinensről beszélünk. Aktuálisan mindig az épp előtte megrendezésre kerülő Európa bajnokság legjobb ökölvívói közül, és a Pán-Amerikai Bajnokság legjobb ökölvívói közül kell kiválasztani a saját szövetségének azt a 10-10 versenyzőt, 5 fiút, 5 lányt, olimpiai súlycsoportokban, a legfelső és a legalsó súlycsoportokat elhagyva, hiszen az olimpián 7-7 súlycsoportban szerepelnek majd az ökölvívók, itt 5-5 súlycsoportban szerepelhetnek, és a saját kontinensüket, tehát nem az országot, hanem a saját kontinensüket képviselve fognak majd szorítóba lépni itt Budapesten az első papkupán. Ez egy csapat találkozó, de túlmutat azon, hogy csapat találkozó, hiszen nem az országot, nem saját magukat, hanem magát a kontinenst képviselik. Ez több sportágban, tenisztől kezdve, még atlétikában is, de golfban ott van ugye a Ryder Cup, ez már több sportág megcsinálta. Ökölvívásban erre még eddig nem volt példa. Ez egy egyedülálló kezdeményezés. Nem véletlenül időzítettük a bejelentést és az aláírásnak a nyilvánosságra hozását az olimpia napján, hiszen egy háromszoros olimpia bajnokról neveztük el Papp Laci bácsi emléke előtt tisztelegve, és azt az örökséget tovább vívva, amit ránk hagyott, meg a nemzetközi ökölvívás ránk hagyott, és ez, ahogy te is említetted, november 14-én lesz itt Budapesten az első, aztán két év múlva megy az európai csapat. Reményeink szerint bajnoki címvédőként megy majd Amerikába a második ilyen rendezvényre. Ezt két évente szeretnénk megrendezni, és én biztos vagyok benne, hogy ez megint Magyarországnak egy olyan vállalása, és reményeink szerint majd egy nagyon jól lebonyolított versenye lesz, ami után a magyar ökölvívás amúgy is az elmúlt egy másfél-két évben már jelentősen megmutatta, hogy rendezni nagyon tudunk. Az U23-as Európa bajnokság, vagy az Ökölvívó Szövetség 100 éves jubileuma, vagy Laci bácsinak a 100 éves centenáriumi ünnepsége megmutatta, hogy nagyon tudunk rendezni, és ezzel a papkupával megint csak szeretnénk közelebb lépni egy egészen közeli, nem is annyira távoli célkitűzéshez, hogy 2027-ben egy kvalifikációs versenyt is tudjunk rendezni. Már kiírta a World Boxing ennek a feltételeit. Mi azt szeretnénk, hogy a feltételek között például az, hogy megfelelő rendezési feltételeket tudunk biztosítani, ezzel a papkupával is meg tudjuk mutatni, hogy mi rendezni azt nagyon tudunk.
1: Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
2: Megjelent Várszegi Asztrik kötete elődjéről, a szocialista diktatúra idején szolgáló Legányi Norbert pannonhalmi főapátról. Hegedűs Katalin összeállítása.
8: 1968-ban elvittek katonának, és az első hónapok után azt mondtam, igazi katona, egyenes, tartásos, csak a pannonhalmi főapát, aki ráadásul még pontos is volt mindig.
3: Emlékezett vissza Várszegi Asztrik atya elődjére, Legányi Norbert egykori pannonhalmi főapátra. Asztrik atya szerint Norbert főapát személyiségét a fegyelem jellemezte. Matematika-fizika szakos tanárként a pontosság és a szigor határozta meg a mindennapjait. Ugyanakkor ezek a határozott vonások őszinten nyílt is, mélyen jólelkű emberi értékekkel társultak. Az én feladatom az, hogy átvezessem a rendet a vörös tengeren, ezzel a sokatmondó címmel jelent meg Asztrik atya kötete, amelyben elődje az 1958 és 1969 között szolgáló Legányi Norbert pannonhalmi főapát előtt tiszteleg. A cím találóan ragadja meg azt a nehéz, mégis felemelő küldetést, amelyet Norbert atya a bencés közösség élén végrehajtott.
8: 1956, tehát a forradalom után vagyunk. A forradalmat leverik, Kádár rendszer megpróbál újra stabilizálódni, berendezkedni. Újra fölveszik az egyházzal is a kapcsolatot, és keresik ott is azt a módot, ahogy másként, de ugyancsak a diktatúra eszközeivel. És a Legányi főapátunknak pont ez a tízesztendő jutott. És innen adódott, hogy a közös zsolozsma húsvéti himnuszát fogalmazta meg maga küldetésének, hogy a feladatom az, hogy átvezessem a rendet a Vöröstengeren. Ennek egy humoros válasza. 10-15 év múlva a latin himnuszt magyarra fordítottuk, és szembe ötlet, hogy behunan a Vöröstenger. És az állami hatóság megtiltotta ezt a szöveget, ki kellett venni belőle a vörös tenger, mert magukra értették a dolgot, és akkor az lett belőle, hogy Isten segítség, átkertünk a tengeren, de nem a vörös tengeren.
3: Balog Margit egyháztörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora emlékeztetett, Legányi Norbert főapát munkásságáról több kötetnyi, gondosan vezetett feljegyzés maradt fent. Ezek a perjeli és főapáti időszakot dokumentáló naplók nem csupán száraz krónikák, hanem a bencés rend életének páratlanul gazdag, szubjektív lenyomatai. A kutató kiemelte, mivel a főapát személyes reflexióit sem rejtette véka alá, ezek az írások a hivatalos iratok mellett a rend múltjának egy izgalmas, eddig rejtett, párhuzamos történetét tárják elénk.
6: Nagyon sűrű háló az, ami körbevesz egy főpapot, amiről többnyire nem is tud, hogy ki az, aki róluk jelenthet. Kiegészíthetem, hogy a püspöki karon belül is, amely legalább évente négyszer tart egy tanácskozást, vannak beépített személyek, akik már aznap, legkésőbb másnap az egyházügyi hivatal és a BM asztalára szolgáltatják a történésekről a beszámolót. És hát ott vannak a technikai dolgok. Tehát szépen kiderül, hogy milyen véletlenszerű korszerűsítés, mikor a Magyar Posta telefonközpontot cserél, derül ki, hogy hoppá, a telefonvezeték mellett valami furcsa, nem odavaló vezeték is megy. Rákötve a fülhallgatót, kristálytisztán lehet hallani, hogy a főapáti szobában milyen beszélgetés zajlik.
3: A katolikus egyház szervezeti gerincét évszázadok óta a szerzetes rendek, különösen a bencések jelentik. 1500 éves múltjuk és rendíthetetlen közösségi szellemük a viharos időkben is stabilitást sugárzott. Zombor István, a Gál Ferenc Egyetem címzetes főiskolai tanára hangsúlyozta, a bencés atyák nem csupán a magyar kultúra és oktatás megkerülhetetlen alakjai, de lelkipásztori munkásságukkal is mély nyomokat hagytak az országban. A történész kiemelte, bár a pártközpontnak alárendelt állami egyházügyi hivatal azt hitte, a püspöki rangú főapátot is könnyedén megtörheti vagy megregulázhatja, Legányi Norbert személyében olyan vezetőre találtak, akit nem lehetett megtörni.
9: Pannonhalmi főapátsága főapáttal az élen, az 1950 után meghagyott 8 katolikus gimnáziumból 2-t, a pannonhalmi és a győri bencés gimnáziumot jelentette, és a bencés atyák itteni tanítása révén a magyar kultúrának, a magyar oktatásnak egy kicsi, de nagyon meghatározó részét adták. Maguk a bencés atyák pedig sok helyen miséztek, lelkipásztori tevékenységet folytattak, tehát nagyon odafigyeltek rá, és a pannonhalmi főapát a püspökkar tagja volt, kvázi püspöki rangba. Azt hitték az elvtársak és az úgynevezett állami egyházügyi hivatal illetékesei, ami közvetlenül a pártközpontnak volt alárendelve, hogy őt ugyanúgy meg tudják regulázni, mint sajnos több püspököt. És nem így történt.
3: A politikai nyomás nem tudta megtörni a főapátot. A hatósági zaklatások dacára kizárólag a Vatikán jóváhagyásával volt hajlandó lemondani tisztségéről. Ezt követően 7 esztendőt töltött a székesfehérvári papi régi otthonban, majd 1976-ban végre visszatérhetett Pannonhalmára, ahol 1987-ben bekövetkezett haláláig élt. Zombor István, a Gál Ferenc Egyetem címzetes főiskolai tanára szerint a kötet méltó emléket állít Legányi Norbert, egykori pannonhalmi főapát emberi tartásának és megalkuvást nem ismerő becsületének.
1: BKK Info.
0: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak majd át. Mától félpályás lezárásra kell készülni a harmadik kerületben a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert úgy gyalog átkelő helyet létesítenek. Siling Zsolt, BKK Info.
1: MÁV Info.
4: A Lábatlan és Esztergom közötti S74-es vonatok helyett ma pótlóbusz közlekedik. Befejeződött a karbantartás a pécsi fővonalon, mától újra a teljes útvonalon közlekednek a pécsi kaposvári Intercity-k és az S40-es vonatok. A ceglédi vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében július közepéig a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe került át, ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. A Szeged-Békéscsaba vonalon péntekig kell pótlóbuszra átszállni az Orosháza Csorvás szakaszon. A Baja-Kunfehértó vonal szakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek mától több ütemben egészen a nyár végéig. Mától vasárnapig Baja és Kiskunhalas között közlekednek pótlóbuszok. Bajáról a buszok a megszokottnál 30-35 perccel korábban indulnak, ellenkező irányban a Bajára 25-30 perccel később érkeznek. Kiskunhalasztól Kiskunfélegyháza felé a Kiskun interrégiók menetrendje változatlan. Váci Viktor, MÁV Inform.
1: Időjárás jelentés.
2: Mégpedig Gót Rolandtól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Folytatódik a hőség, de az anticiklon peremén szárazabb levegő érkezik fölénk. Ennek hatására ma nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, azonban a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Döntően száraz időre készülhetünk, legfeljebb csak a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Az északi a szél a középső tájak kivételével megélénkülhet. Délután jellemzően 31-35, késő este 19 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégére fokozódik a hőség, mely ráadásul tartósnak is ígérkezik. Egyre kevésbé lesznek frissítőek az éjszakák, miközben a csúcsértékek a hétvégén már jellemzően 35 és 40 fok között alakulnak, vasárnap néhol már a 40 fokot is átléphetjük.
2: Köszönjük szépen, fél hét múlt fél perccel, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk most a műsort a stúdióban, ha bemondó Ceglédi Edit.
12: A híreket Berente Marian szerkesztette. Erős, hiteles és kézzel fogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa az EU legfejlődő képesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. Két hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben. 6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban. Köztük van Búzs Balázs, az NK volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. Tar Zoltán, a kultúráért is felelős miniszter közölte, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a fővárosi utcazenefesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be a zenészek. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
13: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Reklámot hallottak.
15: Vármegyéről Vármegyére. Baranya.
16: Festett fakazettás templomok, ormánság. A festett fakazettás templomok a magyar népi építészet és protestáns művészet különleges emlékei, melyek mennyezetét fából készült, gazdagon díszített táblák, azaz kazetták borítják. A 17.-18. században elterjedt stílus jellemzői a virágmotívumok, az égövi jegyek, szimbolikus ábrázolások és szimmetrikus minták. Ezeket néhány helyen vándorló, az asztalosságban és a festésben is jártas mesterek készítették. Baranyának volt saját embere erre a célra. Gyarmati János vajszlói asztalost nevezték az ormánsági templomfestőnek. E táj települései közül a következőkben láthatunk ma is festett kazettás templomot. Adorjás, Drávaiványi, Kórós és Kovács hida. Festés maradványok és festett templomi bútorok maradtak fent részlegesen, illetve kerültek az idők során átfestésre a következő falvak templomaiban. Besence, Bogád Mintszent, Bogdása, Csányoszró, Drávacsepej, Drávafok, Dráva Palkonya, Dráva Piski, Kemse, Kémes, Luzsok, Vajszló, Zaláta, valamint egykori díszítésekről kerültek elő dokumentumok Cún, Gyöngyfa, Hirics, Kiscsány, Márfa, Páprád, Piskó és Szaporca múltjából.
15: A műsorszám az Agráris Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
10: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
2: Az Egyesült Államokban ez az év az ország függetlenségének 250. évfordulója jegyében is telik. Washingtonban az előkészületek lassan lezárulnak, és megkezdődnek a központi ünnepségek. Tudósítunk Nárai Balázs a főbb eseményekről és az azt övező vitákról küldött összefoglalót.
18: Ma este Washingtonban kiderül, hogy mind dolgoztak heteken keresztül építőmunkások targoncákkal, markolókkal, traktorokkal a város ikonikus National Mall-ján, a nemzeti emlékműveket összekötő hatalmas zöld sávon, ami a Lincoln emlékműtől húzódik egészen a Kapitóliumig. Aki az ideiglenes építményeken végzett munka miatti lezárások ellenére is végigment a területen, már követhette, hogy készülnek klasszikus motívumokat idéző építmények, imitált diadalív, óriáskerék és számos színpad, valamint további installációk, felidézve az Egyesült Államok történetének 250 évét, megelevenítve a fontosabb pontokat, valamint ünnepelve azt. Great American State Fair, azaz az államok nagy nemzeti vására. Ez egy július közepéig látható sokadalom lesz, amelyen a meghirdetett program szerint a pavilonokban megmutatja magát az Egyesült Államok mind az 50 szövetségi állama, valamint az állami státusszal nem rendelkező birtokai. De az ország történetében szerepet játszó nagyvállalatok is kitelepülnek. Lesz zene, tánc, előadások, még rodeó is. A ma esti hivatalos megnyitón többi között a légierő gépei bemutatót tartanak majd a terület felett. Fellép a tengerészgyalogság és a szárazföldi erők hadserege, klasszikusokat adnak majd elő, tisztelegve az ország 10 nap múlva következő születésnapja előtt. Július 4-e ez a születésnap, azaz a függetlenségi nyilatkozat aláírásának évfordulója és csúcspontja az ünnepi évnek. Washingtonban a július 4-e esti ünnepi tűzijátékot minden idők legnagyobbjaként harangozták be, 850 ezer rakétát lőnek majd a levegőbe. A fővárosban működő nagykövetségek pedig azokra a napokra az amerikai nemzeti színeket viselik majd, díszkivilágítást kapnak, így a magyar nagykövetség épülete is a belvárosban. Az országos ünnepség sorozat része lesz július 4-én New Yorkban történelmi hajók felvonulása. Nagy eseményt tartanak Dél-Dakotában, Mount Rushmore-nál. Fényképekről sokaknak ismerős lehet a hatalmas sziklaoldal, amelyen az ország 4 történelmi elnökének portréja látható bevésve a gránitba. A látványosság még látványosabb lesz fényjátékkal, tűzijátékkal festve. George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson és Theodore Roosevelt arcképe látható ott, ami 1927 és 1941 között készült el. Ez csak néhány a sok helyszínből, hiszen az ország minden pontján emlékeznek a kiemelt évfordulón. Még akkor is, hogyha az amerikai függetlenség negyedévezredének ünnepségeit a felszín alatt sok politikai vita is kíséri. Megosztott az ország, ahol a demokraták gyakorlatilag szinte teljes mértékben elutasítják az ország republikánus elnökét. Elemzők részben ennek tulajdonítják azt, amit felmérések is mutatnak, hogy még a republikánus szavazók ünnepelni szándékoznak, addig a demokraták szerint nincs ok ünnepelni július 4-én. Az Ipsos kutatása ezt megvilágítva például azt találta, hogy míg a republikánusok 64%-a tervezi azt, hogy kiteszi a nemzeti zászlót az ünnepnapra, addig a demokrata szavazóknak csak 27%-a. Az NBC felmérése szerint pedig ma a polgároknak csak 56%-a rendkívül vagy nagyon büszke arra, hogy amerikai. Ezen belül a republikánusok 90%-a, míg a demokratáknak 29%-a tartozik közéjük. A feszült politikai helyzet egyik eleme a remények szerint a vége felé közelítő iráni konfliktus, amit az amerikai emberek többsége nem fogadott el, részben az előző hónapokban fájdalmasan magas üzemanyagárak miatt. De a politikai viták középpontjába került egy látványos eleme a National Mall-nak, a felújításoknak, amelyeket az ünnepre készítenek. A Lincoln emlékmű előtt fekvő több száz méter hosszú, hatalmas, téglalap alakú mesterséges dísztó a Reflecting Pool vált a viták témájává. Donald Trump elnök a teljes helyreállítást ígérte meg, új burkolatot, tiszta és sima vizet, ami ismét hűen visszatükrözi majd a környékbeli emlékművek képét. A munkát politikai szintre emelve azt hangoztatta, hogy elődei képtelenek voltak megszépíteni azt. Több hét felújítás után június elején megnyitották a tavat. A vízben viszont hamar feltűnt ismét a zöld alga, és állítólag az alsó burkolóanyag is elkezdett feljönni. A felújítást végző szakemberek azonnal visszatértek kijavítani a hibákat, miközben az elnök azt mondta, hogy aktivisták tudatosan, gyakorlatilag szabotással próbálkoznak. Azt mondta, hogy többeket letartóztattak. Hogy pontosan mi történt és mi történik a dísztó körül nem világos. Minden esetre a napokban a combigérő vízben munkások dolgoztak már, hogy kémiai anyagokkal megtisztítsák az algától. Komoly rendőri biztosítás mellett és a Nemzeti Gárda katonái is felügyelték a munkát. A viták ellenére azért a várakozások szerint a következő hetekben a szokásosnál is többen keresik majd fel Washingtont külföldiek és belföldi turisták, akik megtöltik majd a nagy országos kulturális forgatag helyszíneit.
17: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
2: A vásárolj most fizes később szolgáltatások villámgyorsan terjednek itthon is. 2 év alatt 5-szörösére nőtt ez a piac. Cínege Levente összeállításából sok minden kiderül.
20: Buy now, pay later, azaz vásárolj most, fizes később, ez a neve annak a digitális pénzügyi megoldásnak, amely nem csak külföldön, de idehaza is egyre népszerűbb. Nem csoda, hiszen az innovatív szolgáltatás jelentősen megkönnyíti az adott árucikk vagy szolgáltatás kifizetését, fogalmazott még korábban az M1 Summa című műsorában Bódi Roland, az MNB digitalizációs politikai és szabályozási osztályának vezető jogásza.
21: Ez egy olyan fintech megoldás, amely azt biztosítja a vásárlók számára, hogy egy terméket vagy szolgáltatást azonnal megvásárolhassanak, viszont annak a vételárát több egy előrészletben, egy rövid időn belül kamatmentesen fizetessék vissza, vagy a klasszikus hitelfelvétellel szemben egy hitelbírálat nélkül, tehát egy sokkal gyorsabb, rugalmasabb folyamatban.
20: A gyakorlatban a BNPL szolgáltatás úgy néz ki, hogy a vevő helyett egy olyan vállalat fizet, amely kínál ilyen pénzügyi megoldást. A vásárlónak a halasztott

0: ezt a demográfiai eltolódást, Bruzsa Gézát, az Instakes és a Milpay vezérigazgatóját kérdeztem.
1: Hogyha nagyobb kiadás merül fel egy család háztartásában, és valaki nem akar hosszú távra elköteleződni és egy hitelt fölvenni, vagy hitelből vásárolni, akkor ez a három vagy négy részletbe történő porlasztás vagy néhány százezer forintos kiadásnak az tulajdonképpen egy ilyen kényelmi szolgáltatásként találta meg a helyét. Szóval mindenki látja, hogy akkor ez nem egy hitel, nincs igazából kamata, nincs extra díja, viszont nem terheli meg egyben a háztartási költségvetést. És mivel maga a folyamat az teljesen automatizált és digitalizált és valós időben zajlik, így igazából ez a szegmens az affluens online vásárló szegmensnek egy kedvelt szolgáltatásaként jelenik most meg. Kulcsmutató, ja, a kereskedő partnerek, ahol bevezetjük a szolgáltatást, ott az egyik legfontosabb mutató az, hogy mérjük, hogy a konverzió az hogy alakul. Ja, az látszik, hogy más hasonló ilyen részlefizetési módokhoz viszonyítva a konverziós ráta 3-4-szerese. Tehát az azt jelenti, hogy ha egy kereskedő vagy egy szolgáltató, vagy praktikusan mondjuk egy webshop ezt bevezeti, ők elkölt egy forintot marketingre, tehát szerez új vásárlókat, akkor abból 3-4-szer annyi tényleges vásárlót tud generálni ezzel a fizetési móddal. Úgyhogy nagyon sokat számít az, hogy nincsenek frusztrációk a folyamatban, nem kell dokumentumokat csatolni, nincsen nagy számosságú ilyen manuális adatbevitel, hanem tulajdonképpen valaki elkezdi a folyamatot, és tényleg néhány percen belül be is tudja fejezni.
0: A BNPL legtipikusabb időtartama 90 nap, mondta el Bruzsa Géza, hozzátéve a vásárló így négy részletben fizet. Az elsőt rögtön a vásárlás pillanatában, ami jellemzően az áru értékének 25%-a, a maradék 75%-ot pedig három részletben. Az ezt követő három hónapban kell törlesztenie.
1: Azt látjuk, hogy ezek a tehetős, egyébként online vásárlók, hogy egy ilyen kényelmes, flexibilis fizetési móddal találják szemben magukat, akkor 25-30%-kkal nagyobb kosárérték az, amennyit vásárolnak. Tehát alapvetően vagy jobb terméket vesznek, vagy beraknak még egyéb kiegészítő terméket a kosárba. A lojalitásra pedig a tapasztalatunk a visszamérések alapján az, hogy minden ötödik vásárló, aki egyszer használ BNPL-t, azután az azt követő 3-6 hónapban visszatér és újra vásárol. Sőt, kimaradottan tudatosan keresi már a felhasználók azokat a webshopokat, ahol ilyen fizetési móddal tudnak fizetni. De nagyon fontos, hogy azok a szolgáltatók, akik ezt nyújtják, így mi is a részefizetési folyamatban a legnagyobb transzparenciát nyújtsák. Ebből kifolyólag például mi folyamatunkban tökéletesen világos az, hogy ezt vissza kell fizetni, tehát ez egy olyan fizetési mód, ahol több részletben fog valaki fizetni. Egyébként van egy kapacitás számítás is, tehát maga a motorunk az a fizetőképességet is kikalkulálja, és csak olyan vásárlóknak biztosítja a szolgáltatást, akiknek a szabad kapacitásába, tehát a likviditásába bele fog férni az adott havi törlesztő.
0: Tehát mivel nagyon rövid a futamidő és van egy fizetési képesség alapú vizsgálat, így a fizetési morál messze jobb az elvártól, hangsúlyozta a pénzügyi szakember, hozzátéve eddig mindössze 0,5% alatti azoknak a vásárlásoknak az aránya, ahol késedelembe esett volna a vevő. Bruzsa Gézát a novembertől esedékes EU-s változásokról is kérdeztem a szolgáltatások esetében.
1: Alapvetően mindenkinek, aki az Európai Unióban ilyen szolgáltatást nyújt, kötelező lesz fizetési képességet vizsgálni, tehát meg kell majd vizsgálni, hogy aki vásárol, az képes lesz-e azokat a törlesztő részleteket fizetni, mert megfelelő scoringokat, tehát ügyfélminősítési logikákat kell fejleszteni. Európában, vagy akár globálisan is a legnagyobb szereplők ezt már képesek megtenni, de azért, ha középkeret Európát nézzük, akkor sok szolgáltatónak egyébként lesz még mit behoznia.
0: A novemberi szabályozási változások tehát a piac érésének következő lépcsőjét jelentik. A szigorúbb tájékoztatási és hitelképesség vizsgálati előírások a fogyasztóvédelem megerősítését szolgálják, véli a szakember. Ugyanakkor a konstrukció továbbra is a vásárlói kényelem és az okos cashflow management eszköze. A transzparencia lesz a kulcs, minden szereplőnek világosan és érthetően kell bemutatnia a feltételeket és a fizetési tervet, a díjakat, a késedelmi következményeket és a hitelképesség vizsgálat kritériumait. Nem elég, hogy a vásárló néhány kattintással végigmegy a folyamaton, a szerződésnek utólag is hozzáférhetőnek kell lennie. A B2B szolgáltatók felelőssége nő, a kereskedők számára mostantól alapkövetelmény a fogyasztóvédelmi szempontból tökéletes transzparencia, és akik időben szakszerűen alkalmazkodnak, versenyelőnyre és erősebb ügyfélbizalomra számíthatnak, emlékeztetett az Instakes és a Milpay vezérigazgatója.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: Július 1-től hazánkban is érvényesek az új uniós vámszabályok, mégpedig az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt csomagoknál 3 eurós vámot kell fizetni, de hogy mi az összeghatár, meg egyáltalán hogy valósul ez meg a gyakorlatban? Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs osztályának vezetője, szóvivője itt a stúdióban. Kezdj sokkal, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
3: És akkor ezt most meg fogjuk tudni, hogy hogy befolyásolja ez a jövőben azt a típusú online vásárlást, ami elharapózott az elmúlt években.
4: Az online vásárlást, a vásárlókat, ez abból a szempontból, hogy nekik bármilyen technikai teendőjük lenne, nagyon sok kérdés jön az

0: az ügyfélszolgálatra, de őket nem érinti. Ugyanúgy lehet rendelni, aki eddig rendelt és onnan szeretne, ugyanúgy adja le a rendelését, a változást az a logisztikai cégeket, a vámügynököket érinti, ők fogják ezeket a technikai dolgokat intézni, és a technikai dolog az pedig egy uniós rendelet, ami július 1-től lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy minden uniós tagállamban, ugye a vám az mindenhol egységes, mindenkinek egyaránt be kell tartania. És a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a 150 euró alatti, ez a kis csomag, tehát a kis csomagot, amikor azt mondjuk kis csomag, az valójában vám szempontból a 150 euró alatti értéket jelenti, ott most már vámot kell fizetni. Eddig ezek abszolút vámmentesek voltak, és a vám az nem úgy történik, mint ahogy mindenki elképzeli, vagy eddig tudomása volt róla, hogy bizonyos árucikkek után valahány százalék, hanem itt a kis csomagoknál azt mondjuk, hogy tételenként, vámtarifa számonként, a szakértők kedvéért mondom így, 3 eurót kell fizetni. Ebből, ha meg akarjuk érteni, ez azt jelenti, hogy ha valaki rendel 15 radírt, ugyanolyan szagos radírt, rendel mellé 2 ceruzát és 3 toppot a lányának, akkor ez 3 különböző termék, a radír, a ceruza és a pamut felső. Hiába van egy csomagban, attól nem összesen 3 eurót fizetünk, hanem a 3 különböző termékfajtára, termékfajtánként 3 eurót. Tehát ez összesen 9, de ugye a magánszemélynek, aki rendel, ő nem, neki nem kell ezt tételesen sehova se befizetnie, ezt a vámügynök, a futárcég, a logisztikai szolgáltató fogja intézni.
1: Tehát az a lényeg, hogyha közvetlenül rendel, akkor is van, aki még itt közben jön.
0: Igen.
1: Biztos, hogy ez köztudott valaki, nevezzük nevén, Kínából rendel valamit, egy ottani webáruházból, akkor abban még vannak itt magyar szereplők is.
0: A vámnál ezt ugye unión belül az egységes, és ez az új szabály igazából a kis csomagoknál a külföldről, tehát harmadik országból, nem uniós országból rendelt webáruházakat érinti azért alapvetően. Ezek, akik tőlük rendelve érvényes ez a 3 eurós vám. Amit a hátteréről azért tudni kell, az lehet, hogy így sokak, tavaly novemberben volt talán Franciaországban egy nagy akció, ahol az ottani vámhatóság karácsony előtt kiemel egy ilyen portálra, hát a sínre, ez a sajtóban is megjelent, úgyhogy ezt el lehet mondani, 200 ezer csomagot vizsgáltak meg. Mindegyiket kibontotta a vámhatóság, és 10-ből 8-nál találtak valamilyen szabálysértést. Ezek többsége hát, hamis áru, fogyasztóvédelmi szabályokat sértettek, volt benne tiltott fegyver, olyan termékek, amiknek a EU-ba hozatala az teljesen tilos, és innen gyorsult föl az a vámreform csomag, ami egyébként már folyamatban volt, és nagyjából azt lehet mondani, hogy ennek a következménye lett, hát ha lehet így párhuzamot vonni, de ez alapján lehet megérteni, hogy miért fontos az, hogy valamilyen módon egyrészt a minden fogyasztót az Európai Unióban védhet ez a szabály, a kereskedőkre is egyenlő feltételeket teremt, tehát itt azért az, hogy így özönlik be az áru, nagyjából dömping mennyiségben rengeteg csomag jön, hozzánk is tavaly, ezt most lesek a papírokból, hogy nehogy valamilyen rossz számot mondjak, de 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra, és nekünk is voltak ellenőrzéseink. Egy nap, a kiemelt napokon 3-500 csomagot vizsgált át a NAV, és ezek általában 40-60%-ában talált valamilyen fogyasztóvédelmi, illetve jellemzően hamisított terméket ezekben a csomagokban. Tehát itt a fogyasztóvédelem, a kereskedők védelme, emiatt fontos valamilyen változást bevezetni ebben, és ez az első lépés, most július 1-ével.
1: Na világos, de hogyha fizet érte valaki, a csomag tartalma attól nem biztos, hogy változik, szóval akkor szigorúbb ellenőrzés is lesz, vagy kibontanak mindent, tehát ez rengeteg.
0: A rengeteg munka, a NAV-nak ebben annyiból van nagy és jó tapasztalata, és az Unióban azt lehet mondani, vannak más tagállamok is, de nálunk azért a NAV erre felkészült, van előzetes kockázatelemzés, és azokat a csomagokat bontjuk, tehát ez a 40-60% is nem azt jelenti, hogy az összes aznap beérkező csomagot mindent random találomra kibontottak. Előzetes kockázatelemzés, tapasztaltak nagyon a kollégák, illetve igazából ezt a képeken szokták is látni, vagy a videókon szerintem a hallgatók, hogy sokszor kutya is segíti a keresést a csomagok között, amit a kockázatelemzők nem feltétlenül szúrnak ki, azt a kutya ki tudja szagolni.
1: Na, akkor ez a csomag téma, ez rendben van. Legfeljebb az árak változnak majd, mert nyilván a vámot az beépítik majd a kereskedők. Ennyit éreznek ebből a fogyasztók, mondhatjuk?
0: A fogyasztó annyit fogad most is, igazából, ha kiszámoljuk, mert már elég közel van július 1-e, ugyanúgy azon a felületen, ahol eddig rendelt, vagy most akar rendelni, föladja a rendelését, ott igazából valószínűleg az árban, mivel most már a külföldi országokban a kereskedők is úgy számolnak, hogy az július 1-e után ér ide, ezért valószínűleg ez már meglátszik az árakon, vagy meglátszódhat. Tehát ez a kereskedő múlik, hogy ő ezzel a vámtétellel mit és hova építi be.
1: Na most, hogyha egy kicsit ez a gondolat azért nyilván megragadja az embert, szóval, hogyha találnak olyasmit a csomagokban, ami tiltott, akár fegyver, akár illegális szerek, akkor a kereskedő felé indulnak, vagy a megrendelő felé is?
0: Alapvetően a kereskedő felé, illetve ha hamis áru vagy hamisított áruról van szó, ott azt mindig azt kell nézni, hogy akinek a termékét hamisították, igazából őt éri a jogsérelem, hiszen neki lesz kevesebb a bevétele, vagy rontja az imidzsét, hogyha az nem olyan minőségű termék, úgyhogy ez egyébként egy hosszasabb eljárás, tehát nyilván a kollégák azért ebben már rutinosak, látják, hogy az nagy valószínűséggel hamis, de az eljárás menete olyankor azért mindig az, hogy meg kell keresni a terméknek a tényleges jogszerű tulajdonosát, és az ő álláspontja az irányadó, de alap a kereskedő felén persze. Tehát, hogy természetes, hogy a kereskedő felé megyünk, csak itt a hamis terméknél még egy lépés azért közbe iktatódik.
1: Világos. Van itt egy másik téma is, ami a levegőben van, nevezetesen a gépjárműadó befizetése, illetve annak állapot. A határidő már lejárt, annak ellenére ugye a hírek arról szólnak, hogy sokan nem fizették be. Nagyrészt ez online megy, nem tudom, hogy mi okozta a nehézséget, vagy mi, szóval mi a tapasztalat, mi az elképzelés erről, miért maradhattak le sokan erről a határidőről, és mi a következménye?
0: 3,5 millió határozatot szabott ki a NAV a gépjárműadónál, azt mindenkinek fontos tudnia, hogy ott a NAV kiveti a határozatot, tehát nem nekünk kell utána menni, már a magánszemélynek, hanem a NAV fogja határozatban megállapítani az adót. Ezt kiküldte, vagy postán, vagy akinek volt DAP, vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációja, nekik tárhelyre ment ki a határozat. A határidő lejárt, április 15, de a jó hír az, hogy aki nem fizetett, a mi számításunk szerint azért még 150 ezren vannak, akik az idei gépjárműadót nem fizették be, de június 30-ig, ez egy jogvesztő határidő, lehet kérni pótlékmentes részletfizetést. Ez 5 havi pótlékmentes részletet jelent, egyetlen egy dologra kell figyelni. Egyrészt az, hogy kérjük június 30-ig, másrészt, hogy minden hónapban fizessük be azt a részletet. Automatikus, ez azért automatikus, mert minden magánszemélynek, minden autótulajdonosnak lényegében ez jár, ugye a cégeknek nem, de nekik is rengeteg lehetőségük van egyébként méltányosságot kérni, ha nem fizettek. És még egy megjegyzés, mert sok kérdés érkezett hozzánk is, hogy sokan nem találják a határozatot, vagy a postán nem vették át, vagy
1: mondok egy megoldást, például ügyfélkapuja volt valakinek, de nem módosította erre a bizonyos ügyfélkapu pluszra, meg nem DAP, mert azt mondta, hogy neki elege volt ebből az egészből. Na most oda megy a tárhelyre,
0: Nem, akinek róla, nincs, nem? Tehát aki nem ügyfélkapu pluszos, nem dápos, neki biztos, hogy papíron ment a határozat. Az szokott félreértés lenni, hogy akinek van meghatalmazottja, ott a meghatalmazott kapja meg ezt a határozatot. De, tehát az, hogy ki, hogyan és miért nem kapta, az, ha január 1-én ő gépjármű tulajdonos volt, akkor én azt javaslom, hogy keresse fel a honlapunkat, vagy írja csak be a Google-ba, hogy NAV gépjárműadó kalkulátor. Megtalálja a kalkulátorunkat, két adatot kell megadni, a gyártás évét. Nekem ehhez kell a forgalmi, megmondom őszintén, és a másik adathoz is nekem, de lehet, hogy mindenki más tudja, ez pedig a kocsi teljesítménye, kilowattban vagy lóerőben, bármelyiket be lehet írni, és ha ez a két adat megvan, be kell írni a kalkulátorba, és a kalkulátor 100%-osan pontos, kiadja azt, hogy mennyit kell fizetni, és ezt az összeget vagy egy összegben befizetni, vagy pedig kérni június 30, még egyszer mondom, nagyon fontos, mert jogvesztő a határidő, kérni az automatikus pótlékmentes részletfizetést.
1: Azért én halkan mondom, ő nem mondta, de azért be lehet ám menni az ügyfélszolgálatra, és akkor ott segítenek a munkatársak, ugye?
0: Te, az ügyfélszolgálaton aki végképp elakad, jöjjön nyugodtan, mindenkinek segítünk, vagy keressék nyugodtan a munkatársaimat a 18-19-es telefonszámon, ott is készséggel állunk rendelkezésre. Tiszta,
1: minden segítséget megadtunk. Köszönöm szépen Lincz Mayer Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kommunikációs osztályának vezetőjét, szóvivőjét hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. BKK Info.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál gázvezetéket javítanak, ezért lezárták az egyenesen haladó külső sávot. A Tököli úton a Bátor István partnál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Csatorna felújítás miatt lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Autós percek.
1: Balesetről kaptunk hírt, két személyautó karambolozott az M4-es autóúton Pilis és Albert Irsa között, a Szolnok felé vezető oldalon az 52-es kilométernél, emiatt lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra számítsanak az arra tartók.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra van, 2026. június 24-én, szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: A visegrádi csoport ismét erős lehet Európában, vélekedtek a tagországok kormányfői a gödöllői találkozón.
3: Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt.
2: Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Mondjuk a részleteket. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést, akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja, sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön.
3: A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnénk építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban.
4: A mai egyeztetésen kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsém átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
3: A V4 partnerországok kormányfői is arról beszéltek, hogy újból erősödhet az együttműködés és vele az országok. Andrej Babis cseh miniszterelnök úgy fogalmazott, ismételten egy csónakban evezünk, országaink és régióink érdekeiért fogunk küzdeni. Robert Fico szlovák kormányfő azt mondta, a versenyképesség erősítése a visegrádi együttműködés július 1-jével induló szlovák elnökségének egyik fő célja. Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig megköszönte Magyar Péternek, hogy megerősítette a V4-ek jövőbe vetett hitét.
2: Több fontos törvényt is elfogadott tegnapi ülésén az országgyűlés.
3: A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés.
3: A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra.
2: Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többi között a Duna Média Szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki.
3: Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiában sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideiglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia.
2: 6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forintos támogatások miatt. A 24.hu azt írta, köztük van Bús Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert.
3: A Fidesz szerint a történtek azt bizonyítják, hogy a Tisza a politikai ellenfeleinek kiiktatására használja az államot. Úgy fogalmaznak, a választások után a Tisza párt irányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget, hangsúlyozzák, az NKA pályázatai nyilvánosak voltak, azoknak mintegy 1100 nyertese volt, és minden olyan szervezet jogosult volt kérelmet benyújtani, amely kulturális programot valósított meg.
2: A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte a jegybanki alapkamatot, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
3: Varga Mihály a döntést a kiegyensúlyozott inflációs kockázatokkal, a közel-keleti helyzet javulásával, valamint a kedvezőbb globális kockázati környezettel indokolta. Hozzátette, a testület várakozása szerint további kamatcsökkentésekre is van esély a nyáron. Erről a szeptemberi inflációs előrejelzést követően dönt a monetáris tanács. Emellett a hazai gazdaság folyamatos növekedése várható.
5: A júniusi előrejelzés alapján a magyar gazdasági növekedés 2026-ban 2%-kal, 2027-ben 3%-kal, 2028-ban pedig 2,9%-kal emelkedik.
2: Rendkívüli hőhullám sújtja Nyugat-Európát.
3: Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Az extrém forróságot okozó hőkupola kelet felé tolódik, így a hét második felében Magyarországot is eléri a szubtrópusi eredetű afrikai légtömeg.
2: Idehaza péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban.
3: A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot és fokozottan figyeljen másokra is. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek.
2: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaszentgrót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer nem képes pótolni a hőségben megnövekedett vízfelhasználást. A szolgáltató szerint másodfokú korlátozásra lenne szüksége a vízi közműrendszer 29 településén. Az elmúlt napokban a többi között a Komárom-Esztergomvár megyei Kocson, valamint Ráckevén és Dömsödön is ellátás hiány alakult ki. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
6: Mindenkinek kell, mert nem természetesen bosszantó, nagyon bosszantó.
7: Fogalmazott egy kócsi lakos. A Komárom-Esztergomvár megyei településen szombat este kiürült a víztorony, és azóta akadozik az ellátás. Jelenleg lajtos kocsik biztosítják a lakosság ivóvizét. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT folyamatosan dolgozik a probléma elhárításán. A helyi polgármester elmondta, a víz Tatabányáról érkezik a vezetéken keresztül, és a rendszer több települést is ellát. A kánikulában megnőtt fogyasztás miatt azonban kocsra kevesebb víz érkezik, ezért nem tud újra feltöltődni a torony. Nagy Árpád hozzátette, a hiány az állattartókat is érinti, nekik kutakból biztosítják a vizet.
8: Elmegy a nyomás, és semmi, gyakorlatilag fönt kezdődik a falu magasabban fekvő részén, és akkor szépen, ahogy csökken a vízszint, ugye az alacsonyabban fekvő területeken is elmegy. És hát olyankor ugye valamelyik lakos nyilván jelzi először a vízbű felé, vagy mi jelezzük, amikor észleljük, és onnantól kezdve jön a lajtos kocsi, és akkor lehet igényelni vizet, de hát ugye az a tisztálkodást és az egyéb dolgokat sajnos nem oldja meg.
7: Kocs mellett három Pestvár megyei településen is vízhiány van, köztük Dömsödön és Ráckevén is. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, például ne használja azt medencetöltésre, automosásra vagy öntözésre. Közben rendkívüli válságstábot hívott össze Zalaszentgrót polgármestere, mert a település magasabban fekvő területein és több környező településen sincs ivóvíz, vagy alig csordog el víz a csapokból, közölte a város polgármestere. Baracskai József elmondta, a hálózat előregedett, és a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízközműhálózat tartalékai.
9: Vannak lajtos kocsik, azokat tegnap én már szóltam, hogy helyezzenek ki, az alavíz munkatársai már helyeztek is ki. Ugye nyilvánvalóan az életfunkciókhoz szükséges vizet azt tudjuk biztosítani, mert mindenki tudja biztosítani, ki meg nem, azt pedig megkeressük, most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség. Tehát nyilvánvalóan emellett vannak különböző higiéniai dolgok, tehát akár a tisztálkodás vagy a mosási lehetőségek. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha akik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőségeket. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás hosszú távon.
7: A polgármester hangsúlyozta, a nagyfogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el. Közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül. Az Alavíz ZRT közlése szerint a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást, ezért kérték az önkormányzatoktól a másodfokú vízkorlátozás elrendelését.
2: A tartós hőség rendkívül megviseli az állatokat is. Kánikula idején a kettelésből tartott és a gazdasági haszonállatokra is egyaránt ügyelni kell, hívta fel a figyelmet Juhász Csaba állatorvos.
3: A szakember hangsúlyozta, a legfontosabb feladat a folyamatos friss ivóvíz és árnyék biztosítása számukra. Hozzátette, az állatok többsége nem tud izzadni, ezért könnyen hőgutát kaphat.
10: Az elsőségé, amit a gazda tud csinálni, az az, hogy hideg vízzel, jéggel visszahűti a testét, mint a 40 fok fölé fölmegy a testhőmérséklete. Ugyanezt történik akkor is, hogyha mondjuk egy meleg autóba bezárják az állatot, és ugye ott a hőmérséklet fölmegy akár 50 fokra vagy többre. A legfontosabb, a megelőzés, nem szabad kitenni ilyen extrém hőmérsékletnek az állatokat, mert nem tudja tolerálni a szervezetet.
2: Az ország nagy részén nagyon erős UV-sugárzás várható.
3: A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy aki teheti, 11 és 15 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
2: Már lehet jelentkezni Budapest első utcazene fesztiváljára, a Budapest Play-re. Idén július 30-ától 6 napon keresztül a főváros 10 kiemelt pontján mutatkozhatnak be az ország legjobb utcazenészei.
3: A fesztivál ideje alatt a közönségszavazás mellett szakmai zsűri is értékeli a fellépőket. A fődíj egy Sziget Fesztiválon való fellépés. Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, régóta hiányzott már a fővárosból egy ilyen rendezvény, és az is, hogy az utcazene szerves része legyen a város életének.
11: Én nagyon örülök annak, hogy összeállt egy olyan szakmai civil kezdeményezés, amelyben partnerek leleltünk ennek a célnak a megvalósítása érdekében, és megtaláljuk az új Ed Sheeran-t, aki szintén ugye utcazenészből küzdötte föl magát világsztárra. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg tehetséges, de egyenlőre a tehetséget másoknak megmutatni nem akaró fiatal vagy kevésbé fiatal fog jelentkezni erre a felhívásra, és remélem, hogy Budapest tele lesz élettel, és a város és a zene is mindenkié lesz legalább ezen a néhány napon.
2: Ma van Szent Iván napja, ami a naptárreform előtt a nyári napforduló ünnepe volt.
3: A legrövidebb éjszakát Európa nagy részén ősi rítusokkal ünnepelték. A legismertebb a tűzugrás, amelynek tisztító, termékenységvarázsló és rontás elhárító erőt tulajdonítottak.
0: Autós percek.
3: Az Utinform tájékoztatása szerint két autó ütközött az M3-ason Budapest irányába Gödöllő előtt. A 32-es kilométernél a külső sávot lezárták, torlódás van. Hasonló baleset történt az M4-esen is Pilis és Albert Irsa között. A Szolnok felé vezető oldalon az 52-es kilométernél elkerítették a belső sávot, ott is lassabb a haladás. Több autó ütközött az M7-esen Budapest felé az M0-ás elválásánál. A 16-os kilométernél egy sávra szűkülő pálya szakaszon ugyancsak torlódásra kell készülni. Árokba hajtott egy teherkocsi az 54-es főúton, a 77-es kilométernél lezárták a félútpályát.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé, a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Baleset nehezíti a közlekedés Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utca közelében, itt sávlezárásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy záporzivatar. Napközben 31-35, este 19-29 fok valószínű.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 19:30-kor hallhatnak, negyedórás Krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Ceglédi Edit és a szerkesztő Király Erzsébet.
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
1: Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
16: Magyarország késlelteti az újabb tárgyalási fejezetek megnyitását Ukrajnával és Moldovával, írja a Politico. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták arról számoltak be, hogy a két tagjelölt ország gyorsítaná a folyamatot, és miután múlt héten megnyitották az első tárgyalási fejezet csoportot, a további 5 klaszterrel is tovább lépnének. Erről következő lépésként tegnap az uniós fővárosok levelet küldtek volna a tanácsnak és a bizottságnak. Ezt azonban Magyarország egyedüliként ellenezte, írja a Politico. A lap emlékeztet, hogy a csúcson a magyar miniszterelnök kérésére kikerült a záró dokumentumból a hátralévő 5 klaszter mielőbbi megnyitásáról szóló utalás. Magyar Péter a csúcs utáni tájékoztatón azt mondta, a gyorsítás rossz üzenetet küldene a Nyugat-Balkán országainak, amelyek évek óta dolgoznak az EU tagságért. Az újabb tárgyalási fejezet csoportok megnyitásához mind a 27 tagország jóváhagyása kell, ezért jövő héten újra megvitatják a kérdést. Konkrét eszközökre van szükség a választások és a polgári tér védelméhez, valamint a független média támogatásához, jelentette ki az Európa Tanács főtitkára. Alain Berset bemutatta stratégiai indítványát Új demokratikus megállapodás Európában az átalakulás korában címmel. A strasbourgi székhelyű 46 tagú testület parlamenti közgyűlése tárgyalt a magyarországi jogállamiság újjáépítéséről is. Hajdú Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke az MTI-nek úgy nyilatkozott, Magyarország már nem probléma forrásként, hanem a demokratikus helyreállítás egyik úttörőjeként jelenik meg az európai szintéren. A politikus, akit a közgyűlés alelnökévé választottak, arról számolt be, hogy az Európa Tanács számára elsődleges a médiaszabadság, a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, valamint a hatalmi ágak szétválasztásának és az arányosság elvének érvényesülése, a TISZA pedig ezeket az alapelveket tiszteletben fogja tartani. A Fidesz politikusa Németh Zsolt ugyanakkor közösségi oldalán arról számolt be, hogy nem fogadja a magyar kormány a Velencei Bizottságot, ezért a testület elhalasztotta budapesti látogatását. Az Európa Tanács alkotmányjogi testülete Sólyog Tamás államfő kérésére sürgősséggel vizsgálja az alaptörvény módosítási terveket. Németh Zsolt arról is beszámolt, hogy Alain Berséhez fordult, aki a Velencei Bizottságot is főtitkárként vezeti. Ő úgy foglalt állást, hogy a testületnek döntő szerepe van az alkotmányos válsághelyzetek feloldásában. Németh Zsolt szerint elfogadhatatlan a Velencei Bizottság negligálása, a magyar kormánynak szint kell vallania és véget kell vetni a jogellenes ámokfutásnak. Nekünk sem tetszik, de muszáj. Ez az Európai Bizottság és Belgium válasza arra a felháborodásra, ami a tálib delegáció meghívását kísérte Brüsszelben. A bizottság és 15 tagállam technikai szinten egyeztetett az 5 tagú tálib küldöttséggel arról, hogyan lehetne kitoloncolni azokat az afgán állampolgárokat, akiket bűncselekmény miatt elítéltek, vagy biztonsági fenyegetést jelentenek. Afganisztán nem fogadja vissza állampolgárait, emiatt a kiutasítottaknak csak 2%-át lehet hazaküldeni, miközben a menedékkérők 10%-át teszik ki az afgánok és folyamatosan érkeznek az Unióba. Hogy az európai tárgyalók mit ígértek a tálib küldöttségnek, nem tudni, de az afgán külügyminisztérium kommunikációs vezetője, aki a delegációval jött, mérföldkőnek nevezte a brüsszeli látogatást. A Euraktivnak úgy nyilatkozott, hogy az afgán küldöttség célja az volt, hogy újraindíthassák Európában a konzuli szolgálatot az afgán állampolgároknak, és diplomáciai szinten szeretnének megjelenni az Európai Unióban. Az Európai Bizottság szóvivője szerint a hangsúly a hazaküldendők azonosításán, az úti okmányok kiadásán és a kitoloncoláson volt, és csak a bizottság migrációs osztálya képviseltette magát, éppen azért, hogy a tálib vezetés hivatalos elismerésének még a látszatát is elkerüljék.
0: Jó reggelt Magyarország, Kakukkel Tamással.
1: A Visegrádi négyek gödöllői találkozója után megerősödő szövetségről beszéltek a tagállamok kormányfői. Gönczi Róbert, a Migráció Kutató Intézet elemzőjét a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok!
1: Mit is jelent ez új fejezet egyáltalán? Hogy érdemes gondolkodni a V4-ről? Hiszen ha ennek a szervezetnek a pályáját, az életét áttekintjük, akkor különféle szakaszokra osztható. Ez most milyen szakasz?
17: Hát valóban így a V4 eredetileg egy közép-európai együttműködési platformként lett meghatározva, aminek a célja az lett volna, hogy az országok tudják harmonizálni a saját részpolitikai megközelítéseiket, amikor nagy európai uniós vagy bármi fajta európai integrációs tárgyalásokról van szó a nyugattal, ami azért lássuk be őszintén nagyon jelentős, hiszen számtalan olyan terület van, gondoljunk akár a mezőgazdaságra vagy az iparfejlesztésre, ahol teljesen más trendeket követünk, mint nyugat-európai országok. Csak utána történt egy ilyen, én úgy szeretek fogalmazni, hogy a csillagzatok sikeres összeállása, ez a 2014, 2015 és 2018 közötti időszak, amikor pont 4 olyan kormányfője volt ezeknek a visegrádi országoknak, akik szinte mindenben egyetértettek, gondoljunk akár a migrációs politikára, akár bármifajta gazdaságpolitikára, vagy akár az EU integráció kérdéskörére. Ugye ez volt az időszak, amikor a jog és igazságosság adott 2 különböző miniszterelnököt is, Beata Szydłót és Mateusz Morawieckit Lengyelországból, volt egy Andrej Babisunk Csehországban, egy Robert Ficunk Szlovákiában és egy Orbán Viktorunk Magyarországon, de utána nyilván megjött ennek a böjtje is, hiszen annyira personalizálta volt a kép a V4-es együttműködést, ez a 4 kormányfő, hogy utána nehéz volt visszatalálni az eredeti küldetéshez, méghozzá ahhoz, hogy ez a fórum akkor is tudjon működni, amikor nem értenek mindenben egyet a kormányfők, sőt, hiszen talán a 2024-es prágai találkozók voltak a mélypont a V4-es együttműködés idejében, amikor ketté szakadt gyakorlatilag a V4-i együttműködési platform, hiszen ekkor volt 2, fogalmazunk úgy, hogy liberális jobb középkormány is belül, a szövetségen belül, Csehország és Lengyelország, akik különösen az ukrán-orosz háború fényében teljesen más prioritásokat határoztak volna meg az együttműködésnek, mint Szlovákia és Magyarország. Most egy ilyen új útkeresési időszaknál tartunk, ahol a V4 mitoszát, mint egyfajta kiemelkedő V4 elnézést, EU alternatíva, ezt elvetik a kormányfők, és helyette próbálnak visszatérni a regionális részegyüttműködésekhez.
1: Na most mit lennének itt az együttműködés fő pontjai? Mert hogy a felek kifejezték azt, hogy amiben nézett különbség van, azt félreteszik. Na most ez valójában akkor persze, ha a nézett különbségekkel alapuló érdekeket félreteszik, akkor persze, hogy együttműködés jön létre, de milyen területen?
17: Természetesen nem kell mindenben egyetértenünk. Tehát vannak olyan témák, ahol annak attól függetlenül, hogy az elmúlt 4 évben milyen mély ponton volt a V4, szinte már úgy működött, mint egyfajta megromlott házasság, a fogalmazhatók így, ahol már nem csak a tányérok repültek. Voltak továbbra is olyan központi kérdéskörök, ahol teljesen ugyanazon az állásponton volt a négy ország. Gondoljunk akár a versenyképességre, ugye itt egy súlyos európai válság alakult ki, ahol az energiaárak lehetetlené teszik a gazdaságot, ahol az autóipart elüldözték számtalan európai országból, így akár Németországból is rendkívül mulatságos módon, és ennek egyfajta otthont a közép-európai régió tudott adni, különösen a V4, akár hazánkra, gondolunk akár Szlovákiára, ahol most is épült több gyár is, illetve természetesen van itt egy kínai-amerikai verseny, ahol Európa nem nagyon tudta felvenni a ritmust. Ezzel párhuzamosan van egy haderőfejlesztési kihívás is, ahol kiemelt pozícióban van a V4. Mi vagyunk a NATO keleti szárnya. Egy olyan időszakban, amikor az ukrajnai konfliktus fényében a NATO keleti szárnya az egyik, hanem a legfontosabb régiójává nőtte ki magát a NATO-ban, illetve számtalan más kisebb témakör is, gondoljunk akár, hogy arra, hogy hamarosan elfogadásra kerül, vagy elindul a tárgyalás a 2028-2034-es Európai Uniós költségvetésről, ahol a kohéziós csomagoknak a megszerzése egy kiemelt pont lesz, illetve azon belül is az, annak a megállapítása, hogy miért is kell, hogy álljon a V4, mi az ő érdekük, és hát ez annak a fényében is lesz Magyarország számára különösen érdekes, hogy ne felejtsük el, hogy a kohéziós források az előző időszakból még nem érkeztek meg hozzánk. Itt ugye számtalan olyan pont van, ami miatt nem tud megérkezni, nem olyan könnyű, mint az RRF, hiszen a kohéziós csomagnak például része a migrációs témakör is.
1: Magyarul a paktum végrehajtása.
17: A paktum végrehajtása, vagy annak bizonyos pontjainak a végrehajtása, akár a határmenti eljárás, ahol ugye tudjuk, hogy ugyanazon az állásponton van a jelenlegi kormány, mint az előző kormány, hogy minden úgy volt jó, ahogy a magyar kormány azt megállapította, a migrációs politikában nincsen határmenti menedék, stb. De ez egy melléktéma. Tehát látjuk azt, hogy lesz több olyan együttműködési tér is, ami annak attól függetlenül is működött, hogy időközben a V4 átment talán a legsúlyosabb válságán, amióta létezik, és a maga az intézményi struktúrája a V4-nek érintetlen maradt, tehát nem szűnt meg a V4. Most egyszerűen csak életet kell lehelni azokba a háttérszervezetekbe, amik működtették eddig is, és mekkora szerencsénk van, hogy pont most Magyarország adja a soros elnökségét a V4-nek, hiszen itt egyfajta felütése is van ebbe a történetben. Magyarország mondjuk össze tudja hívni Gödöllőn a V4-es államfő és elnézést kormányfőket, és ez alapján is látjuk azt, hogy tekintve, hogy mindenki elfogadta a meghívást, hogy van igény Lengyelország, Csehország és Szlovákia részéről is, hogy egyfajta reformot sikerüljön végrehajtani a V4-en belül.
1: Ebben szerepet játszhat az is, hogy a Európai Unió mondjuk motorját, meg alapját adó francia-német tengely viszont gyengül, nem is egymáshoz képest, hanem külön-külön is.
17: Inkább úgy fogalmaznék, hogy felismerte a közép-európai régió azt, hogy a saját észak-déli összeköttetés az legalább olyan fontos, mint az együttműködés a nyugat-európai országokkal. Tehát attól még, hogy ezek a tagállamok később csatlakoztak az Európai Unióhoz, nem kevesebbek, mint bármelyik másik Európai Uniós tagállam. És hogyha körbenézünk, több olyan együttműködési keretrendszer van a V4 mellett, vagy azt kiegészítendő, ami ugyanezt a megközelítést alkalmazza. Jogtalanul keveset beszélünk Magyarországon, például a három tenger kezdeményezésről, ami arra törekedne, hogy Tallinntól Thesszalonikiig legyen egy alternatív összeköttetés Európának, vagy a bukaresti kilencek, ami arra fókuszálna, hogy nem kell feltétlenül a nyugat jóváhagyása ahhoz, hogy a közép-európai országok a katonai versenyképességüket tudják erősíteni. De számtalan olyan együttműködési platform van és lenne, ami hogyha kiemeljük a geopolitikai kontextusából a közép-európai együttműködést, és egyfajta pragmatikus, konnektivitásra alapuló együttműködési platformként képzeljük el bármelyiket a korábban említett három közül, bármelyik együttműködést, akkor az nagyon jelentős gazdasági sikereket tudna hozni a régiónak. És ne felejtsük el, hogy Lengyelország kiemelten fontos ebben a képletben, hiszen Lengyelország az Európai Unió legnagyobb gazdaságával nőtte ki magát. Az IMF felmérései szerint 2030-ra a lengyel GDP lehagyja az Új-Zélandit, a Japánt, a Spanyolt, az Új-Zélandit, tehát itt egy nagyon jelentős, nagyon erős ország van ebben az együttműködésben, akinek nyilván emiatt nagyobb beleszólása is van az ügyekbe, de akikkel az együttműködés, különösen a magyar-lengyel történelmet figyelembe véve, számunkra kiemelten fontos kell, hogy legyen.
1: Fél perc, de kulturális szerepe is van, hiszen Nyugat egyre inkább bevándorló országá válik, már a többsége, ez viszont ez a régió nem.
17: számtalan különböző kulturális elem van azért. Alapvetően, hogyha ránézünk akár a V4-re, azt látjuk, hogy itt is megosztott kulturális szempontból ez az együttműködés, hiszen a lengyelek ugyanakkor ugyanúgy, mint a magyarok, inkább reformpártiak, miközben a csehek meg a szlovákok azért fegyesen állnak hozzá, ott azért komolyabb integrációs Európai Uniós együttműködési platformokat látunk. A szlovákok bevezették ugye az eurót, tehát látjuk azt, hogy más sebességekkel nézünk itt szembe, de természetesen lesznek résztémák mindig, ahol nem tudunk egyetérteni, nem arra kell fókuszálni, hanem azokra, ahol bizony együtt tudunk működni a jövőben is.
1: Köszönöm szépen, Gönczi Robertet, a Migráció Kutatóintézet elemzőjét hallották.
17: Köszönöm szépen.
0: BKK Info.
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utca közelében itt torlódásra is számítani kell. Lelassult a haladása a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, de lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól is. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Fél nyolc lesz néhány másodperc múlva, illetve bocsánat, igen, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
3: A híreket Berente Marian szerkesztette. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter a Gödöllőn tartott miniszterelnöki találkozó után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Putyin közölte, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetések figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Közben tegnap legkevesebb 9 civil meghalt, több mint 30 pedig megsérült az újabb orosz légitámadásokban. A csapások Ukrajna déli és középső részét érték. Ismét bombariadó volt több közintézményben Horvátországban. Az e-mailben érkezett fenyegetések miatt a hatóságok több bíróságot kiürítettek, robbanó szerkezetet sehol sem találtak. Az országban április óta rendszeresek az állami hivatalok és egyéb intézmények elleni bombafenyegetések. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban, a rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani. Újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Turista csoport rekett Rio de Janeiro egyik nyomor negyedében a rendőrség és kábítószerkereskedők összecsapása miatt. A kirándulók a város egyik magaslati pontjáról nézték a napfelkeltét, amikor a hatóságok a közelben rajtaütöttek egy helyi bűnszervezeten. A csaknem 20 percig tartó lövöldözésben egy arra haladó busz utasa is megsérült.
0: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
1: Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
1: A hír, aminek pedig a mögé nézünk, a brit miniszterelnök lemondása. Hogy is alakul Nagy-Britannia helyzete? Ugye éppen 10. évfordulója annak, hogy kiléptek az Európai Unióból, közben aztán sűrű miniszterelnök váltások következtek az elmúlt időszakban. Szóval mi történik az egykori koronabirodalommal?
18: Hát mondjuk azért kezdjük azzal, hogy Keir Starmer azért kiemelkedik a rossz miniszterelnök közül is negatív irányba. Hát Keir Starmer gyűlölték Angliában. A népszerűségi indexe az mindent negatív rekordot megdöntött, tehát ott a brit emberek, és én szerintem okkal elhitték erről az emberről, hogy mélységesen gonosz és rosszat akar.
1: Tehát hogy lett mégis miniszterelnök?
18: Hát a munkáspárt az egy súlyos válságban került. Hát a munkáspárti választási, nagyarányú választási győzelem előtt 14 évig nem volt kormányon a munkáspárt. Nagyon elmozdultak baloldalra Jeremy Corbyn vezetése alatt, és belső feszültségek voltak a pártban. Keir Starmernek a politikai érdeme, ami végül a miniszterelnöki székbe emelte, az az volt, hogy ezt a munkáspártot helyre rakta. És ismét választást megnyerni képes erővé tette. Kormányozni nem képesek, de választást megnyerni képesek. Miért mondom, hogy nem képesek kormányozni, meg miért gyűlölték ilyen mérhetetlen módon az angol emberek? Az egyik dolog az, hogy egyetlen ígéretét sem tartotta be, ezt még hagyján, de annak ellenére, hogy baloldali, és azzal az ígérettel jött, hogy segít megoldani a megélhetési válságot, ami Angliában már több mint 10 éve van, ezt is néha nehéz elmagyarázni itthon Magyarországon, hogy az angolok rosszul élnek, de az angolok rosszul élnek önmagukhoz képest, és már 10 éve folyamatosan élnek rosszul az angolok, és egyre rosszabbul, és egyre rosszabbul. Fokozatosan, de 10 év alatt felhalmozódik egy düh ezzel kapcsolatban, tehetetlen düh. Kérte Starmertől azt várták, hogy legalább ezt baloldaliként az egyszerű angol emberek számára ezen a helyzeten valamit segíteni fog. Ehhez képest azzal kezdte, hogy elvette a támogatást a nyugdíjasoktól. Igaz, hogy később vissza kellett adnia, de mindenki arra emlékszik, hogy elvette a támogatást a nyugdíjasoktól, meg megemelte mindenkinek az adóját. Hát ez volt az a pont, amikor kiderült mindenki számára, hogy itt nem azt a macskát kapták, amit vásároltak a zsákban. És aztán a másik kérdés pedig ugye a bűncselekmények kérdése. És ez növekszik a bűncselekmények száma Nagy-Britanniában, és ez nem mindig, de számos esetben kapcsolatban áll a tömeges migrációval is. És ez dühöt vált ki az angolokban.
1: Gyerekeket gyilkoltak, ugye, több
18: gyerek. A Henry Novák esete a leghíresebb most az elmúlt hetekből, az is elképesztő. Tehát a szik megkéseli az angolt, és az angol rendőrség, Keir Starmer rendőrsége, az oda megy, és megbilincseli az áldozatot, és hagyja elvérezni. És ezek után a teljes rendszer mélységesen hallgat 5 hónapon keresztül, hogy nehogy az ügyre fény derüljön, még a helyhatósági választások előtt. És még utána is, a bírósági ítélet után is Keir Starmer nem volt hajlandó megszólalni. Tehát érdekes, hogy amikor le kellett mondani, akkor szegényként sírdogált a kamerák előtt. Amikor Henry Novákról kell beszélni, még egyszer mondom, az áldozat a rendőrség megbilincselt, és hogy elvérezni,
1: ugye,
18: akkor
1: azt
18: volt,
1: hogy
18: teljesen...
1: Ahogy a támadó azt mondta, hogy ugye rasszista a pasas. Na most, igen, ugye itt a nagy érzékenyítésből az következett, hogy akkor biztos igaza van. És a rendőrök így viselkedtek.
18: Ez a düknek a forrása, de azt értsük meg, hogy oda megy egy rendőr egy helyszínre, ahol valamilyen erőszakos összeszólalkodás volt, és akkor elkezd azzal foglalkozni, hogy ki a rasszista, és ki nem, és nem azt nézi meg, hogy ki van megsérülve, és mennyire. Tehát ez egy milyen abszurd helyzet már. De igen, és amikor emiatt düh keletkezik az angolokban, tiltakoznak, akár erőszakosan is tiltakoznak, akkor Keir Starmernek erre az a reakciója, hogy rasszisták meg fasiszták vagytok. Tehát nem volt képes feldolgozni azt sem, hogy a helyzet tarthatatlan, és az angol emberek egyébként nem rasszisták, tőle lehetne neonzöld is az ember bőrének a színe, csak szeretne naplemente után is biztonságba kimenni az utcákon. Nem azt akarja, hogy félnie kelljen a saját rendőreitől. Ezt nem értette meg Keir Starmer, vagy hogyha azoknak van igazuk, akik tényleg egy mélységesen gonosz embernek tartották Keir Starmert, akkor megértette, és az volt a szándék, hogy megtörje a brit társadalmat, megtörje az angolokat, a skótokat, a velszieket, meg az íreket. Tehát kiemelkedett mindenképpen a rossz miniszterelnökök sorából, de az is tény, hogy ő most a 7. vagy 8. a rossz, vagy nem hatékony miniszterelnök ők sorában. Hát nem a munkáspárt, vagy nem az angol baloldal hozta létre ezt a válságot, ők elmélyítették ezt a válságot, de a válságot a brit konzervatívok hozták létre 14 év kormányzása alatt. Tehát ő alattuk szabadult el a tömeges bevándorlás, ő alattuk indult meg ez a megélhetési válság, úgy hívják, hogy cost of living crisis, legalább 10 éve fent van, amiről beszéltem, hogy évről évre rosszabbul él az angol, mint egy évvel korábban. Tehát ebben ők is benne vannak, és ennek következményeként, miután mind a két nagy párt lejáratta saját magát, azt látjuk, hogy a brit politikai rendszer teljesen fragmentálódik. Jelen pillanatban a legnagyobb népszerűséggel bíró párt a közvéleménykutatások szerint az a Reform UK, de az az igazság, hogy ők egy populista jobboldali párt. De az az igazság, hogy ők is csak 30%-on állnak. Tehát 30%-kal vezetnek nagyon. Képzeljük el, hogy a többi párt egyébként akkor milyen számokat tud produkálni. Történelmi alacsony szinten van a munkáspárt és a konzervatív támogatása is. A második helyen egyébként 18% környéki eredménnyel a zöldek vannak. Most ne abból induljunk ki, hogy milyenek a zöldek még Németországban sem. Pedig talán tudjuk, hogy eléggé radikálisan baloldali párt Németországban a zöldek. Angliában sokkal inkább balra vannak még a kontinentális zöldektől is. Hát az egy nagyon durván populista, nagyon durván posztmodern, nagyon durván trockista párt a brit zöldek. Ők vannak 18%-on.
1: Na most hogyan tovább? Hogy lesz ebből megoldás? Mert ugye többen felvetették azt, hogy Keir Starmernek a sikere az nem is az ő sikere volt, hanem a másik, az elődje elutasítottsága repítette a miniszterelnöki székbe.
18: Így van, tehát Keir Starmer azután érkezett meg a miniszterelnöki székbe, hogy több olyan kollégája volt, konzervatív kollégája, konzervatív párban, amik egész egyszerűen rosszul kormányzott. Boris Johnson volt talán az utolsó, akinek valamilyen fajta kormányzati teljesítménye lehetett, de utána Liz Truss, Rishi Sunak egész egyszerűen nem tudták kezelni a britek problémáit. Nem tudták megfékezni a tömeges bevándorlást, pedig beszéltek róla, hogy meg kéne, meg látták, hogy ez baj, és nem tudtak semmit kezdeni a gazdaság teljesítő képességével. Zárójelben ebben nagyon vastagon benne van az, hogy egész Európában óriási baj van a gazdaság versenyképességével. Itt 17 év alatt az európai GDP a világ részesedésének az arányában nagyon elveszítette a felét. Tehát óriási válság van Európában. 17 évvel ezelőtt kétszer annyit járultunk hozzá a világ gazdasági teljesítményéhez, mi Európai Unió, mint most. És ebben az óriási bajban melléktermékként vagy mellékhatásként az érinti Angliát és Nagy-Britanniát is, függetlenül attól, hogy ők nem tagjai az Európai Uniónak, mint hogy én itt az összes többi európai országot, amelyik nem tagja az Uniónak, mint egy káros mellékhatásként. Ez benne van, de az is kétségtelen tény, hogy nem hajlandóak korrigálni, és hogyha valakinek lenne beleszólása itt abba, hogy milyen irányba menjen a kontinens, akkor azért az London lenne még az unión kívülről is. De ugyanezt a problémát egyébként, amit Angliában látunk, ezt láthatjuk Németországban és Franciaországban is. Ugyanaz a fragmentáció történik Németországban és Franciaországban, mint Nagy-Britanniában. Németországban is, most már azt kell mondani, hogy nagyon vezet az AfD, de mennyivel? 30%-kal.
1: Érdekes, hogy a számok is azonosak.
18: Ugye? Majdnem. Tehát nyilván ez mérésről mérésre változik, 29-30-31, de így ebben a sávban mozognak. Azt is látjuk, hogy Franciaország 3 éve kormányozhatatlan tulajdonképpen, tehát ott nincs, nem lehet kialakítani egy parlamenti többséget semmi mögött, ami bármit is megoldana, vagy egyáltalán megpróbálnak kezelni. Egész Európában az látszik, mint Nagy-Britanniában, hogy képtelenek kezelni a valós problémákat. Azt viszont nagyon tudják, hogy a dogmáik mellett kitartsanak. Tehát ez a zöld ideológia, meg az ukrajnai háború, azt maximálisan tudja tartani mindenki. És egyébként semmi nem fog változni Starmer távozásával ebben a két dologban, mert aki érkezik a helyére, Manchester korábbi főpolgármestere, Andy Burnham, az tulajdonképpen nem teljesen klónja Keir Starmernek, de balra van Keir Starmertől.
1: Köszönöm szépen, Koskovics Zoltánt, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjét hallották.
18: Köszönöm szépen.
0: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: Kiderült, hogy milyen módon kívánja eltávolítani a kormány, azaz a parlament az államfőt. Több vita előzte ezt meg, több elemzés látott napvilágot, hogy milyen módon, hogyan lehetne. Aztán talán meglepő módon mondható ez, egy nagyon egyszerű mondat lett ennek a jogi vitának, vagy közéleti vitának a vége. Hak Péter, jogtudós professzor emeritus a vonalban. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye a mondat úgy szól, hogy a törvény hatályba lépésével az államfő megbízatása megszűnik. Ez egy gordiuszi csomó, amit ezzel át lehetett vágni, vagy milyen következménye is van ennek, és mit lehet ebből levonni, milyen tanulságot?
19: Hát szerintem inkább ez

0: mögött jelen pillanatban a választók 53%-ának akarata van, és ugye ez a jövőben is megtörténhet, hogy változik a kétharmados szabály. Most az elmozdíthatatlansága bizonyos szereplőknek, bíróknak, alkotmánybíróknak, köztársasági elnöknek, a jogállamiság egyik alappillérét jelentik, és egyúttal a fékek is ellensúlyok rendszerében is meghatározóak. Ugye, ha ez a döntés átmegy, akkor a parlamenti többséget senki és semmi nem tudja megfékezni, mert hogyha meg akarná fékezni, akarná élni azokkal a jogakkal, amiért egyáltalán ezt az intézményt létrehozták, akkor a kétharmados többség a 19., 20. vagy 25. alkotmánymódosításba, vagy alaptörvénymódosításba ugyanezt a passzust átmásolva bármilyen pozíció betöltőjét elmozdíthatja, ha még szabad egy mondatot, elnézést. Ugye most a tervezet szerint megválasztják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnökét, aki 5 évre független szereplőként lesz megválasztva, de az ő esetére is igaz, hogyha valamiért a kormány többség nem elégedett a munkájával, akkor bármikor egy ilyen alkotmányos bombával szét tudja rombolni az ő munkáját, le tudja váltani, csak annyit kell tenni, hogy beírják az alaptörvény záró rendelkezésébe, egy következő alaptörvény módosítás záró rendelkezésébe, hogy az ő megbízatása a hatályba lépéssel megszűnik.
1: De most ugye, akik emellett érvelnek, nevezetesen az alkotmányos tisztségeket betöltők eltávolítása mellett, például Bárándi Péter volt igazságügyi miniszter is, legutóbbi mondata úgy hangzott, legalábbis egy interjúban, hogy a forradalom az nem elegáns dolog. A kérdés az, hogy ami itt történt, forradalom, vagy valami másról van szó? Mert hisz első látásra, ráadásul a hatályban lévő alaptörvény alapján zajlottak a választások, annak alapján az előző kormány átadta a kormányrudat a megválasztottnak, ők az alaptörvényre tettek esküt, szóval voltak éppen az egész legitimációnak az alapja a jelenlegi alaptörvény. Akkor hogy értelmezhető most ez a helyzet?
0: Ez pontosan így van, ahogy a kérdésében megfogalmazta, hogy valójában nem történt forradalom, tehát attól, hogy egy választási eredményre utólag, vagy egy választási folyamatra utólag ráfogjuk, hogy ez forradalom volt, attól ez még nem volt forradalom. A forradalom az mindig az alkotmányos kereteken kívül van. Ugye ráadásul a választáson győztes párt nem csak annyit mondott, hogy rendszerváltást, forradalmat akar, hanem azt is, hogy a jogállam helyreállítását célozzon. Most, ami most történik, az a kétségtelenül meggyengült, de létező jogállam tulajdonképpen teljes felszámolása, a parlamentáris demokrácia radikális meggyengítése és az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerének felszámolása. Ugye az előző beszélgetésben szó volt arról, hogy Európában, a parlamentáris demokráciákban milyen problémák vannak. Látjuk, Franciaország praktikusan kormányozhatatlan, csak azért működik, mert elnöki rendszer van. Most azok a lépések, amik most történnek, úgy tűnnek nekem, mintha egy ilyen elnöki rendszer megalapozását szolgálnák, ugye a miniszterelnöki pozíció meggyengítését múlt héten döntött el az országgyűlés a pozíció betöltésének 8 éves korlátjával. Most a parlamenti képviselői mandátumokat is meg akarják gyengíteni. Az elnököt a parlamenti többség alá rendelik, hogy a következő lépés valószínűleg a közvetlen elnök választás lesz, és akkor lesz egy olyan rendszerünk, ahol a fékek és ellensúlyok nem léteznek, az egyetlen erős közjogi pozíció az elnök intézménye. Én nem vagyok benne biztos, hogy a Tisza szavazók mindezt akarják hosszú távon, és egy ilyen forradalmat képeznek el. Ugye Bárándi ügyvéd úr, akit én nagyon tisztelek, forradalmi hasonlata azért is veszélyes, mert ugye többen hivatkoznak a jakobinus diktatúrára, ahol a forradalom ugye nem állt meg az első pontoknál, hanem praktikusan felszámolta önmagát, és ugye a jogállam az pontosan arra szolgál, hogy az ilyen típusú folyamatosan

0: folyamatokat a joguralmával meg lehessen akadályozni, vagy korlátok között lehessen tartani.
1: Ugye a forradalom felfalja a saját gyermekeit, hangzott így ez a közkeletű mondat. Amit felvetett itt, hogy esetlegesen az elnöki rendszer van kilátásban, ez mit is jelentene Magyarország számára? Mert hogy eddig ugye egy kancellári típusú kormányformát szoktunk meg, ennek alapján zajlott a közjogi gondolkodás. Ennek mi lenne az értelme, mi lenne a jelentősége? Nyilván ez is személyre szabott jogalkotás, hogy akár a jelenlegi miniszterelnök lenne aztán az államfő?
0: Hát nagyon úgy tűnik, mintha ebbe az irányba mennének a dolgok, hiszen ugye a bíróságok meggyengítése is megtörténik, ugye az az önigazgató modell, amit most, vagy abban a formában az önigazgató modell. Halló?
1: Igen, itt vagyok, mi halljuk.
0: Igen. Bocsánat, tehát abban a formában, ahogy az önigazgató modellt most be akarják a bíróságoknál vezetni, a bíróságokat is meggyengíti, a parlamentet meggyengíti, hiszen nem a legjobb politikusok lesznek a parlamentben, ha elfogadják ezt a 12 vagy esetleg 8 éves korlát szabályt, hanem olyanok lesznek, akiknél sokkal jobbak vannak, csak nem megválaszthatók. Ugye itt nem csak a jelenleg parlamentben ülő ellenzék egy részét zárják ki, a korábbi ellenzéket is, ugye Konhalmi Ágnes nyilatkozott, hogy ő is ki van zárva, Hatházi Ákos sem választható ezen szabály alapján újra. Ugye én is már eltöltöttem 12 évet, tehát engem is kizár, mert mintha akarnék visszakerülni, de elég sok szereplőt kizár abból a lehetőségből, hogy választható legyen országgyűlési képviselőnek, ami azt eredményezi, hogy a leendő országgyűlésben nem a nép által leginkább kívánt, vagy legalkalmasabb szereplők lesznek, hanem az, aki még nem volt 12 évig képviselő. Ugye nem véletlen, hogy Európában, sőt ugye a civilizált világban sehol nincs ilyen szabály, hogy a képviselői mandátumot 12. Vannak országok, ahol létezik ilyen, de nem az európai jogi kultúrában. Tehát, és ugye azt is megígérték, hogy egy ugye népi alkotmányozási folyamat indul, azt látjuk 1989 óta népszerű a közvetlen elnök választási gondolat. Legutóbb, amikor Sólyog Tamás megválasztása volt, akkor ugye a demokratikus koalíció azért nem vett részt ebbe a folyamatban, mert ők a közvetlen választást szerették volna. Én szeretném jelezni, hogy a közvetlen választás nem oldja meg azt a problémát, amit sokan várnak, hogy az így megválasztott elnök a nép egységét fogja képviselni. Az így megválasztott elnök az ő választóit és azt a politikai tábort fogja képviselni, amelynek a bizalmából elnökké, és amelynek támogatásával, anyagi támogatásával, kampánytámogatásával elnökké választják. Hát látjuk, hogy azért az Egyesült Államokban a demokrata szavazók nem tartják szívük szerint való elnöknek Trump elnököt, vagy akár Franciaországban, ahol ugye Emmanuel Macront a választók több mint 80%-a nem tartja alkalmasnak az elnöki pozícióra. Köszönöm. De mégis hatalmon van.
1: Köszönöm szépen, Hag Péter jogtudóst, professzor emeritust hallották az elmúlt percekben.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: Marco Rubio amerikai külügyminiszter megérkezett kedden az Egyesült Arab Emírségekbe, ahol a perzsa öböl menti amerikai szövetségesekkel egyeztet az Egyesült Államok és Irán között formálódó megállapodásról. A stúdióban pedig Novák Attila közel-kelet szakértő egyetemi tanár. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Mit is jelent ez a fordulat? Lesz-e megnyugvás?
3: Hát ugye itt az Egyesült Államokban novemberben ilyen félidős választások lesznek a kongresszusban, a szenátusban, ez jelentősen motiválja a mostani lépéseket. Trump elnök nem akar semmilyen időzített bombát hagyni, amely mondjuk az ő esélyeit, vagy a pártjának az esélyeit csökkentenek, és hát ne feledjük el, hogy a republikánus párton belül is van egy erőteljes mozgolódás a háború ellen, tehát hogy itt a saját pártján belül is sokan szembefordultak vele, vagy nem annyira népszerű ez a háború. Látszik, hogy Iránnal nem tudtak mit kezdeni, és hát itt a fő szempont, a gazdasági szempont, hogy az olajárak ne szabaduljanak el, ugye a Hormuzi szoroson keresztül jön a olajgáz egy jelentős része, 20%-ot mondanak, de valahogy le kell ezt az egész helyzetet csendesíteni, az árakat alacsonyan tartani, hogy a saját pozícióját megőrizhesse. Szerintem ez az, ami Trump elnököt most motiválja.
1: A mi szempontunkból mit jelenthet olajárakra nézve?
3: Hát lehet, hogy a benzinár az nem fog tovább emelkedni, tehát hogy évvégéig szerintem nem. Aztán, hogyha egy újabb háború kitör, vagy felújul a háború, vagy kiújul a háború, erre minden esély megvan, mert a szereplők azok változatlanok, akkor természetesen beindulhat újból egy újabb spirál. Az már egy következő lépés lesz, hogy Trump elnök szerintem nyilván azzal is próbál valamit kezdeni.
1: Na most ugye a helyzet különleges, mert győzni nem sikerült, ugyanakkor egy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési alapot hoznának létre. Ez viszont egy gesztus a befektetőknek. Lehet, hogy ez is politika, vagy éppen, mert hogyha azt nézzük, hogy Iránt bekapcsolnák a világpiaci vérkeringésbe, eltörölvén azokat a szankciókat, amelyekkel eddig sújtották, akkor még kifejezetten jól is járhat. Nyilván az áldozatok, minden tisztelet az áldozatok, és természetesen vannak veszteségek, de hosszú távon Irán ezzel nyerhetne.
3: Hát Irán abszolút nyert, ugye ezzel az egész Hormuzi szorosnak az elaknásításával, meg zárlat alá helyezésével szerintem megfogta az amerikaiakat. Szóval hiába volt amerikai és izraeli légifölény, hiába támadtak katonai létesítményeket, tulajdonképpen a végén már ilyen más létesítményeket is igazából sikerült megfogni az Egyesült Államokat ezzel az egésszel, mert azt pontosan tudták, hogy a világgazdasági változásokra az amerikai adminisztráció Trump elnök érzékeny. És most úgy látszik, hogy ugye Izraelt kikapcsolták, és ez nagyon fontos, hogy a libanoni izraeli konfliktus, tehát a Hezbollah és az izraeli hadsereg közti konfliktusnak belefoglalták, többen volt az a 14 pontos ilyen egyetértési megállapodás, ami a múlt héten hoztak nyilvánosan, az első pontja már tartalmazza, tehát igazából Irán nagyon sikeresen kiterjesztette a saját proxiainak a védelmét ebben az egész helyzetben, és hát a Trump elnök, hogy Izrael legfontosabb támogatója, meg kikapcsolta, tehát hogy az izraeliek nem vettek részt ezekben a tárgyalásokban, és nem ők alkották ki ezeket a részleteket, úgyhogy itt már pedig most ez a szempont, hogy meg látszik, hogy Trump elnök mindenképpen meg akar állapodni.
1: Ebben a kérdésben Izrael egyedül maradt, mert ugye nagyon kemény szóváltás is volt, nevezetesen hát Trump ugye üzent, hogy amikor libanoni, ott a Hezbollah vonalakat támadták, akkor hogy mit teszel, te őrült, ugye így Netanyahunak a nyilvánosság.
3: Hát igen, bár én ezeket azért nem venném annyira, hogy is mondjam, komolyan, mert ez a Trump elnök egy ilyen szangvinikus természetű valaki, tehát ő mondott már sok mindent, meg annak az ellenkezőjét is ő mondta, ez egy ilyen ideglenes feszültség, de hát ugye közben Washingtonban meg zajlanak az izraeli és a libanoni kormány közti tárgyalások, amelyiként egy pozitív fejlemény ugye ahhoz képest, amilyen állapotok voltak az elmúlt évtizedekben, és ugye van arról szó, hogy kialakítanak, ugye az izraeli hadsereg benn van Dél-Libanonban, a Hezbollah támadta Észak-Izraelt, válaszul az izraeli hadsereg támadta a Hezbollahot, egyébként beiruti célpontokat is. Ez az, ami fölböztette Trump elnököt, de próbálnak valami olyan megállapodást, vagy olyan megállapodásra jutni, hogy bizonyos helyeken Dél-Libanonból kivonuljon az izraeli hadsereg, és a dél-libanoni hadsereg oda bevonuljon. Csak ugye a probléma az, ugye volt már ilyen korábban is, hogy itt a Hezbollah azért az egy állam az államban, hadsereg a hadseregben, hogy átvették a hatalmat, és lövöldöztek továbbra is Észak-Izraelbe, szóval ott is azért ott az északi városokban, településeken az elmúlt hetekben nagy nyugtalanság volt. Tehát, hogy ez probléma, ez az iránok viszont megmondták, hogy ezt meg kell foglalni, és Izrael ne támadja a Libanont, ne támadja a Hezbollahot. Netanyahu azt mondta, hogy izraeli miniszterelnök, hogy ezt ő nem tudja végrehajtani. Folyik most ennek a helyzetnek a formálódása.
1: Hogy azt mondják, hogy Marco Rubio, hogy kemény tárgyaló partner, milyen következményekre számít ön? Egy szűk percünk van.
3: Szerintem egyszerűen próbálj, főleg a dúsított urán, amiből nem sikerült, ugye maradt Iránban több helyen, aztán ezeket a helyeket, legalábbis a külső helyszíneket az izraeli hadsereg és az amerikai is támadták. Lehet, hogy próbál ennek valamiféle megnyugtató elrendezését nyújtani, hiszen az izraeli fél ezen, hát föl volt háborodva, hogy hogy itt ezt azt mondják, hogy majd 60 nap, ugye 60 nap alatt kell ezt elrendezni. Tehát nyilván ebből a szempontból lesz valamiféle szerintem pozitív része. A gazdasági dolgok szerintem maradnak, tehát hogy ezzel ragaszkodni fognak az irániak ezekhez a feltételek, és az amerikaiaknak meg érdekük, hogy ez így fennmaradjon.
1: Köszönöm szépen, Novák Attilát, Közel-Kelet szakértőt, egyetemi tanárt hallották.
3: Én köszönöm szépen.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Vár a Lidl, az év friss pékáró kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra van, 2026. június 24-én szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: A visegrádi csoport ismét erős lehet Európában, vélekedtek a tagországok kormányfői a gödöllői találkozón.
9: Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt.
8: Fokozódik a hőség, az idősek és a krónikus betegek veszélyben lehetnek, mondjuk a részleteket. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja, sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön.
9: A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnénk építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban.
10: A mai egyeztetésen kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsém átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
9: A V4 partnerországok kormányfői is arról beszéltek, hogy újból erősödhet az együttműködés és vele az országok. Andrej Babiš cseh miniszterelnök úgy fogalmazott, Ismételten egy csónakban evezünk, országaink és régióink érdekeiért fogunk küzdeni. Robert Fico szlovák kormányfő azt mondta, a versenyképesség erősítése a Visegrádi Együttműködés július 1-jével induló szlovák elnökségének egyik fő célja. Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig megköszönte Magyar Péternek, hogy megerősítette a V4-ek jövőbe vetett hitét. A nyilatkozatok alapján a Visegrádi négyek célja a regionális együttműködés újjáélesztése, nem pedig egy az Európai Unióval szemben álló alternatív szövetség létrehozása, mondta Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője. A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, bár az elmúlt években jelentősen meggyengült a V4 partnerországai közötti kapcsolat, a közép-európai régió felismerte azt, hogy a saját észak-déli irányú összeköttetése legalább olyan fontos, mint a nyugat-európai országokkal való együttműködés.
11: Látjuk azt, hogy lesz több olyan együttműködési tér is, ami attól függetlenül is működött, hogy időközben a V4 átment talán a legsúlyosabb válságán, amióta létezik, és maga az intézményi struktúrája a V4-nek érintetlen maradt, tehát nem szűnt meg a V4. Most egyszerűen csak életet kell lehelni azokba a háttérszervezetekbe, amik működtették eddig is, és mekkora szerencsénk van, hogy pont most Magyarország adja a soros elnökségét a V4-nek, hiszen itt egyfajta felütése is van ebbe a történetbe. Magyarország mondjuk össze tudja hívni Gödöllőn a V4-es kormányfőket, és ez alapján is látjuk azt, hogy tekintve, hogy mindenki elfogadta a meghívást, hogy van igény Lengyelország, Csehország és Szlovákia részéről is, hogy egyfajta reformot sikerüljön végrehajtani a V4-en belül.
9: A Politico szerint Magyarország fékezi a csatlakozási folyamatot Ukrajnával és Moldovával. Strasbourgban a demokrácia védelméről tárgyalt az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, Brüsszelből Berek Patricia tudósított.
12: Magyarország késlelteti az újabb tárgyalási fejezetek megnyitását Ukrajnával és Moldovával, írja a Politico. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták arról számoltak be, hogy a két tagjelölt ország gyorsítaná a folyamatot, és miután múlt héten megnyitották az első tárgyalási fejezet csoportot, a további 5 klaszterrel is tovább lépnének. Erről következő lépésként tegnap az uniós fővárosok levelet küldtek volna a tanácsnak és a bizottságnak. Ezt azonban Magyarország egyedüliként ellenezte. A lap emlékeztet, hogy a csúcson a magyar miniszterelnök kérésére kikerült a záró dokumentumból a hátralévő 5 klaszter mielőbbi megnyitásáról szóló utalás. Az újabb tárgyalási fejezet csoportok megnyitásához mind a 27 tagország jóváhagyása kell, ezért jövő héten újra megvitatják a kérdést. Konkrét eszközökre van szükség a választások és a polgári tér védelméhez, valamint a független média támogatásához, jelentette ki az Európa Tanács főtitkára. Alain Berset bemutatta stratégiai indítványát, új demokratikus megállapodás Európában az átalakulás korában címmel. A strasbourgi székhelyű 46 tagú testület parlamenti közgyűlése tárgyalt a magyarországi jogállamiság újjáépítéséről is. Hajdú Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke az MTI-nek úgy nyilatkozott, Magyarország már nem probléma forrásként, hanem a demokratikus helyreállítás egyik úttörőjeként jelenik meg az európai színtéren.
9: Benyújtották az ügynek akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, közölte a miniszterelnök ma reggel a Facebook oldalán.
13: Magyar Péter úgy fogalmazott, vállaltuk, megcsináljuk. Évtizedes adósságot törlesztünk ezzel.
9: Több fontos törvényt is elfogadott tegnapi ülésén az országgyűlés.
13: A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében.
9: Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többi között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki.
13: Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiában sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideiglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia.
8: 6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forintos támogatások miatt. A 24.hu azt írta, köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert.
13: A Fidesz szerint a történtek azt bizonyítják, hogy a Tisza a politikai ellenfeleinek kiiktatására használja az államot, úgy fogalmaznak, a választások után a Tisza párt irányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget, hangsúlyozzák, az NKA pályázatai nyilvánosak voltak, azoknak mintegy 1100 nyertese volt, és minden olyan szervezet jogosult volt kérelmet benyújtani, amely kulturális programot valósított meg.
8: Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után.
13: A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvívője a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az intézkedés a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Lincmájer Szilvia hangsúlyozta, a jövő héttől érvényes változás a logisztikai cégek, vám ügynökök számára jelent feladatot, azonban az árakra már most is hatással lehet.
14: Dömping mennyiségben rengeteg csomag jön hozzánk is, tavaly 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra, és nekünk is voltak ellenőrzéseink. Egy nap a kiemelt napokon 3-500 csomagot vizsgált át a NAV, és ezek általában 40-60%-ában talált valamilyen fogyasztóvédelmi, illetve jellemzően hamisított terméket ezekben a csomagokban. Tehát itt a fogyasztóvédelem, a kereskedők védelme, emiatt fontos valamilyen változást bevezetni ebben, és ez az első lépés.
8: Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban.
13: A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot és fokozottan figyeljen másokra is. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek.
8: Már lehet jelentkezni Budapest első utcazene fesztiváljára, a Budapest Play-re, idén július 30-ától 6 napon keresztül a főváros 10 kiemelt pontján mutatkozhatnak be az ország legjobb utcazenészei.
13: A fesztivál ideje alatt a közönségszavazás mellett szakmai zsűri is értékeli a fellépőket. A fődíj egy Sziget Fesztiválon való fellépés. Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, régóta hiányzott már a fővárosból egy ilyen rendezvény, és az is, hogy az utcazene szerves része legyen a város életének.
15: Én nagyon örülök annak, hogy összeállt egy olyan szakmai civil kezdeményezés, amelyben partnerekre lehetünk, ennek a célnak a megvalósítása érdekében, és megtaláljuk az új Ed Sheeran-t, aki szintén ugye utcazenészből küzdötte föl magát világsztárra. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg tehetséges, de egyenlőre a tehetségét másoknak megmutatni nem akaró fiatal vagy kevésbé fiatal fog jelentkezni erre a felhívásra, és remélem, hogy Budapest tele lesz élettel, és a város és a zene is mindenkié lesz legalább ezen a néhány napon.
8: Nosztalgia járatokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn.
13: A budai hegyek különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt, 1874. június 24-én indult el először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsi. A nosztalgia vonat a tervek szerint 4-szer fordul meg a Városmajor és a Széchenyi hegy között.
2: Autós percek.
13: Az Útinform tájékoztatása szerint több autó ütközött az M7-esen Budapest felé a Török-Bálinti szakaszon, 3-4 kilométeres a torlódás.
8: Fővárosi információkkal folytatjuk.
16: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a harmadik kerületben a Huszti úton a Szőlőkert utca közelében, illetve tart még a helyszínen és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utcánál. Itt torlódása és sávlezárása is számítani kell. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
13: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, este 19-29 fok valószínű.
8: Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Ceglédi Edit és a szerkesztő Király Erzsébet.
17: Nemzeti Sport Krónika.
18: Hatodik világbajnokságán is gólt szerzett Cristiano Ronaldo. Újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. Jó reggelt kívánok, Mudica Istvánt hallják.
17: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
18: Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Most a 41 éves klasszist hallják.
19: Nagyon boldog vagyok a rekord miatt, de ami még fontosabb, az a győzelem, amit a csapat ért el. Keményen dolgoztunk, és sikerült is javulnunk az első mérkőzéshez képest. Néha előbb szenvedni kell, hogy aztán később valami jó jöhessen, és velünk pontosan ez történt. A lényeg, hogy magabiztosan nyertünk, és így jó eséllyel teljesítjük az első célunkat, a csoportból való továbbjutást.
18: A portugálok az első meccsen 1-1-es döntetlent játszottak a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Tegnap viszont tehát 5-0-ra legyőzték Üzbegisztánt. Most következzen a portugálok spanyol szövetségi kapitánya Roberto Martínez, aki természetesen Ronaldót is méltatta a mérkőzést követően.
20: Messi és Ronaldo is történelmet írt, mindketten hozzájárultak a labdarúgás fejlődéséhez. És szükségük van a rivalizálásra ahhoz, hogy ők egyénileg egyre tovább fejlődjenek. Ami a mi kapitányunkat, Ronaldót illeti, ő egy példakép. A 6. világbajnokságán szerepel, kiváló képességekkel rendelkezik. Keményen dolgozik nap mint nap, minden edzésen példás a hozzáállása, mint ahogy az öltözőben is. Megérdemelten lett a mérkőzés embere, készen áll a folytatásra. Mindemellett egy alázatos ember, ettől ennyire egyedi.
18: Most pedig hallgassuk meg a vesztes üzbék csapat szövetségi kapitányát, az aranylabdás védőt, Fábio Cannavárót.
21: The difference between this kind of national team is important.
22: Sajnálom a játékosokat, mert túl sokat dolgoznak, de persze a különbség a két csapat között jelentős volt. Amikor gólt kapsz az első 10 percben, az mindig megnehezíti a dolgokat. De a célunk az volt, hogy itt legyünk, hogy tapasztalatot szerezzünk, hogy próbáljunk jó dolgokat csinálni. Boldog vagyok, mert láttam a játékosaimon, hogy próbálkoznak. Szóval ez számomra nagyon fontos, mert tudom, mi van bennük legbelül, és tudom, hogy képesek megmutatni. Az első két körben Kolumbiával és Portugáliával kerültünk szembe. Ők a világ legjobb csapatai közé tartoznak. Szóval most megyünk, hogy újra felkészítsük a csapatot. Persze meg kell próbálnom megmondani a játékosaimnak, hogy ne adják fel, mert persze a mai nap 5 gólt kaptunk, ami túl sok.
21: We considering 5 goals today is too much.
18: Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot. Magyar idő szerint ma hajnalban a mexikói Guadalajarában, és ezzel tovább jutott a K csoportból. 6 pontos Kolumbiát, a 4 pontos Portugália követi ebben a 4-esben. Az E csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bosszani találkozó 0-0-al zárult. Ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. Anglia sorozatban a 4. nagy tornán játszott döntetlent 2. csoport mérkőzésén. Ez is szóba került a Jude Bellinghammel készült meccs utáni interjúban. A Real Madrid játékosa 50. alkalommal játszott tegnap az angol válogatottban, és őt választották a meccs legjobbjának is.
19: Szerintem nem én érdemeltem meg ezt a díjat, hanem valamelyik gánai játékos, mert kiválóan védekeztek, de persze hálás vagyok érte. Több helyzetünk is volt, de a gól nem jött össze. Ez az angol válogatott tipikus második meccse volt. Az elsőt megnyertük, most meg megint döntetlent játszottunk. A gánaiak láthatóan az 1 pontért jöttek, amivel tovább juthatnak. Ezt megvalósították, remek munkát végeztek.
18: Anglia-Gána tehát 0-0, most következzen az afrikai csapat szövetségkapitánya Carlos Queiroz. A portugál szakember a pontszerzés után így értékelt.
23: Nagyon büszke vagyok arra, hogy a játékosaink hogyan harcoltak. Mennyire
0: tudták tartani a tervet, és mindig hittek abban, hogy van esélyünk arra, hogy nyerjünk egy ilyen nagyszerű csapat ellen. Mégis csak ez egy olyan eredmény, ami egy ajándék a szurkolóknak. Pontosan az volt a cél, hogy az első fél időt úgy fejezzük be, hogy frusztrált legyen az angol csapat, úgy menjenek be az eltözőbe, hiszen tudták, hogy nincs megoldásuk arra, hogy megverjenek minket, és akkor kezdtük el kontrollálni a játékot, és akár lőhettünk volna mi is, sajnos nem sikerült, de szerintem Anglia is lőhetett volna nyilvánvalóan, úgyhogy ez egy tisztességes eredmény a döntetlen.
18: Az L csoport másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, így életben tartotta a továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem jutott tovább a négyesből. Az aranylabdás legenda Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát válogatottban. A Horvátország Panama találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
3: Horvátország remekül kezdte a mérkőzést, attól függetlenül az első fordulóban 4-2-es vereséget szenvedett Angliától, Panama pedig Gánától kapott ki 1-0-ra, tehát a 2-0 pontos csapat találkozóján Modric fejelt 9 méterről a kapu mellé, aki egyébként 200. alkalommal játszott a horvát együttesben, döbbenetesen nagy szám, fantasztikus futballistáról beszélünk. A horvátok ragadták magukhoz a kezdeményezést, a panamai csapat tudta azt, hogy neki mindenképpen, hogy győzni szerettek volna, legalább egy pontot szerezni, hogy versenyben maradjanak, de ehhez képest agresszíven játszottak, de igazán nem tudtak szép kombinatív játékot nyújtani. Az első félidő nem azt mondom, hogy egyenlő erőküzdelmét hozta, mert Horvátország jobban játszott, de nem tudta föltenni az íre a pontot, ezért a szünetben cserélt is Horvátország, Musa helyett Budimir került a pályára. Osasuna támadója nem is vált sokat avval, hogy igazán bemutatkozzon a horvát válogatottba. Az 54. percben Stanis is adott be jobb oldalról, a védők lemaradtak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy adta be a labdát, hogy a alapvonaltól a kapus előtt visszafele csavarodott az ötös felé, a kapus nem tudott kivetődni rá, a hosszú oldalon pedig érkezett Budimir, és a védők előtt eljövő labdát kb. 5 méterről helyezte az üres kapuba. Rendkívül fontos gól, vezet Horvátország. Az 57. percben még a sokból nem jött ki Panama, és óriási zicsere volt a horvátoknak 3 perccel a gól után. A saját térfelől Modric indította Marko Pašalićot, aki át akarta emelni Moskerán a labdát, de visszapattant hozzá, majd 5 méterről a léc fölé emelt. Telt múlt az idő, a horvátok szerették volna lezárni a meccset, a panamaiak egyre kíjebb merészkedtek, nagyon keményen játszottak, benne volt minden ütközésben az, hogy sárgalapot lehet kapni, vagy akár a kiállítás sorsára is juthatnak. Próbálkoztak ők is cserével, Fajardot, Londono váltotta, aztán már eljutottunk a mérkőzés végére, amikor egy panamai szabadrugás volt 25 méterről, de Murillo a kapu fölé lőtt. Nem tudott már újabb helyzetet kialakítani Panama, és a mérkőzés egészét látva Horvátország megérdemelten nyert, csatlakozott a 3 pontos csapatokhoz, Panama pedig már bármit csinál, nem tud tovább jutni a csoportból.
18: Vukovics Lászlót hallották. Magyar idő szerint ma este megkezdődik a csoportkör utolsó fordulója a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban 21 órától Svájc, Kanada és Bosznia-Hercegovina, Katár mérkőzéseket rendeznek. Évféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitival csap össze. Az A csoport zárófordulójának 2 mérkőzése a Csehország, Mexikó és a Dél-Afrika, Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd.
17: Nemzeti Sportkrónika.
18: Továbbra is labdarúgás, túlbő a Ferencváros kerete, ezért várhatóan lesznek még távozók a nyáron. Erről beszélt az M1-nek adott interjújában az új vezetőedző Borbély Balázs. Az FTC-t tegnap utazott el egy 10 napos ausztriai edzőtáborba. Borbély Balázzsal az elutazás előtt Andrássy Gyula beszélgetett.
4: Tudtam, hogy mit és hogy akarunk csinálni, nyilván túl vagyunk a felkészülés, nyári felkészülésnek az első szakaszán, főleg a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, amit ugye lezártunk egy barátságos mérkőzése. Hál' Istennek mindenki túlélte, nem történt semmilyen sérülés az első 2 hét után, úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Megkezdjük az edzőtábort, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a felkészülésnek a második szakaszát, amiben sokkal több taktikai elemet fogunk majd gyakorolni. Az egyik célom az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, vagy alakítsunk ki, ahova szívesen járnak a játékosok, és és szívesen is jól érzik magukat, és tényleg nem akarnak innen hazamenni, hanem tényleg jól érzik itt magukat. Ha ilyen a visszajelzés, akkor ez úgy néz ki, hogy jól alakul, de nyilván van hova még fejlődni, meg van még mit csiszolni ezen a dolgon is.
5: És milyen ez az élmény a vezetőedzői oldalról?
4: Abszolút pozitív, mert tényleg én is úgy érzem, hogy jól érzik magukat a játékosok, beleálltak a munkába, senki nem panaszkodik, senki nem keres kifogásokat, hanem tesszük a dolgunkat, és én remélem, hogy a megfelelő tudatos munka az eredményhez vezet.
5: Vannak érkezők, távozók, hosszabbítók, már többet is bejelentett a Ferencváros hivatalosan is. Mekkora átalakulással számol, és ami talán engem jobban érdekelne, hogy tekintve a Hajnal Tamással ápolt jó viszony által, hogy a sportigazgatóra mennyiben egyeztet a keretátalakításban, mekkora szabad kezet kap ebben?
4: Hát ez abszolút közös döntések, mindent megbeszélünk. Én úgy gondolom, hogy főleg ez a nyári átigazolási időszak, ez általában intenzív. Én úgy gondolom, hogy egyelőre még mindig sokan vagyunk, úgyhogy redukálni fog kelleni majd a keretet. De mondom, hogy ahogy említettem a válasz elején, hogy mindent egyezteszünk, mindenről beszélünk, és általában ezek közös döntések.
5: Győrből egyébként volt már ajánlása játékos téren?
4: Jaj, nem.
5: Két hét múlva kezdődik ugye a első tétmérkőzés is. Vojvodina az ellenfél. Nem megoldhatatlan feladat, nem is kell sokat utazni. Hogyan látja ezt a párharcot?
4: Szerintem a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk a hat csapatból, de igazából semmit nem változtat az a tényen, hogy mi erre legjobban fel szeretnénk készülni, és tovább szeretnénk jutni. Mondom, elérkeztünk a felkészülés másik szakaszába, az edzőtáborba tényleg rengeteget fogunk dolgozni a taktikai elemeken, és miután hazaérünk, már csak a Vojvodinára fogunk készülni.
18: Borbély Balást, a Ferencváros vezetőedzőjét hallották. Szappanos Péter után újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. A fővárosi együttes tegnap este jelentette be Margáv Ákos megszerzését. A 20 éves középső védő a Puskás Akadémiától érkezett. Fiatalkora ellenére már 53 NB1-es bajnoki lépett pályára, és június 9-én Kazasztán ellen a felnőtt válogatottban is bemutatkozott már. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket! Viszont hallásra!
17: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
2: Műsorajánlat. A nyaralás ünnep.
6: Apa el szokott dobni a Balatonban. Látom a vizet alulról is, nem csak fölülről.
7: Az utazás napja az mindig konfliktussal jár. Az elindulásot lehet számítani. A napi rutin felborul, vagy amikor azt hiszed, hogy mennyi jót tettél a gyerekkel, akkor ő igazából valamin elkezd hisztizni, és valamin hatalmas összeveszés van. Ki mit gondol arról, hogy mit tegyünk, vagy mire költsünk, mire ne költsünk. De alapvetően nálunk a kikapcsolódás, meg az együtt töltött idő, az jót tesz a kapcsolatnak.
23: Mire vágyunk, amikor nyaralni készülünk? Közös élményekre, új környezetre, kalandokra vagy semmittevésre? Mit kezdjünk az eltérő igényekkel, a konfliktusokkal és az okos eszközökkel? Lehet-e ünnep a nyaralás?
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt, Magyarország! Kakukel Tamással.
1: Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Barna Gábor néprajzkutató osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
2: Napi jegyzet.
24: Jó reggelt kívánok! Különleges napra virattunk ma reggel, Szent Iván napjára, a csillagászati nyár kezdetére. Csak nem egész Európában ehhez a naphoz kötik a nyári napforduló időpontját, jól lehet az általában június 20-21-ére esik. Ekkor leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjszaka. A nyári napfordulatot ősidőktől fogva valamiképpen minden nép számon tartja, és legtöbbször a napot szimbolizáló tűz gyújtásával ünnepli meg. Európa északi népeinél ilyenkor hatalmas mágiák gyulladnak. A tűz tisztító, gyógyító és termékenyítő erejébe vetett archaikus hit alapján, amely az európai népek közös hagyománya, sokfelé át is ugrálják az elparázsló tüzet. Erről hazánkban már késő középkori források is szólnak. A napra jellemző népszokások közül említhető az oborvidéki hosszú Szent Iváni ének, Csíkszentdomokos angyalozás nevű sajátos adománygyűjtő szokása, a Dél-Dunántúl néhány táján pedig a mátkálás, komázás. Korunk előszeretettel keresi egy-egy ünnep hagyományában a kereszténység előtti archaikus elemeket. De tudnunk kell, hogy Szent Iván, azaz keresztelő Szent János napja a kereszténységnek is különleges, bár mára kissé háttérbe szorult ünnepe. Különleges nap azért is, mert az egyház Szűz Mária mellett egyedül csak keresztelő Szent János születésnapját üli meg, míg a többi szentre haláluk napján, azaz menyei születésnapjukon emlékezik. Ennek az az oka, hogy az áldott állapotban lévő Máriának, rokonánál, Erzsébetnél tett látogatása alkalmával, János az üdvözítő közelsége miatt megszentelődött anyja méhében. János keresztelte meg Jézust a Jordán vizében, és tanúságot tett róla, mint az eljövendő messiásról. Róla pedig maga Jézus mondta, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. A nap szlávos Iván neve a korai bizánci kereszténység hatását mutatja. Júniust a nyelvi régiségben Szent Iván havának nevezték. Hazánkban és szerte a keresztény világban számos templomot szenteltek keresztelő Szent János tiszteletére. Az ő nevét viseli az egyház legtekintélyesebb temploma, a római keresztelő Szent János, ismertebb nevén a Lateráni Bazilika. A 19. századi Biedermeier vallásosság jellegzetes ábrázolása volt a Szűzanya társaságában a kis Jézussal játszó keresztelő Szent János, akit a festő már gyermekként is tevesző ruhába öltöztetett, előrevetítve a pusztába települt, bőtölő és az embereket megtérésre buzdító, vértanúságot szenvedett próféta alakját. A szülők néhány generációval korábban nem csak nevet adtak, hanem menyei pártfogót választottak megszületett gyermeküknek. A sok János nevű szent között is tudatosan megkülönböztették az evangelista, a keresztelő és a nepomuki Szent Jánost, amikor nevük használatánál utaltak a választott szentre. Így volt evangelista, keresztelő és nepomuki Jánosunk is. A János név egykor nagyon népszerű volt, mert őseink még ismerték jelentését. Isten kegyelme, Isten kegyelmes. Nem véletlen, hogy a legtöbb pápa a messiásnak utat készítő János nevét választotta a történelem során. Ha ezt ismernénk és felidéznénk, talán ismét kedveltebb lenne az Isten kegyelmét közvetítő János keresztnév.
1: Barna Gábor néprajzkutató jegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet, ahogy a már többi elhangzott, is újra meghallgatható a mediaclick.hu és a hiradó.hu című weboldalunkon. Fél kilenc van, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
9: A híreket Berente Marian szerkesztette. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében. Olvasható a négy közép-európai ország kormányfőjének nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Ukrajnában legkevesebb 9 civil meghalt és több mint 30 megsérült tegnap az újabb orosz támadásokban, főként az ország déli és középső részét érték légicsapások. Kijev azzal vádolja az orosz haderőt, hogy több helyen a különösen nagy károkat okozó kazettás robbanófejjel ellátott rakétákat vetett be. Közben az ukránok újabb csapást mértek a Krím-félszigetre vezető vasúti hídra. A támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok már napokkal korábban felfüggesztették az üzemanyagárusítást a civileknek. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban, a rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Árvíz és földcsuszamlás fenyegeti Japán délnyugati részét. A heves esőzések miatt Kyushu szigetén eddig 2 helyen csúszott meg a föld, senki nem sérült meg. Rövid időre figyelmeztetést adtak ki a csaknem 400 ezres Nagasakiban is. Szakértők szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a heves esőzések Japánban.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
1: A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Gyengüléssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsdei irányadó mutatói. A Dow Jones 1,1%-kal gyengült, az S&P 500-as 1,4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 2,2%-ot esett. Március elején láttunk utoljára olyan mutatókat az olajpiacon, amelyek most jellemzik ezt a szektort. Az észak-amerikai könnyű olaj, a WTI jelenleg 8,1%-kal csökken, $72.65 áll hordonként, azaz 159 literenként. A Brent jegyzési ára 8,1%-os mínuszban, $76.46. Tőzsdére mehet az AirPods gyártója, akár 3 milliárd dollárt is bevonhat hongkongi részvény kibocsátásával, a Luxshare Precision Industry, amely az Apple egyik legfontosabb beszállítója. A tranzakció az idei év egyik legnagyobb hongkongi tőzsdei bevezetése lehet. A cég piaci értéke jelenleg meghaladja a 77 milliárd dollárt. Többségükben estek a vezető nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX 9-10, a párizsi CAC-on 7-10%-os mínuszban zárt. A milánói index 1,5%-kal esett, Madrid pedig 0,5%-kal gyengült. A londoni FTSE gyakorlatilag stagnált, a kereskedés elsősorban a technológiai és félvezetőipari részvényekben jelentkező profit realizálás befolyásolta. Jóvá hagyta a digitális euró bevezetését az Európai Parlament gazdasági szakbizottsága. A digitális fizetőeszköz elsődleges célja, hogy csökkentse az euróövezet függőségét az amerikai kártyatársaságoktól, ami az új amerikai vámok miatt különösen sürgetővé vált az európai döntéshozók számára. A teljes körű bevezetést 2029-re tervezik, a tesztidőszak jövőre indul. A svájci UBS-nek saját forrásból kell teljes mértékben feltőkésíteni a külföldi lányvállalatait, különösen az Egyesült Államokban működő egységeit, mivel ez elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez, ezt a svájci pénzügyminiszter mondta egy bankszakmai rendezvényen Zürichben. Karin Keller-Sutter azt hangsúlyozta, hogy Svájcnak hosszú távon is stabil pénzügyi központként kell működnie, a megfelelő tőkeellátottság pedig a bankok számára is versenyelőnyt jelent. Több mint 30 akkumulátorcsere állomást építene Európában 2035-ig, a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a kínai CATL, az Octopus Energy-vel közösen. A két cég szerint az új modell jelentősen csökkentheti az elektromos kamionok üzemeltetési költségeit, a tervezett állomások összesen több mint 300 ezer elektromos teherautó kiszolgálására lehetnek alkalmasak. A koncepció lényege, hogy a teherautónak ne kelljen hosszú ideig tölteniük az akkumulátoraikat, ehelyett a lemerült csomagot néhány perc alatt egy feltöltött egységre cserélhetik. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít a forint. 1 euró 355 forintba és 71 fillérbe, egy amerikai dollár 313 forintba és 2 fillérbe, egy svájci frank 386 forintba és 4 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
1: Köszönjük szépen Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
2: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakukk L. Tamás.
8: kamat döntőülés,
1: ugye a Magyar Nemzeti Bankban, aztán hazánkba érkezik az Európai Bizottság küldöttsége, mégpedig egyeztetni az euró bevezetéséről. Elő lesz szó a következő percekben ezeknek következményeiről. Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz gazdaságkutató kutatási vezetője a vonalban, közgazdász. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük a kamat döntéssel. Ugye Varga Mihály jegybankelnök beszélt arról, hogy milyen inflációs kilátások várhatók, hogy a csütörtökön hozzák kívánosságra pontos adatokat. Milyen következtetés lehet levonni belőle?
13: Alapvetően azt lehet látni, hogy ezt a kamatcsökkentést mindenki beáraszta már, amiatt leginkább, mert az utóbbi időszakban nagyon sokat erősödött a forint, és a legutolsó inflációs adat az 1,8% volt, ami kimondottan mérsékelt a hazai gazdaságban, úgyhogy már egyébként most a piac nagy része árazza a következő kamatcsökkentést is a nyárra, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a tankönyvi példák, tendenciák érvényesülnek, mérséklődött az infláció, erősödött a hazai fizetőeszköz, így kevésbé meglepő módon a jegybank kamatot csökkent. A kérdés mindösszesen csak az volt, hogy mennyivel, 25 bázisponttal, vagy esetleg 50-nel, most úgy döntött a jegybanki vezetés, hogy 25 bázisponttal fogja vissza az alapkamatot, így 2022-hez hasonlóan 6% az alapkamat. Így indulunk neki tulajdonképpen a nyárnak.
1: De utalt arra is Varga Mihály, hogy az infláció, ha ilyen kedvezően alakul, akkor ezt a bizonyos árrésstoppot azt lehetne kivezetni. Viszont ennek milyen következménye lehet? Különös tekintettel arra, hogy a korábbi tapasztalatok azt mutatták, ami indoka volt ennek a bevezetésnek, hogy nagyon hektikusak voltak ezek. Sokszor 150, akár 200%-os haszonkulcsal is dolgoztak bizonyos kereskedők vagy cégek.
13: Valóban így van, nem meglepő, hogy a jegybank részéről most látókörbe kerültek az árrésstoppok is, és sokan felvetik annak a kérdését, hogy miért van rá szükség, hogyha ilyen mérsékelt az inflációs ütem. Hát ugye alapvetően, amikor ezek bevezetésre kerültek, akkor nem feltétlenül csak gazdasági pénzpolitikai szempontok indokolták őket, hanem különböző társadalmi szempontok is. A legsérülékenyebbeket szerette volna valamennyire megsegíteni, megtámogatni ez az intézkedés, és hát azt lehet mondani, hogy abban az esetben, hogyha tényleg mérsékelt és hosszabb távon mérsékelt az infláció, akkor ezek kivezetésre kerülhetnek. Az, hogy ez milyen hatást hozhat termékszinten, azt nem annyira egyszerű megmondani, hiszen lehet olyan eset, amikor nem változik a termék ára, valamennyire növekszik, vagy éppenséggel csökken a termék ár. Az azonban biztos és bizonyos, hogy ezeknek az intézkedéseknek most már az infláció mérséklő szerepe azért elenyésző, nem túl sok, úgyhogy én személy szerint arra számítok, hogy azért nem sokára majd kifogják, lehet, hogy fokozatosan ezeket a korábban bevezetett intézkedéseket vezetni.
1: Euró bevezetés. Erről milyen tapasztalatok vannak nemzetközi téren, és aztán mit vetít ez előre hazánk szempontjából? Ugye, ahogy a bevezetőben mondtam, hazánkba érkezik az Európai Bizottság küldöttsége erről egyeztetni. Még céldátumot is lehet most már sejteni, legalábbis több forrásból, 2030-31. Milyen hatásai vannak ennek a gazdaságra, és milyen lehetőségek, illetve milyen lehetőségek vesznek el azzal, hogyha nemzeti valuta megszűnik?
13: Hát alapvetően itt is a tankönyvi példák érvényesülnek, hiszen az euró most a hazai gazdasági és pénzpolitikai folyamatokban egy fontos horgony, mármint az euró bevezetése. Azt lehet mondani, hogy ez jó üzenetet küldött a pénzpiacok felé, és ki lehet emelni például azt, hogy ennek kedvező hatása van az árfolyamra, az inflációra, ugyanis abban az esetben, amikor egy ország az euró bevezetéséről beszél, akkor amellett kötelezi el magát, hogy prudens és fenntartható makropályát vesz, és pénzügyi pályát vesz, és látjuk itt ennek a kedvező hatásait. Nyilván a céldátum az még távolinak tűnik, de addig komoly intézkedéseket kell meghozni, és például ezt árazza a piac. Költségvetési hiány csökkentése, államadóság csökkentése, infláció kordában tartása. Azt lehet mondani, hogy nyilván az euró legnagyobb előnye az, hogy ösztönzi a nemzetközi kereskedelmet, vagy az Európai Unión belüli kereskedelmet, egy fontos horgony, megőrzi tulajdonképpen Magyarország, vagy az euró bevezető ország azon képességét, hogy az inflációt kordában tartja. A hátránya között pedig azt szokták nyilván talán említeni, hogy a monetáris politika önállósága ilyenkor csorbul, alkalmazkodás, igazodás kell az eurozóna döntéshozatalához, és a gazdaságpolitikai mozgástér ilyen esetben be szokott szűkülni.
1: Na most persze, a vállalatoknak jó, a nemzetközi nagyvállalatoknak, a pénzpiacoknak nagyon jó, de hogy állunk a háztartások szemében? Tehát a polgárnak, a dolgozónak mit is jelent ez? Mert ahol eddig bevezették, akár az olaszokat, ha nézzük, a görögöket, ha nézzük, például a déli államoknál drágulást hozott szinte mindenhol, ez volt. Aztán a görög példa viszont éppen hogy ijesztő.
13: Valóban jól látja, hogy a nagyvállalatok azok, amelyek mindig is előtérbe helyezték az euró bevezetését, hiszen a nemzetközi kereskedelmet ezt nagyban hajtja, nagyban segíti. Tehát nagyvállalati érdek volt mindig az Európai Unión belül is az, hogy az eurozóna szélesedjen. Ugye az egyén szintjén, az állampolgár szintjén pedig jelentkezhetnek kihívások. Nagyon fontos például az, hogy egy ország mikor vezeti be a közös fizetőeszközt. Itt a régiónkban vannak jó, illetve vannak rosszabb példák. Szlovénia egy meghatározott időpontban jól vezette be, még a 2008-as, 2009-es válság előtt az eurót. Aztán Szlovákiában éppen rosszul jártak az időzítéssel, és ez meg annyi gazdasági nehézséget, vagy versenyképességbeli nehézséget hozott. És hát bizony megfigyelhető, hogy az euró bevezetés

0: Köszönöm szépen Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz gazdaságkutató kutatási vezetőjét hallották.
1: Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: Sikeres és szakmailag kiemelkedő évadot zárt a Miskolci Nemzeti Színház. Az igazgató úgy fogalmaz, hogy a művészet segít lemosni a mindennapok porát az emberi lelkekről. Bétót Erika riportja következik.
2: Az Arany János által írt Toldi a magyar irodalom egyik legismertebb hősi története. A mű középpontjában Toldi Miklós áll, a rendkívüli erejű fiatal legény, aki a nehéz sorsból indulva végül vitézzé válik. Csiky Gergely darabja a Buborékok a 19. század végi magyar polgárság világába vezet, ahol a látszat élet, a társadalmi megfelelési kényszer határozza meg a mindennapokat. Platonov valaki az elveszett tehetség szimbóluma, szerelmi háromszögek és konfliktusok, elfojtott vágyak és kudarcok.
3: Mészöly Anna mennyire Anna Petrovna?
4: Szenvedélyesnek tartom magam, a fontos dolgokban határozottnak, és tudok határokat húzni.
2: Szösszenetek a Miskolci Nemzeti Színház előadásaiból. A színház eredményes évadot zárt, a társulat közel 140 ezer néző előtt játszott, számos szakmai elismerést gyűjtött, és a következő évadban 14 új bemutatóval várja a közönséget, mondja Béres Attila, a színház igazgatója.
5: Hát szerintem ez egy nagyon jó évad volt. Most nyilván rosszul szólhat az én számból, hogy dicsérem az évadot, de azt gondolom, hogy az tényszerűen megállapítható, hogy sok színű volt, sokfajta műfajban játszottunk. Az is megállapítható, ha a kritikai visszajelzéseket nézem, hogy több előadásunk is országosan felkeltette a szakma vagy a kritika figyelmét, és azt is gondolom, hogy megterhelő volt. Nagyon sokat játszottunk, sok bemutatónk volt, de azért a Miskolci Nemzeti Színház társulatára igaz az a mondat, hogy sosem adják fel, és tényleg minden előadást nagyon-nagyon komolyan véve nagyon jól teljesítettek.
2: Melyik volt ez az előadás, ami a legnagyobb közönség sikert hozta?
5: Hát ezt nem tudom, de valószínűleg a Szibél című operettünk volt az, amit a legtöbben megnéztek. De hát ez nehéz, mert attól függ, hogy melyik teremben. Mert ha azt nézzük, hogy a játékszínben pillanatok alatt elfogynak a jegyek a Pókfonálonra és a Bányavirágra is, tehát bármely játékszín előadásunkra. Ha azt nézzük, hogy a Fekete Szárú Cseresznye, ami már 7 éve megy,
2: hát az óriási siker.
5: Arra is pillanatok alatt elfogynak a jegyek, akkor ez a siker, ez egy nagyon relatív fogalom. Én azt gondolom, hogy a nézők visszajelzései alapján, vagy a eladott jegyek alapján inkább valószínűleg a Sibyl volt az, amelyik a legnagyobb közönség sikert váltotta ki, de beszélhetek különböző előadások szakmai sikeréről is. Lehet ez a gettó, arról nehezebben beszélek, mert azt én magam rendeztem, arról beszéljen más, de ugyanilyen erőt mutatott a társulat részéről a Buborékok című előadásunk, vagy akár mondhatom az Oscar című előadásunkat, ami szintén nagy közönség siker, azt több mint 35-ször játszottunk. Iszonyatosan értő, empatikus közönségünk van, aminek nem tudunk elégszer hálás lenni. Ugyanolyan erővel veszik a jegyet a gettóra, vagy ugyanolyan meggyőződéssel és ugyanolyan kíváncsisággal keresik a Buborékokat, mint a Sibylt vagy az Oscar című bohózatot. Tehát ilyen szempontból Miskolcra nem az igaz, hogy milyen műfajban kell előadást bemutatni, hanem az igaz, hogy a jó előadások műfaj függetlenül is látogatottak.
2: Mit gondol, hogy melyik darab jelentette a legnagyobb kihívást az idei évadban?
5: Hát, ha engem kérdez, mint igazgatót, akkor nyilván gazdasági, vagy szervezési, vagy egyéb szempontokat nézek, akkor mindig az opera az a legnehezebb.
2: Meg a legköltségesebb is talán, ugye?
5: Hát, körülbelül annyiba kerül egy operaadás, ha hozzáveszem az énekeseket, és díszlet, stb., mint majdnem az összes többi. Most nagyon sarkítva fogalmaztam nyilván. Számomra a szakmai szempontból rendezőként ellenben nyilvánvalóan a gettó jelentette a legnagyobb kihívást, amit tavaly decemberben mutattunk be, és nagyon örülök neki, hogy beválogatták az országos színházi találkozóra, a versenyprogramjába, és annak is örülök, hogy kritikai szempontból nagyon nagy kíváncsiság volt az előadás iránt, tehát rengeteg számottevő kritikus érkezett, és különböző, hát ezt ha mondhatom, mondom, nem tudom, de valamelyik nap volt itt az Ungvári Krisztián megnézni a gettót, mert hallotta, hogy ez egy valamilyen fajta történelem feldolgozás, vagy inkább azt mondom, hogy szembesítés.

0: csak egyetlen mondat a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójához, amikor itt nyári szünet előtt kialszanak a fények, lemegy a függöny. Mi lesz az első gondolata?
1: Hát én azt hiszem, hogy alszom egyet, mert ez egy nagyon nehéz évad volt, nagyon nehéz év volt, ránk fér a pihenés. Ahogy felébredtem, azon fog gondolkodni, hogy hogy lesz az a következő évad, hogy haladja meg az a következő évad, az idei évadot.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3: Nem múlhat el nyár, legalábbis az Ente Ferenc Színház házatáján, ugye mely 15 éves, hogy ne lenne nyári program, azaz Zente nyári fesztivál. Most, amiről beszélünk, Naftalin Heltai Jenő bohozatának szabadtéri bemutatója. Ugye 6 éve van ez a bizonyos Zente nyár, ennek a program sorozatnak a keretében valósul ez meg. És akik itt ülnek a stúdióban, Susán Ferenc, a Zente Színház szakmai és produkciós igazgatója. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: És Farkas Robert, a Budapest Bár alapítója és zenekar vezetője. Jó reggelt kívánok őknek is! Mert hogy ez a produkció, ez attól is különleges, hogy ez közös produkció lesz. Hát zenés, bohózat. Azt mondják, hogy a legfranciább magyar bohózat, mit is jelent ez?
4: Ez pontosan ezt jelenti, így, ahogy ön mondta, ez egy nagyon szórakoztató, nagyon izgalmas és nagyon kedves játék. Nyilván minden arról szól, hogy ki van a szekrényben, és mindig csodálkozunk, hogy vajon ki jöhet most elő abból a szekrényből.
3: Mert hogy naftalin.
4: Mert hogy naftalin, hát kell a naftalin sok helyre, sokféle módon. Amikor kiválasztottuk az eladást, tudtuk, biztosak voltunk benne, hogy mivel nyárra választunk, ezért a nézők nagyon szeretik a zenés műfajt, a szabadtéren, a csillagok alatt, akkor biztos volt, hogy zenés lesz. Kerestünk is muzsikákat, dalokat, beszélgettünk, és szóba került, hogy hát mindenképpen a rendező, Bozó Andrea, elkezdett ragaszkodni ahhoz, hogy hát a Budapest Bár zenével kéne ezt az egész dolgot megcsinálni.
3: Mert hogy 20-30-as évek.
4: Mert hogy 20-30-as évek, és az egész történethez ez egy csodálatosan illő dolog, és akkor megkerestük a Robiékat, hogy szeretnénk használni a zenéjüket.
3: Mit szóltak?
5: Nagyon örültünk, és tényleg először arról volt szó, hogy válogassunk közösen zenét, de már az első órában arról beszéltünk, hogy akkor mi lenne, hogyha mi élőben ott lennénk.
3: Hát annak van rangja.
5: Így van, és én nagyon örültem neki, hisz nagyon szeretek, egyébként is nagyon szeretek színházba járni, és ez a koncertektől még plusz, még egy plusz. Úgyhogy nagyon izgalmas így a színpadon lenni, és nagyon jó dalok kerültek be. A Budapest Bár legnagyobb slágerei ott lesznek az előadáson, a Szívemben bombabam, Holnap, Gyűlölöm a vagyvirágos, tehát 16 dal kerül be, úgyhogy szinte már ez egy koncerttel is felér, annyi jó dal lesz a darabban, és volt szerencsém az olvasópróbát, az első olvasópróbán ott lenni, hát nagyon izgalmas, és tényleg nagyon várom nem csak a próba folyamatokat, de maga az előadást is, ami hamarosan el fog következni, hogy hónap 20-án, július 20-án nézheti meg a nagy érdemű, és hallgathatja
3: hogy
5: meg.
3: Hogy lesz ez a színpadkép igazgató? Mert hát ugye Budapest Bár is impozáns, tehát azért nem egy zenekari árukba akarják eldugni nyilván.
4: Ez ugye? Pontosan így van.
5: Téli kertben leszünk, ahogy láttam. Igen. Ahogy láttam a...
4: Igen, a díszlettervezőnek is feladat volt, Pallos Neli tervezte a látványt, hát külön kérés volt, hogy a zenekar méltó, megfelelő módon legyen jelen. Nyilván egy picivel kisebb helyük lesz, mint a saját koncertjükön, mert én is járok Budapest Bár koncertjük.
5: De jó zenészek kis helyen is elférnek.
3: Hát ugye az akkor teljes színpad lenne, akkor hol lenne a játék?
4: Igen, de bennülnek a totálisan a játéktérben, a díszletben részei lesznek a produkciónak, a próbák is így zajlanak, hogy készülnek a színészeink arra, hogy ők végig ott lesznek, tehát ettől lesznek izgalmasak azok a jelenetek, hogy ott lesz az egész zenekar. Nekik is nagy feladat lesz, mert ugye úgy kell részévé válni egy produkciónak, hogy nem lehet egy pillanatra kimenni, tehát itt kevesebb esély lesz elmenni két szám között, kimenni egy vizet meginni.
5: Nem, nincs rá lehetőség. Hát, nincs rá lehetőség.
3: Akkor bent lesz a víz, nem? Mert azért ugye fúvós hangszernél azért nem árt.
5: Szerencsére nincs nálunk fúvós hangszer, de fúvós hangszereknek mindig bekészítenek, de azért nekünk is ott van koncerteken, mert azért az, főleg amilyen idők vannak mostanában, milyen meleg idők vannak, de így a folyamatra, ha visszatérhetünk, a zenekar még nem találkozott a színészekkel.
4: Csak részletekben.
5: Igen, részletekben, így van. Viszont hamarosan lesz egy összeéneklős, egy közös próbánk, ahol már élőben fogjuk játszani, meg mi az énekeseknek készítettünk a próba folyamat gördülékenysége miatt készítettünk egy hanganyagot. Kimondottan ez már megvolt, hogy ők hány verszak, hol lesz a táncrész, ez már teljesen szerkezetkészen, és ők erre próbáltak, de élőben még csak a napokban fogunk próbálni. Aztán jövő hónap elején lemegyünk a Zente Színházba, és ott lesz egy 3-4 napos intenzív próbánk, reggeltől estig próbálunk, és hát ott fogunk mi összecsiszolódni.
3: Hogy illeszkedik a szövegkönyvben? Ugye ez akkor nem aláfestő zene, hanem ugyanúgy, mint a betét dalok a
4: zenés bózatra. Ezek a dalok szerves részei a produkciónak, teljesen csatlakoznak a párbeszédekhez, a jelenetekhez. Ez volt a válogatás alapelve, így készült az átdolgozása a szövegnek, tehát ebben nagyon sokat dolgozott a Bozó Andrea és Csizmadia Tibor, hogy ez a szövegkönyv képes legyen vinni a történetet, résztvevője legyen a zenekar, a zene, és azt gondolom, hogy látva én is egy-két próbába már bele tudtam nézni, nem nagyon szeretek belenézegetni próbafolyamatokba, csak a vége felé meglátni, hogy mi történik. Most már kíváncsi voltam, hogy hogyan állnak, pont tegnap töltöttem el egy órát, és azt látom, hogy igen, meg kell erősítsem Robinak is, hogy láttam három koreográfiát, zseniálisak a koreográfiák, és úgy vannak a koreográfiák, hogy dolgoznak a zenekarral. De nyilván most még a zenekarnak csak a dobogója volt felépítve, tehát nem volt ott semmi, de a reakciók és a működés az a színészek számára is tudott. Van is egyfajta izgalom, jelezték, hogy nagyon, nagyon várják a zenészek megjelenését, mert hogy mi fog igazából, hogyan működik a kémia? Mert ugye a darab alcíme az, hogy működik a kémia.
3: Na,
4: ebből is reményénk szerint erre is választ kapunk majd, hogy a zenekar és a színészek között is működik a kémia, és szerintem ha ez a kettő megtörténik, akkor kizárt, hogy a közönséggel nem működjön a kémia.
3: És a mai közönséggel is, mert hogy a 20-as, 30-as évek zenei világa, hogy a reneszánszát éli, mondhatjuk azt, a nagyon kedvelt fiatal közönség körében. És mi lehet ennek a titka?
5: Nagyon jó kérdés. Én mindig csak azt tudom mondani, hogy ezek annyira jó dalok. Már 100 évről beszélünk, a 20-as, 30-as évek, most a 20-as éveket éljük újra. 100 éves ezek a dalok, de mindig van mondani valója, mert a szerelem, bánat,
3: ugye ezek
5: vágyódás, nagyjából ezek a dalok erről szólnak, és ezek mindig frissek, ezek mindig aktuálisak, és olyan dallamvilág, amit az ember egyszer meghal, és a fülébe van.
3: Pontosan.
5: És jó visszahallani.
3: Ez az a fülbe mászó, ugye van, azt mondták, az igazi sláger, amit másnap a Schusterinas fütyül.
5: Igen, az operákkal. Ugye? Így az opera bemutató után, hogyha a Schuster, a Pék, a Cipész azt másnap nem fütyült, akkor az nem volt sláger. És ezek tényleg ilyen dalok, hogy az embernek ott van, és ugye a fiatalok is ahogy én ezt látom, ugye egy-két generációval előbbre kell mennünk, hogy az ő nagyszüleiknél csattant el az első csók, amikor ezek a dolgok megszülettek.
3: Egy szűk perc van, de fontos. Színház jövője. Eddig sikeres. 15 éve fennáll.
4: Hát reméljük, hogy így folytatjuk tovább. A 15 évünkben volt minden, amit meg lehet tenni. Mondhatnánk, elültettük a magokat, locsolgattuk, gyomlágattuk. Most azt gondolom, hogy egy jó állapotban lévő Zente Színház van Salgótarjánban, amely a régióban tényleg régiós központként tud működni.
3: Ez egy küldetés is.
4: Igen, nagyon fontos küldetés. Sokat utazunk, járjuk az országot. Ez is egy feladat. A nyári programunk is 6. éve futó program, ami szerintem nagyon erős, hogyha csak egy-két dolgot említhetek, még ha belefér az időből, hogy lesz Feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, az államtitkár asszony félrelép, Pál utcai fiú, Kölcsön lakás, István, a Király szép nyári nap, és lesz még egy pici zenés dolog, amit nem szoktunk gyakran, ugye most két zenét, abba kell hagynom.
6: Á, igen, igen. Itt, mert jó. Át kell adnunk, jönnek a hírek.
4: Jönnek a
6: hírek,
4: nagyon
6: szép, sor volt ez, és köszönöm szépen Susán Ferencnek, a Zente Színház szakmai és produkciós igazgatójának, Farkas Robertnek, a Budapest Bár alapítója, a zenekar vezetőinek, hogy itt voltak. Gyorsan elbúcsúzunk, úgyhogy Pillingerban, ilyen Bényi Csaba és Gál Iron a felelős szerkesztő nevében is. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakukk El Tamást hallották. Jó napot kívánok!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
3: 9 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Ma ünnepeljük Keresztelő Szent János születését. Egy forrás szerint mi magyarok a 11. században már gyújtottunk tüzet az előestéjén. Ami a magyar időjárást illeti, illetve a mai, tehát magyart is, fronthatás nincsen, de a hőség folytatódik, nő a hőterhelés. Legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadékpótlására és a bőrvédelemre is. A pollenhelyzetről pedig az mondható el, hogy ebben a kora nyári átmeneti időszakban egyszerre még több fásszárú, illetve mellettük egyre több lágyszárú allergénvirágpora okozhat tüneteket. Most hírek következnek Ceglédi Edittel.
4: A híreket Berente Marian szerkesztette. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keltezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A javaslatban szerepel a 11 tagú minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság létrehozása is, amely konkrét javaslatokkal segíteni a felülvizsgálatot és tájékoztatást adna az eredményekről. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára, 2 hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búso Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. Tar Zoltán, a kultúráért is felelős miniszter közölte, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A 25 bázispontos mérséklés megfelel az elemzői várakozásoknak. A jegybank elnöke közölte, hogy a kedvező gazdasági és pénzügyi folyamatok növelték a monetáris politika mozgásterét. Varga Mihály szerint, ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, a kamat csökkentési ciklus is folytatódhat. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci szimvapatakot. Az anyag a helyi közszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóságok közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig a harmadfokú riasztás lép életbe. A tartós extrém meleg különösen a gyerekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, és a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot. A katasztrófavédelem közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal segítettek egyedül élő idős embereknek. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 25 fokos.
0: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
5: Mit tehet egy kollégista a kisebb kibocsátásért, és mitől nem futurisztikus, inkább természetes a jövő egyeteme? Avagy madárodók és délutáni kézimunka 3D-ben. Az idei év zöld beruházása a 2024-es év legfenntarthatóbb hazai oktatási intézménye, a budapesti Gellért Campus, a Corvinus Egyetemen.
0: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter. Kalendárium.
6: Nyáresti hullócsillagkoncertek. Stúdió vendégünk Kövi Szabolcs zeneszerző, fuvolaművész. Kaláka Fesztivál Egerben június 25-től és Balatoni Retro címmel nyílt kiállítás a Keszthelyi Balatoni Múzeumban.
0: Kalendárium. Kulturális magazinműsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint, a 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
3: 9 óra múlt 7 és fél perccel, jó napot kívánok! A mai műsor Topesz Brigitta szerkeszti, a hangmester Lajer Rita, én pedig már mondom is, hogy miről hallhatnak ma nálunk az első órában. Mint mindent, az egészséges étkezést is túlzásba lehet vinni. Egyre többen követik az úgynevezett tiszta étkezés diétát, amelynek során csak organikus, bio, vagy éppen kizárólag az általuk egészségesnek hitt ételeket eszik.
7: Nem eszem kenyeret, mert a kenyerek, a krumpli, a rizs, az mindig glutén. És a glutén a cukorra alakul a szervezetbe. Testünkkel azt csinálunk, amit akarunk, csak felelősséget is kell vállalnunk.
3: De vajon miért fordítunk ennyi időt és energiát az étkezésünkre? Milyen okai vannak a különféle ételirányzatok kialakulásának? És mik a jelei annak, ha túlzottan egyoldalúan táplálkozunk? Aztán bárkiből válhat hétköznapi hős. A nyári szünetben úgynevezett Hősképző Plusz programmal vár minden érdeklődőt az Országos Mentőszolgálat.
8: Vizsgáljuk meg a légzését. Életmentő ismeretek, élmény és pályaorientáció egy programon belül. 9:30 után erről beszélgetünk. SMS számunk ma is 0639666. Erre várjuk üzeneteiket, kérdéseiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk! Ha egyfajta alapanyagot, például csak halat, zöldséget, vagy kizárólag szénhidrátmentes ételeket fogyasztunk, hiánybetegségek léphetnek fel. De figyelmeztetőjel lehet az is, ha valaki nem megy el családi ebédekre, vagy kiadja a baráti találkozókat. Az étkezési zavarok egyik csoportjába tartozó úgynevezett clean eating, vagyis tiszta étkezés diétát egyre többen követik. Ennek során csak organikus, bio vagy éppen kizárólag általuk egészségesnek hitt ételeket esznek. De miért lehet veszélyes mindez? Milyen tápanyagokra van szüksége a szervezetünknek az egészséges működéshez? És vajon ez tényleg az étkezésről szól, vagy valamilyen lelki ok állhat a háttérben? Most hallgassunk meg egy bejátszót, amelyben López Brigitta kérdezte a járókelőket arról, hogy mit jelent számukra egészségesen táplálkozni.
9: A mediterrán étrendet tartom a legegészségesebbnek. Sok gyümölcs, zöldség, hús, kevés cukor, liszt, zsíradék.
10: És ezt is követi?
9: Igen, hát alapvetően próbálkozom. És édesség, mert azt nem tudom elengedni.
10: Mit gondol, miért van az, hogy ennyire foglalkozunk az egészséges étkezéssel, hogy mindenhol azt halljuk, hogy ez mennyire fontos? Különböző ételirányzatok jelentek meg.
9: Hosszan akarunk élni, többet akarunk élni alapvetően.
11: Az egészséges étkezés azt a lányomtól tudom, ő úgy eszik, hogy rost, fehérje és szénhidrát. Sok zöldséget, fehérje, hús, most vannak ezek a proteínes pudingok, nagyon jók.
10: És ön?
11: Azért mi nem mindent szeretünk, mert mi nem tudom finomabban kifejezni magam, nekünk parasztgyomrunk van. Mi régi öregek vagyunk, és mi szeretjük a pörköltet, a nokedlivel, a rántott húst, a sült krumplival. Én járom a várost, rengeteg az elhízott ember. Ezeknek már ez betegség, tehát valami miatt van. El kéne menni dietetikushoz, vagy egy orvoshoz, aki tanácsot ad.
10: Ön szokta kategorizálni az ételeket? Tehát, hogy azt mondja, hogy mondjuk csak ilyen zöldséget eszik, vagy csak ilyen gyümölcsöt eszik, vagy nem eszi meg ezt az élelmiszert, van-e ilyen?
11: Általában a szalámikat nem szeretem. A régi időkből én szerettem a szalonnát meg a disznósajtot, na már most az se nagyon.
10: Volt-e olyan, hogy valamilyen speciális étrendet kipróbált? Legyen az ketogén diéta, vegán étkezés?
11: Nem. A lányom vegánozott, na hát abból elegem volt. Azt még megenni is borzasztó. Én szeretek jól lakni.
7: Én most olyan stádiumban vagyok, hogy nem eszem kenyeret, keto étrend.
10: Miért? Hisz benne?
7: Igen, mert a kenyerek, a krumpli, a rizs, az mind glutén. És a glutén a cukorra alakul a szervezetbe.
10: Mi motiválta önt ez irányba? Tanácsolták önnek, vagy egyszerűen csak kipróbálja?
7: Folyamatosan hallgatom ezeket a podcastokat. A saját életünk meg a testünkkel azt csinálunk, amit akarunk, csak szerintem, hogyha megcsináljuk, akkor felelősséget is kell vállalnunk azért, amit csinálunk.
10: Milyen hatásai vannak? Jobban érzi magát?
7: Igen.
10: Itt gondolom, miért van az, hogy ennyire foglalkozunk az egészséges táplálkozással, hogy nagyon sok helyről azt halljuk, hogy ez mennyire fontos.
7: Táplálkozásunkból lesz a sejtünk. A sejtünkből lesz az egész felépítésünk. Tehát, hogyha én eszem cukros, édes süteményeket, vagy bármit, iszom alkoholt, az az én felelősségem, annak lesznek következményei a testembe, a gondolkodásomba.
10: Volt-e már olyan, hogy túlzásba vitt egy diétát?
7: Ketogént nem, vegát igen. Hiányérzeteim támadtak.
12: Mondjuk én konkrétan böjtölök.
10: Ez mit jelent, hogy böjtöl?
12: 8 órába eszek egy nap, és 16 órába pedig nem. Abszolút adalékmentes és ilyen készételmentes étkezés. Fehérjedús az étkezésem, nem iszok annyi kávét, mint amennyit ittam. Az a lényeg, hogy minél több természetes dolog, tehát minél több nyerzöldség vagy párolt zöldség. Szerintem túl sok lett a feldolgozott élelmiszer, legalábbis ahhoz képest, hogy régen mit fogyasztottak az emberek, és nem biztos, hogy a szervezetünk ezt egy idő után már tolerálja.
8: A szerkesztő López Brigitta kérdezett az elmúlt percekben, SMS számunk pedig 0639666. Én is kérdezek önöktől, hogy próbáltak-e már valamilyen speciális diétát, és hogyha igen, akkor mit tapasztaltak saját magukon. A vendég a stúdióban közben megérkezett mind a kettő, dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó, terapeuta. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok!
8: És dr. Bajnagy Katalin, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének pszichiátere, pszichoterapeuta, szakorvosa. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok!
8: Hát feldobták a labdát a megszólalók az elmúlt percekben, tehát ketogén, vega, vegán, 8 órás étkezési sáv, több ilyen kifejezés is elhangzott arra vonatkozóan, hogy ki mit próbál követni. Életmód tanácsadóként, orvos természetgyógyászként, dr. Csomai Zita, mit szól ezekhez a módszerekhez?
13: Én mindig azt gondolom egyrészt, hogy a szélsőségek azok veszélyesek lehetnek, illetve a sablonok veszélyesek lehetnek. Ezt úgy kell érteni, hogyha valaki elkezd követni valamilyen sablon étrendet, az egyáltalán nem biztos, hogy az ő alkatának, az ő egészségi állapotának, a tápláltságának, a munkájának, egyebeknek megfelelő lesz. Én mindig abban hiszek, hogy sokkal jobb az, hogyha egyéninek próbáljuk feltérképezni, akár az egészségi állapot, bizonyos betegségekben fontos, hogy bizonyos élelmiszereket fogyasszunk, vagy ne fogyasszunk, hogy például ki mit dolgozik, más lesz a szükséglete egy mezőgazdasági munkásnak, egy irodában dolgozónak, vagy akár egy diáknak, és természetesen a betegségeket mindig figyelembe kell venni. És hogyha valaki csak elkezd egy ilyen sablon szerint haladni, akkor lehet, hogy az első időszakban még tud a szervezet kompenzálni, és úgy tűnik, hogy ez nekünk nagyon jó, de eltelik néhány hónap, vagy akár egy-két év, és olyankor meg tudnak jelenni hiányállapotok, vagy akár még súlyosabb problémák.
8: Milyen hiányállapotra lehet itt gondolni?
13: Hogyha valaki konzekvensen egyféle étrendet követ, tehát például kihagy bizonyos ételeket az étrendjéből, akkor előfordulhat, hogy az azokban lévő vitaminok vagy ásványi anyagok adott esetben nem jutnak be megfelelő mennyiségben a szervezetbe. Tehát például a vegán étrendnél azt tudjuk, hogy ugye a B12 vitamin az elsősorban az állati eredetű élelmiszerekben fordul elő, és ilyenkor ezt mindenképpen pótolni kell, hogyha valaki úgy követ egy vegán étrendet, hogy csak felüt valamilyen magazint, vagy akár internetes oldalt, és nem tényleg szakszerűen van ez összeállítva, akkor még súlyosabb hiányállapotok is kialakulhatnak a többi vitaminásványi anyag tekintetében.
8: Dr. Bajnagy Katalinhoz fordulok. Én érzek egy kis káoszt a fejekben, de a sajátomban is, tehát ezt be tudom vallani. Talán a túl sok információ az, ami összezavar, és ahogy hallhattuk a felvezetőben is, valaki azt mondja, hogy hallott podcastokat, és akkor azokat próbálja követni, vagy az azokban elhangzottak után próbál menni. Picit többet foglalkozunk most ezzel az egészséges étkezéssel, mint mondjuk korábban, hogy mi állhat ennek a hátterében?
14: Hát sokkal többet foglalkozunk vele, igen, és hogy én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, hogy a rugalmasság meg tudjon maradni az emberekben, és a saját szükségleteinkre tudjunk figyelni, hogy mit jelez a testünk, mert sokkal inkább, ha azt elkezdjük figyelni, sokkal inkább tudunk megfelelően választani abból, hogy mire van valóban szükségünk, mint hogyha valamit elkezdünk rugalmatlanul követni. Mert ha elkezdünk bármilyen diétát egyre rugalmatlanabbul követni, azokból tudnak kialakulni az evészavar betegségek, mert hogy beszűkül a gondolatvilágunk, és elkezdünk csak a testképünkkel foglalkozni, csak azzal, hogy mi az, ami jó étel, mi az, ami nem jó étel, megfelelő szabályrendszer szerint követtem el azt az ebédet, vagy nem is tudom, és hogy ezek mentén egyre nehezebb lesz másban is gondolkodnunk, ami természetes része volt az életünknek.
8: Tehát azt vallja, hogyha valaki elkezd odafigyelni arra, hogy mit tehet, mit nem, akár csak egy szomszéd jó tanácsából elindulva, uh-huh. aki mondjuk 8 órás idősávban eszik, a többiben nem, tehát most egy példát mondtam, akkor pont emiatt lehet belecsúszni abba a spirálba, hogy evészavaros lesz?
14: Igen, ez egy érdekes kérdés. Szóval én azt gondolom, hogy az egészséges életmód az egy fontos dolog, fontos része a stresszhez való alkalmazkodásunkban, az egészséges étkezés és a testmozgás, hogy figyeljünk, hogy tudjuk a feszültségeinket levezetni, de hogy az, hogy az egészséges étkezésnél mennyire engedjük meg magunknak azt, hogy néha, nem tudom, ne szabályszerűen étkezzek, hanem engedjek meg magamnak egy fagyit, egy tortát, vagy bármit, ami nem rigid, hanem valahogy spontán jövő gondolat, akkor ez rendben van, hogyha pedig annyira, tehát hogy elindul onnan az ember, hogy egészségesen étkezem, ez egy fontos jó dolog, és akkor viszont az egészséges étkezés, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk ezt a 100 féle ételt tehetem, és akkor egy idő után gondolkodik tovább, hogy jó, de hát igazából ebből a 100 féléből igazából csak 50 az, ami tényleg tiszta étel, és akkor az még egyre jobban tud szűkülni, és ez az irány a rossz. Mert hogy ebből lesz az evészavar. Hogyha megtartom azt, hogy az egészséges ételeknek mik az irányelvei az egészséges életmódnak, és abban rugalmasan változtatok attól függően, hogy ma milyen napom van, hogy mit szeretnék csinálni, és nem az étel körül forog az életem, hanem igazából az csak segítség abban, hogy én jól legyek, akkor jó úton vagyunk.
15: Meg hát addig is el lehet jutni, hogy akár valaki ne is élvezze az étkezést, hiszen annyira görcsösen figyel arra, hogy vajon mi van benne, mivel kezelték, hol vásárolta, és hogy ez belefér abba a listába, amit ő felállított magának. Találkozik ilyenekkel, Zita?
16: Igen, és az egyik ilyen nagy csoport, például a kismamák, illetve a kisbabák körüli világ, hiszen nagyon sokszor egy kismama, hogyha megszül, akkor a legjobbat szeretné, nyilván mindenki a legjobbat szeretné a kisbabájának, és hogyha tényleg így elindulunk abba az irányba, hogy csak és kizárólag bio zöldséget, és akkor még azt is megnézzük, hogy a biót akkor biztos be egyébként nem permetezik, nyilván ezek nagyon szigorú szabályok szerint termesztettek, tehát hogyha egy minősített bio élelmiszerről van szó, akkor az valóban megfelel a kritériumoknak, de utána tovább megyünk, ami egyébként szerintem jó dolog, hogy odafigyelünk a kozmetikai termékekre, hogy jó minőségű kozmetikai termékeket használjunk, de visszatérve a táplálkozásra, hogy tényleg elindul egy ilyen spirál, hogy együnk halat, de ott vannak benne a nehéz fémek, akkor a sóban a mikroműanyagok, a zöldségeken a permetszerek, nem tudom, és akkor így mennek az emberek, és például főleg a kisgyerekes anyukáknál láttam ezt egyrészt, a másik oldalról pedig valóban azoknál, az egészségfanatikusoknál, akik tényleg ebbe így, hát lehet ezt mondani, hogy egy kicsit így belecsavarodnak ebbe a spirálba. Ami szerintem nagyon fontos, hogy ezen a földbolygón élünk, és sajnos tényleg olyan a bolygónk, amilyenné tettük. Szerintem az nagyon lényeges, hogy személyenként mi tegyünk azért, hogy a környezetet óvjuk, tegyünk azért, hogy ne termeljünk felesleges szemetet, tegyünk azért, hogy jó minőségű élelmiszereket vásároljunk és fogyasszunk, de ahogy itt el is hangzott, hogy ennek van egy bizonyos kerete, hogy el kell fogadni azt, hogyha ilyen zöldséget tudok venni, akkor ezt tudom beszerezni.
15: 0639666 az SMS számunk, és egy hallgató azt írja, hogy sok butaság terjed az étkezéssel kapcsolatban. Egy megszólaltatott egyik járókelő szerint a krumpli glutén, vagy az ételből lesznek a sejtjeink. Hát igen, pont erről beszéltünk, igen, hogy nagyon nehéz eligazodni, és ilyen szempontból nem érdemes a szomszéd tanácsára hallgatni, mert nézni kell az alapállapotunkat, alapbetegségeinket, tehát önmagában senki ne kezdjen el semmilyen diétát, vagy van-e olyan irányzat, ami mostanában megy, és amire azt mondja, hogy nem káros senkinek, és mondjuk univerzálisan mindenki számára alkalmazható?
16: Egy picit így két részletbe válaszolnék. Az egyik, hogyha valakinek van valamilyen egészségügyi problémája, betegsége, akkor csak olyan szakembertől fogadjon el bármilyen tanácsot és tippet, aki szerepel az okfőnek a nyilvános adatbázisában, tehát van erre megfelelő végzettsége, legyen akár dietetikus, akár természetgyógyászok is szerepelnek egyébként ezekben az adatbázisokban, tehát olyan önjelölt szakértőtől, aki maga beteg volt és meggyógyult valamitől, én azt gondolom, hogy az ilyen önjelöltektől ne fogadjunk el tanácsot, ezek nyilvános adatbázisok, tehát bárki hozzáférhet. A másik oldalról, hogy én azt gondolom, hogy az egészséges táplálkozáshoz menjünk oda-vissza, hogy ne együnk feldolgozott élelmiszereket, ultrafeldolgozott élelmiszereket, vagy legalábbis ne nagy mennyiségben. Ugye itt elhangzott, és én ezzel egyetértek, hogy van, lehetnek ebbe kilengések. Tehát ez a 80-20, hogyha 80%-ban, hogyha valaki egészséges, és 80%-ban tartja azt, hogy friss alapanyagokból frissen készített élelmiszereket fogyasztunk, amiket valahol jó helyen szerzünk be, ez lehet kosárközösség, piac, de akár egy jó minőségű bolti alapanyag is. A másik pedig, hogy vegyük figyelembe azt, hogy milyen évszak van, tehát nyáron teljesen másra van szüksége az emberi szervezetnek, ilyenkor inkább hűtőhatású, magasabb folyadék, magasabb víztartalmú ételeket, zöldségeket fogyasszunk, míg télen szükség van a szervezetnek arra, hogy melegítő hatású, akár magasabb zsírtartalmú ételeket fogyasszunk, ott sokkal kevesebb a friss zöldség, tehát ahogy az évszakok alakulnak. Ha elutazunk valahova a világ másik tájára, akkor az ottani lokális ételeket nyugodtan fogyaszthatjuk.
15: Tehát mindig a helyét, ami a lehető legkevesebbet utazik. Dr. Bajnagy Katalinhoz szeretnék fordulni, mert pont a Semmelweis Egyetemnek volt egy kutatása néhány éve, hogy a modellek harmada küzd valamiféle étkezési zavarral, és hát nyilván megjelennek a tünetek is, hajhullás, körömtöredezés, energiahiány, ők is kihagyják a társas eseményeket pont ezért, mert hogy ott nem lehet kontrollálni az étkezést, vagy nem azt kapnak, ami számukra belefér. De nyilván a modellek egy zártabb csoport, de hogyha az egész társadalomra levetítjük ezt a kérdést, akkor kiknél jelenik meg leginkább manapság az étkezési zavar? Nőknél, férfiaknál, lányoknál, fiúknál, fiatalabbaknál, idősebbeknél mit lát?
14: Én azt gondolom, hogy evészavar típustól is függ egy kicsit, de azért a nők vannak dominanciában alapvetően, mind a klasszikus értelembe vett anorexia nervózában, bulimiában, mind a kettőben, 90%-ban nők az érintettek, falászavarban bejönnek a férfiak is, és hát az újabb típus, a testépítő típusú evészavar, hát igen, ez is evészavar, ott inkább a férfiak érintettek. Én azt hiszem, hogy talán onnan közelíteném meg ezt az egész kérdést, hogy hol probléma, vagy mik a tünetek, mert hogy talán a hajhullás, igen, tehát ugye a hajhullás az már egy nagyon végső állapot, sokkal korábban érdemes valahogy az antennáinkat bekapcsolni, amikor így egyre több időt töltünk az ételeknek a megtervezésével, azt veszük észre, hogy órákat töltünk azzal, hogy most akkor mit tegyek ma, vagy hogy nézzen ki az az étel. Már kínos egy kicsit más társaságában enni, mert mit fog hozzá szólni, vagy vajon elég gyorsan eszem, vagy lassan eszem. Szóval, hogy ezek tudnak megjelenni, és ennek mentén elkopik az, hogy a másikkal együtt egyen az ember, meg megnyúlik az evés ideje, mert annyi sok rituálé kerül hozzá, hogy azt mekkorára kell fölvágni azt az ételt, vagy hogy kell tálalni, hogy ezek hát egyrészt a kollégák mondjuk, hogyha együtt leülünk enni, akkor nincs annyi idő, hogy ezt kivárják, és ezért ők is elkopnak. Másrészt az élető sem fog oda menni, mert ugye azt fogja gondolni, hogy ő rá vár mindenki, és ez így kellemetlen. És emiatt egy idő után már otthon eszik, vagy titokban eszik, vagy szóval, hogy ez történik, nem megy el étterembe, mert nem tudja az összetételét az ételeknek. Tehát, hogyha már ez így előfordul, hogy hát én most inkább nem megyek el a baráti körre, mert olyan helyre mennek, ahol én így nem vagyok biztos abban, hogy abban a bizonyos ételben mi lesz, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy nincsen vajon evészavar ott áttérben. Ez még bőven nem a hajhullás időszaka, mert akkor már nagyon komoly hiányállapotok vannak, amikor hajhullás, körömtöredezés, nagyon ordító testi tünetek vannak.
15: Hát igen, de a mélyben meghúzódó okok pedig gondolom számtalanok lehetnek, nem? Vagy azért hát van egy közös eredő?
14: Igen, evészavarokban alapvetően a fók, az önbecsülés, a közös eredő, hogy valahogy átalakul az, hogy miben mérik az önbecsülésüket az emberek, mert az történik, hogy az evés, az alak, a testkép lesz a középpontban. Hogyha az megfelelő, akkor jobb az önbecsülésem, vagy ha azt megfelelően kontrollálom, akár azt, hogy nézek ki, akár azt, hogy mit eszem meg, és hogyha abban valami kis hiba csúszik, akkor azonnal az önértékelés romlik. De már eleve ez a tény, hogy az önértékelésem ettől függ, ez már kórjelző, mert hogy ez a közös alapja minden evés zavarnak tulajdonképpen. Sokféle úton lehet idáig eljutni, de ez a mag tünet.
15: Könnyen lehet, hogy a környezet hamarabb észreveszi, hogy probléma van, nem? Mint maga az egyén. Vagy legalábbis hamarabb mondja, hogy ezzel kezdeni kell valamit.
14: Igen, vannak olyan evés zavarok, ahol előbb vesz észre, de például a bulimia, ahol hánytatások történnek, tehát látszólag akár társaságban normál evések vannak, és titokban történik egy-egy falásruham, és azt követően valamilyen ilyen tisztulás, hányás, hasajtás. Ezek mindig titokban vannak, és nagyon sokáig tud titokban maradni. Normális a BMI-je ezeknek a főleg hölgyeknek. Kívülről olyan, ha minden rendben lenne, azt lehet észrevenni, hogy romlanak a fogai esetleg a hányásoktól. Tehát ugye ez mondjuk nem annyira a közösség fogja észrevenni, de hogy mondjuk az egyéb evészavarokban azért ott a közösség tud jelezni, hogy hát miért nem jössz velünk, leginkább ez tud akkor jelző lenni, vagy ilyen kis felkiáltó jeleket tud adni az embereknek.
15: Ez itt a életmód tanácsadóként, amikor ilyennel találkozik, akkor hogyan tud segíteni, tehát evészavar esetében?
16: Szerintem mindenképpen az nagyon-nagyon fontos, hogy letisztázzuk egyáltalán, hogy hol van a probléma. Én egyébként olyannal is találkoztam nagyon sokszor, hogy valaki tart egy bizonyos tiszta étrendet napközben, és este összeomlik, és mindent megeszik, amit talál otthon. Tehát, hogy ezek a napközben még rendben van, és akkor estére így kiborul, és tényleg ezek a falásrohamok így jelentkeznek. Én mindenképpen azt szoktam csinálni, hogy egyrészt egy nagyon részletes anamnézis felvételt készítetek, illetve táplálkozási naplót vezettetek a páciensekkel, hogy mit evett, illetve hogy volt valamilyen tünete ezekre reagálva, és ilyenkor egyébként én azt tapasztaltam, hogy ha elkezdünk egy táplálkozási naplót vezettetni, akkor nyilván a megfelelés itt is előjön, hogy hát akkor most így meg kell felelni a terapeutának, és akkor egy picit tudatosabban, vagy egy picit másképpen.
15: Máshogy írom le, ami történt.
16: Nem, egyébként leszokták írni őszintén, én például a betegeknél, hogyha azt mondom, hogy ne fogyasszon hozzáadott cukrot, és mondjuk megevett, nem tudom, egy zacskó kínai cukrot, akkor... Én szoktam ilyen pirossal kijelölni, és akkor van olyan páciens, aki már maga kijelöli pirossal ezeket. De hogy
15: ez segít a tudatosításban,
16: igen,
15: ha látjuk
16: igen,
15: leírva.
16: Igen.
15: És a pszichológusi segítséget is érdemes kérni egy szint után.
14: És ez egy pont a táplálkozási napló, az egy olyan, amit használunk is, mert jó visszajelző a beteg számára is, hogy jé, tényleg nem eszi meg, amit meg kéne.
15: Úgy tudatosul jobban a probléma. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Az arany középutat próbáltuk megtalálni talán az étkezésben, és legyenek felkiáltó jelek, hogyha az elhangzott tünetek felmerülnek étkezési zavar kapcsán. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó terapeutát hallották, és dr. Bajnagy Katalint, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet pszichiáterét, pszichoterapeuta szakorvosát. 9:30 elmúlt egy perccel, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofon mögött Ceglédi Edit.
4: A híreket Berente Marian szerkesztette. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Július 1-től terméktípusonként 3 euróvámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vám ügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe. A tartós extrém meleg különösen a gyerekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy fogyasszon elegendő folyadékot és a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Ma van Szent Iván napja, ami a naptárreform előtt a nyári napforduló ünnepe volt. A legrövidebb éjszakát Európa nagy részén ősi rítusokkal ünnepelték. A legismertebb a tűzugrás, amelynek tisztító, termékeny, varázsló és rontás elhárító erőt tulajdonítottak. Ma legfeljebb a középső területeken szűrhetik gomoly felhők a napsütést, egy-egy zápor zivatarra a déli határ mentén fordulhat elő, a szél sok felé megélénkül, napközben 31-35, késő este 19-29 fok várható.
17: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
18: Vár!
2: a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
8: Nem a köpeny számít, hanem a lélek jelenlét és a biztos tudás. Ez az üzenete a Mentők 2018-ban indított hősképző programjának, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes újraélesztési oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyének mentőállomásán. Ezt idén nyáron a Hősképző Plus programmal egészítik ki, amelyben az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is elősegítő elemek is helyet kapnak. Erről beszélgetünk hamarosan itt a stúdióban, előtte azonban hallgassanak meg egy bejátszót, amelyben egy mindössze 8 éves kislány Zora vezet minket végig az újraélesztés lépésein. Az Országos Mentőszolgálat egy korábbi kampány videójából következik egy részlet.
17: Sziasztok, Zora vagyok, 8 éves, és ma be fogok mutatni nektek egy mini hősképzést.
18: Itt a lányok is vagyunk az a legfontosabb, hogy meggyőződünk a helyszín biztonságát.
17: Utána megpróbáljuk felébreszteni.
18: Akkor ő most nem jön.
17: Vizsgáljuk meg a légzését.
18: Átfogyottam a fejét, beléhajolok, és 10 másodpercig vizsgálom. Látom, hogy emelkedik a mellkasa, hallom, ahogy veszi a levegőt, és érzem, ahogy kifújja.
17: Ha nem lélegzik, és nem vagyok egyedül, akkor segítséget kérek.
18: Kérlek, hívd mentőt, már kezdett újraélesztéshez. Kérlek, te meg hozd ide a legközelebbi fél atomot, a defibrillátort. Eközben én elhelyezkedem, kinyújtam, kezem is összefőtölök, beléhajolok és megkezdem a belkasi nyomásokat. És megérkezett a fél atomot, a defibrillátort. A tapancsok elhelyezését még rajzok is jelzik nekünk. Miután felhelyeztem a tapancsokat, folytatom a mellkasi nyomásokat. Ha meg kell nyomom a sógombot, előtte begyőződöm arra, hogy senki nem volna beteg. Az újraélesztést addig folytatom, míg megnyomom a sógombot.
17: Ha egyedül vagyok, akkor sem kell félnem, én hívok mentőt, kihangosítom a telefonom, és a mentés irányító mindent fog mondani nekem.
18: Bárki meg tudja csinálni.
17: Ha 8 évesen meg tudtam tanulni, neked mi a kifogásod?
8: Hát nehéz erre válaszolni, kifogás ne legyen. Eddig próbálunk eljutni ebben a fél órában Szűcs Brigittával, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
8: SMS számunk pedig 0639666, erre várjuk továbbra is az üzeneteiket. Kíváncsi vagyok, hogy önök tudják-e, hogy mit kell tenniük egy bajba jutott ember láttán, aki eszméletlen, vagy nincsen púzusa, vagy használtak-e már félautomata, defibrillátort, próbálkoztak-e már újraélesztéssel, írják meg a tapasztalataikat. No, hát Zora is egy hős végül is, a hősképző programban vett részt, egészen fiatalon, már 8 évesen, én is a saját gyermekeimet próbáltam már mi hamarabb megtanítani erre, hiszen ugye volt is példa arra, hogy milyen fiatal életkorban már életet lehet menteni. A hősképző programnak ez a célcsoportja, akiket megcéloznak, pont a gyerekek, vagy bárki mehet és tanulhat ilyen ismereteket?
19: A hősképzés plusz programnak a célcsoportja a gyermekek. A hősképzésre egyébként mindenkit várunk életkortól függetlenül. Kihasználjuk azt, hogy itt van a nyár, a gyermekek ráérnek, és el tudnak jönni hozzánk a megyeszékhelyi mentőállomásokra, ezért terveztük a hősképzés pluszt kifejezetten nekik címezve.
8: Általános iskolás gyermekeknek?
19: Bármilyen korosztályt szívesen fogadunk. Ugye a Zora esete nagyon jó példa arra, hogy gyakorlatilag életkortól függetlenül bárki el tudja sajátítani az újraélesztés alapjait.
8: Pedig azért fizikailag megterhelő tud lenni,
15: egy gyermekben lehet annyi erő, amennyi elég ehhez? Vagy legalább felismeri a problémát, és az már segítség?
19: Nagyon sok tévhit van az újraélesztéssel kapcsolatban, és ez az egyik tévhit, hogy extrém fizikai erőre van szükség, egyáltalán nem. Az a tapasztalatunk a hősképzésen, amikor gyermekek jönnek, vagy szoktak természetesen a hősképzésre is jönni, hogy valahogy teljesen más lelkülettel vannak jelen egy ilyen helyzetben. Szemben a felnőttekkel, akik telepakolják félelmekkel, akár jogos félelmekkel ezeket az újraélesztési szituációkat, a gyermekek nyitottak, és nem vázolják maguknak azt, hogy milyen hibákat követhetnek el. Talán éppen ezért sokkal bátrabban vannak jelen egy ilyen szituációban.
15: És akkor pont ezt a különbséget látja a mindennapi életben is, hogyha abszolút. Valaki mondjuk összeesik az utcán, munkahelyen, akkor ezek a félelmek jelennek meg először egy felnőtt esetében, és ezért választja azt, hogy inkább nem segít.
19: Félelem, ami a tudás hiányából fakad, és ez is az egyik üzenete a hősképzésnek, és ezért tartjuk nagyon fontosnak a hősképzést, mert fel kell ismernie az embereknek, hogy nem hibázhatnak egy ilyen helyzetben, hogy nem tudunk rontani a beteg állapotán, hogy nem tudunk rossz döntést hozni, talán az az egy rossz döntés, ha nem csinálunk semmit. A félelem természetes, és nem elvárt senkitől, hogy ne féljen egy ilyen szituációban, de le kell győznünk a félelmünket.
15: Most két kifejezést is, vagy programnevet is említ, az egyik a hősképző, a másik pedig a hősképző plusz, tehát akkor tegyük tisztába, hogy mi a különbség. A hősképző az, amely már 2018 óta fut, és az milyen formában?
19: A hősképzés 2018-ban kezdődött, és az volt a célunk a program elindításával, hogy minél több emberrel megismertessük az újraélesztés alapjait. Ugye tulajdonképpen a jogosítvány megszerzése az első és egyben az utolsó alkalom egy felnőtt esetében, hogy találkozzon az újraélesztés szerepével, vagy az újraélesztés tanulásával. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy a hősképzés során minél több emberrel megismertessük az újraélesztés legfontosabb lépéseit. Ez minden hónap első hétfőjén minden megyeszékhelyi mentőállomáson meg van tartva, 15 és 17 óra között. A hősképzés plusz annyiban más, hogy kihasználva a nyarat, és kihasználva azt, hogy a gyermekek, fiatalok otthon vannak és jobban ráérnek, egy interaktív pályaorientációs napot tartunk nekik. Ugyanúgy minden megyeszékhelyi mentőállomáson, ugyanúgy minden nyári hónap első hétfőjén, de nem 15 órakor, hanem 14 órakor kezdődik ez a program, betekinthetnek a mentőmunkába, kicsit a kulisszák mögé tekinthetnek, pályaorientációt biztosítunk nekik, és nem utolsó sorban az újraélesztéssel is megismerkednek.
15: Hogyha a hősképzést vagy a hősképzés pluszt is nézzük, kell előzetesen jelentkezni, vagy hogyha valaki tudja a helyszínt és az időpontot, akkor csak oda megy és már is részt vehet a tanulásban.
19: Tekintve, hogy gyakorlatorientált ez az alkalom, tehát mindenkinek megmutatjuk a helyes mellkas kompresszió, azaz a helyes mellkas nyomás technikáját, mindenkinek megmutatjuk, hogyan kell használni a félautomata defibrillátort, mindenképp előzetes regisztrációt igényel, hiszen idő, mire megtanítjuk az embereknek ezeket az eszközöket használni.
15: No, hát hol található a regisztrációs felület, illetve a helyszínek, segítsen a hallgatóknak.
19: Interneten rákeresnek, hogy Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz, illetve a mentők.hu weboldalán megtalálják az összes megyeszékhelyi állomás elérhetőségét, e-mail formában fognak tudni jelentkezni.
15: 2018-ban indult a program, ahogy említette, számolták már, hogy hány embert tanítottak meg újraéleszteni?
19: Nem számoltuk, de tekintve, hogy van egy létszámkorlát, és ez jelen esetben ugye a budapesti mentőállomásról, a központi mentőállomásról tudok nyilatkozni, minden alkalommal közel telt házas, így több ezer emberről van szó, és ebben az a szép és az a fontos üzenet, hogyha egy embert megtanítottunk, akkor annak az egy embernek a közvetlen környezete is nagyobb biztonságba került, hiszen jelen esetben ugye június elején már volt egy hősképzés plusz alkalom, nagyon sokan voltak Budapesten is. Ebben az esetben a gyermekek hazamennek, és közlik a szülőkkel, a nagyszülőkkel, hogy mit tanultak, hogy miről hallottak a hősképzés pluszon, meg szólnak akár a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek, töltsétek le az életmentő applikációt, töltsétek le a Safe City applikációt, hazaviszik azt a tudást, amit tőlünk kapnak.
15: Egy hallgató a 0639666-os számon éppen azt kérdezi, hogy felnőttként mehet-e akkor erre már adott választ. Tehát a Hősképző Plusz az, ami főleg gyerekeknek szánt, hiszen most nyáron jobban ráérnek. De hát a gyerekeket is viszi egy szülő, vagy a nagyszülő, azért közben ők is tanulnak.
19: Így van, tehát a gyermekekkel jön szülő vagy nagyszülő, sőt ez kérés is természetesen, hogy egy kiskorú gyermek ne egyedül érkezzen a Hősképzés Pluszra, de ha valaki felnőttként szeretne jönni, senkit nem zárunk ki, tehát mindenkit szeretettel várunk.
15: Melyek azok az élethelyzetek ilyenkor, amelyeket még meg kell tanulni, vagy meg kell ismertetni velük? Ugye egyből a legrosszabbra gondolunk, hogy újra kell éleszteni valakit, mert már nincsen pulzusa. Tanítanak-e egyéb helyzetek kezelését is, vagy egyáltalán, hogy mentálisan hogy kell helytállni egy-egy ilyen helyzetben?
19: Fizikai értelemben meg kell vizsgálni a beteget először is. Ez a legfontosabb. Tehát meg kell tanítanunk a gyermekeknek, illetve minden

0: kell tanulnunk ezt a megfelelő kommunikációt. Bátorságra tanítjuk őket, hogy merjünk odalépni. Egy utcán történő keringés megállás esetén az a tapasztalat, minél többen vannak a helyszínen szemtanúk, annál valószínűbb, hogy nem lép oda senki.
1: Mindenki. A megosztott felelősség miatt majd a másik segít.
0: Biztos van itt egy orvos, biztos van itt, aki tudja, mit kell csinálni, biztos van itt egy mentődolgozó, egy szabadnapos tűzoltó, ugye erről sok ilyen, illetve ehhez hasonló hírt szoktunk hallani. Ezt a félelmet, ezt le kell küzdenünk. Tanulják a bátorságot is. Tanulják a higgadtságot. Egy ilyen helyzetben egészen biztos, hogy a legrosszabb verzió, hogyha nem maradunk higgadtak. És ismétlem, nem az a kérés, hogy ne ijedjünk meg, hanem az, hogy uraljuk a félelmet és győzzük le.
1: Ez nem habitus kérdése? Valaki ijedtség hatására teljes pánikot kap, és nem is tud gondolkozni, nem is tudja, hogy mi legyen a következő cselekedete, mert annyira elönti az agyát a szürke köd, más pedig ilyen helyzetben is nyugodt tud maradni.
0: Habitus kérdése, de tanulható. Tanulható a nyugalom, és tanulható a higgadtság.
1: Hogyan? Például, akit újraélesztésre tanítanak, és mondjuk pánikolós típus, neki mit mondanak, hogyan maradjon higgadt ilyenkor? Mit kell végig gondolni?
0: Az első, veszünk egy mély levegőt, és tudatosítom magamban azt, hogy nem tudok rosszat tenni. Nem tudok ártani. Nagyon sok tévhit van az újraélesztéssel kapcsolatban, akár az, hogy azt gondoljuk, hogy a bordatöréssel ártani tudunk a bajba jutottnak. Ezt szeretném lerombolni, ezt a tévhitet, nem tudunk ártani. Ha nem segítünk, nem próbálunk meg újraélesztést végezni, a beteg állapota nem fog változni, de rontani egészen biztos, hogy nem tudunk. Az is tévhit, hogy valamilyen úton, módon ártok a betegnek. Az első segélynyújtók minden szempontból védettek, értem ez alatt azt, hogy vonalban van egy diszpécser, aki elmondja nekik az újraélesztés lépéseit. Gyakorlatilag az egyedüli döntés, amit önállóan kell meghoznia, és amihez bátorság kell, hogy oda megyek a bajba jutotthoz, megszólítom és megrázom, és eldöntöm, hogy milyen szint, eldöntöm, hogy egyáltalán kell-e neki segítség. Onnantól kezdve, hogy tárcsázza a 112-t, egy diszpécser vonalban marad, addig, amíg meg nem érkezik a mentőegység a helyszínre. Végig vonalban van, instruálja a bejelentőt, és elmondja, hogy mit kell tenni. Nagyon érdekes tapasztalat, ez hívásfogadóként tapasztalat, hogy sokszor nem merik az emberek kimondani, amit egyébként tudnak. A hozzátartozóm nem reagál és nem veszi a levegőt. De kimondani azt, hogy keringés megállás történt és újraélesztést kell kezdeni, nem tudja. De amint a hívásfogadó, ugye a telefonos diszpécser elmondja, rendben, vizsgáltunk légzést, nem veszi a levegőt, segítek, de újraélesztést kell kezdenünk, azonnal csinálják a megadott instrukciók alapján.
1: Mit tapasztal, mióta tartják ezeket a képzéseket, a hősképzéseket? Már 8 éve. Változott-e a hozzáállás? Hiszen mondja, hogy sokszor teltház van a megyeszékhelyek mentőállomásán. Változott-e az újraélesztési hajlandóság? Jobban tudnak-e segíteni a mentősöknek?
0: A helyszíni munkám során azt tapasztalom, hogy segítenek és szeretnének segíteni, még akkor is, hogyha nincsen konkrét ismeret vagy tudás az adott témában, de oda jönnek segíteni. Ezt egyébként sok más mentőellátás során tapasztalom, hogy az emberekben van igény arra, hogy segítsenek, illetve hívásfogadóként is azt tapasztalom, hogy azért telefonálnak, mert segíteni szeretnének, de nem tudják, hogy mit kell tenni.
1: 0630 9666 az SMS számunk, és egy hallgató azt írja, hogy ő azt tapasztalja, hogy az utcákon sokszor részeg vagy drogos embert lát, vagy bármilyen szerhasználót, úgyhogy a földön feküdnek vagy fekszenek, és sokszor ezért nem mer ő személy szerint oda menni, mert hogy nem tudja, hogy mit kell kezdeni egy olyannal, aki alkoholos bódultságban fekszik, vagy valamilyen szertől kiütve. És igen, valószínű ez szokott először eszünkbe jutni, hogyha látunk egy maga tehetetlen embert a földön, hogy biztos valamilyen szerhatás alatt áll, és hát magára vessen.
0: Sajnos nagyon sok esetben találkozunk mi is ilyen helyzettel, illetve ilyen bejelentéssel. Lakosság felé azt tudom javasolni, hogy a saját maguk biztonsága az első és legfontosabb. Tehát ha nem érzi magát biztonságban, nem meri megközelíteni a bajba jutottat, mert feltételezi, hogy esetleg szerhatás alatt van, a saját biztonságát félti, akkor ne is menjen oda, de bejelentést viszont tegyen. A 112-n keresztül tegyen egy bejelentést, és nyugodtan mondja el, hogy nem mer oda menni, mert az illető furcsán viselkedik, először akár megtámad valakit, vagy zavart. Tehát a saját biztonságunkat nem szabad kockáztatnunk. De ettől függetlenül tegyünk bejelentést,

0: mert a szakember fogja tudni eldönteni telefonon keresztül, hogy van-e szükség segítségre, és ha igen, akkor milyen segítségre van szükség. Számtalan olyan betegség van, ami zavartságot okoz az embereknél. Külső szemlélőként úgy látjuk, hogy biztos ittas, biztos valamilyen szer hatása alatt áll, és kiderül, hogy akár cukor problémái vannak, tehát a vércukra leesett. Ezt nem fogjuk tudni, a laikusok nem fogják tudni külső szemlélőként eldönteni.
1: Mi a protokoll? Sokszor én is jártam már úgy, hogy adásba rohantam, ugye a műsor elkezdődik, és pont hajnali órákban autóztam a városban, és láttam valakit rossz állapotban feküdni, és fel is hívtam a mentőt, de hogy nem kell megvárni ilyenkor, míg kiérkezik a mentő, mert sokszor tényleg az van, hogy ott kell lenni valahol, persze nyilván priorizálni is kell, hogy mi a fontosabb, de mi a protokoll ilyenkor, hogyha mentőt hívunk?
0: Amikor mentőt hívunk, az a kérésünk, hogy várjuk meg a mentőket, és tudom, sokszor találkozunk ilyen hívás, hogy de nekem mennem kell dolgozni iskolába, óvodába, gyermekekért. Teljesen jogos, hogy az emberben felmerül, hogy tovább kell mennie, de az a bajba jutott, ő segítségre szorul. És azok az esetek, azok a betegségek, amikhez mentő szokott érkezni, azok a betegségek sajnos általában romló állapotot jeleznek. Akivel beszélgetünk, lehet, hogy néhány perc múlva már nem tud válaszolni a kérdéseinkre, és eszméletlenné válik. Vagy aki most eszméletlennek tűnik, lehet, hogy néhány perc múlva már nem veszi a levegőt. Ez egy nagyon-nagyon rossz behidegződés, hogy autóból láttam, út mellett fekszik. De nem tudtam megállni, mert mennem kell dolgozni. Ilyenkor meg kell állnunk, meg kell várnunk a helyszínre érkező mentőegységet, meg kell vizsgálnunk a beteget, mert az első pár percben a szemtanú az, aki segítséget tud nyújtani. És egy újraélesztés során az első pár perc az döntő.
1: Ezt nagyon fontos volt tisztázni. Telefonon közben csatlakozik hozzánk Bárdos Péter, az Országos Mentőszolgálat Komárom-Esztergom vármegyei vezető mentőtisztje, mert hogy náluk június 1-én már megtörtént az első Hősképző Plusz program. Ennek a tapasztalatairól kérdezném. Jó napot kívánok!
2: Ez is apám, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hát így, hogy első alkalommal rendezték meg, hogy sikerült, hogy érzi?
2: Igen, tulajdonképpen maga a hősképzés az egy évek óta zajló esemény, minden hónap első hétfőjén. Ezen a nyáron az Országos Mentőszolgálat kibővítette a programot. A jelentkezők nem csak a hősképzésen tudnak részteni, tehát magán az elsősegélynyújtó tevékenység elsajátítását ismerhetik meg, hanem a mentőállomáson is egy kicsit barangolunk velük, megismerhetik a mentőautókat, megismerhetik az állomásnak a felépítését, és kicsi képet kapnak arról, hogy kik hogyan dolgoznak nálunk, milyen lehetőség van nálunk dolgozni, milyen feltételekkel lehet hozzánk bekerülni a különböző munkaterületekre.
1: Mi tűnt a legizgalmasabbnak az érdeklődők számára? Gondolom a mentőautó belülről biztosan.
2: Igen, igen, mindig ez a legnagyobb szenzáció. Azért egy mentőautó nem egy olyan nyilvános helyszín, amit mindenki bármikor megnézhet. Ezeken az alkalmakon mindig szívesen vesznek részt a gyerekek, felnőttek egyaránt egyébként. A mi tapasztalatunk most erről az első plusz képzésről az, hogy érdeklődők voltak, megmutattuk nekik azt, hogy hol van a mentőállomásunkon Tatabányán a mentőirányítás, hol vannak a mentőautók, hogy néz ki belülről a mentőautó, milyen eszközöket használunk. Ez egy rövid körbevezetés volt a hősképzést tartó kollégám részéről, aztán felmentünk velük abba a terembe, ahol a képzés zajlik. Itt információkat kaptak arról, hogy milyen munkakörök vannak, hogyan lehet bekerülni, milyen feltételeink vannak a munkakezdéshez. És halló, hallanak?
1: Igen, igen, halljuk.
2: Bocsánat, csak én elhallgatok közben a háttér. Tehát itt megismertettük velük a munka lehetőségekről, megismertettük őket a munka lehetőségekről, és aztán maga a képzés zajlott a korábbiaknak megfelelően. Ebben az első ilyen pluszképzéses eseményünkön 8 fő volt a jelentkező. Előzetes regisztrációhoz kötött most ez a plusz esemény, mert bármekkora létszámot nem tudunk fogadni, és a Mili megyénkben elég népszerű ez a fajta esemény. Van olyan, hogy akár 20 fölötti létszám is jelentkezik egy-egy ilyen képzésre, amit már nagyon, nagyon nehezen tudunk kezelni. Aki oktatást végez ilyen területen, tudja, hogy egy ilyen 10-15 fő fölött már nagyon nehéz lekötni és lehetőséget adni mindenkinek a gyakorlásra. Úgyhogy előzetes regisztráció után 8 fővel találkoztunk. Most ebből részben felnőtt, részben gyermekek voltak. bocsánat. És ő, nekik mutattuk meg, mutattuk be, tájékoztattuk őket, és aztán gyakoroltattuk az eseményen.
1: Ha jól tudom, tavaly próbálták kiterjeszteni a programot, nem csak gyermekeket vagy érdeklődő felnőtteket tanítottak, hanem célirányosan polgárőröket és közterületfelügyelőket is.
2: Igen, erre nagyon büszkék vagyunk, erre a tevékenységünkre. Itt részben a Tatabányai Polgárőr Egyesület részéről volt jelentős érdeklődés a képzés iránt. Ott egy olyan vezetőség található jelenleg, akik úgy érezték, hogy ez nagyon fontos azoknak az embereknek a számára, akik munkájukat gyakorlatilag az utcán végzik, és reálisan hamarabb találkoznak egy-egy ilyen segítségre szoruló emberrel. Ezért a polgárőrség vezetése döntött úgy, hogy az érdeklődő kollégákat elküldik ezekre az ősképzéses tanfolyamainkra. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi évben 70, jól értik, igen, 70 fő vett részt a Tatabányai Polgárőr Egyesülettől ezen a képzésen. Nem tudom, hogy ez a teljes létszámuk-e, feltételezem, hogy nem, de ez akkor is egy óriási szám, és ennek hatására ők maguk pályázatok útján szereztek be félautomata defibrillátorokat, amelyeket az autóikban helyeztek el, valamint egyéb egészségügyi felszerelést is, nem csak a defibrillátorokat. Azaz a Tatabánya és térségében ez szár és vértes szőlős területét jelenti, bocsánat, hirtelen nem jutott eszembe a pontos terület. Ezen a területen dolgozó polgárőrök autóiban félautomata defibrillátorok találhatók, egyéb egészségügyi felszerelések találhatók, és be tudnak avatkozni, hogyha ennek szükségét látják.
1: Tatabányán ezek után már is környékén biztos, hogy nyugodtabban sétálhatnak az ottakuk. Igen, fejezem még be a gondolatot, a szavába vágtam, bocsánat.
2: Igen, bocsánat, akartam még hozzátenni, hogy szerencsére a félautomata defibrillátorok alkalmazására ez időszak alatt részükről nem kerül sor, ez jó hír tulajdonképpen, de egyéb egészségügyi rendszerést már használtak, avatkoztak be felsősegélynyújtás terén, helyszínen ezek a polgárőrök.
1: Igen, hát egy oktatónak ez a legeslegjobb visszajelzés, ami erőt ad a munkájához. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a tapasztalatokat. Bárdos Pétert hallhatták, az Országos Mentőszolgálat Komárom-Esztergom vármegyei vezető mentőtisztjét. A stúdióban pedig továbbra is itt van Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Tehát nyáron most hősképző plusz. Mikor lesz még alkalom, és hol?
0: Minden megyeszékhelyi mentőállomáson továbbra is, és minden hónap első hétfője, ez júliusban, ha jól emlékszem, július 6-a az első hétfő, és augusztusban pedig talán másodika vagy harmadika.
1: Harmadika. Most közben megnéztem.
0: Július, köszönöm, igen, július 6-a 14 órától, és augusztus 3-a szintén 14 órától, de továbbra is az a kérésünk, hogy előzetes regisztrációt követően jöjjenek csak a látogatók, mindenkit szeretettel várunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét hallhatták.
0: Köszönöm.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
5: Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renu Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Egészen 11 óráig számítok a figyelmükre, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Korrekt bér, változatos pozíciók, jó közösség. A legtöbb diák szövetkezet így csábítja a diákokat munkára a nyári időszakban. De mielőtt a gyermekünk igent mondana álmai pozíciójára, nem árt figyelembe vennünk az ezzel kapcsolatos jogi szabályozásokat és a buktatókat is. Dr. Kator Zoltánnal ezt a témát járjuk ma körbe jogi rovatunkban. Aztán itt a nyár, fotók és szelfik tömkelege jelenik meg a közösségi felületeken, de vajon mi van azokkal, akik keveset vagy egyáltalán nem posztolnak? Miértekről, társadalmi elvárásokról és személyiségvonásokról is beszélgetünk 10:30 után. Most Krónika következik Ceglédi Edittel és Bőti Attilával.
0: Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
3: Elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett a visegrádi négyek. Tegnap egyeztették az irányokat.
2: A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek.
3: Napos idő lesz ma, nagyon erős UV-sugárzással. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy záporzivatar.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja, sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön.
3: A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnénk építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjen meg az európai döntéshozatalban.
4: A mai egyeztetésen kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsém átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
3: A V4 partnerországok kormányfői is arról beszéltek, hogy újból erősödhet az együttműködés és vele az országok. Andrej Babis cseh miniszterelnök úgy fogalmazott, ismételten egy csónakban evezünk, országaink és régióink érdekeiért fogunk küzdeni. Robert Fico szlovák kormányfő azt mondta, a versenyképesség erősítése a visegrádi együttműködés július 1-jével induló szlovák elnökségének egyik fő célja. Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig megköszönte Magyar Péternek, hogy megerősítette a V4-ek jövőbe vetett hitét.
2: A nyilatkozatok alapján a visegrádi négyek célja a regionális együttműködés újjáélesztése, nem pedig egy az Európai Unióval szemben álló alternatív szövetség létrehozása, mondta Gönczi Róbert, a Migráció Kutatóintézet elemzője.
3: A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, bár az elmúlt években jelentősen meggyengült a V4 partnerországai közötti kapcsolat, a közép-európai régió felismerte azt, hogy a saját észak-dél irányú összeköttetése legalább olyan fontos, mint a nyugat-európai országokkal való együttműködés.
5: Látjuk azt, hogy lesz több olyan együttműködési tér is, ami attól függetlenül is működött, hogy időközben a V4 átment talán a legsúlyosabb válságán, amióta létezik, és maga az intézményi struktúrája a V4-nek érintetlen maradt, tehát nem szűnt meg a V4. Most egyszerűen csak életet kell lehelni azokba a háttérszervezetekbe, amik működtették eddig is, és mekkora szerencsénk van, hogy pont most Magyarország adja a soros elnökségét a V4-nek, hiszen itt egyfajta felütése is van ebbe a történetben. Magyarország mondjuk össze tudja hívni Gödöllőn a V4-es kormányfőket, és ez alapján is látjuk azt, hogy tekintve, hogy mindenki elfogadta a meghívást, hogy van igény Lengyelország, Csehország és Szlovákia részéről is, hogy egyfajta reformot sikerüljön végrehajtani a V4-en belül.
2: A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot.
3: A javaslatban szerepel egy 11 tagú, minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság létrehozása is, amely konkrét javaslatokkal segíteni a felülvizsgálatot és tájékoztatást adna az eredmények. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat.
2: Több fontos törvényt is elfogadott tegnapi ülésén az országgyűlés.
3: A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében.
2: Ha elfogadja az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amely alapján véget ér a köztársasági elnök megbízatása, akkor megszűnhet a kormánytól független közjogi tisztségek jelenlegi garancia rendszere, mondta Hak Péter jogtudós.
3: Az egyetemi tanár volt SZDSZ-es politikus, a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, a jogállamiság egyik alappillére, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének meghatározó eleme az, hogy az államfő és az alkotmánybírók elmozdíthatók. Szerint ennek megváltoztatása az eleve meggyengült jogállam teljes felszámolását és a parlamentáris demokrácia radikális csorbítását jelenteni. Hozzátette, a módosítás elfogadásával fennállna a lehetőség arra, hogy egy jövőbeli szintén kétharmados felhatalmazással rendelkező kormány bármilyen közjogi méltóságot és tisztségviselőt menesszen pozíciójából.
6: A tervezet szerint megválasztják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnökét, aki 5 évre független szereplőként lesz megválasztva. De az ő esetére is igaz, hogyha valamiért a kormány többség nem elégedett a munkájával, akkor bármikor egy ilyen alkotmányos bombával szét tudja rombolni az ő munkáját, le tudja váltani, csak annyit kell tenni, hogy beírják az alaptörvény záró rendelkezésébe egy következő alaptörvény módosítás záró rendelkezésébe, hogy az ő megbízatása a hatályba lépéssel megszűnik.
2: Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. 2 hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség.
3: Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben.
2: Nemes Balázs Áron, sebész transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter.
3: Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a beteg panaszok kezelése, valamint az innováció és a kutatás összehangolása lesz.
2: Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint a magyar euró bevezetéséről szóló kormányzati terv azt az üzenetet közvetíti a pénzpiacoknak, hogy a kabinet célja egy megfontolt és fenntartható gazdaságpolitika kialakítása.
3: Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az Európai Bizottság küldöttsége pénteken Budapestre érkezik, hogy az uniós fizetőeszköz bevezetéséről tárgyaljon a kormány tisztviselőivel. Hangsúlyozta, az euró mellett szól, hogy megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet, csökkenti az árfolyam kockázatot, valamint hozzájárulhat az árstabilitás és az alacsony infláció fenntartásához. Hátránya viszont, hogy mérséklődhet a jegybank mozgástere a monetáris politikában.
7: Megfigyelhető, hogy az euró bevezetése utáni első időszakban azért például a kiskereskedők részéről lehet nyomás az árak emelésére, ha bár ez azért nagyon szabályozott, és sokan úgy élhetik meg valóban ez egyén szintjén, hogy növekednek az árak. Ezért azt érdemes mindig figyelembe venni, hogy hosszabb távon mi történik a gazdasággal, az árak hogy tudnak esetleg egy rövidebb emelkedési átmeneti időszak után visszakorrigálni, és mi lesz a versenyképességgel. Erre rossz például Görögország, sok kihívás elé ez most Szlovákia, de egyébként a szlovén gazdaság pedig tulajdonképpen merített az euró bevezetéséből.
2: A héten lemondott brit miniszterelnök az egyik legnépszerűtlenebb politikus Nagy-Britanniában. Erről beszélt az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.
3: Koskovics Zoltán a Kossuth Rádióban elmondta, Keir Starmer politikai érdeme, ami a miniszterelnöki székbe is emelte, hogy a munkáspártot olyan erővé tette, amely képes választást nyerni. De a politikus nem tartotta be az ígéreteit, vélekedett a szakértő.
8: Az angolok rosszul élnek önmagukhoz képest, és már 10 éve folyamatosan élnek rosszul az angolok, és egyre rosszabbul és egyre rosszabbul fokozatosan, de 10 év alatt felhalmozódik egy düh ezzel kapcsolatban. Kérte Starmertől azt várták, hogy legalább ezt baloldaliként az egyszerű angol emberek számára ezen a helyzeten valamit segíteni fog. Ehhez képest azzal kezdte, hogy elvette a támogatást a nyugdíjasoktól. Igaz, hogy később vissza kellett adnia, de mindenki arra emlékszik, hogy elvette a támogatást a nyugdíjasoktól, meg megemelte mindenkinek az adóját. Hát ez volt az a pont, amikor kiderült mindenki számára, mert hogy itt nem azt a macskát kapták, amit vásároltak a zsákban.
2: Jelentősen befolyásolja az Egyesült Államok iráni konfliktussal kapcsolatos lépéseit, hogy novemberben félidős választásokat tartanak, mondta a Novák Attila, közel-kelet szakértő.
3: A szakember emlékeztetett, tegnap az amerikai külügyminiszter az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett az Iránnal kötendő megállapodás tárgyalására. Novák Attila hozzátette, Donald Trump elnök igyekszik mindent elrendezni, hogy növelje esélyeit a belpolitikai megmérettetésen, ugyanis a republikánus pártban is sokan szembefordultak vele a háború miatt.
9: Nem annyira népszerű ez a háború. Látszik, hogy Iránnal nem tudtak mit kezdeni, és hát itt a fő szempont, a gazdasági szempont, hogy az olajárak ne szabaduljanak el, hogy a hormuzi szoroson keresztül jön a olajgáz egy jelentős része, 20%-ot mondanak, de valahogy le kell ezt az egész helyzetet csendesíteni, az árakat alacsonyan tartani, hogy a saját pozícióját megőrizhesse. Szerintem ez az, ami Trump elnököt most motiválja.
3: Itt a Krónika.
2: Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci színvapatakot.
3: Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóságok közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti árthalmakat még vizsgálják.
2: A Pál utcai fiúk, zenés játék és az István a király rockopera is műsoron lesz július 20-a és augusztus 12-e között a Zente nyár program sorozatában. A több mint 3 hetes szabadtéri eseményen 11 előadást láthat a közönség.
3: A program a Naftalin, avagy Működik a kémia című koncert színházi előadással nyílik meg Bozó Andrea rendezésében, mondta a Zente Ferenc Színház szakmai és produkciós igazgatója a Kossuth Rádióban. Susán Ferenc hangsúlyozta, az előadás egyik különlegessége, hogy azt a Budapest bárral közösen állítják színpadra.
10: A dalok szerves részei a produkciónak teljesen csatlakoznak a párbeszédekhez, a jelenetekhez. Ez volt a válogatás alapelve, így készült az átdolgozása a szövegnek, tehát ebben nagyon sokat dolgozott a Bozó Andrea és Csizmadi a Tibor, hogy ez a szövegkönyv képes legyen vinni a történetet, részvevője legyen a zenekar, a zene, és azt gondolom, hogy látva én is egy-két próbában már bele tudtam nézni, zseniálisak a koreográfiák, és úgy vannak a koreográfiák, hogy dolgoznak a zenekarral.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M3-ason a 23-as kilométernél, a Mogyoród kelet csomópontban, ezért a Vásárosnamény felé vezető felhajtó ágat lezárták. Helyette a 19-es kilométernél lehet felhajtani a pályára. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. Árokba hajtott egy autó a 21-es főúton a 19-es kilométernél 60 felé, lezárták a külső sávot.
2: Fővárosi információk következnek.
11: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton, a Szép Juhászné útnál sávlezárásra kell készülni. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, itt gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 25 fokos.
2: A Krónikát Király Erzsébet szerkesztette. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.
0: Délelő
12: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
1: A hosszú nyár hasznos eltöltése, munkatapasztalat szerzése, pénzkereset. Ezek a céljai a fiatalok számára meghirdetett diák munkáknak. Ilyenkor akár több mint 100 000 is dolgozhatnak, segítve a cégeket a szabadságolások idején. Idén a munkáltatók támogatására a Szociális és Családügyi Minisztérium bértámogatási programot indított, amelyet azok a munkavállalók vehetnek igénybe, akik júliusban és augusztusban 25 év alatti fiatalt foglalkoztatnak. A diákmunkákkal kapcsolat jogi szabályozásokról, feltételekről és buktatókról is beszélgetünk a mai jogi rovatunkban. Előtte azonban dr. Simon Balázs, a Fürge Diákiskola Szövetkezet igazgatósági tagja mesél a fiatalok preferenciáiról. A szerkesztő López Brigitta kérdezte.
13: Amikor én fiatal munkavállalóként, diákként kerestem a munkát, akkor bementem a diák szövetkezethez, kaptam egy listát, kiválasztottam a megfelelő munkát, elmentem, jelentkeztem rá, és felvettek. Ennyire egyszerű volt. Ma azért már többféle honlapot lehet látni. A digitális térben nagy mértékben jelen vannak az iskola szövetkezetek. Az elmúlt 5-10 évet, hogyha nézzük, akkor mi az, ami változott a diák munka terén? A kiválasztás terén történt változás?
2: Úgy kezdte, hogy bementem egy iskola szövetkezet irodájába. Majd diákoknak már az az igény, hogy ne kelljen bemenni, tehát azért látja mind a honlapokon a változásokat, mind pedig a digitális lehetőségekben a változásokat, mert most már szeretik a diákok úgy megoldani, hogy be se kell menni az irodába. Van egy azonosítási rendszer, egy olyan platform, amin az ő személyazonossága ellenőrizhető, digitálisan aláírhatja a szerződést, ott megnézheti a munkafeltételeket, bármilyen csevegő alkalmazás keresztül a munka részleteit a kollégánktól megtudja.
13: Mik a tapasztalatai? A diákok milyen munkát keresnek? Mert hogy a honlapokon lehet látni azt, hogy be lehet jelölni az igényeket, azt, hogy hol dolgozzon, mit dolgozzon.
2: Az, hogy ők miért szeretnének, meg hogy milyen van, az nem mindig találkozik egymással. Tehát ma is vannak termelőüzemekben, gyártóüzemekben munkalehetőségek, gyors éttermekben. Természetesen a strand az még mindig egy nagyon népszerű dolog, ahova kell pénztáros, kabinos, medenceőr, úszómester, és ezekre tanfolyamokat is szoktunk indítani. Aztán a mezőgazdaságban is lehet munkalehetőségeket találni, és különböző irodai munkákra is természetesen van lehetőség.
13: Milyen igényeknek kell, követelményeknek kell megfelelni a fiataloknak? Gondolok itt például a nyelvtudásra. Az fontos ma már egy diák munkánál?
2: Vannak olyan munkavégzési lehetőségek, ahol ez szükséges, de nem mondanám, hogy jellemző, vagy hogy nyelvtudás nélkül nem lehet ma már elhelyezkedni. Ami inkább igény, hogy próbálnak minél inkább ugyanazokra a diákokra építeni, tehát a diákoknak az állandósága, hogy aki elvállal valamennyit, az minél többet vállaljon el, és ebben van a legnagyobb változás, hogy a diákok pedig egyre inkább változatosságra vágynak, és amiben nagyon sokat kell majd fejlődnie a diákokat fogadó cégeknek, hogy a diákok számára világossá kell tenni, hogy az a munka, amit végez, annak mi az értelme. Mert ha ezt nem látja a diák, akkor egyszerűen ott fogja hagyni ezt a munkalehetőséget, akkor is, ha egyébként normális fizetés van hozzá.
13: Ebből a gondolatmenetből kiindulva és tovább szőve, el lehet azt mondani, hogyha mondjuk egy diák jelentkezik egy munkára, akkor azt a későbbiekben mondjuk például az iskolái elvégzése után is tud végezni, tehát idézőjelbe beprotezsálja magát egy-egy cégnél?
2: Azért jó, hogy ezt felvetette ezt a lehetőséget, mert vannak olyan megbízóink, akik nálunk kezdték diákként. Tehát elkezdett dolgozni egy tejüzemben dolgozóként, aztán ott lett munkavezető, aztán nálunk lett projektvezető, aztán kitanulta a HR szakmát, megszerezte a HR diplomát, és ma már elhelyezkedett egy cégnél, és most már ő ad nekünk megrendeléseket.
13: Tehát van karrierépítési lehetőség ebben.
2: Magában a diák munkában a karrierépítési lehetőség szűken, de benne van, de ki kell hangsúlyoznom, hogy az a tapasztalat, amit itt szerez, ugye soft skilleknek szokták mondani, ez ma már szinte értékesebb, mint az, hogy mi a végzett szakmája, vagy milyen diplomát szerzett meg, hogy szagolt már puskaport, hogy volt már főnöke, hogy szabályokat kellett betartania, hogy be kellett illeszkednie egy közösségbe. Ezért van az például, hogy amikor szóba kerül, hogy gyorséttermi munka, akkor olyan lekezelően, leszólóan tudunk beszélni arról, hogy gyorséttermi munka. Az a diák, aki nálunk 2-3 hónapot, vagy 2-3 nyarat eltölt például egy gyorséttermi munkába, az a méréseink szerint 10 10-15 féle olyan soft skill-t szed magára, ami az ő elhelyezkedését a későbbiekben maximálisan támogatni fogja, és egy gyorsabb karrier útat tesz számára lehetővé.
1: López Brigitta kérdezte dr. Simon Balást, a Fürge Diákiskola Szövetkezet igazgatósági tagját az elmúlt percekben. A stúdióba pedig közben megérkezett dr. Kator Zoltán ügyvéd, állandó jogi szakértőnk. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Talán kezdjük is azzal, hogy ki számít diáknak, hogyha diák munkáról van szó.
14: Igazából nyilván diáknak az számít, akinek tanuló jogviszonya van, de ha diák munkáról van szó, akkor ugye a kérdés nyilván arra irányul, hogy mikortól lehet munkát végezni, és ez alapvetően a 16 éves kor meghaladó, tehát aki a 16. életévét betöltötte, de van egy fő kivétel, ami azt jelenti, hogy már 15 éves kortól, ha és amennyiben nappali tagozatos tanuló a tanuló, a nyári szünetben végezhet munkát, tehát létesíthet munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt, tehát ez azt is jelenti egyébként, hogy nem biztos, hogy munkaviszony jön létre, vagy tipikus munkaviszony jön létre, hogyha a diák elkezd nyáron dolgozni.
1: Csak egy kitérő kérdés, hogyha a munkaviszonyt létesít, akkor 16 éves kortól, vagy adott esetben 15 éves kortól ő egyedül alá is írhat, nem kell hozzá szülő?
14: Nem, mindenféleképpen kell a szülő törvényes képviselő hozzájárulása. Ha nagyon szigorú vagyok, akkor mindkét szülőjé, a gyakorlat nyilván ezt nem támasztja alá, de legalább egy szülőjé mindenféleképpen kell. Ezt egyébként meg is követelik, tehát másképp ez nem működik. Egyébként csak érdekesség kedvéért mondom, hogy bizonyos munkavégzéseket, akár 15 éves kor alatt is, gondoljunk a gyerekszínészekre például, meg lehet tenni, de ebben az esetben a szülő hozzájárulása sem elég, ilyenkor a gyámhatóság hozzájárulása kell, de ezt csak az érdekesség kedvéért mondtam.
1: Iskola szervezet, vagy diákszövetkezet, erről már hallhattunk. Milyen formákban működhet a foglalkoztatás?
14: Az egyik a munkaviszony, tehát a tipikus történet, amiről eddig is beszéltem. A másik a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, például megbízási szerződés, ami a mi témánk szempontjából gyakorlatilag mindegy, tehát igazából ez csak egy ilyen jogászi finomság. A másik két fő csapásirány viszont az iskolaszövetkezet, ami a tipikus, ahogy a felvezető riportban is elhangzott, illetve lehet még egyszerűsített foglalkoztatás, és ami megint csendes és nem tipikus, ez a háztartási alkalmazott. Tehát alapvetően ezeket emelném ki, és ugye ezért mondtam azt, hogy munkavégzésre irányuló jogviszony, hiszen ezek különböző jogviszonyok, árnyalatnyilag más és más szabályozással.
1: Tehát előfordulhat az az eset is, hogy valaki nem iskolaszövetkezeten keresztül szerződik le, hanem ténylegesen a cég munkáltatójával közvetlenül diákként.
14: Hát gondoljunk bele, elmegyek a nagybácsi üzletébe polcot pakolni, tehát gyakorlatilag itt ugye nem kell iskolaszövetkezet, nem kell semmi, vagy akár a szüleimnek az üzletébe elmegyek, és idézőjelben normál fizetést kapok akkor, vagy bármilyen más ismerőshöz, persze, természetesen.
1: Ha diákként dolgozom, és mondjuk így kötök szerződést egy munkáltatóval, akkor ugyanolyan szabályok vonatkoznak erre, mint hogyha nem diákként kötöm meg? Gondolok itt a munkaidőre, vagy a szerződés időtartamára.
14: A szerződés időtartama elvileg ugye arról szól, hogy nyári szünet. Nyilván ilyet nem nagyon látunk, de egy diák elvileg az egész nyári szünetet végig dolgozhatja, tehát ilyen szempontból nincs probléma. Viszont a fiatalkorú munkavállalókra a munkatörvénykönyve alapján is különböző szabályok vonatkoznak. A napi munkaideje például legfeljebb 8 óra lehet, ez nagyon-nagyon fontos, illetve csak olyan munkakörben lehet alkalmazni, hiszen fiatal, ami a testalkatát, egészségi állapotát hátrányosan nem befolyásolja. Biztosítani kell a biztonságos munkavégzést egyébként is a munkatörvénykönyv alapján, de itt fokozatosan, hiszen kiskorúakról, fiatal munkavállalókról van szó. Folyamatosan biztosítani kell a munkaköri alkalmassági vizsgálatot, tehát fokozottan oda kell figyelni arra, hogy arra a tevékenységre alkalmas legyen, amit végezni fog. Nagyon fontos, hogy éjszakai munkára nem osztható be, és nekik is járnak, ezt most nem részletezném, a különböző munkaszünetek, munkaközi szünetek, illetve munkaközi szünet esetén a 4,5 órát meghaladó munka végzés esetén plusz időt ad a jogszabály, tehát ez 30 perc, 6 órát meghaladóan pedig 45 perc. Felhívnám a figyelmet arra, hogy 15 éves korban csak napi 6 órát dolgozhat a diák, tehát ez azt jelenti, hogy 8 órára nem alkalmazható, ez ugye heti 30 órát fog jelenteni.
1: Tehát 16 éves kortól alkalmazható napi 8 órában?
14: Így van, 15 éves korig, 15 éves kortól annak ellenére tehát, hogy nappali tagozatos tanulóként, diákként dolgozhat, de csak napi 6 órát.
1: Az egy év az ilyen sokat jelent ezek szerint.
14: Igen.
1: Ezt lehet-e tömbösíteni, ezeket a napi 8 órákat?
14: Hát nem lehet tömbösíteni ebben az esetben főszabályként. Ugyanazt is előírja a fiatal korúaknak, hogy az egymás követő munkanapok között 12 órának el kell telnie, de miután túlmunka nem rendelhető el, ugye itt ezekben az esetekben az javasolt, és az az elvárás, hogy a 6, illetve a 8 órát tartsa a munkáltató.
1: A munkabér kardinális kérdés, vagy órabér, vannak-e bármilyen szabályok erre vonatkozóan, vagy egyáltalán, vagy csak a munkáltatótól függ, hogy mennyit fizet?
14: Ami a lényeg, az az, hogy az alap általában a munkavállalókra vonatkozó órabér, munkabér, minimálbér, elvárt bérminimum, bár ez itt elég kevésbé játszik, hiszen az végzettséghez, képzettséghez kötött, ezeket be kell itt is tartani. Ez azt jelenti, hogy betanított vagy adminisztratív munkánál 1856 forint per óra, amit mindenféleképpen ki kell fizetni. Ez természetesen bruttó, hogy ilyen szépen mondjam. Tehát itt az is nagyon érdekes lesz a jogviszony szempontjából, hogy vonnak vagy nem vonnak közterheket, de most nem szakítanám meg a gondolatmenetet ezzel, és gyakorlatilag innen indulhat. Természetesen a minimálbért ebben az esetben is meg kell fizetni, tehát itt sincs kivétel az alól, hogy gyerekeket úgymond kizsákmányolni, vagy hasonló történetet nem lehet. És ha már felvetettem, hogy az iskola szövetkezetek esetében azt a bizonyos 18,5%-os társadalombiztosítást és járulékot sem fogják levonni, amit egyébként, ha munkabérként fizetnek ki egy munkavállalónak, ugye egy fiatalkorú munkavállalónak, egy diákmunkásnak, azt viszont le fogják vonni.
1: Tehát járulékfizetési szempontból iskola szövetkezeten keresztüli foglalkoztatás esetében marad legtöbb kéznél.
14: Így van. És ugye ne felejtsük el azt sem, hogy a személyi jövedelemadó törvénynek a jelenleg hatályos jogszabály alapján ugye 25 éves korig személyi jövedelemadó mentes a munkabér, tehát személyi jövedelemadót nem kell fizetni.
1: Semmilyen esetben. 25 éves kor alatt.
14: Így van.
1: Milyen buktatók lehetnek, tehát szerződéskötéskor melyek azok a pontok, amelyek mindenképpen legyenek benne a szerződésben?
14: A legnagyobb buktató az az, hogy a jogszabály gyakorlatilag ugye elvileg két dolgot ír elő, ugye a munkakört és az alapbért. Na most, ha csak ezzel szerződünk, a jogot kipipáltuk, és eleget tettünk mindennek, de ne felejtsük el, hogy diákmunkásról van szó, tapasztalatlan. Tehát én mindenképpen azt javaslom, hogy minden lényeges elemet tegyünk bele ebbe a munkaszerződésbe. Ami a nehéz, és én innen könnyen beszélek, ezt többször meg szoktam kapni különböző podcastok alatt is, hogy én életemben nem jártam a világban, hát jelentem, jártam, de az a helyzet, hogy én próbálom abba az irányba terelni a választ is, és hogy mi lenne ideális. Tehát ami fontos, az jó lenne beletenni egy ilyen szerződésbe. Tehát akár a munkaközi szüneteket, akár a beosztás, hiszen relatíve rövid időszakról van szó. Tehát legyen tiszta, hogy mit vár a munkáltató, mit vár a munkavállaló, mennyit fog pontosan fizetni, milyen esetleges egyéb juttatások vannak, például, hogy egy étteremben vagyok, akkor jár egy ingyen étkezés, de milyen. Tehát sajnos ilyenkor minél részletesebben érdemes lenne ezeket a szerződéseket megírni, hát a gyakorlat sajnos nem ez. Tehát, és azt is nagyon felhívnám a figyelmet, és nagyon okos dolognak tartom, hogyha leellenőrizzük azt, hogy hova megyünk dolgozni, megbízható ez a munkáltató, és nem egyfajta kizsákmányoló, kihasználó, olyan, akivel csak a feszültséget kapjuk, mert azért, hogyha egy gyerek, egy fiatal így találkozik a munka világával először, az nagyon-nagyon negatív hatással lehet a jövőre nézni.
1: Jött egy SMS a múltból, de érdekes lehet olyan szempontból, hogy ha ma történne ilyen, akkor mit lehetne tenni. Az élelmiszerüzletben 14 évesen kezdtünk, 2,5 évig csak polcokat pakoltunk, 25 kg-os sózsákokat emelgettünk, és 10 kg-os lisztet cukrot. Senkit nem érdekelt, hogy 14 évesek vagyunk. Ugye említette, hogy milyen feltételek meg kell teljesülni, hát ez nem az, tehát ma, ha valaki ilyet tapasztal, akkor hova fordulhat egyáltalán? Ott a szerződése, köti a szerződés, nem tudom, x hónapig ott kell lennie.
14: Gyakorlatilag minden kormányhivatalon belül működik egy munkaegészség, illetve munkabiztonsági főosztály, tehát oda érdemes fordulni, és nekik ki kell szállni, és ellenőrizni kell azt, hogy milyen viszonyok között folyik a foglalkoztatás. De mindenképpen először ilyenkor érdemes a szülőt igénybe venni. Bocsánat, hogy ezt mondom, de a fiatalok óckodnak ettől, mert ők már önállóak. De érdemes ilyenkor a szülővel menni, mert egy idézőjelbe felnőttel másképp tárgyalnak, de semmiképpen nem szabad hagyni, és adott esetben a saját egészségünk érdekében meg kell tagadni az ilyen munkát, de ez ma már triplán nem fordulhat elő. Mi több valószínű kereskedelmi szakközépbe vagy hasonló helyre járhatott az SMS vagy az üzenet írója. Ugye itt ilyen ma már nem fordulhat elő, és ezért már fizetnek is adott esetben. Régen ugye ez egy ingyen munkaerő volt a tanuló gyakorlati helyeknek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött diák munkáról és annak jogi szabályairól beszélgettünk az elmúlt percekben dr. Kator Zoltán ügyvéddel, állandó jogi szakértőnkkel. Köszönöm szépen, és jövő héten szerdán várjuk szeretettel. 10:30 múlt, másfél perccel, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
3: A híreket Berente Marian szerkesztette. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány Stratmant László alapítvány feladatait. Az erről szóló törvényjavaslatot este nyújtotta be a kormány. Az egyedi gyógyszertámogatási kérelmeket elbíráló alapítvány működését több kritika érte. Az előterjesztés szerint az egészségbiztosító szakmailag és egészséggazdaságtani szempontok alapján is hatékonyabban tud majd dönteni a méltányossági kérelmekről. Szökés miatt körözik a zalai Áll Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Ma legfeljebb a középső területeken szűrhetik gomoly felhők a napsütést, egy-egy zápor, zivatara déli határ mentén fordulhat elő. A szél mérsékelt marad, illetve néhol megélénkül. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok várható.
12: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
15: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gaudás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait.
17: foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
12: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
1: Egy jól beállított kép valamelyik kis eldugott utcácskában, fejesugrás a Balatonban, vagy éppen jeges limonádé az asztalon. Itt a nyár, fotók és szelfik tömkelegével találkozhatunk a közösségi felületeken nyaralásokról, élményekről. Egy amerikai kutatás szerint az emberek párbeszédeik 40%-ában magukról beszélnek, ellenben egy internetes portálon ez az érték a kétszeresére nő. A digitális világban mégis jelen van egy úgynevezett csendes réteg, amely soha nem most meg képeket, nincs fotós lenyomata az ünnepléseknek. De vajon mi jellemzi az ilyen embereket, és mi jellemzi azokat, akik pedig nagyon sokat posztolnak? Mögötte társadalmi elvárás, vagy egyfajta önigazolás áll, erről a témáról beszélgetünk. Előtte azonban 770 poszt, több tízezer kép. Bérces Judy, az Utazóanya nevű blog szerzője, 7 év alatt több mint 50 országban járt férjével és 3 gyerekével együtt, és szenvedélyes fotózásának miértjeiről mesélt López Brigitte.
18: Volt egy gondolatom, hogy amikor nekem gyerekeim születtek, ikreim, akkor nem akartam feladni a korábbi életemet teljesen, hanem ugye nagyon is szerettem mindig is utazni, és amikor elutaztunk a 9 hónapos ikreinkkel Tájföldre, akkor az nagy felháborodást váltott ki a környezetünkben, és mi pedig nagyon jól éreztük magunkat, és ezért indítottam el az oldalt, hogy bátorítsak más anyukákat is, hogyha ők arra vágynak, hogy továbbra is kalandozzanak, kimozduljanak a 4 fal közül, élményeket gyűjtsenek a gyerekeikkel, akkor azt nyugodtan megtehetik, és szerettem volna praktikus tippeket adni, illetve inspiráló bejegyzéseket közzétenni ezzel kapcsolatban.
19: Beszéljünk a 7 évvel ezelőtti önről. Milyen volt az ön személyisége? Akkor is olyan volt, hogy szerette egy kicsit megmutatni magát, egy kicsit az életéből egy szeletet, egy darabot a nagy közönség elé tárni? Tehát ön egy nyitott személyiség volt, mondhatjuk ezt?
18: Igen, alapvetően nyitott személyiség is vagyok, de nem a magam mutogatás a cél. Tehát nem kell azt csinálni, amit én megmutatom, hogy én hogy csináltam, és az valaki számára lehet, hogy segítség lesz. Én a fotózás, a képek készítése, az nekem egy hobbi, tehát én ezt már korábban is csináltam, rengeteg olyan fotóm van, amit sehová nem posztoltam ki. Engem érdekelt régen is a fotózás, én végeztem ilyen fotós tanfolyamot, még amikor a közösségi média nem volt ennyire meghatározó az emberek életében. Én már akkor is blogot vezettem, én naplót is írtam, ugye én média és kommunikációt végeztem, újságíró szerettem volna lenni még régen, tehát engem mindig is érdekelt az írás is, meg a fotózás is.
19: Azt olvastam önről, hogy több mint 50 országban járt, és főleg a 3 gyermekével utazik. Mennyi kép készül egy-egy ilyen utazás alatt?
18: Nemrég véletlenül láttam meg, mert amúgy nem szoktam így megnézni, de most a suli mellett volt több olyan rövid utazásunk, ahol csak péntektől vasárnapig utaztunk el, és már ott véletlenül megláttam, hogy olyan 1-2000 fotó és videó simán elkészült egy-egy ilyen hétvége során.
19: És hol tárolja ezeket a képeket? Vagy törlésre kerülnek?
18: Én szoktam tartani archiválós napokat, ez is elég sok időt felemészt. Hát nyilván a felhőben is vásároltam tárhelyet, illetve le fogtam archiválni ugye ilyen külső tárhelyekre. Szóval ez az egész egyébként elég sok munka.
19: És ez mennyi időt vesz igénybe?
18: Hát ha nem sikerül kellő rendszerességgel, akkor teljes esték meg hosszú órák is elmennek vele.
19: Mit szól ehhez a családja? Láttam több képét is a közösségi oldalon. Gyerekek is szerepelnek rajta, a férje is szerepel. Ők nem bánják ezt?
18: Legkisebb Dravé-szindrómás, neki van egy betegsége, és igazából őt mutatom főleg. Nála fontosnak tartom a betegsége miatt, hogy megismerhessék az emberek. A férjem természetesen, ha nem engedné, hogy kitegyem, akkor nem tenném ki. Tehát ő nem blogger, neki nem olyan fontos a fotózás, meg az írás, de hagyja, hogy én csináljam. Amit
19: most abba próbáltam belegondolni, hogy amikor az ember elmegy egy utazásra, akkor ott fontosak az élmények, a helyszínek. Mennyire tudja a családja megélni ezeket az élményeket, hogyha mondjuk állandóan fotókat kell készíteni? Ez szokott önöknél problémát okozni?
18: Konkrétan nem készülnek ilyen beállított képek, nem öltözünk a helyszínhez. Ahogy sétálunk, ugye hordozom a babámat, a fiúk elszaladgálnak valamerre, és akkor én közben így meg sem állok, szinte így kattintgatok. Tehát ami sikerül az idő alatt, és ami lehet, hogy valaki számára egy idő után idegesítő, hogy jaj, már megint 20 képet csinálsz arról a helyről, de hát ez olyan szép, hú, ezt most le akarom fotózni. Egyszerűen úgy érzem, hogy ezt szép pillanatot meg kell örökítenem, én ilyen vagyok.
1: 0639666 az SMS számunk, és kíváncsi vagyok, hogy önök, kedves hallgatóink, milyenek, gyakran posztolnak-e, avagy sem, ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért nem, írják meg a véleményüket. A stúdióba pedig közben megérkezett Bíró Nóra, kommunikációs szakember, testbeszéd szakértő. Jó napot kívánok!
20: Jó napot, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is!
1: És András Iriha Zsófia, pszichológus, életmód szakterapeuta. Jó napot kívánok!
21: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
1: Az, hogy néz ki valakinek a közösségi oldala, az sok mindent elárul az illetőről, vagy ezért nem szabad messze menő következtetéseket levonni? Mindenkinek szól a kérdés.
21: Én azt gondolom egyébként, hogy ez személyiségfüggő is, és amikor én készültem erre az adásra, utána néztem elméleteknek, nem akarok nagyon elméleti lenni, de hogy a személyiség, és hogy akarunk megnyilvánulni, egyébként a pszichológus társadalom már az 1950-es évektől foglalkozik ezzel, tehát volt egy nagyon-nagyon szuper elmélet egyébként a ugyancsak az 50-es évekből, ez úgy szólt, hogy van nekünk egy Bolbink, egy John Bolbink, ő egy amerikai csodálatos terapeuta volt, pszichológus, és azt mondta, hogy van egy olyan személyiség típus, aki egy szorongó, aki állandóan mondjuk modernítsünk rajta, állandó lájkvadászatban van. Van egy ilyen nagyon biztonságosan kötődő, őt nem érdeklik a lájkok, és van nyilván egy elkerülő személyiségtípusunk, aki hát vagy nem posztol, vagy nagyon-nagyon ritkán tol föl valamit a bármelyik social media felületre. Úgyhogy szerintem nincs új a nap alatt, hanem csak aktualitása van a dolognak, hogy szorongunk, nem szorongunk, lájkokat vadászunk. Jó lenne azért nyilván nem a személyiségünket, meg a népszerűségünket az alapján meghatározni, hogy most hány lájkot kapott egy fotó. De sajnos ez az igazság.
1: Tehát ha jól értem, akkor aki szorongóbb, és mondjuk nincs rendben annyira önmagával, az az, aki inkább többet posztol, és cserébe több lájkot vár?
21: A szorongó azért posztol, hogy kapjon lájkokat és visszajelzéseket, és ez egyébként egy hamis ént fog kialakítani. Mert nem biztos, hogy ő egy nem érdeklődésre méltatható fotót rakott ki, hanem egyszerűen valamiért elsiklott mondjuk az egyik social media, nem kapott annyi lájkot, vagy valaki nagyon hype-olja magát. Tehát, hogy van egy szorongónk, és akkor nyilván egy narcisztikusról is beszélhetünk majd, hogy egy ilyen grandiózus narcisztikus, ő aztán állandóan tolja önmagát a mindenféle felületeken, mert egyébként a narcisztikus is szorongó, alapkarakterű, csak túl van az egész tolva, hogy ő kompenzálja valahogy ezt a szorongását. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sok irányból nézhetjük, de ez biztos, hogy van egy biztonságosan kötődő, ő csak azért osztja meg mondjuk a balatoni tájat, amit ő éppen 4 napig nyaralt, vagy ahol nyaralt, mert ez belőle így fakad, de nem azért, hogy lájkokat gyűjtsön.
1: Hogy látja ezt Bíró Nóra?
20: Én a másik oldalról nézném, hogy külön választanám a tudatos és nem tudatos social media használatot, és azt nézem, hogy ugye van, aki magánemberként ezeket az élményeit megosztja, és van az a fajta tudatosabb social használat, ami már az üzletépítésről szól, vagy a karrierről szól, és hogy ha így visszatérek az eredeti kérdésre, hogy mit üzen az adott posztja, vagy közösségi média felülete az illetőnek, akkor például nagyon mást üzen mondjuk a LinkedIn-en, ami az én egyik fő területem, mert ugye ott üzenheti azt is, hogy ő milyen állást szeretne az illető, vagy milyen együttműködő partnerekre vágyik. Még a másik oldalon lehet, hogy ő csak azért van jelen a social media mondjuk a LinkedIn-en, hogy új állást kapjon, és azt gondolja, hogy nem számít, hogy mondjuk a Facebookon milyen balatoni bikinis fotókat tesz ki, vagy mondjuk egy férfi esetében egy ilyen hasközépig érő David Hasselhoff.

0: Ja, tulajdonképpen a személyiségünk offline folytatása.
1: Kellene, hogy legyen?
0: Befejezhetjük
1: így is? Mert hogy van, ahol akkora különbség van a valós élet és a közösségi felületen mutatott élet között.
0: Igen, ez egyébként egy hamis ént alakít ki, mert oda akarunk fölcsatlakozni, hogy na, akkor filterezzük meg a fotókat, akkor legyünk olyan csitti-fittik, mint a nem tudom, a manökkenek, és akkor utána találkozunk a valódi életben azzal a valakivel, aki filteres fotókat rak mindig föl, és nagyon, nyilván nagyon nagy tud a kontraszt lenni, ha a személyiség az nem áll össze rendesen, tehát ha én ugyanazt képviselem, amit a social médiára fölrakok, akkor az én azonos. De a mai világ nagyon torzít. Tehát ezek a kognitív torzítások is, hogy bezzeg neki jó, mert nem tudom, Balin nyaralt. Hát akkor ő biztos gazdag. Nekem meg mondjuk csak egy siófok jut. És akkor jön ez a kisebb értékű szorongás, tengely történet, hogy hova akarom, mindig valakihez képest egyébként határozzuk meg magunkat, hogy ő szebb, vékonyabb, gazdagabb.
1: Igen, ez már a hatás, ami a hat ránk pörgetve ezeket a felületeket, erről is beszéljünk mindjárt, viszont érdekelne az a típus, aki pedig semmit nem oszt meg magáról sosem, de azért azt lehet tudni, hogy jelen van ezeken az oldalakon, és a többieket nézi, hogy lehet-e tudni, hogy emögött milyen személyiségtípus áll?
0: Hát ezt az előbb így picit már említettem, ez az elkerülő személyiségtípus egyébként, vagy nagyon introvertált, vagy nagyon szorongó. Tehát
1: tehát fél mondjuk egy reakciótól, igen, amit a kép tesz, vagy okozna, amit kitesz a közösségi felületre.
0: Így van, és akkor
1: inkább is tesz semmit, mert hogy mit mondanak mások.
0: Uh-huh. Csak nézegeti, tehát én félig malíciával telve azt szoktam mondani, hogy kétféle ember van, van, aki fönt van a social médián, van, aki nincs fönt, de hogy mindenki érdeklődik és akar kapcsolódni, mert ez egy eredendő szükségletünk, hogy kapcsolódjunk a világhoz. És sajnos van egy ilyen furcsa, hogy most már ez a világ nekünk, hogy kiposztolunk valamit. Tehát, hogy nem megyünk el leülni egy cukrászdába, egy kávézóba egy baráttal, hanem ráírok két sort, vagy küldök neki egy emojit. És akkor én megnyugodhatunk, kapcsolódtam.
1: De valójában ezek milyen kapcsolatok, Nóra?
2: Alapvetően ugye a social media is kapcsolódással indult, és aztán én azt gondolom, hogy átfordult az egész láthatósággá, és most már én azt gondolom, hogy beléptünk így az AI világával a hitelesség korába. Tehát már nem az lesz a kérdés, hogy valaki mondjuk posztol-e, hanem az a kérdés, hogy ő posztolt-e, tehát önazonos-e. És pont ezért ezek a kapcsolódások is fontos, hogyha valaki ráír valakire, akkor az valójában ki az, aki mögötte van. Tehát, hogy ez egy AI szerkesztett poszt, AI vagy egyéb filteres szerkesztett kép, amit föltesz, egyáltalán ő posztol-e vagy sem. Tehát most már én azt gondolom, hogy a hitelesség a fő kérdés, és lassan eljutunk oda, hogy aki kiírja, hogy nem tartalmaz mondjuk mesterséges intelligenciát az adott poszt, vagy nincsen rajta filter, ugye volt is egy ilyen időszakban ez egy ilyen trend, akkor az az, amivel lehet szintet lépni. Tehát szerintem most már a hitelesség az még egyel fontosabb, és bármelyik közösségi média felületet nézzük.
1: 0639666 egy hallgató szerint nem több senki a közösségi média használatával. Egy másik hallgatói vélemény. Gyakran posztolok, leginkább politikai és hobbi témájú tartalmakat teszek fel, a magánéletemről semmit, ahhoz senkinek semmi köze. És ugye András Édi, a Zsófia pszichológus már említette azt, hogy ugye akarva akaratlanul összehasonlítjuk magunkat másokkal, hogyha nézzük ezeket a posztokat. Nem tudom, erre van egy kutatás, hogy mondjuk napi egy óra görgetés az, hogyan hat az önbecsülésünkre, vagy milyen folyamatokat indít el bennünk.
0: Mindenképpen van, és akkor itt egy picit a dopamint hadd hozzam be, ezt az öröm hormont, mert ez tulajdonképpen ez egy olyan jutalmazás, hogyha nem tudom, már van 140 lájkom, nem feltétlenül egészséges ez a fajta jutalmazás, mert én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, egy szerencsejáték, tehát nem nagyon lehet abba hagyni. Tehát ma posztoltam, jó, ma ennyit kaptam, na holnap ezt meg kéne haladni, és akkor biztos boldogabb leszek, és egyébként nincs, tehát hogy ez nem lehet ezt visszaigazolni, hogy ettől valaki boldogabb, hogy ő posztol és lájkokat kap, sőt, inkább egy ilyen, megint ide fogom hozni egy ilyen, tehát nem a posztolás a probléma, hanem a visszajelzés várása a probléma. Tehát az, hogyha én egy bizonytalan személyiségű valaki vagyok, és akkor majd a social media

0: társadalom fog engem megerősíteni abban, hogy ez helyes vagy jó, attól én nem biztos, hogy megnyugszom.
1: De lehet egyébként, tehát el lehet érni ezt az eredményt, és aki mondjuk online felületen nagyon sok megerősítést kap, de mondjuk itt személyesen nem merné megkérdezni, nem áll ki egy közösség elé, hogy szerintetek így jó-e, ha ezt csinálom, ha ide megyek, ha ezt veszem föl, de könnyebben feltesz egy képet, és úgy kap erre megerősítést. Tehát ez építheti-e valamilyen szinten is?
0: Azt gondolom, hogy valójában nem. Ott és akkor abban a pillanatban, mert neki rossz napja van, de nem tudom én, egy kiskutyás szívecskés gyerekes fotót feltesz, attól ő azt élheti meg, hogy ő van, hogy ő létezik, hiszen ez egy alapvető szükségletünk egyébként a kapcsolódás. Tehát van egy autonómia szükségletünk, hogy én döntök a fölött, hogy mit csinálok, mondjuk posztolok. Akkor van egy ilyen szükségletünk is, a ügyes vagyok. Ugye visszajeleztek, hogy én szerethető vagyok. És akkor van ez, amikor muszáj, hogy kapcsolódjak, hogy tartozom valahova. De lehet, hogy ő már 5 éve nem ment ki a lakásból, mert mondjuk pánikbeteg. De van egy hatalmas rajongó tábora valamelyik social media felületen, mert olyan cuki, kedves, érdekes dolgokat oszt meg, és ő így kapcsolódik hozzá. Tehát én azt gondolom, hogyha ez balanszban van, hogy a való életben is kapcsolódunk, találkozunk a barátainkkal, együtt nyaralunk, együtt kávézunk, együtt eszünk levest, nem tudom, szerda délben, és még van, tehát hogy ennek az egyensúlyát, ha én tudom tartani, én azt gondolom, hogy akkor a személyiség valószínűleg jól működik.
1: Tehát, hogyha összhangban van a valódi személyiség és az online személyiség, illetve a kapcsolatok miensége és minősége online is és offline is jelen van, akkor érezhetjük úgy, hogy nagyjából rendben vagyunk.
0: Na, így van. Abszolút. Ez egy visszajelzés.
2: Igen, én azt látom, hogy ez a nagyon sokan elfelejtik, hogy van egy ilyen, hogy digitális bizalom ma már, tehát hogyha találkozok valakivel offline, megbeszélünk egy személyes találkozót, nagyon sokszor lecsekkoljuk úgymond egymást, akár csak a Google-be, Facebook, LinkedIn beírják a másik nevét, és ott már kialakul valami, de nem mindegy, azt azért fontos tudnunk, hogy ez egy kirakat, és nem egy tükör. Tehát ez egy kirakat, és a legjobb pillanatainkat örökítjük meg, és azt osztjuk meg. Gyakorlatilag viszont még visszatérve egy gondolat erejéig, amit Zsófia mondott a lájkvadászatra, hogy én az üzleti életben is ezt látom, hogy nagyon sokan a lájkvadászatra mennek, pedig én például úgy, hogy most már több mint 20 000 követőm van a LinkedIn-en, és rengeteg céges megkeresést kapok onnan. Érdekes, hogy pont nem azoktól jönnek a felkérések, azoktól a nagy cégektől, mint egy Apple, Nespresso, akik lájkolták, vagy hozzászóltak, hanem akik csak a megtekintés számban vannak be, tehát látták az adott posztot, vagy a profilomat, és úgy kapcsolódtak velem. Tehát, hogy ezért sem, tehát az üzleti életben sem a like a lényeg, és persze nem ezzel kell az önbizalmat sem építeni.
0: Az jutott erről eszembe, hogy ez nagyon fontos egyébként, hogy szétválasszuk, hogy LinkedIn profil, meg LinkedIn-en részvétel, meg mondjuk kimondható azt gondolom, hogy Facebook mondjuk. Tehát, hogy én azt merem gondolni, hogy mivel az egy szakmai profil, ott egészen más az érdeklődés, a keresés, mint amikor görgeti valaki a Facebookot, és akkor itt van egy cuki kis kutya, jaj, ezt kiposztoltam, nyomok rá egy szívecskét.
2: Igen.
0: Tehát ez azért egy fontos különbség. Egyébként azt szoktam erre mondani, hogy amikor így olyan, mint hogyha a lájkok megerősítenék a viselkedésemet, analitikus pszichológiai iskola, Freudot, Jungot nagyjából mindenki hallotta már. Én ezt egészen egyszerűen egy operáns kondicionálásnak, vagyis egy megerősítésnek szoktam tekinteni, ugye, mint amikor kitette a kaját a kutatóorvos, ment a kutyamány állatzott, megnyomta a pedált, és akkor kapott enni. Na most bocsánat, hogy ennyire leegyszerűsítem, de nagyjából erről van szó, hogy valaki nyom egy lájkot, és megerősödik az, hogy én érdekes vagyok.
1: Ez csak nem innen nehéz lejönni, az. Nem? Hogyha ezt megszokjuk.
0: Hát pontosan, mert hogy ez mindig többletet kíván.
2: És a másik oldalról, ha meg valaki lejön, és azt mondja, hogy nem jelentem be, de kvázi social media detoxot tartok, ha ezt így nem jelenti be, akkor gondolhatja az, hogyha üzleti oldalról nézzük a másik fél, hogy akkor lehet, hogy csődbe ment az a cég, vagy akkor már nem foglalkozik vele, tehát ez egy ilyen
1: Nagyon más kérdés az üzleti élünk, és a mindennapi élünk, és a háttérben meghúzódó okok a posztolásnál szintén, meg, ugye meg, más meg, egy üzleti érdek, meg egy személyiségből fakadó.
2: És már ott jöhetnek azok, hogyha valaki nem posztol, hogy vajon akkor ő eltűnt? Tehát, hogy, vagy lehet, hogy nem tudom, gyermeket vár, babát vár, és akkor jönnek a találgatások. Szóval ez egy nagyon nehéz ilyen kis balanszjáték.
0: És biztos vagyok benne, hogy nem szabad hosszú távú következtetés, tehát evidenciát nem szabad levenni, hogy na, akkor ő eltűnt, akkor baj van vele. Tehát annyi lehet, minden lehet a háttérben, csak könnyen szoktunk levonni gyors következtetést.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttek. A posztolás lélektanáról beszélgettünk az elmúlt percekben András Iriha Zsófia pszichológussal, életmód szakterapeutával és Bíró Nóra kommunikációs szakemberrel, testbeszéd szakértővel. Köszönöm szépen önöknek.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Most pedig a hangtár rovatunk következik.
3: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
4: Árvizén azt a rongyos nem szállnám, ez rangosabb, ez is pityke, pityke adalmánya.
5: A pityke egyfajta gomb, amely ha nemes anyagból teremtődött, akkor az bizony sokat ér.
6: Ennek funkciója van, mint látható ezen a mellényen. Mint egy szimpla gomb, olyan funkciója van. Annyi a különbség, hogy ez régebben rangot jelzett.
5: Kovács Levente, pityke-gomb készítő, azokról az apró remek művekről beszél, amelyeknek a funkciója nem más, mint hogy a ruhadarabot összetartsa a viselőjének testén.
6: Régebben volt, aki ezzel fizetett, mondjuk elfogyott a pénze, rajta volt ugye a vagyon, és akkor volt egy pityke-gombbal fizetett.
5: És hogy miből készül a pityke-gomb?
6: Alapvetően részből, alpakából vagy ezüstből. Ez valahol rangot jelzett, mindegyik valahol egyedibb darab, tehát hogy ugyanúgy, ahogy ma is kérnek tőle megrendelésbe pityke gombokat. Mindenki ugye azt szeretné, hogy az az ő sajátja, és akkor még egy ugyanolyan ne legyen.
5: A pityke-gomb viselői a népi kultúra érdekes darabjait talán egyfajta ékszerként is használják. Itt nem az a lényeg, hogy a gombot elrejtsék, hanem hogy annak mívességét hangsúlyozzák.
6: Ismerek olyan táncosokat például, akik ezeket a régebbi darabokat gyűjtik, és van, akinek arra van igénye, hogy például van egy régebbi darab, és hogy azt rekonstruáljam. Például itt van ez a darab, ez egy sodronyos kordéldrótos pityke-gomb. Hát ez már egy díszesebb darab, és erről azt érdemes tudni, hogy ebből nem túl sok van így az országban, tehát hogy ez egy ilyen elég egyedinek számít.
5: A pityke-gombok formája, alakja tájegységenként változik.
6: Például mondjuk egy szolnoki pityke-gombot megnézzünk. Szolnokin is volt nagyon sok fajta, ez nem mondom, hogy ez egy jellegzetes, de hogy ilyen formájú pityke-gomb például sehol sem nagyon volt így az országban. Ennek van egy jellegzetes ilyen barázdált külseje, ami közé bele van feszítve sodrony, és ilyet például nem nagyon találni sehol se. Van, aki kifejezetten esküvőre vásárol így pityke-gombot. Ismerek olyan embert, aki mondjuk ilyen módibb körökben csak ilyet vesz fel például. Viszi tovább a tradíciót.
5: Kovács Levente aranyméves pityke készítő azt mondja, hogy ezek a gombok általában apáról fiúra szállnak, öröklődnek.
6: Én ahogy így ezeket elkezdtem csinálni, láttam benne a szépséget, hogy valaki szívesen őrzi a hagyományait, és szívesen viseli azt, amit igazából valahol örököltünk.
3: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A mai délelőtt stábja pedig elköszön, de holnap is várjuk Önöket 9 órától. Beszélünk arról is, hogy a nyári szünetben sok szülőnek fejtörést okoz, hogy kivigyázzon a gyermekére. Mit tehetnek azok, akiknek nincsen segítségük? Tartsanak velünk tehát akkor is. A mai műsort López Brigitta szerkesztette, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Lajer Rita volt. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra, a híreket Berente Marian szerkesztette. A Tiszapárt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek, és teljesítik korábbi vállalásukat. A hőség riasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Az erről szóló törvényjavaslatot este nyújtotta be a kormány. A két éve létrehozott egyedi gyógyszertámogatási kérelmeket elbíráló alapítvány működését több kritika érte. Az előterjesztés szerint az egészségbiztosító szakmailag és egészséggazdaságtani szempontok alapján is hatékonyabban tud majd dönteni a méltányossági kérelmekről. A MÁV újraindította az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illeték kötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A 3 eurós vám a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra is figyelmeztet, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit, a 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terror elhárítási központ is részt vett. Szökés miatt körözik a Zalai Áli Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Miskolcon lesz a 15. Dunán innen Tiszántúl Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató döntője. A szombati eseményre a régió minden magyar lakta területéről érkeznek fiatalok, akik népzene, népdal, mesemondás és néptánc kategóriában mutatják be tudásukat. A tehetségkutató szakmai vezetője Sebestyén Márta, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas előadó művész. Ma van Szent Iván napja, ami a naptárreform előtt a nyári napforduló ünnepe volt. A legrövidebb éjszakát Európa nagy részén ősi rítusokkal ünnepelték. A legismertebb a tűzugrás, amelynek tisztító, termékenységvarázsló és rontás elhárító erőt tulajdonítanak. Országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken vannak gomoly felhők az égen. Egy-egy zápor zivatar a déli határ mentén fordulhat elő, a szél sokfelé megélénkül, nagyon erős az UV-sugárzás. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok várható, a Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 25 fokos.
0: Műsorajánlat. legendárium.
1: Nyáresti hullócsillag koncertek. Stúdió vendégünk Kövi Szabolcs zeneszerző, fuvola művész. Kaláka Fesztivál Egerben június 25-től és Balatoni Retro címmel nyílt kiállítás a Keszthelyi Balatoni Múzeumban.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A hely. A műsorvezető Bicsák Eszter.
1: Madárodók, 3D-s nyomtatás, mint kézimunka, és az egész egyetem karbonlábnyomának csökkentése. Az év zöld beruházása a 2024-es év legfenntarthatóbb hazai oktatási intézménye, a budapesti Gellért Campus, amely a Corvinus Egyetemhez tartozik. Ez lesz mai helyünk. Meg is érkezett első vendégem, többekkel járjuk majd körül a helyszínt. Itt van velem Barta Márton projektvezető, aki akkor az egyetem stratégiai vezetője volt, amikor ezt az egészet kitalálták, és behúzottunk az árnyékba, mert valami gyönyörű napos időnk van. Ahol most tartózkodunk, ez egy terasz.
2: Van egy kávézó, és ezért össze ezzel a tényleg szuper kerttel, amit szépen lassan lak be egyébként az egyetem, mert hogy ugye a Corvinus Egyetem nincs hozzászokva ahhoz, hogy zöldben van, hiszen a Fővám tér környékén, főleg régi épületek és járólapok között éli az életét, és azt hiszem egy mentális átállás kell ahhoz, hogy megszokja, hogy itt zöldben is lehet ülni.
1: A háta mögött a nagyon aranyos kis takarító robot éppen önállóan működik. Ez nagyon jó példázza azt, hogy itt egyben gondolkodtak a tervezésnél a természettel és a legmodernebb technikával, éppen a fenntarthatóság jegyében. Hol és hogyan kezdődött ez?
2: Hát a COVID alatt kezdődött. A magyar középületfejlesztéseknek sokszor az a legnagyobb problémája, hogy az az intézmény, ami építeni szeretne valamit, az igazából nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy mit akar, és mi azt szerettük volna, és erre lehetőségünk is volt időben, pénzben, egyebekben, hogy próbáljuk meg valamilyen stratégiai célok meghatározásával kezdeni, és az épületet ahhoz építsük hozzá, amilyen célokat megfogalmazunk közösen.
1: Egy nagyon szép kis sárga füzetecske, könyvecske jelent meg az egész folyamatról. Belelapoztam, és megakadt a szemem egy olyan mondaton, amelyet lehet, hogy nem ön mondott, hanem valamelyik kollégája, hogy tulajdonképpen ezt az új kampuszt olyanoknak építjük, akik még meg sem születtek. Ez azért érdekes, mert kicsit hasonlít az erdészek ideológiájához, hogy a fa és az erdő tervezése is arról szól, hogy majd 50 év múlva valaki csinál vele valamit, vagy látni fogja. Itt is a jövőbe kellene látni.
2: Örülök, hogy ezt a mondatot emelte ki. Ez egy fontos tervezési alapelv volt, és ugye két következménye van ennek. Az egyik az az, hogy az ember teljesen felszabadítja, mert bizonyos szempontból semmit nem tudunk a jövőről, és azért lehet fantáziadúsnak, vagánynak, lazának lenni az egészben. A másik dolog, ami ebből következik, hogy igyekezni kell minél rugalmasabbá tenni a tereket, meg sokféleképpen használhatóvá. Harmadrészt meg azért annyiban megcsináltuk a házi feladatot, hogy mit gondolunk arról, hogy milyen oktatásmódszertani irányok vannak, és akkor úgy kell kialakítani a tereket, vagy az, hogy ez a technológiához való viszonyt is egyébként befolyásolja, mert hogy valójában csak viszonylag rövid távon látunk előre, hogy mi lesz vele, éppen ezért úgy kell gondolkodni, hogy öncélúan ne használjunk technológiát, hanem mindig valamilyen humán szempontok szerint, szóval ilyesmik motiválták.
1: Sikerültek közösségben tervezni és szervezni a munkálatokat, mert hogy ez nem egy ember ötlete volt, ez nem egy ember munkája volt, és tulajdonképpen a közösségek azok később majd, amelyek birtokba is veszik a tereket.
2: Igen, ugye minden épület annyira jó, amennyire használói használják és szeretik. Magyarán nagy butaság őket nem megkérdezni.
1: Ahogy bejöttünk az edzőteremben, éppen edzettek, ahogy jöttünk föl, ott valaki kényelmesen ücsörgött és éppen a laptopján dolgozott, a robot mellett itt ült három fiatal is szimplán csak beszélgetek, hát vizsgaidőszak van, de így is van élet a kampuszon.
2: Igen, pont ez volt a célunk, és akkor ennek egyébként elég szisztematikus módszerei vannak, hogy hogyan kell ezt a közösségi tervezést csinálni, mindenféle embert bevonó kérdőíves adatfelvételek is hasonlók, de ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy 8-10-12 fős csapat, majdnem egy évig tartó heti-két heti rendszerességű műhelymunka, és akkor bizonyos témákban, hogy akkor az oktatási terek, vagy a sportterek, vagy ilyesmi ügyek, akkor abban részben szakértőket lehet behívni, részben meg olyan vezetőket, akik ahhoz a témához nagyon értenek. Itt alapvetően három feladat van. Az egyik az, hogy nevezzük ezt igényfejlesztésnek, hogy meg az embereket megkérdezzük azzal kapcsolatban, hogy nektek milyen térre is volna igényetek, ha nem feltétlenül hosszú távon gondolkodnak, hanem a közvetlen igényeiket kezdik elmondani, és hogyha ennek valamilyen keretet adunk, akkor képesek hosszabb távon, kreatívabban gondolkodni. Ez mindig az egyik kérdés. A másik kérdés mindig az, hogy ugye versengő igények is vannak, tehát akár ugyanarra a térre szervezeti egységek, funkciók elkezdenek versengeni, ezt is valamilyen módon kezelni kell, és ami ennek a bevonó tervezésnek egy nagyon fontos eleme, hogy ezeket az ötleteket utána mindig egy másik mechanizmusnak validálnia kell. Tehát meg kell kérdezni azt is egy random használót, ha úgy tetszik, hogy hát, ha így használnánk ezt a teret, akkor szerinted az működne-e?
3: Én sem most voltam egyetemista, de talán ön sem. Hogyha most visszamenne az egyetemista idejébe, akkor mi lenne itt a kedvenc tere?
2: Hát biztos nagyon szeretném a teraszt. Rooftop terasznak hívjuk, egy elég egyedi látvány.
3: Majd mi fölmegyünk oda egyébként, remélem.
2: Nagyon szeretném ezt a Makerspace-nek nevezett helyet. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy ott vannak mindenféle gépek, és akkor kézzel lehet dolgozni, meg hát részben 3D nyomtató meg ilyesmi. Tehát, hogy részben kézzel lehet dolgozni, részben fizikailag létező tárgyakat lehet létrehozni, ami azért nagyon fontos, mert ezekben a tudományágakban, amik a Corvinuson vannak, ott az ember tevékenységének az eredménye mindig valami abstrakció.
3: És hát az elméletben vagyunk erősek, és aztán utána meg tele lesz a fejünk.
2: Így van, de hogyha még gyakorlati, üzleti kérdés is, annak is az eredménye egy PPT prezentáció, vagy egy Word dokumentum, de hogy azt az élményt, hogy valamit, amit a mérnökök megkapnak, de a közgazdászok, társadalomtudósok nem, hogy valami olyat csináljanak a világban, ami fizikailag is létezik, megfogható, körbejárható, hazavihető, ez nincs. És azt gondoltuk, hogy ennek nagyon fontos pedagógiai funkciója van, hogy legyen ilyen, és akkor létrehoztuk. Ezt biztos nagyon szeretném. Azt is nagyon szeretném, hogy olyan szabad, meg nagy terek vannak, ahol csak úgy le lehet ülni, és úgy az, hogy az ember mikor dolgozik, meg mikor nem, az úgy valahogy összefolyik, és az nagyon jó, mert lazítja a munkahelyi helyzeteket is. És persze azt is nagyon szeretném, hogy ki lehet ülni.
3: Csőreg Zoltán helytörténésszel arra menjünk, amerre kilátunk egy picit, én elég alacsony vagyok, de itt a terasz részről azért csak lelátunk az épületekig. Hogyan kell elképzelni, ha pár száz évet visszamegyünk? Mit láttunk volna itt?
4: Nagyjából semmit. Illetve szőlő művelés zajlott itt. A tabáni rácok szorgoskodtak doszt, és a 11. kerület pedig egy nagy lapály, lakatlan néhány kisebb gyárral, illetve ami még volt, és ami kötődik is ehhez a telekhez, a mai feneketlen tóhelyén egy bánya volt.
3: És agyagot bányáztak ott, ha jól emlékszem?
4: Szuper, igen, akkor folytatom a kérdezést.
3: Nem lesz ez így jó, biztos, hogy nem lesz jó.
4: Egy Anton Brunner nevű budai polgárnak volt itt téglagyára, és az, ahol most állunk, ez is az övé volt. Ő volt, aki kitalálta, hogy csodába a szőlő termeléssel, ő itt is bányát fog nyitni.
3: Volt filoxéra is, tehát a szőlő magától is ment a csodába.
4: Az ment, igen, de amiről most én mesélek, az még nagyjából a szabadságharc előtt volt.
3: Tehát még bőven jól volt a szőlő.
4: Még bőven nagyon jó volt, duzzadtak a szőlőfürtök, és több bányát nyitott, aminek köszönhetően a kiváló munkásai például találtak kelta időkből származó kincseket, a Brunner úr pedig tönkrement, olyanokba vágott, amikbe nem kellett volna, úgyhogy szegény hátban halt meg, körülbelül akkor, amikor a filoxéra amúgy felütötte itt a fejét.
3: Keresünk valami árnyékosabb részt, mert lassan meg fogunk sülni itt a napon, de ha ide jövünk ki, itt jók vagyunk, szerintem nagyon helyesen ezt a teraszt kihúzták addig, hogy a környező tölgyfa nagyon szépen tudja árnyékolni ezt a teret. Szóval ugorjunk egy kicsit időben, arra kérem, ugye, hogyha a 20. századba ugrunk gyorsan, akkor Tanácsakadémia, Államigazgatási Főiskola, és csak onnan jutunk el a mai épületig.
4: Így. Az a korszak azzal zárult le, hogy egy fura nőszemély épített ide egy ilyen kis kastélyféleséget. Az volt az első épület a Gellért hegyen, amiben laktak.
3: És akkor a természetvédelmi idézőjelben nem létező szabályokat még nyilván nem vették figyelembe.
4: Akkor még nem volt mit védeni, hiszen a kipusztult szőlő miatt gyakorlatilag kopasz volt a hegyoldal, viszont elkezdett e körül, a kis kastély körül növényeket, fákat ültetni, és lett egyfajta arborétum. 80 évig állt az a bizonyos kastély, 63-ban bontották le, és utána jött az ötlet, hogy Tanácsakadémiát építsenek.
3: De még valami úttörő helyet is akartak ide, ugye?
4: Igen, a kastélyban a szocializmus első éveiben úttörőház volt, és a gyerekek többek között bemásztak azokba az alagutakba is, amiket még Brunner úrunk feltáróaknaként épített. Az úttörőházat én azért szeretem, mert az úttörőház jóvoltából vannak fényképeink arról a rég lebontott épületről, és aztán jött a Tanácsakadémia felépítése valóban.
3: A képesítéssel nem túlzott a rendelkező különböző pozícióban lévő pár pártkádereket szerették volna képezni, és gondolták, hogy egy ilyen patinás helyre egy oktatási intézmény az úgy éppen jól jön. De hát azért masszívan megváltoztatta a környékképét, ami ráadásul a legmodernebb technikával készült.
4: Igen, az egy csúfos ügy volt, az a beruházás. Egyébként egy ilyen pártállami kötélhúzásnak volt a vége. Úttörő szövetség és KISZ kontra tanács és tanácsakadémia. Érdekes, hogy az úttörő szövetséget akkoriban, illetve a KISZ-t egy Horváth István nevű pacák képviselte, akiből aztán később, miután itt megbukott ebben a kötélhúzó versenyben és a tanácsakadémia pályamű nyert, őt félreállították, így lett belőle aztán később belügyminiszter, akinek a hírét kis utánaolvasással meg lehet találni.
3: A tanácsakadémia itt jó ideig működött, és mint említettem, ugye a legmodernebb technikát vonultatták fel itt, nem véletlenül egy kicsit ilyen mintaintézmény is lett.
4: Tanácsakadémiát építettek, és amikor elkészült, akkor átnevezték államigazgatási főiskolává. Egy érdekességet mondok még, egy ilyen nagyon markáns zöld üveg épület volt, baromi ronda tényleg, és nagyon nem ideillő. Ez a zöldsége, ez a szocializmus hiánygazdaságából fakadt, ugyanis az az anyag, amit a tervező kinézett, az nem volt kapható, úgyhogy a...
3: Nincs ló, jó az a szamár is, ugye?
4: A elvtársak elrohantak a salgótarjáni síküveggyárba, és vettek egy kazal zöld üveget, és ettől lett az a államigazgatási iskola szembántóan rondán zöld.
3: Azért szerencsére ez most már változott.
4: Ennek örülünk, igen. Én egyébként abban a házban nőttem fel.
3: A fa mögött?
4: Ott fehérlik a fa mögött, igen.
3: Amikor annak idején megépült ez a síküveggyáros, rondára sikerült viszont nagyon-nagyon fejlett épület, hogyan illeszkedett ez be a környéknek a teljesen más jellegű kultúrájában?
4: Sehogy. Ez egy erőszaktevés volt ezen a környéken. Egy érdekes párhuzamot tudok mondani, mert volt innen három házzal arrébb egy Wenckheim grófi villa. Azt az épületet is lebontották, a finn állam vette meg, és a finnek egy tájba illő nagyon klassz épületet húztak oda föl a 80-as évek legelején, úgyhogy az ma is teljesen vállalható. Most már szerintem ez az épület is.
3: Erre akartam kiukadni egyébként, hogy ámen, de hogy akkor ez az épület, ez azért jobban illeszkedik.
4: Igen, illetve amennyire hallom a környék lakóit, mindenki megbarátkozott ezzel, és az építkezés is, ami lehetett volna rémálom, és nem volt rémálom, mert annyit bontottak csak, amennyit nagyon muszáj volt.
3: A Mécénász Universitatis Corvini Alapítvány titkárával, Misovic Tiborral sétálunk. Merre megyünk pontosan? A lift felé, azt tudom.
5: Ez az alsó fogadószintje az épületnek. Egy 7 és egy 4 emeletes toronyból áll az épület.
3: Miért hívják ezt a teret lepénynek?
5: Az két tornyot egy lepény köti össze, amelyben az auditorium található. A hagyomány szerint Hofi Géza tartott itt annak idején különböző műsorokat. Nem tudom, hogy a hallgatóknak, gondolom inkább a tanácsapparátus bizonyos dolgozóinak.
3: Azt még mindig nem értem, hogy miért pont lepény, de vegyük úgy, hogy a két torony között általában egy lepény szokott lenni.
5: Úgy néz ki az épület a tornyokból nézve, mintha egy nagy lepény lenne, ugye egy alacsonyabb, sokkal egyszintes tulajdonképpen a tornyokhoz képest.
3: Na és akkor a két torony, mert hogy van egy J torony, itt volt a felirat, ami előtt eljöttünk.
5: A K torony a kollégiumi torony, a J-torony pedig a jövő oktatásából a J-betű, tehát az a J-torony.
3: Ó, hát akkor itt a jövő egyeteme.
5: Így van.
3: Ugye sötét van itt. Ez az auditorium, és hűvös jön innen. Hányan férnek ide?
5: Ugye ez a felét látjuk, most a másik fel a falon túl van.
3: Jó, hogy ez el van választva. Ja, igen, látom.
5: 300 fős a kettő együtt.
3: Tehát ez azért szép nagy tér.
5: Igen, mozgathatóak a székek, tehát itt is átrendezhető attól függően, hogy mi a program, hányan vannak, berendezhető igény szerint.
3: Akár úgy, hogy módosítva a mostani frontális oktatást.
5: Teljesen. Ez a fal pedig a nagyságát is kétszeresére tudja változtatni, ha kell. A tetőterasz az a kollégium toronynak a tetején helyezkedik el, ott megyünk föl a liften a hetedikre.
3: Őszintén szóval nekem kicsit még labirintusnak tűnik az épület, de be tudjuk be a női tájékozódó képtelenséget is. Az ön számára mennyire logikus a térfelosztás?
5: Hát én akkor jöttem ide először 2019-ben, amikor a közszolgált egyetemtől át kellett venni, illetve amikor az alapítványnak a tulajdonába került az ingatlan. Úgyhogy elég jó meg kellett ismernem, mert a beruházást, az átalakítást lényegében az alapítvány, mint tulajdonos nevében és részéről nekem kellett felügyelni, meg irányítani, tehát viszonylag jól ismerem az épületnek a zegeit, zugait.
3: Közben átjöttünk egy kapun. Egyszer voltam Finnország felé egy kompon, aminek ugyanilyen bejárata volt, de repülőtereken is vannak ilyenek. Ez a legmodernebb beléptetőrendszer.
5: Amit elég sokáig kellett tervezni az egyetemnek, hogy ki hova, hogyan férhet hozzá, milyen kártyákkal hol lehet bejutni, mi az, ami nyilvános rész lesz.
3: És közben beléptünk a liftbe. Megyünk a hetedikre?
5: Igen, a hetedik emeletre megyünk föl. Ez régen egy műszaki szint volt, tehát a kazán.
3: Mit jelent pontosan kazánok?
5: A kazánok és a különböző gépészeti berendezések itt helyezkedtek el, mert az akkori tervezési gyakorlat szerint ezt a tetőre telepítették, tehát hogyha robban valami, akkor a tető robbanjon szét, és ne alaksor. De azóta megváltoztak a technikai előírások, úgy van megépítve a kollégium, hogy a lifttől jobbra és balra vannak két-három személyes szobák, és középen pedig egy olyan tér, ahol lehet főzni, tévézni, beszélgetni, tehát egy nagy hatalmas közösségi tér, ami elég jól megy, tehát volt már pogácsa sütő verseny. Az elmúlt években itt elkezdték használni a diákok.
3: Végül is ez az öröm a tervezés után, nem?
5: Igen, ez váratlanul nagyon jól sikerült.
3: Azt mondta, hogy filmet is forgattak itt, nem is akármilyet.
5: Amikor üres volt az épület kb. Egy évig, akkor megjelent egy társaság, hogy nem vehetnék ki filmforgatás céljaira. Ez a forgatás az a Besugó című sorozatnak a forgatása volt, és akkor minimális erőfeszítésekkel a stáb helyreállította azt az állapotot, ahogyan ez az épület a szocializmus idején működhetett. De aki esetleg kíváncsi arra, hogy ilyen kortörténeti tapasztalatokat szerezzen, annak elég végignéznie a Besugónak néhány részletét.
3: Na most megérkeztünk a 7. emeletre, és akkor megkeressük. Én nem tudom miért, de ma folyton a napsütéses tereket keressük ahhoz képest, hogy 30 fok van, de nem baj. Azért egy pillanatra álljunk meg, tehát azért erre nem számítottam. Hát itt ellátunk a Városligeti hőlégballonig, meg én nem tudom mi, hát ez a panoráma.
5: A Citadellától a Gazdagréti lakótelepnek a keleti szélig lehet látni.
3: De hát ez 270 fokos panoráma. Gyönyörű.
5: Van egy hátsó kisebb terasz, ahol a maradék 90 fokot is lehet látni.
3: Ugye azt mondta, hogy a Covid előtt közvetlenül elkezdték a közös gondolkodást, és ahogy azt a kollégája is elmondta, nagyon-nagyon sokan dolgoztak együtt ezen a beruházáson. Elégedett most így utólag?
5: Igen. Amikor ugye átvettük az épületet, akkor a Közszolgálati Egyetem működött itt, egy olyan infrastruktúrába, ami lényegében az építkezés óta, tehát 78 óta nem nagyon volt megújítva. Ugye ez a télen hideg, nyáron meleg, alumínium nyilázárók, tehát a klasszikus a hanyatlás a kezdetén lévő szocializmusnak az építőipari teljesítménye volt benne, és mivel az egész beruházás koncepció az volt, hogy ez egy ilyen jövőbe mutató egyetemi fejlesztés legyen, tehát a jövő egyeteme épüljön meg, ezért azt gondoltuk, hogy az energetikailag is legyen a jövő épülete.
3: De nehéz vállalás egy 70-es években ott maradt épület esetében, amire azt mondták ugye a statikusok, hogy 25 kötőjel 50 évet azért biztosan kibírt, tehát erre már lehet tervezni, de ennél több nem volt benne.
5: Az volt a következő lépés, hogy legyen egy olyan épület, ami energiahasználat és akkor ehhez kapcsolódó komfort szempontjából a legjobb, amit el tudunk képzelni. Elkezdtük egy osztrák céggel a tervezést, aki egy ilyen passzív házakat, középületeket, felújításokat tervez.
3: Hát eleve figyel a fenntarthatóságra, sőt, nála ez alapelv.
5: Energiatermelő épületeket hoznak létre, de itt különböző okok miatt erről le kellett mondani, de számos olyan eszköz, ami ehhez kellene, az viszont beépült. Tehát vannak szondák, geoszondák, napelem került a csarnok, és a kis épületnek a tetejére, tele van hőszivattyúval az épület. Most éppen nem mozognak az automatikusan vezérelt külső árnyékolók.
3: Hát mert hogy azért ezt a részt, ez erősen éri a napfény.
5: Igen, igen, és elvileg úgy van megtervezés, az működés közben is azért lehet látni, hogy amikor elér egy bizonyos hőfokot a besugárzás, akkor ezek automatikusan ereszkednek le.
3: Hadd legyek egy kicsit kritikus, én mindig úgy gondoltam, hogy ez egy ősi hiba, hogy minden üvegfelülettel építünk, és akkor gyakorlatilag folyamatosan klimatizálunk azért, hogy ne süljünk meg. Mit lehetett ezzel tenni energetikailag, mert hogy önök ezt örökölték?
5: Ugye az egy esztétikai törekvés a mai modern építészetnek, meg nyilván kivitelezési szempontból is egyszerűbb, mint falakat emelni, tehát az üveget betelepíteni. Amit lehetett, az részben ennek az üvegfelületnek a minimális mértékű csökkentése volt, amit lehet, hogy ön nem lát, vagy a laikus nem lát, de a kollégiumi szobákba, meg a oktatási termekben van egy ilyen alacsonyabb fal, ami az üveget kiváltja, és a másik az volt, hogy a külső-belső hőszigetelést kellett nagyon magas szinten megoldani. A másik az, hogy a föld hője az egy ilyen nagyon erős kiegyenlítő. Tehát nyáron hűt, télen fűt, és ez segíti a belső klimatizálást, ezért kevesebb, jóval kevesebb az energiahasználati igénye.
3: Hogyha öntől megkérdezték volna, amikor elkezdték a munkát, hogy milyennek képzeli a jövő egyetemét, akkor erre hogyan lehetne tömören jól válaszolni? Mert itt annyi szempontot kell figyelembe venni, ha csak azt vesszük, hogy az épület maga arra törekszik, és el is nyert több ilyen díjat, hogy fenntarthatóságban nagyon jó, hogy közösségi tereket kell tervezni, hogy különböző nemzetiségű és habitusú hallgatók tudjanak leülni egy térben beszélgetni, hogy lehessen ugye, ahogy mondta, pogácsa sütő versenyt is tartani, tartani, de közben legyen auditorium is, mert 200 főt le kell ültetni. Hát ezek nagyon eltérő dolgok.
5: Nem tudjuk, hogy milyennek kellene a jövő egyetemének, ezt tanultuk meg a tervezés elején, és ha nem tudjuk, volt pedig az következik, hogyha nem tudjuk, akkor rugalmassá kell tenni az épületet. Tehát olyan...
3: Ez eleve egy nem is tudom ellentmondásnak tűnik nekem.
5: Úgy kell megépíteni a belső szerkezetét az épületnek, hogy azt a későbbi koroknak a használói, mondjuk évtizedekben tudunk most beszélni, azok majd a saját igényeikre tudják szabni. Tehát ha növelni kell a tereket, akkor növelhessék, ha csökkenteni kell bizonyos tereknek a nagyságát, akkor még csökkentessék. Nem tudunk más, mert az, hogy mához 20 évre az egyetemi oktatás az milyen keretek között zajlik, ezt nem lehet megmondani. Ugye most lépünk ki abból a frontális oktatási koncepcióból, hogy a tanár áll a táblánál, jó esetben már nincs a kezébe kréta, hanem egy okos táblánál áll, de még azért táblánál áll, és vele szemben meg ülnek rendezett pacsorokba a hallgatók.
3: Tehát, ahogy mondtam is, az auditoriumban ugye mondjuk 200-an.
5: Igen. Tehát ebből lépünk ki. És ez az épület, ez úgy készült részben tudatosan, és ez nyilván bosszantja egy kicsit a mai tanár generációknak egy részét, akik kevésbé rugalmasak ebben, hogy ebből a oktatási helyzetből ki kell lépni. Ezek átrendezhető terek, a székek, az asztalok a csoport méretétől függően változók.
3: Mondjuk még néhány példát, mert hogyha fenntarthatóság, akkor mindenkinek az jut eszébe, közben csodálom a kilátást egyébként, itt éppen a hatalmas toronyépület látszik, de gyakorlatilag félvárost belátni. Nem?
5: Tehát, hogy egy távcsövet kellene ide telepíteni.
3: Ez nem is butaság egyébként, ezt most javasolnám. Milyen jó lenne, nem? Itt körbe lehetne nézni.
5: Van egy távcső, amit arra használtunk régebben, hogy ott szembe a C-épületnek a tetején is van egy terasz, és onnan az első évre jelentkező hallgatóknak, akkor még az épülő Gellért kampusz mutogatták az egyetem bejárása során, majd ott fogtok tanulni. Tehát az a távcső az megvan, azt valahol el kell helyezni.
3: Akkor következő beruházás vagy fejlesztés távcső a teraszra. Mondjuk a hallgató, amikor ide érkezik, mivel szembesül, hogy ez más, mint a többi?
5: Amikor elkészült az egész, akkor szembesültünk azzal, hogy az épület használatában teljesen más attitűdöt követelne meg. Ugye ahhoz vagyunk szokva, hogy ha sötét van, felkapcsolunk egy kapcsolót, és akkor világít valahol a tetőn egy villanykörte. Ha meleg van, akkor kinyitjuk az ablakot, ha megfázunk, becsukjuk. Itt minden helyiségben egy panel van elhelyezve, amiről lehet irányítani az osztott világítást, a szellőzést, az árnyékolást és a hőmérsékletet. És például úgy van megcsinálni, hogy ha az ablakot kinyitja valaki, akkor ez a panel ez megállítja a működését, tehát akkor nem lehet egyszerre fűteni a panelről a szobát is.
3: Közbelép a rendszer, hogyha én bele.
5: Ez is a használati attitűdöt befolyásolja, és meg kell, hogy változtasson, mert ez egy sokkal rugalmasabb, meg tudásintenzív hozzáállást követel meg, mint általában, mi azt hozzá vagyunk szokva.
3: Az embernek eszébe jut ilyenkor egy csomó olyan tragikus eset, amikor áramforrás nélkül maradt valami város, falu, épület. Mi lenne a kampusszal, ha hirtelen áramforrás nélkül maradna?
5: Bizonyos funkciók megszűnnének, de a napelem termel energiát.
3: Ideig, óráig azért ez biztosítaná?
5: Addig, amíg a nap süt. És a földhő is olyan, hogy az nem merül ki. Tehát, hogyha a rendszereknek a technológiai része jó, a műszakilag a rendszerek működnek, akkor tulajdonképpen a földhővel és a napelemmel számos melegvíz szolgáltatás.
3: Jól értem, azért kevésbé kiszolgáltatott egy ilyen épület.
5: Igen, volt a szándék, hogy nagyjából ilyen helyzetekre azért ez az épület fel legyen készítve. És most meglátjuk, de úgy tűnik, hogy sikerült.
3: Segítsen nekem, hogy ebben a labirintusban merre induljunk a kert felé, ami egyébként most itt pont alattunk van.
5: Menjünk a lifttel, és akkor ki tudunk menni.
3: Azt mondta, hogy mindenképpen beszéljünk a tölgyfáról.
5: Ez egy 150 éves fa.
3: Őt kéne megkérdezni.
5: Igen. Megúszta azt, hogy felvágják tűzifának mondjuk a II. Világháború után, itt, hogy eldúrják akkor, amikor itt a Tanácsakadémiát építették. De valahogy szimbolikus az, hogy az rengeteg változás, amin keresztül ment ez a terület. Ez a fa a tanúja mindannak, ami a 150 évben történt. Nyilván őt más dolog érdekli, az csapadék, a napsütés, a növénytársak egyebek, de átélte azt a történelmet, amire mi csak könyvekből szoktunk visszagondolni.
3: És most ott ülnek alatta a hallgatók, és ő árnyékolja őket.
5: Igen, igen, így van. Szerintem érdemes ezzel a fűszerkerttel kezdeni, amit az épület oldalában van, a régi műhelynek a helyén. Lényegében egy arborétumnak alkalmas terület, amit most próbálunk dolgozni.
3: Megyünk visszafelé a lift felé, és irány a fűszerkert. Kedves hallgatóink, ma az év zöld beruházását, az igazi zöld egyetemi kampuszt, a Corvinus Egyetem Gellért kampuszát jártuk be, ide még visszatérünk. A szerkesztő Wagner Mária, a hangmérnök Dancs Zoltán, a gyártásvezető Vancsok György volt. A hangutó munkákat Schwarz Nóra végezte. Itt hamarosan a Vendégháznál műsora következik. A hely adásait a www.mediaclick.hu oldalon találják majd meg. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, Bicsák Esztert hallották.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
6: 11 óra 29 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balajc Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Magzatkárosító oldószer találtak a Komáromi Ipari Park víztározójában, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint az akkumulátorgyártás szabályai nem határoznak meg felső értéket a most talált káros anyagra, amely a tározó megtelésével a Dunába ürülhet. A Greenpeace szerint szorosabb hatósági kontrollra és szigorúbb előírásokra van szükség az iparágban. Életfogytiglani börtönre ítélték azt a makói férfit, aki 4 évvel ezelőtt megpróbálta megfojtani nővérét. A 35 éves férfi nem sokkal korábban szabadult a börtönből, ahol 15 évet ül gyilkosságért. A szegedi ítélőtábla jogerős döntése szerint legkorábban 25 év múlva szabadulhat. Ma legfeljebb a középső területeken szűrheti gomoly felhők a napsütést. Egy-egy zápor, zivatar a déli határ mentén fordulhat elő. Napközben 31-35, este 19. 29 fok lesz.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
7: Kiváltság, ha nyáron együtt tud elutazni a család. De miért érdemes megszerveznünk akár egy rövidebb kirándulást vagy programot is? Mit adhat a közös idő úgy is, ha nem tökéletes? Ti mit szerettek a legjobban a nyárban?
8: Én az úszótábort. Én pedig, amikor lehet fürdeni.
9: Én is a fürdést szeretem a legjobban. Lehet elutazni például országokba is, Horvátországba és Balaton is.
7: Rajtad múlna. Te mit szeretnél?
8: Hát fürdődni. Apa el szokott dobni a Balatonban.
7: Felemel apa magasra, és akkor ugye eldob?
8: Igen.
7: És mit szoktatok még csinálni a vízben?
8: Labdázni, meg úszni, és búvárkodni. Nagy levegőt veszek, és azzal lebukok a víz alá. Látom a vizet alulról is, nem csak fölülről.
7: Tulajdonképpen mire vágyunk olyankor, amikor a nyaralást tervezgetjük? Sel Gergely, tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta.
10: A nyaralás szerintem tekinthető úgy, mint egyfajta családi ünnep, annak a saját szabályaival, saját kereteivel, arra az adott családra jellemző módon. Szerintem arról is fontos beszélni, hogy vannak olyan családok, ahol többek között a nyaralás is, meg a közösen eltöltött idő, az egymásra figyelésnek az idői alárendelődnek az anyagiaknak, a munkának, és én egy kicsit szomorúan szoktam hallgatni azokat a beszámolókat, amikor családok arról mesélnek, hogy az utóbbi 1-2 évtizedben akár egyáltalán nem voltak nyaralni. Akár teljesen konkrét anyagi okokból, mert valóban nem engedhetik meg maguknak, de olyannal is gyakran találkozom, amikor a család tagjainak és a család egészének a képzeletvilágában, a szabályrendszerében a nyaralás az kizárólag valami olyasmiként jelenik meg, ami felemészti az erőforrásokat, és ami pénzbe kerül, ezért inkább kihagyják ezeket. Ha megkérdeznek, akkor azt javasolnám, hogy akkor is érdemes nyaralni és nyaralást szervezni, hogyha esetleg ennek a hasznot hajtó oldala anyagi értelemben nem annyira figyelhető meg, vagy nem annyira látható. Sokszor idealizáljuk azt, hogy minek kéne a nyaraláson történnie, és arról fantáziálunk, hogy egy tökéletes nyaraláson fog részt venni egy tökéletes család. Ehelyett talán hasznosabb lehet azt a célt kitűzni, hogy a nyaralással egy olyan környezetet, meg egy olyan teret hozunk létre a család számára, ahol lehetőség van viszonylag szabadon és sokféleképpen együtt lenni, alkalmazkodni egymáshoz, és talán ami hasznos lehet, az az, hogyha előre megbeszélünk megbeszéljük azt, hogy ki mit vár ettől a nyaralástól, kinek milyen igényei vannak, és ezt az ő életkorának megfelelően tekintetbe vesszük a szervezés során is. Ami nagyon fontos lehet, az az, hogy tudatosítsuk, nem fog mindenkinek minden igénye kielégülni egy nyaralás során, ám attól már mindenki jobban fogja magát érezni, hogyha ezek az igények kimondhatóak, közkincsé tehetőek, és a többiek együtt érezhetnek vele.
11: Tehát legyen valami családi megbeszélés, valami családi együttgondolkodás, hogy ki mit szeretne?
10: Ez mindenképpen hasznos. Ugyanúgy, ahogy hasznos lehet az is, hogy már a nyaralás előtt ráhangolódunk egy kicsit arra, hogy közösen fogunk időt tölteni. Tehát, hogy ne a nyaralás előtti éjszaka bőrönt bepakolásnak a feszültségében kezdődjön el a nyaralás, hanem azon a héten például, amikor útra fogunk kelni, akkor már elmehetünk együtt fagyizni egyet, vagy leülhetünk valahova egy kicsit beszélgetni a folyópartra, vagy a városba, és feltehetjük ezt a kérdést a családtagjainknak, hogy ki mit szeretne, ki mit vár ettől az éppen elkövetkező nyaralástól majd.
11: Hány gyermekük van?
12: 4,5. Egy úton van, igen.
11: Mekkorák?
12: 9 éves, 6 éves, 3 és hamarosan 2 éves.
11: Különböző korúak a gyerekek. Vannak konfliktusok, akár a gyerekekkel, akár önök szülők között, hogy ki mire vágyik, amikor van egy kis együtt töltött idő?
12: Persze, igen, mindenkinek mások az igényei, meg másokból tud igazán töltődni. Férjem, ő nagyon szeret aktívan emberekkel találkozni, őt azt tölti, hogyha mondjuk barátok is ott vannak. Ilyenkor igyekszünk többfajta dolgot csinálni, hosszú a nyár. Nekem meg nagyon fontos lenne, hogy így együtt legyünk csak mi hatosba, és akkor hát ezt így a hosszú évek alatt azért szépen kikristályosodik, hogy kinek mi a fontos kisebb-nagyobb surlódásokkal, de hogy ezt szépen ismerjük már, tudjuk már, és igyekszünk mindenből beletenni a nyárba.
13: Az én szüleim minket ráneveltek erre a nyaralás témakörre, hogy egyszerűen a nyaralás az utazással jár, ez nálunk kialakult. A férjem családjában nem, ők talán egy emléke van, hogy egyszer lementek a Balatonra családosan, és akkor is rossz idő volt, úgyhogy náluk nem. Kicsit nála nekem kell ezt erőltetnem, hogy legyen nyaralás, hogy ennek van értelme, hogy ez egy jó dolog. Én már belelettem ebben nevelkedve, tehát még utaztunk volt, hogy több hétre Görögországba kocsival, tehát ismerem ezt az érzést, hogy városokat nézni, templomokat nézni, tengert látni, emiatt is vágyom rá, hogy ezeket megadjam a gyermekeimnek is.
11: Hány éves vagy, Vince?
8: 4. Mindjárt leszek öt, mert mindjárt leszek az oviba középsős. Mindjárt lesz most nekem nyári szünet.
11: Miért jó, hogy nyári szünet lesz?
8: Azért, mert nem kell minden nap óvodába menni.
11: Hanem?
8: Hanem otthon lehetek egész nap, és pihenhetek.
11: És te hogy szoktál pihenni?
8: Úgy, hogy nyugjátékot játszok.
11: Nyugi játékot? Elmeséled nekem, hogy milyen az a nyugi játék?
8: Kicsit, én úgy szoktam, hogy kicsit alszok, és kicsit egyedül játszom.
11: Miket játszol egyedül?
8: Tudok alkotni.
11: Alkotni?
8: Vagy rajzolni, meg festeni.
11: Emlékszel, hogy tavaly hol voltatok nyaralni?
8: Elmentünk az állatokhoz, Diós Jenő. Anyával, az apával, meg én. A Franciska még akkor nem született meg.
11: És milyen állatokat láttatok?
8: Bárányokat, nyuszit, meg tyúkokat, azt hiszem. Az az izgalmas, hogy nem tudtunk elmenni a szarvasokhoz, meg a vaddisznókhoz, mert esett az eső.
11: Idén nyáron neked mihez lenne kedved? Te mondhatnád meg, hogy mit csinál?
8: Kirándulni, elmenni egy kilátóba.
11: És mi lenne abban nagyon jó?
8: Az, hogy látunk őzikéket.
11: Nem mindenki tud elutazni, de még akkor is lehet programokat szervezni, vagy otthon picit más csinálni, mint amit megszoktunk. A nyaralásnak mennyire fontos része az, hogy elmenjünk otthonról?
10: A kilépés, kizökkenés, eltávolodás az egy nagyon is megnyugtató dolog az emberek számára. Arról nem is beszélve, hogy mi civilizált modern emberek egy folyamatos figyelmi fókuszáltságban élünk. Ezért érdemes olyan környezeteket felkeresni, ahol lehetősége van a figyelmünknek egyfajta helyreállításra, ahol a fókuszált, munka, célorientált figyelem helyett egy kicsit szórtabb figyelemmel lehetünk jelen. Valójában napi 1-2 perc is elég lehet ahhoz, hogy egy kicsit ki tudjunk lépni abból a cselekvőzemmódból, amiben a mindennapjainkat töltjük. Ahogy elképzeljük az őzikéket vagy teheneket a mezőn, ahogyan békésen áldogálnak és nem csinálnak éppen semmit azon kívül, hogy legelésznek vagy kérőznek, valójában az emberi test számára is ez a regeneratív állapot. Még akkor is, hogyha sok olyan ember van, akár a mi családunkban is lehet ilyen, aki úgy tanult meg élni és túlélni az életében, hogy egy folyamatos, fokozott aktivitás és tevékenység az, amit komfortosnak érez. Az ő testének is arra van szüksége, hogy időnként jelen tudjon lenni, le tudjon csillapodni, mert ott fognak azok a hormonális, testi, mentális folyamatok végbe menni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ő hosszú távon egyébként hatékony tudjon lenni, és el tudja látni a feladatait. Nyaralások, amellett, hogy nagyon sokszor feszítettek, és valójában mindenki ugyanúgy ellátja ugyanazokat a funkciókat, mint otthon. Gondolok itt az ebéd készítésre, vagy a rendrakásra, az útvonal tervezésre és egyebekre. Ezek mellett nagyon hasznos lehet egy-két percre kizökkenni ebből a folyamatos, aktív és cselekvőzemmódból, és egy kicsit hozzákapcsolódni ahhoz, ahol éppen vagyok, aki éppen vagyok, és akikkel éppen vagyok.
13: Olyan szokott lenni a nyaralás alkalmával, vagy az együtt töltött idő alkalmával, hogy nem csinálnak semmit, vagy szeretik aktívan tölteni az időt.
14: Igen, egy nap, vagy egy délelőtt, hogy csak ott lenni, ahova megyünk, és akkor ott a kertben pihenni. De azért valami kisgyerekek mellett legalább egy séta kell, mozgás. Még rossz idő esetén is egy játszótérre kisétálni. Ez a régi időknek a gyerektelen időkre emlékeztet, hogy így csak egész nap keresztrejtvényt fejteni.
13: Ez hiányzik egyébként?
14: A strandolásnak az a része hiányzik, hogy kifeküdni a strandon, és erre a gyerek zsivajra, a strandzajra aludni egyet. Ez nagyon hiányzik, mert ez csak akkor lehet, hogyha mondjuk nagyszülőkkel vagyunk, és azt mondják, hogy jó, most egy óráig figyelünk a Balatonparton a gyerekre. Akkor van egy óránk, de az óra nagyon hamar eltelik.

0: talán gyakran előfordul, hogy amikor itt nyugodtan van együtt egy család, akkor előkerülnek az okostelefonok, előkerülnek a laptopok. Ezt hogy lehet jól koordinálni egy nyaralás alatt? Sel Gergely, tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta.
1: Nem reális azt várni, hogy ne nyúljunk a képernyőkhöz a nyaralásom, hiszen hogyha az év többi időszakában is képernyők között töltjük az életünket, akkor könnyen büntetésként hathat például maga a nyaralás, mondjuk a gyerekek vagy a kamaszok számára. Tehát talán nem az az elsődleges, hogy megszüntessük ezeket a képernyőidőket a nyaralás alatt is, hanem esetleg mi magunk is felnőttként példát mutassunk azzal, hogy sok másféle módon lehet a világhoz, egymáshoz kapcsolódni, és legyünk azzal valamelyes toleránsak, hogy bizony ezeknek a generációknak a számára ugyanolyan természetes dolog a képernyőkhöz nyúlni, mint mondjuk meginni egy pohár vizet. És talán nem az lesz a szerencsés, hogyha ezt teljesen meg akarjuk tiltani, hanem inkább az, hogyha ezeket a dolgokat is témává tudjuk tenni, beszélgetések, nem pedig kritikák keretében.
0: Ezek a helyzetek szülhetnek konfliktusokat, meg az is, hogyha mondjuk egy kamasz gyermek más szeretne, mint a család többi része. Ezt az ember hajlamos ilyenkor kudarcként megélni, hogy még amikor megvan a lehetőség, azt sem tudjuk élvezni.
1: Nagyon nem mindegy, hogy milyen jelentést gyártunk le magunknak arról, ami történik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy megvan a lehetőség, mégsem tudjuk magunkat jól érezni, akkor talán valami irreálisat várunk el magunktól és a családunktól. Nagyon hasonló ez ahhoz, mint amikor karácsonykor, a szeretet ünnepén azt várjuk, hogy mindenki szeresse egymást. Egészen biztosan lesznek konfliktusok, hiszen maga a nyaralás az egy rendkívül intenzív együttlét, rengeteg interakció zajlik le családtagok között, ami szükségképpen konfliktusokhoz, surlódásokhoz fog vezetni. Ráadásul a különböző igények, életkorok, szempontok miatt időnként érdekütközések lesznek. Nagyon tipikus ez is, hogy például a kamasz gyerek, ő már a nyaralás alatt is ki szeretné próbálni és meg szeretné élni az ő saját autonómiáját, tehát szinte egészen biztosan próbára fogja tenni és alkalmazkodásra fogja kényszeríteni a családját azzal, hogy valamilyen autonóm igényét, programjavaslatát be fogja dobni a közösbe és meg is fogja esetleg valósítani. Sok mindenre gondolhatunk itt, az, hogy ő egyedül megy el valahova, vagy visszamegy a szállásra, vagy esetleg kortársakkal barátkozik, akiket a strandon ismert meg. Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy ő az életkorának megfelelő módon reagál erre a nagyon is intenzív és speciális helyzetre, mint a nyaralás.
0: Tehát akkor mi a jó taktika? Nyilván határokkal, meg korlátokkal, de vegyük számításba, hogy egy kamaszkorú gyereknek lesznek önálló vágyai.
1: Pontosan. Hát a családnak lehet itt egy olyan szerepe, hogy kereteket, szabályokat, korlátokat adjon, de mindig fontos tekintetbe venni a család tagjainak az életkorát és az ő igényeiket is. Nyilván mindig azon a határon belül, amit az adott család jónak tart erről, hogy mekkora szabadságot is érdemes biztosítani például egy kamasz gyereknek. Ez egy nagyon gyakori dolog például, hogy a szülők azt várják a gyerekeiktől, hogy legyenek hálásak a nyaralásért, ami szerintem egy kissé kudarcra ítélt ötlet, hiszen egy gyereknek, sőt gyakran még egy fiatal felnőttnek sincsenek meg az életnek azok a forgatókönyvei, és nincsenek meg azok az élettapasztalatok, hogy pontosan értené azt, hogy mennyi pénzbe kerül egy nyaralás, az milyen lemondásokkal jár, vagy csak, hogy mennyire fárasztó 7-8 órát autózni a

Összeveszés van. Ki mit gondol arról, hogy mit tegyünk, vagy mire költsünk, mire ne költsünk. Az lehet olyan, ami még negatív érzéseket okozhat az emberben. De alapvetően nálunk a kikapcsolódás, tehát hogy a kiszakadás, az, meg az együtt töltött idő, az jót tesz a kapcsolatnak.

0: Mikor a legkisebb egy éves lett a három gyerek közül, akkor nagyszülőkkel, akkor még segítséggel tudtunk elmenni Horvátországba.
1: Ami emlékszem, hogy az anyával bementünk, picit beljebb busztunk, még muszogújban voltam, még beljebb mentünk, az jó volt.
2: Milyen volt úgy nyaralni, hogy ott voltak a nagyszülők is? Sikerült velük előre egyeztetni, hogy milyen szerepre kérik fel őket?
0: Utólag rájöttünk, hogy nem volt ez annyira egyértelmű, tehát az utolsó előtti este jöttünk rá, hogy még nem tudtunk kettesben így elmenni, de amint így szóba került, akkor elmehettünk egy este így kettesben. Igazából nekik is szerintem egy jó kimozdulás volt, maguktól nem utaztak volna egyedül, nekünk meg segítség volt az, hogy ugye három gyereknél már, és ilyen piciknél mindig valakinek kell lennie gyerekkel, és akkor így a négy közül egy felnőtt mindig tudott egy kicsit pihenni, vagy napozni, vagy beúszni.
2: Ott vannak a kicsik is, ugye, akiknek pedig a napi rendje ugyanúgy megvan.
3: Mint minden életszakasz, úgy a kisgyerekes szülőség is rengeteg alkalmazkodást kíván meg a családtól. Gyakori dolog például, hogy magukkal viszik az egyik nagymamát ilyenkor, aki este tud vigyázni a gyerekekre, és az is gyakori dolog, hogy utána elmesélik, hogy nem volt pihentetőbb az, hogy még egy családtagnak a jólétéről kellett gondolkodni, hiszen nem egyeztették le előre pontosan azokat a szerepeket, funkciókat, feladatokat, amik miatt például többen mentek együtt nyaralni. Én azt látom, hogy sokszor a kicsit jómódúbb családokban is nehézséget okoz az, hogy azokat a funkciókat kiszervezzék, amiket régen szó szerint egy egész falu látott el, akár a gyerekekre való vigyázást is értem ez alatt, és nagyon nehezen szánják el magukat amellett, hogy babysittert fogadjanak, vagy valamelyik rokonnak a segítségét kérjék. Nagyon gyakran arra bátorítjuk a szülőket, például a családterápiákban is, hogy mérjék föl, hogy milyen erőforrások állnak a rendelkezésük ebben az értelemben is, hogy melyik családtagok vonhatóak be például a nyaralás idejére. Érdemes reális dolgokat várni a nyaralástól, tehát tényleg el szokták mondani a gyerekes szülők, hogy gyerekekkel nyaralni inkább nyaraltatás, de nagyon sokat segíthet az, hogyha a szülőpár megbeszéli egymással azt, hogy hogyan fogják segíteni, hol egyikük, hol másikuk kikapcsolódását.
2: Mennyi idősek a gyermekeik?
4: Majdnem 5 és 2.
2: Szoktak önök menni nyaralni?
4: Belföldön igen, külföldre majd most megyünk velük először így mindannyian 4-esben.
2: Hogyan készülnek erre a nyaralásra, mire számítanak?
4: Hát csak részben pihentető, az biztos.
2: Miért fontos az, hogy megszervezzék ezt, pénzt áldozzanak rá és útnak induljanak?
4: Szerintem ilyenkor tudunk egy hosszabb minőségi időt így együtt tölteni. A gyerekek is ugye sokkal többet vannak velünk, mert ugye a nagyobbik már óvodába jár. Neki is van igénye rá, hogy velünk legyen, óvodától mentes ideig legyen egy ideig, bármennyire is szereti. Számunkra meg ugye pihentető más helyeken lenni, még hogyha a mindennapok nem lesznek pihentetők ugye a gyerekekkel, de akkor is egy más új élmény, feltöltődés, lelkileg közös felfrissítés.
2: Arra készülnek, hogy lehet, hogy a gyerekek hisztisek lesznek, nyűgösek, önöknek talán elfogy a türelmük.
4: Meg szoktuk így beszélni így előre a férjem, majd kinek van valamilyen kívánsága, illetve szoktuk azt is, hogy elviszük a gyerekeket, és akkor a másiknak van egy kis saját ideje bármire. Edzéssel tölteni.
2: Tehát, hogy a férjével önök adnak egymásnak pihenő időt. Egyikőjük elviszi a gyerekeket valahova, és akkor a másiknak addig van szabad ideje.
4: Igen, ez a hétköznapokban így működik, és akkor gondolom, hogy most így a nyaralás alatt is fogunk ilyeneket beiktatni, nem túl sokat, mert ugye azért is vagyunk, hogy mind együtt legyünk, de szerintem biztos lesz valamelyikünknek erre olykor-olykor igénye.

0: Miért éri meg elmenni nyaralni?
1: Hát nekem nőként és anyaként az, hogy nem az én háztartásomba vagyok, nem az én porcicáimat látom. Le tudok ülni úgy, hogy nem azon gondolkozom, hogy jaj, már megint mosni kéne, jaj, már megint rendet kéne tenni a konyhában, hanem ebből kiszakadni, amik a ilyen hétköznapi feladataim. Az igaz?

0: Igazán fontos képesség az a rugalmasságnak a képessége.
1: Sehel Gergely, tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta.
0: És ide tartozik az is, hogy a megállás, elindulás, pihenés és az aktivitás valamilyen formában ritmusosan tudják egymást váltani a nyaralás alatt is. Tehát, hogyha az én számomra az a megszokott, és azt veszem észre, hogy egész nap megyek, ez lehet, hogy nekem jó lesz, de nem biztos, hogy minden családtagomnak ugyanolyan jó például. Az embereknek különbözőek az igényeik azzal kapcsolatban, hogy milyen hosszú időn keresztül milyen típusú aktivitást szeretnek csinálni. És természetesen a nyaralás alatt se kell mindenkinek mindig pontosan ugyanazt csinálnia, sőt, nagyon hasznos tud lenni, hogyha a csapat néha nyilván életkortól függően egy kicsit szét tud válni, de az lehet problematikus, hogyha elmegyünk nyaralni, és az egyik szülő például folyamatosan teljesen más csinál, mint a család többi tagja. Ilyenkor érdemes ezt egy kicsit fejből megoldani, néha összekapcsolódni, néha azokban a tevékenységekben részt venni, amit éppen a másik szeretne, és utána megint mindenki visszafordulhat ahhoz, ami az ő számára a nyaralást megjeleníti.
1: A nyaralás igazából tér arra, hogy kapcsolódhassunk egymáshoz.
0: Számos olyan helyzetbe kerülhetünk, ahol közösen figyelhetünk például valamire, és ezek létrehozhatnak olyan kapcsolódásokat, amiben jó együtt lenni, amiben megismerhetjük egymást, amiben árnyaltabban láthatjuk a másikat, és jobban érthetjük azt, hogy ő miért olyan, amilyen. Tér arra, hogy kapcsolódhassunk egymáshoz, de hogyha arra van igényünk, akkor egy kicsit akár vissza is vonulhassunk, hogy önmagunkhoz kapcsolódhassunk, vagy kapcsolódjunk egy városhoz, a tóparthoz, vagy tengerparthoz, tehát talán abban segíthet egy nyaralás, hogy egy kicsit rugalmasabban lehessünk jelen, eltávolodva a hétköznapnak a mindenféle kötelezettségeitől.
1: Az is kicsit ront az élményen, hogyha az ember hazatérve a nyaralásból egyedül pakol ki, egyedül indítja el a mosást, és másnap reggel pedig már kezdődik újra egy munkahét. Hogyan jó levezetni, vagy hogyan jó feldolgozni egy ilyen nyaralás élményt?
0: Nagyon szerencsés, hogyha mind a nyaralás előtt, mind a nyaralás után van legalább egy nap ágyzsilipelési idő. Nagyon könnyen ott találhatjuk magunkat egy kissé kimerült és kissé fáradt állapotban a munkahelyünkön másnap. Ezért talán érdemes úgy tervezni, hogy a hazaérkezés után legyen egy fél napunk arra, hogy feldolgozzuk azt, ami velünk történt, újra tudjunk hangolódni a megszokott környezetünknek megfelelően, és aztán ezzel a megújult erővel tudjuk folytatni a munkát, családi életet, hétköznapi teendőinket.
1: A Vendégháznál mai adásában a családi nyaralásról beszélgettünk. Keressék adásainkat podcaston vagy a mediaclick.hu internetes oldalon. E-mail címünk vendegaháznál@mtva.hu. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Diós Judit.
2: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Idén is lesz Krisna völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
5: Igen, július 17 és 19-e között. Krisna völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A krisnavölgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
4: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
7: Kedves hallgatóink! Ma délben a Kolozsvár törökvágási református templom harangja szól a Kossuth Rádióban. A törökvágás természetes módon képződött hágó Kolozsvár belterületén. A legendák szerint viszont a várost ostromló törökök vágták az 1660-as években, hogy a kisszamos vizét eltereljék a város falak alól. A Donát negyedben lévő törökvágási református gyülekezet 1980. január 1-én állami elismeréssel alakult önálló egyházközséggé. 1994-ben felkérték Makovec Imrét a templom megtervezésére, aki 4 saroktornyos, fordított hajót idéző épületet rajzolt. A kivitelezési tervek és munkálatok Müller Csaba nevéhez fűződnek. Az alapkövet 1998. június 20-án helyezték el. Kevés pénzzel, de sok hittel elkezdték az építkezést, amely mintegy 10 évig tartott. A templom építő anyagai Makovec Imre szellemiségének megfelelően fa és kő. A felépült templomot 2008. május 4-én avatták fel. Belső tere különös hatással van a belépőre, feltekintve úgy érzi magát, aki ide látogat, mintha óriási melkas bordái ölelnék körül. A legtöbb fény ebbe a térbe a tetőn át jut be, a képzeletbeli szív irányából, kifejezve, hogy Isten éltető szeretete világossággal tölti el az ember életét. 1998-ban a törökvágási egyház közösség egyik családja 250 kilós harangot adományozott a gyülekezetnek, amelyet Nagyváradon öntöttek. Felirata így hangzik, Isten dicsőségére készítette Nagy Ferenc és neje Éva. 896-1996. Itt élned és halnod kell. Ez a harang figyelmeztetett a templomépítés ideje alatt a kitartásra, és hív Isten házába.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Erősödik a hőség. Hétvégén néhol 39 fok is lehet. Szombattól keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben, és a vörös kódot is meghosszabbították.
1: Elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett a visegrádi négyek, céljuk, hogy erős, hiteles hang legyenek az európai döntéshozatalban.
2: A TISZA párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek.
1: Az időjárásról.
2: Napos idő lesz ma, nagyon erős UV-sugárzással. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Akár 37 fok is lehet a következő napokban. A nagy meleg miatt hőségriasztás van érvényben, a vörös kód hatáját pedig keddé félig meghosszabbították. A szakemberek most is azt hangsúlyozzák, hogy mindenki tartsa be az ilyenkor szükséges óvintézkedéseket. Kovács Márton összeállítása.
3: Amikor hétvége van, vagy szabadság, lejövünk vízpartra.
4: Sok folyadék, pihenés, van légkondim, úgyhogy napközben néhányszor bekapcsolom.
5: Mindenki máshogy próbálja elviselhetővé tenni a hőséget. A vízre, a légkondicionáló berendezésre és a vízpartra is szükség lesz, mert az előrejelzések szerint a következő napokban folyamatosan melegszik az idő.
6: Ez még csak a forróság kezdete.
5: Szombattól akár a napi hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Hívta fel a figyelmet Pál Márton meteorológus, aki hozzátette, hogy az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
6: Kevés gomoly felhő képződik majd, ezekből a csapadék elvétve fordulhat elő. Péntekre, szombatra a 33-35 fokból inkább már a 36-37 fokos maximum lesz a jellemző, sőt szombaton már egy-egy helyen 39 fok is előfordulhat, az éjszakák is egyre kevésbé lesznek frissítőek.
5: Péntek éjfélig másodfokú, szombattól keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.
7: Ilyen meleggel még eddig nem találkoztunk, az ország nagy részében 29 fok felett lesz a napi középhőmérséklet. Ez a rendkívüli hő mindenkit megterhel.
5: Az idő a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat, a szív- és érrendszeri betegeket veszélyezteti elsősorban, mondta Krónikának a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Pádi Anna hozzátette, ilyenkor kiemelten fontos a folyadékpótlás, akár a szokásosnál kétszer többet is kell inni. A legjobb, tette hozzá szakértő, ha ásványvizet, gyümölcslevet vagy limonádét iszunk. Mivel azonban a sóveszteséget is pótolni kell, a levesek is jó hatással vannak a szervezetre. Kerülni kell azonban a cukros vagy magas koffein tartalmú üdítőket, valamint a tömény alkoholt.
7: Ha elmegyünk, házon kívül vagyunk, vigyünk magunkkal elegendő folyadékot, hogy útközben is tudjunk inni, az UV-sugárzás ellen is kell védekezni. Ha meglátogatunk valamilyen strandot vagy szabad vízfelületet, akkor ügyeljünk arra, hogy felhevült testtel ne ugorjunk be hideg vízbe, hanem fokozatosan hűtjük le a szervezetünket.
5: Nagy melegben romlik a koncentráció, nő a reakcióidő, türelmetlenek, ingerlékenyek lehetnek az emberek. Pádi Anna felhívta a figyelmet arra, hogy hőségben figyelni kell a test hűtésére is. Ezt javasolt vízpermettel, nedveskendővel, langyos zuhannyal vagy lábfürdővel elvégezni. Aki pedig teheti, víz közelben, strandon, vízparton töltse a legmelegebb órákat. Emellett a magas UV-sugárzás miatt javasolt legalább 30-as fényvédőfaktoros naptejjel óvni a bőrt.
7: Ennek a hőhullámnak az egyik következménye a test túlmelegedése, ami hőkimerüléshez, úgynevezett hőgörcsökhöz vezethet, és a végső extrém stádium a hőguta, amikor a szervezetünk hőmérséklete 40 fok fölé emelkedik, és tartósan ilyen magas. Ez egy életveszélyes állapot, itt mindenképpen el kell kezdeni a beteg hűtését, hogyha eszméletén van, akkor itatni kell.
5: A hőség miatt jövők eddig meghosszabbították a vörös kódot. Ezt a Szociális és Családügyi Miniszter jelentette be közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy figyeljünk egymásra. A rendelkezésnek két célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban, a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat.
1: A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön, a termésátlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Víg András összeállítása.
8: Békés Csaba mellett a korábbi években 7-8-9 tonnát is be tudtak takarítani hektáronként, most azonban mindkét növényből csupán 2-3 tonnás eredmény várható, ami az elmúlt évek legrosszabb termése. Ráadásul a felvásárlási árak jelenleg tonnánként 53 ezer forint körül vannak, mondja Bocsár Tamás, családi gazdálkodó.
9: Egyelőre a piaci árak ezt a 53 ezer forint környéki tonnánkénti árat igazolják vissza. Egyelőre, hát nem tudjuk, hogy a jövőben mi várható, de ez 2-3 tonnás terméseknél teljesen mínuszos, tehát még az önköltséget sem fogja fedezni.
8: A múlt héten a Dél-Alföldön esett eső a napraforgónak és a kukoricának jót tett, az őszi kalászosokon azonban már nem segített, sőt Békésben még rontotta is a minőségét, mondja Kozsuk Kornél, a Nemzeti Agrárkamara Békés vármegyei elnöke.
10: Mondhatjuk azt, hogy gyenge termés átlagnál, gyenge felvásárlási ár, nagyon nehéz őszi kalászos évvel érézünk.
8: A kertészeti kultúrák még érzékenyebbek a szárazságra, mint a szántóföldi növények. A paprikát például 2 naponta, a paradicsomot ritkában, de bőségesebben kell öntözni. Csóka Ferenc esztergomi gazdálkodó az M1-nek azt mondta, létfontosságú az öntözés, de nem mindegy, hogy milyen vizet kapnak a növények.
11: Nehogy kútvízzel locsoljunk, pláne ilyen rekkenő melegbe, tartályba gyűjtsük föl a kútból a vizet, hadd melegedjen át, és csak meleg vízzel locsoljuk meg a növényzetet. Lehetőleg kora reggel, és a levélzetet ne érje, hogy nehogy gombabetegségek szaporodjanak el rajta.
8: Hódmezővásárhely mellett a hőség és az asszály miatt közepes mennyiség termett, mondja Kuruzsa Tamás, vezérigazgató helyettes.
12: Az őszi növényeink kedvezőtlen terméseredményt produkálnak, míg az elmúlt időszakban 7-8 tonnás őszi árpákat arattunk, addig most 4 és 5,5 tonna között vagyunk.
8: A szárazság miatt a gazdák fokozott alapossággal készítették fel a gépeket az aratásra. A katasztrófavédelem pedig a nagyobb gazdaságoknál szemlét is tartott, hogy megelőzzék a gépek hibájából keletkező tüzeket. Egy gabonamező leégése ugyanis még tovább rontaná az amúgy is gyenge termés átlagot.
1: Az áramszolgáltatásban, az oktatásban és a közlekedésben is gondokat okoz a hőség Európában. Az Egyesült Királyságban csütörtök estig vörös riasztást adtak ki a kánikula miatt. Több száz iskolából korábban hazaengedik a diákokat, a vasúttársaságok pedig járatritkításokat jelentettek be. Az osztrák iskolák osztálytermeiben csak nem 30 fokos melegben ülnek a diákok. Milánóban kedden több erőmű leállt, az áramszolgáltatás számos kerületben megszűnt, miután a rendszer nem bírta el a fokozott klímahasználatot. Szokolai Kinga és Tótfalusi András összeállítása.
13: London szinte forr. Szögezte le kedden a londoni klímaakcióhét keretében tartott beszédében az ENSZ főtitkára. Aki csak teheti, a víz közelébe vonul szerte Angliában. Az enyhébb időjáráshoz szokott briteket extrém veszélyes hőségre figyelmeztették a héten. A hőmérséklet a 39 fokot is elérheti. Több száz iskola jelentette be, hogy hamarabb hazaengedik a gyerekeket a forróság miatt. A vasúti társaságok pedig számos járatot töröltek, csökkentett üzemben működnek. Azt kérték az emberektől, hogy csak akkor induljanak útnak, ha nagyon muszáj. A vörös riasztás csütörtök estig van érvényben. A lakosságnak azt tanácsolták, hogy fogyasszanak sok vizet, és inkább az árnyékos, hűvös helyeken tartózkodjanak. A bécsi iskolában a légkondicionáló berendezések nélküli osztálytermekben csak nem 30 fokos forróság van. A gyerekeket inkább kiviszik a szabadba. A tanárok nagyon kreatívak, mindent megtesznek azért, hogy a gyerekeknek ne kelljen órákon át az osztálytermekben ülniük. Kimennek a szabadba, kirándulásokat szerveznek, vízi játszóterekre mennek és hasonló programokat szerveznek. Nagy köszönettel tartozunk nekik, hogy elviselhetőbbé teszik a gyerekek minden napjait, de ez nem jelent hosszú távú megoldást, nyilatkozta a bécsi állami iskolák személyzeti képviselője. Ausztria egyes részein csak júliusban veszi kezdetét a nyári szünet, de sok iskola azt tervezi, hogy a hőség miatt korábban vakációra engedi a diákokat. Olaszországban már több halálos áldozatot követelt a hőség. Itt annyira megnövekedett a légkondicionáló berendezések használata, hogy a rendszer összeomlott, több erőmű leállt, a főváros számos pontja áram nélkül maradt. 2026-ban elfogadhatatlan, hogy ilyen zavarok lépjenek fel. A mentőszolgálatokat, a rendőrséget is érinti, a segélyhívók nem működtek, minden leállt, még az önkormányzat rendszere is, panaszkodott az egyik kerület polgármestere. Az áramszünet csak nem 2000 embert érintett délután 2 órától egészen késő estig. Többen a liftekben rekedtek, őket a hatóságok mentették ki.
1: Az elmúlt éjszaka is voltak halálos áldozatai az orosz dróntámadásoknak Ukrajnában, az ukrán válaszcsapások pedig egyre nagyobb károkat okoznak Oroszországban. Részletek Iváncsik Attilától.
14: A kelet-ukrajnai Harkiv és Dnipropetrovszk megyében 4 halálos áldozata és mintegy 30 sebesültje van a legújabb orosz dróntámadásoknak. A közép-ukrajnai Krivij Rih városában 3 helyi civil halt meg, 20-an megsebesültek. A déli Zaporizsjában benzinkút, Szumiban pékség, Poltavában gyárépület égett ki. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai után áramellátás nélkül maradt a mintegy 500 000-es Szevasztopol, a Krím-félsziget legnagyobb városa. 15 oroszországi megyében akadozik a lakossági üzemanyagellátás. Korlátozásokat is bevezettek. Miután az ukrán fegyveres erők az elmúlt hetekben folyamatosan támadták drónokkal a legnagyobb oroszországi olajfinomítókat. A kijevi sajtó közben arról ír, Washingtont meglepte, hogy az ukrán hadsereg milyen jelentős károkat tud okozni Oroszországnak. A Pravda szerint az ukrán válaszcsapások rámutattak Oroszország sebezhetőségére, ami arra is hatással lehet, hogy az Egyesült Államok engedélyezze a nyugati rakéták ukrajnai gyártását.
1: Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozója után a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel tartott egyeztetés után hangsúlyozta, Közép-Európa az Európai Unió legfejlődőképesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés kell. A partnerországok kormányfői mindannyian arról beszéltek, hogy a visegrádi csoport ismét erős lehet Európában. Kovács Márton összeállítása.
15: Magyarország örömmel tér vissza a visegrádi négyek együttműködésébe a legmagasabb szinten, és mindig számíthatnak ránk a partnereink.
5: Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 csoportot. Akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja. Sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön. Hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjen meg az európai döntéshozatalban.
15: Kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsé átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
5: Európa sikerének alapja a versenyképes gazdaság, jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, megfizethető energiára szükség van. Emellett a kiberbiztonság, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés és az innováció terén is erősíteni kell az együttműködést. A találkozón tárgyaltak az észak-déli közlekedési és energetikai folyosók továbbfejlesztéséről, valamint egyetértettek abban, hogy továbbra is támogatják a nyugat-balkáni országok európai integrációját. Erősek voltunk és ismét nagyon erősek akarunk lenni. Ez a célja a júliustól az év végéig tartó szlovák uniós elnökség programjának, közölte Robert Fico szlovák miniszterelnök. Hangsúlyozta, fontos, hogy az európai kihívásokra a tagállamoknak külön-külön is legyen válaszok.
16: Kellőképpen bölcsek vagyunk ahhoz, hogy csak olyan témákat tegyünk az asztalra, amelyek összekötnek bennünket. És a szlovák elnökség nevében szeretném megígérni, hogy az asztalra nem teszünk olyan témákat, amelyek elválasztanak bennünket, mert teljesen természetes, hogy az országok között eltérő álláspontok is vannak. De itt egy nagy közös agenda van, közös ügyvitel, ahol azonosak a nézeteink, és hogyha megállapodunk, még erősebbek leszünk.
5: A visegrádi négyek jelentik Európa jövőjét, jelentette ki a cseh miniszterelnök. Andrej Babis biztos benne, hogy sikeres lesz az együttműködés.
17: Meggyőződésem az, hogy az a koordináció, amivel mindig is rendelkeztünk, ami mindig ott volt az Európai Tanács ülései előtt, hogy ki mit fog mondani, mit fog képviselni, ahol jóvá hagytuk a közös fellépéseket, hogy sikeresek legyünk. Ez továbbra is ismételten így lesz, és nagyon szépen köszönöm a kollégáknak, hogy ismételten egy csónakban nevezünk.
5: Ha megértjük, hogy ami összeköt minket, az erősebb, mint ami szétválaszt, akkor Európa felfigyel ránk és meghallgat minket, mondta a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk hozzátette, ha a közösség országai együttműködnek, a V4 újra meghatározó erő lehet Európában.
18: Minden azon múlik, hogy visszatérünk-e ahhoz, ami sok évvel ezelőtt működött közöttünk, ami a bizalomra épített, a kölcsönös lojalitásra épült, és egymás megérzésére, hogy megérezzük közös érdekeinket. Ez elhalaszthatatlan Európában, és ez teljes mértékben dominál a különbségek fölött.
5: A csoport következő soros elnöke, Szlovákia miniszterelnöke mindhárom vezetőt meghívta Pozsonyba egy következő találkozóra.
1: A nyilatkozatok alapján a visegrádi négyek célja a regionális együttműködés újraélesztése, nem pedig egy az Európai Unióval szemben álló alternatív szövetség létrehozása, mondta Gönczi Róbert, a Migráció Kutatóintézet elemzője.
19: A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, bár az elmúlt években jelentősen meggyengült a V4 partner országai közötti kapcsolat, a közép-európai régió felismerte azt, hogy a saját észak-délirányú összeköttetése legalább olyan fontos, mint a nyugat-európai országokkal való együttműködés.
20: Látjuk azt, hogy lesz több olyan együttműködési tér is, ami attól függetlenül is működött, hogy időközben a V4 átment talán a legsúlyosabb válságán, amióta létezik, és maga az intézményi struktúrája a V4-nek érintetlen maradt, tehát nem szűnt meg a V4. Most egyszerűen csak életet kell lehelni azokba a háttérszervezetekbe, amik működtették eddig is, és mekkora szerencsénk van, hogy pont most Magyarország adja a soros elnökségét a V4-nek, hiszen itt egyfajta felütése is van ebbe a történetbe. Magyarország mondjuk össze tudja hívni Gödöllőn a V4-es kormányfőket, és ez alapján is látjuk azt, hogy tekintve, hogy mindenki elfogadta a meghívást, hogy van igény Lengyelország, Csehország és Szlovákia részéről is, hogy egyfajta reformot sikerüljön végrehajtani a V4-en belül.
1: Benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot. Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt országgyűlési képviselője szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata szükséges. Ebbe bevonnák a nyilvánosságot és a témával foglalkozó szakembereket is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán a javaslatról azt írta, évtizedes adósságot törlesztenek ezzel. Ambrus Róbert összeállítása.
21: Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a Mellétei Barna Márton által kedden benyújtott törvényjavaslatban. A Tiszapárt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása. A most benyújtott javaslat szerint felülvizsgálják a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló összes 1990. február 14-e előtt keletkezett pártállami iratot. Bevonják a munkába a korábban ilyen kutatásokat végző szakembereket. Létrehoznak egy tanácsadó bizottságot, ami javaslatokkal segíti a felülvizsgálati tevékenységet. Ennek 11 tagja lesz, akiket határozatlan időtartamra nevez ki a kormány. A bizottság elnöke és 4 tagja a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, vagy más nemzetbiztonsági gyakorlattal, szakismerettel rendelkező személy lesz. A törvényjavaslat szerint szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata. Vállaltuk, megcsináljuk, évtizedes adósságot törlesztünk ezzel, írta a Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök április végén jelentette be, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én hozzák nyilvánosságra az aktákat. A kormányfő erről beszélt Nagy Imre újratemetésének emléknapján is a parlamentben.
22: A Magyarországgyűlés 36 éves hiányát és tartozását mi most jóvá tesszük, még az október 23-ai nap előtt az 56-os forradalom kitörésének 70. évfordulója előtt, és nyilvánosságra fogjuk hozni, betekinthetővé tesszük az ügynök aktákat.
21: Már a rendszerváltást megelőző tárgyalásokon előkerült az ügynökakták megnyitásának kérdése. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a Nemzeti Kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. Később a két párt újra követelte az akták megnyitását, miután kiderült, hogy a belügyminisztérium továbbra is figyeli az ellenzéki pártokat. Az ügynökakták kérdése 2002-ben azzal került újra a figyelem középpontjába, hogy kiderült, az akkori miniszterelnök Medgyesi Péter kémelhárítóként dolgozott a Kádár korszakban. 2010 után többször került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
1: Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. Két hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség.
19: Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénz és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben.
1: Lényegesen csökkentette inflációs előrejelzését tegnap a Magyar Nemzeti Bank. Ezzel összhangban 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte a kamatot a monetáris tanács. Varga Mihály jegybankelnök kiemelte, még az árrésztoppok kivezetésével sem emelkedne a cél fölé az infláció, így most lenne lehetőség ezeknek a korlátozó intézkedéseknek a megszüntetésére. A jegybankelnöke a következő két ülésre további kamatcsökkentést vetített előre. Pálfai Csikó összeállítása.
0: A monetáris tanács az alapkamatot 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte.
2: Az elemzői várakozásoknak megfelelően kedden csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Legutóbb februárban hajtott végre hasonló intézkedést az MNB. Az alapkamat azért kiemelten fontos, mert a jegybank ezen keresztül befolyásolja a banki hitelek kamatát, a betéti kamatokat, a forint árfolyamát és a gazdasági növekedést is. Így például a magas alapkamat drágábbá teszi a banki kölcsönöket, vagyis kevesebben vesznek fel hiteleket, ami visszafogja a fogyasztást és a beruházásokat, holott ezek a gazdasági növekedés hajtómotorjai. A jegybank elnöke a mostani döntést azzal indokolta, hogy az inflációs kilátások javultak, hazánk kedvező kockázati megítélése fennmaradt, miközben a közel-keleti helyzet rendeződésével az energiaárak is mérséklődtek, így a globális környezet is kedvezőbbé vált.
0: Előre tekintve a kedvező folyamatok fennmaradása esetén a monetáris tanács további kamatcsökkentésekre lát teret a nyár folyamán, miközben pozitív reálkamatot tart fenn. A kamatcsökkentések folytatásáról a monetáris tanács a szeptemberi inflációs előrejelzés, inflációs jelentés alapján dönt.
2: Varga Mihály azt is elmondta, hogy az inflációs előrejelzés pályája jelentősen lejjebb került, aminek az oka az erősebb forint, illetve az olcsóbb élelmiszerek és alacsonyabb energiaárak. A Nemzeti Bank szerint utóbbiak csökkenése miatt így a védett tár kivezetése nem okoz üzemanyagáremelkedést, valamint az árrés korlátozások azonnali kivezetésével sem emelkedne az infláció a jegybanki cél fölé, és nem fenyegetné az árstabilitást. A döntés ugyanakkor nem a jegybank, hanem a kormány kezében van. Az NMB előrejelzése alapján egyébként idén az infláció 1,8%, jövőre 2,3%, 2028-ban pedig 3% lehet.
3: Az elemzőknek a túlnyomó többsége számított erre a lépésre.
2: Magyarországon a kedvező folyamatok miatt annak ellenére csökkent az alapkamat, hogy szinte az összes európai jegybank tartotta, vagy emelte a szintjét. Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az M1-en. Horváth Sevestyén rámutatott, hogy hazánkban régiós szinten továbbra is magasnak számít a kamat. Ez ugyanakkor hozzájárul a forint erősödéséhez, ám az nem mindenkinek kedvez.
3: A legjobb forint árfolyama stabil, mind az erősödő, mind a gyengülő forintnak megvannak a nyertesei, például a mostani, most már másfél éves forint erősödésének, vagy az elmúlt három hónapban kiemelkedően nagy erősödésnek a magyar emberek olyan szempontból nyertesei, hogy a külföldi nyaralás az olcsóbbá válik, ugyanakkor megvannak a vesztesei is, például a magyar vállalatok, akik a külföldi piacokra termelnek, most a forint erősödése miatt alacsonyabb bevétellel néznek szembe.
2: Horváth Sevestyén szerint előbb-utóbb ezért meg fog fordulni a forint árfolyama, vagy pedig a jegybank és a kormányzat fog megállt parancsolni a forint erősödésének.
1: Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint a magyar euró bevezetéséről szóló kormányzati terv azt az üzenetet közvetíti a pénzpiacoknak, hogy a kabinet célja egy megfontolt és fenntartható gazdaságpolitika kialakítása.
19: Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az Európai Bizottság küldöttsége pénteken Budapestre érkezik, hogy az uniós fizetőeszköz bevezetéséről tárgyaljon a kormány tisztviselőivel, hangsúlyozta, az euró mellett szól, hogy megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet, csökkenti az árfolyam kockázatot, valamint hozzájárulhat az árstabilitás és az alacsony infláció fenntartásához. Hátránya viszont, hogy mérséklődhet a jegybank mozgástere a monetáris politikában.
4: Megfigyelhető, hogy az euró bevezetése utáni első időszakban azért például a kiskereskedők részéről lehet nyomás az árak emelésére, ha bár ez azért nagyon szabályozott, és sokan úgy élhetik meg valóban ez egyén szintjén, hogy növekednek az árak. Ezért azt érdemes mindig figyelembe venni, hogy hosszabb távon mi történik a gazdasággal, az árak hogy tudnak esetleg egy rövidebb emelkedési átmeneti időszak után visszakorrigálni, és mi lesz a versenyképességgel. Erre rossz például Görögország, sok kihívás elé néz most Szlovákia, de egyébként a szlovén gazdaság pedig tulajdonképpen merített az euró bevezetéséből.
1: Újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban a MÁV, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
19: Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy végül az államnak kelljen visszavennie a céget. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavítás teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter.
1: 1:03. Adásunkban addig elmondtuk, hogy erősödik a hőség, hétvégén néhol 39 fok is lehet, szombattól keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben, és a vörös kódot is meghosszabbították. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 000 gyermek nyaralhat a programban.
6: Déli krónika.
1: Megkezdődött az országgyűlésben a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló javaslat vitája. Az előterjesztés szerint a települések vezetőinek fizetését a jelenlegi szinten rögzítik, a vármegyei közgyűlési elnökökét pedig csökkentik. Megszüntetik a havi költségtérítést is. A jelenleg érvényes szabályok szerint az érintettek fizetése július 1-től emelkedett volna. Brieska Dániel beszámolója.
7: Hosszan vitázott kedden az országgyűlés a polgármesterek fizetéséről. A Tiszapárt országgyűlési képviselője Szabó Tibor által benyújtott törvényjavaslat befagyasztaná a polgármesteri illetményeket. Megszüntetnék az automatikus, az országos átlagbér növekedéséhez kötött emeléseket.
23: Nem engedhetjük meg, hogy 2026. július 1-én minden külön döntés, minden külön vita nélkül automatikusan megemelkedjen a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye. Ez a dátum sürgető. Ha most nem cselekszünk, a mechanizmus magától a ház beleszólása nélkül lép működésbe.
7: A jelenlegi szabályozás szerint júliustól csak nem 9%-kal emelkednének a fizetések. A Tiszapárt szerint ez a jelenlegi gazdasági és költségvetési környezetben nem indokolt. Ha a javaslatot elfogadják, a polgármesterek illetménye változatlan marad, a vármegyei közgyűlési elnököké pedig csökken.
24: A Fidesz-KDNP rendkívül nagyvonalúan járt el a politikai vezetők bérének megállapításakor.
7: A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a kormány támogatja a javaslatot. Stumpf Péter szerint jelentős igazságtalanságot orvosolnak azzal, hogy 50%-kal csökken a vármegyei közgyűlési elnökök jövedelme.
24: Ez a javaslat nem sérti az önkormányzati autonómiát, nem jár érdemi elvonásokkal, sem hatáskörök, sem források tekintetében.
7: A Fidesz szerint a javaslat túlmutat a javadalmazás kérdésén, mert arról is szól, hogy milyen szerepet szánnak az önkormányzatoknak. fogalmazott Kontz Zsófia.
6: Társadalmi egyeztetés nélkül kívánják ezt a javaslatot elfogadni. A frakciónk részéről kifejezetten eljárási okok miatt nem tudjuk ezt támogatni, és azt javasoljuk, hogy mindenféle szempontból egyeztessenek erről az érintettekkel.
7: Az önkormányzati rendszer dolgozóit jobban meg kell fizetni a KDNP vezérszónoka szerint.
9: Önök úgy gondolkodnak, hogyha a személyi kiadásokon spórolnak, akkor ebből majd dologi kiadások lesznek. Én meg azt mondom, hogy ez egy teljesen elhibázott gondolkodás.
7: Mondta Hargitay János. A Mi Hazánk képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kis településeken szinte minden feladat a polgármesterekre és a közvetlen kollégáikra hárul, a kormány mégis rajtuk akarja elverni a port, mondta Dócs Dávid.
10: Számos volt kollégámmal, polgármesterrel beszéltem, és mélységesen fel vannak háborodva, hiszen nem egy ilyen hozzáállást vártak az önök kormányától.
7: A polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki fizetésekről szóló javaslatról várhatóan a jövő hét elején szavaz majd az országgyűlés.
1: A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két Tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt, egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint az idei 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését.
19: Müller Anna, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat.
11: A cél az, hogy a szakmai szervezetek széleskörű bevonásával olyan tér szülessen meg, amely alkalmas a pedagógusok valós teljesítményének mérésére. Az új tér legyen elfogadott és szakmailag megalapozott. Továbbá legyen kialakítva az a támogatás az igazgatók számára, amelynek segítségével jól és hatékonyan tudják kihasználni a majdani értékelési és visszajelzési rendszer adta lehetőségeket.
1: A választási időszakban és az azt megelőző két évben inkább az országos politika volt előtérben, de ez most változhat, mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője a közmédiának.
19: A párt mai háttérbeszélgetése előtt Szepesfalvi Anna arról beszélt, most adott a lehetőség, hogy ismét közvetlenül a várost érintő ügyekre koncentráljanak.
12: Fél éves költségvetést fogadtunk el a Tisza pártnak a fővárosi frakciójának a kérésére, mert ők azt mondták, hogy ugye, hogyha áprilisban megtörténik, ami megtörtént és kormányváltás van, akkor itt igazából egy teljes újra gombolása lesz a költségvetésnek, hiszen források bővülni fognak, és rendeződik a kapcsolat a kormányzat és a főváros között, és ez anyagilag is megtörténik. Ehhez képest azt látjuk, hogy ez nem történt meg. Feszültség van, halogatás van, úgyhogy gyakorlatilag hiába fogadtuk el ezt a fél éves költségvetést, ugyanezek mellett az elvek mentén tudjuk csak a következő fél évben folytatni.
1: Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után.
19: A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az intézkedés a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Linc Mayer Szilvia hangsúlyozta, a jövő héttől érvényes változás a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, azonban az árakra már most is hatással lehet.
25: Dömping mennyiségben rengeteg csomag jön hozzánk is, tavaly 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra, és nekünk is voltak ellenőrzéseink. Egy nap a kiemelt napokon 3-500 csomagot vizsgált át a NAV, és ezek általában 40-60%-ában talált valamilyen fogyasztóvédelmi, illetve jellemzően hamisított terméket ezekben a csomagokban. Tehát itt a fogyasztóvédelem, a kereskedők védelme, emiatt fontos valamilyen változást bevezetni ebben, és ez az első lépés.
1: Továbbra is vizsgálják a Szimva-patak elszíneződésének körülményeit. A jelenlegi információk alapján a vízbe került anyag emberre nem veszélyes, közölte Miskolc város aljegyzője.
19: Nagy Boglárka elmondta, hogy a vízfolyás a miskolci Tatár utcai fűtőmű egyik gőzfejlesztő kazánjának karbantartási munkájának következtében színeződött el. Hozzátette, a polgármester elrendelte az eset teljes körű kivizsgálását.
8: Azonnali hatállyal kérte a MIHÖ ügyvezetőjét, hogy részletes tájékoztatást adjon a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló ilyen eset a jövőben ne forduljon elő. A színvába beömlő csapadékcsatorna szakasztól egészen a szennyezettség forrásáig gondoskodtunk a csatorna teljes keresztmetszetének átmosásáról, tisztításáról, egyidejűleg a csatornába a leülepedett anyag eltávolítására is sor került. Megelőzendő, hogy ez az anyag a színvába ne kerüljön. A környezetvédelmi hatóság által folytatott biológiai és kémiai vizsgálat jelenleg folyamatban van, ennek eredménye várhatóan a mai napon elkészül.
1: Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. A szervezők állami támogatásból augusztus végéig több mint 40 ezer gyermeknek nyújtanak gondtalan kikapcsolódást. Általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyerekek, állami gondoskodásban élők, nevelőszülői hálózatból érkezők, tanodásdiákok, valamint külön turnusokban családok is részt vehetnek a programban. Falucska Ivett összeállítása.
13: Nyüzsgő gyerekektől hangos ismét a Zánkai Erzsébet tábor. A Tófei Kincskereső általános iskolából 42 diák érkezett üdülni a Balaton partjára. Közülük többen hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek, akik vélhetően nem jutottak volna el nyaralni idén. Mondta Gerencsér Lászlóné tanító.
14: A Balaton közelsége, ez a mindennapi sándorlási lehetőség, ezek a programok, amiket nyújtanak számunkra, a tudomány, a sport, a hősök tematikájában épülő foglalkozások, valamint ez a bőséges változatos program kínálat garantálja, hogy a gyerekek egy élményekben gazdag, felejthetetlen hetet töltessenek el itt Szánkán.
13: A Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola diákjai közül is több mint 40-en üdülnek a Zánkai Erzsébet táborban. Nagyné Molnár Rózsa fejlesztő pedagógus elmondta, a nyaralás kötetlen környezete segít abban, hogy a diákok oldottabbak legyenek, problémáikról könnyebben beszéljenek, megnyíljanak.
15: Az iskolában csak azt látjuk, hogy a tanórán és a szünetekben viselkedik, itt pedig látjuk a szociális készségeiket is, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni egymáshoz, mennyire segítőkészek. Én azt gondolom, hogy új barátságok köttetnek, szívesen beszélgetnek egymással.
13: Az Erzsébet táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási programját jelentik. Iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak, illetve határon túli magyarok is érkeznek üdülni. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki több helyszínen. Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron, az erdélyi Erzsébet táborban, illetve a Bács-Kiskun vármegyei Ágota falván. A szervezők állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A családoknak ez mindössze 1000 forintba kerül. Számolt be a részletekről Darabánt Judit, az Erzsébet táborokat szervező, Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány sajtófőnöke.
16: A táborok filozófiájának a középpontjában az élményszerzés, az élménynyújtás áll. A kulturált szórakozás és a kikapcsolódás, ez a fő jellemzője az Erzsébet táboroknak, de emellett élménypedagógiára épülő indirekt tanulás és kompetenciafejlesztés is szerepet kap.
13: A sajtófőnök hozzátette, az Erzsébet táborokban a biztonság is fontos. A 24 órás gyermekorvosi ügyelet mellett az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van. A strandon pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra.
17: Autós percek.
26: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között helyenként csak araszolnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között torpan meg a kocsisor. Dolgoznak az M0-ás keleti szektorán az M5-ös felé az M4-es csomópontnál. A 39-es kilométernél a külső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás. Mentenek egy teherautót az 54-es főúton a 77-es kilométernél. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.
1: Fővárosi információk következnek.
27: Jó napot kívánok! A fővárosban ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányúsítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszt pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok használhatják. Varga Etele, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, megdőlhetnek a meleg rekordok, már az éjszakák sem hoznak enyhülést. A várható időjárásról Molnár Csilla meteorológus beszél.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Bizony biztos, hogy a hétvégén, illetve a jövő hét első napjén dől majd meg meleg rekord. Már-már elviselhetetlen lesz a meleg, hiszen akár 40 fok is valószínű vasárnap, jövő héten pedig 41 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Egyébként ma még a déli délkeleti tájakon egy-egy rövid ideig tartó záporzivatar is előfordulhat, holnap már csak a legdélkeletebbi pontokon, aztán utána felhőtlen lesz az idő, szikrázó napsütéssel, egyre fokozódó UV-sugárzással, és ahogy már mondtam, meleggel. Napközben elmondtam, hogy 40 fok is lehet, az éjszakák során pedig egyre inkább 20 fok környékén alakulnak a minimum értékek, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Krónika, a szerkesztő Király Erzsébet. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Hatodik világbajnokságán is gólt szerzett Cristiano Ronaldo, Tátai Dávid is a Juk Dubrovnik vízilabdázója lesz. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K-csoportjában, Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát két góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Most a 41 éves klasszist hallják.
18: Nagyon boldog vagyok a rekord miatt, de ami még fontosabb, az a győzelem, amit a csapat ért el. Keményen dolgoztunk, és sikerült is javulnunk az első mérkőzéshez képest. Néha előbb szenvedni kell, hogy aztán később valami jó jöhessen, és velünk pontosan ez történt. A lényeg, hogy magabiztosan nyertünk, és így jó eséllyel teljesítjük az első célunkat, a csoportból való továbbjutást.
5: A portugálok az első meccsen 1-1-es döntetlent játszottak a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Tegnap viszont tehát 5-0-ra legyőzték Üzbegisztánt, most következzen a portugálok spanyol szövetségi kapitánya Roberto Martínez, aki természetesen Ronaldót is méltatta a mérkőzést követően.
20: Messi és Ronaldo is történelmet írt, mindketten hozzájárultak a labdarúgás fejlődéséhez. És szükségük van a rivalizálásra ahhoz, hogy ők egyénileg egyre tovább fejlődjenek. Ami a mi kapitányunkat, Ronaldót illeti, ő egy példakép. A 6. világbajnokságán szerepel, kiváló képességekkel rendelkezik. Keményen dolgozik nap mint nap, minden edzésen példás a hozzáállása, mint ahogy az öltözőben is. Megérdemelten lett a mérkőzés embere, készen áll a folytatásra. Mindemellett egy alázatos ember, ettől ennyire egyedi.
5: Most pedig hallgassuk meg a vesztes üzbék csapat szövetségi kapitányát, az aranylabdás védőt, Fábio Cannavarót.
21: The difference between this kind of national team is important.
22: Sajnálom a játékosokat, mert túl sokat dolgoznak, de persze a különbség a két csapat között jelentős volt. Amikor gólt kapsz az első 10 percben, az mindig megnehezíti a dolgokat. De a célunk az volt, hogy itt legyünk, hogy tapasztalatot szerezzünk, hogy próbáljunk jó dolgokat csinálni. Boldog vagyok, mert láttam a játékosaimon, hogy próbálkoznak. Szóval ez számomra nagyon fontos, mert tudom, mi van bennük legbelül, és tudom, hogy képesek megmutatni. Az első két körben Kolumbiával és Portugáliával kerültünk szembe. Ők a világ legjobb csapatai közé tartoznak. Szóval most megyünk, hogy újra felkészítsük a csapatot. Persze meg kell próbálnom megmondani a játékosaimnak, hogy ne adják fel, mert persze a mai nap 5 gólt kaptunk, ami túl sok.
21: We consider 5 goals today is too much.
5: Ugyanebben a négyesben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot magyar idő szerint ma hajnalban, a mexikói Guadalajarában, és így 6 ponttal már tovább jutott a K-csoportból, ahol a 4 pontos Portugália követi. A Kolumbia-Kongó találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
28: Dacára annak, hogy nem volt túl gólgazdag a találkozó, és talán nem is volt különösebben látványos, de azért taktikai szempontból elég érdekesnek bizonyult. Ami azt kell, hogy mondjam, hogy a szokásos felállás volt, ami a világbajnokságon tapasztalható, amikor egy minőségbeli jobb csapat játszik egy kevésbé jóval. A kongói válogatott visszahúzódott a csátér felére, 5-3-2-es játékrendszert alkalmazva, ugye többségében igyekezett a labdaszerzések után főleg Bakambut megjátszani. Igazából különösebben kvalitás nem volt bennük, ezek a támadás szövések többnyire pontatlanok voltak, tehát gyakorlatilag inkább támadó lövésekkel vagy szögletekkel próbálkoztak. Ezzel szemben a kolumbiai válogatott ugye erre egy 4-3-3-as játékrendszert alkalmazott, klasszikus dél-amerikai stílusban. Sokat forgatták a játékot, tényleg öröm volt nézni az első 20 perc során 2-3 gólhelyzetét is adódott, különösen a széleken sokat kerültek a kongói válogatott mögé. Az első 20 percben Munoznak két gólhelyzete is volt jobb hátvéd pozícióból. Nagyon-nagyon sokszor, amint elveszítették a labdát, rögtön visszaszerezték a kolumbiaiak, tehát nagyon dominánsan léptek fel. A második félidőre kicsit visszaesett ez a kolumbiai válogatott, és már egyre kevesebb helyzet adódott. Megemlíteném Tamás Rodriguez-nek a nevét, aki szintén a harmadik világbajnokságán vesz részt. Kolumbiában eddig csak Carlos Valderrama és Freddy Rincón mondhatta el. Nagyon nagy sztár Tamás Rodriguez. Ennek ellenére Néstor Lorenzo lépett egy merészet és lecserélte a második félidő derekán. Az egyik legnagyobb sztárt lecserélni az nagyon-nagyon

0: elvette érintetlenül a hálóját, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez is teljességét figyelembe jövő megérdemelt ennyi ezzel az apró 1-0-ás különbséggel.
1: És Kolumbia számára így az első hely lesz a tét a csoportkör utolsó fordulójában a portugálok ellen, és ez már egy döntetlen is elég. A szövetségkapitány Nesso Lorenzo szerint érdekes meccset játszhatnak majd a portugálokkal.
2: Portugália bizonyos szempontból hasonlít ránk, szeret kezdeményezni és labdát birtokolni. Más csapat, mint azok, amelyekkel eddig találkoztunk. Még meglátjuk, hogy állunk majd hozzá a mérkőzéshez, hogy pontosan milyen taktikát választunk, de olyan meccs lesz, amin mindkét csapat igyekszik majd szórakoztatóan játszani.
1: Az L csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bosztoni találkozó 0-0-al zárult, ezzel a döntetlen mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. Anglia sorozatban a negyedik nagy tornán játszott döntetlent második csoport mérkőzésén, ez is szóba került a Jude Bellinghammel készült meccs utáni interjúban. A Real Madrid játékosa 50. alkalommal játszott tegnap az angol válogatottban, és őt választották a meccs legjobbjának is.
3: Szerintem nem én érdemeltem meg ezt a díjat, hanem valamelyik gánai játékos, mert kiválóan védekeztek, de persze hálás vagyok érte. Több helyzetünk is volt, de a gól nem jött össze. Ez az angol válogatott tipikus második meccse volt. Az elsőt megnyertük, most meg megint döntetlent játszottunk. A gánaiak láthatóan az egy pontért jöttek, amivel tovább juthatnak. Ezt megvalósították, remek munkát végeztek.
1: Az L csoport másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem jutott tovább a négyesből. Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát nemzeti együttesben. Zlatko Dalic, a horvátok szövetségkapitánya, természetesen az aranylabdás legendáról is szót ejtett meccs utáni nyilatkozatában.
2: Örülünk a győzelemnek, amit még különlegesebbé tesz, hogy Luka 200. meccsén értük el. Rendkívüli, amit véghez vitt. 40 évesen még mindig 80 percet játszott. Ő a válogatottunk vezére. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt van velünk, és a sok támogatás, amit még az ellenfél szurkolóitól is megkap, mutatja, mennyire fantasztikus játékosról van szó. Nem csak a horvát labdarúgás, hanem a világ egyik legjobbjaként fog bevonulni a történelembe.
1: A világbajnokságon pedig ma megkezdődik a csoportkör utolsó harmadik fordulója. A mérkőzéseket minden csoportban egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada, illetve Bosznia-Hercegovina és Katar találkozik egymással. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport zárófordulójának két mérkőzése, a Csehország Mexikó és a Dél-Afrika Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd. A társházigazda Kanada tehát Svájccal csap majd össze, mindkét csapatnak 4 pontja van, Kanadának viszont 1 pont is elég lenne a csoport elsőséghez, ettől függetlenül győzelemre játszanak majd, ezt ígérte a szövetségi kapitány Jesse Marsh.
4: Azt hiszem, mi edzők és játékosok mind voltunk már olyan helyzetben, amikor elég volt egy döntetlen. De úgy érzem, a legrosszabb út ahhoz, hogy ezt elérd az, ha döntetlenre játszol. Szerintem úgy kell kimenned a pályára, hogy győzni akarsz, aztán majd cserékkel vagy taktikai változtatásokkal megpróbálod úgy alakítani a meccset, hogy a végén jól gyere ki belőle. A mentalitásunk és a tervünk tehát a győzelem megszerzésére összpontosul.
1: Továbbra is labdarúgás. Túlbő a Ferencváros kerete, ezért várhatóan lesznek még távozók a nyáron. Erről beszélt az M1-nek adott interjújában az új vezetőedző Borbé Balázs. Az FTC tegnap utazott el egy 10 napos ausztriai edzőtáborba. Borbé Balázzsal az elutazás előtt Andrássy Gyula beszélgetett.
5: Tudtam, hogy mit és hogy akarunk csinálni, nyilván túl vagyunk a felkészülés, nyári felkészülésnek az első szakaszán, főleg a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, amit ugye lezártunk egy barátságos mérkőzése. Hál' Istennek mindenki túlélte, nem történt semmilyen sérülés az első 2 hét után, úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Megkezdik az edzőtávort, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a felkészülésnek a második szakaszát, amiben sokkal több taktikai elemet fogunk majd gyakorolni. Az egyik célom az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, vagy alakítsunk ki, ahol szívesen járnak a játékosok, és szívesen is jól érzik magukat, és tényleg nem akarnak innen hazamenni, hanem tényleg jól érzik itt magukat. Ha ilyen a visszajelzés, akkor ez úgy néz ki, hogy jól alakul, de nyilván van hova még fejlődni, meg van még mit csiszolni ezen a dolgon is.
6: Vannak érkező távozók, hosszabbítók, már többet is

0: bejelentett a Ferencváros hivatalosan is. Mekkora átalakulással számol, és ami talán engem jobban érdekelne, hogy tekintve a Hajnal Tamással ápolt jó viszony által, a sportigazgatóra mennyiben egyeztet a keretátalakításban, mekkora szabad kezet kap ebben?
1: Hát az abszolút közös döntések, mindent megbeszélünk. Én úgy gondolom, hogy főleg ez a nyári átigazolási időszak, ez általában intenzív. Én úgy gondolom, hogy egyelőre még mindig sokan vagyunk, úgyhogy redukálni fog kelleni majd a keretet. Nem mondom, hogy ahogy említettem, mindent egyezteszünk, mindenről beszélünk, és általában ezek közös döntések.
2: Nemzeti Sportkrónika.
3: A továbbjutás és a 2029-es Európa-bajnokság selejtezője a cél a magyar férfi kosárlabda válogatott számára a júliusi két világbajnoki selejtező előtt. A csoport harmadik helyen álló magyar csapat jövő pénteken Finnországban lép pályára, majd 3 nappal később. Székesfehérváron a sereghajtó Belgium ellen zárja az első csoportkört. Somogyi Ádám a magyar csapat irányítója, így várja a két VB selejtezőt.
4: Borzasztóan motivált itt minden játékos, és éhesek vagyunk. Nyilván az is hozzátartozik a képlethez, hogy az Európa-bajnokságon negyedik helyezett finn válogatott, de most még csatlakozik egy All-NBA All-Star játékos Lauri Markkanen személyében, ami tényleg egy olyan csodával határos cselekedetté tenni a Helsinki-ben lévő győzelmet, hogy nagyon nehéz lesz, és nagyon nagy dolog lenne, ugyanakkor ez lesz a célunk, ezzel a célra megyünk, illetve a belgák ellen is majd egy nagyon kemény mérkőzésre számíthatunk, de az a célunk, hogy közönséget ki tudjuk szolgálni, és meg tudjuk nyerni a meccset. Viszont nyilván ehhez egy nagyon rögös út és kemény felkészülés fog vezetni.
3: A BL győztes Burján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVC pólósát, Tátrai Dávidot. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
5: Vízállás jelentés.
6: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 24-én. A Duna hazai szakaszán Budapestig enyhén változó vízállásokat mérnek, alatta apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 21,5, Budapestnél 24,1, Mohácsnál 25,2 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 100 cm, 18%, Medve 113, 12, Nagybajcs 80, 14, Gönyű 41, 14, Komárom 88, 12, Esztergom 65, 10, Nagymaros 13, 10, Budapest 118, 10, Dunaújváros mínusz 12, 8, Dunaföldvár mínusz 128, 8, Paks mínusz 2, 10, Dombori 37, 12, Baja 136, 11, Mohács 156, 11. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 37 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló. 1735,2 és 1733,3 között 23 deciméter. Szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló, 1667,8 és 1666,4 között 22, 80, 1400. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló, 1616,7 és 1616,3 között 19, 110, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló, 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület, szélessége 130 méter, hosszúsága 1600 méter. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 76-40, átlag vízmélysége 324, hőfok a Siófoknál 26,1. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 52,0, hőfoka 25,2.
5: Műsorajánlat. Nagyok.
7: Bohó fiatalból rangos professzor lett. Kemény sváb neveltetése kamaszként teher volt, ma pedig már büszkeséget jelent számára. Tudományos karrierjében mindent elért, elismert oktató, kutató, itthon és külföldön is. Vendégem Keményfi Róbert etnográfus, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Várja önöket a beszélgető társ Gyarmati Péter.
5: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
8: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló a harmadik rész, szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
9: Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
5: A Rádiószínház műsorán ezen a héten a Krimiké a főszerep.
10: Megtetszett végre jönni, Titmás úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
11: Mindez azért, mert Hogárti néném megajándékozott egy gyémántat.
5: Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
12: Üljön le.
10: Igen.
12: Mondjon el mindent.
9: Szerintem ez a nő a gyilkos.
5: Klasszikus detektív regények rádió változata. Péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
16: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
6: 13 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot. A tervezetet már a jövő héten megtárgyalhatják a képviselők, miután a miniszterelnökséget vezető miniszter ismét rendkívüli ülést kezdeményezett. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot KED éjfélig. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A tározó kapadása miatt vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. Megdőlt a francia hőségrekord. Tegnap Bordeaux közelében 44,3 fokot mértek. Itthon is fokozódik a hőség, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 13-20, holnap 31-37 fok várható, nagy tavaink vize 26-27 fokos.
17: Műsorajánlat.
18: Kalendárium.
19: Nyáresti hullócsillag koncertek. Stúdió vendégünk Kövi Szabolcs zeneszerző, fuvola művész. Kaláka Fesztivál Egerben június 25-től és Balatoni Retro címmel nyílt kiállítás a Keszthelyi Balatoni Múzeumban.
18: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
20: Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is szélsőséges az időjárás. Fagy és szárazság keseríti a magyar gazdák életét, ráadásul a kereskedelem globális konfliktusok miatti átalakulása tovább nehezíti a helyzetüket. Ahhoz, hogy versenyben maradjanak a világpiacon, nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel tudnak érvényesülni.
18: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Vár a Lidl, az év friss pékáró kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
18: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
21: Tegnap is ülésezett az országgyűlés, a keddi ülésnapon többek közt elfogadták az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, a közmédiát átalakító médiatörvényt, szigorították a parlamenti vizsgálóbizottságok szabályait, döntöttek arról, hogy kivezetik a védett hatósági üzemanyagárat. Utóbbival kapcsolatban Kapitány István azt mondta, ki kell vezetni az országot a válságüzemmódból, míg az ellenzék szerint a bizonytalan nemzetközi helyzetre való tekintettel elhamarkodott a védett ár kivezetése. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Varga Etele szociológus közgazdászt.
22: Köszöntöm a hallgatókat.
21: És itt van velünk Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője is. Köszöntöm.
23: Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat is.
21: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Azt látjuk, hogy az elmúlt két napban iszonyatosan felgyorsultak az események, és hangosak is lettek. Talán érdemes lesz mind a kettőről beszélni. Ugye itt van az alaptörvény 17. módosítása, ugye a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról is döntöttek, az országgyűlési képviselők mandátumának 12 évben való korlátozása, védett üzemanyagár, folyamatosan sorolhatjuk azokat az intézkedéseket, azokat a törvényeket vagy vitákat, amelyek jelenleg is folynak a parlamentben, de érdemes talán azzal kezdeni, amit Radnai Márk, a Tisza alelnöke írt, hogy a választások óta sokszor érzi azt, hogy nagyon sokan úgy ítélik meg, hogy mintha a Tisza kicsit lassabban haladna, mint amit ígért. Míg vannak olyanok, akik örülnek annak az eredménynek is, amit eddig elértek. Hát hogy lehet összefoglalni? A Tisza gyorsan vagy lassan halad?
22: Én, mint bevallottan a rendszerváltás támogatója, aki most nagyon nagy örömmel ül a közmédiában, így, hogy végre az elmúlt 16 évben azért erre olyan túl sok lehetősége a rendszerváltás támogatóinak nem akadt, de én azt gondolom, hogy nagyon jól haladunk, főleg ahhoz képest, amit nagyon sok volt kormánypárti jelenlegi ellenzéki politikus szeret publikálni, miszerint itt egy Facebook kormányzás zajlik. Egyfolytában látjuk a döntés előkészítéseket, a parlamenti munkáról nagyobb részletességgel számolnak be nekünk, mint az előző 16 évben bármikor, és egy folyamatos, konstans haladásnak lehetünk a tanúi. Nyilván ez egy teljesen új stáb, tehát itt akár a parlamenti munkát tekintve, akár a kormányzatot tekintve a jelenlegi hatalomnak az emberei nem rendelkeznek még óriási tapasztalattal, tehát itt bizonyára zajlott egy fölkészülés, fölkészítés. Ezzel együtt azt láthatjuk, hogy az ígéreteket, amit ők a választás előtt tettek, elkezdték beváltani, és én úgy gondolom, hogy a rendszerváltó szavazóknak a túlnyomó többsége a jelenlegi folyamatokkal elégedettnek látszik.
21: Ugye vannak, akik türelmetlenek, de ha visszaugrunk a kampány időszakra, akkor arról beszélt akkor még kormányzó Fidesz párt, hogy milyen megszorítások fognak történni akkor, hogyha Tisza kerül kormányra. Most ehhez képest ugye a védett üzemanyag árnak a kivezetését azt megszavazták tegnap. Kérdés az, hogy tudjuk, hogy a Fidesz nem tudta volna ezt a védett üzemanyagárat olyan sokáig fönntartani, és nem is az volt a célja az üzemanyagárnak, hogy ez örökre velünk maradjon, de akkor a fő kérdés, hogy ez a változás viszont gyorsan vagy lassan következett be?
23: Hát ez megítélés kérdése, a védett üzemanyagár szerintem nem csak a fenntarthatóságnak a kérdése miatt vezették ki, hanem egyrészt azért is, mert az üzemanyagárak mind a benzin, mind a dízel esetében a védett üzemanyagár szint alá kerültek egy 10-15 forinttal, így a fenntartása már nem volt indokolt ennek az intézmények. Az mondjuk tény, hogy a különböző benzinkutak azok nem kötelezően ezen a védett üzemanyagáron kellett, hogy értékesítsék az üzemanyag típusokat, hanem ez egy felső limit volt. És ezért, hogyha megnézzük a közel-keleti helyzetet is, rendben van, hogy másfél héttel ezelőtt az Egyesült Államok és Irán egyfajta szándék egyezményben állapodtak meg, de ez még nem jelenti azt, hogy ez a háborút, most már több mint 3 hónapja zajlott háborút, azt véglegesen lezárná, hanem ez egy 60 napos tárgyalási időszakot állított mindkét nagy fél elé. És hogyha megnézzük, hogy a Hormuzi szoroson a háború előtt napi, mondjuk olyan átlagosan 60 tankerhajó haladt át, én most direkt idefele megnéztem, az elaknásítás, illetve még a bizonytalanság miatt, illetve azért, mert a régiónak az energetikai infrastruktúrája gyakorlatilag egy 20-30 évvel korábbi állapotra visszabombázták, még mindig csak ilyen napi 20-25 körüli hajó tud átkelni ezen a tengerszoroson. Hogyha az átkelő volumenet is megnézzük, akkor az is a korábbi háború előtti volumennek csak a 25%-a. A korábbi 20 millió hordóhoz képest az elmúlt héten nagy átlagban olyan 4-5 millió hordó jutott át a kőolaj tekintetében. Tehát azért azt még nem lehet mondani, hogy a rendben van, hogy az üzemanyagok Magyarországon a védett üzemanyagárok alá csökkentek, de azt nem lehet mondani, hogy a közeljövőben ez nem fog változni.
21: Ugye a tegnapi törvényjavaslat is arról szól, hogy jelen pillanatban olcsóbb az üzemanyagár, ez kivezetésre kerül, de meghagyják annak az útját, hogy bármikor, ha változna ez a gazdasági helyzet, akkor a védett üzemanyagárak, azok ismét bevezetésre kerülhessenek. Na ehhez hogy állnak hozzá a védett üzemanyagárakhoz, például a Tisznának a szavazói? Most még vélhetően kevésbé fogják az emberek ezt a pénztárcájukon megérezni, és ehhez tegyük azért hozzá Kapitány Istvánnak azon mondatait is, amikor azt mondta, hogy az állami beavatkozás az a piacoknak nem tesz jót.
22: Kapitány István a nyugati versenyszférából, ráadásul az energetikai szektorból érkezett. Ez alapján feltételezhető az, hogy tudja, miről beszél. Én most abban nem is kívánok különösebben beleállni, hogy a Tiszának a támogatói hogyan vélekednek a védett árról, ugyanis erről nekem információim nincsenek. Viszont szerintem ez egy nagyon komoly közgazdasági dilemma, és egy nagyon legitim vita, hogy egyáltalán hogyan érdemes kezelni az ársapkák kérdését. Elvégre, hogyha nem tartunk ársapkát, és hagyjuk elszabadulni teljesen piaci körülmények között az üzemanyagárakat, akkor nem fordulhat elő olyan helyzet, mint ami mondjuk a 2021-22-es időszakban előfordult, hogy a túlságosan alacsony árak miatt túlkereslet alakult ki, és emiatt megrohamozták a kutakat, és szinte hiány keletkezett, emberek álltak sorba azért, hogy tudjanak egyáltalán benzinhez jutni a különböző kutakon, ráadásul ez a kiskutasoknak, illetve a nagyobb benzinkutaknak is jelentősen megtépázta a profitabilitását, a gazdasági életképességét. Ezzel szemben viszont, hogyha nem avatkozunk be az üzemanyagárak alakulásába, az a versenyképességünket is veszélyeztetheti. Elvégre a túl magas energiaárak, illetve üzemanyagárak, azok a vállalkozások számláján is tetten érhetők, és szintén kockázatot jelentenek a működő képességüket illetően. Emiatt ez egy nagyon nehéz dilemma. Én azt gondolom, hogy ez az előző hatalomnak is egy rendkívül összetett és nehezen kezelhető probléma volt, és hogyha újabb válsághelyzet áll elő, a Tisza kormány számára is komoly kihívást okozhat. Bízom benne, hogy az energetikában jártas Kapitány István és stábja majd megfelelően tudja kezelni a helyzetet.
21: Ugye, hogy értelem mondta, hogy az előző kormányzatnak is ez óriási fejtörést okozott, egy valamiben viszont határozottak voltak a mostani ársapka bevezetése kapcsán, mégpedig az, hogy a magyar rendszámú autók voltak azok, vagy gépjárművek voltak azok, amelyek védett üzemanyagáron tankolhattak. Viszont a mostani javaslatból, vagy törvényből ugye a magyar rendszámokra vonatkozó kitétel kikerült. Most feltételezzük azt, hogyha egy újabb válsághelyzet következik be, és a kormány ezt a védett árat visszavezeti, és ha abból kikerül ez a kitétel, az mit fog jelenteni?
23: Ugye az eredetileg azért került bele az idei benzinástóba, vagy üzemanyagástóba, így is lehetne nevezni, mert már nem ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon ehhez a gazdaságpolitikai intézkedéshez nyúltak, hanem már 2021 novemberének közepén bevezették az akkor még 480 forintos benzinástópot, és akkor, ahogyan Etele is rámutatott, előállt az a helyzet, hogy megindult a benzinturizmus, külföldi állampolgárok is Magyarországra jártak tankolni, hiszen a régió átlagán jóval alacsonyabb volt akkor Magyarországon az üzemanyagoknak az ára. Most az 595 és 615 forintos üzemanyagár az ugye már csak a magyar rendszámmal rendelkező gépjárművekre vonatkozott. Egyébként az Európai Unió, az Európai Bizottság ezt élesen kritizálta, hiszen ez az Európai Uniós állampolgárok közötti különbségtétel, ezért kellett gondolom, hogy kikerüljön. Egyébként csak még egy gyors megjegyzés Etelének az előző egyik megjegyzésére. Egyébként a mostani elmúlt három hónapban, amíg élt a védett üzemanyagár, akkor is látszódott ez a folyamat, hogy az átlagos kiskereskedelmi forgalomnál kb. Háromszor akkora mértékben nőtt éves alapon az üzemanyagfogyasztás. Áprilisban a kiskereskedelmi forgalom körülbelül 3%-kal nőtt, az üzemanyagfogyasztás pedig több mint 9%-kal, tehát a mostani rendszerben is látszott az, hogy az emberek alkalmazkodtak ahhoz, hogy olcsóbb az üzemanyagár, és ez nem fogta vissza a fogyasztásukat.
22: Kérdés különben, és én sem vagyok pontosan tisztában az üzemanyag adótartalmával, tehát hogyha valaki megvásárol egy liter benzint vagy gázolajat, abban mennyi magának a benzinnek, a gázolajnak az ára, és mennyi az ebben rejlő adótartalom. Abban azért van ismeretem, hogy ez bizonyos szinten szabályozott EU szinten is, de bizonyos szinten csak magyar szinten. Tehát, hogyha valamihez még hozzányúlhat adott esetben egy kormány, akkor az talán az adótartalom.
23: Részletesen foglalkoztam egy 3-4 hónappal ezelőtt ezzel a kérdéssel, és azt lehet mondani, hogy az egész Európai Unióban, ez egy nagy átlag, az üzemanyagnak körülbelül a fele, üzemanyag árnak körülbelül a fele az az adó. Minden egyes ország ugye a jövedéki adót veti ki az üzemanyagokra, illetve az általános forgalmi adót, illetve vannak egyéb tényezők, például Magyarországon is a készletezési díj, ez talán 3-4% körüli, de ez elhanyagolható a másik két adó nemhez képest. Ugye az áfa között viszonylag nagy eltérések vannak, talán a legkisebb áfával rendelkező Európai Unió tagállamban is 15-17% kerülő az áfa, míg Magyarországon a legmagasabb, 27%. Van pár olyan Európai Uniós tagállam, amelyik az elmúlt három hónapban alkalmazkodva a közel-keleti háborúhoz csökkentette az általános forgalmi adót, mármint az üzemanyagokra kivetett általános forgalmi adót, illetve a jövedéki adót is Magyarország konzekvensen több mint két évtizede az Európai Unió által meghatározott minimum szinten tartotta. Ez a benzin esetében 36 eurócent per liter, a dízel esetében pedig 33 eurócent per liter. Egyébként márciusban az előző kormány ezt a forintnak az elmúlt másfél éves erősödése miatt minimális szintre csökkentette. Most az tény, hogy a márciushoz képest 7%-kal erősödött a forint. Ebbe egyrészt a kormányváltásnak a devizapiaci hatása is benne van, másrészt pedig az is, hogy a március hónapban a forint árfolyama közel-keleti háború miatt, sőt nem csak a forint árfolyama, a régiónak az összes szuverén fizetőeszközének az árfolyama az elszállt az euróval szemben. Tehát márciushoz képest 7%-kal erősödött a forint, most ismét egy tér nyert, vagy tér nyílt arra, hogy a kormányzat tovább csökkentse az üzemanyagoknak a jövedéki adóját. De egyébként Magyarországon is olyan 45-50% körüli az üzemanyagok esetében az adómérték, ami még 3-4 hónappal ezelőtt néztem meg utoljára, akkor az egész Európai Unióban ez talán az 5. vagy a 6. legalacsonyabb adómérték volt.
21: És fontos azt is elmondani, hogy még a védett tár kivezetésre került, ugye Kapitány István miniszter azt jelezte, hogy a kormány fenntartja az üzemanyagok jövedéki adójának alacsony szintjét, a MOL pedig a csökkentett árrést a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi díjak között. Tehát tényleg abban kell bíznunk, hogy milyen a geopolitikai, világpolitikai helyzet alakulása annak tekintetében, hogy ez a védett tár valóban jó döntés volt-e, hogy kivezetésre került. Tehát azt látjuk a tiszta kormányzattól, amikor a gyors döntésekről beszélgetünk. Ugye onnan indultunk, hogy a tiszta szavazók közül is vannak, akik elégedettek azzal, ami történt, van, akik még gyorsabb tempót várnának. De hát megtörtént az, hogy az országgyűlési képviselőknek a díjazását azt csökkentették, és vitáztak arról is a parlamentben tegnap, hogy a polgármesterek javadalmát is korlátoznák, hiszen itt is kialakult egy fajta vita, aminek ugye a főtörés vonala az egyrészt a spórolás, hogy a Tisza a költségvetésen szeretne, vagy a költségvetés szeretné könnyíteni. A másik ezzel szembeni ellenérv ugye az az önkormányzati munkának a megbecsülése. Hát nézzük meg, mert azért ez egy nagyon fontos vita, hogy a költségvetésnek mit fog az jelenteni, hogyha spórolnak a képviselőkön túl a polgármestereknek is a fizetésén. Tegyük hozzá, itt annyi történt, hogy befagyasztották ezeket a bizonyos polgármesteri fizetéseket, tehát nem fog automatikusan, azt hiszem, július 1-től emelkedne, július 1-től 9%-kal emelkedni.
22: Igen, ugyanis itt mindenféle pletykák merültek föl azzal kapcsolatban, hogy milyen plafont kívánnak meghatározni a mindenkori polgármesterek fizetésének, valamint hogy azt milyen szintre kívánják csökkenteni, és emiatt rengeteg településnek a vezetője okot adott hangot egyetnemértésének, többek között Márki-Zay Péter, akinek az érvelésével én tisztán egyetértve azt gondolom, hogy egyfelől a korrupció kockázatának a minimalizálása révén, másfelől pedig a valódi felelősség megbecsülése révén ezt a kérdést igenis érdemes fokozott óvatossággal, valamint társadalmi egyeztetéssel kezelni. És amennyiben jól tudom, Lőrinc Viktória miniszter jelenleg is konzultációt folytat a települési polgármesterekkel az ügyben, hogy egy ilyen jellegű javaslatot hogyan lehetne a lehető leginkább konszenzusos módon megszavazni, elfogadni és törvényerőre emelni.
21: Hogyha azt nézzük, hogy a költségvetésben ezek a megszorítások mekkora tételt tesznek ki, akkor ez mekkora összeg? Ugye az átlag polgárnak, amikor azt mondjuk valamire, hogy 1 milliárd forint, az már óriási. De hogyha ezt megvizsgáljuk a magyar költségvetés szempontjából, akkor ezek a megszorítások, ezek mit jelentenek költségvetési tételekben?
23: Hát a miniszterelnöknek talán egy hónappal ezelőtti interjúja alapján azt lehet mondani, hogy egy 4 éves parlamenti ciklus alatt az országgyűlésnek a költségvetés az kb. 200 milliárd forint. Most az országgyűlési képviselők fizetésének a csökkentésével a miniszterelnöki külön díjnak a csökkentésével, vagy egyébként a képviselőknek a havi költségkeretének a csökkentésével azt lehet mondani, hogy körülbelül egy évi költséget tudott megspórolni az országgyűlés, ez körülbelül 50 milliárd forint. Ez szerintem az teljes magyar állam éves költségvetéséhez mérten ez egy szimbolikus összeg, és inkább ez egy gesztus, de egyetértek Etelével, hogy a megválasztott tisztségviselőknek a fizetésének a csökkentése az hozzájárulhat a korrupció terjedéséhez, illetve én még egy szempontot is behoznék, az pedig a kiválasztásnak a hatékonysága. Most arra gondolok, hogy én direkt megnéztem, hogy a kormánypárti frakciónak körülbelül a negyede nagyvállalati szektorból vagy érkezett, további körülbelül 20% a vállalkozó volt, mielőtt megválasztották. Az egészségügyből is körülbelül 15%-nyi tízás képviselő érkezett, azért ez három olyan foglalkozás kategória, ahol a fizetések viszonylag magasnak mondhatók. A kontraszelekció is kialakulhat, hogyha olyan embereket választunk meg, akik korábban, tehát akik az alacsonyabb képviselő fizetésért elvállalják a munkát. De természetesen ez jelenti azt, hogy ez most jelen helyzetben is így van, de az tény, hogy az országgyűlési képviselőket, akik nagy felelősségi munkát végeznek, egy tisztességes bérrel, egy jó bérrel, egy jó fizetéssel el kell csábítani az egyéb foglalkozási körökből.
21: Ugye Etele itt Lőrinc Viktóriát említette, de a társadalmi egyeztetés az nagyon sok területen megindult, és a Tisza azt is ígérte, hogy építeni fog folyamatosan a társadalom egészének a véleményére. Amikor a politikusoknak mondjuk a fizetéséről, de ide vehetjük a polgármesterek fizetéséről is beszélünk, ugye, mint hogyha egy vita kezdenek kibontakozni a Tisza részéről a tekintetben, hogy a politikust szakmának tekintsük-e, hivatásnak tekintsük-e, vagy nem. És ide akkor belevehetjük azt is, hogy 12 évben korlátoznák a képviselőknek is, ha mondhatjuk úgy a mandátumát. A társadalmi egyeztetés ebben hozhat-e mondjuk konszenzust?
22: Az egy jó kérdés, hogy vajon a magyar társadalom hogyan vélekedik erről a témáról, mi szerint maximálni kéne a mindenkori parlamenti képviselők mandátumának hosszát, vagy adott esetben más köztisztviselők mandátumának hosszát, ahogy azt most már alaptörvénybe foglalták a miniszterelnök esetében. Én személy szerint talán nem lennék annyira szigorú, vagy legalábbis máshogyan képzelném el magát a mandátum korlátozást, noha vannak nemzetközi példák arra, amivel most a Tisza kísérletezni kíván, hogyha országok szintjén nagyon kevés olyan helyet is találunk a nagyvilágban, ahol a mindenkori képviselők mandátuma limitáció alá esik, de ilyen például Mexikó, vagy például az Egyesült Államok több szövetségi tagállama, mint például Kalifornia vagy Florida, ahol egy bizonyos időciklus után a helyi törvényhozásban már nem vehetnek részt az adott képviselők, de ez mondjuk a szövetségi államra, a teljes Amerikai Egyesült Államokra már nem áll fönn, ott már ez nem igaz. Ezzel együtt látunk kísérleteket a világban, és pont emiatt látunk pró és kontra dolgokat is. A politikai rekrutációt, tehát azt, hogy minél több új szereplő lépjen be a politikába, és emiatt legyen egy folyamatos vérfrissítés, megtisztulás, verseny, megújulás, arra például kifejezetten jó ez a korlátozás. Ezzel szemben az amerikai tapasztalatok, noha Amerikában teljesen máshogy működik a lobby tevékenység, mint Európában, azt mutatják, hogy ott az új képviselőket könnyebben tudják behálózni bizonyos gazdasági lobbisták. Tehát én azt gondolom, hogy itt van pró és kontra, ezért az én konszenzusos javaslatom, amit egyébként szeretnék is a társadalmi egyeztetés részévé tenni, az, hogy x év legyen ez 8 vagy 12 parlamenti képviselet után, vagy közszolgálat után, legyen kötelező elmenni a piaci szférába ugyanennyi időszakra, viszont hogyha ez az időszak lejárt, utána lehessen visszatérni, mert azt gondolom, hogy ezzel így elejét vehetjük a kritikáknak és a kockázatoknak, másfelől pedig fenntartjuk azt, hogy igenis a politikusok ne egy élethosszig tartó hatalmi gyakorlatként tekintsenek a maguk szerepére, sokkal inkább egy munkaként, egy szolgálatként, ami után nekik ugyanúgy, mint ahogy a hétköznapi átlag embernek, vissza kell mennie, és a piacról, a gazdasági szférából meg kell tudni élnie. Nagyon kíváncsi leszek rá különben, hogy a most leköszönő parlamenti képviselők közül hányan tudnak majd a piaci szférában elhelyezkedni. Nem tudom pontosan hányoknak van benne gyakorlata. Úgy sejtem, hogy azért akadnak olyan képviselők, akik egész életükben politikával foglalkoztak.
21: Ez fölvet egy újabb kérdést is akár, hogy a politikára azzal, van-e bármi probléma azzal, hogyha munkaként, hivatásként tekintünk a politikára, és akár választhatja valaki ezt folyamatos munkának. Érdemes ennek is a pro és kontra érveit megnézni, de olyan nagyon sok időnk nem maradt, és azért egy fontos gazdasági hír még ide illik a műsor végére, méghozzá a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamat mértékét. Hát maradt szűk egy percünk, ez kinek jó és kinek nem.
23: Hát szűk egy percben nehéz összefoglalni, de azért megpróbálom. Hát az jól látszik, hogy a közel-keleti háború március elején, február végén a teljes kontinens, sőt azt lehet mondani, hogy a teljes világgazdaságra kiterjedő inflációs hullámot indított el. Ennek köszönhetően az Európai Központi Bank, illetve a kontinensünknek a többi szuverén jegybankja az egy kamatemelési ciklusba kezdett, hogy meg valamilyen szinten kezelni tudja a most kibontakozó inflációs hullámot. Ezzel szemben, mivel az előző hónapban Magyarországon volt az Európai Unióban a második legalacsonyabb az infláció, illetve most is még a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott toleranciasáv alatti most tér nyílt arra, hogy csökkenteni tudjuk az alapkamatot. Ami egyébként az elmúlt években szerintem túlságosan magas volt.
21: Úgyhogy erről is nyithatnánk akár egy műsort, és még a közmédiát szervezéséggel sem jutottunk, de hát ez egy következő adásnak lehet a témája. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mali André és Ija Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Idén is lesz Krisna völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
24: Igen, július 17 és 19-e között. Krisna völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A Krisna völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
17: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
1: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
25: Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
26: Áldás békesség, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter.
2: Mai adásunkban Duna Almásra látogatunk, ahol a református templom alaposan megsínylette az elmúlt évek árvizeit. A gyülekezet lelkipásztorával nem sokára arról beszélgetünk, hogyan sikerült összefogniuk az épület megmentése és felújítása érdekében. Előtte a ceglédi Molnár Mária református fogyatékos, ápoló gondozó otthon mutatjuk be, ahol súlyosan és halmozottan sérült gyermekek, illetve felnőttek élnek méltó körülmények között. A nap 24 órájában gondozást igénylő lakók számára nehéz megfelelő ellátást találni, így a családok sokszor komoly terheket hordoznak. A Református Szeretetszolgálat országszerte több hasonló intézményt is létrehozott, hogy szeretetteljes közegben szakemberek segítségével támogassák a súlyos értelmi és mozgássérült emberek fejlődését. A ceglédi otthonban folyó szolgálatról először Matthew Ágnes fejlesztő pedagógust kérdezzük, majd a szülők tapasztalatait is hallhatják. A riporter MS Lilla.
3: 58 lakónk van, különböző fogyatékossággal és halmozott sérülésekkel. Mindenkihez el lehet jutni valahogy, csak meg kell találni az utat. Vannak nagyon jó képességű lakóink, vannak ugye nagyon súlyos állapotban lévők, de a zenével, a simogatással, az érintéssel, az illatokkal például el lehet érni őt, mint egyént.
7: Miért választotta ezt a területet?
3: Érintett vagyok, mert van egy 16 éves középsúlyos fogyatékos gyermekem, tehát én napi szinten 24 órába úgymond benne vagyok ebbe a ebbe az életbe. Én 20 évig teljesen másik területen dolgoztam, és egyszer csak így jött egy érzés, és úgy kerültem ide.
7: Fejlesztő pedagógiát is végzett, egy teljesen új szakmát, egy új hivatást választott. De mi vezette erre az útra?
3: Én világéletemben szociálisan érzékeny voltam. A többiek, a csoportársaim is azt tudják mondani, hogy ez most mindenféle nagy képűség nélkül, tehát minden lakó szeret. Tehát reggel bejövök, sőt, be se tudok jönni, mert hogy mind a nyakamba van. Van egy lakónk, akit például nagyon kevés embert fogad el, engem például teljesen elfogad. Simogathatom, ölembe ültethetem, valaki hozzá se érhet. Tehát, hogy biztos van valami kisugárzása, vagy nem tudom, minek nevezzem, de én ugyanígy fordulok feléjük. És szerintem ezt így, ez az oda-vissza, ezt ők érzik.
7: Nagyon-nagyon kevés az ehhez hasonló otthon Magyarországon, és nagyon sok szülőnek esélye sincs arra, hogy a gyermeke életét, lakhatását, ellátását a felnőtt korában meg tudja oldani. Mit jelent egy ilyen otthon a szülők számára?
3: Ez így van, tehát jelenleg Magyarországon nagyon-nagyon kevés ilyen otthon van. Jelenleg én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lehetőség lenne minden szülő számára, mert eljön az a pont, amikor a szülőnek el kell engedni a gyereket, vagy korábban, vagy későbbi időpontban, de ez egy olyan hely, ahol hogy biztonságban tudhatja a gyereke jövőjét, az éjjeleket, a nappalokat, a gondozást, az etetést, a felügyeletet, az orvosi ellátást. Tehát, hogy itt a biztonságon túl, az alapellátáson túl, ugye meg vagyunk mi, a terápiás csoport, mi pedig ugye a szabadidőtől kezdve a kiránduláson át, az állatsimogatóig, a programok szervezéséig, a fagyizásig, mi pedig ezt biztosítjuk a lakóink, és szerintem ez azért elég sokat számít.
7: Lehet-e ezt a munkát és ezt az életet hit nélkül végezni?
3: Én csak így tudom szívvel, lélekkel, napi 24-ben otthon és itt is. Én így működök, velük együtt.
7: Nagyon sokat változott a gyógypedagógia is az elmúlt 30 évben, és sajnos még hallani olyan intézményekről a mai napig, ahol drasztikusabb eszközöket használnak. Milyen módszereik vannak ma a gyógypedagógusoknak?
3: Mi nagyon nagy szabad kezet kaptunk, és azért nagyon hálás vagyok, mert mindenkihez, mint mondtam, oda tudunk jutni, akár fejlesztő órákkal. Van most már az intézménynek gyógytornásza, és napi szinten itt van 8 órában, ami szerintem nagyon nagy segítség. A gondozás és a terápiás csoport teljesen jól összeműködik, együtt tudunk dolgozni, tehát bárkinek bármire szüksége van, mi egyből ott vagyunk, és oda-vissza segítjük egymást. A terápiás csoport ezeken a szabadidős tevékenységeken kívül azért különböző órákat és órarendszerint dolgozunk. Azokhoz a szükséges eszközöket mind megkapjuk. Ugye itt is, itt vagyunk ebben a nagy teremben, itt is nagyon sok foglalkozást tudunk tartani, mind nagy mozgás, mind kézművesség, mind a születésnapok, mert itt mindenkinek a születésnapja meg van tartva, és az eszközökön túl tényleg támogatva vagyunk mindenben.
7: Református fenntartású intézmény. Élnek-e lelki életet például? Szoktak-e imádkozni, vagy együtt énekelni?
3: Igen, hetente van erre alkalom. Van olyan alkalom, ahol csak a munkatársi kollektíva vesz részt, illetve vannak, amikor a lakókkal is részt veszünk, és igen, étkezés előtt is imát mondunk, étkezés után is imát mondunk. Már aki tud beszélni.
7: Mennyire elképzelhető az, hogy gyülekezeti életbe bekapcsolódjon bárki, aki valamilyen sérüléssel él, hogyha most nem is a legsúlyosabb lakókra gondolunk?
3: Van nálunk egy ellátott, ő például egy nagyon jó képességű lány, ő kijár minden vasárnap a helyi gyülekezetbe, a reformátusokhoz, kijár és segít, és önkénteskedik is.
7: Mennyire hasonló a lelkület, mármint hogyha gondozókat, dolgozókat, pedagógusokat nézzük?
3: Mindenki a lakókért van. Itt nincs egyén, vagy én, vagy ő, aki itt dolgozik, az azért dolgozik, hogy a lakóknak és az ellátottaknak jó legyen, jobb legyen, és ez a célunk mindannyiunknak.
7: Gömöriné Török Irén nagyfia Attila itt él ebben az intézményben. Mióta?
8: 8 éves kora óta él itt ebben az intézményben. Ugyanis ő sérült gyermek, Down-szindrómás és szív problémákkal született. Nagyon nehéz erről beszélni, mert többször szívműtött gyermek, de ezt ketten csináltuk végig. És én elindultam, és én úgy gondolom, hogy engem a Jóisten vezérelt ide Ceglédre. Mert mikor mi ide megérkeztünk, a férjemmel, és én láttam Juditkát, hogy pont tisztázott egy gyermeket, és oly szeretettel, olyan odaadással, hogy kicsordultak a könnyeim, mint most is. És azt mondtam, hogy én sehova nem viszem Attilát, csak is ide. Ha ide nem jöhet, akkor sehova sem. És ő azóta is ide jár, és Attila nagyon szeret ide jönni, és az én szívemet boldogság tölti el, mert ő boldogan jön vissza. Az igazi otthona inkább itt van, mint otthon. De azt, hogy el kellett engednem a kezét, nagyon nehéz volt. 3 gyermekem van, asszony lányom, 3 fiúnokám, Attila a középső, és még Attila után vállaltam egy lányt, ő a Georgina, aki Bölcsődénben dolgozik, mint diplomás, és most gyógypedagógiát is végez azért, hogy beteg gyerekekkel foglalkozhasson a bölcsődékben, és nagyon szeretik a testvérüket.
7: Mit tanácsolna, hogyha egy édesanyja, aki most ilyen helyzetbe kerül, mert most derül ki a gyermekéről, vagy most születik meg a gyermeke sérülten, hogy mibe kapaszkodjon, mibe reménykedjen, vagy mit tegyen?
8: Elsősorban szeresse azt a beteg gyermeket, ők olyan szeretetet adnak, mint soha senki. Másodszorban meg próbáljon lépni. Minden esetben lépni kell. Ha én tehettem volna, sokkal előbb fordultam volna, mert ha előbb kezdjük el a fejlesztéseket a gyerekeknél, akkor sokkal többre viszik. És merjenek. És a kapaszkodó, igen, nekem a hit. A hitem volt az. Megbíztam önmagamban, hogy igenis, ezt meg kell csinálni, és azért is, mert szeretem Attilát, szeretjük, ezt is mondhatom, mert a család is, és próbáltam egy olyan helyet találni neki, ahol én biztonságban itt tudom hagyni, úgyhogy nyugodt az éjszakám, mert tudom, hogy nagyon jó helyen van.
7: A hite ezzel az élethelyzettel alakult ki, vagy akkor értette még igazán, hogy ez mennyire fontos, vagy kezdetektől fogva volt egy hite?
8: Kezdetektől fogva volt hitem. Én 16 hetes koromtól 36 hetes koromig kórházba feküdtem Attilával, és nem tudták, hogy ő betegen fog születni. És mikor közölték velem, hogy ő Down-szindrómás, és nem fontos, sőt, nem muszáj őt hazahoznom. És mondtam, hogy nekem ilyet nem mondjanak. Mi az, hogy nem. De ő az enyém, és igenis én hazaviszem őt. Nagyon sokat volt ez a gyermek kórházban. Ő 3-szor volt szívvel műtve. 1,5 évesen, 5 évesen és 10 évesen. Volt úgy, hogy azt mondták, hogy orvosilag mindent megkapott, de rajtunk múlik. Hát én rajtam nem múlt, mert én akkor is bementem műtét után, mikor ő gépeken volt. Csak gépek lélegeztették, és megkértem, orvosasszony, mindent leveszek magamról, de hogy menjek be, kérem szépen. Mert szeretném a kisfiamnak a kezét megfogni, mert tudom, és érzem, hogy ő hallja, hogy itt vagyok mellette. És beszéltem hozzá, és eljutottak a szavaim. Ugyanis ezt mondtam neki, amit most mondok, hogy drága kisfiam, tudom, hogy hallasz. Anya most arra kér téged, nagyon erős anyukád van, tudjad, hogy most megszorítom a kis kezed. És akkor azt mondom, hogy most, akkor én ezt az erőt mind átadom neked. Csak kérlek szépen, szuszízzál, és gyere le a gépről. Másnak futottak elébem, hogy anyuka, anyuka, ne menjen a 9. emeletre, lent van a 7. a szívsebészete. És ez egy csoda volt. Ez egy olyan csoda, hogy ezt én elmondani nem tudom. Mi együtt működünk.
21: Kövérné Miklós Zsuzsanna nagyfia is ide jár ebbe az intézménybe, a nappali ellátásba. Andris hány éves?
9: Most már 25 lesz lassan, és másfél éve jár ide ebbe az intézménybe. Előtte a Kecskeméti Egymi Autizmus Centrumába járt, mert ő egy éppértelmű autista nagyfiú, fiatal felnőtt most már, és amikor ugye vége lett az iskolának, ahová 23 éves korig lehetett járni, akkor otthon maradt, és úgy gondoltuk, hogy szüksége van egy olyan közösségre, ahol befogadják, elfogadják, ahol közösségben lehet.
21: Ez az életforma, hogy azért mégiscsak minden délután szükség van önre, önökre, szülőkre, és minden hétvégén is. Ez mennyire nehéz, mennyire másabb ez, mint egy olyan családnál, ahol a gyerekek előbb-utóbb kirepülnek, felnőnek.
9: Ez bizonyos szempontból nagyon nehéz, mert azért az ember elsősorban arra gondol ilyenkor, hogy most ugyan ott vagyunk mellette, és tudunk neki segíteni a mindennapokban, de hamarosan eljön majd az az idő, amikor már nem leszünk, sem én, sem az édesapja, akivel együtt élünk, és akkor mindenképpen olyan körülményeket kell neki teremteni, ahol boldogan élhet, és ez az intézmény ebből a szempontból is nagyon csodálatos, hiszen támogatott lakhatás is van, és reméljük, hogy lesz lehetőség arra, hogyha majd oda jutunk, akkor ő a támogatott lakhatásban részt vegyen, vagy itt élhessem.
21: Andris, ahogyan is említette, épp értelmű. Ilyen helyzetben nyilván egy szülőnek más dolgokat kell mérlegelni, mint mondjuk egy súlyosabb, halmozottabb esetben, de soha nem fordult meg a fejében, hogy kisgyerek kora óta bentlakásos intézményben éljen ő?
9: Soha, nem, nem. Ugye vele azért nyilván egy kicsit könnyebb volt, hiszen ő épp értelmű, még hogyha voltak is esetleg többé-kevésbé súlyos viselkedés problémák, azt azért tudtuk jól kezelni, mert én nagyon hosszú időn keresztül nem dolgoztam, otthon voltam. Nyilván nekünk át kellett állni egy olyan életformára, hogy a férjemnek a keresetére támaszkodtunk, és abból éltünk. Én pedig az Andrisnak a fejlődését, fejlesztését helyeztem elsősorban előtérbe.
21: Talán mégsem elítélhető az a szülő, aki így dönt, talál egy ilyen intézményt, és azt mondja, hogy így lesz jobb mindenkinek.
9: Senkit, de senkit nem szabad elítélni azért. Én úgy gondolom, hogy mindenki úgy dönt, ahogy az ő egyéni élethelyzete akkor abban a pillanatban azt lehetővé teszi, mert nyilván, hogyha az én férjem akkor abban az időben nem keresett volna annyit, hogy mi abból megéljünk négyen a nagylányommal, akkor ezt mi sem tehettük volna meg, hiszen az, hogy egy gyereket folyamatosan fejlesztésekre vinni, hogy egyébként mi átjártunk 6 éves korától 23 éves koráig minden áldott nap Kecskemétre. Ezt nem mindenki teheti meg, hiszen nem olyanok az életkörülményei. Akkor sokkal jobb, hogyha keres egy ilyen nagyszerű intézményt, mint ez az intézmény, hiszen a gyerek itt biztonságban van, jó helyen van, megkapja a szükséges fejlesztéseket, és olyankor a szülő haza tudja vinni hétvégén, és minőségi időt tud vele tölteni.
21: Hogyan élte át azt, amikor mondjuk egy idegen környezet nem volt elfogadó Andrissal? Nem tudtak elmenni bizonyos helyekre, vagy nyaralni például?
9: A nyaralás egy nagyon jó kérdés volt számunkra, mert Andris nagyon-nagyon hosszú időn keresztül például külföldre nem volt hajlandó menni. Volt egy olyan esetünk is, hogy átsétáltunk a Mária Valéria hídon, és ahol a határtábla volt, ott megálltunk, és tovább nem lehetett menni, mert őt zavarta az, hogy idegen nyelven beszélnek, nem tudja, hogy ott mit kell tenni. Mi ezt mindig úgy oldottuk meg, hogy nagyon pici lépésekkel, nagyon aprót, mindig egy picit többet, ez hosszú időn keresztül nagyon sok időt és energiát igényel, nem csak tőlünk, hanem tőle is. Tehát én mindig azt szoktam nézni, hogy ebben a sok munka ez mindig az övé.
10: bántó reakciókat kap.
9: Én ezzel nem foglalkoztam. Én mindig azt néztem, hogy az én gyerekemnek mi a jó. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni sokszor, hogy vannak olyan helyzetek, amikor valóban nem elfogadható az, hogy valaki ordít, kiabál. Akkor mi nem mentünk mondjuk étterembe, hiszen ott nem megengedhető, viszont itt is ugyanezekkel a pici apró lépésekkel bementünk, hogyha ő már nem bírta, sírt, hisztizált, kiabált, akkor én kivittem őt, sétáltunk egyet, megint visszamentünk egy picit. De hogyha mondjuk egy tömegközlekedési eszközön például, amikor muszáj menni, akkor nem foglalkoztam azzal, hogy mások mit gondolnak.
10: Hogyan tekint erre a sors feladatra?
9: Én azt gondolom, hogy nekem ő ugyanúgy a gyerekem, én őt ugyanúgy szeretem, neki másra volt szüksége, másmilyen igényei vannak, mint mondjuk a nagylányomnak, de nem gondolom, hogy ő bármiben is más lenne, mint a másik gyerekem.

0: kezdődött, miután az épület statikai állapota kritikussá vált. A templomot az árvizek alaposan megrongálták, az aljzat mellett megsüllyedt a karzat, és a tartóoszlopok is meggyengültek. A munkálatok jól haladnak, elkészült az új tetőszerkezet, helyükre kerültek a festett kazetták és az új ablakok is. Schönberger Klára lelkipásztorral tavasszal beszélgetett Ivádi Zsuzsa.
1: Jelenleg a gyülekezeti teremben ülünk, mert a templomban még zajlanak a felújítási munkálatok, új gerendákat már láttunk, de még zsákok vannak ott, homlokzati állványok.
2: A teljes tető szerkezet nagyon rossz állapotban volt, és teljesen le kellett takarítani. Új tető, új födém lesz. Most az új tető már áll, a fóliázás folyik éppen, és így haladnak a munkálatok előre. Föl van állványozva is, hiszen abból a pénzből, amit sikerült összegyűjteni, ez az összeg 134 millió forint, ebből egy részét az országos persejpénz adomány teszi ki, aztán egy pályázaton nyertünk ott 25 milliót, és a Betlem Gábor alapítványon keresztül sikerült még 64 millió forint támogatást a tetőre kapnunk. Úgyhogy gyakorlatilag most ebből akkor a tető, és akkor a toronytól teljesen körbe a hajó rész minden külső vakolat felújítása megtörténik, és sikerült új nyírlázárókat is még beleszorítani. Bízunk benne, hogy az időjárás is azért megengedés, a munkálatok folyamatosan tudnak majd zajlani, mert bár igaz, hogy felújított gyülekezeti terembe tudjuk tartani az Isten tiszteleteket és minden más esemény, viszont hiányzik a templom nagyon, és nem csak nekem, hiányzik a híveknek is, tehát az egy teljesen más milliót ad az egész Isten tiszteletnek, hogy a templom azért az a templom.
1: Mióta kell nélkülözni a templomot a felújítási munkálatok miatt?
2: Tavaly októberben indultak a munkálatok, és igazából előtte pár héttel volt a terület átadása, úgyhogy nekünk a tigrapadokat ki kellett szedni, onnantól kezdve már nem tudtunk a templomba bemenni.
1: Azért ez egy próbatételes időszak itt a gyülekezet életében is, hiszen 2025 őszén hatalmas árvíz a dunalmási református templomot erősen érintette, mert hogy nagyon közel van a Dunához. A templom alapjainál is folyamatos és régóta fennálló probléma van még emellett.
2: A templomnak a falai jó alapra épültek. Készült 2022-ben egy geodéziai fölmérés, ami kimutatta azt, hogy 4,5 méternél van szilárd talaj. Tehát a problémát a karzatnak és a belső padozat jelenti, ami elég jelentősen megsüllyedt. És ugye vele együtt viszi a karzatot és hát mindent. Amit meg tudunk csinálni a mostani munkálatokból, azok is nagyon sürgetőek voltak, tehát a statikus, amikor lejött, megnézte a tetőt, ugye azt is megnézettük, akkor azt mondta, hogy nem tudok önnek, tiszteletes asszony, jó tanácsot adni, hogy melyik a sürgetőbb, hogy a tető, ami bármelyik pillanatban lejöhet közénk, vagy az alap, a belső tér megerősítése, mert az is folyamatosan süllyed. És a Dunának a mozgása hétről hétre ezt munkálja és befolyásol.
1: Lelkipásztorként, amikor ránéz a templomra, akkor milyen érzések kavarognak önben? Hiányérzet, vagy pont a reménység, hiszen folyamatosan látja nap, mint nap, hogy hogyan áll a felújítás?
2: Talán mondhatom azt, hogy én mindig is optimista voltam. Nagyon hiszek a Jóistennek a munkásságában, hogy ő munkálja ezt az egészet, és nyitogatja az ajtókat, hiszen nélküle hiába akarnánk mi, hogyha az Úristen ezt nem segíti, és nem munkálja közöttünk, akkor ennek értelme sem lenne. Tehát én mindenkit biztatok, mert én már ezt egyszer megéltem. Tehát nekem ez második templom felújításom. Az előző helyemen is ugyanígy szinte a kívülbelül templomot újítottunk. Én érzem, tudom, hogy a Jóisten kirendel, és olyan szépen adja a dolgokat, ahogy kell. Mielőtt kétségbe eshetnénk, de én nem szoktam kétségbe esni, mert tudom azt, hogyha Jóisten azt akarja, hogy ez elkészüljön, el fog készülni. Az más, hogy mennyi idő alatt, meg hogyan, mint ezt türelemmel kell nekünk viselni, de hiszem azt, hogy meg lesz rá is, és elkészül a templom.
1: A gyülekezet hogyan viseli, ők mennyire viselik szívükön a templomnak a sorsát, ők mennyire álltak a felújítás mögé vagy mellé?
2: Kialakult újra itt egy mag, aki bízik, elkezdett újra hinni. Egy kicsit lelkisérült gyülekezet volt ez, amikor én ide érkeztem 3,5 éve, 71 fő volt a névjegyzékben, és most már 140 fővel vagyunk. Látják rajtam, hogy lelkes vagyok, és próbálnak ők is azok.

0: lenni. Én hiszem azt, hogy örülnek, hogy részesei lehetnek egy ilyen történelmi pillanatnak, hogy egy ekkora gyönyörű szép templom, mert amúgy egy nagyon ritka szép templomunk van, és látom a szemükbe az örömöt, a reményt, a hitet, és jönnek, és olyanok is jönnek, akik eddig nem igazán mozdultak meg, és jó érzés, amikor látom, hogy bejönnek Isten tiszteletre, kérdeznek, el lehet velük beszélgetni, felajánlják a segítségüket. Én azt gondolom, hogy itt is látjuk a jó Istennek a munkáját, hogy nem csak a templomunk, hanem maga a gyülekezet is épül és szépül.
1: Most két gyülekezeti taggal is tudok erről beszélgetni, mind a ketten a rózsakertet rendezgették, és a csepergő esőből hívtuk be őket a gyülekezeti terembe. Hiányzik a templom?
2: Németh Józsefné vagyok, gondnok. Persze hiányzik a templom, de a jó cél érdekében elfogadjuk ezt a helyzetet, mert tényleg azon, hogy gyönyörű templomunk lesz.
1: Ez összetartja valamennyire, vagy jobban összehozza egy gyülekezetet? Önök hogyan látják azt, hogy bár van egy fűtött otthonuk, de azért félig meddig a templom hiány egy otthontalan most a gyülekezet, ha szabad így fogalmaznom, vagy nem szabad?
3: Komáromi Kálmánné pénztáros, mindenképpen gyülekezetépítő, mert a munkákban nem csak a presbiterek, hanem a gyülekezeti tagok is részt vesznek, összefogja a csapatot, összekovácsol minket.
1: Lelkésznővel is beszélgettünk az őszi árvízről. Megijedtek akkor?
3: Visszagondolva 13-as árvízre, azért volt bennünk félelem, mert ha most is akkora jött volna, akkor azért az rontott volna a helyzetünkön. Bár a védekezés jó volt, de azért mindig fönnáll ez a nagy víz, de most kaptunk ígéretet, hogy ha lesznek ilyen árvizek, lezárják a kapuval az áterest, illetve hát a vasút alatti átjárót, hogy ne legyen olyan nagy víz, ne mossa ki a homokot.
1: Talán ez is mutatja, hogy mennyire él a gyülekezet, hogy üres a tető, beesik az eső, zsákok, amiben építőanyag, törmelékek vannak benne kint. Önök gondozzák a rózsakertet, mert tudják jól, hogyha gondozzák, akkor szépen ki fognak majd nyílni ezek a rózsák. Lehet ehhez hasonlítani ezt a mostani templom nélküliségi állapotot? Ezt a bizalmat, ezt a reménységet?
2: Igen, mindenképpen. Ezzel a rózsakertet nem hanyagolhatjuk el azért, mert a templomot újítják, most vagy ott dolgoznak azért, csak ki kell gazolni, meg levágni a füvet, és azt meghálálja.
1: Büszkék a templomukra?
2: Hogyne, itt konfirmáltam, itt kereszteltek, hát persze. Marikát úgy szintén.
3: Igen, így van. Konfirmáltam, itt tanosok volt az esküvőnk, a látványterveket mutatta a Klára, nagyon szép lesz.

0: A gyermekeket és szüleiket szólítja meg mai ige magyarázatunk. A folytatásban Bátki Márton Boldizsár, komáromi lelkipásztor gondolatait hallják.
1: Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből a 6. fejezet 1. négy versét olvasom. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Amen. Talán nem túlzás azt mondani, hogy könyves polcok sokaságát töltetnénk meg a modernkori gyermeknevelés elméleti és gyakorlati szakirodalmával. Nem állítom, hogy ezek az irodalmak elvetendőek és rosszak lennének. Abban viszont határozottan biztos vagyok, hogy a Szentírás előbb halott sorainak a szívünkbe zárása nagyon sok jelenkori nevelési gondot és problémát előzne meg. Az engedelmes gyermekek és a tanító szülők között ugyanis nagyon szoros harmónia, szeretet kapcsolat van, melyben mindenki a maga életkorának megfelelően önmaga lehet. A gyermek gyermek, a szülő szülő, és így a család az Isten tisztelet legszűkebb és legszentebb helyévé válhat. A gyermek az anyami gyümölcse, jutalom, írja a zsoltáros, és nekünk is így kell tekintenünk minden gyermekre. Jutalomként. Jutalomként akkor is, amikor fáradt és nyűgös. Akkor is, amikor nem akarja elfogadni az iránymutatást. Akkor is, amikor a szöges ellentétét csinálja mindannak, amit kérünk. A gyermek jutalom. És az a gyermek, akire így tekintenek, és a család közegében megélheti az Isten szeretetének jelen valóságát, az öreg korában is tisztelettel és szeretettel lesz szülei iránt. A gyermekeknek nem videójátékokra, nem kütyükre, nem a legmodernebb és legdrágább játékokra van szükségük, hanem a szüleikre. Édesapára és édesanyára, akik egymást kiegészítve, egymással egyetértésben az Isten gondviselő szeretetét viszik közel a gyermekekhez, szóval és tettel. Az apostol házirendjében lévő felszólítások önvizsgálatra hívnak bennünket. Vizsgáljuk meg, milyen gyermekek és milyen szülők vagyunk. Gyermekként csak azt látjuk, hogy szüleinknek milyen sok gyarlósága és hibája van, vagy észreveszünk, hogy sokszor erőn felül fáradoznak értünk, hogy a mi kényelmünket kiszolgálják. Vajon hálás gyermekek vagyunk-e, akik megbecsülik azokat, akikre Isten egykor az életünket bízta, vagy a saját engedetlenségből fakadó sérelmeinkért is másokat hibáztatunk. Szülőként pedig olyan megteszünk-e mindent, hogy a ránk bízott gyermekek megismerjék az élet urát. Fontos kérdés, hogy olyan elküldjük a gyermekeket a templomba, vagy magunkkal visszük. Ez utóbbi a helyes, mert Isten tanítónak rendelt a gyermekek fölé, és Jézus is minden alkalommal tettekkel bizonyította szava igazát. Példát mutatott. Gyerekek, legyetek engedelmesek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Szülők, legyetek engedelmesek a mennyei atyának, hogy engedelmes gyermekeket nevelhessetek. Krisztus szeretetéről ne csak beszéljetek, hanem a Szentlélek által éljétek bele a világba. Amen.
0: Műsorunk vége felé közeledve ajánlom figyelmükbe a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált, ami péntek délutántól egészen vasárnap estig várja az érdeklődőket Veszprémben. A szervezők csaknem 100 ingyenes programmal, koncertekkel, előadásokkal, kulturális és lelki alkalmakkal készülnek. A rend idei mottója szó és csend. A Református Egyház műsorával legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is írjanak nekünk a radio@református.hu e-mail címre, és hallgassák vissza műsorainkat a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Dóka Viktória nevében is köszönöm figyelmüket. Kojsza Pétert hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Szlotta Judit. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Az erről szóló törvényjavaslatot este nyújtotta be a kormány. A két éve létrehozott egyedi gyógyszertámogatási kérelmeket elbíráló alapítvány működését több kritika érte. Az előterjesztés szerint az egészségbiztosító szakmailag és egészséggazdaságtani szempontok alapján is hatékonyabban tud majd dönteni a méltányossági kérelmekről. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaics Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll, ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint nyáron további csökkenés várható. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Megdőlt a francia hőségrekord. Tegnap Bordeaux közelében 44,3 fokot mértek. Ma 40 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani az ország nyugati és középső felének nagy részén. A hőség megterheli a hálózatokat is. Bretagne-ban több tízezren maradtak áram nélkül egy technikai probléma miatt. Párizsban az Eiffel-torony és a Louvre rövidített nyitvatartást jelentett be. Már délután 4-kor bezárnak a kánikula miatt. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig 2 civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, 2 ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból. Idehaza drágul a lottózás. Augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsors jegyek alapára, kivéve a Keno és a Luxor játékokat. Azok 400 forintba kerülnek majd. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is. Átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok. Fokozódik a hőség. A jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 27 fokos.
0: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
2: Mit gondol arról, hogy az Európai Unió enyhített a génkezelt növények szabályozásán? Mi lesz az egészséges élelmiszerek biztonságával és a gazdák versenyképességével? És hallotta, hogy Ausztriából bérelt Intercity kocsikat a MÁV a nyári szezonra, de néhányat vissza kellett küldeni. Vajon még mindig azzal kell szembesülnünk Európa keleti felén, hogy jó lesz nekünk a rosszabb minőség is?
0: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Önök kérték, minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Rádió Színház.

A Nílus magyar hősnője. Rádiójáték egy 100 év előtti expedícióról. Írta dr. Vécsei Zoltán.

Különös folyó a Nílus. Nyáron a legnagyobb hőség idején, amikor nálunk a folyók vízállása a legalacsonyabb, kiárad. Pedig Egyiptomban ilyenkor egy csöpp eső sem hull. Nem csoda, hogy évezredeken át izgatta a képzeletet az a kérdés, honnan indul útjára a Nílus? Hol vannak forrásai? Százan és százan kísérelték meg a rejtély megoldását, hiába. Végül a múlt század 60-as éveiben európai felfedezők jutottak a Nílus forrás tavainak partjára.

0: Most pedig a képzelet hét mérföldes csizmájában nagyot ugrunk, és Afrika szívéből hazánk földjére, a Tolna megyei Borját kúriába, a Sas család otthonába látogatunk. Ez időben, 1859. augusztusában, Sas Ignác főorvos házában tartózkodott, mint vendég, Samuel Baker, a gazdag angol ültetvényes, a messzeföldön híres vadász, egy angol vasútépítő társaság megbizotjaként.
1: Flórácska, végtelenül boldoggá tesz az a tudat, hogy viszont szeret. De sajnos nem sokára itt kell hagynom szép hazáját.
2: Igen, sajnos tudom.
1: S ha ilyen csendes otthont ígérhetnék, mint itt van, egy pillanatig nem haboznék. Édesapja elé állnék azzal, hogy feleségül kérjem. Én a világ vándora vagyok. Nem csupán a vadászat szenvedélye űz, hanem a felfedezés vágya is. Kétségek gyötörnek, merjem-e ilyen viszontagságos, kalandos életre csábítani?
2: Tudja, hogy szeretem, Sam. És azt is megmondottam, hogy a felesége leszek. Amikor az édesapám bujdosott az osztrák poroszlók elől, s a bakonyban rejtőzött, anyám mindenüvé követte. Én is ilyen asszony akarok lenni.
1: Boldoggá tesz, Flórácska. Kimondhatatlanul boldoggá. Jó, magammal viszem, és igyekszem megóvni minden bajtól, veszélytől. De gondolta arra, hogy esetleg évekre elszakad otthonától?
2: Igen, és ez nagyon fájdalmas. De aztán felnéztem a csillagos égre, és csillagot választottam. 15 éve annak, hogy vendégünk volt bátyánk barátja, egy költő. 6 éves kislány lehettem akkor. Emlékszem, Erzsi nővérem már írni tanított. Egyik szép csillagos este a költő, itt, ahol most mi állunk, rámutatott arra a csillagra, és így verselt. A csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez, ha elszakaszt a sors egymástól minket, s választottunk magunknak csillagot. Nézze csak, azt a kettős V-alakút választotta.
1: A Cassiopeia az.
2: Az lesz a mi csillagunk, Sam. Ugye, ahova megyünk, ott is látni fogjuk a Cassiopeiát.
1: Nem, Flórácska. Ahová én törekszem, ott más csillagok ragyognak. Eltűnik a göncöl, amely itt északra jelöli az irányt. Ott a dél keresztje mutat utat délnek. A Nílus forrásaihoz akarok eljutni, ha úgy akarja magával.

0: Béker feleségével először Kis-Ázsiába utazott, és egy ideig itt vadászott nagy vadakra. Majd Egyiptomot járták végig. 1861. áprilisának közepén elindult Béker feleségével, és egy éven át a Nílusnak etiópiai mellékfolyóit kutatta végig. Ez alatt mindketten megtanultak tökéletesen arabul. 1862. júniusában értek Szudán központjába, a fehér és kék Nílus egybefolyásánál fekvő Kártumba. Patrick angol konzulházában szálltak meg. Itt szervezte meg Béker nagy nehézségek közepette expedícióját. De végre együtt a csoport.
1: Persze, nem nagyon bízhatunk az emberekben. Sok köztük a gézengúz, de ezeket se volt könnyű megszereznem. A kartumi hatóságok összejátszanak a rabszolgakereskedőkkel, s valamennyi utazóban angol kémet sejtenek, aki aljas üzleteikbe akar betekinteni.
2: A vekil, a csoportvezető sem tetszik nekem. Minden hájjal megkent, fickó.
1: Na majd rajta lesz a szemünk.
3: Mi ez az aj az utcán?
4: Jóságos asszonyom, segíts rajtam! Gazdám vagyunk, de a kezébe kerülök!
2: Kisfiam, mi baj? Na!
5: Itt a fiú! Adjátok ki a fiút!
3: Hogy merészeltek egy idegen házba így betörni?
5: Ne, fiút!
3: Azonnal takarodjatok!
5: Nem! Addig urám, amíg a fiút magunkkal nem visszük, ne vegyünk!
3: Ez a gyerek oltalmunkat kérte!
5: Nem vegyünk én!
3: Majd meghallgatom, mi közöttök hozzá, és mit védett ellened?
5: A gyerek az én tulajdonom!
6: Úgy, a derék Mohamedé!
3: Hogyan? Apja vagy tán a gyereknek?
5: Nem, de az én tulajdonom, drága pénzem vettem.
3: A rabszolgapiacon persze. Tudod, hogy a törvény szerint mi jár ezért?
5: Ajátok a törvény szerint, uram, hol élsz te? Kartumban minden házban találsz rabszolgát, még a törvény őrzőinek házában is.
3: Nos jó, ha a szultán törvénye nem védi meg ezt a gyermeket, majd megvédi a fegyveret.
5: Fordítsd el a puska csömét, uram! Ez a fiú az én tulajdonom! Vagy kiadod!
3: Egy piasztert sem kapsz!
5: Takarodj! Jól van, uram! A te kezedben fegyver van, és tudsz vele bánni! Én most elmegyek! De te keservesen! Megvárod ezt a napot! Emlékezz csak vissza! Mohamed Al-Vekre, akinek a szolgáját elrapoltad! Te! Emlékezz! Vissza! Emlékezz csak! Vissza! Mohamed Al!
1: Gyere, fiam! Na, ne félj! Most átvezetlek a misszióhoz, ott a derék atyáknál biztonságban leszel, és jó sorod lesz.
4: Ne tedd ezt, uram! Könyörgöm, tarts magadnál. Félek a missziótól. Ott is rossz a gyereknek. Nagyon rossz.
2: Sem kérlek, ne küldd el. Na, ugye éhes vagy, fiam? Nézd itt a tányér, gyere!
4: Kérlek, könyörgöm.
2: Na, gyere!
4: Ugye itt maradhatok mellettetek. Ne küldjetek el. Ígérem, hű leszek, és... életem végéig szolgálok benneteket.
2: Jól van, nyugodj meg. Velünk maradhatsz. Majd te leszel az én kis apródom, jó? Mondd csak, hogy hívnak, és hány éves vagy?
4: Szátnak neveztek a szüleim, és betöltöttem már a 12-t. A Gazella folyópartján laktunk. Kecskénket legeltettem a folyópartján, amikor elfogtak. Egy nagy kumizsákba dugtak, és teve hátra vetettek. Nagyon sokáig tartott az út. Dongolában aztán eladtak egy rabszolgakereskedőnek. Az meg Kairóban két elefántcsortért továbbadott Mohamed Al-Vekrenek. Aztán valahogy meghallottam, hogy ti asszonyom útra készültök, megszöktem, és ide menekültem hozzátok.
2: Jól van, kis szát. Remélem, engedelmes fiunk leszel.
0: 1862. december közepén Béker két vitorlása elindult Kartumból, hogy feljusson Gondokoróba, a Nílus menti utolsó állomásra. Innen akartak expedíciót indítani a Nílus forrásait kereső Speke és Grant kapitányok felkutatására, kikről két éve nem érkezett hír. Másfél hónapig tartott a viszontagságos hajóút. Végre 1863. február 2-án célhoz értek. A nyomorúságos telepen három kereskedő karaván időzött. Az egyik Mohamed al-Veké volt. Az arab elérkezettnek látta az időt a cselekvésre. Megkörnyékezte békerék egyik teherhordóját, Isufot, hogy lázítsa fel az embereket, s hagyják faképnél az angol spiont. Isuf néhány elégedetlen élén megjelent Béker sátrában.
1: Nos, mit kívántok? Készen vagytok a rakodással?
7: Még hozzá se kezdtünk, uram.
1: Miféle beszéd ez? A vekil nem adta ki a parancsot, hogy estig raktárba kell hordanatok a gabonát?
7: Na, a parancsot azt megkaptuk, de nem tudjuk teljesíteni. Kemény munkát kell végeznünk, uram, nap mint nap, és nem kapunk húsételt, ami erősítene bennünket.
1: Amit a vadászaton elejtek, s ami ökröt csak megvásárolhatok, azt mind kiosztottam. Ti is tudjátok jól, hogy a környék népe nem szívesen adja el marháját. Nehéz húshoz jutni. De azért nem éhez.
7: Meg kell, hogy engedd, uram, hogy elhajtsuk az állatokat, vagy...
1: Amikor megkötöttük a szerződést, azt is belevettem, hogy a benszülöttektől semmit sem szabad elvennetek.
7: Pedig nekünk erőre kell kapnunk, uram. Akár engeded, akár nem, mi szerzünk állatot.
1: Takarodjatok! Semmire kell ők.
7: No, hát ilyen könnyen nem rázol le bennünk.
1: Egy-kettő, távozzatok! Utoljára figyelmeztetlek!
7: Hiába, uram, nem megyünk egy tapotat sem innen, amíg nem engedsz.
1: Oszman! Oszman!
8: Parancs, uram!
1: Gyere! Fogd el ezt az embert, és verjetek rá 25-öt!
8: Igen, és uram, itt vagyok!
7: Hozzám, ne nyújt te! Engedj el!
1: Mi az, Oszman? Nem bírsz vele? Na majd én!
9: Mi történik itt? Na, emberek!
10: Csupán azt kértük, hogy...
1: Bekil, veresd meg a dobot!
7: Asszonyom, a Szaib meg akar botoztatni.
2: Bizonyára megérdemelnéd. De most megkérem a férjemet, ez egyszer tekintsen el megbüntetésedtől, ha engedelmességet fogadsz. Nos?
10: Bocsánatot kérek, asszonyom, mert te mondod.
1: Na, jól van, most aztán menjetek. Látod ugye, hogy ezekre az emberekre már nem számíthatunk. Az itteni szokás szerint 5 havi bérüket előre kifizettem. Így nincs semmiféle eszközöm, hogy hatalmamban tartsam őket. Talán legjobb lenne visszafordulnunk Kartumba, és ott új legénységet toborozni.
2: Gondold meg, Sam, hiszen már annyi nehézségen túl vagyunk. Most forduljunk vissza.
1: Igen, ez így igaz. Spék és Grant biztosan bajban vannak, és segítséget várnak. Tehát nem tétovázhatok. Előre kell törnünk, ha ezer ördög állja is utunkat.
0: Néhány nappal az endülés elfolytása után sűrű puskaropogás, doppergés és trombita harsogás zaja mellett érkezett meg Spék és Grant kapitányok expedíciója a csendes Gondokoróba. Zanzibárból indultak el, és több mint 2 esztendeig tartó viszontagságos úton értek el a Viktória-tó északi végére. A 2 megviselt, lerongyolódott utazó itt Gondokoróban nagy meglepetésükre és örömükre a Béker házaspárra bukkant. Spék azzal az Angliában később szállóigévé vált mondattal köszöntötte őket. A Nilussal minden rendben van. Béker pedig így válaszolt, így az én számomra semmi sem maradt. Expedíciómat befejezetnek tekinthetem. Spék azonban megmutatta térképét és elmondta, hogy ők a Nílus csak az északnak tartó rövid szakaszán, a Kamura vizesésig követhették. Ott a folyó nyugatnak fordul. A benszülöttek szerint egy másik nagy tóba, a Lutanuzikébe ömlik, abban megfürdik, és abból indul további útjára. Békerre vár tehát a feladat, hogy ezt a szakaszt bejárja, és a tóig kövesse. Spék, hogy a vállalkozás sikerét biztosítsa, néhány megbízható néger fegyveresét, köztük mindenesét, Bombay néger örmestert is rendelkezésükre bocsátotta. Néhány napi pihenés után azután elindultak Kartumba. Ez alatt Gondokoróban Mohamed al-Vek újabb összeesküvés szőtt. Szállt azonban kihallgatta őket.
4: Asszonyom!
2: Mi az? Mi az? Mit történt, kis Szád? Teljesen feldúlt vagy.
4: Az a gonosz Mohamed és Isuf, kihallgattam őket. Borzasztó, dologra készülnek.
2: Világosabban beszél, mit forralnak már megint ellenünk?
4: Mohamed elmondta, hogy ő most a latukák földjére tart karavánjával. Rábeszélte Iszufot, hogy csak akkor kövessék urunkat, ha nem a Barik földjén hát vezetőket, hanem kitér a latukák földjére.
2: És ennek mi értelme lenne?
4: Vár csak, asszonyom, mindjárt megtudod, hogy mire készülnek. Iszufék arra fognak hivatkozni, hogy a Barik ellenségei a karavánoknak. Megtámadják azokat, és leülik az embereket. Így ők arra nem mennek. A latukák földjén pedig egyszerűen ott hagyják a gazdát, és Mohamed Alvekhez csatlakoznak. Mi pedig magunkra maradunk, és előbb-utóbb elpusztulunk. Ezt forralták ki. Mohamed még azt is mondta, ha a gazda akadékoskodik, akkor tegyék el láb alól.

0: Végre készen vagyunk az útra, Oszmán. Holnap indulunk a Barikföldjére.
1: Egy kis baj van, uram.
0: Mi?
1: Az emberek arra nem hajlandók követni téged.
0: Mit jelentsen ez? Megkapták a bérüket 5 hónapra előre, és követni tartoznak.
1: Igaz, uram, de kényszerhelyzetben vagyunk. Bármikor magunkra hagyhatnak. Akkor pedig mit évők legyünk? Valamit hallottak arról, hogy a Barik a múlt évben lekaszaboltak egy karaván.
0: Igen, igen, mert az falvakat gyújtott fel, és elhajtotta az ökröket, rabolt, pusztított.
1: Ezeknek ugyan hiába magyarázol. Az itt összegyűlt kereskedők is ellened ingerlik az embereket. Azt mondják rólad, hogy angol kém vagy. Ki akarod lesni az útjaikat, és később majd lefölözöd a hasznot.
0: Na, mit akarnak hát az emberek?
1: Csupán az a kívánságuk, hogy a latukák földjén átvezest őket.
0: De hisz az keletre van, én pedig délnek törekszem. Ha kitérek és az esős évszak beállt előtt nem érünk vissza a Nílushoz, hónapokat kell ott vesztegelnünk. Kifogytak készleteink is. Gondoltatok erre?
1: Hiába, uram, minden beszéd.
0: Majd megtanítom őket becsületre, csak térjünk vissza Khartoumba. Most azonban indulunk a latukák földjére. Készüljetek!
1: És tudod-e, uram, hogy egy héttel ezelőtt Mohamed Al-Vek is a latukák földjére vonult?
0: Tudom. És azt is hallottam, hogy holnap reggel Ibrahim karavánja is arra veszi útját. Most pedig kerítsd elő Ibrahimot. Beszélni akarok vele. Üdvözlégy, derék Ibrahim. Azért hivattalak...
2: Tudom, uram, hogy miért hivattál. Hallottam Oszmántól, hogy te a nyomomba kívánsz járni. Angolkém vagy, s ki akarod tudni utamat. De tudod-e, milyen sors vár rád, ha követni mersz?
0: Ez egyenes beszéd, Ibrahim. Én is hasonlóképpen válaszolok. Nem vagyok kém, sem kereskedő. Semmi közöm a ti üzleteitekhez. De jól jegyezd meg, ha csak a hajam szála is meggörbül, téged akasztófa vár Khartoumban. Két angol barátom már visszatért oda, és az angol konzul mindenről tud. Csak ezt akartam mondani.
2: Sose félts te engem, vigyázok én a nyakamra. Ha véletlen téged valami baj érne, a tisztes Ibrahim ellen semmit sem lehet bizonyítani. Neked Elíria hegyszorosán át kell a latukák földjére jutnod. Én előbb érek oda, és ismerem a nyelvüket. Na és, ha Elíria sziklaszorosában a hegytetőkről kőzápor zúdul rátok, ugyan hányan menekültök meg? Kitartasz hát a szándékod mellett? Derék angolul.
0: Te holnap virradatkor indulsz. Fél nap sem telik el, s mi követünk.
3: Elhangzott a Nílus magyar hősnője. Írta dr. Vécsei Zoltán. Közreműködött Avar István, Baj Gyula, Besztercei Pál, Farkas Antal, Fellegi István, Holló Eszter, Kohut Magda, Kozák László, Lázár Gida, Lázár Tihamér, Márki Géza, Raksányi Gellért, Sebestyén Mihály, Soltész Anni, Sólyom Ildikó, Sós Lajos, Szatmári István, Vándor József. Rendezte Baksa Sós László.
4: A hangfelvétel 1964-ben készült.
5: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Poyák Adrián, a mikrofonnál Szlotta Judit. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaidz Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabály tervezetet már a jövő heti rendkívüli ülésen megtárgyalják a képviselők. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad, nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
0: Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Beslin Anita.
2: Csak ugyan nyelvről, zenéről, irodalomról is van, hogy képzőművészetről szólunk szerdánként a Felfedezőben. Ezúttal viszont témánk a film, hiszen június 16-án lett volna 96 esztendős az Oscar-díjas operatőr Zsigmond Vilmos, akinek a neve fémjelezett szegedi filmes találkozót, egy nemzetközi operatőrversenyt. Ezt a seregszemlét idén májusban is megtartották a szegedi belvárosi moziban. Köszöntöm Önöket! Magazinunkban erre az eseményre tekintünk vissza, és a filmes szakma világába kalauzoljuk Önöket.
3: Szabó Éva Andrea, a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál művészeti vezetője, Szabó Gábor, Balázs Béla díjas érdemes művész kitüntető díjban részesítette, mert hogy ez a 10 év nélküle nem jöhetett volna össze, ahogy mondta a díjátadón.
4: Gábor volt az első, aki az ötlet mellé állt. Ugye egy ötlet megszületett, és amikor itt volt Zsigmond Vilmos szülőházának az emléktábláját felavatni, ő mondott beszédet, akkor mi elmentünk egy halászlére utána, meghívtuk ebédre, és akkor félénken elmondtam neki az ötletet, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen fesztivált alapítanánk. Ott volt még egyébként a Filmművész Szövetség titkára, illetve az Artmozi Egyesület akkori elnöke is, és hát mindhármuknak tetszett az ötlet, és így indult.
3: És azóta eltelt 10 esztendő, és bár tudom, hogy nehézségekkel, de életben maradt a fesztivál, és most a rekordszámú nevezés is bizonyította, hogy rangja van szerte a világon.
4: Az biztos, hogy az operatőrök figyelnek ránk. Mindig fejlődünk egy kicsit, és egy pár éve már egy nemzetközi oldalon, az úgynevezett Film Freeway-en keresztül lehet hozzánk pályázni, és számon tartanak minket, hiszen tényleg minden földrészről és eldugott országokból is kapunk versenyfilmeket. Tehát ez nagyon jó érzés. Mindig van hova fejlődni természetesen. Vannak országok most is, ahonnan nagyon sok nevezést kapunk, viszont van olyan, ahonnan kevésbé. Tehát azért még egy kicsit kutakodnunk kell ez irányban is.
3: Hogyan fejlődött ez a fesztivál?
4: A tanulságokat levonva egy kicsit mindig változtatunk, egy kicsit mindig alakítunk. Kezdetben például volt kísérleti filmkategória, viszont annyira keskeny most már a mesdje, a rövid film, rövid dokumentumfilm, kísérleti film, animáció, szóval, hogy ezek a műfajok keverednek, úgyhogy most már tulajdonképpen egy rövid film kategóriánk van, amit eléggé kitágítottunk, tehát mindenféle műfajú filmet befogadunk, illetve pár éve a videoklip kategóriát vezettük be, ami nagy népszerűségnek örvend, hiszen a mai videoklippek már nem úgy vannak, még biztosan a mi gyerekkorunkban úgy volt, hogy kiállt az énekes, és akkor azt mutatták, hogy ő hogy és milyen szépen énekel, tehát most már egész történeteket és filmeket kerekítenek egy-egy dal köré, és komoly társadalmi mondani valója is van olykor a klippeknek.
3: Az idei versenynek mi a tanulsága? Voltak-e zökkenők, vagy most már minden olajozottan megy?
4: Elég sok minden most már olajozottan megy, amiben nagyon nincs szerencsénk, az az időjárás, és ez a szegedieknek lett volna egy szép ajándék, hogy idén 40 éves a Szerelem első vérig című film, aminek döntő részét itt forgatták Szegeden és a Móra Ferenc Múzeumban, annak a lépcsőin, a kő oroszlánon ült a fiatal szerelmes pár, és itt szerettünk volna egy nagyszabású, nagyvászon vetítést tartani, egy csillagfényes mozit, és sajnos az időjárás közbeszólt, bent a múzeumban tudtuk megtartani, ami természetesen így is jó volt, de azért közel sem tudott annyi embert vonzani, viszont itt volt még Horváth Péter is, a film egyik rendezője, úgyhogy jó hangulatú este volt az is.

0: Most a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál zsűri elnöke, Szabó Gábor Balázs Béla díjas érdemes művész mesél a Seregszemle névadójáról, s persze arról is, hogy mi minden foglalkoztatja a ma film készítőit, mennyire változott az operatőrök eszközhasználata és látásmódja.
1: Én dolgoztam a Vilmossal együtt egy hosszú-hosszú forgatáson keresztül elég háborús körülmények között szó szerint, és nagyon-nagyon közeli kapcsolatba kerültünk egymással, és én egyrészt tudtam azt, hogy a Vilmosnak milyen sokat jelent Szeged, másrészt azt is tudtam, hogy mennyit jelent az operatőri munka, meg nagyon-nagyon szerette pártolni a fiatal operatőröket, meg hát ez a mozi, szerintem ez indította előt azon az úton, hogy ő filmes lett, mert itt lógó gyerekkorában is minden filmet megnézett, és aztán innen határozta el, hogy fölmegy a fővárosba, és ott elkezdi ezt tanulni. Úgyhogy biztos voltam benne, hogy a Vilmos nagyon-nagyon örülne annak, hogy az ő szülővárosában, az ő nevével ebben a moziban egy nemzetközi operatőri filmfesztivál lenne. És aztán ugye a családdal, mert én a feleségét is ismertem, és a Szüzannal is beszéltünk erről, hogy mit szól hozzá, és ő is, meg a Vilmos unokája is szintén nagyon erősen támogatta ezt, sőt, kaptunk támogatást az Amerikai Operatőrök Egyesületétől, amiben a Vilmos ilyen vezetőségi tag volt, meg ilyen szimbolikus figurává vált Amerikában, tehát ott az amerikai operatőrök, ha meghallják a nevét, akkor hihetetlen tisztelettel beszélnek róla.
2: De mit válhatott ő ilyen sztárra odakint?
1: Nagyon sok mindent vitt innen Magyarországról, olyat Amerikába, ami ott korábban nem volt. Tehát én most például tanítottam egy nemzetközi operatőri képzésben olyan operatőröket, akik a világ minden országából jöttek, tehát India, Kanada, Afrika, nem tudom, Szerbia, bárhonnan, és kb. 3-400 jelentkezőből válogattuk ki őket, olyanokat, akik már elvégezték az alap egyetemi képzést, tehát a BA szakot operatőrségből, és szeretnének egy mesterszakot is. És felvételiztettük ezt a 300 jelentkezőt, és 24-et vettünk belőlük föl, és elég nagy áttekintésem lett abból, hogy milyen is a világon az egyetemi operatőri képzés. És meg kell mondjam, hogy nagyon-nagyon fölértékelődött a szememben az, amit mi itt csinálunk. Ugyanis technikai szinten nagyon-nagyon képzetten érkeztek ezek a fiatalok, de alapvető dolgokat, hogy a kamerával hogyan lehet történetet mesélni, és hogy milyen eszközei vannak egy operatőrnek vagy a kamerának arra, hogy ő megsegítse ezt, vagy azt az állapotot, amiben éppen a szereplő van, vagy egy érzetet hozzon létre a nézőben, amit szeretnénk. Tehát egy csomó olyan nem tudatos és nem a szavak és a dialógusok szintjén eljuttatott információ, hanem inkább olyan emocionális dolgok, amik a nézőben nem úgy érkeznek meg a fején keresztül, hanem valahol a gyomrán keresztül érkeznek be. És nem is tudatosodnak benne, csak hatnak, mint a filmzene, vagy mint egy atmoszféra. És ezekről a dolgokról, amikről akkor elkezdtünk velük beszélni, de tényleg olyan szinten, ahogy nálunk a BA szakosokkal az első évben, ez hiányzik általában az operatőrök képzéséből, és a Vilmos meg a Kovács Laci, akivel ők osztálytársak voltak, hogy együtt mentek ki Amerikába, együtt kezdtek, és hihetetlen testvérként támogatták egymást egész életükben. Ők mind a ketten attól lettek annyira sikeresek, de hát különösen a Vilmos, hogy ők tudtak valamit, amit az amerikai operatőrök nem tudnak. Tehát, hogy ők nem csak a képben gondolkodtak, hanem abban gondolkodtak, hogy a történetet a képpel hogy lehet elmesélni. És pont akkor a legjobb pillanat, ez olyan, mint a hullámlovasok, akiknek ugye nagyon jó pillanatban kell fölkapaszkodni arra a hullámra, hogy az kivigye őket a partig. Tehát, hogy ez a ritmus, ez pont megvolt, mert pont akkor jött be az az amerikai új hullám, akik az a generációs filmrendezők, akik New Yorkban is, meg Los Angelesben is megpróbáltak elrugaszkodni ettől a hagyományos hollywoodi nagyszabású teátrális filmtől és fényképtől, teátrális színjátszástól és mindenfajta ilyen súlyos, akadémikus, hagyományos dologtól.
2: Volt egy kis szirup benne?
1: Nem is kicsi. de inkább az, hogy nagyon sok sablon, nagyon sok az eszközöknek az ismétlése, és akkor jött ez a fiatal filmes generáció, akiket nagyon megihletett mondjuk a francia új hullám, az európai filmek, a kelet-európai filmek, és ezt hozták oda a Villiék, és akkor ott találkoztak ezzel az igénnyel, és ők elkezdtek nagyon olcsó, szinte ilyen független filmeket csinálni azzal a rendezői generációval, akikből aztán később a ma már nagy nevek lettek. Tehát azokat a Villiék indították el Amerikában, ott az ők is kézikamerácskájukkal.
0: Most hallgassuk magát, Zsigmond Vilmost, aki a Duna Televízióban mesélt erről.
3: Két személyes táb voltunk, tulajdonképpen mi mindent csináltuk, mi világítottuk saját magunk, a dolgokat is segítettük egymásba a kamerába, és szóval nekünk nem kellett, nem tudom én, 8 tagú stáb, mint amely az amerikák abban az időben dolgoztak. Mi magunk megcsináltunk mindent. Abban az időben bejött a kicsit egy más stílusa, főleg az olasz realizmus után, a filmek valahogy reálisabbá váltak, a világításnak a minősége megváltozott. Kevesebb világítással egy újfajta stílust tudtunk elérni. Ami azt jelenti, hogy úgynevezett a lámpákat tudtuk használni, aminek sok fénye volt. De ahelyett, hogy mondjuk direktbe világítottuk volna a színészeket, mi azt a lámpát a plafonra felirányítottuk, és onnan szórtán jött le. Ami azt jelenti, hogy ilyen szórt fénybe dolgoztunk, ami annak idején az olyan újdonság volt, mert sokkal reálisabb hatást keltett. Szóval ez akkor jött be, és mi szerencsére mi ott voltunk a Lacival készen létben ahhoz, hogy mi bekerüljünk a filmvilágba, és mi már ezt a technikát használtuk, és az öreg Hollywood még mindig a régi technikát használta.
2: Nekem most lehetőségem volt megnézni itt a fesztiválon azt a filmet, amely Zsigmond Vilmosnak állított emléket, és ön is szereplője volt ennek a filmnek, és nagyon tetszett az, amikor kiderült, hogy úgy dolgoztak együtt, hogy ő a rendező volt, önt pedig operatőrnek kérte fel, és Gábor aggódott, hogy vajon beleszól-e, mit fog csinálni, és Zsigmond Vilmos nem szólt bele az ön munkájába.
1: Igen, egyébként ezt a filmet még én sem láttam, de csak hallottam, hogy vetítették itt. Ezt én is megkérdeztem a Vilitől, hogy ő hogy írja ki, hogy nem szól bele a képbe. És akkor azt mondta nekem, hogy neki olyan szokatlan ez a pozíció, hogy most az egész stáb terhét, és főleg a színészekkel való munka, ami neki teljesen szokatlan volt, annak a terhét cipeli a vállán, hatalmas stressz volt ez neki, és nagy felelősség, meg nehéz, meg új. És azt mondta, hogy annyira hálás, hogy erre nem kell figyelni az én területemre, tehát hogy ő bízik bennem, és hogy ezt rám hagyhatja, és ezzel nem kell foglalkoznia. Nem kell foglalkoznia többet, mint minden rendező foglalkozik. Tehát minden rendező egy bizonyos szinten beleszól, mert elmondja, hogy mit gondol. Én nekem az nagyon fontos, mert az olyan, mint a karmesternek egy kézmozdulata. Abból értem, hogy ő hogy képzeli el azt a vonó mozdulatot mondjuk, mert benne van, hogy ő hogy hallja magába. Tehát van nagyon fontos párbeszéd a rendező és az operatőr között. Minden esetben, ha az egy nem operatőr rendező, akkor is, és ez a jó, és ez a természetes, de mégis egy óriási szabadsága van az operatőrnek, hogy ebből ő aztán mit hoz létre. Tehát gyakorlatilag létrejött az a teljesen természetes operatőr-rendező kapcsolat. És én megértettem, mert nekem is volt alkalmam sokkal kisebb filmben, de dolgozni rendezőként, és nagyon tanulságos egyébként, mert onnan abból a helyzetből sok minden egész máshogy néz ki, és máshogy látszik, és például operatőrként sokat tanultam abból a tapasztalatból, amikor rendezőként dolgoztam valamiben, hogy miben tudja az operatőr segíteni, vagy nem segíteni a rendező munkáját.
2: Hogyha most a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválról beszélünk, voltak olyan alkotások, amelyeknek a rendezője és operatőre ugyanaz az ember volt. Nyilván akkor az ő ízlése vonul végig azon az alkotáson, tehát akkor nincs kivel vitába szállni, vagy együtt gondolkodni, de fontos talán az azonos ízlés is.
1: Szerintem ezek a filmek, ahol ugyanaz az operatőr és a rendező, ezek jellemzően olyan filmek, ahol valaki mondjuk elmegy, egy egy szál kamerával a kezében egy dokumentumfilmet forgatni, például a Fődíjas film most egy ilyen film volt, tehát tipikusan nem szokás, hogy nem nagyjátékfilm kapja a Fődíjat, de ez egy annyira erős és annyira izgalmas és különleges dokumentumfilm volt, és ez nem először fordult elő, hogy itt a Fődíjat mondjuk egy kisjátékfilm vagy dokumentumfilm kapja. És ez az ember, ez egyedül volt a kamerájával, és életformaszerűen forgatott vele. Tehát nem úgy, hogy most 10-től 8-ig forgatunk,

0: Lő, hogy onnantól kezdve semmi nem volt eljátszva, és semmi nem volt a kamerának szóló gesztus, hanem csak élt teljesen természetesen a kamera környezetében, anélkül, hogy tudomást vett volna róla. És ez inkább ilyen filmekre jellemző. Mi is volt a második fele a kérdésnek?
1: Az azonos ízlés.
0: Erre azt tudom mondani, hogy vannak olyan operatőrök, akik valamilyen stílusban, vagy valamilyen fajta képi világban nagyon erősek, nagyon karakteresek, és őket fel lehet ismerni a filmjeikből. Tehát lehet tudni, hogy ez az operatőr csinálta, mert megismerem a képeit, a kompozíciót, a fényét. És van egy másik fajta operatőr, aki kicsit olyan, mint egy kaméleon, hogy minden filmjében egy teljesen más világot csinál meg, vagy a rendezőhöz, és vagy a történethez, vagy a film adott témájához kapcsolódva, mindig valahogy kitalálja azt a képi világot, amit még talán ő soha nem csinált korábban, meg lehet, hogy utána se fog többet csinálni. Ez nem egy könnyű mutatvány tulajdonképpen, hogy az ember valahogy mindig másik alakot ölt, vagy mindig másik személyiséget valahogy meg tudja változtatni a hozzáállását és a már megszokott rutinjait elfelejteni, és valahogy új szemmel, mint hogyha első filmet csinálna, úgy közelíteni a rendezőhöz is, meg a filmhez is. De ez, mondom, hogy karakter kérdése. Nekem ez az utóbbi az, ami izgalmasabb és nagyobb kihívás, és ilyenkor az az ízlés, ami találkozik, az, hogyha erre valahogy képes az ember, hogy szélesebb sávokon tudjon más emberekkel kommunikálni, és amit az egyik rendezővel tudok csinálni, azt eszembe se jutna csinálni egy másikkal, mert egy másik fajta gondolkodásmód ez. És számomra ez egy kihívás és egy élvezet, megtalálni vele azt a közös hangot, meg kibányászni belőle az ő belső képeit, mit lát maga előtt, és így mindent valahogy kiszedni belőle, hogy minél többet tudjak arról, hogy ő neki milyen belül ez a mozi, és hogy akkor abból induljak ki, és az inspirál engem is arra, hogy olyasmi is eszembe jusson, ami magamtól korábban nem jutott volna eszembe. A dokumentumfilmnél az az érdekes, hogy abból tulajdonképpen az operatőr csinál dramatikus anyagot. Mert ugye ott egy olyan esemény zajlik le a kamera előtt, ami megismételhetetlen. Tehát az egyszer történik meg, azt nem lehet visszaküldeni, hogy most akkor még egyszer csinálja meg, mert nem színészről van szó, meg nem hiteles. És abban a pillanatban egy operatőr képes-e úgy nézni azt a jelenetet, mint hogyha azt a néző székéből nézni már a moziban, és ott úgy viselkedni a kamerával, olyan plánba menni, akkor szűkíteni, akkor tágítani a képet, amikor annak a nézőnek, annak a befogadónak a szemszögéből nézve azt így kell közvetíteni, hogy azt szinte előre érezze az ember, hogy ott mi fog történni a következő pillanatban, és egyszerre tudjon mozdulni a szereplővel, és kitalálni azt, hogy például hogy sűrítem az időt, mondjuk, ugye a film az nem mindent mutat végig, hanem egy csomó pillanatot, fázist kihagy. És hogy mi az, amikor megállítom a kamerát, mi az a pillanat, hogy tudok rá egy olyan szemszöget találni, ahol folytatni tudom azt a jelenetet, és onnan, ahonnan megint fontos lesz egy olyan képpel, ami az előző képre rávágható kép, szemszögből, meg a plán, tehát hogy a képméret szempontjából, és hogy mennyire közelről vagy távolról mutató. Tehát már előre, miközben történik, egy picit vágóként is, meg rendezőként is, nem csak operatőrként gondolkozni. Ez például nagyon-nagyon segít szerintem, ez a fajta játékfilmes tudás, amit kifejezetten nálunk tényleg a legtöbb magyar operatőrnél létező kialakult készség. Ugye sokszor a rendezők azok, akik maguk szerzői filmeket csináltak, és maguk írták a forgatókönyvet, és írói oldalról érkeztek a filmkészítésbe. És ott az operatőr volt az, aki egy rendező által megrendezett, idézőjelben színpadi jelenetet, utána kitalált, hogy az hogy nézzen ki a filmen. És rá kényszerültek az operatőrök nálunk, hogy tovább gondolkozzanak a rendező fejével, és szerintem ez az a készség, Már az amerikai filmkészítésben ez teljesen máshogy működik, mert ott sokkal kevesebb a szerzői film, és sokkal erősebben alakult ki az a rutin, ahogy ott feldolgozzák a jeleneteket, amitől mi meg általában óckodunk, hogy mi egy ilyen filmfeldolgozási sablont vagy rutint alkalmazzunk, mint egy

0: ilyen előírás, tehát ettől menekülünk font, hogy nehogy már. Az Emmanuel Lubezki, aki az egyik leghíresebb operatőr, most ő egy ilyen világsztár, és a Cuarón mexikai rendezőnek a filmjeinek az operatőre mondta azt, hogy érdekes dolog az, hogy így az amerikai filmeket nézve sokszor azt látja az ember, hogy mindegy, hogy vígjátékot lát, vagy egy thrillert, vagy egy társadalmi drámát, mint hogyha mindig ugyanazt a filmet látná, mert ugyanazokat a képeket ismételgetik. És ezt nem szeretné az ember.
1: Szabó Gábor Balázs Béla díjas érdemes művészt, a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál zsűri elnökét hallották. Tóth Zsolttal helyet foglalunk itt Zsigmond Vilmos fotójának közelében. Díjat kapott, amire méltán büszke.
2: A Zsigmond Vilmos Nemzetközi Operatőr Fesztiválon a Magyar Operatőrök Hete programba beválogatták a Föld és Hogy című játékfilmet. Háromszor kb. 35-40 perces részből áll a film. Három különböző történelmi korszakban. Minden epizód kb. 7-8 napig forgott, ugyanis ez egy ilyen úgynevezett társadalmi finanszírozású film volt, nagyon alacsony költségvetésből, de a rendező Buvári Tamás, akivel már 2000 óta dolgozom több filmben, ő találta ki azt, hogy a különböző történelmi korhoz különböző formát keres, és három különböző operatőrt kért fel. Az első epizód a forgatókönyv szerint 1945-ben játszódik, amikor a kollektív bűnösség alapján a német kisebbség egy részét kitelepítették, és egy német származású fiatal lányról szól az ő drámáját követi nyomon az első epizód, ez fekete-fehér. Super 16-os analóg filmre forgatták, azért, hogy pontosabban idézze meg a kor hangulatát. Főszereplője Buvári Lilla.
1: Operatőre?
2: Operatőre pedig Kovács Klaudia volt. Lovasi Zoltán operatőr kollégám és barátom forgatta az 1980-as években játszódó részt, amely egy erdélyi magyar házaspár 80-as, 90-es években Magyarországra költözésének káváriáját és sorsát követi nyomon. Az én epizódom a harmadik epizód volt, ami a 2020 utáni években játszódik. Ennek a főszereplője egy elvált hölgy a nagylányával, aki a jobb élet és a boldogulás reményében Magyarországról Ausztriába költözve keres munkát magának. Egyébként táncosnőként dolgozik, és kb. Ilyen 40-55 év közötti. És ennek a munkakeresésnek és a megpróbáltatásoknak sorát követi nyomon a film. Két epizód ugye digitális technikára forgott, de mégis megpróbáltuk jelenet feldolgozásban, meg utómunkában elkülöníteni karakterben a 80-as éveket és a 2020-as éveket.
1: Nyilván az ember szeretné, hogyha másnak is tetszene az, amit készített. Gondolta, hogy nagy siker lesz ez a film?
2: Nem, egyáltalán nem számítottam arra sem, hogy bekerül az úgynevezett versenyprogramba, a díjra pedig végképp nem, de én ezzel úgy vagyok, többiek is, hogy ha megkeresnek egy forgatókönyvvel, és ráadásul egy jó barát, akkor csak teszem a dolgom, és megpróbálom megvalósítani az ő ötleteit. Ráadásul nagyon tetszett ez a szociálisan érzékeny trilógia, amely így összeállt egy kicsivel több, mint másfél órás színes filmé.
1: Akitől átvette a díjat, fontos szerepet töltött be az ön életében?
2: Hát igen, három fő zsűri volt, Fecske Flóra, Máté Tibor és Pados Gyula. Pados Gyula, akivel 92-től 96-ig a Színházi Filmvészeti, akkor még főiskolára jártam, és ráadásul Szabó Gábor volt az osztályfőnökünk, tehát ez nekem külön öröm volt, és azt kell mondjam, hogy megtisztelő, hogy tőlük vehettük át ezt a díjat. Most én vagyok itt, de ezt hárman fényképeztük, és hármunkat illeti a díj, és nagyon gratulálok Kovács Klaudiának és a Lovasi Zolinak is még egyszer, és Győri Márkot is illeti a díj, hiszen az első etap Super 16-os fekete-fehér epizódjának első néhány napját ő fényképezte, és később Klaudia átvette ezt.
1: A Vantage Vision díját érdemelte ki egy érdekes videófilm, amelynek a címe Nothing Can Save Us, és amelynek az operatőre Garai Gábriel volt, rendezte Juhász Péter. Milyen világba visz minket ez az alkotás?
3: Igazság szerint ez az alkotás egy kék vonal nevű szervezet mögé áll be, akik azzal foglalkoznak, hogy segítséget próbáljanak nyújtani olyan nehéz helyzetbe került, akár mentális problémákkal, akár nehéz családi háttérrel, akár a tínédzser kor változásaival megbirkózni nem tudó fiatalok mögé, nehéz erről beszélni, de hogy ezek a fiatalok ne juthassanak olyan végleges döntésre a jövőjük vagy az életük kapcsán, akár determinális, akár nem determinális döntésekről is beszéltünk, akár csak egy rossz pályaválasztás is ide tartozik, hogy mindig van segítség, mindig legyen egy biztos háttér, mindig legyen valaki, akit fel tudnak hívni, és ez a szervezet az, aki ezt a segítséget szeretné nekik nyújtani. Ennek állít egyfajta mementót ez a munka, ez a videóklip egy lányon keresztül, aki gyakorlatilag a saját pszichéjében sétál egy posztapokaliptikus világban, és a saját démonaival, traumáival és félelmeivel szembesül, melyekkel a videóklip végén képes szembefordulni, és egy Dávid és Góliát harcban gyakorlatilag egy egyszerű lépéssel eltaszajtani magától az összes félelmet, traumát.
1: Mennyire volt ez egy közös gondolkodás a rendezővel? Mennyi teret hagyott az operatőri munkára?
3: A Juhász Petinek nagyon erős vizuális koncepciói vannak, mindig nagyon jól látja azt, amit végeredményként szeretne látni, de szerencsére közös mérföldkövek vannak az ízlésvilágunkban, ami azt jelenti, hogy egyikünknek sem kell nagyon taszigálni a másikat ezen az úton. Tulajdonképpen elérkeztünk arra a rendezőoperatőri szintre, hogy szavak nélkül is szinte mindig ugyanazt gondoljuk. Szabad kezet adott sok mindenben, tudtam saját döntéseket hozni.
1: Milyen képi világot álmodott meg? Mi volt a kihívás ennél a munkánál?
3: A kihívás nem a képi világban volt, hanem az időnyomás volt a legnagyobb demoklész kard, ami a fejünk fölött lebegett. 2 darab éjszaka alatt kellett leforgatnunk ezt a közel 4,5 perces munkát, úgy, hogy annyi kép volt, hogy átállásokra nem volt időnk. A New Yorki filmdíszletben dolgoztunk, ami gyakorlatilag egy 300 méter hosszú, 30 méter széles New Yorki utcadíszlet, és ebben kellett 360 fokos látványvilágot teremteni. Úgyhogy mint mindig, itt is az egyszerűség volt a kulcs. A legegyszerűbb világítási koncepció bizonyult egyrészt megvalósíthatónak az időnyomás miatt, másrészt az tűnt a legszebbnek is. Úgyhogy valahogy annak az ötvözetét kellett megtalálni, hogy mi az, ami az adott időablakban megvalósítható, és még számunkra is kompromisszummentes vizualitás.
4: Kedves hallgatók, a Felfedezőben a 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál kapcsán az operatőri munka volt a fókuszban. Pór István hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket a műsor mai szerkesztője, Beslin Anita. Most a krónika következik.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: 15 óra, jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
7: A hőség riasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig.
6: A Tiszapárt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek.
7: Jövő hétfőig fokozódik a hőség. Holnaptól már száraz idő lesz nagyon erős UV-sugárzással.
6: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Akár 37 fok is lehet a következő napokban. A nagy meleg miatt péntek éjfélig másodfokú, szombattól keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A vörös kód hatáját pedig kedd éjfélig meghosszabbították.
7: Fontos, hogy ilyenkor mindenki tartsa be a szükséges óvintézkedéseket. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Páldi Anna hozzátette, ilyenkor kiemelten fontos a folyadékpótlás. A szokásosnál akár kétszer is többet kell inni. A legjobb, ha ásványvizet, gyümölcslevet vagy limonádét iszunk, mivel azonban a sóveszteséget is pótolni kell. A levesek is jó hatással vannak a szervezetre. Kerülni kell azonban a cukros vagy magas koffein tartalmú üdítőket, valamint a tömény alkoholt. Páldi Anna hangsúlyozta, az idő a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat, a szív- és érrendszeri betegeket veszélyezteti elsősorban.
8: 11 óra és 15 óra között lehetőleg tartózkodjunk a hűtött zárt térben, mindenképpen kerüljük az extrém hőmérsékletet. Amit ajánlunk, az a kora reggeli órák, 6 és 8 óra között még alacsonyabb a hőmérséklet, illetve a naplemente körüli időszakokat. Ezt javasoljuk azoknak, akik még ebben a nagy kánikulában is valamilyen sporttevékenységet akarnak végezni, futni, kocogni, kerékpározni, mindenképpen tartsák be ezt az időkorlátot. És ezt kimondottan javasoljuk az idő időseknek. Az időseknek át kell alakítani a napi rendet, a bevásárlást is a korai időben, vagy a napnyugta körüli időszakban végezzék.
6: Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. A városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaidz Zoltán polgármester.
7: Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utakmosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozásokat bevezetni.
6: A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot.
7: A javaslatban szerepel a 11 tagú, minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság létrehozása is, amely konkrét javaslatokkal segíteni a felülvizsgálatot és tájékoztatást adna az eredményekről. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek, és teljesítik korábbi vállalásukat.
6: Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. Két hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség.
7: Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénz és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben.
6: Újraindította az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban a MÁV, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
7: Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy végül az államnak kelljen visszavennie a céget. Csak nem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter.
6: Európa egyik legfontosabb felsőoktatási vezetői fórumát rendezik meg a Széchenyi István Egyetemen. A háromnapos konferencia főbb témái között szerepel az európai felsőoktatás versenyképessége, az ipari egyetemi együttműködés és a mesterséges intelligencia.
7: Báló András, az Oktatási Minisztérium osztályvezetője az esemény megnyitóján arról beszélt, hogy a magyar egyetemek az elmúlt években jelentős előrelépést értek el a nemzetközi ranglistákon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy törekedni kell a jobb oktatásra, kutatásra, a szorosabb nemzetközi együttműködésre és a nagyobb regionális hatásra.
9: Nem mindig sikerült teljes mértékben megragadniuk az egyetemeknek a társadalmi kohézióhoz, a tanárképzéshez, a regionális fejlesztéshez, a kultúrához és a tudás átadáshoz való hozzájárulását. Pontosan ezért fontosak az olyan események, mint a mai. Nem azért, hogy helyezéseket érjünk el, hanem hogy jobban megértsük azokat, tanuljunk belőlük, és biztosítsuk, hogy az intézményi fejlődés szélesebb körű maradjon, mint bármely mutató.
6: Több mint 40 ezer gyereknek nyújtanak gondtalan kikapcsolódást a nyári Erzsébet táborok augusztus végéig.
7: Általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élők, nevelőszülői hálózatból érkezők, tanodásdiákok, valamint külön turnusokban családok is részt vehetnek a programban. Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron, az erdélyi Erzsébet táborban, illetve a Bács-Kiskunvár megyei Ágota falván üdülhetnek a gyerekek. A szervezők állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A családoknak ez mindössze 1000 forintba kerül, számolt be a részletekről Darabánt Judit, az Erzsébet táborokat szervező, Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány sajtófőnöke.
10: A táborok filozófiájának a középpontjában az élményszerzés, az élménynyújtás áll. A kulturális szórakozás és a kikapcsolódás, ez a fő jellemzője az Erzsébet táboroknak, de emellett élménypedagógiára épülő indirekt tanulás és kompetenciafejlesztés is szerepet kap.
6: Továbbra is vizsgálják a színvapatak elszíneződésének körülményeit. A jelenlegi információk alapján a vízbe került anyag emberre nem veszélyes, közölte Miskolc városa a jegyzője.
7: Nagy Boglárka elmondta, hogy a vízfolyás a miskolci Tatár utcai fűtőmű egyik gőzfejlesztő kazánjának karbantartási munkájának következtében színeződött el. Hozzátette, a polgármester elrendelte az eset teljes körű kivizsgálását.
11: Azonnali hatállyal kérte a MIHÖ ügyvezetőjét, hogy részletes tájékoztatást adjon a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló ilyen eset a jövőben ne forduljon elő. A színvába beömlő csapadékcsatorna szakasztól egészen a szennyezettség forrásáig gondoskodtunk a csatorna teljes keresztmetszetének átmosásáról, tisztításáról, egyidejűleg a csatornába leülepedett anyag eltávolítására is sor került.
6: A Pál utcai fiúk zenés játék és az István a király rockopera is műsoron lesz július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarjánban a Zente nyár program sorozatában. A több mint három hetes szabadtéri eseményen 11 előadást láthat a közönség.
7: A program a Naftalin, avagy Működik a kémia című koncertszínházi előadással nyílik meg Bozó Andrea rendezésében, mondta a Zente Ferenc Színház szakmai és produkciós igazgatója a Kossuth Rádióban. Susán Ferenc hangsúlyozta, az előadás egyik különlegessége, hogy azt a Budapest bárral közösen állítják színpadra.
12: A dalok szerves részei a produkciónak, teljesen csatlakoznak a párbeszédekhez, a jelenetekhez, ez volt a válogatás alapelve, így készült az átdolgozása a szövegnek, tehát ebben nagyon sokat dolgozott a Bozó André és Csizmadi Tibor, hogy ez a szövegkönyv képes legyen vinni a történetet, részvevője legyen a zenekar, a zene, és azt gondolom, hogy látva én is egy-két próbába már bele tudtam nézni, zseniálisak a koreográfiák, és úgy vannak a koreográfiák, hogy dolgoznak a zenekarral.
6: Ma van Szent Iván napja, a fény és a megtisztulás ünnepe, amelynek alkalmából országszerte szabadtéri fesztiválokkal, koncertekkel és hagyományos tűzgyújtással várják a látogatókat.
7: A debreceni Nagyerdei stadionnál éjszaka varázslatos futást rendeznek, még Nagykanizsán és Salgótarján főterén tűzzsonglőr bemutatókkal, valamint közös néptánccal lobbantják fel az ünnepi mágiákat. A fővárosban az öt próba közösségi futás mellett a Józsefvárosban élő zenés parázson ugrással elevenítik fel a népi rítusukat a késő esti órákban.
5: Időjárás jelentés.
7: Fokozódik a hőség. A jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
6: Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
5: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
13: Mit gondol arról, hogy az Európai Unió enyhített a génkezelt növények szabályozásán? Mi lesz az egészséges élelmiszerek biztonságával és a gazdák versenyképességével? És hallotta, hogy Ausztriából bérelt Intercity kocsikat a MÁV a nyári szezonra, de néhányat vissza kellett küldeni. Vajon még mindig azzal kell szembesülnünk Európa keleti felén, hogy jó lesz nekünk a rosszabb minőség is?
5: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
14: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
5: Érdekességekkel.
15: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
5: Ismeretszerzéssel.
15: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
5: És sok-sok kulturális értékkel.
16: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
5: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
17: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. 15 méter magas vízesés, 30 dinoszaurusz szobor és számos különleges állat és növényfaj, még illatos patkányokkal is találkozhatunk a július 1-én megnyíló biodómban.
18: Egyébként ilyen nagyon bájos kisemlősök ezek, sőt, tehát annyira nem is kicsik, tehát a kéret patkány elnevezés miatt a patkány az talán nem mindenki számára pozitív, meg akkor egy méretet is elképzel hozzá, na nem, ennél nagyobb, tehát dundi.
17: Kiberbiztonság és mesterséges intelligencia az AI már a csalások felismerésében is kulcs szerepet játszik.
19: A fenyegetés korai felismerése, riasztás, ez a legerősebb vonal pillanatnyilag, és ami kifejlesztés alatt álló képessége, automatikus válasz, automatikus támadás, elhárítás, hozzáférések blokkolása.
5: Trendidők.
17: Július 1-én részlegesen megnyílik a Biodóm, a fővárosi állat- és növénykert régóta várt bővítése. A központi csarnokban kialakított városi oázisban több mint 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, valamint számos különleges állatfaj várja majd a látogatókat. A többi között olyan ritkán látható fajokkal is találkozhatunk, mint az illatos patkány. A különleges kupolás létesítmény fenntarthatósági megoldásai miatt is figyelemre méltó. A részletekről dr. Sós Endrét, a fővárosi állat- és növénykert főigazgatóját kérdezte Takács Ádám.
20: Maga az épület úgy kerül kialakításra, hogy egyfajta ökoszisztéma jöhessen benne létre, ahol a növények és állatok hosszú ideig tartósan jól érzik magukat. Egy növény esetében nagyon lényeges, hogy ezek az ártéri épületek hogyan működnek. Ugye ezek a háromszögek, amelyek adják a kupola szerkezetet, ugye ezek egy úgynevezett etfefólia anyagból készültek, ami egyébként sok helyen a világban már bizonyított. Ennek az élettartama körülbelül 50 év, és ezekből a háromszögekből körülbelül 1000 darab létezik, és nagyjából csak, hogyha mondja, a beradási közsőről azt tudják mondani, hogy egy ilyen háromszög körülbelül 1 millió forintba került annó. Ez azért egy komoly költség, és az is látszódik, hogy a háromszögnek körülbelül 10%-án egy ilyen fekete érdekes szerkezet van, amit tangának szoktak csúfolni a többiek, mert valóban egy ilyen női tangára emlékeztet az alakja. Ez az árnyékolással kapcsolatos. Például vannak olyan tetőzsaluk, amelyek teljesen kéményhatás vagy szellőzés kapcsán akár az épületnek a hűtéséhez hozzájárulnak, ebből kb. 120 darab van. Tehát visszatérve, hogy miért ilyen lényeges ez a szerkezet, azért, mert átereszti az UV-t. És emiatt a növények, azok jól érzik magukat az épületben. Itt különböző növények, mint az édesburgonya megterem és egyéb dolgok az épületben, de ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy ez valóban egy városi oázis lehet, és a növények a fenntartatóság szempontjából is fontosak, nem csak azért, mert esztétikusak, nem csak azért, mert az oktatásban szerepük lehet, nem csak azért, mert adott esetben funkcionálisak mondjuk egy állatkifutóban, és mondjuk mászó felületeket jelenthetnek, vagy búvóhelyeket jelenthetnek az állatoknak, hanem azért is, mert kb. 10%-kal fogják csökkenteni, amikor be lesz növényesítve teljes mértékben az épület az energiaigényét. És egyébként ebben az épületben minél magasabbra megyünk, ugye 36 méter magas egyébként a legmagasabb kupola, annál melegebb van.
21: A fővárosi állat és növénykert korábban már bizonyított a fenntartható fűtés terén, hiszen a cápasulit is, a hatalmas akváriumait is, a közeli gyógyfürdőnek a hulladéktermelhőjével fűtik. Mi a helyzet a Biodómmal? Itt is használnak ilyen megoldást?
20: Abszolút, és egyébként ez nem csak a cápasuliban, hanem az állatkert egyéb területen is jellemző, hiszen ez egy nagyon előremutató és a fenntarthatósággal rokon és progresszív dolog. A Biodómban ez a termálhő, ez elegendő arra, hogy például az elmúlt télen, amikor azért volt hidegebb időszak is, csak kb. 4 hét volt, amikor távfőt is kellett használni. És amiatt, hogy ez a termálhő ez rendelkezésre áll, és a tervezésnél ez nagyon okosan számításba került, igazából a Biodóm fűtési igénye nagyjából egy nagyobb iskolájával összevethető. A hűtési igény az, ami igazából itt fontos, de itt is például a szellőztetéssel önmagában tudunk már valamit kezdeni, illetve most további fejlesztések várhatók az évben, napelemek kerülnek majd beállításra, a pontos tervezések, szakmai előkészítések már megtörténtek, és ez további 10%-kal fogja csökkenteni az épületnek az energiaigényét. Tehát a fenntarthatóság egy nagyon fontos szempont.
21: Most Hanga Zoltánt, a fővárosi állat és növénykert szóvivőjét kérdezem. Milyen új fajokkal találkozhat majd itt a nagy érdemű a Biodómon belül?
18: Hát először is azt kell tudni, hogy a Biodómnak most a központi csarnokát fogjuk megnyitni. Ennek három lába van a látnivalóknak. Egyrészt a növények, mert több mint 13 ezer növényt telepítettünk be ide, és ezek között vannak igazán nagy ilyen fatermetű 5 méternél magasabbak is, a nagy datolyapálmák. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas városi oázis is kialakul egyrészt. De persze lesznek benne állatok is, hiszen állat és növénykert vagyunk. Például lesznek hulmánok, ez egy a cerkófmajomok rokonsági körébe tartozó nagyon érdekes és nagyon mozgékony majomfaj, úgyhogy elsősorban majd ezt lesz érdemes figyelni, hogy különböző mászó felületeken egyébként egy nagyon jó mesterséges sziklafalat is építettünk ki, tehát hogy majd ők hogy fognak mozogni, arra számítunk, hogy azért ők nagyon aktívak lesznek, úgyhogy mindig lesz majd mit figyelni, hogy éppen mi történik a hulmánoknál. Ez lesz például az egyik újdonság, aztán lesznek baliseregélyek, ez egy nagyon ritka veszélyeztetett madárfaj, akár csak az a páva fácán, ami a Fülöp-szigeteken honos egyik fajról van szó, szóval ezt is be fogjuk mutatni. Tehát van egy másik Fülöp-szigeteki faj, egy kisemlős, bár annyira nem is kicsi, a luzoni kérekpatkány, amit szintén láthatnak majd itt a látogatók, és hát persze több más fajjal is készülünk, sarkantyús teknősök is lesznek, ami ugye a harmadik legnagyobbra nő szárazföldi teknős, és ugye a harmadik lábról, a harmadik látnivaló csoportról is beszéltem, hogy lesznek őslények is, tehát ez egyúttal egy ilyen állandó dinó kiállítás is lesz a bemutatóhely egy részében, ahol egyébként hát egy amerikai partnerrel dolgozunk együtt, aki ugye Steven Spielberggel is dolgozott együtt, tehát a tudomány mai állásának megfelelő külsővel igyekszünk hát életre kelteni ezt a régi elsüllyedt világot.
21: Említette, hogy luzoni kirekpatkány is érkezik a biodómba. Mi ennek a fajnak a különlegessége?
18: Több dolgot is lehetne mondani, én azt mondom, hogy gyümölcs illatú. Mert egy ilyen finom táplálékokat teszik, és akkor aztán az egész állatnak az illata ilyen. A bundája egy kicsit ilyen durva sprőt bundája van, és ha az ember mondjuk dolgozik vele, vagy akár kézbe veszi, bár hát azt azért nem feltétlenül tűri elő, de akkor ez az átható gyümölcs illat ez jellemző. Egyébként ilyen nagyon bájos kiseblősök ezek, sőt, tehát annyira nem is kicsik, tehát a kirekpatkány elnevezés miatt a patkány az talán nem mindenki számára a pozitív, meg akkor egy méretet is elképzel hozzá, na nem, ennél nagyobb, tehát dundi. Egy nagyobb maska méret fölött van ő azért.
21: A modern állatkertek egyik legfontosabb célja a fajvédelem és a fajok megőrzése, fajkoordináció. Ebbe a koncepcióba hogyan illeszkedik bele a biodóm?
18: Hát már most olyan fajok ide bekerülnek, a baliseregé is jó példa erre, amelyek nemzetközi tenyészprogramokban vesznek részt, és akkor ebbe természetesen mi is részt fogunk venni. Tehát nem csak arról van szó, hogy izgalmas, látványos, szép állatokat fogunk bemutatni, hanem ezeknek a nagy része egyúttal ritkulóban lévő faj is. Tehát az állatkerti tartása nem csak azért fontos, hogy bemutassuk, vagy azért, mert mondjuk ismeretterjesztés szempontjából tanulságos fajokról van szó, hanem azért is, mert természetvédelmi szempontból is fontos az állatkerti tartásuk, szaporításuk, úgyhogy hát ilyen szempontokat is figyelembe vettünk természetesen, mikor azt választottuk ki, hogy hát akkor milyen fajokat lesz érdemes itt tartani.
5: Trendidők.
17: A mesterséges intelligencia kiberbűnözők kezében is hatékony eszköz lehet, de a védekezésben is legalább ekkora szerepet kap. Az új rendszerek folyamatosan figyelik a digitális forgalmat, és képesek kiszűrni azokat a szokatlan jeleket, amelyek csalásra vagy támadásra utalhatnak. Így sok esetben még azelőtt közbeléphetnek, hogy valódi kár keletkezne. A témáról Kálmán Alida Balogh Zsolt György jogásszal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával beszélgetett.
0: A mesterséges intelligenciával el lehet követni bűncselekményeket, de vajon segíteni lehet-e a bűncselekmények elleni védekezést, tehát a kiberbiztonságot segíti-e a mesterséges intelligencia?
19: Nem látszik a mikrofonban, nagyon bólogatok, szóval igen. Hát a mesterséges intelligencia is egy jó példa arra, hogy a technológia semleges. Az a kérdés, hogy mire használjuk. A mesterséges intelligencia rendszerek benne vannak a kiberbiztonság fokozásának eszköztárában. Informatikai támadások azok valamifajta szokatlan magatartással járnak. Szokatlan típusú kommunikációval. Pénzt kérnek tőled, adatot kérnek, sürgető hangnemben. Az ilyen eltérő viselkedésnek a felismerésében segíthet a mesterséges intelligencia. Egyéni szinten is, átlag tömegfelhasználók esetében is, vagy vállalati rendszerek védelme esetében is. Szokatlan tranzakciók felismerése. Nagyon elméletien hangzik a dolog, pedig teljesen gyakorlati, és használják. Az ön pénzét is védi ez a mechanizmus. A bankok már régóta telepítettek ilyen rendszereket, bankkártyákkal, vagy mármilyen egyéb fizetési eszközökkel végrehajtott szokatlan tranzakciók a piros lámpát begyújtják a banki rendszerben. Én már jártam úgy, hogy a pénzemet mentette meg a bank azzal, hogy valahol levették a bankkártyám adatait. Kávét vettem magyar bankkártyával egy automatából, klórozták a kártyámat, vagy nem tudom, mi történt vele, és mondom, pár nappal később. Párizsban, ahol akkor nem jártam, próbáltak az én bankkártyámmal vásárolni. 3 centre ugyanakkora összegű eurós tranzakciót hajtott végre 5 percen belül a bankkártyámmal. Ezt a bank megállította és blokkolta a kártyámat. Tehát a banki rendszer ismerte föl, mert egyébként teljesen legitim tranzakció volt.
0: Mi most a bankokról beszéltünk, de globálisan is tud segíteni, tehát nagyobb infrastruktúrák elleni támadást is meg tud előzni a mesterséges intelligencia?
19: Globális hálózatok viselkedését is figyelik a mesterséges intelligencia rendszerek, tehát globális fenyegetés típusok vannak, amiket felismernek, és a rendszerek be tudják építeni a saját védelmi arzenáljukba. A kiberbiztonság is egy határokon átnyúló aktivitás és egy nagy nemzetközi gyakorlat. Az Európai Uniónak megvan a maga ökoszisztémája erre. Nem gondolnak, de a leghatékonyabb kibervédelmi megoldás a tudás megosztás. Tehát ha valakit támadás ér, akkor ők úgy, ahogy felismerik, védekeznek ellene, de a legfontosabb, hogy a többieket megvédjék, tehát ezt a tudást, hogy itt jöttek be ilyen módszerrel, ezt megosztani. Az Unió tulajdonképpen ezt teszi elsősorban, ezt a tudás megosztást, koordinációt végzi.
0: Tud is tenni a fenyegetés ellen a mesterséges intelligencia, vagy csak felismeri?
19: A felismerés segítése ez most a legfontosabb képessége. A kibervédelmi rendszereket igyekeznek felszerelni ezekkel a mesterséges intelligencia képességekkel. Ennek a folyamatnak szerintem az elején járunk, tehát a fenyegetés korai felismerése, riasztás, ez a legerősebb vonal pillanatnyilag, és ami kifejlesztés alatt álló képessége, automatikus válasz, automatikus támadás, elhárítás, hozzáférések blokkolása. De ami nagyon fontos, az AI alapú fenyegetés felismerés és riasztás sem tévedhetetlen.
5: Trendidők.
17: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regényi Eszter összeállítását hallják.
1: Erősödik az e-kereskedelem. Kilépett a stagnálásból a magyar online kereskedelem. A PVC szerint tavaly már 14%-os, több mint 2000 milliárd forintos forgalmat ért el a piac. A növekedést egyre kevésbé az új vásárlók megjelenése, inkább a gyakoribb online rendelés hajtja. Közben tovább erősödnek a külföldi webáruházak, amelyek már a forgalom közel ötödét adják. A hazai webshopok többsége idén is 10% fölötti bővülésre számít. Napelemekből kerítés. A kínai napelemgyártás óriási túlkínálata miatt a panelek ára annyira lecsökkent, hogy Németországban és Hollandiában már kerítésként is megéri használni őket. A függőlegesen elhelyezett napelemek ugyan kevesebb energiát termelnek, mint a tetőre szerelt rendszerek, viszont telepítésük jóval olcsóbb, mert nincs szükség bonyolult állványozásra és drága szerelési munkákra. A szakértők szerint ez jól mutatja, hogy a napenergia technológia egyre jobban beilleszkedhet a hétköznapi épített környezetbe, miközben a kínai árverseny alapjaiban alakítja át a globális napelempiacot. Intelligens lábasok. Egy német prémium háztartási gépgyártó vállalat olyan intelligens főzőedényeket fejleszt, amelyek mesterséges intelligencia segítségével önállóan szabályozhatják a főzés folyamatát. A rendszer szenzorokkal figyeli az étel állapotát, elemzi a hőmérsékletet és a nedvesség tartalmat, majd automatikusan módosítja a beállításokat a kívánt eredmény eléréséhez. Ezzel nem csak a főzés egyszerűsödik, de csökkenhet az élelmiszer pazarlás és az energiafogyasztás is.
17: Ennyi volt mára, köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya Nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
5: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Édesanyja.

0: Jó napot kívánok, Borti András vagyok. Gasztronómiai utazásunk mai részében olyan ismert ételek nevének eredetével foglalkozunk, melyek egy-egy szeméről kapták nevüket. Idegenvezetőnk most is Maticsák Sándor nyelvész lesz. A Debreceni Egyetem finnugor nyelvészeti tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Kezdjük az újházi tyúkhúslevessel. Ki volt ennek az ételnek a névadója?
2: A névadója újházi Ede színész, aki a 19. század második felében, a 20. század első másfél évtizedében élt és alkotott. Egyik korábbi adásunkban említettük a Gundel étterem elődjét, a Városligeti Van Peticset. Egyszer a művész úr kedvére való húsleves főztek ott, amit ő azon nyomban tovább is fejlesztett. Nagy Endre, a neves kabarészerző írta meg az 1930-as években a leves születésének a történetét. Ezerint újházi elutazott Debrecenbe, ahol vén kakas szerzett be. Ezt három napig kellett főzni mindenféle zöldségekkel, főleg zellerrel, addig, hogy szinte szétmájon. Nagyon fontos alkotórész volt a kakastaré, ezt újházi soha ki nem hagyta volna belőle. Persze az idők folyamán ez az étel is átalakult, az újházi tyúkhúsleves ma már csirkeaprólékból készült, többféle zöldséggel, gombával, metéltésztával.
1: Messzeföldön híres a jókai bableves, ezt valóban jókairól nevezték el?
2: Igen, ennek az ételnek a névadója a híres író Jókai Mór, ez biztos. A névadás körülményeiről azonban megoszlanak a nézetek. Vagy az édesanyja, vagy a felesége Laborfalvi Róza főzött neki ilyen levest, de az is lehet, hogy Balatonfüreden ismerkedett meg vele. Minden esetre az eredeti bableves füstölt malackörömmel és nagyszemű babbal készült, erről Jókai a Kőszívű ember fiai című regényében meg is emlékezett. Ez a recept az idők folyamán módosult, ma már csülökkel és füstölt kolbásszal, csipetkével készül, egy kis tejföllel megbolondítva.
1: Ha már a levesekről beszélgettünk, feltétlenül meg kell említeni a palóclevest.
2: Az eredeti palócleves valószínűleg hagymás zsíron pirított ürühúsból készült, ehhez társult a piros paprika, krumpli, zöld bab, köménymag, babérlevél és a végén a tejfölös habarás. Ma már készülhet marha, disznó vagy bárányhúsból is. A leves neve egyértelműen Mikszáth Kálmánra utal. Mikszáth egyik legismertebb műve, a Jó palócok 1882-ben jelent meg, de több más művében is szeretettel ír a palócokról, így méltán érdemelte ki a legnagyobb palóc nevet. A leves Gundel János, a nagyhírű vendéglős dinasztia alapítója, Gundel Károly apja készítette el számára az egykori István főherceg szállodában Pesten. Gundel vagy a szálloda Mikszáthról elnevezett külön termének megnyitó ünnepségére főzte, vagy egy vacsora verseny egyik fogásaként, vagy pedig az író születésnapjára 1892-ben, ezt nem tudjuk pontosan, de az biztos, hogy Mikszáthnak nagyon ízlett a leves.
1: Egyik korábbi adásunkban beszéltünk az Eszterházi tortáról, de létezik Eszterházi rostélyos is.
2: Annak is, és ennek a húsfélének is az egyik lehetséges névadója Eszterházi Pál Antal volt, aki 1848-ban a Batthyány kormány minisztereként szolgált, de volt londoni nagykövet is, egyébként meg a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. De az is lehet, hogy egy szakács a család iránti tiszteletből, vagy jó piaci szellemmel megáldva nevezte el így ezt a kitűnő húsételt.
1: Beszéljünk még a Laci pecsenyéről és a Laci konyháról. Ki volt az a Laci, akiről ezeket elnevezték?
2: A népszerű legenda szerint a Mátyás után 1490-ben trónra került lengyel származású király II. Ulászló, közkeletű becenevén Dobzse László annyira elszegényedett, hogy már nem futotta neki nagy udvartartásra, saját szakácsra, ezért a piacozó asszonyoktól hozatott magának zsírjában sült tarját, és a nép ezt nevezte el Laci pecsenyének. Sokkal hihetőbb, a nem ennyire izgalmas a másik magyarázat. Eszerint a vidéki háztartások június végén, László nap táján, a nagy meleg beköszöntekor kiköltöztek a nyári konyhába, és az árusok is innentől kezdve árulták étkeiket a sátraikban. Ezt az etimológiát olyan régi szavak is alátámasztják, mint a Laci ház, azaz a nyári konyha, vagy a Laci kemence, azaz a szabadban felállított kemence.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Tovább tart a kánikula itthon. Péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek majd. Ma szinte az egész ország területén nagyon erős UVB-sugárzás várható, figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A hétvégén már 38 fok körüli hőmérséklet várható. Árnyékban. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Fokozódik a hőség. A jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
0: Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
4: És nyárestékkel és hulló csillagles koncertekkel is várja a kikapcsolódni vágyókat Kövi Szabolcs. Vendégünk a zenész, zeneszerző. Holnap ismét megnyitja kapuit az Egri Kaláka Fesztivál, illetve már látogatható a Keszthelyi Balatoni Múzeum legújabb tárlata, a Balatoni Retro. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Kalendáriumot hallják. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is.

0: És ahogy ígértem, a vendégünk Kövi Szabolcs zenész, zeneszerző. Köszöntöm szeretettel a stúdióban.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: És Hulló Csillagles koncertekre is invitálja a hallgatóságot, a közönséget, amelyek a Szabadban és este zajlanak majd. Aki ismeri Kövi Szabolcs zenei világát, az nem lepődik meg ezen. Aki viszont nem, az mire számítson? A háttérben egyébként Kövi Szabolcs zene szól most itt, miközben beszélgetünk. Szóval már a hangulata azért így átjön, hogy mire számíthatunk, de hogy zajlik, hogy néz ki egy ilyen koncert? Hangszerekkel érkezik, mint ahogy ide a stúdióba is.
1: Érdekes mondani, a legfontosabb eleme ezeknek az előadásoknak maga a szék. Ugyanis olyan pihenőszékeket viszek magammal, amiben fekvő pozícióban hallgathatják az előadásokat, és ezeket a hullócsillagles koncerteket is kifejezetten ezt teszi érdekessé, hogy fekve nézik az eget, de azért mégsem a földön fekve. Nagyon kényelmes, és nagyon ellazítja az embert. Ugye a hullócsillagles koncerteknél ez egyértelmű, hogy az eget nézzük, de amikor például egy lótuszvirágzás koncert van a Szegedi Fűvészkertben, akkor is a csodás tájon merengve ez egy egészen más élmény, bármilyen zenét egyébként fekvő pozícióban hallgatni, de ezt a nyugis, kicsit ilyen spirituális világzenés hangulatot, ezt meg különösen jó így élvezni szerint.
0: Meditatív, zeneterápiás, elcsendesedésre alkalmas zenék ezek, ahogy hallottuk az előbbiekben is. Hogyan születnek? Hogyan születtek egyáltalán? Hogyan indult el ezen az úton, Szabolcs?
1: Én komoly zenei pályán kezdtem, és nem is akartam így nevezni ezt a muzsikát. Én tulajdonképpen a barokk zene hagyományait akartam folytatni, csak a mai köntösben, és nekem az volt a benyomásom, fúvós vagyok, és elkezdtem gyűjtögetni a hangszereket, hogy ezeken a hangszereken keresztül én egybe tudom gyúrni ezt a hangulatot, elneveztem világzenének. Ugye ez nagyon régen volt, akkor még egy picit más neveztünk világzenének, mint most. Azért, mert hogy a hangszereken keresztül mindenféle népi hangulatot be tudok hozni, és hát spirituálisnak azért, mert mint említettem, a barokk zene, amikor még a templomban érvényesült, ahhoz a ponthoz akartam visszamenni, hogy ezt az ember-isten kapcsolatot boncolgassam. Persze ez egy nem szöveges zene, úgyhogy ezt csak a zene nyelvén teszem.
0: Az, hogy milyen hangulatú muzsika szólal meg, hogy milyen dallamok és milyen hangszereken, ez hogy alakul ki, hogyan inspirálódik, mi az, ami segít a dalok vagy a zene megszületésében?
1: Hát a legújabb hangulat, ez most az indián furiák, indián szerelmi furiák, ebben rengeteg inspirációt kaptam, egyrészt vásároltam ilyen nagyon különleges hangszereket, másrészt meg volt szerencsém egy magyar készítővel összetalálkozni, akitől most nagyon sok hangszert vettem, és hát ez egy teljesen új irányba elvitte ezt az egész muzsikát. Úgyhogy aki most az mostani koncertekre eljön, akkor egyrészt az indián szerelmi furiák, másrészt a pánsipok és az okarinák miatt ezt a észak-amerikai, dél-amerikai hangulatot hallja majd ötvözve az én sajátos stílusommal.
0: De ez azt jelenti, hogy mondjuk ehhez kell autentikus zenét hallgatni, majd azt utána leutánozva kialakítani a saját Kövi Szabolcsos hangzásvilágot, vagy ezt teljesen el kell engedni, megfogni a hangszert, elkezdeni rajta játszani, és ami megszületik, az már maga a Kövi Szabolcs féle változat.
1: Hát én mindentől Kövi Szabolcsosan fogok meg, tehát nem törekszem az autentikus stílusra, elsősorban azért, mert nem is feltétlen tudnám azt prezentálni. Mindegyik hangszeren külön az lehet, hogy egy 10 évet igényelne, ha el akarnék abban merülni, de nem is ez a cél, hanem csak az, hogy a saját muzsikámat ezzel színesítsem.
0: Ugye említette, hogy fúvós hangszereken játszik, itt a stúdióba is behozott magával egy pánsipot és egy kettős furuját, amerikai?
1: Ez az indián szerelmi furuja, hát az Észak-Amerikából származik. Megszólaltatom, ugye ez egy dupla hangszer, az azt jelenti, hogy két cső van egybeépítve, kicsit olyan dudaszerűen, az egyik csak kísér, a másik szólisztikus, nagyon szép hangja van.
0: És nem csak szép hangja van, hanem szép maga a hangszer is. Dupla furuját képzeljenek el, méghozzá olyan, mintha egy testben lenne két cső, és faragott az egész. Ez milyen fából készült?
1: Hát ez egy nagyon különleges afrikai fa. Paolo Santónak is nevezik, és arra szokták használni, hogy a füstölés által a rossz szellemeket távol tartsák vele. Ez nagyon különleges, hogy ebből van egy hangszer. az a készítő, aki ezt megalkotta, nyilván azzal a céllal, hogy így emelje még a spirituális elejét. Hát ugye ezek népi hangszerek, tehát hogy ezt így kell.
0: És van önnél egy pánsép is, azt is megszólaltatja?
1: Én ezt áthangoltam ilyen pentaton hangsorra. De mindig együtt játszom egy okarinával, amikor pánsípozok.
0: Ez a pánsép. És az okarina, ez a nyakában lógott Szabolcsnak is, gyorsan elővette, és aztán belefújt kettőt, olyan, mintha madár csicseregne itt a stúdióban. Tehát beköltözött igazából a természet, de azt hiszem, hogy a lényege ez a nyári koncerteknek főleg, igen, hogy mindez szabadtérben zajlik, igen, általában este, és hát a visszajelzések milyenek? Teltházas, vagy nagy az igény erre? Járja az egész országot, ahogy elnéztem a koncertnaptárat, szóval hát, elsősorban a szabad ég alatt mindenhol.
1: Igen, a legfőképpen talán ezekre a hullócsillagles koncertre, itt a Svábhegyi Csillagvizsgálóban kettő is lesz, az július 31-én egy romantikus teli hold és két hullócsillagraj, mert lesz két hullócsillagraj, és természetesen amikor a csillagászokkal összefogunk, akkor ezt csillagászati bemutatókkal együtt lehet élvezni, előtte, utána, a 21 órás koncert előtt, után vannak ilyen csillagászati programok, és ugyanez várható Szombathelyen is, a Kámoni Arboritumban, ahol az ottani obszervatóriumon fogtunk össze. Ez azért is egy különleges nap, mert akkor napfogyatkozás lesz. Igaz, hogy onnan pont abból a pozícióban nem látható, de például nap megfigyeléssel is összekötjük ezeket a koncerteket. Tehát ugye egyszer van egy zavartalan koncert, több mint egy óra, és előtte, utána meg ezek a csillagászati megfigyelések.
0: Hogyan támogatja a zene az esti égbolt kémlelését? Tehát, hogy ott ezeken a pihenőszékeken elhelyezkedünk, nézzük az égboltot, tanulmányozunk, előtte lehet, hogy kapunk valamilyen tájékoztatás, hogy mit érdemes figyelnünk, és mindeközben jön egy zenei aláfestés. Na, hogy mi szólott az, hogy dől el a fejében?
1: Hát azért olyan zenéket próbálok összeállítani, ami illik ehhez a hangulathoz. Az ilyen háttérzenének, vagy ugye instrumentális zenének nagyon jó képesség van arra, hogy kiemelje a táj és a nézni valónak a szépségét. Hát ezek a legnagyobb élmények, tehát ezek a hullócsillagles koncertek, főleg, hogyha még látunk is hullócsillagot, ez nem tudom mihez hasonlítani. Tehát ez olyan, hogy bárki kipróbálhatja, nem kell ezt a stílust kedvelni, egyszerűen csak azért, hogy ebben az élményben részesüljön.
0: Biztos, hogy segít a mostani felgyorsult világunkban az, hogy egy ilyen koncerten picit befelé forduljunk, elcsendesedjünk, ez a zenei világ, akár a természet és az égbolt kémlelése, de mondjuk az önzenéi hogyan születnek? Elvonul egy stúdióba, ezeket feljátsza, felveszi, kottába rögzíti, vagy ezek így abszolút szabadon mozgó dallamvonalak?
1: Tele van a fejem ilyen hangulatokkal, állandóan csinálnám, csak ugye nagyon kevés az idő, mert én ezeket a koncerteket én magam szervezem, nagyon sok az adminisztráció vele, és a zenére van a legkevesebb időm. Hogyha csinálhatnám, akkor egyfolytában csak termelném a további zenéket, most is tele vagyok ötletekkel. Mondom, most ez az indián hangulat az, ami nagyon vonz, és ilyennek lesznek a következő muzsikáim is. Ez egy ilyen elállíthatatlan csapból jön belőlem.
0: Folyamatosan végen láthatatlanul ömlik, áramlik önben a zene ezek szerint.
1: Úgy látszik, hogy igen.
0: Kövi Szabolcs zeneszerző volt a vendégünk, akinek zenei világával, koncertjeivel országszerte találkozhatnak. Legközelebb 26-án pénteken a helyszín Döbrönte, a Szarvaskővára, a fővárosban pedig július 3-án a Zuglói Japánkertben. További dátumokért látogassanak el a zenész honlapjára, érdemes. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: És a folytatásban természetesen Kövi Szabolcs zenéje szól itt a Kossuth Rádióban.

0: Javában tart az 50. békés tarhosi zenei napok. A jubileum alkalmából számos ingyenes programmal várják a klasszikus zene kedvelőit. Június 26-án pénteken 15 órától Kalmár Zoltán harsona művész kápráztatja el a közönséget játékával a Szokolai Sándor alapfokú művészeti iskolában, még július 2-án, vagyis jövő csütörtökön 17 órától a Nemzetközi Vonós Zenekari Tábor és Kurzus záróhangversenyét tartják meg a Békési Református templomban. További programok és érdekességek a betazen.hu oldalon olvashatóak. És még mindig zene. 46 éves a Kaláka Fesztivál, Közép-Európa legrégebbi folkfesztiválja, melynek már 15 éve ad Eger otthont. A fesztiválnyitó verskoncert idén is a Gárdonyi Géza Színházban lesz, június 25-én csütörtökön, Szeressetek Szilajon címmel, amely Jordán Tamás, a Sebő Együttes és a Kaláka József Attila estje lesz. De emellett gyermekfesztivállal, koncertekkel és bábszínházzal is várják a családokat. Pédisi Csenge összeállítása.
1: A föld, ha papír lenne, és tinta mind a tó, és sajtos kenyér mind a fa, mi lenne iható? Ha homok lenne földünk, miben látnánk hiányt? Ha mondanák, nincs több agyag, fuss az agyagpipánk.
2: Júlia lányom, ő a Grigos Willivel csinált valami gyerekműsort. Én ezt még nem is hallottam, és a Willi meghívta, hogy lépjenek itt föl együtt.
3: Hozella Péter, Kossuth Díjas énekes zeneszerző.
2: De a Júlcsi, amikor kislány volt, azt 7 éves, akkor ezen a lemezen énekel. Most meg 42, most is fog énekelni velünk, csak most már magasabb, mint én. És van 2 kislánya, és a legkisebbik már idősebb, mint ő volt, 90-ben vettük föl, és nem jelent meg, mert a kiadó tönkrement meg, szétszélette az emberek. Ember és a környezet. Nem is a környezetvédelem, hanem a viszonyunk. A Daninak van egy gyönyörű dala, amikor jönnek vissza a madarak, és nem találják a fészküket, mert az erdőt kivágták. Drámai dolog. Az nagyon szíven üt mindig, engem is. Úgyhogy ez egy ilyen. De vannak vidám dalok is. A gyerekműsorokban is reműködök majd, amikor egy-kettőt ott eléneklünk, és nyilván lesz ott szólószámom is. Minden koncert más egy kicsit. Különösen, hogyha évről évre ismétlődik. Ilyenkor teljesen megváltozik az ember már. Tehát egészen más dalokat éneklek mostanában, mint tavaly előtt. Ha vannak átfedések, vannak nekem is ilyen nagy slágereim, gyerekslágerek, meg felnőtt slágerek is, amit szeretek is játszani, meg sikeres is, nyilván azért szeretem annyira, de a közönség is igényli. De közben ír az ember új dalokat, és születik egy csomó új, és akkor azt az ember integrálja a programba.
4: Amikor elkezdtük, akkor folkfesztiválnak hívtuk.
3: Grillusz Dániel, a Kaláka Fesztivál igazgatója, a Kaláka Együttes alapító tagja.
4: Aztán már egyre több folkfesztivál lett, abban maradtunk, hogy maradjon az, hogy Kaláka Fesztivál, mert abból csak egy van. Folkfesztiválból, világzenei fesztiválból, meg mindenből van sokféle. Annak idején még nem volt az egész régióban, nem csak Magyarországon. És akkor, hát itt mi verset énekelünk, de van, aki népzenét játszik, van, aki más országunkból jön. Régen nagyon sokan, amikor kiderült, hogy Magyarországon van ilyen fesztivál, jöttek Új-Zélandból, Angliából, Oroszországból. És most azt mondtuk, hogy olyan sok külföldi zenész van már, mi inkább arra menjünk, hogy magyar zenekarok lépjenek itt föl, még akkor is, hogyha esetleg délvidékről, vagy felvidékről, vagy...

0: Az első közönségünk, tehát nem az, hogy Színege cipője az nem, vagy a Tengerezkipál nem gyerekdal volt, mert nem volt a gyerek, hanem a magyar költészet. És ugyanúgy benne volt a műsorunkban, hogy ma is benne van. És aztán egyszer valakivel csinálnátok gyerekműsort, csak melyik dal lehetne ebből gyerekdal. És akkor lett gyerek, akkor lett mindenféle, és így tágult a közönség, és ahogy jönnek az újabb generációk, hát találkozunk mindig a kisebbekkel, van olyan koncertünk is, ami csak óvodásoknak szól. Egy idő után ráébred az érettség után, mert nyilván gimnáziumi korban lázadás kell, hogy legyen mindenkiben, hogy nekem már nem azok az értékeim. Aztán egy idő után rájön, de hát ez az enyém, és széles korában még itt van. Eger van a Kaláka Fesztivál.
1: Pédisi Csenge összeállítását hallottuk a 46. Kaláka Fesztiválról, amely holnap délelőtt kezdődik, és egészen vasárnap estig várja a családokat Egerben.

0: Kalendárium.
1: Olvasni nyáron? Örömmel! Június 29-én kezdődnek a Veszprémi, Eötvös Károly, Megyei Károly és Fiók intézményeinek nyári táborai. Az első szemeszternek hagyományosan a gyermekrészleg ad otthont, ám kirándulásokat is terveznek, például Tihanyba. Orosz Sándort, a könyvtár igazgató helyettesét Felszegi Csaba kérdezte.
2: Ez a június végi időszak, ami a legnagyobb segítség a szülőknek, amikor épp hogy vége az iskolák, de még nem kezdődtek el a szabadságolási és a nyaralási időszakok, úgyhogy most is több táborunk lesz. Hagyományosan hasonló, mint eddig, olvasnak, kirándulnak, játszanak, kézműveskednek az itt lévő diákok.
3: Kaland, kirándulás. A kirándulás hogyan jön össze az olvasással?
2: A kirándulás mindig összejön, hiszen olyan helyre kirándulnak, ami valamilyen módon kapcsolódik az olvasás kultúrához, a magyar kultúrához. Például a Mácius 12 könyvtárosok, ők azt tudom, hogy Tihanyba fognak elmenni, ott nyilván azért a magyar kultúrának egy olyan szegletével ismerkedhetnek meg, és általában ehhez kapcsolódó könyvajánlókat is kapnak, vagy hát a legkisebbek itt azért a 6-9 évesek még inkább meséket, vagy olyan mondákat tudnak esetleg előszedni a kollégák, tehát minden esetben mindig kapcsolódik ehhez is, tehát nem csak kirándulnak, hanem ez valamilyen formában a könyvtári programhoz kapcsolódik, illetve vagy utána a könyvtárban ismerkedhetnek meg ezzel, vagy gyakori az a kollégák készítik azt, hogy az előző nap foglalkozásokon fölkészülnek, hogy na holnap ide fogunk menni, hogy néz ki a Balaton, vegyünk elő a Balatonra egy könyvet, hogy néz ki Tihany, miért fontos Tihany, tehát alapvetően így épülnek föl, és így kapcsolódnak ehhez a dologhoz. A gyerekeknél nagyon-nagyon fontos, pláne a legkisebbeknél, vagy a kisiskolásoknál, 9-10 éves, 11 éveseknél nagyon-nagyon fontos az, hogy amit megtanultak évközben olvasni, azt gyakorolják. Ez egy olyan kis módszer, hogy biztos a mi időnkben is ez egy kötelező volt, a kötelező nyári olvasmány, olvasmánynapló, azért azt mindig nehezebben tudják a gyerekek magukévá tenni, sokkal jobb, hogyha egyszerűen egy kiránduláshoz kapcsolódott, ó, olvassuk el a Balaton legendáját, és akkor már is ugyanaz az olvasás gyakorlás van, de nem kötelező jelleggel.
3: Azt mondta, hogy majdnem betelt már minden tábor, hát akkor viszont rendkívül népszerű ezek szerint.
2: Népszerűek ezek a táborok, nem mindegy itt telt, mert van, amelyik már betelt, de azért még várunk jelentkezőket, viszont most idén próbálkozunk két másik táborra is, szintén ugyanebben az időben, tehát június végén és július elején egy angol nyelvi tábor is szervez az amerikai kuckó munkatársa, ez kifejezetten a 250 éves ugye a USA, és erre fölépültve különböző tematikus napok Amerika történelmével, Amerika kultúrtörténetével, amerikai sporttal, vagy az amerikai innovációval foglalkozó napok lesznek, ahol viszont angol nyelvű az egész napos foglalkozás, tehát ott nyilván azokat várjuk. Nyilván figyel arra a kollega, hogy itt a 12-16 évesekkel milyen szinten beszélik a nyelvet, de alapvetően ez erre fog épülni, úgyhogy ide még

0: Várunk, és a nemrégen nyílt ifjúsági könyvtárunk is indít egy tábort, ezután egy jóval később időszakban, ez augusztus elején, augusztus 10-től 14-éig lesz. Egy táborunk, ez 10-14 éves gyerekeket várnak, itt is napi egyszeri melegétkezést tudunk biztosítani, lesz egy olyan nap, amikor Nagyvázsonyba fognak elkirándulni, és ott fognak kultúrával, olvasáskultúrával találkozni a diákok, az itt érő diákok, olyan játékokkal, játékos feladatokkal készülnek a kollégák, ami kifejezetten ennek a 10-11 éves korosztálynak szól.
1: A Veszprémi Eötvös Károly megyei könyvtár nyári táborai kapcsán hallottuk Felszegi Csaba interjúját.

0: Milyen volt a Balaton 30-40 évvel ezelőtt? Sokan őrzünk emlékeket a korabeli kempingekről, a kertmozik és a diszkók világáról, és ez csak néhány példa. A Keszthelyi Balatoni Múzeum legújabb időszaki kiállítása Balatoni Retro címmel éppen ezeket az évtizedeket idézi fel. Van akinek nosztalgia, van akinek történelem. Varga Tünde a múzeum igazgatójával dr. Dicsei Sándorral beszélgetett.
1: Milyen korszakot ölel föl, ha balatoni retróról beszélünk?
2: Az 1960-as évektől indul a kiállítás íve, egészen a 90-es évekig elmegyünk, hiszen a legvégén az utolsó tablók egyikén az 1999-es napfogyatkozás is megjelenítésre kerül.
1: És onnan indulunk, hogy régi tablókon lehet látni, hogy hogyan lehetett eljutni a 60-as években a Balatonhoz.
2: A kiállítás első része az utazás a Balatonhoz eljutásnak a világát idézi meg, vonatokat, a buszokat, a korszak autóit, láthatóak itt régi buszülések, ahova le is ülhetnek a látogatók, és közben folyamatosan vetített kis film és fényképválogatást tudnak nézegetni.
1: Mielőtt belépnénk, van a padlón egy ilyen tabló. Egy malév gép száll le, és a Magyarországra beutazó turisták számának alakulását mutatja 1960-tól 1996-ig.
2: Úgy gondoltuk, hogy érdemes ezt az adatsort megjeleníteni. Hogyan változott ez a szám? Egészen a 60-as éveknek az alig 2-3 milliós éves beutazó turista számát egészen a csúcsot jelentő 40,5 milliós 1993-ig.
1: És ugye ennek nagy része a Balatonhoz jött.
2: Azért nagy valószínűséggel, aki Magyarországra jött külföldi turistaként, az a Balatont is meglátogatta.
1: És hogy belépnénk, jobb oldalt plakátok vannak, Korda György koncertre hívó plakát, Keszthelyi szabadtéri színpad, aztán a kertmozi plakátja.
2: A köztéri plakát, az ilyen jellegű reklámplakát is egy olyan dolog, ami mai korunkra gyakorlatilag eltűnt, de hát itt van német fényképező gép kamera reklámtól elkezdve valóban a különböző elsősorban nyári balatoni programok, de akár autónyeremény betétkönyv reklám is, plakát is található itt, úgyhogy ennek a korszaknak a grafikai sokszínűsége azt gondolom, hogy nagyon jól megjelenik ebben a összeállításban.
1: És ha ennyi személyességet megengednek a riporternek, nézem a kertmozi műsorát 1979, amikor én megszülettem. De akkor milyen filmek mentek a moziban, érdekes ezt is megnézni. És akkor belépünk a nagy térbe, ahol itt balra a szállodaépítési hullámról láthatunk fotókat.
2: Egy eredeti szobabelsőt is meg tudtunk jeleníteni, külön kimondottan ide tervezett fotelekkel, minibárral, sőt, hát itt a falon még ezeknek a bútoroknak az eredeti tervrajzai is megtalálhatóak. Nagyon sok minden a kiállításban, nem a múzeum saját tulajdona, hanem úgy ajánlották föl a kiállításhoz. Ugye volt egy ilyen gyűjtési felhívásunk még az év elején, magánszemélyek, gyűjtők, akik egy-egy témára, rádiókra, tévékre specializálódtak, de például így került vetítőgép is a kiállításba.
1: Sok minden érkezett?
2: Igen, elég sok, nem is tudtunk mindent kirakni. Ez a szerencsésebbik probléma, amikor a bőség zavarával kell megküzdeni a kiállítás rendezőjének.
1: Hát akkor még ez a nosztalgia jelentősen él az emberek otthonában is.
2: Szerintem azért nagyon sok háztartásban vannak még olyan tárgyak, amiket már a retro jegyében ide mi betettünk a kiállításba. Van, ahol akár még használati tárgyként a mai napig funkcionálnak, de hát ugye vannak olyanok, akik kimondottan gyűjtik is ezeket.
1: És ugye a 70-es évek hallani is a háttérben a zenét, itt egy diszkóba léphetünk be, mellette pedig a kertmozi. Két nagyon emblematikus helyszín volt a Balatonparton.
2: Ez két olyan műfaj, ami mára nem is kihalt, de azért sokkal alacsonyabb számban találhatóak meg ilyen szórakozási lehetőségek a Balaton körül, mint azokban az évtizedekben.
0: Balatoni Retro, a Keszthelyi Balatoni Múzeum időszaki tárlatát ajánlotta figyelmünkbe Varga Tünde.

Kedves hallgatóink, a kalendárium végére értünk. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is. Babucs Krisztát hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adása jelentkezik. Itt a Kossuth Rádióban.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra. Jó napot kívánunk. A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb hírenk először röviden.
2: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig.
1: A Tiszapárt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek.
2: Jövő héttől fokozódik a hőség. Holnaptól már száraz idő lesz nagyon erős UV-sugárzással.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Akár 37 fok is lehet a következő napokban. A nagy meleg miatt péntek éjfélig másodfokú, szombattól keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A vörös kód hatáját pedig kedd éjfélig meghosszabbították.
2: Fontos, hogy ilyenkor mindenki tartsa be a szükséges óvintézkedéseket. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Páldi Anna hozzátette, ilyenkor kiemelten fontos a folyadékpótlás. A szokásosnál akár kétszer is többet kell inni. A legjobb, ha ásványvizet, gyümölcslevet vagy limonádét iszunk. Mivel azonban a sóveszteséget is pótolni kell, a levesek is jó hatással vannak a szervezetre. Kerülni kell azonban a cukros vagy magas koffein tartalmú üdítőket, valamint a tömény alkoholt. Páldi Anna hangsúlyozta, az idő... A kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat, a szív- és érrendszeri betegeket veszélyezteti elsősorban.
3: 11 óra és 15 óra között lehetőleg tartózkodjunk a hűtött zárt térben. Mindenképpen kerüljük az extrém hőmérsékletet. Amit ajánlunk, az a kora reggeli órák, 6 és 8 óra között még alacsonyabb a hőmérséklet, illetve a naplemente körüli időszakokat. Ezt javasoljuk azoknak, akik még ebben a nagy kánikulában is valamilyen sporttevékenységet akarnak végezni, futni, kocogni, kerékpározni, mindenképpen tartsák be ezt az időkorlátot. És ezt kimondottan javasoljuk az időseknek. Az időseknek át kell alakítani a napi rendet, a bevásárlást is a korai időben vagy a napnyugta körüli időszakban végezzék.
1: Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. A városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balai Zoltán polgármester.
2: Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utakmosása, az automata öntöböző berendezések működtetése, a medencék feltöltése, a rendkívüli hőség és az aszály miatt. A napokban már 69 zalai településen kellett korlátozásokat bevezetni.
1: Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében.
2: A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos.
1: Itt a Krónika. A Tiszapárt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot.
2: A javaslatban szerepel a 11 tagú minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság létrehozása is, amely konkrét javaslatokkal segíteni a felülvizsgálatot és tájékoztatást adna az eredményekről. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat.
1: Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint a magyar euró bevezetéséről szóló kormányzati terv azt az üzenetet közvetíti a pénzpiacoknak, hogy a kabinet célja egy megfontolt és fenntartható gazdaságpolitika kialakítása.
2: Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az Európai Bizottság küldöttsége pénteken Budapestre érkezik, hogy az uniós fizetőeszköz bevezetéséről tárgyaljon a kormány tisztviselőivel. Hangsúlyozta, az euró mellett szól, hogy megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet, csökkenti az árfolyam kockázatot, valamint hozzájárulhat az árstabilitás és az alacsony infláció fenntartásához. Hátránya viszont, hogy mérséklődhet a jegybank mozgástere a monetáris politikában.
4: Megfigyelhető, hogy az euró bevezetése utáni első időszakban azért például a kiskereskedők részéről lehet nyomás az árak emelésére, ha bár ez azért nagyon szabályozott, és sokan úgy élhetik meg valóban ez egyén szintjén, hogy növekednek az árak. Ezért azt érdemes mindig figyelembe venni, hogy hosszabb távon mi történik a gazdasággal, az árak hogy tudnak esetleg egy rövidebb emelkedési átmeneti időszak után visszakorrigálni, és mi lesz a versenyképességgel. Erre rossz példa Görögország, sok kihívás elé néz most Szlovákia, de egyébként a szlovén gazdaság pedig tulajdonképpen merített az euró bevezetéséből.
1: Július 1-től terméktípusonként 3 euróvámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után.
2: A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az intézkedés a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Linzmeier Szilvia hangsúlyozta, a jövő héttől érvényes változás a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, azonban az árakra már most is hatással lehet.
5: Dömping mennyiségben rengeteg csomag jön hozzánk is. Tavaly 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra, és nekünk is voltak ellenőrzéseink. Egy nap, a kiemelt napokon 3-500 csomagot vizsgált át a NAV, és ezek általában 40-60%-ában talált valamilyen fogyasztóvédelmi, illetve jellemzően hamisított terméket ezekben a csomagokban. Tehát itt a fogyasztóvédelem, a kereskedők védelme, emiatt fontos valamilyen változást bevezetni ebben, és ez az első lépés.
1: Újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban a MÁV, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy végül az államnak kelljen visszavennie a céget. A csak nem 800 embert foglalkozott járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter.
1: Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak.
2: A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt.
1: Több mint 40 ezer gyermeknek nyújtanak gondtalan kikapcsolódást a nyári Erzsébet táborok augusztus végéig.
2: Általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élők, nevelőszülői hálózatból érkezők, tanodásdiákok, valamint külön turnusokban családok is részt vehetnek a programban. Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron, az erdélyi Erzsébet táborban, illetve a Bács-Kiskun vármegyei Ágota falván üdülhetnek a gyerekek. A szervezők állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A családoknak ez mindössze 1000 forintba kerül, számolt be a részletekről. Darabánt Judit, az Erzsébet táborokat szervező, Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány sajtófőnöke.
6: A táborok filozófiájának a középpontjában az élményszerzés, az élménynyújtás áll. A kulturális szórakozás és a kikapcsolódás, ez a fő jellemzője az Erzsébet táboroknak, de emellett élménypedagógiára épülő indirekt tanulás és kompetenciafejlesztés is szerepet kap.
1: Szökés miatt körözik a zalai Áli Jézust, miután nem vonult börtönbe.
2: A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint két autó karambolozott az M1-esen Budapest felé a 36-os kilométernél. A belső sávot lezárták, a torlódás 3-4 kilométeres. Három kamion ütközött az M0-ás keleti szektorán az M5-ös felé az M4-es csomópontnál. A 43-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 3 kilométeres. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Mentenek egy teherautót az 54-es főúton a 77-es 2-es kilométernél. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban baleset miatt fennakadás. Kell számítani az Erzsébet hídon Pest felé. A buszsáv a Budai híd főnél nem járható. Ugyancsak a buszsávot lezárták a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, mert burkolatot javítanak, emiatt az érintett VKK autóbuszok Buda felé a Reiner Frigyes parknál a közúton állnak meg. Varga Etele, VKK Info.
1: MÁV Info.
8: A 60 Szolnok vonalon hosszabb eljutási időre, illetve változásokra kell számítani délután járműhiba miatt. A Szeged-Békéscsaba vonalon péntekig pótlóbuszra kell átszállni az Orosháza és Csorvás között. A Baja-Kunfehértó vonal szakaszon és a bajai vasútállomáson karbantartást végeznek mától több ütemben egészen a nyár végéig, mától vasárnapig Baja és Kiskunhalas között közlekednek pótlóbuszok. Váci Viktor, MÁV Inform.
1: Időjárás jelentés.
9: Jó napot kívánok! Ma és holnap is nagy rész derült, napos idő várható. A középső és déli megyékben lehetnek gomoly felhők, melyekből ma a déli ország részben még nem kizárt néhány záporzivatar. De holnap csapadék már ott sem várható. A minimum általában 15 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, belvárosokban melegebb is lehet. A csütörtöki maximum 31 és 37 fok között várható. Mráz Anna, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Seres Bea, Rozbora Zoltán és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
0: Műsor ajánlott.
10: Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is szélsőséges az időjárás. Fagy és szárazság keseríti a magyar gazdák életét, ráadásul a kereskedelem globális konfliktusok miatti átalakulása tovább nehezíti a helyzetüket. Ahhoz, hogy versenyben maradjanak a világpiacon, nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel tudnak érvényesülni.
11: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
12: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
13: 3:45 a felelős szerkesztő Nagy Katalin nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Ma is aktuális kérdésekkel kapcsolatban várjuk hozzászólásaikat. Hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol arról, hogy az Európai Unió enyhített a génkezelt növények szabályozásán? Mit jelent ez az egészséges élelmiszerek, illetve a gazdák versenyképessége szempontjából? És hallotta, hogy Ausztriából bérelt Intercity kocsikat a MÁV a nyári szezonra, de néhányat vissza kellett küldeni. Mit gondolnak, valóban megéri hosszú távon, hogy a mai napig rengeteg használt autót, vagy akár használt ruhát hozunk be nyugatról? Telefonszámunk 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de tudják, írhatnak is nekünk. SMS számunk 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást a mediaclick.hu oldalon találják. Bár világszinten valóban nehézséget okozhat a nagyszámú lakosság élelmiszerrel való ellátása, Európa, ezen belül Magyarország bőven képes kielégíteni a hazai igényeket. Az Európai Parlament egy hete megszavazta, hogy enyhítsenek a génkezelt növények korábbi szigorú előírásain, de mit gondolnak, vajon miért volt erre szükség? Az indoklás szerint az új precíziós nemesítési technikákkal pontos célzott változásokat tudnak végrehajtani a növényi DNS-ben annak érdekében, hogy gyorsabban fejlesztenek ki jobb fajtákat, többek között olyanokat, amelyek jobban ellenállnak a szárazságnak, az árvizeknek és más éghajlati kihívásoknak. Az új szabályozás két csoportra osztja génkezelt növényeket, azokra, amelyeknél a génszerkesztés hagyományos nemesítéssel is történhet, vagyis a növény saját DNS-ét szerkesztik, de ezt nem kell feltüntetni a vetőmagon, illetve azokra, amelyeket összetett genetikai módosítással hoztak létre, vagyis egy másik fajból származó gént ültettek a növénybe. Ezeket továbbra is engedélyeztetni kell és jelölni is. De önök például szeretnék tudni, hogy mely kategóriába tartozó növényből van egy adott élelmiszer a boltok polcain, vagy milyen takarmánnyal letették az állatot, amelynek a húsát fogyasztják? Figyelik a jelöléseket? Esetleg utána olvastak, hogy milyen kockázatot jelenthet a génkezelt növény? Vagy úgy gondolják, hogy mindegy is egyszerűen lépést kell tartani a korral, a fejlődéssel? Magyarország és a Magyar Biokultúra Szövetség nyílt levélben bírálta az unió döntését. Szollát Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke tegnap este a Kossuth Rádió napkérdése című műsorban beszélt az unió döntéséről. Következzen ebből egy részlet.
14: Az ökológiai gazdálkodással foglalkozó szervezeteknek az álláspontja, hogy tulajdonképpen mi is beléptünk abba a versenybe, ahol rohanunk a szakadék felé. Gyakorlatilag mi azt gondoljuk, hogy ezek a enyhítések, azok egyrésztről ellenőrizhetetlenné teszik ezeket a folyamatokat, másodszor, hogy fokozott elővigyázatosság elve az megszűnik, és ért egy sor nemzetközi egyezményt is, és nyilván a fogyasztóvédelem magas szintjének a biztosítása, mert eddig alapvetően Európára az jellemző volt, ebben egy nagyon komoly visszalépés fog történni. Összességében, ha le akarom egyszerűsíteni, az átlag fogyasztó számára fokozott kockázat jelenik meg, ráadásul úgy, hogy magát a jelölést is megpróbálják tiltani, már csak azért is, hogy ha valaki tudatosan szeretné ezeket a terményeket, élelmiszereket elkerülni, ne tudja ezt megtenni. Akik támogatják ezeket a folyamatokat, azok többnyire erre szoktak hivatkozni, hogy olyan ellenálló betegségek és kártevőkkel ellenálló fajtákat tudnak majd létrehozni, akár a klímaváltozás hatásait meg lehet majd próbálni ezzel kivédeni, kevesebb növényvédőszer igényt jelent, és nagyobb terméshozamokat. Hozzá kell tenni, hogy összességében ezt még senki nem bizonyította, hogy ezek egyébként alkalmasak, viszont egy dolgot egészen biztosan tudunk, hogy ez egy nagyon komoly kiszolgáltatottságot jelent azok számára, a multinacionális cégek számára, akik létrehozzák ezeket a fajtákat, szabadalmaztatják, és gyakorlatilag egy nagyon komoly erőfölénnyel megpróbálnak élni is a piacon.
1: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
13: Nem tudom, hogy az első hallgatónk, aki itt is van velünk a telefonvonalban, gazdaként gondolkodik-e erről a témáról, vagy inkább fogyasztóként. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok! Boros László vagyok.
13: Üdvözlöm!
15: Kérem szépen, hát nekem van egy véleményem. Nem az a probléma, hogy a fejlődés ugye ebbe az irányba megy, hanem a kontrollja nincs meg.
13: Mire gondol?
15: Tulajdonképpen olyan géneket raknak a növényekbe, például kukoricába, ami fozátot termel, így a többi gyomot elöli, és tulajdonképpen kapálás nélkül olcsóban tudja termelni a kukoricát. Igen ám, de a következő évben, vagy még több éven keresztül más terményt nem lehet hozzátenni. Azon a helyen termelni, ugyanis azt is el fogja pusztítani. Ugye az egyciklőeket, meg a kétciklőeket jelenti ez. Van még egy probléma, például a paradicsomnál, a génkezelt paradicsom nagyobb, szebb, nem rohad, hamarabb lesz, ugye hamarabb kerem meg, igen ám, de amikor átporzik egy másik fajtára, csak az a fajta fog tovább öröklődni, amit génkezeltek. Így tönkreteszi tulajdonképpen a fajta választékot is.
13: Igen. Ez saját tapasztalata egyébként, László?
15: Igen, saját magam tapasztalom például a paradicsomon. Igen. És a kukoricán úgy szintén.
13: Tehát, hogyha a hagyományos fajta, egyébként, hogyha a kertjében a hagyományos magokat, palántákat ültetné, amelyeket nem tudom, még szülei, nagyszülei is ültettek,
15: igen,
13: azok bírnák esetleg a mai erős napsütést is?
15: kérem szépen, vannak megoldások, amivel meg lehet oldani bizonyos helyeken ezt a problémát, hogy kevésebb a víz. Például van egy ilyen, hogy Laci bácsi kertje. Tessék megnézni ezt a sorozatot, azon elmondom, hogy mi módon lehet vízzel takarékoskodni. Nem szabad lekaszálni a füvet, például. A gyümölcsfák közvetlen közelébe vörösherét és fehér hóherét kell vetni. Ennek a gyökér zónája leér és megtartja például a hegyeken a lefele csurgó vizet. Továbbiakban még nitrogén gumocskái is vannak, és megtrágyázza. Továbbiakban vannak olyan fajta növények, például a szilva, amelyik elbújik a felszínen, és több kis gyökérnövést hoz. Ezt meg kell hagyni, 2 év múlva visszavágni, és egy óriásan, na jobban megnövelt gyökérterülettel bíró fát kapunk, amely későbbiekben már a gyümölcsöt meg fogja tudni tartani kevesebb folyadéknál.
16: Értem.
15: Is,
16: ugyanis nagyobb a felülete. Azt mondja, hogy a kertészkedésben mondjuk a hagyományos módszerekhez kell visszanyúlni, de segítsen nekem akkor gondolkozni, László, hogy mit gondol, hogy akkor miért mégis a génmódosított növényekben gondolkodnak nagy cégek, vagy miért ebben gondolkodnak akár uniós szabályozás szintjén? Mert ezek szerint azért kicsiben, a településeken, például a zöldségtermesztésben, de valószínűleg akkor a gabonatermesztésben is létezne más megoldás.
15: Kérem szépen, valószínűleg a gazdaságossági mutatói jobbak. Ezért, tekintve az előbb is említett kukoricánál, nem kell kapálni. Egyszerűen, tehát fele annyi a ráfordítás, igazán, de fele annyi az a kultúra, amit ezután lehet termelni. Azon kívül óriási területeket birtokolnak, és ha nem mindegy, hogy a géppark kihasználtsága szempontjából is egy óriási felület. És miután olcsóban tudja előállítani, nincs meg a konkurenciának a lehetősége, hogy átvegye esetleg az uralmukat. Egy szóval gazdasági szempontok.
16: De akkor ezek szerint tulajdonképpen azt mondja ön is, hogy ez a nagyoknak lehet jó, akik nagy mennyiségbe akarnak, nem annyira sok élő munkával, befektetett energiával, látványosan sokat termelni. Parancsoljon.
15: Mondanék egy mondatot.
16: Igen.
15: A pénz hatalom. A hatalom erőszak. És még erőszak van, béke nem lehet, így a kicsike képtelen labdába rúgni. Na most ezt akarják elérni, hogy a kis termelés, a kis országok termelése bizonyos területeken maradjon hátul, és így dominanciát érnek el vele. Természetesen nem minden esetben igaz ez. Vannak fejlődési dolgok, tehát olyan fajták, amelyeket létrehoznak, de nem génsebészettel kell ezt megoldani, hanem fajtával, fajta nemesítése. Egy példa, ha egy korai gyümölcsöt egy késővel összeporzok, kétféle lesz a magból, vagy korai, vagy késői. És így létre lehet hozni szelektálással, hogy melyik gyümölcsöt fogjuk termelni, hogy kevés vízzel is megcsinálja. De még más is, egyetlen fába korait és későit is lehet beleoltani, így nem dobja le a fa a teljes gyümölcsöt, hanem csak az egyiket fogja termelni, illetve kifejleszteni, és későbbiekben, mikor az leérett, akkor a másikat. Így lehet például ezzel is manipulálni. De ha a géneket szétvágjuk, ugye a dezinfolibonokulális avat, tehát a DNS-t megváltoztatjuk, akkor egy ellenőrizhetetlen folyamatot kapunk, és ez egy káros dolog, ismeretlen.
16: Értem. Egyébként teljesen egyetértenek vele önnel a hallgatók közül többen. Van, aki azt írja, hogy sajnos a génkezelt zöldség vetőmagok már évtizedek óta jelen vannak hazánkban. Az előző évi termésmagja nem használható újra vetésre. De például azt mondja, hogy a Balatonba betelepített poncsszem szaporodik. Ezt nem tudom, hogy igaz-e, de tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint László. Aztán egy hallgató azt mondja, hogy nehéz higgadtan tárgyalagosan beszélni a géntechnológiákról. Ha eddig nem sikerült a vírusokkal megtizedelni a sok embert, akkor lehet, hogy ezzel próbálják, hát eléggé rossz hiszemű Bolános, de aztán van egy olyan hallgató, aki pedig arra hívja fel a figyelmünket, hogy vannak bioüzletek is, ahol kontrollált bio élelmiszereket lehet vásárolni. Továbbra is várjuk a véleményüket a témával kapcsolatban. Akár hogyha hallgat bennünket olyan gazdálkodó, akinek a tevékenységét is érintheti ez a döntés, akkor hívjon bennünket, mondja el a tapasztalatait. Az Európai Unióban nincs tiltva a GMO növények termesztése, de 2001 óta szigorú szabályok vonatkoznak az alkalmazásukra, és lehetőségük volt a tagállamoknak, hogy megtiltsák egyébként a génmódosított vetőmag alkalmazását. Vajon milyen okok állnak a háttérben, amilyen most enyhítenek a szabályozáson? Hallgassunk meg ismét egy részletet a Szollát Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei elnökével készült beszélgetésből.
14: Még egy dologról nem beszéltünk, hogy most már egyre több precedensértékű döntés születik arról, hogy a természetben előforduló génvariációkat is levédik a nagy multinacionális vetőmag cégek, ami egyre nehezebb helyzetben hozza azokat a kisebb vetőmag előállítókat, akik esetleg ugyanezeket a természetes variációkat szeretnék használni. Szóval zajlik egy koncentráció, aminek a végén nagy valószínűséggel egyrészt a termelők is nehezebb helyzetbe kerülnek, sokkal drágábban fognak majd vetőmaghoz jutni, egyre kevesebb fajta vetőmagot használunk, a biológiai sokféleség jelentős mértékben be fog szűkülni, mint ahogy ez már egy nagyon komoly folyamat. Másrészt pedig a kockázati tényezői ezeknek a termékeknek a humán egészségügy szempontjából a mi megítélésünk szerint jelentősen romlanak.
1: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
16: Mit gondolnak, milyen kockázatai és milyen előnyei lehetnek annak, hogyha tényleg a piacra kerülhetnek nálunk is génmódosított vetőmagok például? Miklós van itt velünk, jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok, kedves csókolom, kedves Ágnes asszony, Mikrovási vagyok Újszászról. Hát én nagyon aggódom, ez, ha elterjed a világba, ez egy kicsit meg fogja ritkítani az embereket, és rengeteg betegséget okoz. Ugye a génmódosítás az eleve nem jó. Évezredek óta, hogy a jóisten megteremtett mindent, azt tette, minden ország, ugye más a talaj, más az időjárás, ott megszokták, az emberi szervezet azokat megszokta. Tehát most is, ha külföldről hozunk be bármit, ami nem génmódosított, már az se jó a mi szervezetünknek.
16: Igen, Miklós, csak tudja, azon gondolkodtam, hogy hát ugye a világ számos országában már alkalmaznak ilyen új nemesítési technikákat. Sokkal nagyobb mennyiségben juthatnak élelmiszerhez ezekben az országokban, akár nagy cégek, sokkal olcsóbban tudják a piacra bocsátani ezeket, és hogyha a magyar gazdák nem tartanak velük, akkor hát hatalmas versenyhátrányba kerülnek, nem?
17: Ezzel teljesen egyetértik, tehát nekem nem ezzel van gondom, míg én ezeket mindet megértem. Ugye itt is a pénz beszél, de azt mondom, hogy ez a háborúnál is rosszabb. Mondok itt egyszerű példákat, az utolsó pár évben már, ugye megveszük a boltba a paradicsomot, semmi illata nincs neki, nincs az almának illata, nagyon szép, nagy szemű alma, ökölnagyságú, nincs illata, nincs íze. Én kettes házban lakok, kimentünk a kertbe, jó pár évvel még ugye műveltük, most már nem bírom, már öreg vagyok. 20 méterre már lehetett érezni a paradicsom illatát, vagy bárminek.
16: Tehát. Milyen igaz, igen.
17: Tehát most például nálunk van egy kis sütővizem, nagyon kedves kis üzlet. Pár évvel ezelőtt még olyan jó házi kenyeret süttek. Most, hogy ez a rengeteg ukrán búza bejött, gondolom abból van a liszt.
16: Hát
17: kenyérnek egyáltalán nincs illata. A híje olyan, hogy körbe le lehet válni, elválik a
16: kenyérből. Igen, az biztos, hogy a liszten múlik ez, hogy most melyik gabonán múlik éppen, de az, ebben igaza van, hogy az élelmiszer minősége az már a mi életünkön belül is abszolút tetten érhető. Tehát tudjuk, hogy mit tettünk gyermekkorunkba a saját kertünkből, vagy a péktől, és az ma már nem olyan, de ugye arra szoktak hivatkozni, hogy hát egyre többen vagyunk, itt van ez a 8 milliárd ember, akit etetni kell a földön, és ezért kell, illetve tehát itt a klímaváltozás, szárasság, stb. Ezért olyan növényeket kell nevelni, amelyek bírják ezeket a klimatikus viszonyokat.
17: Ebben is egyetértek, tehát 100%-osan igaza van, és látom, hogy mi van, tehát valóban jön szárasság, ez az. A másik oldal, amik ugye az elmúlt rendszerváltás óta lényegében megszűntek az állattartások itt vidéken is, minden háznál volt tehén, ez az óta. Tehát nincs szerves trágya a földbe, csak műtrágya, tehát már ott elkezdődik az, hogy csak műtrágya lesz. A műtrágya a vidékiek, jól tudjuk, hogy az összes mikroorganizmus, még ami a talajban van, átdolgozza ott a vizet, meg a földet, tehát azokat a műtrágya kinyírja teljes egészébe. Tehát itt el fognak sivatagosodni a területek, mert ezt lehet növelni, meg kell minden évben, mert minden évben többet kell termelni, stb. Afrikába, Dél-Amerikába kivágják az őserdőt, mert búzaföldnek kell, meg kukoricának, az se egészséges. Szakemberektől hallom, hogy oda nem szabad volna se kukoricát, se búzát vetni, de muszáj, mert enni kell az embereknek. Tehát alulról is már megfertőzzük a kémiai, biológiai növényt, megváltoztatjuk, hogy csak műtrágyát szívszel, nem szerves trágyát. Akkor még felülről ugye génmódosított magokat termelünk, tehát ez 50%-ban szükséges, másik 50%-ban még mi ráfizetünk. Nem eszünk, a sütemény már nem olyan. A kenyérre visszatérve, egy óra szamúva egy szelet kenyér megszárad, morzsálódik kegyetlenül, és akkor elmenek a pécségbe, megveszem a friss meleg kenyeret, semmilyen illata nincs neki. Hát valamikor édesanyám a kemencében megsütött a kenyeret, a szomszédba is érezték a jó kenyér.
16: Igen, és aztán a konyharuhában el is volt egyébként sok-sok napig az a kenyér, és nagyon finom volt utána is. Nagyon szépen köszönöm, Miklós, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait, és önre reagálva írja egy hallgató is, hogy a természetellenes beavatkozásnak soha nem lehet előnye, csak hátránya. De hát ugye a szakemberek arra hivatkoznak, hogy például, ha említette a növényvédőszereket, műtrágyát, hogy ezek a génmódosított növények csökkenthetik a növényvédőszer felhasználásának a szükségességét is. Vajon kinek jó ez? Továbbra is arra biztatom a hallgatóinkat, hogyha van önök között például gazdálkodó, akkor mondja el nekünk a véleményét, tapasztalatát a témával kapcsolatban. 1:05 után pedig most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
18: A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat, nyilvánosságot. A jogszabálytervezetet már a jövő heti rendkívüli ülésen megtárgyalják a képviselők. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Fokozódik a hőség. A jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
19: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
16: 5 után 3 perccel műsorunk második részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk telefonhívásokat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol arról, hogy az Európai Unió enyhített a génkezelt növények szabályozásán? Mit jelenthet ez az egészséges élelmiszerek, illetve a gazdák versenyképessége szempontjából? És hallott arról, hogy Ausztriából bérelt Intercity kocsikat a MÁV a nyári szezonra, de néhányat sajnos vissza kellett küldeni. Valóban megéri hosszú távon, hogy a mai napig rengeteg használt autót, vagy akár használt ruhát hozunk be nyugatról. telefonszámunk, melyet folyamatosan hívhatnak 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. És írják is a hallgatók a véleményüket, azt mondja valaki 20-as mobilról, András aláírással: a GMO a haszonszerzésről szól, nem az emberek egészséges táplálékokkal történő ellátásáról. A gyógyszeripar is nagyon boldog emiatt. Aztán egy másik hozzászóló, egy hallgató felhívja a figyelmüket arra, hogy mikor jött be vajon az országba rengeteg ukrán búza. Igen, egy iménti hallgató említette ugye a kenyér kapcsán, de ezt kiigazítottuk, hogy nem ez a témánk természetesen. Ugye az, hogy a kenyérbe milyen gabona kerül, azt nem is tudhatjuk, hanem a GMO-ról, a génmódosított növényekről beszélgetünk, hogy vajon milyen hatással lehet ez, akár azokra az élelmiszerekre, amelyeket megvásárolunk a boltban, vagy akár azokra a gazdálkodókra, akik például növénytermesztéssel foglalkoznak. Az Európai Unió növénytermesztésre vonatkozó enyhébb szabályai, amelyeket egy hete szavazott meg az Európai Parlament, 2028 felétől lépnek életbe, de a Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége nyílt levélben tiltakozott a módosítás ellen. Friedrich Robert programvezetőt hallják, akit Nagy Katalin kérdezett.
20: A természetvédőknek mi a gondja ezzel a jogszabálymódosítással? Milyen kockázatot látnak itt?
21: Az Európai Parlament hozzájárult ahhoz, hogy ezzel a jogszabálymódosítással lényegében gyengítsük az Európai Unióban a génmódosított szervezetekre vonatkozó szabályozást. Megszűnne Európában a hatásvizsgálat, nem lenne kötelező élelmiszerbiztonsági, környezetbiztonsági hatásvizsgálatot indítani. Megszűnne a jelölési kötelezettség és a nyomon követhetőség biztosítása is. Ez lényegében azt jelenteni, hogy az európai fogyasztók nem kapnának tájékoztatást arra, hogyha ezekkel az új génmódosítási technikákkal elvárított élelmiszerekkel találkoznának a boltok polcain.
20: Azzal érvel az Európai Unió, hogy ezek az új úgynevezett kezelési módok nem nagyon különböznek a természetes változtatástól, például az, hogy kiválasztunk valamit, ugye szelektálunk, vagy pedig keresztezünk egy növényt.
21: Igen, ismerjük a jogszabályba bújtatott állításokat, ugyanakkor a mi véleményünk szerint ez nagyon messze áll a valóságtól. Ráadásul nem véletlen az, hogy a géntechnológiai lobbitól független kutatókat tömörítő európai hálózat, az ENSZER is világosan kimondta több állásfoglalásában, és hogy az Európai Bizottság által beterjesztett javaslat, amely az új génmódosítási technikák dereguláció erre vonatkozott, finoman is szólva tudománytalan, és hát tulajdonképpen veszélybe sodorná a fogyasztókat, a gazdákat.
20: Csak ugye még arra is hivatkoznak, hogy nagyon sok helyen Amerikában és máshol is a világban már ilyen enyhébb szabályozás van, és akkor elveszítjük a versenyképességünket mi itt Európában, hogyha nem haladunk velük.
21: Az Európai Uniónak talán nem abban kellene versenyezni, hogy minél jobban leépítjük a környezetvédelmi élelmiszerbiztonsági szabályokat, és hát igazából csak az intenzív nagyüzemi mezőgazdaság és a vegyipari géntechnológiai lobby támogatja. Mivel Magyarországnak az alaptörvényében is benne van a GMO-mentes mezőgazdaság védelme, jelen helyzetben a mi véleményünk szerint az az egyetlen lehetőség, és ezt szeretnénk a kormánytól, hogy egyértelműen elköteleződést tegyen, hogy az Európai Unió bíróságához fordul ebben az ügyben, és kezdeményezze a rendelet megsemmisítését, és hát ezzel kapcsolatban nagyon fontos lenne, hogy Magyarország összefogjon a szomszédos uniós tagállamok, akik egyébként szintén ellenezték. És hát ez ráadásul nem lenne példanélküli. 16 évvel ezelőtt Magyarország már Ausztriával, Luxemburggal, Franciaországgal és, ha jól emlékszem, Lengyelországgal közösen már egyszer sikeresen fellépett az Európai Unió bíróságánál, amikor az Európai Bizottság engedélyezte a génmódosított amflóra burgonyát. Tehát volt már egy sikeres perünk az EU-val szemben.
22: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
16: És van SMS számunk is 0639666, és erre írja egy hallgató, hogy a tapasztalatát nem tudom, hogy igaz-e, minden esetre ez érkezett 30-as mobilról, hogy jó napot, egy kamionsofőr vagyok, Koprból hordják be a génmódosított szóját, papírokra is rá van írva, hogy az összes tápban benne van, mondja a hallgató, úgyhogy ezzel etetik a magyar állatokat. Például mi meg azt tesszük meg. Aztán 70-es mobilról pedig azt írja valaki, hogy szerinte meg kell támadni a GMO rendeletet, mert hogy nincs három nemzedékre kiterjedő tudományos bizonyíték az ártalmatlanságára, és ha nem jelölik, sértik az alapvető tájékozódási jogokat. Ugye van, amit jelölni kell, ahogy említettem már a beszélgetés elején, de Árpád például fontosnak tartja-e, hogy tudja, hogy az az élelmiszer, amely eljut önhöz, az például valamilyen génmódosított növényből származik-e? Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm szerkesztő asszony, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is. Hát én most figyeltem a hozzászólásokat menet közben, és több dolgot elmondtak, ami bennem is megfogalmazódott, de egy biztos, hogy nem feltétlenül kellene nekünk ezt Magyarországon elfogadni, hiszen ugye alaptörvényben is eddig benne volt, hogy ezt a magyar kormány, ugye az előző kormány ez el is utasította. Én azt mondom, teljesen jogosan, hiszen nincs jelölve. Tehát a legnagyobb veszély az van, abban van, hogy a fogyasztó konkrétan nem látja azt, hogy most ez egy génmódosított élelmiszer, amit ott hazavisz a családnak, vagy sem. Tehát a választás lehetősége sincsen megadva. Most az, hogy mennyire veszélyes vagy nem veszélyes, ezt még a tudomány jelenlegi állása szerint se erre, se arra nem mondták ki véglegesen. Viszont az tény, hogy mondjuk a mezőgazdaságban, ugye én szőlészetben dolgozom most például, hát nem génmódosítottak, hanem ugye jó tulajdonságai növényeknek úgy adódnak össze, hogy szőlőket úgy nemesítettek, hogy több fajtát ugye gyakorlatilag már összehoztak, és ugye így a szőlő nemesítés is így alakult, de ez közel nem olyan labortechnikával, ami már most, hogy a közvetlen élelmiszereink, ami bekerül a kosárba, az már eleve ugye tartalmaz génmódosítást. Most ugye egy szó itt szóba került a műhúsról, amit már Kínában már fogyasztanak például, és nyilván el kell látni 8 milliárd embert a földön, de akkor nem feltétlenül a mezőgazdaságot kellene szétvenni olyan országokba, ami gyakorlatilag alkalmas arra, hogy megtermeljen élelmiszert, és akár egészséges élelmiszert is. A mai világban én azt gondolom, hogy ez inkább fontosabb lenne. Nyilván kell használni a növények megvédésére, a betegségek ellen különböző akár növényvédőszereket, de itt is már vannak olyan növényvédőszerek, ami baktériális, tehát gyakorlatilag baktérium törzseket permetezünk, és azáltal roboláljuk, meg tudjuk védeni a növényt, ott van a huminsavas technológia, tehát az a furcsa, hogy nem, nyilván érthető, nem ebbe az irányba mozdul el az Európai Bizottság is, hiszen itt valahol inkább azt mondom, hogy a multicégeket hozzák helyzetbe, illetve
16: mármint, hogy milyen módon hozzák ezzel ön szerint a multicégeket helyzetbe?
3: Hát gyakorlatilag őnekik van megfelelő labor technológiájuk ennek az egésznek a kivitelezésére, és onnantól úgy itt el is hangzott, ugye a termelők, ugye akkor lehet kisebb-nagyobb, és nem feltétlenül csak a kis piaci termelőkre gondolok, hanem akik adott régióba is el tudnak látni alapélelmiszerekkel embereket, nyilván őket azonnal az árak miatt gyakorlatilag hátrányba tudják hozni. Simán kiszorítják, ez van, mikor a multik bejöttek Magyarországra, eltűntek a kisboltok. Tehát ennyi.
16: Nekik könnyebb megfelelni valószínűleg ezeknek a szabályoknak, vagy azokat a laborkörülményeket, azokat az engedélyeket megszerezni, mint egy kis gazdálkodónak. El tudja azt képzelni, hogyha akár csak a szőlészetre, borászatra gondolunk, hogy akkor ez külön válik majd, hogy lesznek a kis biogazdaságok, amelyek jó minőségű élelmiszert fognak árulni, nyilván jóval magasabb áron, és akkor lesznek úgymond ezek a tömegtermékek, amelyekkel a multik árasztják el a piacokat?
3: Hát ez már most is valamilyen szinten én azt mondom jelen van, mert ha megnézzük a jelenlegi élelmiszereket, most hideg élelmiszerekre gondolok, és ha végigolvassuk az összetevők listáját, hát komolyan mondom, elabor technikai végzettség kell hozzá némely esetben. Tehát, hogy most akkor nyomokban még hús is tartalmaz az adott élelmiszer. Az, hogy külön választva, hát már, ez már jelenleg is van, és nyilván pont az ár a meghatározó tényező, és ugye Magyarországon elég árérzékenyek az emberek érthető okokból, és hiába tudja az ember, hogy nyilván az a biodinamikusan előállított élelmiszer az sokkal egészségesebb, most vegyük alapul mondjuk a házi tojás esetét, vagy vegyük alapul azt, hogy labor körülmények között is elő tudunk állítani már úgy tojást, hogy nemhogy kertészet lyukot nem látott. Tehát ez már párhuzamosan most is megvan, viszont árban egyértelmű, hogy nem a bio irányba mozdulunk, tehát ha ők kapnának kiemeltebb figyelmet, és mondjuk az Európai Bizottság is, mondjuk akár Magyarország itt a V4-ekkel, vagy bárhol itt összefogva azt mondaná, hogy jó, akkor mi ebbe az irányba mozdulunk el, és inkább oda tesszük a támogatási pénzeket, és nem azzal, hogy lazítunk az egészen, és még inkább beengedjük a tényleg tömegtermelésből ezeket a kémódosított élelmiszereket, hiszen már most is rengeteg van. Tehát mi lesz ezután? Tehát most van az, hogy elengedik a gyeplőt, hogy azt akkor lehet innentől mindent.
16: Igen, ugye említette itt a multikat, és én valamikor, hát a szakértők is említették, hogy egyébként Magyarország például fel van készülve az önellátásra, tehát nekünk nem lenne feltétlen szükséges alkalmazni ezt, és nem tudom, hogy az Unió azért enyhíte a szabályozáson, mert aztán szeretne nagyobb mennyiségbe élelmiszert előállítani, és azt valahova egyébként exportálni. De azt gondolja?
3: Egyértelmű, hát benne van. Tehát most már Magyarországon amennyi áruházlánc van, és meg lehet nézni mindenhol, tehát minden városokban, kisvárosokban, települések körzetében több egymás után épülnek sorra, és gyakorlatilag ez előre tolt állások gyakorlatilag. Tehát ott ők simán be fogják idehozni. Hát ez már ki van építve, ezt kiépítették a 90-es évektől, sokkal később jutott eszébe bármelyik magyar kormánynak például az, hogy kötelezze a legelső multit, akit betette a lábát, hogy na, akkor a helyi termékekből, a magyar termékekből ennyit tessék a polcon tartani. És nem három hónapos fizetéssel, meg stb., hanem helyzetbe hozni a magyar vállalkozásokat. Ez helyett ugye most eltelt közel 30 év, és most tartunk az, hogy jó, hát jó lennének magyar élelmiszerek a üzletekben, és simán megcsinálták azt, most nem mondok áruházlánc nevet, mert
16: ne is mondjam.
3: Nem érdekes, hogy egy almatermelő mondta ezt egyébként, és való igaz volt, hogy magyar zászlóval kitették az olasz almát. És nem azért, mert megfordult az ászló, de én már szembesültem volna, hogy a kínai okhagyma ott volt, kicsomagolva mellette a magyar dobozban, hogy ez magyar fokhagyma, és felhívtam az eladó figyelmét, nézzük már meg, az a kettő fokhagyma teljesen azonos. Ja, hát ők eltévesztették. Ez is semmi szándékosság nincs.
16: Igen, a kereskedelem az nem az etikusságáról híres. Nagyon szépen köszönöm, Árpád, de teljesen igaza van, és nagyon szépen köszönöm, hogy erre is felhívta a figyelmünket. Azt hiszem, hogy tényleg hát az egyetlen mencsvárunk a fogyasztói tudatosság maradt, vagy hogy például azért a régi, jó ízű Jonathan almáért kifizessük azt a pénzt, hogy megérje még valakinek a kedvünkért egyébként Jonathan almát termelni. Péter van itt velünk a telefonvonalban, jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm a rádió hallgatókat!
16: Honnan telefonál Péter?
4: Én Szegedről, és gyakorlatilag érdekes ez a témakör, amit még hozzá még tenni ez az egészhez, ugyanis azért vannak itt ilyen nem szándékos hatások is, és egyéb ilyen dolgok, amik például a génszerkesztésnél és a géneknél, amelyek mondjuk hirtelen, tehát a növényben, tehát erre még nincsenek kimutatások, mert nem voltak mondjuk úgymond kutatási eredmények nyilvánosságra hozva, hogy toxikusé volt.

0: ehhez a termetszerhez, vagy bármihez. Illetve hát azért hozzátenném, hogy gyengül az ellenőrzés is gyengülhet ezáltal, és így gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a környezetvédők sem tudnak majd annyit tenni az ügy érdekében, mint amennyit tettek eddig gyakorlatilag. Tehát ezek azért elég komoly dolgok, illetve nyilvánvalóan a génmódosított növények, vagy bármit, hogyha módosítunk, az átkerülhet egy szabadon élő növénykultúrába, ami gyakorlatilag problémát okozhat az egész ökoszisztémában, tehát az adott kis mikroklímában vagy mikrokörnyezetben, ahol dolgoztatva van a növény gyakorlatilag, hogy termeljen, és mondjuk hasznát vehessük ezeknek a növényeknek. A másik rész, hogy egy picit mondhatom azt, hogy már mindenre akarunk figyelni, de semmire nem tudunk figyelni, már annyi mindenre akarunk figyelni.
1: Ezt az ellenmondást akartam, erre akartam rákérdezni öntől. Közben írja egy hallgató is egyébként, hogy például a GMO megváltoztathatja a bél mikrobiomját is, amelynek komoly betegségek lehetnek a következményei. Csak tényleg honnan ez az ellentmondás, hogy miközben egyre többet halljuk, vagy egyre hangosabbak a környezetvédelmi szervezetek, és próbáljuk tiszteletben tartani a föld ökoszisztémáját, vagy szavakban, közben ezeket, tehát hogy hogyan árthatunk egyébként a teljes környezetnek, ezek szerint mégsem vizsgálták meg, vagy nem hagytak több generációnyi időt, hogy megnézzék a hatásokat.
0: Az az igazság, hogy az internetnek a jelenléte a földgolyón gyakorlatilag annyira gyorsá tette az információ áramlást, illetve a kutatási eredményeket is meg lehet tekinteni, le lehet hívni, le lehet tölteni, le lehet fordítatni, hogy ugyanígy megvoltak ezek a 60-as, 70-es években is, de akkor nem volt internet, hanem volt fax és volt újság. De ezek volt, ami napi, heti vagy havilap, és ott jelentek meg ezek a publikációk. Most az internettel és az AI fejlődésével gyakorlatilag egy elég komoly és rövid idő alatt, tehát idő megtakarítással tudnak dolgozni. Nyilvánvalóan a multiknak van pénze arra, hogy mindent is laboratóriumban kidolgozzanak, és ki mondjuk úgy, hogy kitaláljanak, de nyilvánvaló már nagyon régóta fogyasztjuk a génmódosított termékeket, mert nem, sajnos otthon nem laborként működünk, hanem fogyasztóként. Tehát mi nem vizsgáljuk azt meg, maximum hátoldalára van ráírva az, hogy miből van. Csak kérdezem én, hogyha előállítunk valamit, és elfogy az alapanyag, és beleteszik a helyettesítő alapanyagot, amiből előállítanak egy élelmiszert, és mondjuk az nincs feltüntetve, mert ugyanolyan értékű, én nagyon sok ilyen cégről tudok, és 3 napig azzal megy a gyártás, és utána valaki allergiás rohamot kap, vagy allergia képződik a szervezetében, akkor ez ki tudja bebizonyítani, hogy a gyártó 3 napig egy teljesen más termékből gyártott. És ez egy génmódosított alapanyag volt, amit belekevert abba a gyártott termékébe. Tehát nagyon sokszor van üdítőgyártóknál is, vagy élelmiszergyártóknál ez a dolog, ez megérne egy témát, hogy helyettesítő termékeket használnak, és azok már génmódosított termékek, de nyilvánvalóan nem kötelező feltüntetni. Én nem örülök a szabályozásnak, tehát hogy lazítottak.
1: Ez azt hiszem, hogy ez kiderült az ön szavaiból, Péter. És köszönöm szépen, hogy nyitott itt egy másik ablakot is, amelyről esetleg még érdemes beszélni, egy olyan témáról, amelyről érdemes beszélni. Köszönöm szépen önnek is a tapasztalatait, és írja is egy hallgató közben 30-as mobilról, hogyha megvizsgálnánk, melyik mennyi vegyszer tartalmaz az élelmiszerek közül, és azután fizetnénk átvételkor, akkor valószínűleg sokan egyetlen forintot sem kapnának. Egy másik hallgató pedig megjegyzi, hogy megint a haszon az elsődleges. Ez a helyzet emlékeztet a római birodalmi helyzethez, mikor haldoklott, és a haszon mindennél kevesebb volt a fizetett munka értéke, ezt írta a hallgató. Ugye említettem, hogy 2 típusról beszélnek itt a génmódosított növények kapcsán. Az első típus egyébként ott a génszerkesztés a hagyományos nemesítéshez hasonlatos vagy olyan módszerrel történik. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, valamint számos jelentős tudományos testület arra a következtetésre jutott, hogy ez az első kategóriába sorolt génszerkesztett növénycsoport nem jelent a hagyományos nemesítésnél nagyobb kockázatot. Az uniós fogyasztók pedig egy fenntarthatóbb és ellenállóbb élelmezési rendszert kapnak, mert a génszerkesztett termékek egészségesebbek és tartósabbak lesznek. Így csökken az élelmiszerpazarlás is, és az étkezésenkénti környezeti teher is. Mit szólnak hozzá? Mennyire helytálló ez az érvelés? Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatóját, Szira Fruzsinát, Nagy Katalin kérdezte.
2: Mik a legfőbb érveik önöknek? sajnos ez az új szabályozás, mi is úgy értelmezzük, hogy visszalépés

0: számos szempontból a korábbi GMO rendelethez képest, mert a biológiai sokféleség, az átláthatóság és a fogyasztók választási szabadsága is igazából sérül ennek a rendeletnek a következményeképpen. Ugye most elfogadott rendeletnek az az egyik következménye, hogy az új génmódosítási technikákkal, tehát a génszerkesztéssel előállított növények kikerülnek a jelenleg is érvényben lévő uniós GMO szabályozás alól. Ezeknél a növényeknél a jövőben nem lesz szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Ugye ez igazából ellentétes az elővigyázatosság elvével is, és az ökológia és a GMO mentes gazdálkodók érdekeivel is.
1: Azt írja az Európai Unió, hogy az uniós fogyasztók egy fenntarthatóbb és ellenállóbb élelmezési rendszert kapnak ezzel a szabálykönnyítéssel, szabályenyhítéssel. Ezzel egyetértenek-e?
0: Ezzel mi nem tudunk egyetérteni, ugyanis a legtöbb génszerkesztett növény, ha bár a fenntarthatóság ígéretével kecsegtet, akár a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, akár a fenntarthatóság, azok olyan komplex kérdéskörök és olyan komplex változásokat igényelnek rendszer szinten, hogy a génszerkesztéssel ezek a problémák nem megoldhatóak. Ugye itt a génszerkesztéssel legtöbbször egy-egy tulajdonságot tudunk módosítani, de a klímaváltozásra adott választ az nem egy-egy gén vagy egy-egy izolált tulajdonságon múlik, úgyhogy emiatt ezeket az ígéreteket nem látjuk tudományosan megalapozottnak. Az, hogy a korábbi GMO-khoz képest valóban úgymond kisebb méretű az a génszakasz, amelyet módosítanak, ez nem jelenti azt, hogy a hatás eltérő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez megtévesztő üzenet. A génszerkesztés, a génmódosítás hatása nem attól függ, hogy mekkora méretű a módosított génszakasz.
2: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
3: És hát némi humorral írja közben nekünk egy hallgató 30-as mobilról, hogy a génmódosított élelmiszer a génmódosított embereknek való, azok tudják megemészteni. András pedig azt mondja, hogy meg kell nézni az USA-t, ott GMO-s szóját esznek, vagy azt tesznek az ételeikbe. Szív- és érrendszeri problémák, illetve jelentős az elhízás, szerinte nem véletlenül. Mit gondol Norbert? Jó napot kívánok!
4: Jó napot, csokolom, Andrész Norbert a szomahelyről.
3: Üdvözlöm.
4: Hát sajnos tudok kapcsolódni, igen, az előttem szóló hölgyhöz. Én is ugyanúgy fenntartásokkal kezelném ezt. Én gyakorló gazdálkodó vagyok Vas megyéből. Elég jól belástam magam ebbe a génmódosított dolgokba. Gyakorlatilag ott tart a mai világ, hogy úgy befolyásolja, olyan irányba befolyásolja, amerre csak ő a saját pénzügyi, a multi közeg, ami a saját pénzügyi akaratának megfelelő. Itt ha génszerkesztésre kerül majd sor, valószínűsítem, hogy nem a magyar és a kis növénynemesítő házak fognak labdába rúgni, hanem csak olyan multitőke erős cégcsoportok, akik jelenleg is jelen vannak már a GMO-ban, és valószínűleg ők fogják itt a stafétapotot átvenni a piciktől.
3: Mert hogy a kicsik esélytelenek lennének még akkor is, igen, hogyha szeretnének ebbe bekapcsolódni. Mert ugye ez olyan infrastruktúra kiépítésébe kerül, vagy annyira sok pénzbe kerül, vagy egyszerűen nem engedik oda a nagyok.
4: Igen, inkább az, igen, így van, nem fogják oda engedni, illetve itt már ők három lépés előny vannak. Például itt Magyarországon még csak postogatjuk, beszélgetünk róla, miközben ugye a multivilágban ez már évtizedek óta tapasztalta rendelkező iparág fejlődött. A GMO-t én nagyon elítélendőnek tartom, megmondom őszintén, mivel például mondok egy példát, van a MON 810-es kukorica, ami egy a Bacillus thuringiensis, egy talajlakó baktériumnak a toxin termelő génjét ültették bele, és így méreganyagot termel a növény egész életciklusán keresztül, ami végül a termésben is felhalmozódik, és ezt az ember és az állat megeszi.
3: De miért termeli ezt a méreganyagot? Valamiért így fejlesztették ki, hogy például a gyomnövények ne fejlődjenek mellette?
4: A rákcsálók, tehát például a kukorica moly ellen, jön a moly, rászáll, táplálkozni, hámozgatni próbálva le, illetve a lárvai próbálják fogyasztani, és lepottyognak, elpusztulnak, mert ugye gyakorlatilag maga a növény ellenálló lesz. És ugye Amerikában úgy tudták elterjeszteni, hogy a kvázi a permetezés ellenes lobby tolta maga előtt a GMO-t, mert hogy kevesebbet kell permetezni. Az igaz? csak még egy pár metszer teljesen, pláne mai szerek már olyan gyengék, hogy szinte az antidótum által maradványát is alig lehet laborban kimutatni, addig a GMO önmaga által az egész életciklusán keresztül termeli a méreganyagot.
3: Értem.
4: És például a szójánál is úgy mutatjuk ki, hogy például egy GMO-s vagy nem GMO-s, hogy a ledarált szója mintával az emberi gyomorsabb van utánozva, az a legjobb kvázi reagens, ami ki tudja segíteni, mutatni a gén állományát. Tehát az emberi gyomorsava, az emberi szervezet az, amit legjobban érzékenyebb a GMO-s növények.
3: Értem. Norbert, fél percünk maradt. Mit üzenne ebben a pillanatban? Mit lehet még tenni?
4: Nagyon nehéz a helyzet. Hát ugye itt ez azt látni, hogy az európai vezetőség, sajnos Európa ellen folyamatosan tesz, az európai gazdák, az európai emberek ellen tesz. Láttuk ezt a Mercosur tárgyalások során, bejöhet most már a kinti áru, és most én úgy látom, úgy gondolom, hogy takarítják az utat a bejövő ellen, akkor most fogadjuk el szépen előbb a génszerkesztet, majd ma a GMO-s árukat teljes mértékben.
3: Köszönöm szépen! Tizenhét óra van, most hírek következnek 5 percben. A mikrofonnál Szlotta Judit.
1: A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabálytervezetet már a jövő héten megtárgyalják a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és keddre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett. A 6 előterjesztés között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat, és a polgármesterek vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítvány. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. Müller Anna, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Írásbeli kérdéssel fordul a Fidesz európai parlamenti delegációja az Európai Bizottsághoz a magyarországi gazdasági megszorító intézkedések ügyében. Dömötör Csaba, EP képviselő azt mondta, szeretnék tudni, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalásokon feltételként szabták-e azokat a döntéseket, amelyeket a kormány az elmúlt hetekben meghozott, mint például a kamatstop vagy a védett üzemanyagár kivezetése. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonatbaleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető, mielőtt hátulról a másik szerelvénybe rohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en sérültek meg. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonatbaleset. Európa szerte nehezíti a mindennapokat a rendkívüli hőhullám. Franciaországban olyan meleg van, hogy az aszfalt is megolvadt, több utat kellett lezárni.
5: Angliában pedig vörös riasztást adtak ki a közel 40 fokos hőség miatt. Ausztriában az iskolák a korai vakáció lehetőségét fontolgatják. Közben Olaszországban a turisták tűrőképességét a rekord közeli forróság teszi próbára. Firenzében felfüggesztették az Uffizi képtárban a látogatást, mert elromlott a klímaberendezés. Tovább tart a kánikula itthon is. Péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek majd. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot kedd éjfélig. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Fokozódik tehát a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad, nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
2: Műsor ajánlott.
6: Délelőtt. Vigyázzat, hőség! Klímákat bekapcsolni, de hogyan használjuk jól? Állítólag csak a vásárlók felett tisztítatja rendszeresen, pedig különböző betegségek forrása is lehet a berendezés.
7: Elég sokat szoktam nyáron, főleg ebben a nagyon nagy melegben légkondis helyen lenni, viszont a szemem is nagyon gyakran kiszárad.
6: Fejfájást, fülgyulladást, sőt, legionellás tüdőgyulladást is okozhat a berendezés. De milyen gyakran kell tisztítatni, és hány fokra érdemes állítani a klímát? Erről is beszélgetünk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
2: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
8: Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
2: A Rádiószínház műsorán ezen a héten a Trimiké a főszerep.
9: Megtetszett végre jönni, Titmás úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
10: Mindez azért, mert Hogárti néném megajándékozott egy gyémántal.
2: Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
11: Üljön le!
9: Igen?
11: Ne mondjon el mindent.
8: Szerintem ez a nő a gyilkos.
2: Klasszikus detektív regények rádió változata. Péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
3: 5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásukat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Hallotta, hogy Ausztriából bérelt Intercity kocsikat a MÁV a nyári szezonra, de néhányat sajnos vissza kellett küldeni. Mit gondolnak, valóban megéri hosszú távon, hogy a mai napig rengeteg használt autót, vagy akár használt ruhát hozunk be nyugatról? Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak, 061-759-5200, vagy 0630 759 5200, de írhatnak is nekünk 0630 9666, az SMS számunk. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást a mediaclick.hu oldalon találják. Magyarországon 2025-ben történelmi csúcsot döntött a használt autók piaca. Összesen 920.200 belföldi átírást regisztráltak, és majd 130.000 használt jármű érkezett külföldről. De mit tapasztalnak Önök? Tényleg megéri hosszú távon még mindig a használt nyugatira hagyatkozni? Akár onnan zsákban érkezett használt ruhát vásárolni? Milyen minőséget kapunk? A napokban lehetett olvasni arról, hogy az Ausztriából nyára bérelt Intercity kocsikat sajnos vissza kellett küldeni takarításra a MÁV-nak. De mit gondolnak? Még mindig él a nyugati szomszédjainknál az a felfogás, hogy keletre jó lesz a rosszabb minőség is. Jó néhány évtizeddel a rendszerváltozás, majd az Unióhoz való csatlakozás után, mikor jutunk el oda, hogy nem lesz különbség a nyugati és a kelet-európai áruk, illetve szolgáltatások minősége között, hiszen ugyanazt az árat kell megfizetnünk. Az Európai Unió szabályozása értelmében tilos a megtévesztő kettős minőség. 2019-ben módosították a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelveket. Azonos márkanévvel és szinte teljesen megegyező csomagolással nem hozható forgalomba jelentősen eltérő összetételű termék az EU-s piacon, kivéve ha azt objektív igazolható tényezők, mint például helyi alapanyagok vagy regionális ízlés indokolják, és erről a fogyasztót is egyértelműen tájékoztatni kell. Hallgassunk meg a témával kapcsolatban először egy korábbi összeállítást.
12: A rendszerváltozás, amikor megnyíltak a határok, és ugye kimehetünk nyugatra, és ott láttuk azt a csodálatos üzleteket, meg azt, hogy hatalmas kínálatot, akkor az ember el volt csodálkozva, és alig várta, hogy Magyarországon is megjelensek az áruk. Most már akkor észre lehetett venni, hát én is a mosószereken vettem észre, meg mosogatószereken, hogy itt már itt az üzletekben azokat kerestem, akkor még sokan jártak ki a kiskereskedők, és kintről közvetlenül hoztak be árut, és kerestem a német feliratos árut, amiben nincs, amelyben magyar szöveg egy dekasá volt, mert tudtam, hogy az onnan kintről származik. A felállásomnak az oka az, hogy ezt megmerték csinálni ugyanazzal, tehát ugyanúgy nézett ki a termék, teljesen ugyanazzal, tehát semmi különbséget nem lehetett rajta felfedni, csak hogy volt rajta magyar felirat, és már sokkal rosszabb volt, és rendkívül örülök neki, csak nem tudom, lesz eredménye, hogy el kell tenni 30 évnek, hogy egy kormány rájön arra, hogy ezt nem tűrheti tovább a magyar fogyasztóknak ez a megkárosítását. Tehát, hogy ugyanaz a termék, tök ugyanúgy néz ki. És ráadásul még sok esetben a külföldi üzletláncok, vagy Magyarországon vannak, és drágában adják, mint aki melyek Ausztriában megvenni, ez hihetetlen.
13: A legfeltűnőbb szerintem az élelmiszereknél van, hiszen hogyha külföldön megveszünk egy üdítőt, akkor teljesen más íze van. Egyszerűen összehasonlíthatatlan az itthon megvett üdítő ízével. Szerintem még esetleg a gyorséttermekben megvett ételeknél is jelenik meg minőségi különbség, mint például az íz, a kinézet. Ugyanakkor én már tapasztaltam minőségi különbséget ruhák között is, és tisztítószerek között is.
14: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
3: Van SMS számunk is, 0639666, és erre írja egy hallgató, hogy sajnos szükségünk van a használt ruhákra és a használt autókra is, mert hogy havi 250.000 forintos fizetésből nem telik másra, ami valószínűleg igaz a hallgatók részéről, és nagyon szomorú ez, mert azt hiszem, hogy néhány évtizeddel ezelőtt azért nem erről álmodoztunk, de mit tapasztalnak hosszú távon, hogy érdemes tényleg még mindig ezekre a használt nyugati termékekre hagyatkozni, illetve tapasztalják-e esetleg ma, ha járnak valamerre Európában, hogy ugyanannak az élelmiszernek, vagy ugye hagyományosan a mosópornak más minősége van nálunk, mint például ott nyugaton. Miklós van itt velünk, jó napot kívánok!
15: Igen, halló!
3: Üdvözlöm, jó napot kívánok, igen, hallgatom!
15: Ez a Vajda Miklós.
3: Üdvözlöm.
15: Vagyok. Hát ez egy eredendő probléma.
3: De még meglévő probléma ön szerint, ugye?
15: Igen.
3: Most itt idéztük 2019-ből a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelvet. Ugye akkor történt egy fontos lépés. Ön szerint akkor ez még nem oldódott meg? Tehát vásárolt tényleg olyan terméket, aminek más íze, minősége van? Kint,
15: igen,
3: külföldön,
15: hát
3: mi nálunk?
15: Gyakorlati tapasztalataim is vannak. Például annak idején én luxus szállodákban dolgoztam, és miután bevezették ezt az árukat, tőke meg a munkaerő szabad áramlása, meg hasonlók, és már akkor ez volt a helyzet, és ma is ez a helyzet, hogy a két sarokkal odébb az őstermelőtől, a Rozi nénitől nem vehettük meg a büféasztalra a gyümölcs vagy zöldséget, viszont amit behoztak Mirelitet, az sokkal-sokkal rosszabb minőségű volt, csak azért, mert az áruk és a tőke meg a munkaerő szabad áramlása az uniós csatlakozásnál ez ebben benne volt. Az a szemlélet ma is, hogy mi a Nyugat-Európának a ilyen értelemben a szegény rokona, a gyarmatai vagyunk.
16: Hogy nekik jó ez is. Ugye, most ahonnan, hogy nekik jó ez is, ugye egy konkrét esetből indultunk ki, hogy itt vannak ezek az Intercity kocsik, valóban szükség van a nyárra plusz kocsikra a MÁV-nál, a szezonban nyilván sokkal többen fognak vonatozni. Ha nincs pénz új vonatra, akkor más megoldást kell találni, és hát bérelünk kocsikat. Mi vagyunk túl önérzetesek, hogy zavar minket, nem, hogy ne ezek nincsenek nem rendesen megtisztítva, küldjük vissza?
15: Nem, mi vagyunk túl önérzetesek. Nem, hát ez miután elvileg és állítólag egyenlő bánásmódot kellene az uniós tagországoknak kapni, Brüsszelből is, meg egymás között is, úgyhogy ez innentől kezdve nem önérzet kérdése, hanem korrekt üzleti kapcsolat kérdése lenne.
16: Azt gondolja, hogy Németországban nem küldtek volna el ezeket a kocsikat?
15: Igen, így van, pontosan. Pontosan. Most az egy más kérdés, hogy nem tudom, hogy a magyar illetékesek mibe egyeztek meg, meg megnézték-e, mit vesznek át, és így tovább. Ez nem szólok hozzám, ezt
16: de
15: nem
16: ön is,
15: tudom.
16: Ön is tisztességtelennek
15: tartja. De a szemlélet az mindenben ez van. Mindenben ilyen.
16: Mit gondol egyébként, hogy érdemesebb inkább gyűjtögetni, és akkor nekünk is arra töregedni, hogyha ha kevesebbet is tudok valamiből venni, vagy nem tudom most rögtön megvenni, akkor is inkább jó minőségűt.
15: Igen, szépen lassan fölépíteni. Lehet, hogy egy évben csak egy vagy két vasúti kocsit tudunk megoldani, előállítani, újat venni, esetleg máshonnan,
16: nehéz egyébként ezt azoknak mondani, akik éppen most vonatra szállnának és mennének a Balatonra vagy az Emblémbe, hogy várjanak, hogy megveszünk. Tehát nyilván a problémát most kell megoldani. Miklós, nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, és van még néhány percünk, hogy Imrét is meghallgassam. Jó napot kívánok!
17: Szókolom, Ágnes!
16: Üdvözlöm!
17: Hát én legjobban a vasútvonalba tudom lemérni.
16: Na,
17: hogy nehogy azt mondjam, azt higgye valaki, hogy az NDK vonat rosszabb, mint a mondjuk a felső, vagy mit tudom, a rok, semmivel se. Tehát, és tízszer annyiba került régen, most...
16: Tehát azt mondja, hogy minőségi romlás van a termékeknél manapság?
17: Nem. A digitális vonat az megfizetetett. Tehát az tízszer annyi. Mondjuk vesz egy mozdony 20 000, az is sok, és 120 a digitális. És még egy probléma van.
16: De most milyen mozdonyokról beszélünk, ami 20 meg...
17: Ezt már vasút modellről beszélek.
16: Ja, hogy a modell, tehát ez a kis modell mozdony, mert milyen jó lenne, a 120 ezerért lehetne kapni egy mozdony, tehát még lehet, hogy én is mennék, és abban mennék az ország észak-keleti csücskébe.
17: Igazából, még mesének is hihetetlen. Na de, tehát nagyon-nagyon, és nem is használható a digitális az analoggal. Tehát ez csak egy ilyen mellékvágán, de azért antalul, mert nem a levegő fogyott el, hanem a gyár. Tehát ez borzalmas. Itt Sziget-Szent Miklóson van a, nem ott lakom, de ott elmegyek, terén tökölő lakom, a csepelet. Tessék, a kormánynak azt kérem, a kormányt, hogy tessék fölülvizsgálni, hogy hát, ha még helyre lehet hozni üzemeket, van még esetleg olyan üzem, amit újra lehet indítva, segítek. Akkumulátorgyár Budapesten és Százbereken volt, egy kis faluban.
16: Tehát, hogy például legyen modellvasút gyártás Magyarországon is? Erre gondol?
17: Nem Ágnes, én most az igazi vonatra gondolok. Az most csak úgy mondtam, említettem.
16: Értem. Tehát, hogy az a biztos, vissza kell állni a hazai gyártásra.
17: Tehát nézze meg, hogy a dunakezi gyárat újra nézze. Tehát nem, az a Győri van, hogy képzel hol van. Hol van, tehát sorolhatnám estig, hogy milyen, tehát kár volt, nem lett volna szabad ezt elengedni, ez szomorú.
16: Értem, ez valószínűleg már egy másik műsor témája, hogy mit miért engedtek el, és vajon mi az, ami visszaépíthető, ugye itt közben a globalizált világról beszéltünk, hogy vajon mennyire lehet ezzel szembe menni. De nagyon szépen köszönöm Imre önnek is a hozzászólását, és minden kedves hallgatónak, aki írt ma nekünk, vagy felhívott bennünket. A Jó Napot Magyarország mai műsora hamarosan véget ér, de természetesen holnap is telefonálhatnak majd a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint milyen újdonságokat hozhat az ügynökakták megnyitása, illetve hallott arról, hogy hiánybetegségeket okoz okozhat a túlzásba vitt diéta? Erről beszélgethetnek tehát holnap a műsorvezetővel. Én a mai szerkesztő Nagy Katalin, a hangmester Szilágyi Zsolt, illetve az asszisztens López Brigitta és Sebő Tíme a nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Megkezdődik az utolsó csoportkör a VB-n. Dzsudzsák Balázs hosszabbított Debrecenben. Tátrai Dávid is a Juk Dubrovnik vízilabdázója lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros labdarúgó csapata javában készül a következő NB1-es idényre és a Vojvodina elleni Európa Liga selejtezőre. Az együttes kapusa Dibusz Dénes, aki 15 évvel ezelőtt mutatkozott be az élvonalban, úgy fogalmazott, hogy a bajnoki cím visszaszerzése a legfontosabb cél ebben az idényben. A riporter Andrássy Gyula volt.
2: Igazából minden felkészülésnél azért valamilyen szinten új lap kezdődik, és az ember néhány hét pihenés után azért feltöltődve és új energiákkal tér vissza. Az előző szezon eredmények ismeretében meg azt gondolom, hogy nem is kell annál nagyobb motiváció, mint hogy szeretnénk a bajnoki címet visszaszerezni. Ugye volt egy vezetőedző váltás itt a nyáron, úgyhogy most azon dolgozunk gyakorlatilag, hogy olyan csapat futhasson ki a pályára, amilyet ő szeretne látni. Mind a pályán kívül sokat teszünk azért, hogy előre tudjunk lépni, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk.
3: A első felkészülési mérkőzés a Tiszakécskeren az már nagyon jól nézett ki, főleg az első félidei csapatnak a teljesítménye. Ott már esetleg voltak olyan elemek, amiket új elemek is gyakoroltatok már azon a meccsen?
2: Voltak természetesen, igen, olyan mozgások, olyan páros kapcsolatok, olyan játékhelyzetek, amiket már igyekeztünk úgy megoldani, ahogy azt az előtte levő néhány napban gyakoroltuk. Azért őszintén szólva ebbe a két hétben nem sok futball és nem sok taktikai rész volt, inkább ugye a fizikális felkészülés része domborodott ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért nem lehetett olyan sok nagy dolgot várni ilyen szempontból, de tényleg, ahogy említett, és azért látszott az, hogy volt néhány olyan mozgás, olyan megoldás, ami már kifejezetten azt mutatta, hogy azért az a néhány alkalom, amikor ezekkel foglalkoztunk, az nem volt hiába való.
3: Felpörög a naptár, két hét múlva jön az első tét mérkőzés, Vojvodina elleni Európa Liga selejtező, nem megoldhatlan feladat, és sokat se kell utazni. Hogy látod ezt a párharcot?
2: Hát igen, az egyik pozitívum az ez, hogy nem kell sokat utazni. Ettől függetlenül talán ugye a legerősebb ellenféllel kerültünk szembe, és hát egy nagyon nehéz párharcra számítok, úgyhogy tényleg a szerb második kupadöntős csapat ellen azért biztos, hogy komoly erőpróba lesz, és mindenkinek már a legjobbját kell nyújtani ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni. Én azt gondolom, hogy erre egyértelműen képes a csapat, és képesnek is kell, hogy legyen a csapat, hiszen az a célunk, hogy az Európa Ligába, a liga szakaszba odaérjünk, úgyhogy az első állomás és az első ellenfél ugye a Vojvodina lesz, úgyhogy ezt kell megoldanunk.
3: Szigorúan a bajnokságot nézem, lehet más cél, mint a bajnoki cím?
2: Nem, tehát ez egyértelmű, és azt gondolom, hogy most látjuk is, és tapasztaljuk is itt a saját bőrünkön, ugye, hogy mondjuk egy bajnokok ligája selejtezőjéből indulva azért mennyivel ideálisabb és könnyebb tud lenni egy út a liga szakaszba, itt az Európa Ligában tényleg már akár ugye az első-második fordulóban is komoly ellenfelekkel és komoly bajnokságok csapataival tud szembe kerülni az együttes, úgyhogy egyértelmű, hogy a jövőre nézve azt gondolom, hogy a bajnoki cím visszahódítása a legfontosabb ebben a szezonban.
1: Dzsudzsák Balázs hosszabbított a Debrecen NB1-es labdarúgó csapatával. A klub közleménye szerint a csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. A labdarúgó világbajnokságon ma megkezdődik a csoportkör utolsó, harmadik fordulója. A mérkőzéseket egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada játszik egymással a csoport elsőségért. Mindkét csapatnak 4 pontja van, Kanadának viszont 1 pont is elég lenne a csoport elsőséghez. A szövetségi kapitány Jesse March szerint azonban győzelemért lépnek pályára.
4: Azt hiszem, mi edzők és játékosok mind voltunk már olyan helyzetben, amikor elég volt egy döntetlen. De úgy érzem, a legrosszabb út ahhoz, hogy ezt elérd az, ha döntetlenre játszol. Szerintem úgy kell kimenned a pályára, hogy győzni akarsz, aztán majd cserékkel vagy taktikai változtatásokkal megpróbálod úgy alakítani a meccset, hogy a végén jól gyerek ki belőle. A mentalitásunk és a tervünk tehát a győzelem megszerzésére összpontosul.
1: A B csoportban ugyancsak 21 órától rendezik a Bosznia-Hercegovina-Katar párharcot. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport zárófordulójának két mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd. Valamennyi mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A B1 összes Burján Gergely után újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot is. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. Tátrai Dávid így nyilatkozott a klubváltásról.
5: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem azt a pillanatot, amikor a Juk vezetőedzője telefonon megkeresett, hogy szeretné, hogy jövőre a csapatukat erősítsem. Nem volt kérdés a fejemben, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, és ez komoly mérföldkő azértem a karrieremben. Légiósnak állok, igazából nagyon várom a kintöltött pillanatokat, nagyon jó lesz a csapat, és úgy gondolom, hogy az egyéni fejlődésem szempontjából ez egy olyan lépés, amit meg kellett tennem.
1: Akkor már lehetett tudni, hogy Burján Gergely a csapattársad lett, amikor aláírtátok a szerződést, vagy amikor megállapodtatok?
5: Igen, lehetett tudni. Amikor tárgyalásban álltuk a Dubrovnikkal, már kommunikáltunk egymással. Számomra is egy meghatározó pontja volt a döntésemnek, amikor kiderült, hogy Gerivel együtt játszhatok majd. Dubrovnik az egyik, hanem a legnagyobb múltan rendelkező klub Horvátországban. Régebben abszolút a bajnokok ligájában is élvonalban játszottak. Most pedig az a célja a csapatnak, hogy a horvát bajnokságban is mindenképpen a döntőbe bejusson a csapat, és azért lehet majd üzdeni, és mindent azért, hogy a bajnokok ligájába is visszajussunk.
1: Tőled mit várnak? Ugyanolyan szerepkörben számítanak-e rád, mint a BVSC-ben? Szóval erről volt-e már szó esetleg?
5: Természetesen volt róla szó, abszolút univerziális játékosként számítanak rám, ahol éppen a legjobban szükség lesz rám, jobb oldalt, bal oldalt, elő, hátul, minden egyes pozícióba nagyon szívesen játszanék. Cristiano Ronaldónak volt egy nagyon híres interjúja, amivel azt említette, hogy megkérdezte, hogy hol szeretne játszani, jobb oldalt, bal oldalt, és csak annyit választott, hogy hát én csak játszani szeretnék, és ez nagyon mélyen megragadt bennem, és úgy gondoltam, hogy ha lehetőségem lesz egy csapatban játszani, akkor engem sem fog érdekelni, hogy hol fog játszani, csak az érdekel, hogy minél többet játszak, és minél többet hozzátehessek a csapat sikeréhez. Úgy gondolom, hogy ez az a mező, vagy ez az a folyamat, ami most igazán beindította, és nagy dolgokat várok még tőle, de szerintem az egész világ ezen a világbajnokságon.
1: Egy nagyon érzelmes posztban búcsúztál el a BVSC-től, bár kikötötted, hogy ez nem búcsú, csak elköszönsz. Ugye 14 éve ott vagy, ugye? Ott nevelkedtél, tehát azért gondolom, hogy nem volt könnyű ez a váltás.
5: Igen, nagyon mély szálak kötnek a BVSC-hez. Már kisrác koromban is ide jártam, még a régi úszodát is nagyon jól ismertem. Innen származnak a legjobb barátaim és a gyerekkori emlékeim zöme is. Úgyhogy mindenképpen egy komoly váltásról van szó, de úgy gondolom, hogy eljött ez a pillanat a karrieremben és az életem során is.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Merre tovább magyar sport című kerekasztal beszélgetésen, amelyet a Magyar Közgazdasági Társaság szervezett, a résztvevők a Magyarországi Olimpia rendezés kérdésköre mellett a sportigazgatás változásáról, a magyar sport általános helyzetéről, a TAO-ról, valamint a lakosság egészségi jólétéről is beszéltek. Berki Krisztián, a Magyar Torna Szövetség alelnöke így nyilatkozott Kreisz Bálintnak.
6: Várjuk, hogy milyen tervek lesznek, milyen stratégiák lesznek, amire nagyon-nagyon hamar szeretnénk reagálni, mint Torna Szövetség, és rácsatlakozni az adott programokra. Lényegében azt hiszem, a sportszegmense azért van viszonylag nyugodt helyzetben, hiszen az idei költségvetésünk az megvan. Azzal mi tudunk gazdálkodni, és tudjuk a versenyzőknek is a felkészülését, meg a versenyeket finanszírozni, és illetve azokat a dolgokat, amik fontosak egy torna sportág szempontjából. Szóval az idei évünk az megvan, nekünk mindig az a kérdője, mindig az év második fele, vége felé, hogy a következő év az hogy alakul, és milyen finanszírozással kell számolnunk, hiszen a támogatásunknak, az állami támogatásnak köszönhetően nagyon-nagyon sok szakember tudunk foglalkoztatni, olyanokat is, akik mondjuk klubszinten dolgoznak, nem csak válogatott szinten.
1: Szerződést hosszabbított a válogatott Hadobás Zétényel az osztrák jégkorong ligában szereplő FTC Telekom, a 23 éves védő tavaly nyáron érkezett a Ferencvároshoz az amerikai harmadosztályból. Az előző szezonban több sérülés is hátráltatta, így 29 meccsen tudott pályára lépni. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
7: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Fél hat, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
9: Erősödik a hőség, hétvégén csak nem 40 fok várható. Szombattól harmadfokú lesz a hőségriasztás, és eddig a vörös kódot is meghosszabbították.
8: Már jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az ügynökakták megnyitásáról szóló, ma benyújtott törvényjavaslatot.
9: Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezer gyermek nyaralhat az állami támogatással működő programban.
8: Az időjárásról.
9: Jövő hétfőig fokozódik a hőség, holnaptól már száraz idő lesz, nagyon erős UV-sugárzással.
8: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Akár 37 fok is lehet a következő napokban. A nagy meleg miatt hőségriasztás van érvényben, a vörös kód hatáját pedig keddé félig meghosszabbították. A szakemberek most is azt hangsúlyozzák, hogy mindenki tartsa be az ilyenkor szükséges óvintézkedéseket. Kovács Márton összeállítása.
10: Amikor hétvége van, vagy szabadság, lejövünk vízpartra.
11: Sok folyadék, pihenés.
12: Van légkondim, úgyhogy napközben néhányszor bekapcsolom.
13: Mindenki máshogy próbálja elviselhetővé tenni a hőséget. A vízre, a légkondicionáló berendezésre és a vízpartra is szükség lesz, mert az előrejelzések szerint a következő napokban folyamatosan melegszik az idő.
14: Ez még csak a forróság kezdete.
13: Szombattól akár a napi hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Hívta fel a figyelmet Pál Márton meteorológus, aki hozzátette, hogy az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
14: Kevés gomoly felhő képződik majd, ezekből a csapadék elvétve fordulhat elő. Péntekre, szombatra a 33-35 fokból inkább már a 36-37 fokos maximum lesz a jellemző, sőt szombaton már egy-egy helyen 39 fok is előfordulhat, az éjszakák is egyre kevésbé lesznek frissítőek.
13: Péntek éjfélig másodfokú, szombattól keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
15: Ilyen meleggel még eddig nem találkoztunk, az ország nagy részében 29 fok felett lesz a napi középhőmérséklet. Ez a rendkívüli hő mindenkit megterhel.
13: Az idő a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat, a szív- és érrendszeri betegeket veszélyezteti elsősorban, mondta a Krónikának a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Pádi Anna hozzátette, ilyenkor kiemelten fontos a folyadékpótlás, akár a szokásosnál kétszer többet is kell inni. A legjobb, tette hozzá szakértő, ha ásványvizet, gyümölcslevet vagy limonádét iszunk, mivel azonban a sóveszteséget is pótolni kell, a levesek is jó hatással vannak a szervezetre. Kerülni kell azonban a cukros vagy magas koffein tartalmú üdítőket, valamint a tömény alkoholt.
15: Ha elmegyünk, házon kívül vagyunk, vigyünk magunkkal elegendő folyadékot, hogy útközben is tudjunk inni, az UV-sugárzás ellen is kell védekezni. Ha meglátogatunk valamilyen strandot vagy szabad vízfelületet, akkor ügyeljünk arra, hogy felhevült testtel ne ugorjunk be hideg vízbe, hanem fokozatosan hűtjük le a szervezetünket.
13: Nagy melegben romlik a koncentráció, nő a reakcióidő, türelmetlenek, ingerlékenyek lehetnek az emberek. Páldi Anna felhívta a figyelmet arra, hogy hőségben figyelni kell a test hűtésére is. Ezt javasolt vízpermettel, nedveskendővel, langyos zuhannyal vagy lábfürdővel elvégezni. Aki pedig teheti, víz közelben, strandon, vízparton töltse a legmelegebb órákat. Emellett a magas UV-sugárzás miatt javasolt legalább 30-as fényvédőfaktoros naptejjel óvni a bőrt.
15: Ennek a hőhullámnak az egyik következménye a test túlmelegedése, ami hőkimerüléshez, úgynevezett hőgörcsökhöz vezethet, és a végső extrém stádium a hőguta, amikor a szervezetünk hőmérséklete 40 fok fölé emelkedik, és tartósan ilyen magas. Ez egy életveszélyes állapot, itt mindenképpen el kell kezdeni a beteg hűtését, hogyha eszméletén van, akkor itatni kell.
13: A hőség miatt jövő keddig meghoz meghosszabbították a vörös kódot. Ezt a szociális és családügyi miniszter jelentette be közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy figyeljünk egymásra. A rendelkezésnek két célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat.
8: Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. A városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaits Zoltán polgármester.
9: Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése, a rendkívüli hőség és az aszály miatt. A napokban már 69 zalai településen kellett korlátozásokat bevezetni.
8: Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi kórház több épületében.
9: A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas. Az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos.
8: Változtak a fogyasztási szokások a napok óta tartó kánikula miatt. Nőtt az ásványvizek, jégkrémek, gyümölcsök és zöldségek iránti kereslet, mondta a CBA kommunikációs igazgatója.
9: Fodor Attila hozzátette, nem csak az változott, hogy mit vásárolunk, hanem az is, hogy mikor.
16: Azt érzékeljük, hogy a déli időszakban kisebb az üzletek vásárlószáma, mint az átlagos nyári napok esetében, és ezek a vásárlások jellemzően inkább a reggeli, illetve a késő esti órákra tolódtak.
7: Esti krónika.
8: Közös nyilatkozatot adtak ki a visegrádi négyek miniszterelnökei a tegnapi gödöllői csúcs után. Azt írták, visszatértek a gyökerekhez, és megegyeztek abban, hogy a történelmi jelentőségű csoportban minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt. Brieska Dániel összefoglalója.
17: A visegrádi együttműködés országai visszatértek a gyökerekhez, ez olvasható a gödöllői csúcs találkozó után kiadott közös nyilatkozatban. A V4-ek vezetői megegyeztek abban, hogy a történelmi jelentőségű csoportban minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt. Megállapodtak abban, hogy megerősítik az országaik közötti együttműködést, alapul véve a közös érdekeket és a már korábban együtt elért eredményeket.
18: The V4 is back.
17: A visegrádi négyek együttműködése visszatért, ezt a miniszterelnök mondta kedden, miután a V4-es országok kormányfőivel tárgyalt Gödöllőn. Magyar Péter hangsúlyozta, kiemelten foglalkoztak az Unió 7 éves költségvetésével, és egyetértettek abban, hogy annak támogatnia kell a beruházásokat, az infrastruktúrális fejlesztéseket és a versenyképességet. A kormányfő hozzátette, a négy ország erősíteni kívánja együttműködését a digitalizáció, a kutatásfejlesztés és az innováció területén is, valamint szó esett az energetikai folyósók továbbfejlesztéséről is.
18: Egy olyan visegrádi négyes együttműködést szeretnénk építeni, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni. Egy olyan visegrádi négyet, amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalba. Talán nem kell önöknek elmondanom, hogy Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. A gazdasági teljesítményünk, az ipari kapacitásunk, az innovációs potenciálunk, a képzett munkaerőnk jelentős értéket képvisel egész Európa számára.
17: A találkozón Robert Fico, a V4-ek soros elnökségét júliustól betöltő Szlovákia miniszterelnöke ismertette a következő hónapokra vonatkozó terveiket. A július 1-ével induló szlovák elnökség négy pillérre épül. Az első az unió versenyképességének erősítése. Közös álláspontot szeretnénk képviselni a 2028-ban kezdődő új uniós költségvetés kérdésében is. A közös agrárpolitika és a kohéziós politika megőrzésében is nagyon közel áll egymáshoz a V4-ek álláspontja. a regionális különbségek felszámolását pedig nem szabad szembeállítani a versenyképességgel. Donald Tusk, lengyel miniszterelnök kijelentette, a V4-ek az egyik legnagyobb hatalom lesz. Minden azon múlik, hogy visszatérjenek ahhoz, ami sok évvel ezelőtt működött közöttük, a kölcsönös bizalomhoz és lojalitáshoz. Andrej Babis, cseh miniszterelnök is egyetértett abban, hogy a V4-ek jelentik Európa jövőjét.
19: El tudnak érni eredményeket a V4-es országok is.
17: Ha már négy miniszterelnök egyetért egy témában, az jelentős szavazóerőt jelent az Európai Tanácsban. Erről beszélt a Migráció Kutatóintézet elemzője. Gönczi Róbert azt mondta, a közép-európai régió egyre jobban felértékelődik, a V4-et ezért konkrét együttműködések mentén kell újraépíteni.
19: Látunk egy járműipari szembenállást Nyugat-Európában, aminek otthon tud adni a közép-európai régió. Védelmi együttműködés, nagyon fontos számunkra a kohéziós forrásokban, a korábban említett együttműködés, illetve egy olyan újra definiált közép-európai kulturális front, ami mentén meg tudjuk azt állapítani, hogy igenis egy megújulásra képes szövetség vagyunk, ami nem egy EU alternatívaként képzeli el magát, hanem egy sikeres együttműködési platformként.
17: Az elemző szerint az együttműködést más közép-európai országokkal is érdemes szorosabbra fűzni, például a mezőgazdaság területén. Mint mondta, ezzel még inkább ellensúlyozni lehetne azt a nyugat-európai nyomást, amellyel a régió 2004 óta szembenéz.
8: Magyarország megakadályozta, hogy egységes álláspontot rögzítsen az Unió Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. A Politikónak nyilatkozó uniós diplomaták szerint Budapest késlelteti azt a kulcsfontosságú lépést, amely Ukrajna uniós tagságának előmozdításához szükséges. Vagyis Magyarország nem járult hozzá, hogy újabb tárgyalási fejezeteket nyissanak meg. Magyar Péter miniszterelnök viszont emlékeztetett, hogy a múlt héten is elmondta, Magyarország nem támogatja a gyorsított csatlakozást. Ambrus Róbert összefoglalója.
20: Megvitatunk öt újabb, nagyon fontos és történelmi lépést Ukrajnának, az öt további fejezetet. Ezt mondta Volodymyr Zelenszkij a múlt heti uniós csúcsra érkezve. Arra utalt az ukrán elnök, hogy reményei szerint hamarosan az összes csatlakozási fejezetet megnyitja Brüsszel. Kedden az ukrán és a német külügyminiszter egyeztetett. Andrij Sibiha azt írta, érintették Ukrajna csatlakozását, szerinte Brüsszelnek meg kell nyitnia az összes csatlakozási fejezetet.
21: Mi kiállunk az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
20: Magyar Péter viszont nem ért egyet azzal, hogy az első fejezet megnyitása után ennyire felgyorsuljanak a csatlakozási tárgyalások. A kormányfő a múlt héten Brüsszelben arról beszélt, Ukrajna nem kaphat más elbírálást, mint a tagságra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
21: Mivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk.
20: A Politikó közben már arról ír, hogy az uniós tagállamok levélben akartak közösen kiállni Ukrajna csatlakozása mellett, ezt azonban Magyarország megakadályozta. A levelet az Európai Bizottság és az Európai Tanács kapta volna meg. A brüsszeli lap hozzáteszi, Kijev célja az, hogy heteken belül megnyissák az összes tárgyalási fejezetet. A 444 is megírta a Politikó értesüléseit, cikkükhöz aztán Magyar Péter is hozzászólt. A miniszterelnök azt írta, világosan elmondta a kampányban és elmondta a múlt héten is, nem támogatják a gyorsított csatlakozást. Magyar Péter szerint erre kaptak felhatalmazást a választóktól, Magyarország pedig nincs egyedül az álláspontjával. Brüsszel egy hete nyitotta meg az első csatlakozási fejezetet Ukrajnával. A magyar kormány már ezt is feltételekhez kötötte. A kárpátaljai magyarok jogainak rendezésére tett ígéret kellett hozzá. Kijev vállalásai az uniós csatlakozási dokumentumokba is bekerültek.
21: Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban.
20: Éppen 4 éve, 2022. június 23-án kapta meg Ukrajna a tagjelölti státuszt. Egy felmérés szerint az ukránok többsége a korrupciót tartja a csatlakozás legnagyobb akadályának. A megkérdezettek 19%-a gondolja úgy, hogy Ukrajna 5 éven belül csatlakozhat az Unióhoz, 41% szerint viszont ez 10 évet is igénybe vehet.
8: Az elmúlt éjszaka is voltak halálos áldozatai az orosz dróntámadásoknak Ukrajnában, az ukrán válaszcsapások pedig egyre nagyobb károkat okoznak Oroszországban. Részletek Iváncsi Attilától.
22: A kelet-ukrajnai Harkiv és Dnyipropetrovszk megyében 4 halálos áldozata és mintegy 30 sebesültje van a legújabb orosz dróntámadásoknak. A közép-ukrajnai Krivij Rih városában 3 helyi civil halt meg, 20-an megsebesültek. A déli Zaporizsjában benzinkút, Szumiban pékség, Poltavában gyárépület égett ki. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai után áramellátás nélkül maradt a mintegy félmilliós Szevasztopol, a Krímfélsziget legnagyobb városa. 15 oroszországi megyében akadozik a lakosság üzemanyagellátás. Korlátozásokat is bevezettek. Miután az ukrán fegyveres erők az elmúlt hetekben folyamatosan támadták drónokkal a legnagyobb oroszországi olajfinomítókat. A kijevi sajtó közben arról ír, Washingtont meglepte, hogy az ukrán hadsereg milyen jelentős károkat tud okozni Oroszországnak. A Pravda szerint az ukrán válaszcsapások rámutattak Oroszország sebezhetőségére, ami arra is hatással lehet, hogy az Egyesült Államok engedélyezze a nyugati rakéták ukrajnai gyártását.
2: Írásbeli kérdéssel fordul a Fidesz európai parlamenti delegációja az Európai Bizottsághoz. Azt szeretnék tudni, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalásokon feltételként szabták-e azokat a döntéseket, amelyeket a kormány az elmúlt hetekben meghozott.
9: Demeter Csaba, az ellenzéki párt EP képviselője azt mondta, szerintük például a kamatstop vagy a védett üzemanyagár kivezetése egyaránt megszorítás.
3: Ezek a bizottsági követelések és ezek a kormányzati döntések több millió magyar ember életét érintik, így joggal várnak, joggal várunk részletes tájékoztatást arról, hogy pontosan mi is szerepel az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodásában, és ennek következményeként milyen megszorító döntések várhatóak még.
2: Benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot. A Tiszás Mellétei Barna Márton indoklása szerint teljes körűen felül kell vizsgálni a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyagot. Ambrus Róbert összeállítása.
20: Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a Mellétei Barna Márton által kedden benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása. A most benyújtott javaslat szerint felülvizsgálják a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló összes 1990. február 14-e előtt keletkezett pártállami iratot. Bevonják a munkába a korábban ilyen kutatásokat végző szakembereket. Létrehoznak egy tanácsadó bizottságot, ami javaslatokkal segíti a felülvizsgálati tevékenységet. Ennek 11 tagja lesz, akiket határozatlan időtartamra nevez ki a kormány. A bizottság elnöke és 4 tagja a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, vagy más nemzetbiztonsági gyakorlattal, szakismerettel rendelkező személy lesz. A törvényjavaslat szerint szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata. Vállaltuk, megcsináljuk, évtizedes adósságot törlesztünk ezzel, írta a Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök április végén jelentette be, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én hozzák nyilvánosságra az aktákat. A kormányfő erről beszélt Nagy Imre újratemetésének emléknapján is a parlamentben.
4: A Magyarországgyűlés 36 éves hiányát és tartozását mi most jóvá tesszük. Még az október 23-ai nap előtt az 56-os forradalom kitörésének 70. évforduló előtt, és nyilvánosságra fogjuk hozni, betekinthetővé tesszük az ügynök aktákat.
20: A törvényjavaslatot már jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte. Már a rendszerváltást megelőző tárgyalásokon előkerült az ügynökakták megnyitásának kérdése. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a nemzeti kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. Később a két párt újra követelte az akták megnyitását, miután kiderült, hogy a belügyminisztérium továbbra is figyeli az ellenzéki pártokat. Az ügynökakták kérdése 2002-ben azzal került újra a figyelem középpontjába, hogy kiderült, az akkori miniszterelnök Medgyessy Péter kémelhárítóként dolgozott a Kádár korszakban. 2010 után többször került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
2: A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két Tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint az idei nemrég véget ért 2025

0: teljesítményének mérésére. Az új tér legyen elfogadott és szakmailag megalapozott. Továbbá legyen kialakítva az a támogatás az igazgatók számára, amelynek segítségével jól és hatékonyan tudják kihasználni a majdani értékelési és visszajelzési rendszer adta lehetőségeket.
1: A választási időszakban és az azt megelőző két évben inkább az országos politika volt előtérben, de ez most változhat, mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője a közmédiának.
2: A párt mai háttérbeszélgetése előtt Szepesfalvi Anna arról beszélt, most adott a lehetőség, hogy ismét közvetlenül a várost érintő ügyekre koncentráljanak.
3: Fél éves költségvetést fogadtunk el a Tisza pártnak a fővárosi frakciójának a kérésére, mert ők azt mondták, hogy ugye, hogyha áprilisban megtörténik, ami megtörtént és kormányváltás van, akkor itt igazából egy teljes újragombolása lesz a költségvetésnek, hiszen források bővülni fognak, és rendeződik a kapcsolat a kormányzat és a főváros között, és ez anyagilag is megtörténik. Ehhez képest azt látjuk, hogy ez nem történt meg. Feszültség van, halogatás van, úgyhogy gyakorlatilag hiába fogadtuk el ezt a fél éves költségvetést, ugyanezek mellett az elvek mentén tudjuk csak a következő fél évben folytatni.
1: Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint a magyar euró bevezetéséről szóló kormányzati terv azt az üzenetet közvetíti a pénzpiacoknak, hogy a kabinet célja egy megfontolt és fenntartható gazdaságpolitika kialakítása.
2: Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az Európai Bizottság küldöttsége pénteken Budapestre érkezik, hogy az uniós fizetőeszköz bevezetéséről tárgyaljon a kormány tisztviselőivel. Hangsúlyozta, az euró mellett szól, hogy megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet, csökkenti az árfolyam kockázatot, valamint hozzájárulhat az árstabilitás és az alacsony infláció fenntartásához. Hátránya viszont, hogy mérséklődhet a jegybank mozgástere a monetáris politikában.
4: Megfigyelhető, hogy az euró bevezetése utáni első időszakban azért például a kiskereskedők részéről lehet nyomás az árak emelésére, ha bár ez azért nagyon szabályozott, és sokan úgy élhetik meg valóban ez egyén szintjén, hogy növekednek az árak. Ezért azt érdemes mindig figyelembe venni, hogy hosszabb távon mi történik a gazdasággal, az árak hogy tudnak esetleg egy rövidebb emelkedési átmeneti időszak után visszakorrigálni, és mi lesz a versenyképességgel. Erre rossz példa Görögország, sok kihívás elé néz most Szlovákia, de egyébként a szlovén gazdaság pedig tulajdonképpen merített az euró bevezetéséből.
1: Észtországban kiválóan teljesített a magyar kontingens a NATO egészségügyi gyakorlatán. Víg András összeállítása.
5: A világ legnagyobb teherszállító repülőgépe landolt vasárnap a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A 150 tonna teherbírású Antonov 124 a Magyar Honvédség egészségügyi szolgálatának eszközeit, köztük egy komplett tábori kórházat és egy mobil laboratóriumot szállított haza Észtországból a NATO kéthetes 30 nemzet részvételével megtartott nemzetközi katona egészségügyi gyakorlatáról. Az eseményen Magyarországot egy csaknem 80 katonából álló kontingens képviselte. Az egységnek az volt a feladata, hogy tábori körülmények között lássa el a folyamatosan nagy létszámban érkező sebesülteket. A gyakorlat szervezői műsebekkel, művérrel, sőt egy operálható szilikonbabával is igyekeztek minél hitelesebbé tenni az amúgy is mostoha körülményeket. Mondja Csábi András orvos alezredes, a ROL 2 kórház sebészeti részlegének vezetője.
6: Komplex egészségügyi gyakorlat volt, főleg a multinacionális együttműködés egyében a NATO-n belül, hogy több náció hogyan tud egymással dolgozni, hogyan tudjuk koordinálni a sérült ellátást, hogyan tudjuk a kapacitásokat felosztani, hogyha valaki szűkében van személyi állománynak vagy anyagi dolgoknak, akkor hogy tudjuk egymást kisegíteni, hogy menjen minél flottabbul a kommunikáció.
5: Az észtországi gyakorlat tapasztalatai alapján a NATO minősíteni tudja az egyes országok katona egészségügyi szolgálatait, és fel tudja mérni az együttműködés színvonalát. A magyar kontingens csak dicséretet kapott, mondja Bús Ádám alezredes, a kontingens parancsnoka.
7: Értékesem szerint a kontingens kiváló teljesítményt nyújtott, ami megmutatkozott abban is, ahogy a NATO ellenőrök, a Medeval team nyilatkozott róluk. Minden szegmensében a ROL 2 tábori kórháznak a maximális teljesítményt nyújtották. Folyamatosan kisebbségparancsnoki feladatokat láttak el. Multidomain komplex környezetben én azt gondolom, hogy mindenképpen sikeresnek mondható a gyakorlat.
5: A felszereléssel egy időben a Magyar Honvédség Airbus A319-esének fedélzetén megérkeztek Kecskemétre a NATO gyakorlaton részt vett magyar katonák is.
1: Megalakult a katolikus karitász

0: Mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak.
1: A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt.
0: Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után.
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az intézkedés a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Lincmajer Szilvia hangsúlyozta, a jövő héttől érvényes változás a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, azonban az árakra már most is hatással lehet.
2: Dömping mennyiségben rengeteg csomag jön hozzánk is, tavaly 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra, és nekünk is voltak ellenőrzéseink. Egy nap a kiemelt napokon 3-500 csomagot vizsgált át a NAV, és ezek általában 40-60%-ában talált valamilyen fogyasztóvédelmi, illetve jellemzően hamisított terméket ezekben a csomagokban. Tehát itt a fogyasztóvédelem, a kereskedők védelme, emiatt fontos valamilyen változást bevezetni ebben, és ez az első lépés.
0: Továbbra is vizsgálják a Szimva-patak elszíneződésének körülményeit. A jelenlegi információk alapján a vízbe került anyag emberre nem veszélyes, közölte Miskolc város aljegyzője.
1: Nagy Boglárka elmondta, hogy a vízfolyás a miskolci Tatár utcai fűtőmű egyik gőzfejlesztő kazánjának karbantartási munkájának következtében színeződött el. Hozzátette, a polgármester elrendelte az eset teljes körű kivizsgálását.
3: Azonnali hatállyal kérte a MIHÖ ügyvezetőjét, hogy részletes tájékoztatást adjon a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló ilyen eset a jövőben ne forduljon elő. A színvába beömlő csapadékcsatorna szakasztól egészen a szennyezettség forrásáig gondoskodtunk a csatorna teljes keresztmetszetének átmosásáról, tisztításáról, egyidejűleg a csatornába a leülepedett anyag eltávolítására is sor került.
0: Több mint 40 ezer gyermeknek nyújtanak gondtalan kikapcsolódást a nyári Erzsébet táborok augusztus végéig.
1: Általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élők, nevelőszülői hálózatból érkezők, tanodásdiákok, valamint külön turnusokban családok is részt vehetnek a programban. Zánkán, Fonyodligeten, Zalaszabaron, az erdélyi Erzsébet táborban, illetve a Bács-Kiskunvár megyei Ágotafalván üdülhetnek a gyerekek. A szervezők állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést, az utazást. A családoknak ez mindössze 1000 forintba kerül, számolt be a részletekről Darabánt Judit, az Erzsébet táborokat szervező, Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány sajtófőnöke.
4: A táborok filozófiájának a középpontjában az élményszerzés, az élménynyújtás áll. A kulturális szórakozás és a kikapcsolódás, ez a fő jellemzője az Erzsébet táboroknak, de emellett élménypedagógiára épülő indirekt tanulás és kompetenciafejlesztés is szerepet kap.
5: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint busszal ütközött egy motoros a 4-es főúton, a 226-os kilométernél Nyíregyháza felé a kanyarodó sávot lezárták. Mentenek egy teherautót az 54-es főúton a 77-es kilométernél, a félút pályát lezárták.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Jó napot kívánok! Egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni a fővárosban a Margit hídon Pest felé a szigeti lehajtó előtt. Baleset nehezíti a haladást mindkét irányban a budai alsó rakparton, a Zsigmond tér vonalában, ahol csak a fél útpálya járható. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória előtt, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Margit körúton mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
7: Jó napot kívánok! Éjszaka derült idő várható, és holnap is folytatódik a derült napos időjárás. Csak a középső ország részben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék már nem valószínű. A minimum általában 15 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, belvárosokban melegebb lehet az idő. A csütörtöki maximum már 31 és 37 fok között várható. Mráz Anna, Hungaromet.
0: Az esti krónika ezzel véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Seres Bea, Rozbora Zoltán és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Itt a Kossuth Rádióban hamarosan 18 órakor rövid egyperces hírösszefoglalót hallhatnak, majd a Határok nélkül műsora szól, fél héttől pedig a Nap kérdését hallgathatják meg. Híreinket megtalálhatják az interneten is, a www.hirató.hu weboldalon, ahol folyamatosan frissülnek az információk, az elhangzott műsorokat pedig megtalálják a mediaclick.hu-n. Viszont hallásra.
8: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 18 óra, hírek röviden. Erősödik a hőség. Hétvégén csak nem 40 fok várható. Szombattól harmadfokú lesz a hőségriasztás, és keddig a vörös kódot is meghosszabbították. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot. A tervezetet már a jövő héten megtárgyalhatják a képviselők, miután a miniszterelnökséget vezető miniszter ismét rendkívüli ülést kezdeményezett. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezer gyermek nyaralhat az állami támogatással működő programban. Az időjárásról jövő hétfőig fokozódik a hőség. Holnaptól száraz napos idő lesz, nagyon erős UV-sugárzással.
8: Műsorajánlat.
9: Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is szélsőséges az időjárás. Fagy és szárazság keseríti a magyar gazdák életét, ráadásul a kereskedelem globális konfliktusok miatti átalakulása tovább nehezíti a helyzetüket. Ahhoz, hogy versenyben maradjanak a világpiacon, nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel tudnak érvényesülni.
8: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
10: Az EU Observer egyik közelmúltbeli kutatása azt mutatta ki, hogy az összes Európai Uniós ország közül a románok a leginkább Amerika pártiak. Ez egy nagyon komoly politikai tőkét jelenthet annak a román pártnak, amelyik az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tud kialakítani, és jelenleg ez úgy tűnik, hogy az AOZS.
11: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaclicken és a YouTube-on.
8: Határok nélkül Szerdati Fannival.
12: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Határon átívelő együttműködés. A megújuló energia használatára ösztönöznek Temesváron.
13: Az egész befektetés, meg a műhelyekben is az a lényeg, hogy a gyerekek is, és valamilyen szinten a szülői közösség is általuk kicsit jobban átlássák azt, hogy hogyan is lehet energiahatékonyá tenni egy otthont, vagy egy épületet, és hogyan lehet védeni ezáltal végül is a környezetet.
12: Egy labdarúgó torna, ahol biztos a magyar győzelem. Megtartották a 10. székely magyar utánpótlás labdarúgó tornát.
14: A pályán ellenfelek a gyerekek, de a pályán túl pedig egy nagyon fontos értéket próbálunk itt képezni, és az elmúlt 10 év az azt bizonyítja, hogy volt értelme, volt jelentősége, és van értelme a jövőben is megszervezni a székely magyar utánpótlás labdarúgó tornát.
12: És most jöjjenek a részletek. Az intézményi épületek felújítása révén, valamint szemléletformáló rendezvények által kívánja ösztönözni a megújuló energia használatát az a határon átívelő együttműködés, ami az Ásotthalmi Önkormányzat, a Temesvári Várbástya Egyesület és a Bartók Béla Líceum részvételével valósul meg. Az Interreg Románia Magyarország program által támogatott projekt összértéke megközelíti a 2 millió eurót. A temesvári magyar házépületén már javában zajlanak a munkálatok. Erről, valamint a projekt egyéb temesvári megvalósításairól elsőként Kása Zsoltot, a Várbástya Egyesület ügyvezető igazgatóját kérdezte Lehőc László.
15: A Várbástya Egyesület energiahatékonysági felújítást végez a Magyar Ház épületén, hol tartanak most ezek a munkálatok. Kása Zsolt, a Várbástya Egyesület ügyvezető igazgatója.
16: A munkálatok egy teljes energetikai felújítása a temesvári Magyar Háznak. Korszerűsítjük a fűtési rendszert, egy hőszivattyús rendszert fogunk beépíteni, amely azt is megoldja nekünk, hogy nyáron hűvösen tartsa az épületet, télen pedig fűtjön. Ehhez még felszerelünk napelemeket is, amivel reméljük, hogy tudjuk csökkenteni a Magyar Ház energia igényeit, és ezzel tudjuk csökkenteni végül is a számlákat is.
15: Mi történt mostanáig a projekt keretében?
16: Kiírtuk a közbeszerzésre szükséges procedúrákat, és aláírtuk a szerződést, és megkezdjük a felújítást. Mi még ezen kívül képzéseket fogunk tartani civil szervezeteknek. Azt próbáljuk elérni, hogy mindenki figyeljen oda nem csak az energiahasználatra, hanem az újrahasznosításra is, tehát hogy a civil szervezetek is próbáljanak minél jobban ezzel a témával foglalkozni.
15: Hogyan folytatódik ez a projekt a Magyar Ház felújítása terén?
16: Kicserélik a fűtőelemeket, ez az első lépés, és felszerelik a tetőre a napelemeket, majd utána pedig beállítják a hőszivattyúkat, elkészül a kazánház, és ha minden jól megy, akkor november 1-től már ez a rendszer fog fűteni a Magyar Házba.
15: Azt elmondhatjuk, hogy a nehezén túl vannak?
16: Igen, elég sok problémánk volt a Műemlékvédelmi Hivatalnak az engedélyével. Ugye ez nem építésengedély közeles munkálat, de viszont a Magyar Ház egy műemlékvédelmi zónába található, és ezért nagyon nehéz volt beszerezni az engedélyeket. Az RMDS segítségével tudtuk ezt megoldani. Így is az egyik problémánk az, hogy csak a tető 25%-ára lehet napelemet telepíteni. Mi azt szerettük volna, hogy a tető 50%-ára telepítsünk napelemeket, azzal egy még nagyobb energiai függetlenséget lehetett volna elérni, de reményeink szerint így is a nyári hónapokban a Magyar Ház energiaigénye meg lesz oldva, így csak télen kell majd villanyszámlát fizetni.
15: A temesvári Bartók Béla Liceum részéről a projekt felelős Simon Fiarkai Gabriella. Mi az, ami az iskolában történik?
13: Ebben az elmúlt tanévben, ugye a 2025-26-os tanévben, ami mondjuk egy fő tevékenysége ennek a pályázatnak, ez a Valkai Előd által vezetett műhely munkák, amikben a gyerekek megismerhették a különböző módokat, amikkel lehet energiahatékonyan tartani otthon bármit, és az iskolai épületébe is mindenféle méréseket végeztek, napelemet építettek. Aztán most nyárára tervezzük, hogy kicseréljük az összes fűtőtestet, feljavítjuk az új lépcsőházat itt oldalt, amelyik van az iskola épülete mellett. Ott az ablakok ki lesznek cserélve, meg lesz erősítve az egész szerkezet. Akkor itt középen is a fő lépcsőház ugyanígy az ablakok ki lesznek cserélve. A lámpák is, amik ilyen régi típusú lámpák ezek is, és napelemek lesznek téve az iskola épületére.
15: És mindez az energia takarékosság jegyében.
13: Igen, igen. Szóval ez az egész befektetés, meg a műhelyekben is az a lényeg, hogy a gyerekek is, és valamilyen szinten a szülői közösség is általuk kicsit jobban átlássák azt, hogy hogyan is lehet energiahatékonnyá tenni egy otthont, vagy egy épületet, és hogyan lehet védeni ezáltal végül is a környezetet.
15: Milyen foglalkozások voltak a projekt keretében a Bartók Béla Liceumban Valkai Előd?
17: Vállaltuk, hogy a diákoknak tartunk egy ilyen tudatosító, tájékoztató jellegű foglalkozást energia témában, újrahasznosítás, megújuló energiák. Erre két aktivitást találtunk ki, az egyik egy ilyen napelemes építgetős valami volt. A lényeg az volt, hogy energiát nyerünk a napelemek segítségével, azt valamivel átalakítjuk, és aztán tároljuk.
15: Ezt maguk a gyerekek készítették el?
17: Igen, megvoltak az alkatrészek, és ők kellett összerakják. Nagyon élvezték.
15: És a másik mi volt?
17: A másik egy ilyen méricskélős tevékenység volt. Kaptak egy ilyen energiafogyasztás mérő gyakorlatilag, amit a konnektorba lehet dugni, és akkor otthon lehet vadászni az energiazabáló eszközöket. Ez volt a cél vele.
15: Mi a legfontosabb, amit a diákok ettől a programtól kaptak?
17: Az, hogy valamit összeraktak ők, és működik a végén. Ez volt a lényege szerintem.
12: Első alkalommal szerveztek közös szakmai napot a kárpátaljai keresztyén pedagógusok számára. A rendezvényt a Kárpátaljai Református Egyház tanügyi bizottsága kezdeményezte, amelyre óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és a gyermekek nevelésében résztvevő szakemberek érkeztek Kárpátalja különböző részeiről. A szakmai nap arra kereste a választ, hogyan lehet a gyermekeket a mindennapokban nem csak ismeretekkel, hanem figyelemmel, megértéssel és biztonságot adó kapcsolatokkal is támogatni. Részletek Iváncsik Attillától.
18: A Szentírás iránymutatást ad a gyermekek nevelésében, az Isten igéjében rejlő örök értékeket, a tanároknak és a szülőknek is tovább kell adniuk a fiatalabb generációknak. Hangsúlyozta Zálfábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke.
19: Nem a lexikális tudás formálja a jellemet, hanem az, amit az ember átél, tehát az érzelmi világán keresztül formálódik az ember. Ezért nagyon fontos, hogy a Szentírás alapján, az Ószövetség és az Újszövetség alapján neveljük újra és újra a ránk bizottakat. Valamikor ez divatos, valamikor nem divatos, de az egyháznak az a küldetése, hogy az örök értéket, az Isten igéjét ismertesse meg az emberekkel. A bibliai történet az első részétől az utolsóig, azt úgy adja át, hogy abból mindazt, ami az életünket formálja, a lelkünket, a jellemünket formálja, a lelkiismeretünket érzékenyé teszi, az hasznosítható legyen. Ez a mai nap is azért lett megszervezve, hogy azok a pedagógusok, akik egyházi és állami intézményekben dolgoznak, Isten eszközei legyenek, hogy jobbá tegyék a világot.
18: A Kárpátaljai Keresztény Pedagógus Nap fő előadója Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató volt.
20: Itt mindenkinek dolga van, az otthonnak is, és a pedagógusoknak is, és aki, hogy úgy mondjam, éri a gyereket, az adjon neki az érzelmi intelligenciából, mert ez lesz az, ami a tudását egyáltalán alkalmazni tudja, vagy fel tudja használni. Másrészt pedig az érzelmi intelligencia a döntéseknek az alapját fogja szolgálni. Tehát hiába tud bármennyit is egy felnőtt, vagy egy kisgyerek, vagy egy nagyobb gyerek, nem fogja tudni használni, nem tudja alkalmazni. Másrészt pedig az érzelmi intelligenciához olyan készségek tartoznak, mint az együttműködés, a vezetés, a humor, a kreativitás, a haragkezelés, a kritikának a befogadása, elfogadása, a önértékelés, önbecslés, és így sorolhatnám még, tehát az, hogy érzékeljük azt, hogy ez az emberi léthez, tehát nem csak a személyes boldogulásunkhoz, hanem a munkaerőpiaci készségeknek is ez a legnagyobb területe. Egyszerűen nincsen szakmai és emberi boldogulás, érzelmi intelligencia nélkül.
18: A folyamatosan változó digitális környezet a gyermekek és a pedagógusok együttműködésére is hatással van. Egyre fontosabbá válik, hogy a nevelők megértsék a fiatalok világát, és megtalálják a kötődési pontokat, hangsúlyozza Márkus Julianna pedagógus.
21: Lehet, hogy sok mindent tudok úgymond intellektuális téren, vagy sok mindent megtanultam már, de az elmúlt két napban hiszem, hogy nincsenek véletlenek, mert az érzelem jött előtérbe, hogy érzelmileg elég intelligens vagyok-e, és rá kellett jönnöm, hogy nem. Tehát az, hogy az érzelmeinken keresztül, és a gyerekeket is az érzelmeiken keresztül kell megérinteni, ezek most nagyon fontossá váltak a számomra, és ez a mostani szakmai nap ebben erősített meg, hogy a gyermekek lelkét kellene megérinteni az oktatásban, a gyermekeknek az érzelmi világát kellene fejleszteni, mert sajnos a digitális kultúra fejlődése az nem hozta magával az érzelmi kultúra fejlődését. Szakmailag mi fejlődjünk, és ezáltal ők is érzelmileg fejlődni tudjanak.
12: Székelyudvarhelyen irodalmi nyomozással, múzeumi kincskeresővel és írói naplók részleteinek ismertetésével várták a látogatókat a múzeumok éjszakáján. A Küküllőparti városban két helyszínen zajlottak a programok. A Házrezső Múzeumban, illetve a Jézus Szíve Kápolnánál. Az eseményről Geréb Krisztina küldött tudósítást.
22: Ott van kettő ló, ott vannak fák, ott van két kesztyű.
23: Fordulj el erre, mit látsz?
22: És ott meg van egy patak.
23: Igen, és egy vízimalom, igaz?
22: Igen.
24: Milyen világban van most a kislány?
23: Jakab Réka vagyok, az Edunium Egyesülettől. Ezen a BR szemüvegen Bolyai Farkas szekér lakának a rekonstrukcióját a lehet látni. És egy ilyen patakparton, egy vízimalom mellett, mert hogy Bolyai Farkas ezt a szekér lakót arra használta, hogy ezzel a marospartra, illetve a vízimalomhoz ment ki pihenni, gondolkozni. Ez egy berendezett szekér volt, tehát igazából olyan, mint most, ahogy a lakókocsit elképzeljük, volt benne konyha, volt benne ágy, egy ilyen fedett szekér volt, csak a lovak húzták. Nem maradt fenn ebből, ez egy rekonstrukció.
25: Zajzon Zsuzsanna. A Bolyai műhelyben állunk jelenleg, ezt az Edunium Egyesület
2: hozta létre. Marosvásárhelyről jöttünk el a múzeumok éjszakája ide udvarhelyre, hogy a bujaiak sokszínűségét bemutassuk. Úgy gondoltuk, hogy ez alkalommal bujai farkasról hozunk el érdekességeket, hiszen nagyon sok újszerű dologgal foglalkozott. Itt lehet a gyümölcstermesztéstől, az orvosláson keresztül, a kályhaépítésig, a szekérlakról, az irodalomról mesélni, és pontosan ezért itt megtalálható bujai műhelyben az irodalommal kapcsolatos néhány ismertebb gondolat. Elhoztuk a kályháját, amely a jelenleg is a Marosvásárhelyi Teleki TK-ban található, és azt multimédiásan meg lehet nézni. Az a célunk, hogy mindenki, aki egyszer a bujai műhelyben megfordult, a bujai nevet ismerje, és néhány olyan érdekességet, amit talán, ha el is vetettük a magot, és a későbbiekben érdekli, akkor tudja, hogy hol nézhet utána.
3: Hogy látja, hogy egy 18. századi polihisztor, vagy kettő, hogyan lehet őket közelhozni a ma emberéhez, milyen eszközökkel?
2: Mi elsősorban a multimédiára alapoztunk, hogy muszáj tartani a lépést a mai ember érdeklődési körével, viszont nagyon fontos az, hogy mindig meglegyen a megfelelő tudományos háttér, és arra alapoztunk. Így például a műhelyben található egy gramofon, ami azt az időt idézi fel, amikor talán alkottak a bujaiak, ugyanakkor egy 3D nyomtató is, ami már a mai világot jelképezi. Pontosan azt mutatja, hogy térben hogyan lehet nyomtatni, amin ugye térben kezdett el gondolkozni Bolyai János, és mi egy időkaput hozunk létre a gramofon és a 3D nyomtató között.
4: Egyedemese kolozsvári irodalomtörténész saját szemüvegén át nyújtott betekintést Füst Milán, Móricz Zsigmond vagy Benedek Elek napló részleteibe.
5: Ego dokumentum, az énről szóló dokumentum, de hát nem kell a szavak egérfarkába kapaszkodni. Ez is arról szól, hogy az emberek valamire használják az írást.
4: Miklós Zoltán, a Házrezső Múzeum vezetője.
6: Székelyföldi múzeumok a magyar muzeológiai hagyományt követik, és lassan másfél évtizede, hogy a székelyföldi múzeumokban, implicit módon a Székelyudvarhelyi Múzeumban is múzeumok éjszakáját szervezzük. Ez egy olyan kulturális kapcsolat az itteni múzeumok és az anyaországi múzeumok között, amely megelőzte azt, hogy Romániában is hagyománya lett a múzeumok éjszakájának.
4: És nem csak ez a kapcsolat, például a Petőfi Irodalmi Múzeumnak van egy tárlata, de hogy nagyon gyakori az olyan kiállítások, amik az anyaországból érkeznek.
6: Mi a partnerségekben hiszünk, és főként olyan kisebb intézmény, mint például a Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum is. Azáltal tud igazán változatos és izgalmas kiállításokat prezentálni a látogató közönsége számára, hogy megmozgatunk évente több olyan kiállítást, amely budapesti vagy magyarországi más nagyobb intézményekben került összeállításra. És az a fajta jó kapcsolat, amely szakmai és igazából személyeken túlmutató és kulturális diplomáciával jár együtt, az, hogy a kulturális termékek, de legfőképpen kiállítások helyszínt cseréljenek, vándoroljanak, és azok az udvarhelyi székelyföldi látogatók, akik nem jutnak el egy Petőfi Irodalmi Múzeumba, vagy Magyar Nemzeti Múzeumba, vagy éppenséggel most a Magyar Vendéglátóipari Múzeumnak a kiállításán vagyunk itt a Kövi Pál kiállításban, akkor igenis itthon, hazahozva ezeket a kiállításokat részesüljenek az élményből.
12: 8. alkalommal tartották meg a Szent Ivánéi Fesztivált Nagyszalontán. A kulturális esemény sorozat elindítását Arany János Shakespeare fordítása ihlette, amelynek eredeti kéziratát az Aranypalotában őrzik. A Szent Ivánéi Fesztivál szervezői arra törekednek, hogy a Nagyszalontán élő magyar közösség olyan kulturális csemegékből kapjon ízelítőt, amely csak ritkán elérhető a városban. Ionescu Nikolett összeállítása.
25: Ez a Szent Ivánéi álomnak az eredeti kézirata, hát a múzeumunk egyik legértékesebb darabja.
4: Mutatta be a különleges erekét Mihálka Nándor, muzeológus régész.
25: A Csonka-toronyban a nedves még miatt a kéziratok nagy része az nemes másolat. Az eredetieket ebben a páncélterembe, illetve ebbe a nagyon jól védett páncélszobában tartjuk, és ezek közül talán a legértékesebb a teljes fordítás, ugye, amelyet 1863-ban fejezett be Arany János, 1863 novemberében a Kisfaludi Társaság novemberi közgyűlésén olvas fel belőle egy részletet. A Szent Ivánéi álom, ez a Shakespeare művek közül a legjátszottabb darab, és magyar nyelv területen is a statisztikák alapján a kezdetektől mostanáig a legeslegjátszottabb, illetve a legtöbben az Arany János féle fordítást használják fel. Ilyen szempontból is rendkívül értékes, és El szoktam mondani a szalontai gyerekeknek, hogy mekkora példakép született itt Nagyszalontán, és hogyha ugye a tehetség párosul a szorgalommal, akkor honnan hova lehet jutni.
0: 8. alkalommal rendezték meg Nagyszalontán a Szent Iván Évfesztivált. Tóth Éva Andrea, az Arany János Művelődési Egyesület elnöke.
1: A fesztivál célja, hogy olyan kulturális élményt biztosítsunk a nagyszalontai magyar közösségnek, ami egyedülálló az egész évi rendezvények sorában. Igyekszünk olyan eseményeket összeválogatni, amelyek 0-tól 99 éves korig ide vonzák az érdeklődőket. Ebben az évben már határon túli településekről is voltak vendégeink, és a környékbeli településekről is.
0: De egy különleges festő tanfolyamot is rendeztek.
1: Nem első alkalommal, az idei évben 3. alkalommal rendezünk élményfestést, ami egyre népszerűbb és egyre nagyobb az érdeklődés, és ez is bizonyítja azt, hogy a művészet, a képzőművészet igazi közösségi élményt biztosít mindenki számára, hiszen az idén már baráti társaságok is jelentkeztek. Az idei fesztiválunk legkülönlegesebb programja, ami eddig még nem volt, sem a Szent Iványi Fesztiválon, sem Nagyszalontán, egy tűztánc show. A Szent Iványi tűzgyújtást is jelképezi ez a program, és egy igazi különleges látványt biztosított a szalontai közönség számára.
0: Mit jelent pontosan az élményfestés? Polgár Iné Szatai Evelin, a Kreatív Élményközpont művészeti vezetője Debrecenből.
7: Nem az a lényeg, hogy egy tökéletes másolatot hozzunk létre, hanem, ahogy itt nagyon sokszor mondom a vendégeknek is, hogy neked az, ha úgy tetszik, hogy valami sötétebb vagy világosabb, az a tied, az a te lelked, úgyhogy ezért is élmény a festés, mert új dolgot próbálhatnak ki, professzionálisan azért, mert vezetve vannak, és tényleg ez a lényeg, hogy kibontakoztatják a magukban rejlő művészetet. Részt még akkor is, hogyha soha életükben nem dolgoztak még így.
0: Gyakorlatilag bárki le tudja festeni azt, ami a mintaképen van?
7: Nem mindegy, milyen képet festünk. Tehát azért, amik itt vannak a falon, vannak realisztikus festmények például, tehát ott nem várhatjuk el magunktól, hogy teljesen ugyanúgy le tudjuk hozni. Általában ilyen stílusban, impressionista stílusúak ezek a festmények, foltokkal, pacákkal, gyönyörű színekkel dolgozunk. Ezt 4 évesek is le tudják utánozni.
0: Mi az újdonság, amit tanult az elmúlt alkalommal, illetve most is Bagosi Csilla pedagógus szalontáról.
9: Különböző technikákat, illetve színkeverési módszereket, amiket egyébként laikusként nem tudok.
0: Jámbor Júlia, Nagy Szalontáról.
10: Nagyon szeretek rajzolni. Szoktam rajzolni az iskolában, és járok rajzkörre, ott is szoktam.
0: Miket tanultál itt?
10: Például, hogy így az árnyékot, hogy lehet felrajzolni, így szép legyen.
0: Miért jelentkezett erre a tanfolyamra? Veszelák Tünde, pedagógus Nagy Szalontáról.
11: Voltam már 2 évvel ezelőtt is, és akkor is nagyon tetszett. Most úgy gondoltuk, kipróbáljuk újra. 3 óra kikapcsolódás, jól esik.
0: Van esetleg valamilyen előképzettsége?
11: Nem, tanítónéni vagyok, szeretek kézműveskedni, ennyi.
12: Egy labdarúgó torna, ahol biztos a magyar győzelem. 10. alkalommal találkoztak Csíkszeredában a székelyföldi és magyarországi utánpótlás csapatok a székely magyar utánpótlás labdarúgó tornán. Az U13-as korosztály játékosai kedden és szerdán mérték összetudásukat a Székelyföld Labdarúgó Akadémia Burus Csaba sportparkjában. A 2 napos megmérettetés végén a kecskeméti TL fiataljai emelhették magasba a győztesnek járó trófeát. A díjkiosztó ünnepséggel járt csíkszeredai tudósítónk, Bíró István.
26: Tajti József vagyok, az FK-nál az alközpontok szakmai munkájáért felelek, illetve a kisebb korosztályoknak. Én Magyarországról jöttem, úgyhogy úgy vagyok házigazda, hogy itt dolgozom régóta. Én átérzem a magyar és az itteni csapatoknak is, hogy milyen fontos ez a torna. Nem csak a futball szakmai szempontból azért is jó, mert elsősorban azt gondolom a magyarországi csapatok találkoznak idegen csapatokkal, de szerintem nekik nagy meglepetés, hogy eljönnek 6-700 kilométerre, és itt ugyanúgy magyar közegbe találják magukat. És én ezt fontosabbnak tartom, hogy ismerjék meg, hogy érdemes ide jönni, és amikor felnőnek, akkor is akarjanak ide visszajönni.
27: Azt szoktuk mondani, hogy a Székely Magyar Foci Torna az a hely, az a megmérettetés, ahol mindig a magyarok győznek. Honnan és hány csapat vett részt a megmérettetésen?
26: Idén 6 csapat volt egy korosztályba, volt 3 székely csapat, 2 magyar csapat, és egy igazi kuriózum, egy vegyes csapat, ahol a Videóton baráti kör a Szentegyháza csapatával összeállva a valódi Székely Magyar csapatot, vagy Magyar Székely csapatot alkottak. Itt volt elsőként a KTL Kecskemét Kecskemét Labdarúgó Akadémia, itt volt a Csepel, itt volt a Videóton baráti kör, és a székely csapatok közül a Marosvásárhelyi Ese, a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda, és ahogy mondtam, mi Szentegyháza becsatlakozott a Videóton baráti körhöz.
27: Csepel önkormányzata már a kezdetektől részt vesz a székely magyar utánpótlás foci torna szervezésében. Borbé Lénárd polgármester szerint sport vagy inkább közösségi eseményről van szó.
8: 2016-ban a csepeli önkormányzat volt a kezdeményezője ennek a foci tornának, személyesen én és nagyon jó partnerekre leltünk az FK Csíkszereda személyében, illetve testvértelepülésünk Tusnádfürdő is nagyon jó partnerünk volt már a kezdetek óta, és természetesen a főkonzulátusnak is nagyon sokat köszönhetünk, a csíkszeredai főkonzulátusnak, és hát az FK Csíkszereda nélkül meg nem is jöhetett volna létre ez az egész torna. És akkor, amikor ezt kitaláltuk és elindítottuk, akkor természetesen a foci szeretetén és a sporton túl volt egy nagyon fontos nemzetpolitikai célja, és most is ez a legfontosabb az én számomra, és szerintem a szervezők számára. A Határtalanul programnak gyakorlatilag a további erősítése, a nemzeti összetartozás élményének, érzésének az elmélyítése, és igazából ez a legfontosabb ebben a tornában. A pályán ellenfelek a gyerekek, de a pályán túl pedig egy nagyon fontos értéket próbálunk itt képezni, és ennek az is része, hogy nem csak gyerekek, hanem szülők is érkeznek egyébként az anyaországi csapatokkal, és az elmúlt 10 év az azt igazolja, azt bizonyítja, hogy volt értelme, volt jelentősége, és van értelme a jövőben is megszervezni a Székely Magyar Utánpótlás labdarúgó tornát.
27: Én már 10. alkalommal szervezték meg a Székely Magyar Utánpótlás foci tornát itt Csíkszeredában. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa ezúttal is támogatta a rendezvényt. Mit ad hozzá ez a foci torna a nemzeti összetartozáshoz? Dolhai István főkonzul.
13: Sokan jönnek el, sok fiatal van jelen, beszélgetnek a fiatalok egymással, gyakorlatilag kapcsolatok alakulnak ki, és persze fociznak is, jól érzik magukat, szurkolnak egymásnak, és egy óriási élmény szerintem minden magyarországi csapatnak és minden székelyföldi csapatnak, aki ide jön és eltölti ezt a 2 napot, hiszen tényleg barátságok szövődnek, kapcsolatok alakulnak ki, kicsit mindenki másképp tekint a másikra, ahogy innen hazamegy, úgyhogy szerintem ez mindig nagyon fontos a nemzeti összetartozás szempontjából is. Ez a lényege igazából, megismerjük egymást, a barátságok szövődjenek, kapcsolatok szövődjenek, és akkor így tudjuk mindennapivé tenni és megélni a nemzeti összetartozásunkat.
14: A torna győztese, az aranyérmes, nem más, mint a KTL Kecskemét csapata!
27: Kecskemét csapata első helyezést ért el itt a Székely Magyar Utánpótlás labdarúgó tornán. Miért volt jó, hogy itt voltatok?
15: Poladeszki Márk vagyok, és szerencsére meg tudtuk nyerni ezt a kupát, és ez nagyon sokat jelent nekünk, hiszen ez volt a célunk. A fiúk nagyon küzdöttünk, és bennünk volt a akarás, hogy ezt meg fogjuk nyerni.
27: Milyen volt a hangulat itt a pályán?
15: Nagyon jó volt a hangulat. A fehérvári videótonnal például nagyon jóba is lettünk, és szerintem ez a torna arra is jó, hogy összehozzon új barátságokat, és jól érezzük magunkat, ez a fontos.
27: Jártál már korábban Csíkszeredában?
15: Még nem voltam, de nagyon szép, és szerintem vissza is jövök majd még a későbbi évekbe.
12: A Muzslai Hegyközség a helyi borászok összefogásával immár 8. alkalommal rendezte meg a Muzslai Bortúrát. Az eseményen 16 pincészet fogadta a látogatókat, akik a méltán híres, löszös talajú muzslai lejtők nedűit kóstolhatták. Mindeközben elbeszélgethettek a borászokkal, megismerkedhettek történeteikkel, a sikerek mögött rejlő emberi és szakmai hozzáállással. Haják Szabó Mária Muzsla polgármesterével, Farkas Ivánnal beszélgetett a helyi borászati hagyományokról.
16: Egészen mostanáig én úgy tudtam, hogy Muzslán elsősorban vörösborok teremnek, ugyanakkor fehérborban is kiváló eredményeket érnek el.
17: Való igaz, hogy most már vörösboros vidéknek is tekinthető, de korábban mondjuk, hogy 1990-ig igazából zömében fehér szőlő termett a régiónkban, a Párkányi borkörzetben, alapvetően a zöldvertleni, olasz rizling és a leányka jellemezte. 1990-től a világfajták mellett és a klímának a melegedése lévén, hogy Szlovákia legmelegebb régió, a Párkányi régió. Próbálkoztunk, és a kék szőlőknek is nagyon jó most már a hagyománya. Na most erre ráépítve tudni kell azt, hogy amikor az egykori tulajdonosok Ulman Bárónak a leszármazottai 2000-ben eldöntötték, hogy visszavásárolják az államtól a Bélai kastélyt, és a bárónő húgának a férje, Uli von Krokow, egy lengyel gróf, aki magára vállalta a kastély újjáépítési kötelezettségét, és 10 évig volt építésvezető grófként, és őnek a veje Európa, és ma már talán a világ leghíresebb borásza. Úgy hívják, hogy Egon Müller. Mózel vidékén kialakította a Chateau Béla kastély pincetetét, és felvásárolták a régió, a régulat Érsd, Párkány, Érsekújvár, Komárom közötti szőlészeti térség összes Rajner Rizlingjét, és megalkották a szűz évjárat, az első 2-1-es Chateau Béla Rajner Rizlinget, a mezőmében muzslai szőlőből van, és ez a ma Szlovákia kiemelkedően legdrágább és legjobb bor. Tokiótól New Yorkig 9 világversenyen volt champion ez a bor. És mi azért vagyunk rá büszkék, muzslaiak, mert zömében muzslai szőlőből készült.
16: Muzsla hogyan próbálja ezt még jobban megismertetni az országgal, illetve nemzetközi szinten?
17: Muzsla, mint szőlészeti borászati község, nagyon régen közismert, ezt tudják. Csak bizonyos szempontból leragadtunk a rendszerváltás követő években, mert régességen kellett volna borászati fesztiválokat, szőlészeti napokat tartani, amellett, hogy a messze környék legelső helyi borversenye éppen nálunk volt, még az Átkosban, 1988-ban. És igazából ennek megvan a 37 éves hagyomány, de az a szint, ami meg lett ugorva most már 8 éve, hogy a muzslai hegyközség megszervezte a muzslai bortúrát, ami kettő dologról szól. Egyrészt ugye a muzslai borról, a minőségi borról, hiszen a pincészeteknek egy része ugye nyitva tart ilyenkor. A másik, hogy közben a látogató bebarangolhatja a vadregényes muzslai szőlőhegyet, mert dimbes, dombos, nagyon tagolt ugye a muzslai szőlőhegy. Egyszer a dombra föl kell menni, más oldalon le kell menni, közben betérhet a pincébe, vendégül látják őt ugye a helyi borászok, és igazán megkóstolhatja a muzslai hegynek a nedűjét. A vendégek egy jelentős része Magyarországról jön különben, Esztergomból, Budapestről és a környékről. Mi szeretnénk, hogy többen tessenek eljönni. Állítom, hogy a vörösborainknak a minősége vetekszik a villányi és a szexuádi borok minőségével, és igazából a fehérborok minősége már nagyon régen kiváló.
16: Nem véletlen, hogy az esztergomi érsek is az önök vidékéről rendelte a bort.
17: Így van, pontosan, tehát a Magyar Királyság utolsó 100 évében a káptalanok birtokai a Duna bal partján, a mai Szlovákia területén voltak ugye 10 000 hektárosan mérhető szőlőterületek, és bizony ezeken a birtokokon készült a bora a püspöknek, az érseknek és minden egyes egyház előjárónak. Ez így igaz.
12: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
3: A nap kérdése.
18: A keddi magyarországi csúcs találkozó után közös nyilatkozatot adtak ki a visegrádi négyek, akik visszatértek a gyökerekhez és megegyeztek abban, hogy a történelmi jelentőségű csoport keretében minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt. Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh, illetve Robert Fico szlovák és Magyar Péter magyar miniszterelnök megállapodtak abban, hogy megerősítik az országaik közötti együttműködést, alapul véve a közös érdekeket és a már korábban együtt elért eredményeket, amelyek megmutatkoztak például az Európai Uniós politikával kapcsolatban, a magas energiaárak elleni küzdelemben, illetve a bevándorlás kezelése terén is. Július 1-ével indul a szlovák elnökség, melynek fő témája a versenyképesség erősítése lesz. Arra a kérdésre, hogy mekkora a V4-ek szerepe az uniós politikában, Póca István politikai elemzővel keressük a választ. Köszöntöm.
19: Jó napot kívánok, szeretettel köszönöm a kedves hallgatókat is.
18: És köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Azt tudjuk, hogy a V4 együttműködés akkor erős, hogyha a vezetők is erős szövetségben tudnak dolgozni. Mennyire erős ez a mostani szövetség? Mondhatjuk ezt erősnek, hiszen azt tudjuk, hogy a V4 történetében voltak különböző hullámvölgyek, törések. Most így, ha ezt a négy embert megnézzük egymás mellett, mennyire lehet ez erős szövetség?
19: Amit láttunk, az első körben is leginkább egy V4 nosztalgia volt, de hogy megértsük, hogy miért beszélek erről, szerintem egy picit utazzunk vissza időbe. Méghozzá egészen az 1990-es évekig, amikor ugye a V4 együttműködés, hát ugye ez nézőpont kérdés, hogy életre hívásra került, vagy pedig felújításra került. Ugye itt hát azért volt egy fajta együttműködés, csak nyilván nem négy ország között, ugye történelmi okokból, és hát ugye erre hivatkozva, ezt alapul véve fogalmazódott meg a négy országnak az igénye arra, hogy akkor ezt az együttműködést, ezt fel kell újítani, meg kell erősíteni, és ez egy jó lehetőség. Ez az együttműködés egy olyan együttműködés volt, amely eleinte az országokat előmozdította az Európai Uniósnak az euróatlanti integrációban. És egyébként az együttműködésnek ez is volt a cél, hogy az országok egymást húzzák, és közösen tudjanak fellépni annak érdekében, hogy felgyorsítsák a különböző csatlakozási folyamatokat. A 90-es években, 93 vagy 96, hirtelen nem jut eszembe, született egy döntés, amire majd beszéltünk később, szerintem nem egy helytelen döntés volt, ez pedig az, hogy eldöntötték, hogy nem institucionalizálják ezt az együttműködést, értem ez alatt, hogy nem lesz intézményrendszere a V4 együttműködésnek. Innentől kezdve ez egy jóval lazább kormányközi együttműködésé vált, tehát ez gyakorlatilag az akkori döntés determinálta a lehetőségeit a V4-nek. És ugye az Európai Uniós csatlakozás tájékán volt egy mélypontja ennek, vagy az Európai Uniós csatlakozás megelőzően, mert hogy a nyugati országok, az Európai Uniós tagországok gyakorlatilag versenyeztették egymással a V4-eket, és azt érték el, ugye itt emlékszünk talán, nem sokan még személyes emlékei is vannak azért a hallgatóink közül, a különböző ilyen kvóták kérdése, ugye cukorkvóta, tejkvóta és egyebek, amik ugye aktuálisan benne voltak a hírekben 2004 táján, vagy 2004-et megelőzően is. És ugye ez olyan összeveszést eredményezett az országok között, ez egy sikeres megosztási stratégia volt, amely azt eredményezte, hogy az országok, meg a V4 együttműködés gyakorlatilag meggyengült, az országok nagyon távol kerültek egymástól. És az uniós csatlakozásnak az első időszaka, vagy az uniós csatlakozás követő időszaka gyakorlatilag erről szólt, hogy ilyen versengés volt, és ugye a költségvetésért is, költségvetési tételekért is, meg ugye a költségvetési támogatásokért is az országok alapvetően egymást próbálták meg kiszorítani, ugye sokszor agrártámogatások, meg egyéb más kérdésekben is. És akkor itt kezdett indítani az a tanulási fázis, valami, én azt gondolom egyébként, hogy 2010 körül, amikor az országok rájöttek arra, hogy ha megnézzük az Európai Uniónak a jelenlegi együttműködés rendszerét, akkor azok az országok tudnak erősek lenni, vagy országok tudják jól érvényesíteni az érdeküket, amelyek országcsoportonként lépnek föl, szövetségre lépnek egymással. És egyébként ez volt az Orbán kormányoknak egy fontos, főleg ugye a 2010-es éveknek az Orbán kormányának egy fontos újítása, hogy sikerült a V4-et megerősíteni, feléleszteni, életet lehelni bele, és ugye rádöbbenteni saját magunkat, meg a partnereket is arra, hogy az Európai Unióban közösen és hatékonyan tudjuk érvényesíteni az érdekeinket, mint mondjuk egyébként megvan a Benelux országoknak, az északi országoknak, a németeknek, a franciáknak, ugye most már német, francia, olasz együttműködés és hasonló, és ugye ez azt eredményezte, hogy sikerült megállapodni abban, hogy az Európai Uniós csúcstalálkozók előtt találkoznak a vezetők, és összehangolják az álláspontjukat, a lehetőség szerint minél több kérdésben, hogy a régió ne egymás versenytársa legyen, hanem egymás segítse. Aztán ugye, amire szerkesztő azt, hogy elkezdett a kérdésében, és bocsánat, hogy ilyen hosszúra nyújtottam itt a bevezető sztorit, hogy itt bizony ennek mindig van egy aktuál politikai vonzata. Ez az aktuál politikai vonzat pedig ugye azon múlik, hogy az adott országoknak az államfői milyen kapcsolatot ápolnak egymással. És ugye itt szóba jön, vagy amire visszautalnék, ugye, hogy szerintem az egy ősbűn volt a V4 szempontjából, hogy nem intézményesítették az együttműködést, mert gyakorlatilag kitették az aktuális politikai kapcsolatoknak, meg az aktuális személyes kapcsolatoknak, és ugye a V4 egészen jól működött addig, amíg a lengyeleknél nem történt egy nagy politikai változás, és az egyértelműen Brüsszel párti Donald Tuskot választották meg, ugye Lengyelországban, ugye Csehországban is volt változás, és gyakorlatilag a V4 szétesett V2+2-re, Szlovákia, Magyarország, kontra Csehország és Lengyelország. Majd beszélünk a Négyországnak a dinamikájáról is, tényleg nem akarom itt elnyújtani, bocsánat, itt a bevezetőben az egészet, csak nagyon sok mindent érdemes egyébként tudni ahhoz, hogy megértsük a mát, megértsük azt, hogy mi történt pontosan, megértsük, hogy hol tart az együttműködés, és ugye amit most látunk, az gyakorlatilag az, hogy újra ez együttműködés kezd éledni, de ugye itt már abból a szempontból, hogy azért, mert hogy hát ugye új felek fújnak, és a lengyelek úgy érezték, hogy Magyarországon ugyanaz a Brüsszel barát álláspont jelent meg, és kerekedett felül, amivel a lengyelek is gondolkodtak eddig, és a szlovákok, meg a csehek, meg pragmatikusan szemlélik ezt az együttműködést, nem annyira ilyen világnézeti alapon, ha szabad így fogalmazni, mondjuk a lengyelek tették az elmúlt időszakban, és azt mondták, hogy akkor itt fel kell újítani és meg kell üsteni ezt az együttműködést.
18: Azért is örülök, hogy ebben a történelmi visszatekintésben ő is 2010 2010-et egy fontos fordulópontként hozta föl, hiszen Magyarországnak miniszterelnöke 2010-től egészen 2026-ig Orbán Viktor volt. Mondhatjuk azt, hogy a V4-ekben is az a miniszterelnök, aki a legstabilabban és a legtovább betöltötte a miniszterelnöki tisztséget. És éppen ezért kérdezem, hogy amikor Magyar Péter azt mondja, hogy a V4-eknek Orbán Viktor volt az a pontja, ami gyengítette, holott ugye most végigbeszéltük, hogy 2010-től mondhatjuk azt, hogy a legtöbbet a magyar kormány főtette azért, hogy ez a szövetség egyben maradjon, akkor ebben a tekintetben hogyan kell ezt értékelni?
19: Most elkezdte azt, hogy belpolitikai vizekre elvezezze, de nem baj, mert hogy látunk itt egy kommunikációs stratégiát a jelenlegi kormánynak a részéről, ez pedig gyakorlatilag úgy foglalható össze, hogy azt az érzetet próbálják kelteni, azt a hangulatot próbálják kelteni, hogy a történelem 2026. április 12-én kezdődött. És minden, ami előtte volt, az nem volt, hazugság volt, káros volt, rossz volt, el kell felejteni. Minden, ami április 13-ától kezdődik, az új kormánnyal különösen, az pedig jó, fantasztikus, csodálatos, és minden dolgot ők találtak ki. V4 szempontjából sem igaz az állítás, nem fogok nagy meglepetéseket okozni, szerintem felakazottnak a hallgatóknak, egy kicsit is tájékozottak a kérdésben, mert valóban egy szerkesztő azt, hogy felhívta a figyelmet erre, itt igazából az történt, hogy Orbán Viktor adott egy nagy lendületet ennek az együttműködésnek, ami a 2010-es években jól működött, aztán volt ugye a cseh, illetve a lengyel fordulat, és ugye a csehek inkább azt mondja, hogy félfordulat, mint volt egy visszafordulás, de igazából ez nyomta rá a bélyegét. Van az országnak egy dinamikája egyébként, amit teljesen mindegy, mit mondanak az adott politikusok, ez a dinamika az alapvetően ott van, ez pedig az, hogy a lengyelek alapvetően úgy tekintenek a V4-re, mint egy olyan csoportosítás, amit nekik kell vezetniük, szellemileg is, meg mindenféle szempontból, de egyébként amúgy ők ezt már meghaladták, mert ők szeretik magukat egy ilyen európai középhatalomként, középhatalmi státuszba pozícionálni, és az elmúlt években felége Donald Tusk kifejezetten megpróbálta lerázni magáról a V4-et. És ő a németekkel és a franciákkal akar kokettálni, meg részben egyébként az olaszokkal, mondván, hogy ő hozzájuk mérhető európai szereplő, és Lengyelország ezekhez az országokhoz mérhető európai szereplő. Zárójel nem igaz, nyilván egyébként sem gazdaságilag, sem politikai befolyásában Lengyelország nem mérhető össze sem Franciaországgal, sem Németországgal, sem Olaszországgal, csak a lengyelek szeretnének ugye odahúzni, és ebből létrejött egy ilyen lengyel megközelítés, hogy hát ezt a V4-es formációt ezt egy kicsit így le kell kezelni, és nem kell ezzel annyira foglalkozni, és különben is egy Orbán Viktor rontja itt a levegőt, és hát ez meg egy jó hivatkozási alap arra, hogy ők kicsekkoljanak ebből a történetből. Ugye amit most látunk, az megint a pragmatizmus, meg ugye az aktuál politikának a megjelenése, hogy megjelent egy európai néppárti vezető Magyar Péterrel, ugye ugyanabból a pártcsaládból érkezik, mint Donald Tusk. Most a Donald Tusk úgy érzi, hogy akkor ez egy jól kommunikálható dolog. Nyilván az egy más kérdés, hogy az együttműködés milyen gyakorlati következményekkel fog pontosan járni, mert itt ugye itt az EU-s költségvetés lett, ugye hogy össze fogják hangolni az álláspontjukat. Ott viszont erős izgalmak várhatóak az országok szempontjából, de ne szaladjunk ennyire előre.
18: Ne szaladjunk ennyire előre, de azért kicsit horgonyozzunk le Donald Tusk mellett, hiszen ön is mondta, hogy Németországgal és Franciaországgal szeretné Lengyelország legalábbis egy szintre emelni magát, de nézzük meg, hogy mit mondott Donald Tusk. Ami összeköt minket, az erősít minket, ezt hangsúlyozta, és úgy gondolja, hogy jól fognak együttműködni majd így a visegrádi négyek, és nincs oka annak, hogy a V4 ne legyen útmutató azoknak az országoknak, akik szemben állnak Németországgal vagy Franciaországgal. Ez összhangba van-e azzal, hogy Németországgal és Franciaországgal Lengyelország szövetségre törekszik, vagy ez azt példázza, hogy Lengyelország még erősebb tagállam szeretne lenni, akár erősebb, mint az említett kettő?
19: A idézett első része az a politikai semmitmondás kategóriája, a második része az már egy érdemi állítás, amely érdemes foglalkozni, és valóban szerkesztő asszony is nagyon pontosan erre helyezte a hangsúlyt. Ugye itt az érdemi állítás az valóban az a lengyeleknek a részéről, hogy hát a németek meg a franciák azok nem annyira fontosak. És azért ez egy érdekes álláspont, főleg azért egyébként, mert a lengyelek az elmúlt években, főleg az ukrajna politika tekintetében, nagyon sok más tekintetben, és nagyon határozottan összehangolták az álláspontjukat a németekkel, elsősorban a németekkel, másodszorban a franciákkal. Az, hogy mi történik a jelen helyzetben, az azért lehet érdekes, mert ez az együttműködés ennek hát mondjuk úgy az Európai Néppárton belül, főleg a németekkel, kifejezetten a német vezetéssel gyümölcsözőnek kellene lennie. Csak hát ugye a német vezetés az meggyengült, és nyilván a lengyeleknek is vannak bizonyos érdeksérelmei a Németországgal kapcsolatban, és ezek részben történelmi érdeksérelmek is Németországgal kapcsolatban. És ezek az érdekségek ugye arra vezettek, hogy azért nagyon komoly csörték voltak Angela Merkel is, és egyébként a Merkelt követő időszakban is, mind a mai napig egyébként újra felszoktak lángolni a német és lengyel ellentétek. Én ezt a gondolatot, én alapvetően annak tudnám be, hogy itt részben erről szól, meg egy üzenet a németeknek, hogy ne ők akarják teljes mértékben megírni a következő Európai Uniós költségvetést, mert hogy itt már az előző Európai Uniós csúcs találkozón, ami múlt héten volt, ott is, hát öles léptekkel ráfordultak az európai vezetők arra, hogy elkezdenek tárgyalni és elkezdenek vitatkozni az elkövetkezendő 7 éves uniós költségvetésről, aminek ben vannak olyan aknák, nem tudok más mondani, politikai aknák elhelyezve, amelyek egyértelműen azt a helyzetet hoznák létre, hogy az Európai Bizottság, ami zárójel jelenleg német vezetés alatt áll, zárójel még nem bezárva, akkor azt mondom, hogy vesző, mindig is német befolyás alatt áll, csak nem ennyire egyértelmű, hogy még német is vezeti, és a franciák is erősen ott vannak, zárójel bezárva, tehát az Európai Bizottság jogállamisági szempontból, jogállamisági kritériumokra hivatkozva bármelyik tagállamtól elzárhatja az uniós forrásokat, mint ahogy egyébként tette azt, és egyébként precedens nélkül, ezzel precedens teremtve Magyarországgal az Orbán kormányon az elmúlt években, na ezt akarják most gyakorlatilag kodifikálni, beleírni a költségvetésbe, ezzel pedig elismerik egyébként azt, hogy amit eddig tettek, az nem feltétlenül volt megfeleltethető az eddigi megállapodásoknak, sem költségvetési megállapodásoknak, sem pedig egyébként az Európai Uniós alapszerződéseknek, de ez már a múlt, itt már egy új történetet akarnak kínni, csak ez az új történet nem biztos, hogy mondjuk a lengyeleknek is tetszik, meg a többi kisebb tagországnak tetszeni fog, mert így korlátlan befolyása, vagy közel korlátlan befolyása lehet az Európai Bizottságnak és az Európai Intézményrendszernek, a tagországoknak a belpolitikájára, mert bármire rámutathatnak, és azt mondhatják, hogy az nem jogállami és nem jó, és ennek az ellenkezője is bármit elfogadhatnak jogállaminak, amire azt gondolják, hogy az ő politikai érdekükben megfelelő. Látjuk ezt egyébként jelenleg most a magyar belpolitikai helyzetben, el tudjuk-e azt képzelni, hogy a 2010-es években mondjuk Orbán Viktor megfenyegette volna az államfőt, és le akarta volna állítani alaptörvénymódosítással, vagy ki akarta volna zárni az előtte levő miniszterelnököt, vagy miniszterelnököket az indulásból, vagy be akart volna vezetni korlátozást a képviselőknek az indulásában, és ugye egyértelműen, hát itt is egyértelmű, hogy az ellenfélre van szabva, hogy az ellenfélnek a politikusai, a tapasztalat politikusai, ne tudjanak ott lenni, megváltozzanak a politikai erőviszonyok. Az egész Európai Unióban óriási cirkusz lett volna, emlékszünk, nagyon sok kérdésben volt is ilyen cirkusz, és az európai intézmények, hát meg egyre más jelentek volna meg, a Velencei Bizottság, az Európa Tanács, az Európai Bizottságnak különböző szervei, ombudsman, stb. Minden, és akkor itt a kérdés az költői lesz, hogy látjuk-e ezt most megvalósulni, és hogyha meg tudjuk válaszolni ezt a kérdést magunkban, akkor meg fogjuk érteni, hogy ezek a kérdések, jogállamiság és demokrácia kérdések sajnálatos módon, azt kell mondjam, sajnálatos módon, aktuál politikai kérdések, nem pedig valós értékeket alapuló kérdések, amiben mindenki val, és mindenki egyet tud érteni, ez pedig egyébként, amivel az Európai Unió ebben a tekintetben csinál, a szövegezetnek az értékeknek a teljes gyűrösítése és veszélyeztetése, és az európai egységnek a végtelen aláásása.
18: Nem tisztem megvédeni a Velencei Bizottságot, de hát azért nem jönnek Magyarországra, mert a magyar kormány nem fogadja őket.
19: A Velencei Bizottság tekintetében korábban sem okozott mondjuk úgy, hogy akadályt, hogy mindentől függetlenül véleményt alkosson. És ugye itt nem feltétlenül kell nekik az Magyarországra látogatniuk, hogy a megnévő jogszabályi környezetet megvizsgálva, az új jogszabály és új alaptörvénymódosításokat megvizsgálva, lemondjanak egy következtetést, és ezt a következtetést megfogalmazzák, nyíltan megfogalmazzák, és Magyarországon szemben is megfogalmazzák. De, hogyha egy kicsit a szituáció mögé nézzünk, akkor azért azt látnunk kell, hogyha bekukkantunk a színfalak mögé, akkor azért a Velencei Bizottság, ugye az Európa Tanácsnak a tagja, az Európa Tanácsot pedig ugye az oroszoknak a távozásával, illetve a különböző ilyen politikai változásoknak az eredményeképpen végeredményben a legnagyobb finanszírozója az Európai Bizottság. És hogyha már akarjuk érteni, hogy a Velencei Bizottság, az Európa Tanács miért csinál ezt vagy azt, ezekben a kérdésekben, miközben korábbi években vagy évtizedekben az Európai Uniótól sokszor teljesen más logika mentén működött, akkor talán ez az apróság, hogy ki a fő támogató és fő finanszírozó, valamilyen fajta magyarázó erővel bír majd számunkra.
18: Az is biztos, hogyha kicsit visszatérünk a V4-ekhez, és talán ez mögé is be kellene kicsit nézni, akkor egyértelműen látszik, hogy a visegrádi négyek kulcsfontosságú témája lesz az elkövetkező hónapokban is, akár az illegális migráció elleni küzdelem. Azt is tudjuk, hogy a migrációs paktumot például Lengyelország is elutasítja, mint ahogy azt is, hogy a V4 országok eddig mentesültek az illegális migrációnak.

0: ez a semmihez képest valami. De közel sem az az optimális állapot, mint ami mondjuk volt a 2010-es éveknek a közepe körül, amikor mondjuk Magyarország és Lengyelország kőkeményen ellenállt az Európai Uniós nyomásnak, és azt mondta, hogy ezt a migrációs beáramlást ezt nem fogja engedélyezni, mint amit tett. Ehhez képest, amit most látunk, az egy gyengébb ellenállás, egy szavak szintjén jelenlévő ellenállás, de valamilyen szinten mégiscsak ott lévő ellenállás. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert a migrációs paktum ugyan elfogadásra került, és ugye most hatályba lépett, és oké, hogy a különböző országok kritizálták, de igazából nem mondta senki sem azt, hogy akkor ezt nem fogják alkalmazni, mert hogy nem akarják azt kockáztatni, hogy büntetést kelljen fizetni. Sőt, ugye itt konkrétan a V4 találkozó kapcsán a magyar miniszternek a részéről az került szóba, hogy hát azt a know-how-t át kell venni, amit a többi V4 ország követ migrációs tekintetben, hogy a napi 1 millió eurós bírságot azt meg lehessen kerülni, a napi 1 millió eurós bírság pedig egyébként azért az eljárásért folyik, mert például Magyarország a többi európai uniós országgal ellentétben nem úgy viszonyul az illegális bevándorlókhoz, hogy bejönnek az illegális bevándorlók, és akkor ha már itt vannak, akkor lefolytatta eddig az Orbán kormányoknak a döntésnek az eredményeképpen az eljárásokat, hanem automatikusan kizsúpolták ezeket az embereket, és megmondták, hogy ha illegálisan akarsz idejönni, akkor nem jöhetsz be. Ebben a tekintetben Brüsszel egyértelmű változást fogalmazott meg, a bizottság egyértelmű változást fogalmazott meg Magyarországgal szemben, hogy ezt nem egy elfogadható álláspont, akkor is végig kell vinni az eljárást, hogyha illegális módon akar ide érkezni, és akkor egyébként még különböző ilyen kiskapujról nem beszéltünk a migrációs paktumnak, hogyha 12 hét alatt nem sikerül egy eljárást lefolytatni, akkor a migránst automatikusan be kell engedni az Európai Uniónak a területére, és egyébként amúgy is sokkal könnyebben férnek hozzá az Európai Unió területéhez, mert nem annyira zártak az elvárások szerint megfogalmazva azok a bevándorló központok és táborok, mint ahogy egyébként Magyarország, ugye a magyarországi gyakorlat eddig volt, tehát hogy azért azt mondjuk el, és ez fontos látni, hogy itt nagyon komoly migrációellenes kommunikáció és licit magyar kormánynak, a jelenlegi magyar kormánynak a részéről, de a valóságban ezek visszalépések ahhoz képest, amik voltak. Nyilván próbálják egyébként tágítani a mozgásterüket, ami érthető és értékelhető, de azért a teljes képnek a megértéséhez ezt tegyük hozzá, ezt meg kell érteni, ezt látni kell.
1: És hát tegyük hozzá teljes képhez a Magyarországnak járó, jogosan járó uniós forrásoknak a hazahozataláért tett törekvéseket is, hiszen azért a V4 országok közül azt ne felejtsük el, hogy Lengyelország nagyon gyorsan kikerült a jogállamisági eljárások alól. A kérdés az, hogy Magyarország is ilyen gyorsan ki tud-e kerülni, és megkapja-e a neki járó jogos forrásokat. Magyar Péter ugye tárgyalt kint Ursula von der Leyennel, de még továbbra is az nyitott kérdésként ott maradt, hogy ennek a tárgyalásnak milyen elemei vannak, amit Magyarországnak végre kell hajtani, és mondjuk ez szembe megye azzal a közös politikával, amit a másik három V4-es tagország képvisel, és ezért is kérdeztem rá migrációra, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy azért, hogy Magyarország a forrásokhoz jusson, a migrációs paktumhoz egészen máshogy kell például állnia, mint ahogy Lengyelországnak, és természetesen most mind a négyen azt hangsúlyozták, hogy csak olyan témákat érdemes a V4 szövetség keretén belül az asztalra tenni, amiben közös egyetértés van. Na most itt nagyon úgy tűnik, hogy ezt a közös egyetértést azért a Brüsszel kicsit megfúrja.
0: Arra a kérdés, hogy ugyanúgy fognak eljárni Magyarországon, mint Lengyelországon, a határozott válaszom az, hogy nem, mert a lengyelek is kihasználták azt, pontosan a lengyelek kihasználták azt, hogy az Európai Unió által ismert és elfogadott szereplő vezeti az országot, Donald Tusk, és ez egy nagyon nagy előny volt, viszont vissza is éltek ezzel. Magyar Péter nem ismert szereplő Brüsszel számára, nem eléggé ismert szereplő, nem annyira, mint mondjuk Donald Tusk. Ez ebből a szempontból pedig egy kockázat, ezt a Politico is leírta, meg a Bloomberg is leírta, és ezért nem lesznek annyira rugalmasak, és nem lesznek annyira elnézőek Magyarországon ebben a tekintetben. Amit szekeztet, hogy feszeget, az egy izgalmas kérdés, hogy mik lehetnek a nem látható pontjai a megállapodásnak Brüsszel és Budapest között. Ugye politikai megállapodásról beszélnek, megbeszéltek, és azt sikerült bejelenteni, de hát ilyen még nem a politikai megállapodásnak meg lehetnek, sőt, mindig vannak egyébként nem kodifikált részei, és hát ugye itt láthatjuk és gondolhatjuk, akár csak az elmúlt hetekből,

0: az LMBTQ szervezetek irányába tett gesztusok szempontjából, a migrációs paktummal kapcsolatos változások szempontjából, az Ukrajna politikában tett változások szempontjából, hogy valószínűleg ezek ott voltak, ott lehettek a politikai megállapodásban, a politikai paktumban, csak ezt nem írták rá a papírra, hanem egymás között megegyeztek, hogy a magyar kormány változtat az álláspontján, az előző kormánynak az álláspontjához képest egy más álláspontot foglal ezekben a kérdésekben, mert akkor majd Európa kompatibilisebb, Brüsszel kompatibilisebb politikai erő lesz.
1: És hogyha visszatérünk kicsit a V4-es együttműködéshez, sőt, nem csak a V4-es együttműködéshez, a V4 pluszhoz, hiszen ez a tegnapi nap folyamán is szóba került. Ugye hallottuk azt Magyar Pétertől, ahogy itt a beiktatása után megtette az első diplomáciai látogatását, hogy szinte bármelyik országba ment, ott az országvezetőinek a V4-es együttműködést felajánlotta. Talán még önnel is beszéltünk arról, hogy ezt nem lehet tudni, hogy ezt milyen formában kívánja meghívni őket a V4-ben. Na most, mint hogyha tegnap ez pontosításra került volna, hogy bizonyos témák mentén akár a V4, V4 plusz ként is működhet.
0: Az új magyar miniszternök feltalálta és kommunikálta a spanyol viaszt, így tudnám összefoglalni a helyzetet. Ez egy létező dolog a V4 plusz, tehát ebben semmi újdonság nincsen. Ez korábban is volt, korábban is voltak mondjuk Ausztriával, sőt, egyébként a korábbi német kancellárokkal is ilyen típusú találkozók. Ez ugyanállt a logika mentén, amit itt megfogalmazásra került, történtek meg ezek a találkozók és ezek az egyeztetések, mert hogy ez a logika arról szól, és egy nagyon helyesen szól arról, hogy vannak olyan együttműködési pont, amelyekbe bevonhatóak más országok, és a V4 önmagában nem elegendően erős Európában, ezért szükség van arra, hogy különböző témák mentén, tematika mentén az osztrákokkal, németekkel, vagy bárkivel, akivel csak lehet, együtt tudjunk működni aznak érdekében, hogy az érdekeinket érvényesíteni tudjuk. Ez egy jó irány, ez egy helyesne, ez egy jó döntés a magyar külpolitika részéről, a magyar miniszternek a részéről, csak azért felhívnám csendesen a figyelmet arra, hogy ez nem új, tehát hogy ezt elő lehet adni, mint egy újdonság, ez korábban is volt.
1: És fontos még így a műsor vége felé beszélni arról is, hogy mindennek a szövetségnek az eredménye mikor látszódhat, mikor lehet azt mondani, mikor jön el az az idő, amikor rámondhatjuk, hogy a V4 az valóban egy erős szövetség. Mert most szavak szintjén már látjuk. A tettek ezt mikor fogják bizonyítani?
0: Hát akkor, amikor majd az Európai Uniós költségvetésnél sikerül teljes mértékben összefogni, és teljes mértékben a régiós, meg a tagállami érdekeket képviselni, és nem hagyni magunkat becsapni, mint ahogy már megtörtént korábban, hogy az európai, nyugat-európai országok kiátszák egymásán a V4 országokat. Bízom benne, meg bízunk benne, mert ez a tanulság ez ott van most például a magyar külügyben, és tudják, és hallják, és emlékeznek ezekre az európai megoldásokra, és nem fogják bekajálni még egyszer ezt, tehát azért vannak itt azért fontos tapasztalatok. Meg hát ugye itt, hogy lehetne még erősebb a V4, amire visszautaltam, hogy szerintem az egy hiba volt, hogy nem intézményes tették legalább minimális szinten, vagy alacsony szinten ezt az együttműködést, ebből fakadóan pedig teljes mértékben ki van téve az aktuál politikai helyzetnek. És ugye, hogyha megnézzük a mostani szituációt, mondjuk Robert Ficónak, meg Magyar Péternek a viszonyát, akkor az mondjuk mind a két politikus részéről egy nagyon ügyes és nagyon helyes döntés, hogy ezeket a nyilvánvaló szembenállásokat sikerült félretenni, és sikerül félretenni, de hogyha itt fellángolnak úgy ezek a viták, akkor az a V4-et fogja gyengíteni, és tudja gyengíteni. Ezért lenne szükség arra, hogy ne aktuál politikának, meg ne a személyeknek legyen kitéve az együttműködés, hanem egy valós, tényleg működő régiós együttműködés legyen, akár egyébként Visegrád valós központtal, intézeti vagy intézményi központtal, de ez már csak az én fantáziám, vagy az én gondolataim, hogy ez, amit mondtam, hogy a 90-es években álláspontom szerint legalábbis helytelenül kizártak.
1: De hát azt már látjuk, vagy tudjuk, hogy a visegrádi négyek eldöntötték, hogy minden eddiginél szorosabban fognak a jövőben együtt dolgozni. Hát ennek a fejleményét vagy gyümölcsét pedig árgus szemekkel figyeljük mi is. Nagyon szépen köszönöm Póca Istvánnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Mali Andrea és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 19 óra. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Polyák Adrián szerkesztésében. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és keddre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két Tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a most véget ért 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A MÁV újraindította az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. A becslések szerint bőséges, mint egy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szimba-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket. A Szimba-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. A hatóságok közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig két civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, két ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióból is. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első, már méretpontos művégtagok átadására ma került sor. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. Idehaza péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek majd. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddéj félig. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Hajnalra 13 és 20 fok közé hűl a levegő, napközben 31 és 37 fok közötti értékekre számíthatunk. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos hőmérsékletű.
2: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt.
4: Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy témát, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt, igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek az írásból esetleg terjedelmi okokból kimaradtak. Történelmet írnak a magyar gazdák, Nagy Kristóf írásának ez a címe. A bevezetőben az olvasható, hogy az utóbbi évekhez hasonlóan idén is a szélsőséges időjárás, fagy és szárazság keseríti a magyar gazdák életét, ráadásul a kereskedelem globális konfliktusok miatti átalakulása tovább nehezíti a helyzetüket. Ahhoz, hogy versenyben maradjanak a világpiacon, elodázhatatlanok a technológiai fejlesztések. Hogy mik ezek, és hogy valóban történelmet írnak-e a magyar gazdák, erről is beszélgetünk vendégünkkel, Petőházi Tamással, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökével. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat!
4: És hát egy olyan időszakban hívtuk be a műsorba, amikor aratás van, és nagyon köszönjük, hogy szánt ránk időt, mert hogy bízunk abban, hogy lesz mit aratni, ugyanis ha a cikkből indulunk ki, akkor az éghajlat változásra már nem felkészülni kell, hanem meg kell tanulni alkalmazkodni hozzá. Hát minden az éghajlat változásról szól. Most így az aratás kezdetekor milyenek a tapasztalatok? Talán kezdjük ezzel.
5: Igen, hogyha egy picit visszatenkíthetek 2026 legelejétől, azért az a szezon nagyon kemény volt nekünk szántóföldi növénytermesztőknek, gyakorlatilag márciusban és áprilisban nem esett esetleg. Egy nagyon jó kilátásokkal indítottuk ezt az évet egyébként, hó is volt januárban, úgyhogy nagyon bizakodtunk benne, hogy ez a klasszikus kontinentális klíma visszajön egy picit, és ugye a négy évszak a téli feltöltő csapadékok mellett tavasszal is lesznek megfelelő csapadékmennyiség. Sajnos hát csalódnunk kellett, mert a megszokott 25-30 mm helyett március-áprilisban alig volt 1-2 mm csapadék, úgyhogy gyakorlatilag az őszi kalászos növényeket is nagyon komolyan megviselte az aszály ebben az évben. Ugye eddig ahhoz voltunk hozzászokva, hogy inkább a kapás növények, a áprilisi májusban vetett kapás növényeinket sinli meg az aszály. Most úgy látjuk, hogy már az őszi kalászosoknál is nagy problémát okoz. Ugye nem lokális probléma van, hanem az egész országra kiterjedő probléma van az őszi kalászosokkal is. Hát már a bemutató parcellák sem mindenütt néztek ki nagyon jól, ugye nem úgy csak az árutermelők táblák, hanem a bemutató parcellákon is nagyon lehetett látni, hogy bokrosodási hiány van és minden egyéb, és ugye látszik a kényszerérés is, hogy a megszokott időtől sokkal hamarabb, június 8-án, 9-én, 10-én elkezdtük az őszi árpa aratását. Ugye ez az történelmi időkben egy közeli idő volt a Péter Pál napjához, ami még majd csak jövő hét lesz, addigra meg nagyjából kész is lesz az árpának az aratás, és a búzába is nagyon sokan bele fognak vágni. Azt látjuk, hogy az Alföldön ilyen 4 tonna per hektár körüli őszi árpák vannak, van, ahol ennyi sincs, a Dunántúl egy picit jobb a helyzet.
4: Most akkor végül is ez egy új helyzet, mert hogy eddig ebben a nehéz időszakban, amit 2022 óta számítunk, bár előtte is már voltak aszályos évek, hogy igazából az őszi árpában és búzában bíztak a gazdálkodók, ennek a vetésterülete emelkedett is, a kukorica úgymond kárára, meg a napraforgó kárára, tehát inkább ebben látták a reményt a gazdálkodók, de most itt is akkor egy olyan év lesz, amikor bármikor ez előállhat innentől kezdve, hogy nehezebb lesz termeszteni?
5: Én úgy gondolom, hogy az őszi kalászosok termésbiztonsága még mindig magasabb, mint a kapás növényeké. Gyakorlatilag látjuk és modellezhetjük azt is, hogy ugye a kukorica vetéstörte lefeleződött, tehát klasszikusan 1,2 millió hektáron termesztettünk kukoricát Magyarországon, ugye ez volt a nemzet aranya, sárga aranya, tehát sok ilyen mondás volt, és könyvet is írtak erről egyébként, tehát ez így nagyon jól működött. Ugye a klímaváltozás, hogy használjak egy másikat, klímaváltozás következtében, a kukorica termőterülete fölfelé, északabbra húzódott. Gyakorlatilag Lengyelország van abban most az a kedvező kukoricatermesztés szempontjából kedvező klímában, ahol most ott több százer hektáron növekszik évente a kukorica vetés területe, nálunk meg sajnos csökken. Ugye 660 ezer hektáron vetettek 2026-ban már csak kukoricát, és ugye nagyon sok termelő keresi a megoldásokat, hogy mi lehetne ez. Az Alföldön nagyon sokan teszik úgy, hogy napraforgót vetettek helyette, és ez egy történelmi pillanatot élünk 2026-ban abból a szempontból, hogy a napraforgó vetés területe megelőzte a kukorica vetés területét, 806 ezer hektáron vetettek napraforgót. Ugye ez rekord, mindig a kukorica volt a több, a napraforgó kevesebb, most ebben az évben ez van. Sajnos azt is lehet kell látni, hogy 2025-ben Csográny-Csanád megyében a napraforgó átlag termése, tehát volt jobb is és rosszabb is, 1,6 tonna volt. Tehát nem lehet azt mondani az egész országra, hogy kedves kollégák, akkor a megoldás a napraforgóban van. Ugye vannak termesztési problémái is a napraforgónak, tehát a vetésváltásban nehezebb beilleszteni, tehát egy 3-4 évet szüneteltetni kell utána a talajt, tehát hogy nem lehet visszavetni egymás után, tehát a napraforgónak vannak problémái. Most úgy látjuk, hogy 800 ezer hektár környékén ez tartható, és ugye emellett maradnak az őszi kalászosok, amik egy, azt gondolom, az ettől az évtől is eltekintve termésstabilitásban egy nagyobb biztonságot tudnak adni, mint akár melyik kapás növény, de keressük azokat a megoldásokat a őszivetésűek között, borsó, vagy a tavasziak között, a cirok, amelyik ugye megoldás lehet, hogy részmegoldások, tehát valószínűleg nem egy megoldás lesz, hanem részmegoldások fogják adni azt a dolgot, hogy mind a takarmányokat, iparnak, mint pedig a exportra is a kukoricát ki tudjuk váltani.
4: És ezeken a helyeken, tehát mondjuk sokat beszélünk a Délalföldről, de mondjuk a Nyugat-Dunántúl az milyen helyzetben van még kukorica, vagy mondjuk a napraforgó szempontjából?
5: Ugye tavaly évben ők is egy komoly asszállyal szenvedett, Baranya megye és a nyugati oldal. Most jelenleg későn jöttek csapadékok, de például most elég csapadékuk van annyira Zalában és Rasnyében, hogy az aratás egy picit csúszni fog, mert még lazák a talajok, nem tudnak rámenni, de egyébként most teljesen más a klímája a Nyugat-Dunántúli résznek. Gyakorlatilag ott fog tovább maradni a kukorica, az mint a vetésforgóban egy nagyobb százalékban lévő növény, de a keleti ország részben, vagyis a délkeleti ország részben pedig ki fog szorulni.
4: És akkor a délkeleti ország részben kukorica a napraforgó helyett akkor marad az alternatív növényként sokat emlegetett cirok?
5: Nem biztos, hogy a teljes mértékben a cirok a megoldás. Olajretek, őszi borsó, tehát rengeteg olyan növény van, ami a vetésforgóba beilleszthető. Vannak rá információk, hát csak minden, ez egy tanulási folyamat nekünk termelőknek, ezt meg kell tanulnunk, hogy kell ezt termeszteni, mi ennek az optimális termesztése, és ugye ne felejtsük el a 10-15 évvel ezelőtti információnk, amik ezekről a növények voltak, az egy más klímában született információk, hogy az új klímához igazodva kell ugye ezeknek is a termesztés technológiát kialakítani. Én nyitott vagyok, és a termelők többsége nyitott. Látjuk azt, hogy mindenki keresi a megoldást, mindenki érzékeli, hogy probléma van. Én azt gondolom, hogy egy-két év, de már látjuk, hogy 2022 óta is milyen változások vannak a vetésszerkezetben, vagy a termelők felfogásában. Ugye itt olyan technológiák kerülnek előre, minimális művelés, a mintil vagy a no-till, amikor ugye sekély művelést használunk, forgatás nélküli művelés, direkt vetések, vetőgépek, vetések terjednek. Tehát ugye mi termelők a megoldást keressük, bízom benne, hogy egy-két év, és ugye nem változik tovább a klíma, akkor meg fogjuk találni azt a termésbiztonságot, ami mondjuk a 2020-as évek előtt volt.
4: Igen, de itt is azért nagyon fontos, hogy ha már zöld borsóról, vagy akár paradicsomról beszélünk, vagy olajretekről, hogy legyen öntözési háttér, másrészt meg, hogy piac ezeknek a növényeknek.
5: Igen, hát az öntözésről egy kicsit bővebben, ugye, hogy most olyan 100 000 hektár körül van az öntözött terület Magyarországon. Vannak nagyon komoly kutatások, ami azt mutatja, hogy körülbelül 350 000 hektárra lehet növelni a Magyarországon az öntözést. Tehát a gazdaságosan kialakítandó öntözési területet. Ugye ez nem a 4 millió 100 000 hektár, mint ami az egész szántóföldi terület. Tehát egy 350 000 hektár ebben a kutatások úgy nagyjából egyetértenek, amire gazdaságos öntözés lehetne telepíteni. Én ezt nagyon fontosnak tartanánk, hogy ez történjen meg. Tehát a rövid időn belül, tehát a klímaváltozásra való válaszként történjen meg. Természetesen ezen Európai Uniós és kormányzati támogatások kellenek, pályázatok ahhoz, hogy ebbe be tudjanak ruházni a termelők. Milliós nagyságrend hektáronként egyébként egy öntözőrendszernek a kialakítása, de elkerülhetetlen, és ugye azokon a helyeken, ahol meg lehet oldani, ott pedig azt gondolom, hogy gazdaságok meg is kell oldani, és ugye természetesen a következő kérdés az, hogy mi lesz azokon a helyeken, ahol nem megoldható az öntözés, ott pedig technológiaváltással, egy vízvisszatartási technológiákkal kell növényeket termelnünk, ami megfelel ezeknek a klímáknak, tehát meg tudják állni a helyüket ezekben a klímaváltozásban is.
4: Tehát a víz visszatartás, ahhoz meg megfelelő talajgazdálkodás kell, hogy az a víz megmaradjon, tehát mondjuk ne a felszínen maradjon, hanem úgy szépen menjen bele a lenti rétegekbe is.
5: Igen, sok gond van a vízzel, tehát annak idején, amikor én egyetemre jártam, volt ott egy professzor, azt mondta, hogy addig örüljünk, amíg a víz nem fölfelé folyik. Tehát lehet olyan is, de bízunk benne, hogy ezt is meg fogjuk tudni oldani. Az ágazat szereplői nyitottak erre, ahol van lehetőség, ott pedig már folynak a beruházások, és nagyon sokan pályáztak is ebben. Ugye az előbbi kérdésére szerkesztő, hogy a piaccal kapcsolatban nem egyszerű a helyzet, ugye nagyon függünk a nemzetközi piactól, hogy az elmúlt 2-3 hónapban egy nagyon komoly forint erősödés történt Magyarországon. Most ugye az őszi árpán ezt úgy érzékeljük, hogy ez 7 és 9 ezer forint közé tesszük azt az árcsökkenést, amit ez a forint erősödés okoz most az exportpiacokra. Tehát, hogyha exportra adtam volna el egy évvel ugyanezen az áron az árpámat, akkor 7-9 ezer forinttal többet kapnék érte, ugyanazért az euróért, mint amit most kapunk. Úgyhogy ez nekünk nem tesz jót. Hát ugye ez azoknak tesz jót, akik euróba vásárolnak inputanyagot, vagy gépet, eszközt, vagy esetleg a szabadságukat külföldön fogják tölteni, de aki gabona kereskedelemben értékesítenünk kell. Tehát azt kell látnunk, hogy az őszi kalászos növényeink 45-50%-a exportpiacra megy, az exportpiacainkon pedig 40% az olasz részesedés vagy desztináció. Úgyhogy ez most minket még kevesebb termés is, és az ár is gyengébb, úgyhogy ez ilyen kétból egyenes egyszerre történet. Hát bízunk benne, hogy változik, tehát a világpiac változni fog. Úgy érezzük egyébként, hogy mindenféle nemzetközi tanulmányokat nézzük. Ugye a Hormuzi szoros, ez egy komoly a hatásra van a világolaj árára. Ugye a világolaj ár nagyon összefügg a gabonárakkal, és azt kell látni, ami, hogy ez az asszály nem csak minket érint, hanem tőlünk keletre is nagyon komoly hatásra van. Voltak időszakok, hogy az orosz búzának a várható termését 2 hetente csökkentették. És ugye most robbant a hír, hogy Dél-Amerikában pedig szuper El Niño lesz, vagy elindult a Super El Niño, hogy egy picit egy többet hagy beszéljek már erre. Dél-Amerikában úgy van ez, hogy kétféle hatás van, a normál hatás, mert van egy ilyen El Niño hatás és a La Niña. Az egyik kisfiúnak hívják, a másikat kislánynak. Ugye az El Niño ez arról szól, hogy Ausztráliai óceán környékén felmelegszik az óceán, és akkor a dél-amerikai partok felé egy nagyon meleg áramlat ér el, és az a El Niño következtében nagyon nagy szárazságok vannak, nagyon nagy aszály van, nincsenek viharok, és gyakorlatilag egy akár egy ilyen 30%-os terméskiesést prognosztizálnak most ebbe a Super El Niño-ban, és a várhatóan ez a Super El Niño 2027 úgy februáráig el fog tartani. Én azban bízunk, hogy nagyon rövid időn belül ez az információ a világpiaci árakra hatással lesz, emelni fogja őket, és akkor a magyar árak is elindulnak fölfelé.
4: A magyar termelők nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel tudnak versenyben maradni a világpiacon, idézett tehát ebből a cikkből. Akkor nekünk a minőséggel azért vannak kitörési lehetőségeink?
5: Igen, vannak. Ugye itt az, ami az elmúlt időben történt, de hogy beszéljek erről egy picit. Ugye itt Ukrajna nagyon gyorsan közel került az európai piacokhoz, ugye tudjuk ennek a politikai okát, és gyakorlatilag mindent megpróbáltak tenni, hogy az ukrán áruval ugye Németország, Franciaországban a növekvő energiaárakat az olcsó mezőgazdasági termékkel ellensúlyozzák, tehát hogy a életszínvonal ne csökkenjen a nyugat-európai országokban. Erre ugye kézenfekvő megoldás volt az olcsó élelmiszer alapanyag Ukrajnából. Gyakorlatilag az ukrán minőség, ugye ez egy tömegtermék, tehát a volumenből adott tömegtermék, nekünk abban van lehetőség, hogy ettől jobbat termeljünk, és ugye azokra a réspiacokra, akik hajlandók megfizetni a magasabb minőséget, ott tudunk mi egyébként termelni. Azt kell látni egyébként, hogy itt a Kis-Ázsia, észak-afrikai térségben közel 60 millió tonna búzát keresnek. Tehát, hogyha mi nekünk van 2-3 millió tonna exportárólapunk búzában, azt el lehet helyezni. Tehát nem vagyunk, lennénk meghatározók így se, és úgymond a nagy exportőröket nem szorítanánk ki a piacról.
4: De azért érdekes, hogy beszéltünk a kukoricáról, hogy pár évvel ezelőtt még élt az a mondás, hogy kukorica nagyhatalom vagyunk az ország méreteihez képest. Ez most már sajnos a múlt.
5: Igen, hát 1.200.000 hektáron termesztettünk kukoricát, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a nagyon szép múltról beszélek, hogy körülbelül a bekerülési költség, tehát egy szűkített önköltségnek a duplája volt az árbevétel a kukoricának. Tehát amikor én kezdtem a pályafutásomat egy Borsod megyei agrárszövetkezetbe, akkor körülbelül ez volt a megoldás, hogy körülbelül a fele, tehát amit ráköltöttünk a kukoricának, annak a duplája volt az árbevételünk, és annak idején még mi Lengyelországba adtuk el ezeket a kukoricákat, most pedig az elmúlt évben Lengyelországból vásároltak Magyarországra kukoricát.
4: És sokat beszéltünk a klímaváltozásról, azt azért fontos hangsúlyozni, hogy aszály mindig volt, tehát voltak aszályos évek már a múlt század 30-as éveiben is, meg az ezredforduló környékén 90-es években is, csak nem mindegy, hogy 5 vagy 10 évente. Most azonban olyan időket élünk, főleg 2022 óta, a történelmi aszály óta, amikor 1000 milliárdos volt az aszálykár, hogy ez innentől kezdve minden évben jelen van 2022 óta, és lehet, hogy a következő év is ilyen lesz.
5: Igen, ezért kell olyan növényeket termelnünk, amik ennek az új klímának megfelelnek, és kisebb kárral lehet megtermelni őket. Úgyhogy egyértelmű, hogy ami akkor volt, ugye legjobban azt lehet látni, hogy a 30 fok fölötti napok száma mennyivel növekedett, hányszorosára növekedett meg az elmúlt évtizedhez képest, vagy a elmúlt 4-5 legmelegebb év az elmúlt 10 évben volt. Tehát, hogy egyértelműen lehet látni, hogy itt nagyon komoly változások vannak. És ugye nekünk ez a feladat most jelenleg, hogy ebbe a változásokba megtalálni a megoldást termelőknek, hogy milyek azok a növények, mik azok a technológiák, mi az a költségszerkezet, mert ugye itt a költségeket is át kell gondolni, amivel hosszú távon nyereségesek tudunk lenni.
4: Most, amikor erről beszélünk, hogy klímaváltozás, akkor a gazdálkodók életét is mindig években kell mérni, tehát nem csak egy évből kell kiindulni. Hogyha ilyen 5-10 éves periódusokat nézünk, akkor igazából hát láthatjuk azt, hogy az utóbbi 4-5 év az csak rosszat hozott. Ráadásul az éves csapadék mennyiség is úgy esik le, hogy igencsak szélsőséges időszakokban, tehát nem egyenletesen kapja a föld azt az 500 vagy 600 milliméter csapadékot, bár most már ennél is kevesebb esik le egy évben. Tehát nagyon fontos ennek a háttérnek a megteremtése, hogy legyen a talajban valamilyen nedvesség.
5: Igen, hát ugye azt látjuk, hogy egy 2-3 év alatt pont egy évnyi csapadék hiányzott a talajainkból, leesett az hiányzik. Ami nagyon drasztikusan szembe tűnik, a következő az, hogy a folyóink vízhozama is a 40-50-60%-kal csökkent. Ugye egész nyáron arról megy az információ, hogy a Szolnoknál a Tisza éppen hogy áll. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes, és ugye mi termelőket pedig az érint rettentő tragikusan, hogy ennek következtében a termelt területeink talajvízszintje is több méterrel csökkent. Tehát a megtalálható talajvíz, tehát hogy egy kutat akarnék ásni a területemen, 10 évvel ezelőtthöz képest több méterrel lejjebb találnék vizet. Tehát gyakorlatilag ugye a kipárolgás csökkentés, ez egy ilyen feladat lesz a mezőgazdaságnak, hogy hogy lehetne úgy csinálni a dolgokat, hogy ezt a kipárolgás csökkentés minél minimalizálni hogyan lehetne.
4: Maradt még bő egy percünk. Milyenek az aratási kilátásuk így a végén akkor?
5: Hát gyenge közepes termésre számítunk.
4: És akkor, bár a kukoricáról még korai nyilván beszélni, de akkor azért a gazdálkodók valamennyire csak ragaszkodnak hozzá, tehát abban is azért a 5-600 ezer hektár talán?
5: 660 ezer hektár, és azt látjuk egyébként, hogy a jó helyeken, ahol még lehet, ott termesztenek kukoricát a kollégák, ahol az elmúlt években nem sikerült, ott aztán elhagyták azokat a területeket.
4: És ami fontos, hogy azért az ország kenyér ellátása az biztosított lesz.
5: Igen, hát ugye 1.200.000 tonna kell a malomiparnak, ennek többszöröse meg fog teremni Magyarországon.
4: Nagyon szépen köszönöm Petőházi Tamásnak, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökének, hogy itt volt nálunk, és beszélgethettünk a gazdákról, mert hogy történelmet írnak a gazdák, erről olvashatnak a Mandiner holnap megjelenő számában.
5: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
4: És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszönöm a házigazda Juhász Zsolt, hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik, viszont hallásra.
2: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
6: Bohó fiatalból rangos professzor lett, Kemény Schwab neveltetése kamaszként teher volt, ma pedig már büszkeséget jelent számára, alapító tagja a Vakolat együttesnek, amely megnyerte az 1988-as Kimit tudott. Tudományos karrierjében mindent elért, elismert oktató, kutató, itthon és külföldön is. Köszöntöm Önöket, én Gyarmati Péter vagyok, vendégem Keményfi Róbert etnográfus, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Azt mondta nekem, mikor telefonon beszéltünk, hogy találkozzunk lent a főbejáratnál, az egyetemi főépület főbejáratánál, ott megvár. Ez nagyon kedves gesztus. Ilyen jó vendég látó, hogyha valaki érkezik önhöz, akár otthon is.
7: Hogyha egy idegen érkezik, akkor az ember megtiszteli azzal, hogy lejön, de aztán kiderült, hogy ön itt tanult a Debrecen Egyetemen, tehát fölöslegesnek éreztem, mert ahogy a kérdéseiből hallottam, akkor pontosan tudja, hol a néprajzi tanszék, hol a dékánia, tehát nem volt probléma. Nem egy nagykövet érkezett, nem egy olyan idegen érkezett, aki még nem járt a Debrecen Egyetemen. Úgyhogy megkönnyítette a dolgomat.
6: Gödöllőn született 1969-ben. Ott is élt a család, ma is ott él a családja. Hogy került Gödöllőre?
7: Ez egy köztisztviselő család. Mi dunántúliak vagyunk Keszteig, legalábbis amikor végigkutattam meg a megmaradt iratokból, édesapám hagyatékából, meg nagybátyáim hagyatékából látva, mi egy telepített, a Festetis kastély mellé telepített, egykori sváb gyökerekkel rendelkező család vagyunk, és érdekes mondom, köztisztviselők, tehát jegyzők. Tehát mind az ükapám, dédapám, nagypapám jegyzők voltak.
6: Tanult emberek.
7: Tanult emberek, igen, és az az érdekes, hogy először német nyelvű jegyző volt, még Keszthelyen az én ükapám, és aztán a nyelvváltás folyamatosan, ahogy jöttek fölfelé, a dédapám már ugye Balaton felvidéken volt, kétnyelvű jegyző, és utána a nagypapám meg már leadta a nyelvet, ő magyar nyelvű jegyző lett Kartalon. Tehát én úgy kerültem Gödöllőre, hogy Kartal a szót Gödöllő, ezen a területen született már édesapám, oda áttelepedett Kartalra a család, és hát tulajdonképpen én azért születtem Gödöllő, mert ott építkeztek édesapámék, és így nem Kartalon, hanem ugyanabban 15 kilométeres körzetben, ugye édesanyám aszódi, tehát nekem galgamentiek a gyökereim, ott nőttem föl.
6: De önnek nagyon jól megy a német, ha már itt tartunk, mert hát ő német nyelven tartott sok-sok előadást, publikált is, sőt, hát önként tanult is Németországban ösztöndíjjal.
7: Igen, hát az egy nagyon kemény időszak volt, ugye Würzburg Egyetemen voltam a diploma után egy évet, és ott tanultam meg igazán a nyelvet. Tehát anyanyelvi környezetben, ez nagyon nagy dolog volt, hogy a rendszerváltás után egy ilyen DAD ösztöndíjjal egy évetként tanulhattam, az a nyelvtudás szempontjából az adta meg igazából az alapot.
6: Az az egy év?
7: Az az egy év, természetesen előtte tanultam én nagyon sok évet, én mindig angolt akartam tanulni gyerekkoromban.
6: És akkor mondták, hogy fiam, német vér van az ereidben?
7: Hát egy kicsit profánabban fogalmaztak, mert a nagybátyáim angol hadifogságban voltak amerikaiban, és akkor édesapám mondta, hogy ellenség nyelvét. Szóval az ember a saját anyanyelvét tanulja. Úgyhogy mentem németet tanulni, nem bántam meg, nincs ezzel semmi baj, az angolal azóta is küzdöm természetesen, de a német így hosszú távon, így a családi gyökerek miatt, hogy meg kell tanulni, utána az egyetem, így tudtam elsajátítani. Tehát így lett egy ilyen használati meg munkanyelv.
6: Igazi bölcsész család az önöké, akkor egyértelmű volt, hogy Robert fiúk is bölcsész lesz?
7: Nem, ez egy kalandos történet volt, én nagyon későn érő típus voltam. Azt éreztem, amikor a gimnáziumban a reáltárgyak nem nagyon, hogy is mondjam, finoman mentek, de...
6: A törtek még mentek azért.
7: Igen. És arra gondoltam, hogy én, ami nagyon-nagyon fontos volt, szerettem volna szabadon élni, tehát az nagyon egyszerű volt, hogy az ELTE, hogy az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre menjek tanulni, de valahogy ennek a debreceni egyetemnek egyrészt, hogy el tudok menni, és egy új életet, önnem magamért felelősséget vállalva, 18-19, mert ugye a hadsereg után jöttem el tudok kezdeni, ez nagyon vonzott. Másrészt pedig az, hogy a Debreceni Egyetemnek volt egy olyan jó értelembe vett híre, hogy itt egybe van minden. Itt van egy olyan épület, amit tényleg egyetemnek építettek, tehát ez egy nagyon jó hangulatú, én még előtte nem voltam itt, csak valahogy ez a környezet, ez a millió vonzott onnan el. Hogy nekem vidéken kell tanulnom, Debrecenbe kell tanulnom, és ki akartam onnan szakadni. Tehát ott ugye az ember ugye a szülőföldjében mindig van egyfajta handicap, mert ott ismerték gyerekkorából. Tiszta lappal kell, hogy finoman fogalmazzak kezdeni, és nagyon jó bejött nekem.
6: Szigorúak voltak a szülei? Az is számított esetleg, hogy nagyon figyeltek önre? Hogy is mondjam, ilyen melegkorlátozó típusú szülők voltak, akik szerették, hogyha látják a gyermeket?
7: Édesanyám nagyon szigorú volt, egy ilyen olasz mamma. Elképesztő csatáink voltak, ő nagyon kemény volt, anyám. Apám meg egy ilyen melegszívű jó ember volt, a rossz jegyeket vele irattuk alá, hogy ha kellett pénz, akkor dugi pénzt ő adott, tehát egy egészen más két karakter volt. Az anyám azért egy nagyon kemény, nagyon karakán, nagyon kemény, nagyon konok, nagyon megmondta a tutit, és ezt egy kamasz fiú nehezen bírta. Tehát azt éreztem, hogy valami legyen belőlem, ki kell szakadni. Rend szerető, rendtartó, nagy főző, nagy család összetartó volt, de úgy gondolta, hogy a család összetartása, ami megteremti, az a rend. és egy kicsit úgy éreztem, hogy azért ez egy kicsit börtön tud lenni.
8: Az édesanyja mivel foglalkozott?
7: Ő egészségügyi asszisztens volt, Pahert nevű, tehát ő is egy sváb, német eredetű családról van itt szó. Tehát érdekes mód, mind a kettő ág sváb, de magyarul találkoztak, nem is nagyon tudtak arról, hogy egykori két sváb családról van itt szó, hogy német eredetű családról, de anyámban benne volt ez a, nem tudom, hogy jó értelemben, vagy rossz értelemben, de ez a sváb vér, ez a kőkemény, rendtartó német vér benne volt.
8: Akkor kezdjünk az egyik legnagyobb német zeneszerzővel, Johann Sebastian Bach, Brandenburgi verseny. Volt szerencséje ezt élőben nagy zenekartól látni, hallani?
7: Igen, a Liszt Ferenc zenekarral egykor. Nekem a Brandenburgi verseny az azért nagyon fontos, mert a kollégiumban állandóan ez szólt nekem. Tehát
8: Debrecenben,
7: meg utána az albérletben, tehát ilyen nagyon fontos volt, hogy ez mindig háttérbe ment, erre tanultam, ez ment mindig valahogy. Az ember akkor még szereti az örgést, nem szeret csöndben lenni, de ez nekem, ez a Bach Brandenburgi versenyt, az ifjúságomat hozza. De Bach nem csak azért fontos nekem, emiatt a zene miatt, hanem alapvetően történészi érdeklődés miatt nagyon szeretem az életrajzokat. És hát megint, amiről beszélgettünk, ez a németes precizitás, németes munkamorál, hogy minden egyes vasárnapra írt egy új darabot. Minden egyes istentiszteletre. Tehát ez volt a dolga, rendszeresen, ha fújt, ha esett, ha hideg volt, ha meleg volt, ő ezt megcsinálta. Tehát nekem ez annyira szimpatikus, hogy valaki a saját szakmáját, a saját professzionális szintű szakmáját így tudja végezni, mindenféle zavaró körülmények nélkül, hogy még nagyobbá tette.

0: Ha ilyen kemény nevelést kapott otthon, akkor biztosan nem törte meg a magyar néphadsereg 12 hónapja 80-as évek végén.
1: Nem, hát ezt szoktam is mondogatni, én nagyon élveztem. Abban a tekintetben, hogy én azt hittem, hogy ez csak egy, hogy ez a keltető. Majd lesz egy kemény hadsereg, és akkor most itt vagyunk egy évet, hogy tulajdonképpen ez majd egy bemelegítő arra. Tehát anyám után, meg a légkör után, ami otthon volt, nekem ez egy tényleg egy ilyen kollégiumi jellegű dolog volt. Kicsit kiabálnak, kicsit ezért, de hát olyan nagy...
2: Még várta, hogy még rosszabb lesz?
1: Hogy lesz majd egy kemény, mert ez egy kész röhely volt. Már bocsánat, a rendszerváltás előtt a hadsereg, ott már se pénz nem volt, se posztó, senki nem hitt benne, se a tisztek, semmi. Előfelvétel is voltam, és azt éreztem, hogy itt ez nem igaz, hogy ez a magyar néphadsereg. Mondtam, ott a többiekkel beszélgettünk, ha megnéz minket az olasz Folgiore hegyi vadászezred, aki ellen kiképeztek minket a legeszel, meglátnak minden, és a röhögéstől meghalnak, és ez tök jó. De különben, hogy majd lesz valami, mert az otthoni szigor, az sokkal keményebb volt, mint amit a hadsereg adott. Vártam persze a végét, meg hogy sok értelmetlen dolgot csináltunk, de az ember várta, hogy ennek vége legyen. Nagyon sokat hülyültem. Arra emlékszem, hogy az nagyon kemény volt az ereje az egyetemnek, mert két dolog volt. Az egyrészt az, hogy én nem nagyon tudtam hirtelen komolyan venni az egyetemet, mert
0: 88-ban kezdte Debrecenben.
1: Igen, 88-ban, akkor volt ez a bizonyos ki mit tudós korszakon, és akkor ott, hát mi ezt megnyertük, ezt a ki mit tudót, volt ez a vakolat együttes, és hát akkor én nagyon élveztem azt, hogy van pénzem, minden hétvégén 5-6 fellépés.
0: Bocsánat, belevágok a szavába, ezt én később akartam mondani. Akkoriban a ki mit tudom, volt egy vakolat nevű formáció. 10 fillérből csináltak egy színpadi produkciót, nagyon olcsón próbáltak viccelődni, és akár pantomimmal, meg sok mindennel nevetésre hergelni, bírni az embereket, és ez nagyon jól sikerült, nagyon messzire jutottak. És ebben szerepelt Keményfi Róbert is. Én egy dolgot akartam ezzel kapcsolatban még elmondani, hogy volt ott egy dél-amerikai csapat is, a Los Andinos. Hát a Los Andinos szerintem mindenkinek jól cseng, akik ugye pánsípokkal jelentek meg, és ebből a Los Vakolatos aztán, akik szintén előjöttek egy felvétel. Én erre élesen emlékszem még fiatal koromból. Igazi pantomim volt, és showműsor néhány percben. Ha már itt tartunk, mi lett ezzel a formációval?
1: Ennek vége lett. Az egyik tag újságíró, a másik kertész, főkertész a Gödöllői Kastélyban, nagyon gyönyörű a park, tehát nagy szakember lett, a harmadik meg pont beszélt. Tehát szétmentünk, de az egy nagyon jó korszak volt. Tehát hogy arról szólt a dolog, hogy tényleg meg tudtuk élni azt, hogy fiatalok vagyunk, sikeresek vagyunk.
2: Pénz is volt.
1: Ma azt mondanám, hogy ilyen celebbekké váltunk nagyon hamar, nagyon gyorsan, és ez a bizonyos 15 perc hírnév, le is csengtünk. Csak hogy akkor az ember nem nagyon tanul, már pedig az egyetemen akkor azért olyan volt a légkör, hogy ott nagyon kemény anyagok voltak, nagyon sok anyag, és én nehezen...
2: Hát még tudós képzés folyt.
1: Tudós képzés.
2: Kevés embert vettek föl, nagyon komoly pontszámokkal.
1: 12-en voltunk, az én szakpárom van.
2: Földrajz, néprajz.
1: Földrajz biológia, és utána földrajz, néprajz. Tehát, hogy nagyon nehéz volt. És akkor utána azt kezdtem érezni, hogy főleg mesterek miatt, mindig volt az életemben egy-két nagy mester, a édesapám mellett, belebotlottam olyan értékes professzorokba, akik úgy elkezdtek engem úgy terelgetni a könyvek felé, hogy ezt hogy kell csinálni ezt a tudományt. Az egyik Szabó László volt a Szolnoki Múzeum egykori nagyszerű muzeológusa, aki nagyon élvezte, hogy én mit csinálok, mert ő is egy fiatal bohó ember volt valamikor, aztán professzor lett, de ő kézenbe adott könyveket, hogy erről mi jó, de azt a kukoricát Balassától el kell olvasni. Tehát ilyesmiket. A másik pedig, amit láttam, itt újvári professzor úr az egyetemen, aki egészen másképp tanított, ő azt mondta, hogy ő ide is nézd, ahogy én csinálom ezt a szakmát. Az egyiken nagyon sokat beszélgettem szakmáról, utaztunk, terepen voltunk Szabó professzorra, újvárival meg. Hát láttam, hogy kell ezt az egész menedzsmentet csinálni, könyveket szerkeszteni, kiadni, konferenciákat szervezni. Tehát ez nagyon fontos, és ott kezdtem érezni, hogy na, akkor én kezdek pályára állni. Tehát nem volt ez egy egyszerű döntés, nagyon nehezen ment. Volt, amikor ott az első évben igencsak el is tanácsoltak, és akkor az ember összeszedte magát, és valahogy utána, hogy a másodévtől, harmadévtől folyamatosan könyvtárba ültem. És de jó, hogy ezt a szakaszt, ezt a nagyon vidám, nagyon fiatal, nagyon bohó szakaszt meg tudtam élni, az nekem nagyon fontos volt. Nagyon nagy hiánytus lenne bennem, hogyha ezt nem ért volna meg. Ugyanakkor van egy nagyon fontos hozadéka, ugye gimnáziumban is gyerekszín játszottam, meg diákszín játszókör voltam. Én azt gondolom, hogy ez volt az iskola, hogy az ember ki tud állni katedrára. tartást adott, hogy kell megszólalni, hogy kell egy Audmaxot mikrofon nélkül beénekelni, vagy hogy hallják a hátsó sorból.
2: Nagy termet.
1: Énekelni tanultam, zenét tanultam, mindent tanultam. Ezek visszajönnek, hogy kell megszólalni egy konferencián, itt a dékánságon, hogy kell menni egy konferencián, stb. Tehát ennek nagyon-nagyon pozitív hozadéka van. Az ember úgy, mint a, hát jó lenne az életet mindig visszafelé olvasni, mert látja, amit az akkor még az ember csak úgy kapkodja a fejét, de hogy helyre kerülnek a dolgok, hogy hol volt ennek a szerepe az életemben.
0: Nem nehéz kiszámolni, hogy 93-ban oklevelet kapott, diplomázott. Az mikor dőlt el, hogy nem hagyja itt az egyetemet, akkor még Kossuth Lajos Tudományegyetemet. Itt marad, próbál tanítani, oktató lesz.
1: Ez egy nagyon szép gesztus volt, szinte emlékszem rá. Újvári professzor úr bizalmáról biztosított, hogy ő itt szeretné, ha ösztöndíjasa legyek.
2: A néprajzi tansz.
1: Így kezdődött, és utána mentem el, megkaptam közben párhuzamosan, én azt jeleztem is neki, hogy muszáj megtanulni, kell külföldi tapasztalat, és akkor visszatértem 94-be, akkor lettem tanársegéd. Tehát azóta itt vagyok, és azóta indult el ez a pálya.
2: Nem bánta meg?
1: Nem, abszolút nem, mert olyasmire látok rá, ez a néprajztudomány annyira színes, mindenhez hozzá lehet szólni. Tehát itt a bajuszviselettől kezdve egészen a migrációs gondokig, migrációs együttélési modelleknek a megoldásai vagy javaslataig mindennel lehet a néprajzon belül foglalkozni. Tehát nem a színes tudomány. Abban hittem, hogy nem szabad elveszteni tudást, ha az ember nagy nehezen összeszedett, én a földrajz és a néprajz határterület mind a kettő szakot végeztek, földrajz néprajzon, és térképek tájgondokkal, tér problematikával kezdtem foglalkozni, és hát ugye átjáró ember voltam, meg tulajdonképpen kicsit még ma is vagyok, hogy a földrajzba is hivatkoztak, meg a néprajzba is. Tehát földrajzi konferenciákra jártam, néprajzikra. De mind a két tudományban ez a határterület, ez nem előzmények nélkül, Györfi István is hasonlóan, Bátki Zsigmond, tehát tudnék sorolni ilyen neveket, akik szintén ezt a földrajzot és a néprajzot együtt művelték. És úgy éreztem, hogy nekem ez a dolog.
0: A jazz az egy viszonylag nehezebben befogadható, nem kifejezetten populáris zenei műfaj, de van egy-két olyan jazz sláger, mondhatjuk slágernek, amit szerintem mindenki ismer, legalábbis a dallamot. Az egyik ilyen a Brubeck, a Dave Brubeck féle Take Five. Én úgy emlékszem, de nem készültem, hogy 1959-ben hangzott el, egy szaxofon szólóról van szó, meg egy nagyon furcsa ritmizálásos ütemről, amit nehéz is eljátszani. Én is nagyon kedvelem ezt a Take Five című dalt. Nekem az egyetemi éveimhez kötődik.
1: Nekem utána kötődött, és pontosan erről, mint az ütemről beszélni, doboltam is, minden csinált az ember ifjúságában, és ez a ritmus fogott meg, mert valami elképesztő. Tehát a dobos tartja össze tulajdonképpen, már elnézés, hogy itt van hazabeszélek, a zenekart. És volt, hogy szétdoboltam klasszikus darabokat a gimnáziumban, és volt, hogy éreztem, hogy most nagyon együtt vagyunk. Innét egy ilyen nagyon-nagyon régi emlék, de nagyon sokat ugye a jazz-t az egyetemi koromban, a bulikon jártunk ilyen helyekre, és hát ez egy ilyen emblematikus zeneszám.

0: Ha azt mondom, hogy néprajz, akkor szerintem az emberekben talán így szoktak fogalmazni, van egy pásztori díl. A néprajzosok azzal foglalkoznak, hogy a Hortobágyon, a mezőség területén, Somogyban, nem tudom én, a badacsonyi szüretkor, az emberek hogyan éltek a 19. században, meg kicsit korábban, mondjuk Mária Terézia korában milyen viseletük volt, meg milyen kulacsokat használtak, meg az említett pásztori díl milyen volt itt Hortobágyon, a karikásostor, nem megbántva mindazokat, akiknek ez fontos, szeretik, és azt gondolják, hogy ez így van. De a mai néprajz tudomány teljesen másról szól, sőt, az egyik leg-21. századi tudomány, mint bölcsésztudomány, szép idegen szóval interdisziplináris tudomány, nagyon sok mindenről szól, mert arról szól, ahogyan ma élünk. A mobiltelefonos online világ, hogy hogyan élnek a fiatalok, hogyan üzengetnek egymásnak, megváltozott a nyelvünk. Egyáltalán mit eszünk manapság? A világ bizonyos részei különböző háborúk és klímaváltozások miatt élhetetlenek, tehát elindult egy nyugatra történő migráció. Tehát a néprajztudomány ma már ezzel foglalkozik nyugat Európában, így Magyarországon is. Nyilván vannak olyan kollégái, akik foglalkoznak az említett, sokak által gondolt pásztori díllel, de ma már másra van igény, és aki ma néprajzszakos lesz, hát nyilván ez sokkal jobban érdekli, hogy ők ma hogy élnek, és mi várható.
1: Igen, messziről kezdeném. A lényeg az, hogy Nyugat-Európában is vannak ilyen klasszikus, nagy leíró művek, klasszikus, nagy leíró kutatások, amit úgy szoktak mondani, hogy ez a németeknél ez a Heimatkunde, tehát a haza, a szülőföldnek az öröksége. Nagyon fontos. Tájházak, viseletek, nagyon jó, hogyha alakulnak néptánc együttes, hagyományőrző egyesületek. Ez nagyon fontos, ez nálunk is nagyon fontos. Ugyanakkor tulajdonképpen, ahogy ön mondta, egészen új kihívásokkal szembesül a mai társadalom, és olyan kulturális kérdések jelennek meg, amit nem kutat a történelem, nem kutat a szociológia, mert ez egy mérőtudomány, hanem ugye a belső kultúrának, az alkatának a változását, hogy ez miért történnek meg bizonyos dolgok, erre a néprajztudomány tud, nem biztos, hogy tud válaszolni, csak kutatni. Na, azt szoktam mondani, hogy a néprajztudomány azt kutatja, amit minket az iskolai tudáson kívül körülvesz. Tehát minden, ami minket körülvesz, amit természetesnek veszünk, amit nem tanulunk meg iskolába, hogy köszönünk, mit veszünk föl, mit eszünk, miről beszélgetünk, milyen történetek vannak, milyen pletykák, milyen összeesküvés elméletek. Tehát, hogy ez az a világ, ami körülvesz minket, ez a bizonyos, úgy szokták mondani ezt elegánsan, nagyon tudományosan, hogy az a zeitgeist, tehát ez a bizonyos korszellem, na ezt megragadni, hogy tudjuk. Tehát ezt egy korszellemet megragadni, mondjuk, hogy milyen volt itt az 50-es években Magyarországon élni, ezt a nagypapák el tudják mondani, de ahhoz megnézzük a Ludas Matyit, megnézzük az akkori sajtót, megnézzük a tévéműsort, színházkatalógusokat, ez egy nagyon komplex dolog, amivel a néprajztudomány foglalkozik, ahogy ön is mondta, hogy életmóddal. Na most ez mai napig is probléma, hogy éljük meg a mindennapokat. Milyen ünnepeink vannak? Hogy jött be a Valentin nap? Hogy jött be a Halloween ünnep? Hogy váltotta föl a klasszikus népi kulturális ünnepeinket, meg napjainkat, ezek az új áramlatok, új mozgások, és amivel a magyar társadalom szembesül, mert ugye nem voltunk gyarmattartó hatalom soha, ez pontosan, hogy idegen kultúrákkal mit tudunk kezdeni, nem tudunk semmit. Tehát ezt is föl kell ismerni, hogy ezeket kutatni kell, erről valamit mondani kell, akárhogy is kerítés ide, kerítés oda, de kínaiak tömegével vannak az országban, kínai kultúrával most milyen kapcsolatunk van, hogy tudunk velük, vagy egyáltalán van-e valami kapcsolatunk, tehát ez egy mai probléma például. Tehát igenis vannak betelepülők, igenis vannak vendégmunkások Magyarországon, igenis ugye itt van a Debrecenben például a BMW, jönnek különböző nemzetiségek, és az az érdekes dolog, hogy a néprajzot keresi ezek a vegyes vállalatok is. Tehát olyan kutatási projekteket...
0: Van így.

0: kulturális kommunikáció, nagyon szépen hangzik, tehát párbeszédre lépni és megpróbálni a mindennapokat megoldani.
1: Nagyon sok publikációja van, rengeteget találtam a nevem mellett, és ennek úgy körülbelül a harmada német nyelven jelent meg, ön többször volt kint tanítani, és hát dékánságot is vállalt, most is éppen dékán még, hamarosan letelik ez a hivatal, nagyon sok mindent vállalt. Tehát lehet egyszerre dékánnak is lenni a bölcsésztudományi karon, tanítani is, könyveket is írni, publikálni. Honnan volt ennyi energiája?
0: Hát nem lehet. Nagyon röviden nem lehet. Egy fenékkel sok lovat nem lehet megülni. Ember egy bizonyos területen, ha a felkészültség állapotában van, akkor tud mindig valamihez hozzászólni. Na most a tudomány területén most nyikorgok, nagyon hiányzik. Azért is vonulok vissza, és nem vállaltam tovább a megbízatást, mert szeretnék megint visszavonulni a könyvtárba, új écákat, új ötleteket dolgozni. Az másképp nem megy. Viszont most dékánként vagyok a fölkészültség állapotában, és szoktam viccesen mondani, hogy én bárhol át tudok adni egy diplomát, hogyha megállítanak egy diplomaosztó beszédet, bárhol egy benzinkúton megállítanak, azonnal aláírok egy diplomát és átadom. Tehát itt vagyok a felkészültségi állapotban. Csak hogy ezt azt gondolom, hogy most már nekem nem ez a dolgom. Nagyon szép volt, rengeteget tanultam, főleg emberi viszonyokról.
1: Két ciklus volt?
0: Két ciklus volt, plusz egy év, mert rektor úr megkért, hogy amíg az ő ciklusa tart, tehát két ciklus plusz egy plusz év, hogy vele együtt köszönök le, és most ennek vége van, és szeretnék visszavonulni a tudományba. Tehát, hogy ott szeretnék ismét a felkészültség állapotába lenni. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy én ezt csinálhattam, mert rengeteget tanultam. És egy bölcsészdékánnak mindig fontos az, mert ugye itt nem termelünk idézőjelbe kvázi GDP-t, nem közvetlenül, hanem közvetve termelünk GDP-t. Azért ez egy nagyon komoly egyetemvezetői támogatást is megkaptam ahhoz, hogy a bölcsészkar nyugodtan tudja csinálni a dolgát. Ez nekem nagyon fontos volt.
1: Nagyon színes és különleges az ön érdeklődési köre, a dobolástól kezdve a színpadi produkcióig, a kutatásig, emberekkel is szeret foglalkozni, vezető is volt, és még mindig vezető, és a zenei érdeklődés is nagyon színes. A Pleszkán trió, talán olyan világzenés.
0: Igen, az. Belég szerettem. Kikapcsol.
1: És mi legyen tőlük? Bármi jó?
0: Bármi jó.

0: fegyelmezett katolikus sváb származásuként itt Debrecenben találta meg a párját, esetleg egy helyi lányt, vagy ő is a Dunántúlról érkezett?
1: Nem, egy borsodi leány, aki itt tanult, itt futottunk össze az egyetemen, és itt lett nagy szerelem, és azóta is hál' Istennek együtt vagyunk, és itt élünk. A kötődéseink azok nagyon, és az érdeklődésünk nagyon hasonlóak, hát anélkül nem is menne, már 28 év, te jó Isten, és az az érdekes, hogy ő egészen más karakter, mint én, nagyon sok közös vonásunk van, de egészen más karakter, tehát ő egy szintén egy fegyelmezett, és egy szintén egy nagyon nagy munkabírású, de érdekes mondani, hogy nagyon fontos neki a református kötődések, úgyhogy ő református, a lányom református, és a fiam is református lett. Én egy ilyen kis izgága katolikusként vagyok a református közösségbe, de jó ez a távolságtartás, szoktunk évődni a lelkészekkel, hogy kell egy kis katolikus vér a reformátusoknak, mondják ők, én meg úgy gondolom, hogy ez egy jó sikerült szekta, a református egyház, de hát nagyon jó közösségbe sikerült kerülni.
0: Akkor ezek szerint

0: Rendszeresen járnak templomba, közösségbe.
1: Persze, templomba, alkalmakra, zarándoklatra, mindenre, ami csak van, ez nagyon fontosnak tartjuk. Tartjuk.
0: Bartók Béla, Magyar Képek. Nem is zárhatnánk jobban ezt a beszélgetést egy olyan embernek a fél órában bemutatott életéről, akinek nagyon fontos a múlt is, meg a jelen is, de még a jövő is. Mert hogy egy igazi néprajzos ma már inkább a jövőben néz, nem pedig hátra.
1: Igen. Na most a Bartók új dolog, mert én Bartóknak a leveleit alapján tiszteltem nagyon. Bartók írásai, sőt a Bartók fiúnak az Apám című életrajzából, hogy mit összedolgozott ő is.
0: A zenéje sokkal nehezebben befogadható.
1: Igen. És én nagyon lassan jutottam el a zenéig, nem több mint 10 éve, és nagyon megszerettem. Ebben a lányom volt nekem segítségem. Ő vezetett el, mert ő fubolát tanult, és egy modern zenéért rajong, és modern komoly zenéért, ha szabad ilyet mondani, és ő kezdett rávezetgetni. Gépkocsiban együtt utazásnál Bartók rádióba, Bartók ment, meg mindenféle, akkor azokat megálltunk, hogy ez tetszik-e, ajánlott, és akkor nagyon lassan. Tehát a Bartók zenét felfedezni nekem az egy kemény dolog, és most jutottam el oda, hogy tényleg ez a Bartók már nem csak a történészi agyammal, a levelein és a dokumentumon keresztül látom nagy embernek, hanem eljutottam a zenéig, és ha egy kicsit a héten nincs Bartók az életemben, akkor az úgy tud hiányozni valami modern zene, tehát modern komoly zene, tehát ezeket a kortársakat kezdem Bartókon keresztül megérteni, ez egy nagy feladat a jövőre még.

0: Vendégem Keményfi Róbert etnográfus volt, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmester Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Gyarmati Péter. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után újra meghallgathatják, most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt, a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Bőti Attila, főbb híreink először röviden. Szombattól 3 fokú lesz a hőségriasztás, keddig a vörös kódot is meghosszabbították. Észtországban kiválóan teljesített a magyar kontingens a NATO egészségügyi gyakorlatán. Jövő hétfőig fokozódik a hőség, holnaptól már száraz idő lesz nagyon erős UV-sugárzással. Mondom a részleteket. Akár 37 fok is lehet a következő napokban. A nagy meleg miatt péntek éjfélig 2 fokú, szombattól keddig 3 fokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, a vörös kód hatáját pedig kedd éjfélig meghosszabbították. Fontos, hogy ilyenkor mindenki tartsa be a szükséges óvintézkedéseket, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Páldi Anna hozzátette, ilyenkor kiemelten fontos a folyadékpótlás, a szokásosnál akár 2-szer is többet kell inni, a legjobb, ha ásványvizet, gyümölcslevet vagy limonádét iszunk. Mivel azonban a sóveszteséget is pótolni kell, a levesek is jó hatással vannak a szervezetre. Kerülni kell azonban a cukros vagy magas koffein tartalmú üdítőket, valamint a tömény alkoholt. Páldi Anna hangsúlyozta, az időjárás a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat, a szív- és érrendszeri betegeket veszélyezteti elsősorban.
3: 11 óra és 15 óra között lehetőleg tartózkodjunk a hűtött zárt térben. Mindenképpen kerüljük az extrém hőmérsékletet. Amit ajánlunk, az a kora reggeli órák, 6 és 8 óra között még alacsonyabb a hőmérséklet, illetve a naplemente körüli időszakokat. Ezt javasoljuk azoknak, akik még ebben a nagy kánikulában is valamilyen sporttevékenységet akarnak végezni, futni, kocogni, kerékpározni, mindenképpen tartsák be ezt az időkorlátot. És ezt kimondottan javasoljuk az időseknek. Az időseknek át kell alakítani a napi rendet, a bevásárlást is a korai időben vagy a napnyugta körüli időszakban végezzék.
2: Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. A városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaidz Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozásokat bevezetni.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Az elmúlt éjszaka is voltak halálos áldozatai az orosz dróntámadásoknak Ukrajnában, az ukrán válaszcsapások pedig egyre nagyobb károkat okoznak Oroszországban. Részletek Iváncsik Attilától.
4: A kelet-ukrajnai Harkiv és Dnyipropetrovszk megyében 4 halálos áldozata és mintegy 30 sebesültje van a legújabb orosz dróntámadásoknak. A közép-ukrajnai Krivij Rih városában 3 helyi civil halt meg, 20-an megsebesültek. A déli Zaporizsjában benzinkút, Szumiban pékség, Poltavában gyárépület égett ki. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai után áramellátás nélkül maradt a mintegy 500 000-os Szevasztopol, a Krím-félsziget legnagyobb városa. 15 oroszországi megyében akadozik a lakossági üzemanyagellátás. Korlátozásokat is bevezettek. Miután az ukrán fegyveres erők az elmúlt hetekben folyamatosan támadták drónokkal a legnagyobb oroszországi olajfinomítókat. A kijevi sajtó közben arról ír, Washington meglepte, hogy az ukrán hadsereg milyen jelentős károkat tud okozni Oroszországnak. A Pravda szerint az ukrán válaszcsapások rámutattak Oroszország sebezhetőségére, ami arra is hatással lehet, hogy az Egyesült Államok engedélyezze a nyugati rakéták ukrajnai gyártását.
2: Észtországban kiválóan teljesített a magyar kontingens a NATO egészségügyi gyakorlatán. Víg András összeállítása.
5: A világ legnagyobb teherszállító repülőgépe landolt vasárnap a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A 150 tonna teherbírású Antonov 124 a Magyar Honvédség egészségügyi szolgálatának eszközeit, köztük egy komplett tábori kórházat és egy mobil laboratóriumot szállított haza Észtországból a NATO kéthetes 30 nemzet részvételével megtartott nemzetközi katona egészségügyi gyakorlatáról. Az eseményen Magyarországot egy csaknem 80 katonából álló kontingens képviselte. Az egységnek az volt a feladata, hogy tábori körülmények között lássa el a folyamatosan nagy létszámban érkező sebesülteket. A gyakorlat szervezői műsebekkel, művérrel, sőt egy operálható szilikonbabával is igyekeztek minél hitelesebbé tenni az amúgy is mostoha körülményeket. Mondja Csábi András orvos alezredes, a ROL 2 kórház sebészeti részlegének vezetője.
6: Komplex egészségügyi gyakorlat volt, főleg a multinacionális együttműködés egyében a NATO-n belül, hogy több náció hogyan tud egymással dolgozni, hogyan tudjuk koordinálni a sérült ellátást, hogyan tudjuk a kapacitásokat felosztani, hogyha valaki szűkében van személyi állománynak vagy anyagi dolgoknak, akkor hogy tudjuk egymást kisegíteni, hogy menjen minél flottabbul a kommunikáció.
5: Az észtországi gyakorlat tapasztalatai alapján a NATO minősíteni tudja az egyes országok katona egészségügyi szolgálatait, és fel tudja mérni az együttműködés színvonalát. A magyar kontingens csak dicséretet kapott, mondja Bús Ádám alezredes, a kontingens parancsnoka.
7: Értékesen szerint a kontingens kiváló teljesítményt nyújtott, ami megmutatkozott abban is, ahogy a NATO ellenőrök, a Medeval team nyilatkozott róluk. Minden szegmensében a ROL 2 tábori kórháznak a maximális teljesítményt nyújtották. Folyamatosan kísérletségparancsnoki feladatokat láttak el. Multidomain komplex környezetben én azt gondolom, hogy mindenképpen sikeresnek mondható a gyakorlat.
5: A felszereléssel egy időben a Magyar Honvédség Airbus A319-esének fedélzetén megérkeztek Kecskemétre, a NATO gyakorlaton részt vett magyar katonák is.
2: A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A javaslatban szerepel a 11 tagú, minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság létrehozása is, amely konkrét javaslatokkal segíteni a felülvizsgálatot és tájékoztatást adna az eredményekről. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásokat. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a most véget ért 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. Müller Anna, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat.
8: A cél az, hogy a szakmai szervezetek széleskörű bevonásával olyan tér szülessen meg, amely alkalmas a pedagógusok valós teljesítményének mérésére. Az új tér legyen elfogadott és szakmailag megalapozott. Továbbá legyen kialakítva az a támogatás az igazgatók számára, amelynek segítségével jól és hatékonyan tudják kihasználni a majdani értékelési és visszajelzési rendszer adta lehetőségeket.
2: A Pál utcai fiúk zenés játék és az István a király rockopera is műsoron lesz július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarjánban a Zente nyár programsorozatában. A több mint három hetes szabadtéri eseményen 11 előadást láthat a közönség. A program a Naftalina vagy Működik a kémia című koncertszínházi előadással nyílik meg Bozó Andrea rendezésében, mondta a Zente Ferenc Színház szakmai és produkciós igazgatója a Kossuth Rádióban. Susán Ferenc hangsúlyozta, az előadás egyik különlegessége, hogy azt a Budapest bárral közösen állítják színpadra.
9: A dalok szerves részei a produkciónak, teljesen csatlakoznak a párbeszédekhez, a jelenetekhez. Ez volt a válogatás alapelve, így készült az átdolgozása a szövegnek, tehát ebben nagyon sokat dolgozott a Bozó André és Csizmadia Tibor, hogy ez a szövegkönyv képes legyen vinni a történetet, részvevője legyen a zenekar, a zene, és azt gondolom, hogy látva én is egy-két próbában már bele tudtam nézni, zseniálisak a koreográfiák, és úgy vannak a koreográfiák, hogy dolgoznak a zenekarral.
1: Időjárás jelentés.
2: Fokozódik a hőség, holnap már száraz idő lesz, napsütéssel, nagyon erős UV-sugárzással, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 13 és 20, napközben 31 és 37 fok közötti hőmérséklet várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. Ez volt a Krónika, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Rozbora Zoltán és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra!
1: Műsorajánlat. Délelőtt.
10: Vigyázzat, hőség! Klímákat bekapcsolni. De hogyan használjuk jól? Állítólag csak a vásárlók felett tisztítatja rendszeresen, pedig különböző betegségek forrása is lehet a berendezés.
11: Elég sokat szoktam nyáron, főleg ebben a nagyon nagy melegbeli kondis helyen lenni, viszont a szemem is nagyon gyakran kiszárad.
10: Fejfájást, fülgyulladást, sőt, legionellás tüdőgyulladást is okozhat a berendezés. De milyen gyakran kell tisztítatni, és hány fokra érdemes állítani a klímát? Erről is beszélgetünk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
12: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
13: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
14: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
15: Milyen nyár vár rád?
14: A legjobb zenék, nyári történetek.
16: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
14: Különleges ízek.
17: Nem akarsz minden nap főzni rá?
14: Izgalmas programok.
18: Fantasztikus!
14: Emlékezetes találkozások.
19: Na, elmondom, mik a legendák.
20: Mondjad.
14: A Kárpát-medence 1000 csodája csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
1: Esti mese.
2: Kedves gyerekek! A szegény meg a gazdag testvér című lengyel népmesét Juhász Jácint mondja el.
21: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer két testvér. Az egyik szegény volt, akár a templom egere, a másik gazdag volt, olyan gazdag, hogy akár templomot is építhetett volna egerestül. Tán meg is tette volna, ha nem fenezsugori feleséggel áldotta volna meg az ég, aki még attól is eltiltotta, hogy tisztességgel meglátogassa az öccsét időnként. El is múlt 7 kerek esztendő, hogy nem járt a testvére házatáján, annyira hallgatta az asszonyt. Történt egy nap, hogy a szegény testvér fáért ment az erdőre. Tarisznyált a felesége néki útravalót, kapott egy diónyi hamuba sült pogácsát, meg egy mogyorónyi gomolyatúrót. A gyerekeknek így is csak egy csipet liszt maradt otthon, látnivaló, milyen szegények voltak. Elvégezte a favágást az ember, meg is pakolta szépen a talicskáját, de mielőtt elindult volna hazafelé, letelepedett kicsinség pihenni, no meg, hogy elköltse a szerény elemózsiát. Még ki sem nyitotta a bugylibicskáját, mikor egy apró fekete emberke ugrott ki a szomszédos páfránylevél alól. Adjon Isten jó napot, jó nagyot, még jobb lenne felibe, rikkantotta, és az emberre emelte csillogó fekete szemét. Fogadj Isten jó napot, mosolyodott el a szegény testvér, azzal odakínálta a vándornak a diónyi pogácsa felét, meg a mogyorónyi gomolyatúrót. Jobban esik kettesben. Jó étvágyjal elköltötték a szerény étket. Mondta aztán az apró fekete szerzet. Hiszed, ha nem jó ember, ezzel a falattal az életemet mentetted meg. Érzem, visszatért a varázserőm is. Hálából teljesítem 3 kívánságodat. No, ha úgy van, gondolkodott el az ember, akkor legyen úgy. Először is azt kívánnám, hogy béküljön meg velem, aki rossz szomszéd. Nem jó úgy élni, hogy furton furt perlekedünk. Már meg is van, bólintott a kisember. Mire hazaérsz, mire leszáll az est, csobolyó borral jön hozzád a szomszéd békés vendégségbe. Másodszor pedig szólt a szegény ember, van nekem egy testvérem, aki 7 kerek esztendeje felém se nézett. Igen örvendenék, ha megbékülne velem, mert nem jó az, ha testvérek úgy vannak egymással, akár a kutya meg a macska. Úgy lesz, ahogy kívánod, bólintott ismét a kis fekete ember, még ma este békesség száll közétek, még ma este meglátogat jó szívvel. Harmadszorra mit kívánsz? Mite? Hát csak annyit, hogy van nekem odafönn a híjúban egy derék nagy ládám, ami valamikor mindig teli volt búzával, de most az egerek báloznak benne. Nem haragudnék, ha szaporán megtelne pengő vörös dukáttal. Meg lesz ez is, még mielőtt hazaérsz a fával, bólintott a kis fekete ember, azzal köszönetesen várva egy szempillantás alatt eltűnt. Megy haza az ember, mondja a feleségének, eredj csak asszony a híjúba. Azt végy a gabonás ládából egy marék dukátot, utána meg siess szaporán a kocsmába. Végy pár liter jó bort, hozzál kenyeret, húst, mindenfélit, a gyerekeknek is valamit, mert ma mulatunk. Nézi az asszony, tán elhagyta a jobbik esze, hogy ilyen badarságokat beszél. Tedd csak, ahogy mondtam, simította meg az ember. Az asszony megvállat vont. Folyton bolondozik, kentek, mondta, de azért a kíváncsiság csak felhajtotta a padlásra. Hát, uramisten, alig pattintja ki a gabonás láda födelét, majd elvakul a sárga csillogástól. Nagy bátortalanul kivett néhányat az aranyagból, magához intette a legnagyobbik fiát, és már szaladt is vásárolni, ahogy ez ura mondta. Nagy volt az öröm a szegény ember házában, de hát akár mekkora is az egyszerű ember öröme, aki a kegyetlen szükséget egyszer megismerte, ritkán veszti el az eszét. Mondta is a szegény ember a fiának, hogy szaladjon csak át a testvérbátyjához, kölcsönbe vennék a mérőt. El is hozta a fiú, meg is mérték a dukátokat. No, lesz vagy 14 köböl, örvendett a gazda. Ne, fiam, add vissza köszönettel a mérőt bátyám uraméknak. Már addig is erősen fúrta a gazdag testvér oldalát, hogy vajon mire kellett a mérő az ő ágról szakadt öccsének, s most, hogy visszakapta, kapirgálni, piszkálni kezdte, talán a maradékból kiderül, mit méregettek vele. Hát alig fordítja meg, 14 csengő dukát perek ki belőle. Hely, szaladt is menten az öccséhez lélekszakadva. Ej, öcsém uram, hát mit mér is kértek, kentek? Még ennyi meg ennyi benne is maradt. Hoztam volna vissza becsülettel. Nem azért hoztad, te nevetett az öccse, hanem mert kíváncsi vagy, honnét a szerencse, igaz-e? Se baj, fő, hogy eljöttél hozzánk 7 esztendő óta először. Isten hozott, kedves testvér. Ami meg a mérőben maradt, fogadd szeretettel, abból való, amiből a jó Isten megáldott. Azzal elmondta bátyjának, hogy mint esett vele az erdőben. Hitte is meg nem is az idősebb testvér, de békével távozott, mégpedig hamar, mert már alig várta, hogy tovább mesélje a hírt a feleségének. No hisz, legyintett az asszony, biztosan eladta a lelkét az ördögnek. Erígy már, asszony, az én jámbor öcsém, soha, csóválta a fejét a gazdag testvér. Na hát, hiszi a piszi, cserfelt tovább az asszony. Egy darabka sajtért, meg fekete kenyérért nem ad ennyit az ördög. Tudod mit? Emelte föl az ujját az ember. Elmegyek én holnap arra a helyre, ahol az öcsém volt. Meglátjuk, mi az igazság a beszédéből. Másnap föl is tarisznyált az asszony a gazdag testvért, telerakta a batyuját minden jóval, kenyérrel, szalonnával, jóféle sajtokkal, süteménnyel, fehér kaláccsal. Hát alig ült le falatozni az erdő közepén, mikor valóban eléterem a kis fekete ember. Adjon Isten jó napot, jó nagyot, még jobb lenne felébe, rikkantotta. Fogadj Isten jó napot, mondta a gazdag testvér, és már kínálta is felé az asztalkendőn illatozó finomságokat. Jobban esik kettesben, igaz-e? A kis fekete szerzett bólintott, jó étvágyjal lakmározni kezdett, hogy jól lakott, kezefejével megtörölt a száját, csettintett is hozzá. No, bökte ki elégedetten, ilyen jót is régen ettem. Ha hiszed, ha nem, jó ember, ezzel a lakomával az életem mentetted meg. Hálából teljesítem három kívánságodat. Csak vigyázz, tette hozzá, látva, hogy a gazdagembernek mohon felcsillan a szeme, okosan kívánj. A gazdagembernek annyi minden jutott eszébe, hogy hirtelenében dönteni sem tudott. Megbeszélném az asszonnyal, ha lehet, kérte a kis fekete embert, mert, mint mondottuk, erősen tartott a felesége szavától. Azt lehet, egyezett bele a kis fekete szerzet, de még ma este napszálltáig meglegyen. Szaladt is haza a gazdagember, alig várta, hogy mi hamarabb meghányja vesse feleségével, mi legjobbat is kívánhatnának. Ej, te hiszékeny Isten haragja, förmet rá otthon az asszony. Hát, ha nem is igaz, tegyünk egy próbát. Ha lesz belőle valami, úgyis marad még kettő kívánság. No hát, nőjön ki a tarka tehenünk szarva, amit elveszített. Azt kívánjad. Alig hangzottak el az asszony szavai, fut is a kislányuk az istállóból, hogy a tehénnek szép fehér szarva nőtt hirtelen. Futottak mind vissza az istállóba. Hát, uramfia, úgy volt, ahogy a leánygyerek mondta. Odalép az asszony a tehénhez. Elég erősen ülnek-e a szarvai? Kérdezte, és megragadta a tehén fejdíszét, de az mindjárt a kezében is maradt. Megmérgett a férje erősen. Atta teremtette ostoba fehér nép, kiáltott rá. Alig, hogy kinőtt, ő meg már rángatja, hogy nőne neked is ilyen szarvat, szerencsétlen, de olyan, ami nem esik le egy hamar. Menten úgy is lett. Húzzák, vonják, de bizaz odanőtt rendesen, nem úgy, mint a tehénnek. A nagy veszekedésre, zenebonára összefutott a fél falu. Nevetik az asszonyt, nevetik az embert, kacagják az ostobaságukat. Látjám az ember, hogy a nap már félig a hegyek mögé bújt, megijedt, hogy a felesége szégyen szemre tehén szarvakkal marad. Gyorsan azt kívánta hát, hogy legyen minden a régiben. Essen le a ronda szarvad, szerencsétlen, kiáltotta, s egy szempillantás sem telt bele, teljesült. Úgy voltak hát, mint régen. Füstbe ment a három kívánságuk. Az ember a feleségét szitta, az asszony az embert káromolta érte. A gazdaságra meg nem ügyelt senki. Földjüket benőtte a fű, felverte a gaz. Még a szarvatlan tehenük is elpusztult, s ők maguk erre a sorsa jutottak volna, ha a szegényből gazdaggá vált testvérnek nem esett volna meg a szíve a gazdagból szegényé változott testvéren. Megosztotta bátyjával a szerencséjét, és kettesben aztán olyan derekasan gazdálkodtak, hogy hetet hét országból csodájára jártak. Itt a vége, fuss el véle.
0: A szegény meg a gazdag testvér című lengyel népmesét Szalai Attila fordításában Juhász Jácint mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Éles Béla. A hangfelvétel 1980-ban készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Jó estét, gyerekek! Ma este a királyfiról és a feleségéről mondok nektek mesét. Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovas embernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki. Te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni. Te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta, és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb, azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt vele. A mesének vége. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Gyulai Pál a Királyfi és a felesége című meséjét Pálos György mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1966-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
2: A hit valami olyan portéka, mely mindenkor emberei számára aképpen jut, adódik, mint a kenyér, vallotta Ady Endre, akinek most istenes verseiből válogatunk. A költő Köszönöm, köszönöm, köszönöm, Krisztus kereszt az erdőn és Imádság háború után című versét Lukács Margit, Stankai István és Pap Zoltán mondja el.
3: Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig mindenben minden, boldog szimatolásaimban, gyöngét simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást, köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van, szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem. Istenem, könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.
4: Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas, nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, és dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk, apa, fiú, egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott röpül a szánom az éjben.
5: Uram, háborúból jövök én. Mindennek vége. Vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak. Nincs már nekik látnivalójuk. Csak téged, téged látnak. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben. És most nézd, uram, nincs nekem lábam, csak térdem van. Csak térdem. Nem harcolok, és nem csókolok. Elszáradt már az ajkam, és száraz karó a két karom már. Uram, nézz végig rajtam. Uram, lásd meg te is engemet. Mindennek vége. Vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke.
2: Ady Endre istenes verseit Lukács Margit, Stankai István és Pap Zoltán mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
0: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
6: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Hunyadi Mátyástól származik. Az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata. Hunyadi Mátyás a magyar történelem egyik legnagyobb uralkodója gondolkodásában a hit és a haza szolgálata nem vált el egymástól. Számára az isteni szolgálat nem kizárólag templomi cselekedet volt, hanem életforma. Felelősségvállalás a közösségért, a rendért és az ország jövőjéért. Úgy tartotta, hogy a haza érdekében végzett munka, legyen az kormányzás, védelem vagy építés, erkölcsi értelemben Isten szolgálata is. Ez a szemlélet nem az alkalomra várt, hanem a mindennapokban valósult meg. Bármilyen idő alkalmas arra, hogy az ember helytálljon. Mátyás király üzenete ma is időszerű. A hit nem menekülés a világtól, hanem jelenlét benne. Aki a közösség javát szolgálja, az nem csak történelmi, hanem erkölcsi értelemben is maradandót alkot. A hazaszolgálata így válik egyszer földi feladattá és magasabb rendű küldetéssé.
7: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
8: Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. Ha megismerjük, milyen volt és miért volt olyan a világ a régi korokban, talán érzékelhetjük, milyen most, és azt is, milyenné lehet a jövőben, és miért válhat olyanná. Azoknak, akik valóban kíváncsiak, ehhez szeretne segítséget adni az Egyszer volt műsora, ahogyan heti jelentkezéssel igyekezett az elmúlt 8 esztendőben is. 400. adásunkban az Egyszer volt néhány korábbi témáját idézzük, megköszönve a műsorokban eddig megszólaló kutatók segítségét, és megköszönve a hallgatók figyelmét, kérve érdeklődésüket a további adások iránt is. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Mára válogatott témáink arról szólnak, mire vonatkoztak Hunyadi Mátyás király főbb országát alakító törekvései, miért jelentett drámai próbatételt Magyarország túlélése szempontjából a trianoni békeszerződés. Egyebek mellett milyen fontosabb érveket kell mérlegelni a Horthy korszak értékelésekor? Miért különösen nehéz az 1944. évi holokauszt eseményeinek feldolgozása? Miként idézték Petőfi Sándor emlékét a születési bicentenárium éjszakáján a kiskörösi szülőháznál, és hogyan látták az alapítás 200. évfordulóján 2025-ben a Magyar Tudományos Akadémia kiegyezéskori szerepvállalását. Hunyadi Mátyás uralkodásának jelentőségéről Dióhéjban. Miként formálta Mátyás saját koncepciója szerint a magyar királyságot? Horváth Richárd történész.
9: gazdaság rendbetétele, török politika, török problematikának a megoldása, király hatalmának a legitimálása, és uram bocsá, kis túlzása, az ország területi integritásának a helyreállítása.
4: De mit is értünk változtatás, reform, átalakítás alatt Mátyás esetében?
10: Ugye ez nagyon közkeletű, hogyha valaki csinál valamit, akkor azt mindent reformnak hívjuk.
4: Cétót Norbert történész.
10: Na most a középkorban a reform szónak az értelme az pontosan ellentétes volt a maival. Azt jelentette, hogy a régi jó állapotban való visszahelyezése egy bizonyos dolognak. Mátyásnál is egyébként ez tökéletesen látható. Ő Zsigmond kornak az uralmi szisztémáját próbálta lemásolni. 64 a koronázás után minden területhez hozzányúlt Mátyás. Kezdve a kancelláriával, a pénzügyigazgatással, a hadügy, illetve legvégső, már nem nevezném reformnak, mert egyfajta összeg az uralkodásának az 1486-os nagy törvénykönyv.
9: Mindenképpen növelnie kellett a királyság bevételeit. Átkeresztelte a bevételek jelentős részét. A kamara használt például a királyi kincstár adójává nevezte, amivel egy csapásra megszüntette az addig fennálló mentességeket. Nem az adót növelte, hanem az adózók számát.
4: Itt egy pillanatra meg kell állnunk. A képzeletbeli érettségi feleletben jó néhány évtizeden át elhangzott az, hogy fénykorában Mátyásnak, a magyar királyságnak a jövedelmei hozzávetőlegesen 1 millió aranyat tettek ki. Történelmi kutatások cáfolják ezt.
9: Természetesen.
4: Na most mi van az 1 millió arannyal?
9: Erre azt lehet mondani, hogy ahány ház annyi szokás, ahány kutató annyi eredmény, de azért abban egyet szokott érteni a kutatás, hogy 1 milliónál mindenképpen kevesebb.
10: A jelenlegi tudásunk szerint, ami alapvetően Kubinyi András kutatásaira épül, 500 ezer és 750 ezer között.
4: Mátyás uralkodásának utolsó másfél évtizede, 1476-től 1490-ig. Milyen főbb politikai események határozzák?
11: A legfontosabb, hogy abban marad mindenféle aktív fellépés a török fronton.
4: Pálosfalvi Tamás, történész.
11: Mátyás legfontosabb célja utolsó másfél évtizedében az életének, a nyugati háborúnak a lezárása, illetve újrakezdése, egy cseh háborút félsikerre mondjuk így zárja le, békét köt második Ulászló és Mátyás, és elkezdi az osztrák háborút, régi ellensége, harmadik Frigyes német-római császár ellen, ez is igazság szerint egy félsiker.
4: Milyen kondícióban volt a magyar királyság Mátyás halála pillanatában 1490 áprilisában?
11: Látszólag erős. Hát azt tudom mondani, egy jelentős középhatalom. Nem is lett volna tulajdonképpen baj, hogyha nem az oszmánokkal állunk szemben a másik oldalon. Tehát igazából Magyarország hanyatlása nem azért következett be, mert hogy Mátyás örökségét nem voltak képesek további utódai, hanem abból következett, hogy az akkori oszmán birodalommal szemben nem lehetett fenntartani az országnak azt a relatív súlyát sem, amelyet akkor elfoglalt.
4: Az első világháború megpróbáltatások sorát rótta az osztrák-magyar monarchiára, benne a magyar királyságra is. Az igazi tragédia azonban a háborús vereséget követő trianoni békeszerződés volt 1920-ban. Részletek a Trianon centenáriumán 2024-ben elhangzott műsorból. A trianoni szerződéssel Magyarország elvesztette területének 72, lakosságának 64%-át. A Magyar Királyság magyar ajkú lakosságának 40%-a került a Trianonban megrajzolt országhatárokon kívülre. Azóta már világos, a nagyhatalmak számára mi volt Trianon valódi célja. Új nemzetközi hatalmi rendszer létrehozása Közép-Európában, ahol az osztrák-magyar monarchiára nem volt már szükség. El is tűnt a térképről.
12: A 18. század végén, 19. század elején a Magyarországon élő embereknek kevesebb mint 50%-a, 41%-a magyar anyanyelvű.
4: Romsics Ignác, történész.
12: A 18. század végétől Európának ezen a részén is a meghatározó eszmeáramlat, az uralkodó ideológia nacionalizmus lett, amelynek az alapelve az az, hogy az egynyelvű, egykultúrai nemzeket próbálja megszervezni, politikai okokat szerezni számára, és végső célként azt a területet, ahol többséget alkotnak, megszerezni, vagyis államot alkotni. Ezt nagyon jól látjuk, hogy először a legerősebb magyarországi nemzetiség, a magyarok lépnek fel ilyen törekvéssel az osztrákokkal szemben, és ezt sikeresen is megtesszük, csak hogy az ország nem magyar lakosai fáziskéséssel, évtizeddel később nagyjából ugyanazokat a igényeket támasztották velünk magyarokkal szemben, mint mi néhány évtizeddel korábban Bécssel az osztrákokkal szemben. És hát azt kell mondanom, hogy a magyar elit semmivel nem volt nagyvonalúbb a saját nemzetiségével szemben, mint amilyen szűkkeblű volt Bécs a magyarokkal szemben. Teleki László érzékeli azt, hogy ahogy ő mondja, hogy liberté, fraternité, égalité nem elég, itt a negyedik alapelve a nationalité, a nemzetiség, és hogy ha mi ezt nem adjuk meg nekik magunktól, akkor elővel fogják majd kikövetelni, és ez a magyar államnak a jövőjét fogja kockára tenni.
4: Gerő András, történész.
13: A monarhiát, hogyha az értelmiségi oldalt nézem, mindenki úgy gondolta, hogy egy teljesen szétrohadt világ, ahol mindenki mindenkit utál. Ugye Karl Kraus írta az Emberiség végnapjai című könyvében, hogy amikor valaki ki akart vándorolni a monarhiából, megkérdezték tőle, hogy miért akar elmenni. Holott a Kraus szerint a indokolt kérdés az, hogy miért akar itt maradni. A kölcsönös utálat kultúrája uralta a monarhiát. Magyarországon belül ugyancsak elképesztő feszültségek uralkodtak.
4: Pritz Pál, történész.
14: Londonban, Párizsban egy új hatalmi egyensúlyt akartak konstruálni. Világos volt, hogy ez az osztrák-magyar monarchia már nem töltheti be, már rég nem tölti be azt az egyensúly szerepet, amelyet korábban évszázadokon keresztül betöltött, és ezért a monarchia felbontása mellett voltak, amely egyben a történeti Magyarországnak a feldarabolását is kellett, hogy jelentse. Ez lényegében megpecsételte a Szent Istváni Magyarországnak a sorsát.
15: Magyarországgal kapcsolatban ez az egész azért volt katasztrofális, mert a magyar társadalom abszolút módon nem készült fel erre.
4: Tőkécki László, történész.
15: Ugyan tudták, hogy Magyarország ellen 1890-es évek óta egyre növekvő propagandakampány folyik, de a magyar közvéleménynek az volt a vélemény, hogy de hiszen Magyarországon a nemzetiségeknek sokkal jobb dolguk van, mint máshol. Azonban az a kérdés, ami 1920-ra felvetődik, az hatalmi kérdés.
8: Gondolatok a magyar történelem egy tragikus időszakáról. 1944. Holokauszt. 1944. március 19-én Magyarországot megszállta a német hadsereg. A mérsékeltebb, részben brit orientációjú Kállai Miklós miniszterelnököt a tisztségben Magyarország korábbi berlini követe Sztójai Döme váltotta.
16: 39. szeptember 1-je, tehát a világháború kitörése, és 1944. március 19-e között a körülbelül 850 ezer fő magyarországi zsidóságból már körülbelül 60 ezer pusztult el.
8: Haraszti György, történész.
16: Ez volt Európának a német érdekszférán belül az egyetlen zsidósága, amelyik úgy tűnt túléli a németek előre eltervezett és szisztematikus emberirtását. Március 19-e az egyetemes holokauszt történetének a legtragikusabb eseménye, hogy még egyszer mondom, az a zsidóság, amelyik súlyos, de viszonylag mérsékelt áldozatok árán túlélte a megelőző 4,5 évet, most kevesebb, mint 4 hónap alatt el fog pusztulni.
8: 1944. március 19-e Magyarország német megszállása után az országba érkezett hozzávetőlegesen 100-300 közötti létszámú munkatársával Adolf Eichmann, SS alezredes, a deportálások és a haláltáborok náci szakértője, akinek feladata az volt, érje el a magyar hatóságoknál, hogy minél több zsidót szállítsanak megsemmisítő táborokba. Eichmann nem számított nagy eredményességre Magyarországon. Őt is meglepte a magyar közigazgatás jelentős részének és a csendőrségnek, rendőrségnek más országokhoz viszonyítottan szokatlan aktivitása.
16: Mi az, ami ide vezetett? Az első világháború után Európában, Magyarországon hoznak először zsidókkal szemben diszkriminatív törvényt, a 920-as numerus clausus törvény, amelyik 6%-ban szabja meg a egyetemekre és főiskolákra bebocsátható zsidóknak az arányát, vagy a 38-as, illetve a 39-es első és második zsidó törvény, amelyik a zsidók közéleti és gazdasági tevékenységét megint csak százalékos arány korlátozza, vagy a 941-es harmadik zsidó törvény, a fajvédelmi törvény, a 42-es az a földbirtokokra vonatkozó negyedik zsidó törvény, plusz még 125 miniszterelnöki és miniszteri rendelet, illetve körülbelül 10 000 rendelet helyi szinten a 41 megyében.
17: Vannak történészek, azt mondják, hogy mindez a törvény és a rendelet özön a zsidóság ügyében, mégiscsak rávezet 1944. március 19-e utáni folyamatokra.
16: Nem értek egyet ebben a lineáris formában, német megszállás nélkül, ami március 19-én tényszerűen bekövetkezett, az utána következő magyarországi vészkorszakra nem került volna sor. a magyar uralkodó osztály, különös tekintettel arra, hogy 944-ben már tökéletesen tisztában volt azzal, hogy a németek a háborút elveszítették, a magyarországi zsidóság megúvására törekedett. Ez az elképzelés vallott kudarcot, amikor a német megszállás nem csak egyszerűen a közvetlen német uralmat jelentette, hanem ennél sokkal tragikusabb, egy szinte totális elitcserét is. Az új elit kezébe került államaparátus, az évtizedeken át belé nevelt fegyelemmel kiszolgálta az új feladatokat és új célokat.
8: A magyar történelem számos periódusáról vitatkoztak nemzedékeken át kutatók, laikusok. Így az 1919-től 1944-ig tartó Horthy korszakról is. Részletek egy 2020-ban rendezett budapesti konferenciáról, amelynek címe A Horthy korszak vitatott kérdései. L. Balogh Béni, levéltáros, történész.
18: A Horthykor három legmeghatározóbb politikusa közül Bethlen István, Teleki Pál, Gömbös Gyula egyikük sem képviselte teljes egyértelműséggel és meggyőződéssel a totális revízió álláspontját. A Teleki kormány maga sem kívánta azonban ez időtájt nagyszámú szlovák vagy román nemzetiségű lakosság visszatérését. 1940. március végi római útja során a magyar miniszterelnök Mussolini előtt kijelentette, hogy fél egy 45%-os kisebbségi országtól, és ezért bizonyos területeket délkeleten és északnyugaton kikapcsolna a revíziótból. Szintén Teleki Pál bizalmasan több alkalommal is megfogalmazta ebben az időszakban, mint magánember mindent visszakövetelne, de mint államférfi hajlandó a kompromisszumra. A közvélemény előtt a korabeli magyar kormányok és a budapesti sajtó sohasem szögezte le világosan egyértelműen a területi kérdésekben való esetleges kompromisszum lehetőségét. Tehát azt a tényt, hogy a történelmi Magyarország visszaállításánál reálisabb alternatívát jelent a részleges revízió.
8: Hornyák Árpád, történész.
19: Ez a revíziós politika, amelyet a magyar kormánya folytattak 38 és 41 között, valójában elkerülhetetlenül ez a politika volt, amelyet folytattak.

0: Mindenképpen tekintettel kellett úgymond lenni a társadalom közhangulatára, és bármilyen ezzel szembe menő lépés az illető kormány bukását vonhatta volna maga után.
1: A nyugati nagyhatalmak terveiben Magyarország nem volt igazán fontos 1919 és 44 között. Ablonczi Balázs, történész.
2: A nyugati demokratikus modellről, a szélesedő választójogról, a politikai versenyről, bal- és jobboldali váltógazdálkodásról beszélünk, akkor annak valóban 1920 után nagyon erősen megkopott a vonzereje Magyarországon. Ha viszont arról beszélünk, hogy a dísztéren, mint a külügyminisztériumban és a miniszterelnökségen tényezőként számoltak el Londonnal, Párizsal, Washingtonnal, az én válaszom az, hogy éppen a bécsi döntések időszakáig és legalább Teleki Pál miniszterelnökségéig, de bizonyos értelemben a Kálai Miklósig húzódó magyar külpolitika félszemét mindig a nyugati fővárosokon tartotta. Az más kérdés, hogy ezt a félszemmel való odasandítást ezek a fővárosok viszonozták-e, tehát hogy ők visszasandítottak-e Magyarországra. Az én válaszom Bándi András, vagy Borhi László, vagy mások munkája alapján inkább az, hogy nem. Tehát, hogy számukra Magyarország nem volt olyan fontos, hogy különösebben foglalkozzanak vele.
1: A nemzeti nyelv támogatása nemesítése bizonyosan az első lépés, amit minden nép a saját nemzeti kultúrájának felemelése érdekében megtehet. Ha azonban itt megáll, akkor mégis messze elmarad a kulturált világ fejlődésétől. Teleki László gróf írta ezt 1810-ben egy tudós társaság felállításáról Magyarországon című javaslatában. Pillanatok a 2025-ben alapítása bicentenáriumát ünneplő Magyar Tudományos Akadémia történetéből.
3: A Habsburg monarchián belüli Magyar Királyság számára 1867 a kiegyezés jelentős lehetőségeket is biztosít. Nemes értelemben vett modernizációra.
4: Felívelő korszak.
1: Fónagy Zoltán, történész.
4: Ami az akadémiát illeti, mondjuk úgy, hogy megszűnt olyan mérvű domináns szerepe, ami korábban volt. Tudományon belüli hangsúly átrendeződés, tehát megnő a természettudományoknak, műszaki tudományoknak, élettudományoknak a jelentősége. Jó részt már az akadémiai kereteken kívül, az egyetemeken, illetve akár iparvállalatok laboratóriumban, és az akadémia nem is nagyon szorgalmazza, hogy ezekben a újonnan születő tudományágokban is megőrizze a domináns szerepét. Benne van ebben egy kényszerűség is. Természetesen ezeknek az új tudományoknak a művelése, a kutatás rengeteg pénzbe kerül. Az a nagyságrend, amivel az akadémia rendelkezik, az nem lenne elegendő.
1: A Magyar Tudományos Akadémia alapítása 200. évfordulójára emlékezve 2025. novemberében Nagyszenken a Széchenyi Mauzóleumban Széchenyi István sírjánál emlékezett az akadémia küldöttsége. Részletek Freund Tamás elnök beszédéből.
5: 200 évvel az alapítást követően itt a Széchenyi család szakrális emlékein kimondhatjuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, Széchenyi szavaival szólva, valóban előmeneteli eszköz. Az volt és ma is az, a nemzet tanácsadója. Akadémiánk, miként Széchenyi korának közélete is, sokszínű. Ugyanakkor a magyar kutatói közösség túlnyomó többsége egyetért abban, hogy a tudomány feladata nem a napi vitákban való részvétel, hanem a hosszabb távú iránymutatás, a tényeket tisztelve és a nemzeti érdekeket érvényesítve. Az MTA előtt van egy másik, talán még nagyobb kihívás. A magyar kutatói közösség csak akkor fejlődhet és érhet el újabb és újabb kiváló eredményeket, ha kapcsolatban maradunk a világ legkiválóbb kutatóival, és aktívan részt veszünk az emberiség közös tudáskincsének gyarapításában. Ma is ugyanaz a feladatunk, mint Széchenyi idejében volt, a magyar szellemi életet és kultúrát az egyetemes tudás részévé tenni.
1: Gondolatok és érzések a legismertebb magyar költő Petőfi Sándor születési bicentenáriumán.
6: Éppen szilveszter napján, december 30-én este a mészárszékbe segítkezett az asszony. A hagyomány szerint hirtelen rájöttek a szülési fájdalmak. Hazament, akkor jött Kiskörösön Lausak Rebeka, Kiskörösnek egyetlen orvosa volt. Mivel nehéz szülés volt, ezt az asszonyt hívták.

0: A Kossuth Rádió 1996. január 1-jei műsorából hallották Balla Ferenc felvétel részletét a kiskörösi Petőfi Szülőház és Múzeum akkori vezetőjével, Istenes Józseffel, aki több mint 30 esztendőn át látta el ezt a feladatot. Ezúttal a nemzedékeken át hagyományozódó félig legendát, félig valóságot idézte arról az éjszakáról, amelyen 1822 szilveszteréről 1823. január 1-jére virradóra Petőfi Sándor kiskörösön megszületett. A harangszó pedig éppen 200 esztendőre rá, 2022 szilveszter éjfél után néhány perccel, 2023. január 1-én hajnali fél egykor hangzott fel valamennyi kiskörösi templom tornyából. Jól kivehetően az evangélikus templom harangja legerősebben. Azé a templomé, amelyben pontosan 200 esztendővel korábban, 1823. január 1-én Petrovics Alexandert, mert akkor még ez volt a neve, megkeresztelték. Petőfi Sándor kiskörösi szülőháza előtt, 2022 szilveszteréről 2023 új évére virradóra, a város polgármestere Domonyi László.
1: 200 év rengeteg idő. Kiskörösön azonban több emberöltőnyi távolságból is élő a kapcsolat a költővel. A Nádfödeles Népi Emlékház Magyarország első irodalmi emlékháza, történelmi emlékhely. Petőfi jelenléte szinte kézzel fogható a városban. Petőfi része a kiskörösiek mindennapjának.
0: Emlékezés új év hajnalán a Petőfi szülőház előtt. Praznovszky Mihály, irodalomtörténész.
2: Petőfi mindig velünk volt. Nem ment sehová. Túlélt mindent és mindenkit. Túlélte a dualista Magyarországot, a hajdani harcos ifjakból kedélyesen sörözgető Ferenc Józsefisták lettek. Túlélte a Horthy rendszert, ahol nacionalista bús magyar szellemi vezért csináltak belőle. Túlélte a kommunistákat is, akik lobogóra tűzték nevét, és harcba akartak szállni vele a világ proletárjaiért. 1849 óta nem volt olyan hatalmi ideológia, amelyik ne akarta volna Petőfit a maga érdekeire felhasználni. Bármit is akartak tenni vele, túl fog élni bennünket is, e globalizált és kultúrátlanított világot is. Mert minden korban, minden magyarnak megvan a maga útja Petőfihez. Ezt az egyet megtanulhattuk, és megtanulhatjuk tőle egészen biztosan és időtállóan. Ahol nem szabad az ember, ott nem szabad a nemzet sem. Ahol nem szabad az értelem, ott nem szabad a tett sem. Petőfi életművének őrzésében és átélésében most mi vagyunk soron.
0: Az Egyszer volt 400. adásában visszapillantottunk a műsor néhány témájára.
3: Egyszer volt.
0: Figyelmüket megköszöni a szerkesztőműsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Néhány másodperc múlva a Kossuth Rádió hírműsora következik.
3: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 21 óra. Jó estét kívánok. Bőti Attila vagyok. Hírek következnek Polyák Adrián szerkesztésében. Péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek majd. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddé félig. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és keddre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap este nyújtotta be a kormány. A két éve létrehozott egyedi gyógyszertámogatási kérelmeket elbíráló alapítvány működését több kritika érte. Az előterjesztés szerint az egészségbiztosító szakmailag és egészséggazdaságtani szempontok alapján is hatékonyabban tud majd dönteni a méltányossági kérelmekről. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőmű blokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárasság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában. 36,1 fokot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában. Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg. Idehaza fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 13 és 20, napközben 31 és 37 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
3: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
5: Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a szabadföldi magyar dinnye a piacokra és a boltokba.
6: Az elmúlt évek egyik legjobb minőségű termésével fog találkozni 2026-ban a fogyasztó.
5: Amelyből még exportra is jut. Részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
3: Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
7: Vámos atyán az Árpád korban épült templom falain freskó töredékeket és virágmintás díszítést találtak a régészek. A felállványozott templomban követtük a restaurálás munkálatait a hajóban és a szentélyben is.
3: A hely. Riport műsor. Csütörtökön délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
8: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló a harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
3: Rádió Színház.
9: A nagy Hogarthi gyémánt. Szeküri regényéből Vas István fordításának felhasználásával írta Zolnai Vilmos. Történik a múlt század első felében Angliában. Második rész.

0: Poloniusnak a gyémánt újrafoglalásáért 5 font 4 shilling. Madame Mantellininek az új tapétákért 14 font 3 shilling és 6 penny. A Howell és James cégnek a bútorok kárpitjáért 24 font és 12, von Stilznek 3 rend öltönyért 35, 4 és 8, az ajtók ablakok újrafestése 11 és 7 és 8, a bútorok szállítása a Somerset sírből 19 és 7, 3 tucat üveg gin 4 és 6. Uram, Isten! És mind egyszerre, és éppen most. Nénikém!
1: Na, mi az?
0: Bocsásson meg, ha ki tudna segíteni.
1: Mi a szem? A miféle kisegítésről beszélsz?
0: Néhány számla, nénikém. Nehézségeim vannak.
1: Nehézségeid? De hiszen, kedvesem, te nagyon szép jövedelmet élvezel. A minap nevezett ki Bró úr főkönyvelőnek Abednego helyére.
0: A különbözet azonban csupán a jövő negyedben lesz esedékes.
1: A kinevezésed minden esetre nekem köszönheted. Ha pedig arra szottyant kedvet, hogy elsőrendű üzletekből rendel ruhákat és ékszereket, és a legdrágább iparosokkal tapétáztass, és hozasd át a bútorokat, akkor meg kell fizetni nekik. És ne várd, hogy én még segítsem tékozlásodat, vagy hogy egy shillinggel is többet adjak azon busás haszton felül, amit a lakásért és ellátásért húzol belőlem.
0: Hiszen, nénikém, hát még egyetlen pennit sem tetszett nekem.
1: Mit beszélsz, te háládatlan fiú, te? És a részvényeim osztaléka, amelyet átadtam neked?
0: Sajnos ebben az évben nem tudott osztalékot fizetni a nyugat Diddleszex.
1: Mert ilyen pazarló ember a főkönyvelője, mint te?
0: A háztartási kiadások is megnőtek, amióta nénikém visszatért.
1: Úgy, hát ezt szányod a szememre nekem, akin egy házvezetőnő bérét takarítod meg, aki nem csupán maga lopna meg, de elnézné, hogy a szakásnőd és a szobalányod is fosztogasson? Ez tehát neked egy pennit sem ér, és az se, hogy eltávolítottam Gus Hastings barátodat? Azt a lófogut, aki felfalt mindent, ez neked semmi? És hogy ragyogást adok a háznak? Hogy a birodalom legnagyszerűbb prédikátora, a nagy tiszteletű Vafsat lelkész úr minden nap vendégít? Hogy a Lady Drum és Lord Edmund Preston pénzügyi államtitkár úr majdnem a tiszteletét tette nálam?
0: Sőt, Lord Tiptoff és bájos ifjú felesége Lady Fan is majdnem meghívták az esküvőkre a nénikémet.
1: Annak ellenére, hogy te nem voltál hajlandó bemutatni nekik, ami elég nem szép tőled.
0: Sajnos nem adódott rá alkalom. És úgy gondoltam, hogy nekik kell a néninél előbb a tiszteletüket tenniük, tekintve, hogy a Hoggartik származása van olyan előkelő, mint a Tiptoffoké.
1: Ezt teljesen gondoltad, Sam. Valóban azért nem mentem el annak a Lady Fanninak és Tiptoff grófocskának az esküvőjére, mert neveletlenségükben elfelejtették előzetesen kikérni a véleményemet, mint idősebb rokonét.
0: Tökéletesen elfelejtették, nénikém. Most azonban másról van szó. Ha ki tudna segíteni 200 fonttal...
1: Nem, Sam, az a pénz már nem az enyém, az a te örökséged, és téged lopnálok meg, ha hozzányúlnék. Fordul talán a feleségedhez, neki még hiánytalanul megvannak az állampapírjai. Ő még nem áldozta fel őket a te karriered érdekében.
0: A nénikém részvényei is megvannak, ha egyelőre nem is hoztak osztalékot. Az a múltkori tűzeset, ami nálunk volt biztosítva, nem rendítette meg a nyugat Diddleszexit, ezt Bró úr leszögezte. És hogyan is beszélhetnék Mérivel a gondjaimról most, amikor ilyen kényes állapotban van, amikor a fiamat hordozza a szíve alatt?
1: Remélem, hogy valóban a tiédet, és nem az itt a lófogújét.
0: De nénikém!
1: A te Bob Sweeney barátod, amikor felkeresett Fulhamben, Bró úr palotájában, ahol elkényeztettek, és kért, hogy térjek vissza hozzád, ebben egy csöppet sem volt biztos.
0: Úgy? Hát Bob Sweeney rágalmazta meg Mérit? Esküszöm, hogy megölöm.
1: Ah, te csak ne ölj meg senkit, Sam, hanem siess a hivatalodba, és légy résen. Mintha az éjszaka ismét tűzvész pusztított volna valahol Londonban.

0: Jó, hogy jösszem. Olvastad a reggeli lapokat?
1: Történt valami?
0: Egy kis tűzvész volt Henzdicsben. Misák úr pecsétviaszgyára és Sadrak úrnak a vele szomszédos ruharaktára tökéletesen leégett.
1: S mindkettő nálunk volt biztosítva.
0: Valóban, Sam. Mindkét üzletet a kitűnő Abednego úr hozta, és vette fel utánuk a jutalékot. Kiváló elődöd a főkönyvelőségben.
1: Méghozzá mindössze 3 nappal ezelőtt, hogy kilépett tőlünk.
0: Pontosan, Sam. Mintha sejtette volna, hogy Misák úrnak 20 000 font értékű legfinomabb holland viasza íg majd el maradéktalanul. Sadrak úrnak pedig 40 000 díszes uniformisa, melyet éppen most készített őfensége lovassága számára.
1: Rettenetes.
0: Bizony, Sam. És az egész bajnok Bró úr szerint, legalábbis így informálta az újságírókat, az a gazember írszármazású éjjeli őr az oka, aki felborított egy üveg viszkit, és elővigyázatlanul égő gyertyával a kezében kereste a kiömlő szeszt.
1: E szerint Bró úr tud már a szerencsétlenségről?
0: Könnyen lehet, hogy előbb tudott róla, mint az a gazember éjjeli őr. Egyébként vár téged.
1: Bemegyek hozzá. Ez rettenetes csapás, Bró úr.
2: Na.
1: Nem is tudok mit mondani.
2: Miért szörnyölködik itt más fiam? Csak nem rágták meg az egyerek a sajtos szendvicsét.
1: A veszteség, Bró úr. A tűzesek.
2: Ja, oda se neki, fiam. Hát lehet, hogy más társaság összeroppanna a csapások alatt. A nyugat-dédoszexi azonban szilárdan állja a vihart. És ami engem illet, az én bátor szívemet még fel is vidámítják az e fajta események. Jegyezze meg, titmáros fiam, hogy nincsen rózsatövis nélkül, és ami elvész a vámon, megtélva réven.
1: Bró úr, csak nem volt érdekeltsége a viaszgyárban és a ruharaktárban.
2: Pompás humora van, szemfiam. Vagy netán komolyan feltételezi rólam, hogy képes lennék tönkretenni a részvényeseinket? Köztük a saját sok gyerekes portásomat és a maga tiszteletre méltó néni kéjét, akit már úgy szeretek, mint a saját húgom lenne. Csupán azért, hogy csalárd módon én zsebeljem be a kártérítést. Miért nem vádol mindjárt azzal, hogy saját kezüleg gyújtottam fel az áruraktárt? Hogy vörösre festettem a hajam, és magamra húztam annak az ír semmire kellőnek hitvány rongyait. Na, nem, titmás fiam. Önnek a bánat elhomályosította az ítélő képességét.
1: Bocsásson meg, Bró úr, de...
2: Na, megértem, fiam, hisz magam is forró könnyeket terültem ki a szememből, amikor a gyászhírt olvastam.
1: Bent éget valaki?
2: Na, ugyan, ne gondoljon már arra kis tüzecskére rá. Fizettünk, de a felénk áradó bizalom busásan megtéríti veszteségünket. Pas városatjáról beszélek, a kitűnő Pas úrról, akit mindnyájan tiszteltünk és szerettünk, aki intézetünk oszlopa volt.
1: Meghalt.
2: Jobb létre szenderül.
1: Tehát 5000-re volt biztosítva nálunk.
2: Valóban. S ha van, ami megvigasztalhat ennek az érdemes embernek az elvesztésért, csak az a gondolat, hogy özvegye és gyerekei e hét szombatján 11 órakor 5000 fontot kapnak intézetünktől az ön kezéből, titmárs úr. A legnagyobb nyilvánosság előtt fogják ezt a szép summát készhez kapni.
1: Csak hogy Bró úr tegnap ismét 980-at vett fel.
2: Na és?
1: 7000-et a múlt heti tűzvészért fizettünk.
2: Ja.
1: S ha most átutaljuk a kártérítést az éjjeli tűzesetekért, akkor nem tudom, hogy...
2: Hogy mit beszélt itt már, úr?
1: Tévedtem, Bró úr. Már Misák és Sadrak urakat sem tudjuk kielégíteni.
2: Az lehetetlen.
1: Nézze, kérem, át a könyveket, ha kételkedik a szavam.
2: Ha nem volnék teljes bizalommal maga iránt, hát kineveztem volna főkönyvelőmnek évi 400-zal?
1: Ami azonban csak a jövő negyedben lesz esedékes. Ha megérjük.
2: Fel a fejjel, fiam! Hallott már maga a londoni nagy Zilberschmidt úr sorsáról?
1: Igen, hallottam.
2: Hát ő a századvég Rothschildja volt. Egy napon azonban azt hitte, hogy nem tud megfelelni kötelezettségeinek, és főbelőtte magát. Pedig ha megér még pár órát, már aznap megtudja, hogy 400 000 font vagyona van. Nos, én most úgy látszik, hogy a Silberschmidt helyzetében vagyok. De nem lövöm főbe magam, mert jó keresztény vagyok, és tudom, hogy az Isten megsegíti azokat, akik bíznak benne.

0: hiszem. Egyetlen nem, arra kérlek, akinek a szíve a szívem alatt dobog, légy hozzám őszinte.
1: De hiszen az vagyok, drágám. És hidd el nekem, hogy minden a legnagyobb rendben van.
0: Semmi sem fenyegeti az állásodat? Oh,
1: csak nem félsz, hogy ki akar valaki túrni belőle?
0: Nem, nem, ettől nem félek, de Gus említett valamit bizonyos tűzesetekről és egy elhunyt város atyáról.
1: Misák és Sadrach urakat az utolsó pennig kifizettük tegnap, s a jövő héten Pásúr özvegye is megkapja a pénzét.
0: Biztos szem. Tudod, hogy nekem megvannak még az állampapírjaim.
1: Kölcsönadnád, bró úrnak?
0: Boldogan szem, ha a te jövőd megmenthetem vele.
1: Angyal vagy, Méri. De igazán semmi szükség rá. Bró úr sógornője kölcsönadta a pénzét. A nyugat diddle szexi túl van a veszélyen. És engem sem fenyeget semmi baj.
0: Akkor jó.
1: Bújj be!
2: Jó reggelt, itt Marsné, jó reggelt, uram.
1: Abednego. Hát téged mi szél fújt erre vasárnap kora reggel?
2: Biztosan itthon akartalak találni, itt Mars. Egy kitűnő üzletem van számodra.
0: Vasárnap?
2: Addig kell nyakon csípni. A szerencsét, asszonyom, amíg el nem ill van. Ha négy szem köz beszélhetnék veled, Titmárs.
0: Kérem, én kimegyek.
2: Bizonyára tudott, Titmárs, hogy én most a Chancery Lane-en dolgozom.
1: A bíróságon?
2: Mm-hmm.
1: Te, Abednego!
2: Szükségük volt egy biztosítási ügyekben jártos emberre, aki amellett fedhetetlen is.
1: Éppen rád. És tőlem mit akarsz?
2: Sajnos le kell, hogy tartóztassalak, Titmárs.
1: Engem? De miért?
2: Von Stilz, szabó és posztókereskedő feljelentésére. 36 font 4 shilling és 8 penny veszélyben forgó adóságért.
1: De hiszen, Abednego, te tudod a legjobban, hogy kitűnő állásom van. Bró úr engem nevezett ki utánad főkönyvelőnek.
2: A független nyugat diddlszexihez.
1: Igen.
2: Önmagát pedig tökéletesen függetlenítette tőle. Bró úr a mai reggelit már a csatorna túlsó partján, francia földön fogyasztotta el. Na, velem kell jönnöd.
1: Tehát börtönbe akarsz hurcolni?
2: Csendesen. Hát miért rémítenéd meg Titmársné ő nagyságát, aki, amint láttam, előre haladott állapotban van?
1: Kedves tőled.
2: Majd azt mondom neki, hogy vidékre kell utaznod velem, üzleti ügyben.
0: Vidékre viszi?
2: Ó, kocsin.
0: Milyen szörnyű időben.
2: Mondom, hogy kocsin megyünk, asszonyom. Indulhatunk, Sam?
1: Isten veled, Méri.
0: Isten veled, drágám. Jaj, Sam, vedd fel még ezt a sálat, és kérem, Abednego úr, ügyeljen rá, hogy a kocsi ablakok zárva legyenek. Jó?
2: Biztosíthatom, asszonyom, hogy zárva lesznek.
3: Fáradj bejebb, Titmárs. Egy úriemberrel kell, ami megosztanod a szobát, Spark kapitánnyal, a nyugat diddlszexi egy másik részvényesével.

0: és bocsásd meg a mi bűneinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek.
1: Amen. Esküszöm Tit Mars, hogy maga a legkülönbb gazember, akivel valaha is találkoztam. Maga felülmúlja, bro, mert azon látszott, hogy gazfickó. Igaz, Abednego? Mint ahogy magán is látszik, nem hiába lett bírósági végrehajtó.
2: No de kérem, Spark kapitány úr, hiszen ön még a Raunten főkönyvelősége idején jegyezte a részvényeit.
1: Kifosztani azonban maga is segített, és ide juttatni szintúgy, ha idejében ki is mászott a piszokból. De ez a titmárs, erre megesküdtem volna, hogy maga a tisztesség.
3: Lassú víz, kapitány úr. 300 000 fontról kell majd számot adni.
0: Mennyiről kell nekem számot adnom? Hiszen 36 font miatt tartóztattál le.
2: No, azóta még befutott néhány kis számlácskát. Tapétásoktól, kárpitosoktól, divatárusoktól. Én azonban a bró ügyről beszélek. Hamis bukás. Részvényes voltál és főkönyvelő egyben.
0: Miután te ott hagytad az állásod.
2: Tekintve, hogy nem voltam hajlandó fedezni bró úr felettébb gyanús ügyleteit. Miként te?
1: Aljas hűt itt, Mars úr. De nem féltem én magát. Maga kimászik belőle is. Ne éljek, ha majd a bírósági tárgyalás után Titmarsnénak nem lesz egészen csinos félretett vagyona.
0: Titmarsnénak van egy kis vagyona.
2: Hát, nem pompás fickó ez a Titmars.
1: Alaposan kitanul csirkefogó. De én
0: majd... A nagynénének, Hogarty nénak szintén van valamicskéje. Írtam is már neki, s bizonyára hamarosan kivált innen. Ez Gus lesz.
4: Á, Gus Haskins, örülök, hogy újra találkozunk.
5: Én kevésbé, Abednego.
4: És maga is itt van, Svinni.
6: A Smithers, Smithers és Smithers ügyvéde képviseletében. Titmars úrral kívánunk beszélni.
4: Egész küldöttség jött hozzád, Sam. Hajlandó vagy fogadni?
0: Jó hír, Gus. Átadtad a nagynénikének a levelet?
5: Svinni, adta át.
6: Bár ne tettem volna. Itt van rá a válasza.
0: Uram, ön tudta, hogy önre szándékozom hagyni a birtokomat, de ha ezért meg akar gyilkolni, hogy így üljön bele, akkor csalódott. Majdnem egy évig a maga mártírja voltam, és tűrtem Titmarsné fennhéjázását, és feláldoztam magamat, hogy megakadályozom a tékozlást, amely ide juttatta magukat. Olyat úgy pazarolták, mint a piszok lett volna. Káposztafejeket hajítottak a szemétre, és két végéről égették a gyertyákat a tőle... Kicsi kart, 3000 fontból, és most hozzám jön, hogy kifizessem az adóságait. Hát nem, uram. Elég, hogy a maga anyjának most már könnyör adományokból kell élnie, és a felesége pedig cselédnek mehet. Svinni ura, Smithers, Smithers és Smithers ügyvéd uraktól majd megmondja önnek, hogy én eltéptem a végrendeletem, és a maga háládatlansága elől Vapsát nagy tiszteletű urnál találtam vigaszt. Ő megért engem, és ő is mondta, hogy viperát melengedtem a keblemen.
6: Bizony, Sam.
0: Hát ezért.
6: Bizony, bizony, ostoba voltál, hogy megírtad azt a levelet. Saját magad firkáltad ki magad évi 500-ból. Elhozotta velem a végrendeletét, és a szemem láttára hajította a tűzbe.
5: Még szerencse, hogy a feleséget elment hazúról, és így nem volt tanúja a jelenetnek.
6: Máshonnan kellett volna megszerezni ezt a pénzt. Hiszen már majdnem megbékítettem a nénikéd azzal a vesztességgel, ami abban az átkozott társulatban érte. Bevallottam neki, hogyan mentettem ki bró úr karmai közül azzal az ürüggyel, hogy Gassz és Titmars.
0: Na ezért még számolunk, Bob Swin.
5: Tőlem is megkapod a magadét.
6: Ha hozzám fordul Sam, hát magam is kölcsönadom neked ezt az összeget.
0: Hát kölcsönadod?
6: Hát kölcsönadtam volna, mint Hagártini elismert örökösének. De most már... Nincs rá semmi biztosíték.
0: Ott van Sam feleségének a vagyona.
6: Titmarsné azonban kiskorú és a kamatokon felül egy shillinget sem vehet fel a vagyonára. Az anyádnak azonban még van egy háza és egy boltja a falutokban. Szerez a jelzálogot.
0: Nem, ilyesmit nem teszek. Anyám eleget szenvedett már miattam, és ott vannak a húgaim, akikről gondoskodnia kell.
6: Hát úgy beszélsz, mint egy igazi tisztességes ember. Én azonban nem tehetek mást, mint hogy újra beszélek a nagynéniddel.
4: A feleséged, Sam.
0: Mary.
7: Sam, egyetlen nem jó, hogy tehettél.
0: Bocsáss meg, drágám, és hidd el, hogy ártatlan vagyok.
7: Tudom, Szent, tudom, de hogyan titkolhattad el én előlem, hogy hová viszlek, jó? Ez rettenetes, hogy nem voltál bizalommal hozzám.
0: Az állapotod miatt, Méri, én kímélni akartalak.
7: Igen, és nekem a nénikétől kellett megtudnom, hogy börtönbe vetett.
3: Ó, ez még nem börtön, asszonyom, inkább vendéglátás. Na persze, költségtérítés fejében.
7: Éppen amikor hazaértem a templomból, jöttek a nagynéni emberei, hogy elvigyék a bútorokat. Az az utálatos Vapsát úr is velük volt. Én hagytam, hogy vigyenek, amit akarnak, túllevet voltam, drágám, csak a te ruháidat hoztam el, meg néhányat a magaméból, és néhány holmit, amit elkészítettem a kisbabának. És nézd csak, éppen amikor elindultam, megjött a postás, és elhozta a fél évi jövedelmemet. 35 fontot, drága szem, hát nem szerencse, nézd.
3: Hát akkor kifizetheted a vendéglátásod számláját, Titmars. 3 guinit kapok 2 napig Koszkvártért.
0: 3 guinit ezért a mocskos szobáért?
3: Ha drágának találod, átkísértetlek a Fleet börtönbe.
0: Inkább a Fleet börtön. Nekünk nincs miből 1,5 guinit fizetni naponta. Vétesd csak át.
7: Veled megyek, szem.
0: Angyal vagy, Méri. Égből leszállt angyal, de ebben az állapotodban megárthat neked a börtönlevet.
7: Sokkal inkább megárt, ha nem lehetek melletted.
5: Esküszöm, hogy irigyellek, Szem.
0: Méri, eddig is tudtam, hogy micsoda boldogság, hogy szeretsz. De ide kellett jutnom, hogy igazán lássam, mit ér, ha egy ilyen jó asszony szereti az embert.
5: Akkor hát hozzak kocsit, amin átmentek.
0: Hozzágász. Tanum az ég, hogy minden örömnek és boldog pillanatnak ez a koronája. Mit törődöm én veled, Abednego, és a porkolábboddal, akivel átkísértetsz? Méri velem van, és mennyországgá varázsolja a börtönt is.

0: Samuel Titmarsh úr, a Nyugat-Diddlesexi Társaság csődügyében fogom tanúként kihallgatni.
1: Igen, uram.
0: Titmarsh úr, maga bizalmas embere volt az ismeretlen helyen tartózkodó Brúrnak, főkönyvelője és tekintélyes részvényese a társaságnak.
1: Csak névlegesen, uram.
0: Há, no persze, csak névlegesen. És most bizonyára jó leső érzéssel tölt el a tudat, hogy része volt az egész nagy rablásban. Pardon. A spekuláció hasznában. Most pedig kibújhat a veszteség alól azzal a kifogással, hogy csupán névlegesen volt részvénytulajdonos.
2: Elvetemül gazember a magánadósságokban is nyakig ül.
0: Csönd a tárgyalóteremben.
2: Kitanul csirkefogó ez.
0: Majd önt is kihallgatom, Spár kapitány. Ön is részvényes volt.
2: De kifosztottak?
1: Az én anyámat szintúgy, uram. 400 font örökségért a Nyugat-Diddlesexinél vásárolt életjáradékot. És alig, ha képzelhetik, hogy én, a 19 éves kamasz, bármit is tudtam annak a társaságnak az ügyeiről, amelynél 20. írnokként kezdtem, mégpedig úgy, hogy anyám voltaképpen fizetett az állásomért. Egy gazdag rokonomat is rávették, hogy vegyen egy csomó részvényt.
0: És kivette rá a rokonát, ha lehetek olyan merész, hogy megkérdezzem?
1: Mi tűrés, tagadás. Én magam írtam neki egy levelet, de ezt Brúr ösztökélésére tettem, ő diktált.
0: A rokona a maga nevében helyezte el a pénzét. Magát pedig, Titmarsh úr, 12 hivatalnok társa mellőzésével előléptették, jutalmul, hogy ezt a pénzt megszerezte.
1: Igaz, uram. És ahogy a dolgok fordultak, teljes szívemből megbántam, amit tettem. De én akkor a nagynéném javát akartam.
0: Igen. De azután, méghozzá nem sokkal azután, hogy megszerezte a pénzt, Brúr önt a bizalmába fogadta. Hosszabb időre vendégül látta, majd harmadik könyvelőből nagyon gyorsan főkönyvelőnek nevezte ki. Ebben az állásában volt akkor is, amikor érdemes gazdája eltűnt.
1: Így igaz, uram. De miért lettem főkönyvelő? Mert a többi úr elhagyta a vállalatot. Többek közt Abednego úr is, aki magánadósságaimért most az adósok börtönébe hurcolt. Az is igaz, hogy Bró úr vendégül látott. Most már tudom, hogy azért, mert a nagynénnek még megvoltak az eladható birtokai, amelyeket szintén én örököltem volna tőle, ha a társaság bukását nem nekem rója fel, és nem semmisíti meg a végrendeletet. Így áll az ügy, tisztelt bíróság, már ami engem illet. Anyám pénze is elveszett, és az örökségem is, és én 4 év után itt állok megszégyenítve és tönkretéve, szabadságomtól megfosztva, áldott állapotban lévő feleségemmel az adósok börtönébe vetve. A jelenlévőket mind megkárosította a társaság bukása. De van-e, aki rosszabbul járt, mint én?
0: Titmarsh úr, a maga története valószínűleg nem kerül az újságokba, mivel hogy ez magánügy, amiről nem kellett volna beszélnie, ha nem akar. Bár talán hasznos volna közölni a nyilvánossággal, mert óvná az embereket, hogy szélhámosokra bízzák a pénzüket. Hát, Titmarsh úr, ez alól a vád alól felmentjük. Elmehet.
1: Vissza az adósok börtönébe.
3: Add akarod szem egyetlenem.
1: Köszönöm, Mary.

0: Jó hír, Svinni? Beszéltél a nénikémmel?
1: Beszéltem, Sam.
2: Kölcsönadja Sam adóságainak összegét?
1: A helyzet úgy áll, Sam, hogy téged tesz felelőssé a nyugat idlszexi bukásáért.
3: De hiszen a csődbíróság tisztázta Sam szerepét.
1: Sajnos, asszonyom, az a helyzet, hogy Hagartiné nem hajlandó elfogadni a csődbíróság felmentő ítéletét. Azt állítja, hogy ő jobban ismeri az unokaöccsét.
0: Így hát továbbra is a börtön lakói maradunk.
2: Értsd meg, Svinni. Ki kell innen hoznunk itt másékat. Már lenne is lakása. Beszéltem Saxnéval, tudod, a legénykori szállásadónőjével, aki kijelentette, hogy az első emelet titmásék rendelkezésére áll, és bármikor beköltözhet.
0: Nem költözhetünk be. Pedig hamarosan innen is kitesznek, és mehetünk át Mérivel a börtön szegény negyedébe, mert az ő kis pénze is kifogyóban van. Elszorul a szívem arra a gondolatra, milyen sorsa jut az én drága feleségem. És miféle fekhelyen születik majd meg a gyermekünk?
3: Jó, Sam, egyetlenem, majd csak jobbra fordul a sors.
1: Beszéltem a börtönigazgatóval, hozzájárul, hogy a fogház falain kívülre költöz. Persze a Fleet börtön kerületében maradva.
2: Staxné lakása itt van.
1: Feltéve, hogyha egy kellő vagyonnal rendelkező londoni polgár kezességet vállalna, érted?
0: Nincs ilyen polgár.
2: De van, Sam. Csak még nem ismered. Az apám tagja a bőriparosok céhének, és ő kezességet vállal érted.
0: Megtenné?
2: Megteszi. Én ismerem őt. A szíve aranyból van.
3: Gász maga igazi angyal.
1: Valóban nagyszerű barát vagy. De nekem is van egy ötletem. Most már, hogy szemmel semmi veszély nem fenyegeti a nyugat idlszexi részéről, meg kellene próbálnia, hogy kiegyezzen a hitelezőivel. Ha elengednék a követeléseik egy részét, a többit aztán könnyebben előteremtetnéd, Sam.
2: Kitűnő ötlet, Svinni. Hajlandó vagyok sorra járni őket.
1: Helyes, de nem egyedül.
2: Te is velem jönnél? Derék fiú vagy, Bob.
1: Titmásnénak kell mennie.
0: Méri menjen alkudozni velük, ebben az állapotban.
3: Miért nem ehetnék, Sam? Te érted? Mindannyiunk érted.
1: Hát ki tudna velük jobban megalkudni, mint a szép Titmásné, akinek szelíd szeme meglágyítaná a legkőszívűbb szabót vagy kárpitost, aki valaha élt a földön.
3: Bízál bennem, Sam. Ha szükséges, sírva is fakadok, és azok a könnyek őszinték lesznek.
0: Egy évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy az Isten legszebb és legdrágább teremtése arra kényszerül, hogy szabóknak és a rőfösöknek könyörögjön, és szégyenében sírva fakadjon.
3: Dehogy is szégyellem magam, és hidd el, hogy nagyon bátran fogok viselkedni.

0: Na, végre, hogy megjöttetek, Gus. Stuxnay is, meg én is már nagyon aggódtunk. Na, Mary, beszéljetek már. Mi újság? Hajlandó kiegyezni?
1: Ó, Sam.
0: Nem mérséklik a követeléseiket? De mi történt, Mary? Mi van veled, Istenem, bántottak? Miért is engedtem, hogy elmenj?
1: Mondja el maga, Gus.
2: Gondolnál-e, Sam, hogy ez az átkozott nagynénit, akinek a parancsára mindezt rendelted, írt a kereskedőknek és közölte velük, hogy csaló és szélhámos vagy. Hogy te azt hazudod, hogy ő rendelte a holmikat, de ő a Bibliára esküszik és halljon meg, ha nem igaz. Hogy soha ilyet nem tett és csak hozzád forduljanak a pénzükért.
0: Szörnyeteg!
2: Gondolhatod, hogy ezek után egyikük sem akart hallani arról, hogy elengedjen valamit az adóságukból. És különösen a kárpitos, az a gazember olyan pimasz volt, hogy pofon vágtam, és majd agyonütöttem volna, ha szegény Méri, mármint hogy Dittmásné, nem sikolt és nem ájul el. Így hát hazahoztam, és olyan rosszul van, ahogy egy ilyen nap után lehet.
1: Segíts, Sam, légy szíves.
0: Gyere, lefektetlek. Pihenned kell, édesem.
1: Igen, Sam, csak úgy attól tartok, hogy hamarosan orvosra lesz szükség.
0: Szaladok.
2: Majd én.
1: Igen, Sam, inkább Gus menjen, te maradj mellettem, illetve kérd meg Stuxnayt, hogy készítse elő, ami ilyenkor kell.
2: Szálsz doktort hozom. Ő segíti világra a legszebb gyerekeket Londonban. Nálam is ő volt.
0: Ez meg is látszik rajtad.
1: Ha miénk is ilyen derék ember lesz. Sam, én nem bánom, ha kisé nagyobbak lesznek is a fogai.

0: Nézd, Edszem, hogy mennyire hasonlít rád. Esküszöm, hogy ez a leggyönyörűbb gyerek a világon.
1: Én is azt hiszem, Méri.
0: Csak azt hiszed, Szem, egyetlenem? Hát nem látod?
1: Még nagyon kevés kisbabát láttam, Méri drágám, de biztosan a tiéd a legszebb.
0: A miénk, Szem.
1: A miénk.
0: Jaj, látod, látod, hogy mosolyog, jaj, de...
1: Hát persze, hogy látod.
0: Egy hetes még csak, és már mosolyog. Te, és megismert téged. És sírni milyen szépen tudja.
1: Láttad, Méri, mit ír az újság? Hogy Lady Tiptoffnak is megszületett a kisbabája, és ugyanazon a napon, mint a miénk.
0: Igen, de tudod, Szem, Lady Tiptoff kisbabájáról írhatnak az újságok, és Lady Tiptoffnak lehet selyem ágya és palotája a Grosvenor Square-en, de soha, soha nem lehet olyan szép gyereke, mint a mi kis Gussünk. Mert ugye Gus után fogjuk elnevezni, ugye?
1: Természetesen, Méri. Ki más után nevezhetnők el, mint a mi egyetlen igazi jó barátunk után?
0: Igen, ha kislánynak született volna, akkor Starksnéről is elnevezhettük volna Geminának. Megérdemelte volna a jóságáért, és hogy szállást adott, és hogy mellettem állt a nehéz órámban, és azóta is gondoskodik róla.
1: És még a lakásért sem fogad el pénzt, pedig ez lett volna a legfőbb megélhetése. Bűnnek is érzem, hogy megfosztjuk tőle.
0: Szem, elaludt. Elaludtam, mi kis angyalkánk.

örökre elaludt a mi anyjákánk. Ezért fordulok a levelemmel magához, drága jó édesanyám. Beteges volt és nagyon gyenge a kisfiunk. Megviselték a csapások, melyek bennünket értek, mikor az én egyetlen mérim a szívi halat hordta. Szombaton este görcsök fogták el. 3 hetes volt a drága. Méri egész éjszaka és egész vasárnap örködött és imádkozott fölötte, de Istennek mégis úgy tetszett, hogy elvegye tőlünk az ártatlan gyermeket, és vasárnap éjfélkor már kihűlt testét ölelte keblére az anyja. Édes jó anyám, meg sem próbálom leírni Méri fájdalmát, a magamét sem bírom, de az anyáét nem is szabad, mert szent és titokzatos dolog ez, és férfi nem vetheti papírra. Édes jó anyám, tudja, én eddig elhallgattam kétségbejtő helyzetünket, hogy ne fosszam meg magát az utolsótól is, de most nem maradt pénzem, amivel eltemessem a kicsikét. Hogyan küldjek el egy ilyen levelet? Pedig muszáj. Nem maradhat temetetlen a gyermekem. Nem. Hogyan is feledkezhettem meg erről? A gyémántról. Hiszen a gyémántűm még megvan. Eladhatom. A levelet pedig összetéphetem. Eladom ezt az átkozott gyémántot.

0: Vegye el, Stuxnay, 7 guinea.
1: Ugyan, Titmárs úr. Hát hogyan fogadhatnám én el ezt a pénzt éppen most? Meg akar szégyeníteni?
0: Nem, Stuxnay, félreértett. Nem az adósságomra szántam.
1: Nálam nincs is adóssága.
0: A temetésre. Kérem, vegye el és szerezze be rajta, amire szükség van.
1: Igen. Igen, Titmárs úr, nagyon szívesen. Azaz, dehogy is szívesen. Kis ágyat vennék szívesen rajta.

0: Nem, Sam. Nem, nem hagylak most magadra. És nem is maradunk itt ebben a szobában, ahol ő élt, ahonnan első és utolsó útjára kísértétek.
1: Hová mehetnénk, Gus?
0: Lejössz velem az utcára, emberek közé. Méri most úgyis len van Stuxnénál. És jobb is, ha most egy kicsit nem látjátok egymást, hiszen ha egymásra néztek, újra és újra kicsordul a könny a szemetekből, és se vége, se hossza a sírásnak.
1: Így van, Gus.
0: Gyere hát, gyere, és sétálunk egy hatalmasat.
1: Ha úgy gondolod, Gus. Tudod, Gus, ha Mérire nézek, nem csak amiatt szorul össze a szívem, ami már a múlté, hanem a jövőnk miatt is. 7 guineát kaptam a gyémántűért, és Stuxné visszahozott belőle 3-at. Ez az utolsó pénzem, és ha ez is elfogy, nem tudom, mi lesz a legjobb feleségből, akivel valaha férfit megáldott az ég. Bocsáss meg, Gus, de nem tudom magamba folytani a keserűségemet.

0: Igazán hatalmasat sétáltunk. Szegény Méri el sem tudja képzelni, hová lehettünk. Méri! Hol vannak? Méri! Stuxnay!
1: Lehet, hogy ők is elmentek sétálni.
0: De hiszen már késő este van. Mindenképpen itthon kellene már lenniük. Nem lett volna szabad magára hagynom.
2: Stuxnay vele van, ne képzeld.
0: De az én ezt nem bírnám ki.
2: Na látod, itthon vannak.
3: Jó estét kívánok.
4: Ne aggódj, Titmárs úr, minden rendben van.
0: De mi történt Mérivel?
3: Valóban semmi oka aggodalomra, Titmárs úr. Nem tudom, emlékszik-e még rám, a nevem Tiptoff.
0: A feleségemről beszéljenek.
3: Kérem, ne nyugtalankodjék, Titmársné távolléte miatt. A felesége volt olyan szíves, és megígérte, hogy az éjszakát a feleségemnél tölti. És tudom, magának sem lenne kifogása az ellen, hogy boldoggá tesz egy beteg anyát és beteg gyermeket. Búcsúzom is. Stuxnay lesz olyan szíves, és mindent elmond majd önnek. Jó éjszakát, uram.
0: Jó éjszakát, uram. Kérem, beszéljen már Stuxnay.
4: Hát, az történt, Titmárs úr, hogy amikor maguk elmentek, és Titmásné itt ült nálam, és én olvasni akartam az újságot neki, hogy ne gondoljon folyton arra, és amint kinyitom a Morning Postot, mert mindig azt olvasom, az első, ami a szemembe ötlött, ez volt. Jóra való asszony szoptató dajkának azonnalra keresünk. Jelentkezés Grosvenor Square 34. Irgalom, atya, mondom. Na, itt van. Szegény Lady Tiptoff beteg, mert tudtam ölédisége címét, és azt is, hogy ugyanazon a napon szült, mint Titmársné. És ami azt illeti, ölédisége is tudja az én címemet, mert egyszer már volt itt nálunk látogatóban, hát emlékszik, mikor azt az őszcombot hozta Titmárs úrnak, amit aztán birkának nézett.
0: Emlékszem.
1: Együtt ettük meg.
0: Na, aztán?
4: Aztán hirtelen ötletem támadt. Drága Titmársné, mondtam, maga tudja, milyen szegény a maga jó ura. Mire kissé meglepetten azt felelte, hogy tudom.
5: Tudom, Stuxnay.
4: Látja, drágám. Lady Tiptoff, aki ismeri a maga urát, dajkát keres a fia mellé. Akar-e derék asszony lenni és jelentkezni erre az állásra? Talán ez pótolja majd azt a kicsikét, akit Isten elvett magától.
5: Igen. Igen, Stuxnay. Segíteni fogok szemben. Gyerünk, gyerünk, induljunk azonnal oda.
4: Ezt felelte, és nagyon-nagyon piros lett. De aztán az egész úton csak egyszer sírt, amikor éppen egy dadát látott meg a szkveren. Tiptoffnál egy nagy, mamlasz, libériás legény nyitott ajtót.
6: Maga már a 45., aki erre a hellre együtt. Ő csak erre tessék, hölgyem, az emeletre. Mást is találnak itt, aki erre a helyre aspirál.
5: Köszönöm az útbaigazítást. Ugye felkísér Stuxnay?
4: Nem is hagyom magára.
7: Az állásra jelentkeznek? Én vagyok a dédmama, Lady Drum. Üljenek le itt, de csak nagyon halkan beszéljenek, mert Lady Fanny-nél a második szobában van.
4: Szabadna megkérdeznem, hogy van a kisbaba? És ő lédisége?
7: Hála Istennek, egész jól vannak mind a ketten, csak a doktor azt mondta, hogy az unoka lányom nagyon gyönge ahhoz, hogy maga táplálja tovább a kisbabát.
8: Maga akar itt dajka lenni?
5: Igen, szeretnék, ugyanis nekem...
8: Kár volt ide fárasztani magát, angyalom. Én levelet hoztam a hercegnőtől, akinek a lányát szoptattam. Már oda is adtam Tiptoff úrnak, igaz, Lady Drum?
7: Várakozik csak nyugodtan, Hornerné.
8: Azt hiszem, Lady Drum, hogy Lady Tiptoff soká keresett, amíg egy olyan dadát találom, milyen én vagyok. 5 láb és 6 hüvelyk magasra nőtem. A himlőm már áttestem, az uram káplára, testőrgárdában. Egészségem kifogástalan, remek bizonyítványaim vannak. Csak vizet iszom, ami pedig a gyereket illeti, grófasszonyom. Ha ő lédiségének 6 volna belőle, higgyel, még azoknak is volna elég tejem.
7: Jó, hogy jössz, Tiptoff fiam. Újabb jelentkező.
3: Maga jó asszony. Maga is ajánlkozni jött?
5: Én is, uram.
3: Nagyon gyöngének látszik. Mennyi idős a gyereke? És hányadik már? Vannak bizonyítványai?
5: Én... Nekem, uram...
4: Uram...
5: Nekem...
4: Uram, ez a hölgy épp most vesztette el az első gyerekét, és nem szokott hozzá egy állást keresen, így hát... Bocsásson meg neki, hogy olyan illetlen volt, és nem állt fel, amikor a gróf úr belépett.
3: Bocsásson meg. Sajnos azonban attól tartok, hogy a jelentkezése nem jár kielégítő eredménnyel, mert Hornernét igen melegen ajánlotta a Doncasteri hercegnő, aki rokona a feleségemnek. De itt van már Lady Tiptoff.
9: Jó napot, asszonyaim.
4: Jó napot, Lady, mondtam neki, s toltam felé Titmarsnét. A mi Lady azonban először Hornernéval beszélt. Titmarsné pedig észrevette, hogy a nyitott ajtó mögött a szomszéd szobában egy pesztra járkál fel és alá, és hordoz valamit a karján. Mikor aztán Lady Tiptoff a maga feleségéhez fordult, ő még akkor is csak a szomszéd szobában nézett, és bámulta a kisbabát, ahogy csak bírta. Így aztán nekem kellett felelnem helyette, és én elmondtam ő lédiségének mindent, a Hogarthi gyémántot, az őszcombot, és hogy az az átkozott Brower hova juttatta magát. Szegényke, mondtam Lady, és nagyon kedvesen megfogta Méri kezét.
9: Szegényke, olyan fiatalnak látszik, és már mennyit szenvedhetett. Milyen idős maga, drágám?
10: 3 hetes és 2 napos.
9: Csöndet, asszonyság!
10: A gyereket adják ide.
9: Igen, drágám. Hozzad ide bet azonnal a gyereket. Tessék, vegye a keblére. Édesem, engedje meg, hogy megcsókoljam. Most már biztos vagyok benne, hogy maga épp olyan jó, amilyen szép. Maradjon itt a gyerekem mellett. És én hálát adok az Istennek, hogy magát küldte hozzám.
8: Úgy látom, Lady, rám nincs szüksége.
4: Egy csöppet sincs, felelte neki Lady Tiptoff. Engem azonban ott tartott teára, és láttam azt a szép szobát, amiben Titmarsné lakik majd, közvetlenül Lady Tiptoff mellett. És aztán a gróf úr személyesen hozott haza a kocsiján. Hát, így történt, Titmars úr és Haskins úr. Szóról szóra így.
0: És én azt hiszem, hogy jól történt.
1: Én nekem is ez a véleményem, Sam.
0: És tudod, mire gondolok, Gus? Butaság bár, de valahogy kapcsolatot érzek e között, ami gyászunkban vigasztalást és szegénységünkben kenyeret szerzett számunkra, és a gyémántól való szabadulás között. Az eltűnése valahogy más, jobb szerencsét hozott nekünk.
4: De mennyire, Titmars úr?
0: Lesznek persze, akik most majd hitvány és gyáva fickónak tartanak, amiért megengedem, hogy szolgálni menjen a feleségem, akit úrilánynak neveltek, s úgy lenne, hogy neki magának legyenek cselédei. De én bizony bevallom neked, Gus, hogy egy pillanatnyi lelki furdalást vagy bosszúságot sem érzek emiatt. Ha az ember szeret valakit, nem gyönyörűsége érezni, hogy hálára van kötelezve iránta.
4: Bizony, Titmars úr. Ó, ez meg már majdnem kiment a fejemből. Tiptoff úr azt mondta, hogy Titmars úr akkor látogathatja meg a feleségét, amikor jó lesz.
0: Hogyan látogathatnám meg, amikor nem szabad a börtönkerületét elhagynom?
4: Már miért ne volna szabad, mikor Lord Tiptoff

0: Jó napot kívánok, uram.
1: Mit keres itt?
0: Samuel Titmarsh vagyok, a feleségemet keresem.
1: Így hát Titmarshné a maga felesége. Akkor hát mondok én magának valamit. Én kirafinírozott ember vagyok, és értem a csíziót, de ha már láttam életemben Lady-t, Titmarshné az. Nem tudok vele bizalmas lenni. Pedig megpróbáltam.
0: Úgy? Megpróbálta, uram?
1: Ne nézen olyan felháborodva. Mondtam már, hogy nem tudok vele olyan bizalmas lenni, mint magával. Van benne valami finomság, ami egészen megbénítja az embert. Charles úr is azt mondja, tudja, Presnor komornyikja, pedig annak volt annyi sikere, mint bármelyik úriembernek Európába. Azt mondja, hogy a fene vigye el, ha...
0: Mondja meg Charles úrnak, hogyha becses neki az épbőre, akkor ne próbálkozék a feleségem, mert ha szegény vagyok is, megölöm azt, aki a feleségem megsérti.
1: Mi a fene? Maga milyen harcias? Képes volna még Preston Lord úrasága bőrét is kiukasztani?
0: Miért kellene nekem a gróf urat kilukasztanom?
1: Ne szólj, szám, nem fáj fejem. Fáradjon csak beljebb, uram. Valahol a parkban találja majd a feleségét.
0: Úgy.
2: Örülök, Titmarsh úr, hogy kijött Richmondba. Szerettem volna már beszélni ön.
0: A feleségemet szeretném látni. Azaz, bocsánat, még nem volt alkalmam megköszönni Tiptoff úr, hogy...
2: Szóra sem érdemes. Tudja, az asszonyok kedvéért csináltam, hogy jobb kedvük legyen Titmarshnénak is, meg az én feleségemnek is. Úgy gondoltam azonban, hogy magáért is teszek valamit. Beszéltem is már a sógorommal, tudja, a Preston úrral, akivel maga annak idején olyan emlékezetesen...
0: Preston úrral?
2: Ő már megbocsátotta magának azt az összeveszést. Pedig nem is neki volt igaza, és megígérte, hogy kinevezteti magát a zsineg és pecsétviasz hivatalba, vagy...
0: Én attól tartok, hogy elfeledkezik arról, uram, hogy...
2: Nem kell attól tartania, hogy elfeledkezik róla, majd emlékezteti őt Titmarshné. Edmund ugyanis fülig szerelmes belé.
0: Attól félek, hogy nem lesz szükségem az állásra. Bocsásson meg, kérem. Találkozni akarok a feleségemmel.
2: Úgy tudom, a patakparton sétálgat a fiammal, a cserjés mögött.
0: Ott vannak.
3: Maga a legdrágább lény a világon. Csak hallgasson meg, asszonyom, és én az urát konzullá teszem Timbuktuban.
4: Ugyan, gróf úr, álljon már fel a fűről, tiszta zöld lesz a térde.
3: Meghallgott, asszonyom, higgy el, az ura soha nem tudja meg.
0: Soha.
3: Higgy el nekem, soha, soha nem tudhatja meg. Szavamat adom rá, mint ő felségem minisztere. Ó, ne nézze rám ilyen hamisan, mert esküszöm, hogy megöl a pillantását.
4: Szem, édes egyetlen.
0: Méri.
3: Hogy az ördög? Hát, na segítsenek legalább felállnom.
4: Vigyázzon, Lord úr, befordul a patakban.
3: Megátkozott, hálátlan csirkefogó. Mit állott és nevet rajta?
5: Várom a parancsai Timbuktuba, uram.
3: Gulpa!
5: Mi történt veled, Edmund? Mit keresel a patakban? James, segítse ki a gróf urat a patakból.
1: Parancsára, uram.
3: Ördög is, pokol. Na jó, már eredj már a fenébe.
1: Igen, is, uram.
2: Anna, te vén bűnös, hát még mindig olyan fogékony a szíved, te vérmes, erkölcstelen ember. Egyébként Timbuktúról lemondunk, de a zsinor és pecsét hivatalt ne feledd.
0: Nincs szükségem rá.
2: No, de miért, Titmarsh úr? Hiszen a felesége csak kinevette Edmundot, és itt semmi baj nem történt. Bolondlikból bolond szél fúj.
0: Az ilyen szél, Lord, már megbocsásson, ha kimondom. Én nekem sohasem lehet kedvező szél. Az elmúlt néhány évben megtanultam, mi az, ha az ember a hamisság mammonával köt barátságot. Az ilyen barátságból semmi jó nem sül ki a becsületes ember számára. Sohasem mondja senki, hogy Sam Titmarsh azért kapott állást, mert egy nagy úr szerelmes volt a feleségébe. Millard kiszabadított engem, és én hála Istennek szeretek dolgozni. Ha oda is a Hogarthi gyémánt és a Hogarthi örökség, barátaim segítségével kaphatok valamilyen írnokságot, és ez meg a feleségem keresett elég lesz ahhoz, hogy becsülettel nézzünk a világ szemébe.
2: Magának van igazat, Titmarsh, nem nekem. És hadd mondjam meg,

0: Őszintén, azt hiszem, maga nagyon becsületes ember. Megígérhetem magának, nem fogja kárát látni a becsületességének. A helyzet ugyanis az, hogy 2 hete el kellett bocsájtanom az intézőmet, és én önre gondoltam.
1: Hallott szem, egyetlenem.
2: Megköszönöm, uram, hogy rám gondol.
0: Önre gondolok, Titmárs úr, de ne nekem köszönje. Saját magának köszönheti, meg mégiscsak a feleségének.
1: Dehogy.
0: Úgy bizony, Titmárs úr, mert ezt az állást is ő szerezte, azzal, hogy kitartott maga mellett a bajban, hogy mikor szükség volt rá, nem habozott szolgálatba állni magáért.
1: Meg ezért a csöpségért.
0: Tudom, asszonyom. És utolsóul említem, de nem utolsóként, a felesége szerelmes hűségének köszönheti ezt is, és még sok minden más egyebet.
2: Valóban, Milord. És azt is megtanultam, hogy a világ minden kincsénél, legragyogóbb gyémántjánál mérhetetlenül többet ér egy derék, szerető, hűséges feleség.

0: Elhangzott a Nagy Hogárti Gyémánt, rádiójáték. Szekörér regényéből Vas István fordításának felhasználásával írta Zolnai Vilmos. A szereposztása következő volt. Szem Titmás, Tordi Géza, Hogártiné Lázár Mária, Gáz Hauskins, Fonyó József, Brau, Ajtai Andor, Méri, Örkényi Éva, Abednego, Koncz Gábor, Spár, Kemény László, Bob Svinni, Mécs Károly, Csődbiztos, Jákó Pál, Stauxné, Kelemen Éva, Tiptoff Lord, Láng József, Inas, Ferenc László, Lady Drám, Ladomerszki Margit, Hornerné, Pádua Ildikó, Lady Fanni, Magda Gabi, Edmund Preston, Horkai János. Rendezte Gál István.
1: A hangfelvétel 1965-ben készült.
2: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra. Jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. A mikrofonnál Bőti Attila. Szombattól harmadfokú lesz a hőségriasztás, keddig a vörös kódot is meghosszabbították. Már jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az ügynök akták megnyitásáról szóló, ma benyújtott törvényjavaslatot. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezer gyermek nyaralhat az állami támogatással működő programban. Jövő hétfőig fokozódik a hőség, holnaptól már száraz idő lesz nagyon erős UV-sugárzással. Mondom a részleteket. Akár 37 fok is lehet a következő napokban. A nagy meleg miatt hőségriasztás van érvényben, a vörös kód hatáját pedig keddéj félig meghosszabbították. A szakemberek most is azt hangsúlyozzák, hogy mindenki tartsa be az ilyenkor szükséges óvintézkedéseket. Kovács Márton összeállítása.
2: Amikor hétvége van, vagy szabadság, lejövünk vízpartra.
3: Sok folyadék, pihenés.
4: Van légkondim, úgyhogy napközben néhányszor bekapcsolom.
5: Mindenki máshogy próbálja elviselhetővé tenni a hőséget. A vízre, a légkondicionáló berendezésre és a vízpartra is szükség lesz, mert az előrejelzések szerint a következő napokban folyamatosan melegszik az idő.
6: Ez még csak a forróság kezdete.
5: Szombattól akár a napi hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Hívta fel a figyelmet Pál Márton meteorológus, aki hozzátette, hogy az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
6: Kevés gomoly felhő képződik majd, ezekből a csapadék elvétve fordulhat elő. Péntekre, szombatra a 33-35 fokból inkább már a 36-37 fokos maximum lesz a jellemző, sőt, szombaton már egy-egy helyen 39 fok is előfordulhat, az éjszakák is egyre kevésbé lesznek frissítőek.
5: Péntek éjfélig másodfokú, szombattól keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
7: Ilyen meleggel még eddig nem találkoztunk, az ország nagy részében 29 fok felett lesz a napi középhőmérséklet. Ez a rendkívüli hő mindenkit megterhel.
5: Az idő a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat, a szív- és érrendszeri betegeket veszélyezteti elsősorban, mondta a Krónikának a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Pál Dianna hozzátette, ilyenkor kiemelten fontos a folyadékpótlás, akár a szokásosnál kétszer többet is kell inni. A legjobb, tette hozzá a szakértő, ha ásványvizet, gyümölcslevet vagy limonádét iszunk. Mivel azonban a sóveszteséget is pótolni kell, a levesek is jó hatással vannak a szervezetre. Kerülni kell azonban a cukros vagy magas koffein tartalmú üdítőket, valamint a tömény alkoholt.
7: Ha elmegyünk, házon kívül vagyunk, vigyünk magunkkal elegendő folyadékot, hogy útközben is tudjunk inni, az UV-sugárzás ellen is kell védekezni. Ha meglátogatunk valamilyen strandot vagy szabad vízfelületet, akkor ügyeljünk arra, hogy felhevült testtel ne ugorjunk be hideg vízbe, hanem fokozatosan hűtsük le a szervezetünket.
5: Nagy melegben romlik a koncentráció, nő a reakcióidő, türelmetlenek, ingerlékenyek lehetnek az emberek. Pál Dianna felhívta a figyelmet arra, hogy hőségben figyelni kell a test hűtésére is. Ezt javasolt vízpermettel, nedveskendővel, langyos zuhannyal vagy lábfürdővel elvégezni. Aki pedig teheti, víz közelben, strandon, vízparton töltse a legmelegebb órákat. Emellett a magas UV-sugárzás miatt javasolt legalább 30-as fényvédőfaktoros naptejjel óvni a bőrt.
7: Ennek a hőkorlámnak az egyik következménye a test túlmelegedése, ami hőkimerüléshez, úgynevezett hőgörcsökhöz vezethet, és a végső extrém stádium a hőguta, amikor a szervezetünk hőmérséklete 40 fok fölé emelkedik, és tartósan ilyen magas. Ez egy életveszélyes állapot, itt mindenképpen el kell kezdeni a beteg hűtését, hogyha eszméletén van, akkor itatni kell.
5: A hőség miatt jövő keddig meghosszabbították a vörös kódot. Ezt a szociális és családügyi miniszter jelentette be közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy figyeljünk egymásra. A rendelkezésnek két célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban, a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat.
1: Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, jelentette be Balaidz Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése és a medencék feltöltése is. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozásokat bevezetni. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszályokhozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Míg András összeállítása.
8: Békés Csaba mellett a korábbi években 7-8-9 tonnát is be tudtak takarítani hektáronként, most azonban mindkét növényből csupán 2-3 tonnás eredmény várható, ami az elmúlt évek legrosszabb termése. Ráadásul a felvásárlási árak jelenleg tonnánként 53 ezer forint körül vannak, mondja Bocsár Tamás, családi gazdálkodó.
9: Egyelőre a piaci árak ezt a 53 ezer forint környéki tonnánkénti árat igazolják vissza. Egyelőre, hát nem tudjuk, hogy a jövőben mi várható, de ez 2-3 tonnás terméseknél teljesen mínuszos, tehát még az önköltséget sem fogja fedezni.
8: A múlt héten a délalföldön esett eső a napraforgónak és a kukoricának jót tett, az őszi kalászosokon azonban már nem segített, sőt, Békésben még rontotta is a minőségét, mondja Kozsuk Kornél, a Nemzeti Agrárkamara Békés vármegyei elnöke.
10: Mondhatjuk azt, hogy gyenge termés átlagnál, gyenge felvásárlási ár, nagyon nehéz őszi kalászos év elé nézünk.
8: A kertészeti kultúrák még érzékenyebbek a szárazságra, mint a szántóföldi növények. A paprikát például két naponta, a paradicsomot ritkában, de bőségesebben kell öntözni. Csóka Ferenc esztergomi gazdálkodó az M1-nek azt mondta, létfontosságú az öntözés, de nem mindegy, hogy milyen vizet kapnak a növények.
11: Nehogy kútvízzel locsoljunk, pláne ilyen rekkenő melegbe, tartályba gyűjtsük föl a kútból a vizet, hadd melegedjen át, és csak meleg vízzel locsoljuk meg a növényzetet. Lehetőleg kora reggel, és a levélzetet ne érje, hogy nehogy gombabetegségek szaporodjanak el rajta.
8: Hódmezővásárhely mellett a hőség és az asszály miatt közepes mennyiség termett, mondja Kuruzsa Tamás, vezérigazgató helyettes.
12: Az őszi növényeink kedvezőtlen termés eredményt produkálnak, míg az elmúlt időszakban 7-8 tonnás őszi árpákat arattunk, addig most 4 és 5,5 tonna között vagyunk.
8: A szárazság miatt a gazdák fokozott alapossággal készítették fel a gépeket az aratásra. A katasztrófa védelem pedig a nagyobb gazdaságoknál szemlét is tartott, hogy megelőzzék a gépek hibájából keletkező tüzeket. Egy gabona mező leégése ugyanis még tovább rontaná az amúgy is gyenge termés átlagot.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Az elmúlt éjszaka is voltak halálos áldozatai az orosz dróntámadásoknak Ukrajnában, az ukrán válaszcsapások pedig egyre nagyobb károkat okoznak Oroszországban. Részletek Iváncsik Attilától.
13: A kelet-ukrajnai Harkiv és Dnyipropetrovszk megyében 4 halálos áldozata és mintegy 30 sebesültje van a legújabb orosz dróntámadásoknak. A közép-ukrajnai Krivij Rih városában 3 helyi civil halt meg, 20-an megsebesültek. A déli Zaporizsjában benzinkút, Szumiban pékség, Poltavában gyárépület égett ki. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai után áramellátás nélkül maradt a mintegy 500 000 Szevasztopol, a Krím-félsziget legnagyobb városa. 15 oroszországi megyében akadozik a lakosság üzemanyagellátás. Korlátozásokat is bevezettek. Miután az ukrán fegyveres erők az elmúlt hetekben folyamatosan támadták drónokkal a legnagyobb oroszországi olajfinomítókat. A kijevi sajtó közben arról ír, Washingtont meglepte, hogy az ukrán hadsereg milyen jelentős károkat tud okozni Oroszországnak. A Pravda szerint az ukrán válaszcsapások rámutattak Oroszország sebezhetőségére, ami arra is hatással lehet, hogy az Egyesült Államok engedélyezze a nyugati rakéták ukrajnai gyártását.
1: Magyarország megakadályozta, hogy egységes álláspontot rögzítsen az Unió Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. A Politikónak nyilatkozó uniós diplomaták szerint Budapest késlelteti azt a kulcsfontosságú lépést, amely Ukrajna uniós tagságának előmozdításához szükséges, vagyis Magyarország nem járult hozzá, hogy újabb tárgyalási fejezeteket nyissanak meg. Magyar Péter miniszterelnök viszont emlékeztetett, hogy a múlt héten is elmondta, Magyarország nem támogatja a gyorsított csatlakozást. Ambrus Róbert összefoglalója.
14: Megvitatunk 5 újabb nagyon fontos és történelmi lépést Ukrajnának, az 5 további fejezetet. Ezt mondta Volodymyr Zelenszkij a múlt heti uniós csúcsra érkezve. Arra utalt az ukrán elnök, hogy reményei szerint hamarosan az összes csatlakozási fejezetet megnyitja Brüsszel. Kedden az ukrán és a német külügyminiszter egyeztetett. Andrij Sibiha azt írta, érintették Ukrajna csatlakozását, szerinte Brüsszelnek meg kell nyitnia az összes csatlakozási fejezetet.
15: Mi kiállunk az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
14: Magyar Péter viszont nem ért egyet azzal, hogy az első fejezet megnyitása után ennyire felgyorsuljanak a csatlakozási tárgyalások. A kormányfő a múlt héten Brüsszelben arról beszélt, Ukrajna nem kaphat más elbírálást, mint a tagságra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
15: Mivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk.
14: A Politikó közben már arról ír, hogy az uniós tagállamok levélben akartak közösen kiállni Ukrajna csatlakozása mellett, ezt azonban Magyarország megakadályozta. A levelet az Európai Bizottság és az Európai Tanács kapta volna meg. A brüsszeli lap hozzáteszi, Kijev célja az, hogy heteken belül megnyissák az összes tárgyalási fejezetet. A 444 is megírta a Politikó értesüléseit, cikkükhöz aztán Magyar Péter is hozzászólt. A miniszterelnök azt írta, világosan elmondta a kampányban és elmondta a múlt héten is, nem támogatják a gyorsított csatlakozást. Magyar Péter szerint erre kaptak felhatalmazást a választóktól, Magyarország pedig nincs egyedül az álláspontjával. Brüsszel egy hete nyitotta meg az első csatlakozási fejezetet Ukrajnával. A magyar kormány már ezt is feltételekhez kötötte. A kárpátaljai magyarok jogainak rendezésére tett ígéret kellett hozzá. Kijev vállalásai az uniós csatlakozási dokumentumokba is bekerültek.
16: Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban.
14: Éppen 4 éve, 2022. június 23-án kapta meg Ukrajna a tagjelölti státuszt. Egy felmérés szerint az ukránok többsége a korrupciót tartja a csatlakozás legnagyobb akadályának. A megkérdezettek 19%-a gondolja úgy, hogy Ukrajna 5 éven belül csatlakozhat az Unióhoz. 41% szerint viszont ez 10 évet is igénybe vehet.
1: Észtországban kiválóan teljesített a magyar kontingens a NATO egészségügyi gyakorlatán, Víg András összeállítása.
17: A világ legnagyobb teherszállító repülőgépe landolt vasárnap a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A 150 tonna teherbírású Antonov 124 a Magyar Honvédség egészségügyi szolgálatának eszközeit, köztük egy komplett tábori kórházat és egy mobil laboratóriumot szállított haza Észtországból a NATO kéthetes 30 nemzet részvételével megtartott nemzetközi katona egészségügyi gyakorlatáról. Az eseményen Magyarországot egy csaknem 80 katonából álló kontingens képviselte. Az egységnek az volt a feladata, hogy tábori körülmények között lássa el a folyamatosan nagy létszámban érkező sebesülteket. A gyakorlat szervezői műsebekkel, művérrel, sőt egy operálható szilikonbabával is igyekeztek minél hitelesebbé tenni az amúgy is mostoha körülményeket. Mondja Csábi András orvos alezredes, a ROL 2 kórház sebészeti részlegének vezetője.
18: Komplex egészségügyi gyakorlat volt, főleg a multinacionális együttműködés egyében a NATO-n belül, hogy több náció hogyan tud egymással dolgozni, hogyan tudjuk koordinálni a sérült ellátást, hogyan tudjuk a kapacitásokat felosztani, hogyha valaki szűkében van személyi állománynak vagy anyagi dolgoknak, akkor hogy tudjuk egymást kisegíteni, hogy menjen minél flottabbul a kommunikáció.
17: Az észtországi gyakorlat tapasztalatai alapján a NATO minősíteni tudja az egyes országok katona egészségügyi szolgálatait, és fel tudja mérni az együttműködés színvonalát. A magyar kontingens csak dicséretet kapott, mondja Bús Ádám alezredes, a kontingens parancsnoka.
19: Értékesem szerint a kontingens kiváló teljesítményt nyújtott, ami megmutatkozott abban is, ahogy a NATO ellenőrök, a Medevál team nyilatkozott róluk. Minden szegmensében a ROL 2 tábori kórháznak a maximális teljesítményt nyújtották. Folyamatosan kísérletségparancsnoki feladatokat láttak el. Multidomain komplex környezetben én azt gondolom, hogy mindenképpen sikeresnek mondható a gyakorlat.
17: A felszereléssel egy időben a Magyar Honvédség Airbus A319-esének fedélzetén megérkeztek Kecskemétre, a NATO gyakorlaton részt vett magyar katonák is.
1: A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tisztes képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint az idei 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. Müller Anna, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat.
20: A cél az, hogy a szakmai szervezetek széleskörű bevonásával olyan tér szülessen meg, amely alkalmas a pedagógusok valós teljesítményének mérésére. Az új tér legyen elfogadott és szakmailag megalapozott. Továbbá legyen kialakítva az a támogatás az igazgatók számára, amelynek segítségével jól és hatékonyan tudják kihasználni a majdani értékelési és visszajelzési rendszer adta lehetőségeket.
1: Megkezdődött az országgyűlésben a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló javaslatvitája. Az előterjesztés szerint a települések vezetőinek fizetését a jelenlegi szinten rögzítik, a vármegyei közgyűlési elnökökét pedig csökkentik, emellett megszüntetik a havi költségtérítést. A jelenleg érvényes szabályok szerint az érintettek fizetése július 1-től emelkedett volna. Részletek Vieska Dánieltől.
21: Hosszan vitázott kedden az országgyűlés a polgármesterek fizetéséről. A Tiszapárt országgyűlési képviselője Szabó Tibor által benyújtott törvényjavaslat befagyasztaná a polgármesteri illetményeket. Megszüntetnék az automatikus, az országos átlagbér növekedéséhez kötött emeléseket.
22: Nem engedhetjük meg, hogy 2026. július 1-én minden külön döntés, minden külön vita nélkül automatikusan megemelkedjen a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye.
21: A jelenlegi szabályozás szerint júliustól csak nem 9%-kal emelkednének a fizetések. A Tiszapárt szerint ez a mostani gazdasági és költségvetési helyzetben nem indokolt.
23: A Fidesz-KDNP rendkívül nagyvonalúan járt el a politikai vezetők bérének megállapításakor.
21: A kormány támogatja a javaslatot. Stumpf Péter államtitkár szerint jelentős igazságtalanságot orvosolnak azzal, hogy 50%-kal csökken a vármegyei közgyűlési elnökök jövedelme.
23: Ez a javaslat nem sérti az önkormányzati autonómiát, nem jár érdemi elvonásokkal, sem hatáskörök, sem források tekintetében.
21: A Fidesz szerint a javaslat nem csak a javadalmazásról, hanem arról is szól, hogy milyen szerepet szánnak az önkormányzatoknak.
24: Társadalmi egyeztetés nélkül kívánják ezt a javaslatot elfogadni. A frakciónk részéről kifejezetten eljárási okok miatt nem tudjuk ezt támogatni.
21: Fogalmazott Konc Zsófia. Az önkormányzati rendszer dolgozóit jobban meg kell fizetni a KDNP vezérszónoka szerint.
25: Önök úgy gondolkodnak, hogyha a személyi kiadásokon spórolnak, akkor ebből majd dologi kiadások lesznek. Én meg azt mondom, hogy ez egy teljesen elhibázott gondolkodás.
21: Mondta Hargitai János. A kis településeken szinte minden feladat a polgármesterekre hárul, hangsúlyozta a Mi Hazánk képviselője. Dócs Dávid szerint a kormány mégis rajtuk akarja elverni a port.
26: Számos volt kollégámmal, polgármesterrel beszéltem, és mélységesen fel vannak háborodva, hiszen nem egy ilyen hozzáállást vártak az önök kormányától.
21: A polgármesteri fizetések kérdése a Vidék és Településfejlesztési Bizottság szerdai ülésén is napirenden volt.
27: Azért ez mégiscsak egy olyan javaslat, amely érint 3155 települést, illetve ezeken felül vármegyei közgyűléseket.
21: Gyopáros Alpár, a bizottság fideszes alelnöke a széleskörű társadalmi egyeztetést hiányolta.
28: Ahhoz, hogy egyébként az országnak a költségvetése egyensúlyban tudjon maradni, illetve hogy tudjon ez nyugodtan működni, ez muszáj ezeket a dolgokat megtennünk.
21: Benke József, a bizottság tiszás tagja a költségvetés helyzetével, Szabó Tibor, a testület elnöke pedig a szűk határidővel magyarázta a gyors törvényalkotást. A bizottsági ülésen elhangzott, csak a polgármesteri illetményemelés befagyasztásával 4 év alatt legalább 50 milliárd forintot lehetne spórolni.
29: Természetesen soha nem a fizetés volt a kérdés, számomra legalábbis.
21: Hódmezővásárhely polgármestere korábban élesen bírálta, hogy a Tisza kormány csökkenteni a polgármesterek fizetését. Márkizay Péter az M1-en ugyanakkor arról beszélt, egyetért vele, hogy a közpénzzel spórolni kell.
29: Az országgyűlési képviselőknek van költségtérítése, a kipolgármesterek ezt most elveszik, rendben van. Tehát 15% csökkentés van. A befejeztetés azt jelenti, hogy nálunk nincs emelés, azt is elvették, tehát összességében ez viszonylag jelentős, ha a kettőt összeadom, akkor ez egy 20% fölötti csökkenés. De én azt mondom, hogy ha mi egyformán kivesszük a részünket a takarékosságból, mert most egy picivel több a teher a polgármestereken, mint mondjuk az országgyűlési képviselőken, az rendben van.
21: A polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki fizetésekről szóló javaslatról várhatóan a jövő hét elején szavaz majd az országgyűlés.
2: Benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot. A Tiszás Mellétei Barna Márton indoklása szerint teljes körűen felül kell vizsgálni a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyagot. Ambrus Róbert összeállítása.
14: Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a Mellétei Barna Márton által kedden benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása. A most benyújtott javaslat szerint felülvizsgálják a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló összes 1990. február 14-e előtt keletkezett pártállami iratot. Bevonják a munkába a korábban ilyen kutatásokat végző szakembereket. Létrehoznak egy tanácsadó bizottságot, ami javaslatokkal segíti a felülvizsgálati tevékenységet. Ennek 11 tagja lesz, akiket határozatlan időtartamra nevez ki a kormány. A bizottság elnöke és 4 tagja a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, vagy más nemzetbiztonsági gyakorlattal, szakismerettel rendelkező személy lesz. A törvényjavaslat szerint szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata. Vállaltuk, megcsináljuk, évtizedes adósságot törlesztünk ezzel, írta Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök április végén jelentette be, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én hozzák nyilvánosságra az aktákat. A kormányfő erről beszélt Nagy Imre újratemetésének emléknapján is a parlamentben.
3: A Magyarországgyűlés 36 éves hiányát és tartozását mi most jóvá tesszük. Még az október 23-ai nap előtt az 56-os forradalom kitörésének 70. évfordulója előtt, és nyilvánosságra fogjuk hozni, betekinthetővé tesszük az ügynök aktákat.
14: A törvényjavaslatot már jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte. Már a rendszerváltást megelőző tárgyalásokon előkerült az ügynökakták megnyitásának kérdése. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a Nemzeti Kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. Később a két párt újra követelte az akták megnyitását, miután kiderült, hogy a belügyminisztérium továbbra is figyeli az ellenzéki pártokat. Az ügynökakták kérdése 2002-ben azzal került újra a figyelem középpontjába, hogy kiderült, az akkori miniszterelnök Medgyesi Péter kémelhárítóként dolgozott a Kádár korszakban. 2010 után többször került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
2: Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az intézkedés a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Linczmajer Szilvia hangsúlyozta, a jövő héttől érvényes változás a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatokat, azonban az árakra már most is hatással lehet.
4: Dömping mennyiségben rengeteg csomag jön hozzánk is, tavaly 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra, és nekünk is voltak ellenőrzéseink. Egy nap a kiemelt napokon 3-500 csomagot vizsgált át a NAV, és ezek általában 40-60%-ában talált valamilyen fogyasztóvédelmi, illetve jellemzően hamisított terméket ezekben a csomagokban. Tehát itt a fogyasztóvédelem, a kereskedők védelme, emiatt fontos valamilyen változást bevezetni ebben, és ez az első lépés.
2: Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. A szervezők állami támogatásból augusztus végéig több mint 40 ezer gyereknek nyújtanak gondtalan kikapcsolódást. Általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyerekek, állami gondoskodásban élők, nevelőszülői hálózatból érkezők, tanodásdiákok, valamint külön turnusokban családok is részt vehetnek a programban. Falucska Ivett összeállítása.
0: Nyüzsgő gyerekektől hangos ismét a Zánkai Erzsébet tábor. A Tófei Kincskereső általános iskolából 42 diák érkezett üdülni a Balaton partjára. Közülük többen hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek, akik vélhetően nem jutottak volna elnyaralni idén. Mondta Gerencsér Lászlóné tanító.
5: A Balaton közelsége, ez a mindennapi sándorlási lehetőség, ezek a programok, amiket nyújtanak számunkra, a tudomány, a sport, a hősök tematikájában épülő foglalkozások, valamint ez a bőséges változatos program kínálat garantálja, hogy a gyerekek egy élményekben gazdag, felejthetetlen hetet töltessenek el itt Szánkán.
0: A Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola diákjai közül is több mint 40-en üdülnek a Zánkai Erzsébet táborban. Nagyné Molnár Rózsa fejlesztő pedagógus elmondta, a nyaralás kötetlen környezete segít abban, hogy a diákok oldottabbak legyenek, problémáikról könnyebben beszéljenek, megnyíljanak.
6: Az iskolában csak azt látjuk, hogy a tanórán és a szünetekben viselkedik, itt pedig látjuk a szociális készségeiket is, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni egymáshoz, mennyire segítőkészek. Én azt gondolom, hogy új barátságok köttetnek, szívesen beszélgetnek egymással.
0: Az Erzsébet táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási programját jelentik. Iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak, illetve határon túli magyarok is érkeznek üdülni. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki több helyszínen. Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron, az erdélyi Erzsébet táborban, illetve a Bács-Kiskun vármegyei Ágota falván. A szervezők állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A családoknak ez mindössze 1000 forintba kerül. Számolt be a részletekről Darabánt Judit, az Erzsébet táborokat szervező, Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány sajtófőnöke.
7: A táborok filozófiájának a középpontjában az élményszerzés, az élménynyújtás áll. A kulturált szórakozás és a kikapcsolódás, ez a fő jellemzője az Erzsébet táboroknak, de emellett élménypedagógiára épülő indirekt tanulás és kompetenciafejlesztés is szerepet kap.
0: A sajtófőnök hozzátette, az Erzsébet táborokban a biztonság is fontos. A 24 órás gyermekorvosi ügyelet mellett az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van. A strandon pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: A Pál utcai fiúk zenés játék és az István a király rockopera is műsoron lesz július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarjánban, a Zente nyár program sorozatában. A több mint három hetes szabadtéri eseményen 11 előadást láthat a közönség. A program a Naftalin, avagy Működik a kémia című koncertszínházi előadással nyílik meg Bozó Andrea rendezésében, mondta a Zente Ferenc Színház szakmai és produkciós igazgatója a Kossuth Rádióban. Susán Ferenc hangsúlyozta, az előadás egyik különlegessége, hogy azt a Budapest Bárral közösen állítják színpadra.
8: A dalok szerves részei a produkciónak teljesen csatlakoznak a párbeszédekhez, a jelenetekhez. Ez volt a válogatás alapelve, így készült az átdolgozása a szövegnek, tehát ebben nagyon sokat dolgozott a Bozó Andrea és Csizmadia Tibor, hogy ez a szövegkönyv képes legyen vinni a történetet, részvevője legyen a zenekar, a zene, és azt gondolom, hogy látva én is egy-két próbában már bele tudtam nézni, zseniálisak a koreográfiák, és úgy vannak a koreográfiák, hogy dolgoznak a zenekarral.
2: Időjárás jelentés. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13 és 20, napközben 31 és 37 fok közötti hőmérséklet várható. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 27 fokos. Budapesten 21 órakor 29 fokot mértek, a légnyomás 1016 hektopaszkál, gyengén emelkedik. A késő esti krónika ezzel véget ért. A hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak nevében is elköszön Bőti Attila. Viszont hallásra.
9: Műsorajánlat.
10: Délelőtt. Vigyázzat, hőség! Klímákat bekapcsolni. De hogyan használjuk jól? Állítólag csak a vásárlók felett tisztítatja rendszeresen, pedig különböző betegségek forrása is lehet a berendezés.
11: Elég sokat szoktam nyáron, főleg ebben a nagyon nagy melegben légkondis helyen lenni, viszont a szemem is nagyon gyakran kiszárad.
10: Fejfájást, fülgyulladást, sőt, legionellás tüdőgyulladást is okozhat a berendezés. De milyen gyakran kell tisztítatni, és hány fokra érdemes állítani a klímát? Erről is beszélgetünk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
9: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
12: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
9: Sportvilág.
13: Megkezdődött az utolsó csoportkör a labdarúgó világbajnokságon. Tátrai Dávid is a Juk Dubrovnik vízilabdázója lesz. $10,000 jár az olimpiai részvételért. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok.
9: Ez a Sportvilág.
13: Ezekben a percekben két mérkőzés zajlik a labdarúgó világbajnokságon. Az utolsó fordulóban egy időben rendezik az egyes csoportok találkozóit. 21 órától a Svájc-Kanada és a Bosznia-Hercegovina-Katar párharc kezdődött a B csoportban. Elsőként Katona Lászlóhoz és Bene Ferenchez kapcsolunk.
15: Nál Arena Ahmed és Kuinére pedig elhagyta a pályát. Szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A 71. percben jár a Svájc-Kanada mérkőzés. 2-0, tehát nagyon könnyedén egyelőre a svájciak a második félidőben mutatott játékukkal szerezték meg az előnyüket. Teltház itt Vancouverben, 58,000 néző. A kérdés valójában az, hogy melyik együttes nyeri meg a B-jelű négyest. A 11. percben Emboló remek passz kapott, balról átvette a labdát a 16-oson belül, és 12 méterről lőtt. Repo nagyot védett, a kipattanott Manzambi lőtte volna kapura, de Cornelius blokkolni tudott. Két perccel később Laren teljesen egyedül vezetette kapura a labdát, de nem tudta kicserezni Kobelt, hogy az üres kapu guríthasson. Hozzá kell tenni, hogy Lesen kapta a labdát egyébként a kanadai csatár, úgyhogy anulálták ezt a helyzetet. Remekül építkezett Kanada, hiszen valójában a jobb oldalról David közreműködésével balra került a labda. Ahmed lőtt a 19. percben, Kuberről pedig szögletre pattant a labda. A második félidőben aztán a lehető legjobban kezdett Svájc, a 46. percben Manzambi lógott el a jobb oldalt, középreadása laposan átjutott balra Vargashoz, aki 8 méterről kisé balról a kapufát érintve lőtt gólt. Az 57. percben pedig a svájci térférről kapott remek labdát a mélységből induló Emboló, aki a 16-oson belül jól tartotta meg a labdát, majd Manzambihoz passzolt, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt. 2-0. Itt tartanak a csapatok, tehát 71 perc játék után jelenállás szerint Svájc a csoport első, 7 szerzett pont, a Kanada a második 4-jel, de van egy másik találkozó, Bosznia-Hercegovina, Katar, Seattle-ben. Jó András!
16: Köszönöm én is a Kossuth Rádió hallgatóit. Itt is hidratációs szünet van, a 70. percben tart a mérkőzés. Bosznia-Hercegovina, Katar 2-1. De mi történt eddig a mérkőzésen? A 29. percben megszületett a mérkőzés első gólja. A sokadik próbálkozás után a bosnyákok középpályása Kerim Alajbegovic szalomozott át a védő között, majd hatalmas lövés küldött a kapu felé, amely a bal felső sarokba ment. Mahmud Abunada esélytelen volt a lövése szemben, 1-0. Majd továbbra is a bosnyák nyomás alatt volt a katari védelem. A bal oldalról érkezett egy beadás, és a 150. mérkőzését játszó Jéko lendítette a lábát. Nem találta el jól, de ez volt a szerencséje, hiszen Ábreg sután ért a labdával, ami a hálóba pattant róla. 31. percen már 2-0, és ez egy öngól volt, ez majd fontos hozzátenni a kis összegzésen végéig. Érkezett az első félidő végén a meglepetés. A katari válogatott a harmadik kontraját már gólra tudta váltani a 42. percben. Edmilson kapott egy labdát a 16-oson belül, majd továbbította az ötösön tartózkodó Al-Aidosnak, ő pedig az üres kapuba gurította a labdát, 2-1. De itt még nem ért véget a katari támadása sora. A 45 plusz 33. percben szintén egy ellentámadás követően jöhetett az ázsiai csapat, majd Pedro Miguel kapott jó napontató labdát a kapu előterében, és a kapura is tekert, a játékszer a bal kapufát találta el, onnan pedig kipattant, elhagyva a pályát. Egy fél időt követően, tehát az állás 2-1 volt, a második etapban sem változott még az eredmény, a bosnyákok kicsit könnyelműen kezdték el a második fél időt, és a katari kontrák most sem maradtak el, sőt az 56. percben Akram Afif indult meg, és hatalmas lövés küldött. sűrűsödött kapura. Ennél sajnálatára a labda elsuhant a kapu bal oldala mellett. Folytatódik a mérkőzés, most jön egy betekert labda a pálya jobb oldaláról. Egyébként Ali az, aki most pályára lépett Hátán helyére, úgyhogy még egyet cserélt a katari válogatott. Itt az állás, tehát a 72. percben Bosznia-Katar 2-1.
13: Köszönjük szépen, műsorunk végén még visszakapcsolunk kommentátorainkhoz. A világbajnokságon a folytatásban is lesznek izgalmas párharcok, éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport zárófordulójának két mérkőzése, a Csehország Mexikó és a Dél-Afrika Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd, valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió. Folytassuk hazai labdarúgással. Az Eto'o-Gavrics duplájával 2-1-re legyőzte a Ferencváros Európa Liga ellenfelét, az újvidéki Vojvodinát az Ausztriában rendezett felkészülési mérkőzésen. A győri csapatban kezdett Tóth Rajmund és Vitális Milán is, tovább erősítve a vélekedést, miszerint a Bajnokok Ligája selejtező előtt nem értékesíti a klubba játékjogukat. A Paks 3-3-as döntetlent játszott az NB2-es Szentlőrincen, szintén felkészülési meccsen. A Ferencváros csapata javában készül a következő NB1-es idényre és a Vojvodina elleni Európa Liga selejtezőre. Az együttes kapusa Dibusz Dénes, aki 15 évvel ezelőtt mutatkozott be az élvonalban, úgy fogalmazott, hogy a bajnoki cím visszaszerzése a legfontosabb cél ebben az idényben. A riporter Andrássy Gyula.
1: Igazából minden felkészülésnél azért valamilyen szinten új lap kezdődik, és az ember néhány hét pihenés után azért feltöltődve és új energiákkal tér vissza. Az előző szezon eredmények ismeretében meg azt gondolom, hogy nem is kell annál nagyobb motiváció, mint hogy szeretnénk a bajnoki címet visszaszerezni. Ugye volt egy vezetőedzőváltás itt a nyáron, úgyhogy most azon dolgozunk gyakorlatilag, hogy olyan csapat futhasson ki a pályára, amiért ő szeretne látni. Mind a pályán kívül sokat teszünk azért, hogy előre tudjunk lépni, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk.
17: A első felkészülési mérkőzés a Tiszakécskén az már nagyon jól nézett ki, főleg az első fél idei csapatnak a teljesítménye. Ott már esetleg voltak olyan elemek, amiket új elemek is gyakoroltatok már azon a meccsen?
1: Voltak természetesen igen olyan mozgások, olyan páros kapcsolatok, olyan játékhelyzetek, amiket már igyekeztünk úgy megoldani, ahogy azt az előtte levő néhány napban gyakoroltuk. Azért őszintén szólva ebben a két hétben nem sok futball és nem sok taktikai rész volt, inkább ugye a fizikális felkészülés része domborodott ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért nem lehetett olyan sok nagy dolgot várni ilyen szempontból, de tényleg, ahogy említett, és azért látszott az, hogy volt néhány olyan mozgás, olyan megoldás, ami már kifejezetten azt mutatta, hogy azért az a néhány alkalom, amikor ezekkel foglalkoztunk, az nem volt hiába való.
17: Felpörög a naptár, két hét múlva jön az első tét mérkőzés, Vojvodina elleni Európa Liga selejtező, nem megoldhatlan feladat, és sokat se kell utazni. Hogy látod ezt a párharcot?
1: Hát igen, az egyik pozitívum az ez, hogy nem kell sokat utazni. Ettől függetlenül talán ugye a legerősebb ellenféllel kerültünk szembe, és hát egy nagyon nehéz párharcra számítok, úgyhogy tényleg a szerb második kupadöntős csapat ellen azért biztos, hogy komoly erőpróba lesz, és mindenkinek már a legjobbját kell nyújtani ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni. Én azt gondolom, hogy erre egyértelműen képes a csapat, és képesnek is kell, hogy legyen a csapat, hiszen az a célunk, hogy az Európa Ligába, a liga szakaszba odaérjünk, úgyhogy az első állomás és az első ellenfél ugye a Vojvodina lesz, úgyhogy ezt kell megoldanunk.
17: Szigorúan a bajnokságot nézem, lehet más cél, mint a bajnoki cím?
1: Nem, tehát ez egyértelmű, és azt gondolom, hogy most látjuk is, és tapasztaljuk is itt a saját bőrünkön, ugye, hogy mondjuk egy bajnokok ligája selejtezőjéből indulva azért mennyivel ideálisabb és könnyebb tud lenni egy út a liga szakaszba, itt az Európa Ligában tényleg már akár ugye az első-második fordulóban is komoly ellenfelekkel és komoly bajnokságok csapataival tud szembe kerülni az együttes, úgyhogy egyértelmű, hogy a jövőre nézve azt gondolom, hogy a bajnoki cím visszahódítása a legfontosabb ebben a szezonban.
13: A A Ferencváros kapusát, Dibusz Dénest hallhattuk. A Puskás Akadémia új vezetőedző Babó Levente irányításával vág neki az NB1-es bajnokság 2026-27-es idényének. A szakember új kerettel dolgozik együtt, hiszen az elmúlt napokban több távozót is bejelentett a klub. Szappanos Péter és Markgráf Ákos Újpestre igazolt, Magyar Zsolt pedig a Csíkszeredához. A csapat felkészüléséről és jövőjéről Szabó Bence kérdezte a vezetőedzőt, Babó Leventét.
18: Nagyon pozitívak az érzéseim. Nyilván ez egy nagy lehetőség, de egy nagy előrelépés a karrieremben meg a pályafutásom során. Úgyhogy ebből a szempontból izgatott vagyok, meg kíváncsian várom, hogy milyen lesz az első osztályban dolgozni. Gyorsan kell tanulnom, gyorsan kell reagálnom dolgokra, úgyhogy magammal szemben is vannak elvárások, úgyhogy ilyen érzésekkel várom.
19: Ahogy jól tudom, már elkezdtétek a felkészülést. Milyennek az első benyomások így a játékosokkal kapcsolatban, illetve mekkora kerettel kezdtétek meg ezt a munkát?
18: Jelenleg 26 mezőnyjátékos és 3 kapus alkotja a keretet. Nyilván ez még egy bizonyos értelemben valószínűleg változni fog, szűkülni fog. Nagyon pozitívak az első benyomások, nagyon jó mentalitással kezdték el a játékosok a munkát, azért elég meleg van, összességében látok egy fogadókészséget a részükről, és ennek nagyon örülök.
19: Így a felkészülés során mi a program, illetve milyen mérkőzések állnak a Puskás Akadémia előtt?
18: A második hétvégén játszunk a Slovan Bratislavával, és azt követő héten megyünk Ausztriába edzőtáborozni, ott pedig osztrák, török és cseh első osztályú csapatok ellen fogunk játszani, úgyhogy 4 edzőmérkőzés szerepel a programban, de minden 4 magas minőségű ellenfél ellen. Ezt így is szerettük volna. Nyilván ilyen minőségű ellenfelek ellen látjuk a csapatot, hogy hol tartunk, mire van még szükség, esetleg a mi elképzelésünk, és hogy is mennyire működnek.
19: Milyen játékra lehet majd számítani a Puskás Akadémia együttesétől? Mennyire lesz egy folytonosság az előző vezetőedzőhöz képest, vagy neked mennyire vannak másfajta elképzeléseid a futballról?
18: Én azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk a fiatal játékosok miatt is olyan futballt játszani, ami közelít a nemzetközi szinthez, és ebbe tudnak fejlődni, ebbe tudjuk őket növelni az értéküket, adott esetben értékesíteni, vagy ők a saját karrierükbe előrelépni, úgyhogy szeretnénk azért a labdával picit többet lenni, dominálni, mint az ellenfelek, adott esetben azért magasabban elkezdeni a védekezést, tehát minden olyan dolgot, amire azt gondolom, hogy az utánpótlásban fejlesztő hatású, azt szeretnék megtartani, és amennyire lehet, az eredményességet szem előtt tartva ezeket megtartani.
19: Ugye már lehetett olvasni olyan játékosokról, akik távoztak a Puskás Akadémiától, ugye Újpestre is elkerült 2 labdarúgó, Szappanos Péter, vagy éppen a napokban Markgráf Ákos is távozott. Mennyire lesz nagy mozgás a keretben erről, mi az, amit el tudsz te mondani?
18: Ebben a pillanatban úgy van, hogy ez a 2 játékos távozott, a jelenlegi kerettel fogunk dolgozni. Én azt hiszem, ez is egy komplex, erős keret, és hogy említettem, tehát létszámban is még nagyon sokan vagyunk, úgyhogy nincs szó máshonnan érkező játékosokról ebben a pillanatban.
13: A Puskás Akadémia vezető edzőjét, Babó Leventét hallhattuk. Csuzsák Balázs hosszabbított a Debrecen NB1-es labdarúgó csapatával. A klub közleménye szerint a csapatkapitány újabb 1 évre, azaz 2027 nyaráig írt alá.
9: Ez a Sportvilág.
13: 2 magyar válogatott vízilabdázót igazolt a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub a B1 győztes Burján Gergely mellett a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot is szerződtette. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. Tátrai Dávid így nyilatkozott a klubváltásról.
20: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem azt a pillanatot, amikor a Juk vezetőedzője telefonon megkeresett, hogy szeretné, hogy jövőre a csapatukat erősítsem. Nem volt kérdés a fejemben, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, és ez komoly mérföldkő értem a karrieremben. Légiósnak állok, igazából nagyon várom a kint töltött pillanatokat, nagyon jó lesz a csapat, és úgy gondolom, hogy az egyéni fejlődésem szempontjából ez egy olyan lépés, amit meg kellett tennem.
13: Akkor már lehetett tudni, hogy Burján Gergely a csapattársad lett, amikor aláírtátok a szerződést, vagy amikor megállapodtatok?
20: Igen, lehetett tudni, amikor tárgyalásban álltunk a Dubrovnikkal, már kommunikáltunk egymással. Számomra is egy meghatározó pontja volt a döntésemnek, amikor kiderült, hogy Gerivel együtt játszhatok majd. Dubrovnik az egyik, hanem a legnagyobb múltan rendelkező klub Horvátországban. Régebben abszolút a bajnokok ligájában is élvonalban játszottak, most pedig az a célja a csapatnak, hogy a horvát bajnokságban is mindenképpen a döntőbe bejusson a csapat, és azért lehet majd küzdeni, és illetve azért, hogy a bajnokok ligájába is visszajussunk.
13: Tőled mit várnak? Ugyanolyan szerepkörben számítanak-e rád, mint a BVSC-ben? Szóval erről volt-e már szó esetleg?
20: Természetesen volt róla szó, abszolút univerziális játékosként számítanak rám, ahol éppen a legjobban szükség lesz rám, jobb oldalt, bal oldalt, elő, hátul, minden egyes pozícióba nagyon szívesen játszanék. Cristiano Ronaldónak volt egy nagyon híres interjúja, amiben azt említette, hogy megkérdezte, hogy hol szeretne játszani, jobb oldalt, bal oldalt, és csak annyit választott, hogy hát én csak játszani szeretnék, és ez nagyon mélyen megragadt bennem, és úgy gondoltam, hogy ha lehetőségem lesz egy csapatban játszani, akkor engem sem fog érdekelni, hogy hol fog játszani, csak az érdekel, hogy minél többet játszak, és minél többet hozzátehessek a csapat sikeréhez.
13: Egy nagyon érzelmes posztban búcsúztál el a BVSC-től, bár kikötötted, hogy ez nem búcsú, csak elköszönsz. Ugye 14 éve ott vagy, ugye? Ott nevelkedtél, tehát azért gondolom, hogy nem volt könnyű ez a váltás.
20: Igen, nagyon mély szálak kötnek a BVSC-hez, már kisrácskoromban is ide jártam, még a régi úszodát is nagyon jól ismertem. Innen származnak a legjobb barátaim és a gyerekkori emlékeim zöme is, úgyhogy mindenképpen egy komoly váltásról van szó, de úgy gondolom, hogy eljött ez a pillanat a karrieremben és az életem során is.
13: Tátrai Dávid után pedig Burján Gergelyt is meghallgathatjuk, aki a Víz Összeköt című magazinunkban némileg csalódottan nyilatkozott Bitman Emilnek és Göbölyös Gábornak arról, miért hagyta el a Barcelonetát.
3: Röviden annyi történt, hogy április elején jelezték felém, hogy meg vannak velem elégedve, szeretnék velem folytatni a jövőben, és én már előtte a saját edzőmmel is beszéltem erről március közepén, hogy én nagyon szeretnék itt maradni, jól érzem magam, a lehető legjobb helyen vagyok, mind a városnak az élet szempontjából, meg mind szakmailag. Ugye a Barcelonetta adja a spanyol válogatottnak a magát, és rengeteg világsztár játszik nálunk is, és rengeteg jó játékos, és nagyon sokat tudok tőlük tanulni, és úgy így ez így kompletten nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon boldog voltam, meg örültem, amikor azt mondták, hogy számítanak rám, és közben jött ugye a válogatottal a világkupa selejtező április közepén, amire elutastam, és abban maradtunk, hogy majd a világkupa után folytatjuk a tárgyalásokat, és sajnos ott megakadt, és egy hónapon keresztül nem tudtam őket elérni. Nem kerestek, nem beszéltünk, és egyszer csak május elején közölték velem, hogy szeretnének igazolni egy nagyon jó nevű top játékost, és emiatt nem fognak nekem szerződést ajánlani. Ami nyilván nagyon-nagyon szívem ütött, nem csak azért is, mert nagyon szerettem ott lenni, hanem az, hogy ahogy ezt intézték, ugye megbeszéltünk valamit, és aztán végül visszahátráltak. Meg hát ugye májusban történt ez az egész, és...
21: Igen, ott már általában a keretek megvannak, és hogyha egy jó játékos mondjuk hirtelen felszabadul, nyilván talál klubot, de játékos szempontból az nem egészséges, hogy májusban kiderül, hogy hopp, nem tudod a jövődet.
3: Nem is egészséges, meg ugye azért májusban azért a nagyon jó BL csapatok, ugye márciusban azért már megvan a keret, és ugye próbálkoztam nagyon sok csapat, amikor ezt meghallotta, akkor felvettük a kapcsolatot, de kifogytak a büdzséből, vagy meg a helyből. És így azért nagyon nehéz volt, és hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon sokáig elég rosszul éreztem magamat, meg kicsit kilátástalan volt a helyzetem. De próbáltak a társak is nyújtatni, meg biztos voltam benne, hogy valami lesz, és a kialakult szituációhoz képest szerintem a lehető legjobb döntést hoztam. Ugye említettétek, hogy a Dubrovnik az elmúlt évtizedek egyik meghatározó klubja. Én amikor fiatalon, utánpótlás korú játékosként, meg amikor felkerültem az elején a felnőttekhez, akkor a Dubrovnik ugye éppen B-et nyert Budapesten, és ők mindig ott voltak a top csapatok között, úgyhogy egy nagyon-nagyon neves klubról van szó. Nagyon jó edzővel, és amit felvázoltak nekem, hogy ugye az elmúlt években ők mindig harmadikok lettek a horvát bajnokságban, az elmúlt években nem volt olyan jó csapatuk, de vissza szeretnének kerülni a vízlabda térképére, és idén erősíteni fognak, ugye öt játékos fog érkezni, velem együtt, és szerintem nagyon-nagyon jó játékosok jönnek a Dubrovnikba, és a horvát bajnokság amúgy is, ugye a Mladost Zágrában, meg a Jadran Splittel azért egy kiegyensúlyozott és erős bajnokság, úgyhogy bízom benne, hogy jövőre vissza tudjuk vinni a Dubrovnikot oda, ahová való, és horvát döntőt tudunk játszani majd.
13: Válogatott vízilabdázónkat, Búrján Gergelyt hallhattuk. Stoller Fanni és Asia Muhammad párosa két játszmában 7-5-6-3-ra legyőzte a Neil Olmos észt mexikói duót az Eastbourne-ben zajló füves pályás női tenisztorna negyed döntőjében, így elődöntőbe jutottak. Egyesben viszont búcsúzott Udvardi Panna, aki Jelena Ostapenko ellen kapott ki 3-6, 6-1, 6-2-re.
9: Ez a Sportvilág.
13: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új támogatási programot hozott létre, melynek révén a játékokon résztvevő sportolók fejenként 10 000 dolláros támogatásra lesznek jogosultak. A NOB 146. ülésén bejelentették, a támogatás minden olimpikon számára elérhető lesz, nem csak az érmesek, nem csak bizonyos országok sportolói, hanem minden olimpikon számára. Fürjes Balázsa, a NOB magyar tagja, a közösségi oldalán történelminek nevezte a döntést. A Merre tovább magyar sport című kerekasztal beszélgetésen, amelyet a Magyar Köztársasági Társaság szervezett, Közgazdasági Társaság szervezett, a résztvevők a magyarországi olimpia rendezés kérdésköre mellett a sportigazgatás változásáról, a magyar sport általános helyzetéről, a TAO-ról, valamint a lakosság egészségi jólétéről, szabadidősportról és annak feltételrendszeréről is értekeztek. Berki Krisztián, a Magyar Torna Szövetség alelnöke így nyilatkozott Kreisz Bálintnak.
4: Itt mondjuk a torna kapcsán elhangzott, hogy azért a támogatásokat évelején megkapták. Ez ilyen szempontból lehet egyfajta könnyebbség, hogy nem egyik napról a másikra lesznek mondjuk létfenntartási problémák, hanem hogy van idő néhány hónap legalább egy valamiféle ötletet vagy struktúrát felépíteni.
14: Igen, ez egy jó dolog, én is itt szembesültem ezzel, és ez jó, hogy így van. Általában nem jó, hogyha előre kiosztjuk a pénzeket, a dolgokat, de most kivételesen jó, és szerintem a kormányzatnak is ad egy lehetőséget arra, hogy valóban ezeket a hónapokat közvetlen tűzoltásra használja, vagy evekösele az energiáit, hanem tudjon egy kicsit hosszabb távra gondolkozni. Reméljük, hogy ennek pozitív kimenete lesz majd a sportszervezet.
4: Mindig szóba kerül a szabadidősport, versenysport helyzete, hogyha a magyar társadalmat nézzük, akkor a szabadidősport és a versenysporthoz való viszonyulás milyen, akár hogyha mondjuk sportközvetítésekről beszélünk, akár meg hogyha mondjuk arról, hogy lemenni, futni 2 kilométert, biciklizni, vagy bármi hasonló tevékenységet űzni.
14: Nagyon megy a kép. Ugye Eurostat felmérései azt mutatják, hogy nem vagyunk túl jók. Sem sportolásban, sem sportlátogatásban. Ezt meg más számokból tudjuk. Ugyanakkor vannak olyan jelek, például az úgynevezett informális sportok területén, tehát amit nem hagyományos sportként számolunk el, hanem kerékpározás, például gyaloglás, kertészkedés, kutyasétáltatás, bármilyen furcsa. Ezek is olyan típusú mozgások, amit számon tart a fizikai aktivitás címén a sportstatisztika, azokban még nem vagyunk annyira rosszak. Szóval ebből nekem az a kép, hogy ki, de meg, lehet, hogy megcsalom a szemem, mert már hosszú évek óta ezt gondolom, és már mindent, akinek kalapácson a szemébe, vagy kezében mindent

0: a 21. században a fogyasztó számára a legértékesebbé vált, az a szabadidő. És ezért óriási harc van. És ebben nem áll jól a magyar sport, én azt látom. Ezzel együtt, hogyha most megszűnne az állami támogatás, azt mondjuk innentől kezdve mindenki csinálja azt, amit akar, nem lenne sokkal rosszabb a szabadidő sport helyzete, pontosan azért, mert nagyon, nagyon kicsi az a, nagyon szűk az a réteg, amit, hogy is mondjam, professzionális vállalkozási alapon kínálnak számunkra.
1: Dénes Ferenc sportközgazdást hallhattuk, és akkor most hallgathatjuk meg Berki Krisztiánt, a Magyar Torna Szövetség alelnökét.
2: Várjuk, hogy milyen tervek lesznek, milyen stratégiák lesznek, amire mi nagyon-nagyon hamar szeretnénk reagálni, mint Torna Szövetség, és rácsatlakozni az adott programokra. De azt hiszem, a sportszegmense azért van viszonylag nyugodt helyzetben, hiszen az idei költségvetésünk az megvan. Azzal mi tudunk gazdálkodni, és tudjuk a versenyzőknek is a felkészülését, meg a versenyeket finanszírozni, és illetve azokat a dolgokat, amik fontosak egy torna sportág szempontjából. Szóval az idei évünk az megvan, nekünk mindig az a kérdője, mindig az év második fele, vége felé, hogy a következő év az hogy alakul és milyen finanszírozással kell számolnunk, hiszen a támogatásunknak, az állami támogatásnak köszönhetően nagyon-nagyon sok szakembert tudunk foglalkoztatni, olyanokat is, akik mondjuk klub szinten dolgoznak, nem csak válogatott szinten. Hál' Istennek az elmúlt időszakban ezekkel nem voltak gondok, nem érezzem azt, meg is nem is gondolnám azt, hogy így az olimpia két év múlva lesz igazából Los Angelesben, hogy most akkora anyagi változások történnek, hiszen akkor az egész magyar sport, hogyha most egy új struktúrába kerül bele, akkor nem biztos, hogy az olimpia sikeres lesz, így sem biztos, hogy az lesz, de nyilván így van egy olyan tendencia, ami azt mutatja, hogy talán az olimpia Los Angelesben szintén sikeres lehet, mint a párizsi, úgyhogy nagyon-nagyon várom, eddig jó benyomásaim vannak az új vezetőség szempontjából, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy hozzáértő szakemberek kellenek a magyar sportba, és én is támogatom.
3: Ha azt nézzük, egy sportág életében az olimpiák között lévő év, mert hogy ugye most pont félúton vagyunk, az milyen nehézségeket hoz, mert azért itt a következő év már a legtöbb helyen a kvalifikációról fog szólni, eddig tartott az alapozás, és most jön úgymond a munka megtérülése, vagy kifizetődése, mert most dől el, hogy lesz olimpiai kvóta, vagy nem?
2: Igen, hát mi is ugye jövő április-májusában fordulunk rá a kvalifikációs szezonra, hiszen nekünk már, illetve már idén kint lesz Rotterdamban a világbajnokságunk, és már idén kvalifikációs világbajnokság van. Nyilván ez a mi szempontunkból itt az első három csapat fog a világbajnokságon már kvótát szerezni a Los Angeles-i olimpiára. Ez a mi szempontunkból eléggé távlati cél, meg nagy álom lenne, hogy ott a három között végezzünk, de ettől függetlenül szeretnénk ott lenni a világbajnokságon. Ehhez az kell, hogy most az augusztusi zágrábi Európa-bajnokságon 13 közé kerüljön mind a férfi, mind a női csapatunk, és akkor csapattal tudunk a világbajnokságra utazni, de az érdemleges kvalifikáció nekünk is jövőre kezdődik, úgyhogy ahogy te is kiemelted, innentől jövő 2027-től lesz nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen finanszírozásból tud a magyar sport tovább gazdálkodni, és milyen mennyit tudunk még hozzátenni ahhoz, hogy tényleg ezek a kvalifikációs rendszerek, ezek a versenyek jól sikerüljenek. Ugye nekünk mindig van egy nagy álom, és ez igazából Párizs előtt volt. Párizs előtt mertük aztán indítani, hogy akár csapatokkal lehessünk ott az olimpián, hiszen utoljára 30 éve volt férfi és női csapatunk az olimpiákon, úgyhogy Párizs előttre már volt egy olyan férfi és női csapatunk, akik tényleg oda tudtak volna kerülni, és sajnos a csapatoknak nem sikerült a kvalifikáció, de egyénileg voltak versenyzőink kint az olimpián, akik nagyon szép eredményeket értek el, nem voltak érmes és pontszerző eredményeink, de ettől függetlenül nagyon-nagyon ügyesen versenyeztek. Úgyhogy lényegében nekünk most szintén ez a legnagyobb vágyunk, hogy mind a férfi, mind a női csapatunk ott legyen, de ehhez még nagyon sok kvalifikációs rostán kell átlenniük majd.
1: Időközben véget ért, illetve végéhez közeledik a labdarúgó világbajnokság B csoportjában rendezett két találkozó, a Svájc-Kanada és a Bosznia-Hercegovina-Katar találkozó, úgyhogy kapcsolunk kommentátorainkhoz, elsőként Katona László.
4: Nem úgy néz ki, hogy ez valójában megtörtént. Köszöntöm ismét a Kossuth Rádió hallgatóit. Csak egy gyors végeredmény. Svájc-Kanada 2-1. Promise David tudott még korábban szépíteni, de Vargas és Manzambigója az, ami valójában döntött. 2-1. Svájc megnyeri a csoportot, Kanada a második, de tart még a Bosznia-Katar találkozó. Jó András!
5: És valószínűleg Bosznia harmadik lesz, hiszen a 90+5. percben jár már a mérkőzés, és Bosznia 3-1-re vezet Katar ellen. Nemrégiben volt itt Pedro Miguelnek egy hatalmas lehetősége. Nagyjából 30 méterről lőtte el a labdát, és hát igencsak meglette Vasily kapust, a boszniai kapust, és meg kellett azért tornáztatnia magát itt a mérkőzés.

0: vége felé, de azt hiszem itt a bosnyákok harmadik helye már nincs veszélyben, hiszen már csak szűk 40 másodperc van hátra az első a hosszabbításban, nem sokára véget ér a mérkőzés. Itt még lehet talán lesz egy bosnyán gól, nem, mert hogy már Demirovic szabálytalan volt Lajoval szemben, úgyhogy visszafújta ezt a venezuelai játékvezető, hogyha valószínűleg még egy katari szabadrugás belefér itt a végén, és utána pedig már a végeredménnyel tudok szolgálni. A katariak el is végzik már a szabadrugást, átjön a labda a jobb oldalra, ott egy jó fejes, bizony jó befelé a fejes, megcsúsztatják, és Vasszénak jönnie kellett a kapujából, mert hogy ott volt bizony Ali, aki csereként jött be Budiát helyett, és hát nagyon sokszor saját magát hozta rossz helyzetbe a bosnyák válogatott, de összességében meg tudták nyerni ezt a mérkőzést 3-1-re, ugye Alaj Begovic 29. percben szerzett góljával, aztán pedig Abunada ugye öngolt, beütött a kapujába a labdát, jött egy válasz a 42. percben Alajdosztól, aztán pedig Mamić, a csereként beálló Mamić eldöntötte a mérkőzést a 80. percben, az biztos, hogy a harmadik helyen zárt a bosnyák válogatott, hiszen a végeredmény Bosznia-Hercegovina, Katar 3-1.
1: Jó Andrásnak és Katona Lászlónak köszönjük szépen, ez tehát azt jelenti, hogy a B csoportban Svájc csoport elsőként jut tovább, a második helyen Kanada, megy tovább Bosznia-Hercegovina, jelenleg a harmadik helyezett, minden bizonnyal ott lesz a legjobb tovább jutó harmadik helyezett csapatok között, Katar pedig biztosan búcsúzik, hiszen egy ponttal a negyedik helyen végzett. Szerződést hosszabbított a válogatott Hadobás Zéténnyel az osztrák jégkorongligában szereplő FTC Telekom. A 23 éves védő tavaly nyáron érkezett a Ferencvároshoz az amerikai harmadosztályból. Az előző szezonban több sérülés is hátráltatta, így 29 meccsen tudott jégre lépni, és összesen 5 gólpasszt adott. A magyar felnőtt válogatottnak fiatalkora ellenére évek óta nélkülözhetetlen tagja, az idei világbajnokságon is szerepelt. Kolbenheyer Zsuzsa Zsanna a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke pályázik a Nemzetközi Szövetség egyik regionális alelnöki posztjára. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották. A sportvilágot hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban. 23 órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Ismét drónokkal támadta egymást hajnalban Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nem volt áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig 2 civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, 2 ember meghalt, többen megsérültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régiójából is. Az ukrán elnök szerint hétfő óta már nem működnek Fehér Oroszország területén azok a jeltovábbító állomások, amelyeket orosz drónok használtak ukrajnai célpontok támadására. A Reuters hírügynökség egyelőre nem erősítette meg Volodymyr Zelenszkij helyzetértékelését. Az államfő múlt pénteken 1 hetes ultimátumot adott Alekszandr Lukasenka fehér orosz vezetőnek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására. Ellenkező esetben katonai válaszlépést helyezett kilátásba. Távozik posztjáról Christopher Donau, az Egyesült Államok szárazföldi hadseregének európai és afrikai parancsnoka, aki egyben a NATO szárazföldi erőinek parancsnoka is volt. A Pentagon szerint a tábornok a hadügyminiszter kérésére július 2-án nyugdíjba vonul. A parancsnokságot eddigi altábornagyi rangban szolgáló helyettese veszi át. Pete Hegseth tárcavezető nemrég jelentette be, hogy felülvizsgálják az Európában állomásozó amerikai erőket, valamint alacsonyabb rendfokozatú katonákat bíznak meg egyes egységek vezetésével. Ebola vírust azonosítottak egy betegnél Franciaországban. Az orvosként dolgozó férfi egy kereskedelmi járattal tért haza, a járvány sújtotta Kongóból. Az érintett francia légitársaság átadta a járaton utazók listáját az egészségügyi hatóságoknak, akik értesítik a gépen tartózkodókat, valamint a lehetséges kontakt személyeket. A repülőgépet fertőtlenítik. A mostani az első megerősített ebolás eset Franciaországban. Súlyosan megsérült egy magyar gyermek a Bledi várnál. A fiatal családjával együtt kirándult a műemlék körüli sétányon, amikor megcsúszott, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. Sérüléseit a helyszínen ellátták, majd helikopterrel a ljubljanai klinikai központba vitték. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Szlovénia is enyhíteni a barna medvék uniós védelmét. A közép-európai ország is csatlakozott ahhoz a román kezdeményezéshez, amely a nagyvadak védettségi szintjének csökkentését sürgeti. Indoklásuk szerint a növekvő állomány egyre nagyobb veszélyt jelent az emberekre és a haszonállatokra. A ljubljanai mezőgazdasági minisztérium szerint szükséges a jelenlegi természetvédelmi szabályok felülvizsgálata. A faj uniós védettségi szintjének módosításához a tagállamok többségének támogatása kell. Megdőlt a júniusi melegrekord Nagy-Britanniában. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 26-án mérték, akkor 35,6 fokot mutatott a hőmérő. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Közben tegnap Franciaországban is megdőlt a melegrekord. Bordeaux közelében 44,3 fokot mértek. A hőség megterheli a hálózatokat is. Bretagne-ban több tízezren maradtak áram nélkül egy technikai probléma miatt. Párizsban az Eiffel-torony és a Louvre rövidített nyitvatartást jelentett be. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 18 és 28 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 24-28 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak délkeleten vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható. A Duna-Tisza közén és a viharsarokban lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Hajnalban általában 13-20 fok várható, délután 20, a Balaton 27, a Velencei-tó 30, a Tiszató pedig 26 fokos.
1: Műsor ajánlott. holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
2: Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a szabadföldi magyar dinnye a piacokra és a boltokba.
3: Az elmúlt évek egyik legjobb minőségű termésével fog találkozni 2026-ban a fogyasztó,
2: amelyből még exportra is jut. Részletek holnap reggel 5 órától a Hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
5: Vámos atyán az Árpád-korban épült templom falain freskó töredékeket és virágmintás díszítést találtak a régészek. A felállványozott templomban követtük a restaurálás munkálatait a hajóban és a szentélyben is.
4: A hely. Riport műsor csütörtökön délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban.
6: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától dupla részekkel a Dunán.
1: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
7: Tegnap is ülésezett az országgyűlés. A keddi ülésnapon többek közt elfogadták az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, a közmédiát átalakító médiatörvényt, szigorították a parlamenti vizsgálóbizottságok szabályait, döntöttek arról, hogy kivezetik a védett hatósági üzemanyagárat. Utóbbival kapcsolatban Kapitány István azt mondta, ki kell vezetni az országot a válságüzemmódból, míg az ellenzék szerint a bizonytalan nemzetközi helyzetre való tekintettel elhamarkodott a védett tár kivezetése. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Varga Etele, szociológus, közgazdászt.
8: Köszöntöm a hallgatókat.
7: És itt van velünk Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője is. Köszöntöm.
9: Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat is.
7: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Azt látjuk, hogy az elmúlt két napban iszonyatosan felgyorsultak az események, és hangosak is lettek. Talán érdemes lesz mind a kettőről beszélni. Ugye itt van az alaptörvény 17. módosítása, ugye a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról is döntöttek, az országgyűlési képviselők mandátumának 12 évben való korlátozása, védett üzemanyagár, folyamatosan sorolhatjuk azokat az intézkedéseket, azokat a törvényeket vagy vitákat, amelyek jelenleg is folynak a parlamentben, de érdemes talán azzal kezdeni, amit Radnai Márk, a Tisza alelnöke írt, hogy a választások óta sokszor érzi azt, hogy nagyon sokan úgy ítélik meg, hogy mintha a Tisza kicsit lassabban haladna, mint amit ígért. Míg vannak olyanok, akik örülnek annak az eredménynek is, amit eddig elértek. Hát hogy lehet összefoglalni? A Tisza gyorsan vagy lassan halad?
8: Én, mint bevallottan a rendszerváltás támogatója, aki most nagyon nagy örömmel ül a közmédiában, így, hogy végre az elmúlt 16 évben azért erre olyan túl sok lehetősége a rendszerváltás támogatóinak nem akadt, de én azt gondolom, hogy nagyon jól haladunk, főleg ahhoz képest, amit nagyon sok volt kormánypárti jelenlegi ellenzéki politikus szeret publikálni, mi szerint itt egy Facebook kormányzás zajlik. Egyfolytában látjuk a döntés előkészítéseket, a parlamenti munkáról nagyobb részletességgel számolnak be nekünk, mint az előző 16 évben bármikor, és egy folyamatos, konstans haladásnak lehetünk a tanúi. Nyilván ez egy teljesen új stáb, tehát itt akár a parlamenti munkát tekintve, akár a kormányzatot tekintve, a jelenlegi hatalomnak az emberei nem rendelkeznek még óriási tapasztalattal, tehát itt bizonyára zajlott egy fölkészülés, fölkészítés. Ezzel együtt azt láthatjuk, hogy az ígéreteket, amit ők a választás előtt tettek, elkezdték beváltani, és én úgy gondolom, hogy a rendszerváltó szavazóknak a túlnyomó többsége a jelenlegi folyamatokkal elégedettnek látszik.
7: Ugye vannak, akik türelmetlenek, de ha visszaugrunk a kampány időszakra, akkor arról beszélt akkor még kormányzó Fidesz párt, hogy milyen megszorítások fognak történni akkor, hogyha Tisza kerül kormányra. Most ehhez képest ugye a védett üzemanyag árnak a kivezetését azt megszavazták tegnap. Kérdés az, hogy tudjuk, hogy a Fidesz nem tudta volna ezt a védett üzemanyagárat olyan sokáig fönntartani, és nem is az volt a célja az üzemanyagárnak, hogy ez örökre velünk maradjon, de akkor a fő kérdés, hogy ez a változás viszont gyorsan vagy lassan következett be?
9: Hát ez megítélés kérdése, a védett üzemanyagár szerintem nem csak a fenntarthatóságnak a kérdése miatt vezették ki, hanem egyrészt azért is, mert az üzemanyagárak mind a benzin, mind a dízel esetében a védett üzemanyagár szint alá kerültek egy 10-15 forinttal, így a fenntartása már nem volt indokolt ennek az intézmények. Az mondjuk tény, hogy a különböző benzinkutak azok nem kötelezően ezen a védett üzemanyagáron kellett, hogy értékesítsék az üzemanyag típusokat, hanem ez egy felső limit volt. És azért, hogyha megnézzük a közel-keleti helyzetet is, rendben van, hogy másfél héttel ezelőtt az Egyesült Államok és Irán egyfajta szándék egyezményben állapodtak meg, de ez még nem jelenti azt, hogy ez a háborút, most már több mint 3 hónapja zajlott háborút, azt véglegesen lezárná, hanem ez egy 60 napos tárgyalási időszakot állított mindkét nagy fél elé. És hogyha megnézzük, hogy a Hormuzi szorosan a háború előtt napi mondjuk olyan átlagosan 60 tankerhajó haladt át. Én most direkt idefele megnéztem, az elaknásítás, illetve még a bizonytalanság miatt, illetve azért, mert a régiónak az energetikai infrastruktúrája gyakorlatilag egy 20-30 évvel korábbi állapotra visszabombázták, még mindig csak ilyen napi 20-25 körüli hajó tud átkelni ezen a tengerszoroson. Hogyha az átkelő volumenet is megnézzük, akkor az is a korábbi háború előtti volumennek csak a 25%-a. A korábbi 20 millió hordóhoz képest az elmúlt héten nagy átlagban olyan 4-5 millió hordó jutott át a kőolaj tekintetében. Tehát azért azt még nem lehet mondani, hogy a rendben van, hogy az üzemanyagok Magyarországon a védett üzemanyagárok alá csökkentek, de azt nem lehet mondani, hogy a közeljövőben ez nem fog változni.
7: Ugye a tegnapi törvényjavaslat is arról szól, hogy jelen pillanatban olcsóbb az üzemanyagár, ez kivezetésre kerül, de meghagyják annak az útját, hogy bármikor, ha változna ez a gazdasági helyzet, akkor a védett üzemanyagárak azok ismét bevezetésre kerülhessenek. Na ehhez hogy állnak hozzá a védett üzemanyagárakhoz, például a Tisznának a szavazói? Most még vélhetően kevésbé fogják az emberek ezt a pénztárcájukon megérezni, és ehhez tegyük azért hozzá Kapitány Istvánnak azon mondatait is, amikor azt mondta, hogy az állami beavatkozás az a piacoknak nem tesz jót.
8: Kapitány István a nyugati versenyszférából, ráadásul az energetikai szektorból érkezett. Ez alapján feltételezhető az, hogy tudja, miről beszél. Én most abban nem is kívánok különösebben beleállni, hogy a Tiszának a támogatói hogyan vélekednek a védett árról, ugyanis erről nekem információim nincsenek. Viszont szerintem ez egy nagyon komoly közgazdasági dilemma, és egy nagyon legitim vita, hogy egyáltalán hogyan érdemes kezelni az ársapkák kérdését. Elvégre, hogyha nem tartunk ársapkát, és hagyjuk elszabadulni teljesen piaci körülmények között az üzemanyagárakat, akkor nem fordulhat elő olyan helyzet, mint ami mondjuk a 2021-22-es időszakban előfordult, hogy a túlságosan alacsony árak miatt, túlkereslet alakult ki, és emiatt megrohamozták a kutakat, és szinte hiány keletkezett, emberek álltak sorba azért, hogy tudjanak egyáltalán benzinhez jutni a különböző kutakon, ráadásul ez a kis kutasoknak, illetve a nagyobb benzinkutaknak is jelentősen megtépázta a profitabilitását, a gazdasági életképességét. Ezzel szemben viszont, hogyha nem avatkozunk be az üzemanyagárak alakulásába, az a versenyképességünket is veszélyeztetheti. Elvégre a túl magas energiaárak, illetve üzemanyagárak azok a vállalkozások számláján is tetten érhetők, és szintén kockázatot jelentenek a működő képességüket illetően. Emiatt ez egy nagyon nehéz dilemma. Én azt gondolom, hogy ez az előző hatalomnak is egy rendkívül összetett és nehezen kezelhető probléma volt, és hogyha újabb válsághelyzet áll elő, a Tisza kormány számára is komoly kihívást okozhat. Bízom benne, hogy az energetikában jártas Kapitány István és stábja majd megfelelően tudja kezelni a helyzetet.
7: Ugye, hogy általán mondta, hogy az előző kormányzatnak is ez óriási fejtörést okozott, egy valamiben viszont határozottak voltak a mostani ársapka bevezetése kapcsán, mégpedig az, hogy a magyar rendszámú autók voltak azok, vagy gépjárművek voltak azok, amelyek védett üzemanyagáron tankolhattak. Viszont a mostani javaslatból, vagy törvényből ugye a magyar rendszámokra vonatkozó kitétel kikerült. Most feltételezzük azt, hogyha egy újabb válsághelyzet következik be, és a kormány ezt a védett árat visszavezeti, és ha abból kikerül ez a kitétel, az mit fog jelenteni?
9: Ugye az eredetileg azért került bele az idei benzinástóba, vagy üzemanyagástóba, így is lehetne nevezni, mert már nem ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon ez a gazdaságpolitikai intézkedéshez nyúltak, hanem már 2021 novemberének közepén bevezették az akkor még 480 forintos benzinástópot, és akkor, ahogyan Etele is rámutatott, előállt az a helyzet, hogy megindult a benzinturizmus, külföldi állampolgárok is Magyarországra jártak tankolni, hiszen a régió átlagán jóval alacsonyabb volt akkor Magyarországon az üzemanyagoknak az ára. Most az 595 és 615 forintos üzemanyagár az ugye már csak a magyar rendszámmal rendelkező gépjárművekre vonatkozott. Egyébként az Európai Unió, az Európai Bizottság ezt élesen kritizálta, hiszen ez az Európai Uniós állampolgárok közötti különbségtétel, ezért kellett gondolom, hogy kikerüljön. Egyébként csak még egy gyors megjegyzés Etelének az előző egyik megjegyzésére. Egyébként a mostani elmúlt három hónapban, amíg élt a védett üzemanyagár, akkor is látszódott ez a folyamat, hogy az átlagos kiskereskedelmi forgalomnál kb. Háromszor akkora mértékben nőtt éves alapon az üzemanyagfogyasztás. Áprilisban a kiskereskedelmi forgalom körülbelül 3%-kal nőtt, az üzemanyagfogyasztás pedig több mint 9%-kal, tehát a mostani rendszerben is látszott az, hogy az emberek alkalmazkodtak ahhoz, hogy olcsóbb az üzemanyagár, és ez nem fogta vissza a fogyasztásukat.
8: Kérdés különben, és én sem vagyok pontosan tisztában az üzemanyag adótartalmával, tehát hogyha valaki megvásárol egy liter benzint vagy gázolajat, abban mennyi magának a benzinnek, a gázolajnak az ára, és mennyi az ebben rejlő adótartalom. Abban azért van ismeretem, hogy ez bizonyos szinten szabályozott EU szinten is, de bizonyos szinten csak magyar szinten. Tehát, hogyha valamihez még hozzányúlhat adott esetben egy kormány, akkor az talán az adótartalom.
9: Részletesen foglalkoztam egy 3-4 hónappal ezelőtt ezzel a kérdéssel, és azt lehet mondani, hogy az egész Európai Unióban, ez egy nagy átlag, az üzemanyagnak körülbelül a fele, üzemanyag árnak körülbelül a fele az az adó. Minden egyes ország ugye a jövedéki adót veti ki az üzemanyagokra, illetve az általános forgalmi adót, illetve még vannak egyéb tényezők, például Magyarországon is a készletezési díj, ez talán 3-4% körüli, de ez elhanyagolható a másik két adó nemhez képest. Ugye az áfa között viszonylag nagy eltérések vannak, talán a legkisebb áfával rendelkező Európai Unió tagállamban is 15-17% körüli az áfa, míg Magyarországon a legmagasabb 27%. Van pár olyan Európai Uniós tagállam, amelyik az elmúlt három hónapban alkalmazkodva a közel-keleti háborúhoz csökkentette az általános forgalmi adót, mármint az üzemanyagokra kivetett általános forgalmi adót, illetve a jövedéki adót is Magyarország konzekvensen több mint két évtizede az Európai Unió által meghatározott minimum szinten tartotta. Ez a benzin esetében 36 eurócent per liter, a dízel esetében pedig 33 eurócent per liter. Egyébként márciusban az előző kormány ezt a forintnak az elmúlt másfél éves erősödése miatt minimális szintre csökkentette. Most az tény, hogy a márciushoz képest 7%-kal erősödött a forint. Ebbe egyrészt a kormányváltásnak a devizapiaci hatása is benne van, másrészt pedig az is, hogy a március hónapban a forint árfolyama közel-keleti háború miatt, sőt nem csak a forint árfolyama, a régiónak az összes szuverén fizetőeszközének az árfolyama az elszállt az euróval szemben. Tehát márciushoz képest 7%-kal erősödött a forint, most ismét egy tér nyert, vagy tér nyílt arra, hogy a kormányzat tovább csökkentse az üzemanyagoknak a jövedéki adóját. De egyébként Magyarországon is olyan 45-50% körüli az üzemanyagok esetében az adómérték, ami még 3-4 hónappal ezelőtt néztem meg utoljára, akkor az egész Európai Unióban ez talán az 5. vagy a 6. legalacsonyabb adómérték volt.
7: És fontos azt is elmondani, hogy még a védett tár kivezetésre került, ugye Kapitány István miniszter azt jelezte, hogy a kormány fenntartja az üzemanyagok jövedéki adójának alacsony szintjét, a MOL pedig a csökkentett árrést a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi díjak között. Tehát tényleg abban kell bíznunk, hogy milyen a geopolitikai, világpolitikai helyzet alakulása annak tekintetében, hogy ez a védett tár valóban jó döntés volt-e, hogy kivezetésre került. Tehát azt látjuk a tiszta kormányzattól, amikor a gyors döntésekről beszélgetünk. Ugye onnan indultunk, hogy a tiszta szavazók közül is vannak, akik elégedettek azzal, ami történt, van, akik még gyorsabb tempót várnának. De hát megtörtént az, hogy az országgyűlési képviselőknek a díjazását azt csökkentették, és vitáztak arról is a parlamentben tegnap, hogy a polgármesterek javadalmát is korlátoznák, hiszen itt is kialakult egy fajta vita, aminek ugye a főtörés vonala az egyrészt a spórolás, hogy a Tisza a költségvetésen szeretne, vagy a költségvetés szeretné könnyíteni. A másik ezzel szembeni ellenérv ugye az az önkormányzati munkának a megbecsülése. Hát nézzük meg, mert azért ez egy nagyon fontos vita, hogy a költségvetésnek mit fog az jelenteni, hogyha spórolnak a képviselőkön túl a polgármestereknek is a fizetésén. Tegyük hozzá, itt annyi történt, hogy befagyasztották ezeket a bizonyos polgármesteri fizetéseket, tehát nem fog automatikusan, azt hiszem, július 1-től emelkedne, július 1-től 9%-kal emelkedni.
8: Igen, ugyanis itt mindenféle pletykák merültek föl azzal kapcsolatban, hogy milyen plafont kívánnak meghatározni a mindenkori polgármesterek fizetésének, valamint hogy azt milyen szintre kívánják csökkenteni, és emiatt rengeteg településnek a vezetője okot adott hangot egyet nem értésének, többek között Márki-Zay Péter, akinek az érvelésével én tisztán egyetértve azt gondolom, hogy egyfelől a korrupció kockázatának a minimalizálása révén, másfelől pedig a valódi felelősség megbecsülése révén ezt a kérdést igenis érdemes fokozott óvatossággal, valamint társadalmi egyeztetéssel kezelni. És amennyiben jól tudom, Lőrinc Viktória miniszter jelenleg is konzultációt folytat a települési polgármesterekkel az ügyben, hogy egy ilyen jellegű javaslatot hogyan lehetne a lehető leginkább konszenzusos módon megszavazni, elfogadni, és törvényerőre emelni.
7: Hogyha azt nézzük, hogy a költségvetésben ezek a megszorítások mekkora tételt tesznek ki, akkor ez mekkora összeg? Ugye az átlag polgárnak, amikor azt mondjuk valamire, hogy 1 milliárd forint, az már óriási, de hogyha ezt megvizsgáljuk a magyar költségvetés szempontjából, akkor ezek a megszorítások, ezek mit jelentenek költségvetési tételekben?
9: Hát a miniszterelnöknek talán egy hónappal ezelőtti interjúja alapján azt lehet mondani, hogy egy 4 éves parlamenti ciklus alatt az országgyűlésnek a költségvetés az kb. 200 milliárd forint. Most az országgyűlési képviselők fizetésének a csökkentésével a miniszterelnöki külön díjnak a csökkentésével, vagy egyébként a képviselőknek a havi költségkeretének a csökkentésével. Azt lehet mondani, hogy körülbelül egy évi költséget tudott megspórolni az országgyűlés, ez körülbelül 50 milliárd forint. Ez szerintem az teljes magyar állam éves költségvetéséhez mérten ez egy szimbolikus összeg, és inkább ez egy gesztus, de egyetértek Etelével, hogy a megválasztott tisztségviselőknek a fizetésének a csökkentése az hozzájárulhat a korrupció terjedéséhez, illetve én még egy szempontot is behoznék, az pedig a kiválasztásnak a hatékonysága. Most arra gondolok, hogy én direkt megnéztem, hogy a kormánypárti frakciónak körülbelül a negyede nagyvállalati szektorból vagy érkezett, további körülbelül 20% a vállalkozó volt, mielőtt megválasztották. Az egészségügyből is körülbelül 15%-nyi Tiszás képviselő érkezett, azért ez három olyan foglalkozás kategória, ahol a fizetések viszonylag magasnak mondhatók. A kontraszelekció is kialakulhat, hogyha olyan embereket választunk meg, akik korábban, tehát akik az alacsonyabb képviselő fizetésért elvállalják a munkát. De természetesen ez jelenti azt, hogy ez most jelen helyzetben is így van, de az tény, hogy az országgyűlési képviselőket, akik nagy felelősségi munkát végeznek, egy tisztességes bérrel, egy jó bérrel, egy jó fizetéssel el kell csábítani az egyéb foglalkozási körökből.
7: Ugye Etele itt Lőrinc Viktóriánt említette, de a társadalmi egyeztetés az nagyon sok területen megindult, és a Tisza azt is ígérte, hogy építeni fog folyamatosan a társadalom egészének a véleményére. Amikor a politikusoknak mondjuk a fizetéséről, de ide vehetjük a polgármesterek fizetéséről is beszélünk, ugye, mint hogyha egy vita kezdenek kibontakozni a Tisza részéről a tekintetben, hogy a politikust szakmának tekintsük-e, hivatásnak tekintsük-e, vagy nem. És ide akkor belevehetjük azt is, hogy 12 évben korlátoznák a képviselőknek is, ha mondhatjuk úgy a mandátumát. A társadalmi egyeztetés ebben hozhat-e mondjuk konszenzust?
8: Az egy jó kérdés, hogy vajon a magyar társadalom hogyan vélekedik erről a témáról, miszerint maximálni kéne a mindenkori parlamenti képviselők mandátumának hosszát, vagy adott esetben más köztisztviselők mandátumának hosszát, ahogy azt most már alaptörvénybe foglalták a miniszterelnök esetében. Én személy szerint talán nem lennék annyira szigorú, vagy legalábbis máshogyan képzelném el magát a mandátum korlátozást, noha vannak nemzetközi példák arra, amivel most a Tisza kísérletezni kíván, hogyha országok szintjén nagyon kevés olyan helyet is találunk a nagyvilágban, ahol a mindenkori képviselők mandátuma limitáció alá esik, de ilyen például Mexikó, vagy például az Egyesült Államok több szövetségi tagállama, mint például Kalifornia vagy Florida, ahol egy bizonyos időciklus után a helyi törvényhozásban már nem vehetnek részt az adott képviselők, de ez mondjuk a szövetségi államra, a teljes Amerikai Egyesült Államokra már nem áll fönn, ott már ez nem igaz. Ezzel együtt látunk kísérleteket a világban, és pont emiatt látunk pró és kontra dolgokat is. A politikai rekrutációt, tehát azt, hogy minél több új szereplő lépjen be a politikába, és emiatt legyen egy folyamatos vérfrissítés, megtisztulás, verseny, megújulás, arra például kifejezetten jó ez a korlátozás. Ezzel szemben az amerikai tapasztalatok, noha Amerikában teljesen máshogy működik a lobby tevékenység, mint Európában, azt mutatják, hogy ott az új képviselőket könnyebben tudják behálózni bizonyos gazdasági lobbisták. Tehát én azt gondolom, hogy itt van pró és kontra, ezért az én konszenzusos javaslatom, amit egyébként szeretnék is a társadalmi egyeztetés részévé tenni, az, hogy x év legyen ez 8 vagy 12, parlamenti képviselet után, vagy közszolgálat után, legyen kötelező elmenni a piaci szférába ugyanennyi időszakra, viszont hogyha ez az időszak lejárt, utána lehessen visszatérni, mert azt gondolom, hogy ezzel így elejét vehetjük a kritikáknak és a kockázatoknak, másfelől pedig fenntartjuk azt, hogy igenis a politikusok ne egy élethosszig tartó hatalmi gyakorlatként tekintsenek a maguk szerepére, sokkal inkább egy munkaként, egy szolgálatként, ami után nekik ugyanúgy, mint ahogy a hétköznapi átlag embernek, vissza kell mennie, és a piacról, a gazdasági szférából meg kell tudni élnie. Nagyon kíváncsi leszek rá különben, hogy a most leköszönő parlamenti képviselők közül hányan tudnak majd a piaci szférában elhelyezkedni. Nem tudom pontosan hányuknak van benne gyakorlata. Úgy sejtem, hogy azért akadnak olyan képviselők, akik egész életükben politikával foglalkoztak.
7: Ez fölvet egy újabb kérdést is akár, hogy a politikára azzal, van-e bármi probléma azzal, hogyha munkaként, hivatásként tekintünk a politikára, és akár választhatja valaki ezt folyamatos munkának. Érdemes ennek is a pro és kontra érveit megnézni, de olyan nagyon sok időnk nem maradt, és azért egy fontos gazdasági hír még ideillik a műsor végére, méghozzá a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamat mértékét. Hát maradt szűk egy percünk, ez kinek jó és kinek nem.
9: Hát szűk egy percben nehéz összefoglalni, de azért megpróbálom. Hát az jól látszik, hogy közel-keleti háború március elején, február végén a teljes kontinens, sőt azt lehet mondani, hogy a teljes világgazdaságra kiterjedő inflációs hullámot indított el. Ennek köszönhetően az Európai Központi Bank, illetve a kontinensünknek a többi szuverén jegybankja az egy kamatemelési ciklusba kezdett, hogy meg valamilyen szinten kezelni tudja a most kibontakozó inflációs hullámot. Ezzel szemben, mivel az előző hónapban Magyarországon volt az Európai Unióban a második legalacsonyabb az infláció, illetve most is még a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott toleranciasáv alatti most tér nyílt arra, hogy csökkenteni tudjuk az alapkamatot, ami egyébként az elmúlt években szerintem túlságosan magas volt.
7: Úgyhogy erről is nyithatnánk akár egy műsort, és még a közmédiát szervezésége sem jutottunk, de hát ez egy következő adásnak lehet a témája. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mali Andrea és Ija Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm meg tisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
1: A hely. A műsorvezető Bicsák Eszter.
2: Madárodók, 3D-s nyomtatás, mint kézimunka, és az egész egyetem karbonlábnyomának csökkentése. Az év zöld beruházása a 2024-es év legfenntarthatóbb hazai oktatási intézménye, a budapesti Gellért Campus, amely a Corvinus Egyetemhez tartozik. Ez lesz mai helyünk. Meg is érkezett első vendégem, többekkel járjuk majd körül a helyszínt. Itt van velem Barta Márton projektvezető, aki akkor az egyetem stratégiai vezetője volt, amikor ezt az egészet kitalálták, és behúzottunk az árnyékba, mert valami gyönyörű napos időnk van. Ahol most tartózkodunk, ez egy terasz.
3: Van egy kávézó, és ezért össze ezzel a tényleg szuper kerttel, amit szépen lassan lak be egyébként az egyetem, mert hogy ugye a Corvinus Egyetem nincs hozzászokva ahhoz, hogy zöldben van, hiszen a Fővám tér környékén, főleg régi épületek és járólapok között éli az életét, és azt hiszem egy mentális átállás kell ahhoz, hogy megszokja, hogy itt zöldben is lehet ülni.
2: A háta mögött a nagyon aranyos kis takarító robot éppen önállóan működik. Ez nagyon jó példázza azt, hogy itt egyben gondolkodtak a tervezésnél a természettel és a legmodernebb technikával éppen a fenntarthatóság jegyében. Hol és hogyan kezdődött ez?
3: Hát a COVID alatt kezdődött. A magyar középületfejlesztéseknek sokszor az a legnagyobb problémája, hogy az intézmény, ami építeni szeretne valamit, az igazából nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy mit akar, és mi azt szerettük volna, és erre lehetőségünk is volt időben, pénzben, egyebekben, hogy próbáljuk meg valamilyen stratégiai célok meghatározásával kezdeni, és az épületet ahhoz építsük hozzá, amilyen célokat megfogalmazunk közösen.
2: Egy nagyon szép kis sárga füzetecske, könyvecske jelent meg az egész folyamatról. Belelapoztam, és megakadt a szemem egy olyan mondaton, amelyet lehet, hogy nem mondott, hanem valamelyik kollégája, hogy tulajdonképpen ezt az új kampuszt olyanoknak építjük, akik még meg sem születtek. Ez azért érdekes, mert kicsit hasonlít az erdészek ideológiájához, hogy a fa és az erdő tervezése is arról szól, hogy majd 50 év múlva valaki csinál vele valamit, vagy látni fogja. Itt is a jövőbe kellene látni.
3: Örülök, hogy ezt a mondatot emelte ki. Ez egy fontos tervezési alapelv volt, és ugye két következménye van ennek. Az egyik az az, hogy az ember teljesen felszabadítja, mert bizonyos szempontból semmit nem tudunk a jövőről, és azért lehet fontos ziadusnak, vagánynak, lazának lenni az egészben. A másik dolog, ami ebből következik, hogy igyekezni kell minél rugalmasabbá tenni a tereket, meg sokféleképpen használhatóvá. Harmadrészt meg azért annyiban megcsináltuk a házi feladatot, hogy mit gondolunk arról, hogy milyen oktatásmódszertani irányok vannak, és akkor úgy kell kialakítani a tereket, vagy az, hogy ez a technológiához való viszonyt is egyébként befolyásolja, mert hogy valójában csak viszonylag rövid távon látunk előre, hogy mi lesz vele, éppen ezért úgy kell gondolkodni, hogy öncélúan ne használjunk technológiát, hanem mindig valamilyen humán szempontok szerint, szóval ilyesmik motiválták.
2: Sikerültek közösségben tervezni és szervezni a munkálatokat, mert hogy ez nem egy ember ötlete volt, ez nem egy ember munkája volt, és tulajdonképpen a közösségek azok később majd, amelyek birtokba is veszik a tereket.
3: Igen, ugye minden épület annyira jó, amennyire használói használják és szeretik. Magyarán nagy butaság őket nem megkérdezni.
2: Ahogy bejöttünk az edzőteremben, éppen edzettek, ahogy jöttünk föl, ott valaki kényelmesen ücsörgött és éppen a laptopján dolgozott, a robot mellett itt ült három fiatal is szimplán csak beszélgetek, hát vizsgai időszak van, de így is van élet a kampuszon.
3: Igen, pont ez volt a célunk, és akkor ennek egyébként elég szisztematikus módszerei vannak, hogy kell ezt a közösségi tervezést csinálni. Mindenféle embert bevonó kérdőíves adatfelvételek is hasonlók, de ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy 8-10-12 fős csapat, majdnem egy évig tartó heti-két heti rendszerességű műhelymunka, és akkor bizonyos témákban, hogy akkor az oktatási terek, vagy a sportterek, vagy ilyesmi ügyek, akkor abban részben szakértőket lehet behívni, részben meg olyan vezetőket, akik ahhoz a témához nagyon értenek. Itt alapvetően három feladat van. Az egyik az, hogy nevezzük ezt igényfejlesztésnek, hogy amikor az embereket megkérdezzük azzal kapcsolatban, hogy nektek milyen térre is volna igényetek, ha nem feltétlenül hosszú távon gondolkodnak, hanem a közvetlen igényeiket kezdik el mondani, és hogyha ennek valamilyen keretet adunk, akkor képesek hosszabb távon, kreatívabban gondolkodni, ez mindig az egyik kérdés. A másik kérdés mindig az, hogy ugye versengő igények is vannak, tehát akár ugyanarra térre szervezeti egységek, funkciók elkezdenek versengeni, ezt is valamilyen módon kezelni kell, és ami ennek a bevonó tervezésnek egy nagyon fontos eleme, hogy ezeket az ötleteket utána mindig egy másik mechanizmusnak validálnia kell. Tehát meg kell kérdezni azt is, hogy random használót, ha úgy tetszik, hogy hát, ha így használnánk ezt a teret, akkor szerinted az működne?
2: Én sem most voltam egyetemista, de talán ön sem. Hogyha most visszamenne az egyetemista idejébe, akkor mi lenne itt a kedvenc tere?
3: Hát biztos nagyon szeretném a teraszt. Rooftop terasznak hívjuk, egy elég egyedi látvány.
2: Majd mi fölmegyünk oda egyébként, remélem.
3: Nagyon szeretném ezt a Makerspace-nek nevezett helyet. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy ott vannak mindenféle gépek, és akkor kézzel lehet dolgozni, meg hát részben 3D nyomtató meg ilyesmi. Tehát részben kézzel lehet dolgozni, részben fizikailag létező tárgyakat lehet létrehozni, ami azért nagyon fontos, mert ezekben a tudományágakban, amik a Corvinuson vannak, ott az ember tevékenységének az eredménye mindig valami abstrakció.
2: És hát az elméletben vagyunk erősek, és aztán utána meg tele lesz a fejünk.
3: Így van, de hogyha még gyakorlati, üzleti kérdés is, annak is az eredménye egy PPT prezentáció, vagy egy Word dokumentum, de hogy azt az élményt, hogy valamit, amit a mérnökök megkapnak, de a közgazdászok, társadalomtudósok nem, hogy valami olyat csináljanak a világban, ami fizikailag is létezik, megfogható, körbejárható, hazavihető, ez nincs. És azt gondoltuk, hogy ennek nagyon fontos pedagógiai funkciója van, hogy legyen ilyen, és akkor létrehoztuk. Ezt biztos nagyon szeretném. Azt is nagyon szeretném, hogy olyan szabad, meg nagy terek vannak, ahol csak úgy le lehet ülni, és úgy az, hogy az ember mikor dolgozik, meg mikor nem, az úgy valahogy összefolyik, és az nagyon jó, mert lazítja a munkahelyi helyzeteket is. És persze azt is nagyon szeretném, hogy ki lehet ülni.
2: Csőreg Zoltán helytörténésszel arra menjünk, amerre kilátunk egy picit, én elég alacsony vagyok, de itt a terasz részről azért csak lelátunk az épületekig. Hogyan kell elképzelni, ha pár száz évet visszamegyünk? Mit láttunk volna itt?
4: Nagyjából semmit. Illetve szőlő művelés zajlott itt, a tabáni rácok szorgoskodtak doszt, és a 11. kerület pedig egy nagy lapály, lakatlan néhány kisebb gyárral, illetve ami még volt, és ami kötődik is ehhez a telekhez, a mai feneketlen tóhelyén egy bánya volt. És
2: agyagot bányáztak ott, ha jól emlékszem?
4: Szuper, igen, akkor folytatom a kérdezést.
2: Nem lesz ez így jó, biztos, hogy nem lesz jó.
4: Egy Anton Brunner nevű budai polgárnak volt itt téglagyára, és az, ahol most állunk, ez is az övé volt. Ő volt, aki kitalálta, hogy csodába a szőlő termeléssel, ő itt is bányát fog nyitni.
2: Volt filoxéra is, tehát a szőlő magától is ment a csodába.
4: Az ment, igen, de amiről most én mesélek, az még nagyjából a szabadságharc előtt volt.
2: Tehát még bőven jól volt a szőlő itt.
4: Bőven nagyon jó volt, duzzadtak a szőlőfürtök, és több bányát nyitott, aminek köszönhetően a kiváló munkásai például találtak kelta időkből származó kincseket, a Brunner úr pedig tönkrement, olyanokba vágott, amikbe nem kellett volna, úgyhogy szegény hátban halt meg, körülbelül akkor, amikor a filoxéra amúgy felütötte itt a fejét.
2: Keresünk valami árnyékosabb részt, mert lassan meg fogunk sülni itt a napon, de ha ide jövünk ki, itt jók vagyunk szerintem, nagyon helyesen ezt a teraszt kihúzták addig, hogy a környező tölgyfa nagyon szépen tudja árnyékolni ezt a teret. Szóval ugorjunk egy kicsit időben, arra kérem, ugye, hogyha a 20. századba ugrunk gyorsan, akkor tanácsakadémia, államigazgatási főiskola, és csak onnan jutunk el a mai épületig.
4: Így. Az a korszak azzal zárult le, hogy egy fura nőszemély épített ide egy ilyen kis kastélyféleséget. Az volt az első épület a Gellért hegyen, amiben laktak.
2: És akkor a természetvédelmi idézőjelben nem létező szabályokat még nyilván nem vették figyelembe.
4: Akkor még nem volt mit védeni, hiszen a kipusztult szőlő miatt gyakorlatilag kopasz volt a hegyoldal, viszont elkezdett körül a kis kastély körül növényeket, fákat ültetni, és lett egyfajta arborétum. 80 évig állt az a bizonyos kastély, 63-ban bontották le, és utána jött az ötlet, hogy tanácsakadémiát építsenek.
2: De még valami úttörő helyet is akartak ide, ugye?
4: Igen, a kastélyban a szocializmus első éveiben úttörőház volt, és a gyerekek többek között bemásztak azokba az alagutakba is, amiket még Brunner úrunk feltáróaknaként épített. Az úttörőházat én azért szeretem, mert az úttörőház jóvoltából vannak fényképeink arról a rég lebontott épületről, és aztán jött a tanácsakadémia felépítése valóban.
2: A képesítéssel nem túlzott a rendelkező különböző pozícióban lévő pártkádereket szerették volna képezni, és gondolták, hogy egy ilyen patinás helyre egy oktatási intézmény az úgy éppen jól jön. De hát azért masszívan megváltoztatta a környékképét, ami ráadásul a legmodernebb technikával készült.
4: Igen, az egy csúfos ügy volt, az a beruházás. Egyébként egy ilyen pártállami kötélhúzásnak volt a vége, úttörő szövetség és KISZ kontra tanács és tanácsakadémia. Érdekes, hogy az úttörő szövetséget akkoriban, illetve a KISZ-t egy Horváth István Krisztián nevű pacák képviselte, akiből aztán később, miután itt megbukott ebben a kötélhúzó versenyben és a Tanács Akadémia pályamű nyert, őt félreállították, így lett belőle aztán később belügyminiszter, akinek a hírét kis utánaolvasással meg lehet találni.
2: A Tanács Akadémia itt jó ideig működött, és mint említettem, ugye a legmodernebb technikát vonultatták fel itt, nem véletlenül egy kicsit ilyen mintaintézmény is lett.
4: Tanács Akadémiát építettek, és amikor elkészült, akkor átnevezték államigazgatási főiskolává. Egy érdekességet mondok még, egy ilyen nagyon markáns zöld üveg épület volt, baromi ronda tényleg, és nagyon nem ideillő. Ez a zöldsége, ez a szocializmus hiánygazdaságából fakadt, ugyanis az az anyag, amit a tervező kinézett, az nem volt kapható, úgyhogy a...
2: Nincs ló, jó az az, már is, ugye?
4: A elvtársak elrohantak a salgótarjáni síküveggyárba, és vettek egy kazal zöld üveget, és ettől lett az a államigazgatási főiskola szembántóan rondán zöld.
2: Azért szerencsére ez most már változott.
4: Ennek örülünk, igen. Én egyébként abban a házban nőttem föl.
2: A fa mögött?
4: Ott fehérlik a fa mögött, igen.
2: Amikor annak idején megépült ez a síküveggyáras, rondára sikerült viszont nagyon-nagyon fejlett épület, hogyan illeszkedett ez be a környéknek a teljesen más jellegű kultúrájában?
4: Sehogy. Ez egy erőszaktevés volt ezen a környéken. Egy érdekes párhuzamot tudok mondani, mert volt innen három házzal arrébb egy Wenckheim grófi villa. Azt az épületet is lebontották, a finn állam vette meg, és a finnek egy tájba illő nagyon klassz épületet húztak oda föl a 80-as évek legelején, úgyhogy az ma is teljesen vállalható. Most már szerintem ez az épület is.
2: Erre akartam kiukadni egyébként, hogy ámen, de hogy akkor ez az épület, ez azért jobban illeszkedik.
4: Igen, igen, igen, illetve amennyire hallom a környék lakóit, mindenki megbarátkozott ezzel, és az építkezés is, ami lehetett volna rémálom, és nem volt rémálom, mert annyit bontottak csak, amennyit nagyon muszáj volt.
2: A Mécénás Universitatis Corvini Alapítvány titkárával, Misovic Tiborral sétálunk. Merre megyünk pontosan? A lift felé, azt tudom.
5: Ez az alsó fogadószintje az épületnek, egy 7 és egy 4 emeletes toronyból áll az épület.
2: Miért hívják ezt a teret lepénynek?
5: Az két tornyot egy lepény köti össze, amelyben az auditorium található. A hagyomány szerint Hoffi Géza tartott itt annak idején különböző műsorokat. Nem tudom, hogy a hallgatóknak, gondolom inkább a tanácsapparátus bizonyos dolgozóinak.
2: Azt még mindig nem értem, hogy miért pont lepény, de vegyük úgy, hogy a két torony között általában egy lepény szokott lenni.
5: Úgy néz ki az épület a tornyokból nézve, mintha egy nagy lepény lenne, ugye egy alacsonyabb, sokkal egyszintes tulajdonképpen a tornyokhoz képest.
2: Na és akkor a két torony, mert hogy van egy J torony, itt volt a felirat, ami előtt eljöttünk.
5: A K torony a kollégiumi torony, a J torony pedig a jövő oktatásából a J betű, tehát az a J.
2: Ó, hát akkor itt a jövő egyeteme.
5: Így van.
2: Hú, de sötét van itt. Ez az auditorium, és hűvös jön innen. Hányan férnek ide?
5: Ugye ez a felét látjuk most, a másik fel a falon túl van.
2: Jó, hogy ez el van választva. Ja, igen, igen, látom.
5: 300 fős a kettő együtt.
2: Tehát ez azért szép nagy tér.
5: Igen, mozgathatóak a székek, tehát itt is átrendezhető, attól függően, hogy mi a program, hányan vannak, berendezhető igény szerint.
2: Akár úgy, hogy módosítva a mostani frontális oktatást.
5: Teljesen, teljesen. Ez a fal pedig a nagyságát is kétszeresére tudja változtatni, ha kell. A tetőterasz az a kollégium toronynak a tetején helyezkedik el, ott megyünk föl a liften a hetedikre.
2: Őszintén szóval nekem kicsit még labirintusnak tűnik az épület, de be tudjuk be a női tájékozódó képtelenséget is. Az ön számára mennyire logikus a tér? Felosztás.
5: Hát én akkor jöttem ide először 2019-ben, amikor a közszolgálati egyetemtől át kellett venni, illetve amikor az alapítványnak a tulajdonába került az ingatlan. Úgyhogy elég jó meg kellett ismernem, mert a beruházás, az átalakítást lényegében az alapítvány, mint tulajdonos nevében és részéről nekem kellett felügyelni, meg irányítani, tehát viszonylag jól ismerem az épületnek a zegeit, zugait.
2: Közben átjöttünk egy kapun. Egyszer voltam Finnország felé egy kompon, aminek ugyanilyen bejárata volt, de repülőtereken is vannak ilyenek. Ez a legmodernebb beléptető rendszer.
5: Elég sokáig kellett tervezni az egyetemnek, hogy ki hova, hogyan férhet hozzá, milyen kártyákkal hova lehet bejutni, mi az, ami nyilvános rész lesz.
2: És közben beléptünk a liftbe. Megyünk a hetedikre?
5: Igen, a hetedik emeletre megyünk föl. Ez régen egy műszaki szint volt, tehát a kazánok.
2: Az mit jelent pontosan kazánok?
5: A kazánok és a különböző ilyen gépészeti berendezések itt helyezkedtek el, mert az akkori tervezési gyakorlat szerint ezt a tetőre telepítették, tehát hogyha robban valami, akkor a tető robbanjon szét, és ne a laksor. De azóta megváltoztak a technikai előírások. Úgy van megépítve a kollégium, hogy a lifttől jobbra és balra vannak két-három személyes szobák, és középen pedig egy olyan tér, ahol lehet főzni, tévézni, beszélgetni, tehát egy nagy, hatalmas közösségi tér, ami elég jól megy, tehát volt már pogácsa sütő verseny az elmúlt években. években itt elkezdték használni a diákok.
2: Végül is ez az öröm a tervezés után, nem?
5: Igen, ez váratlanul nagyon jól sikerült.
2: Azt mondta, hogy filmet is forgattak itt, nem is akármilyet.
5: Amikor üres volt az épület kb. Egy évig, akkor megjelent egy társaság, hogy nem vehetnék ki filmforgatás céljaira. Ez a forgatás az a Besúgó című sorozatnak a forgatása volt, és akkor minimális erőfeszítésekkel a stáb helyreállította azt az állapotot, ahogyan ez az épület a szocializmus idején működhetett. De aki esetleg kíváncsi arra, hogy ilyen kortörténeti tapasztalatokat szerezzen, annak elég végignéznie a Besúgónak néhány részletét.
2: Na most megérkeztünk a 7. emeletre, és akkor megkeressük. Én nem tudom miért, de ma folyton a napsütéses tereket keresünk ahhoz képest, hogy 30 fok van, de nem baj. Azért egy pillanatra álljunk meg, tehát azért erre nem számítottam. Hát itt ellátunk a Városligeti hőlégballonig, meg én nem tudom mi. Hát ez a panoráma.
5: A Citadellától a Gazdagréti lakótelepnek a keleti szélig lehet látni.
2: De hát ez 270 fokos panoráma. Gyönyörű.
5: Van egy hátsó kisebb terasz, ahol a maradék 90 fokot is.

0: etikailag is legyen a jövő épülete.
1: Nehéz vállalás egy 70-es években ott maradt épület esetében, amire azt mondták ugye a statikusok, hogy 25 kötőjel 50 évet azért biztosan kibírt, tehát erre már lehet tervezni, de ennél több nem volt benne.
0: Az volt a következő lépés, hogy legyen egy olyan épület, ami energiahasználat és akkor ehhez kapcsolódó komfort szempontjából a legjobb, amit el tudunk képzelni. Elkezdtük egy osztrák céggel a tervezést, aki egy ilyen passzív házakat, középületeket, felújításokat tervez.
1: Hát eleve figyel a fenntarthatóságra, sőt, nála ez alapelv.
0: Energiatermelő épületeket hoznak létre, de itt különböző okok miatt erről le kellett mondani, de számos olyan eszköz, ami ehhez kellene, az viszont beépült. Tehát vannak szondák, geoszondák, napelem került a csarnok, és a kis épületnek a tetejére, tele van hőszivattyúval az épület. Most éppen nem mozognak az automatikusan vezérelt külső árnyékolók.
1: Hát mert hogy azért ezt a részt, ez erősen éri a napfény.
0: Igen, igen, és elvileg úgy van megtervezés, az működés közben is azért lehet látni, hogy amikor elér egy bizonyos hőfokot a besugárzás, akkor ezek automatikusan ereszkednek le.
1: Hadd legyek egy kicsit kritikus, én mindig úgy gondoltam, hogy ez egy ősi hiba, hogy minden üvegfelülettel építünk, és akkor gyakorlatilag folyamatosan klimatizálunk azért, hogy ne süljünk meg. Mit lehetett ezzel tenni energetikailag, mert hogy önök ezt örökölték?
0: Ugye az egy esztétikai törekvés a mai modern építészetnek, meg nyilván kivitelezési szempontból is egyszerűbb, mint falakat emelni, tehát az üveget betelepíteni. Amit lehetett, az részben ennek az üvegfelületnek a minimális mértékű csökkentése volt, amit lehet, hogy ön nem lát, vagy a laikus nem lát, de a kollégiumi szobákba, meg a oktatási termekben van egy ilyen alacsonyabb fal, ami az üveget kiváltja, és a másik az volt, hogy a külső-belső hőszigetelést kellett nagyon magas szinten megoldani. A másik az, hogy a föld hője az egy ilyen nagyon erős kiegyenlítő. Tehát nyáron hűt, télen fűt, és ez segíti a belső klimatizálást, ezért kevesebb, jóval kevesebb az energiahasználati igénye.
1: Hogyha öntől megkérdezték volna, amikor elkezdték a munkát, hogy milyennek képzére a jövő egyetemét, akkor erre hogyan lehetne tömören jól válaszolni? Mert itt annyi szempontot kell figyelembe venni, ha csak azt vesszük, hogy az épület maga arra törekszik, és el is nyert több ilyen díjat, hogy fenntarthatóságban nagyon jó, hogy közösségi tereket kell tervezni, hogy különböző nemzetiségű és habitusú hallgatók tudjanak leülni egy térben beszélgetni, hogy lehessen ugye, ahogy mondta, pogácsasütő versenyt is tartani, de közben legyen auditorium is, mert 200 főt le kell ültetni. Hát ezek nagyon eltérő dolgok.
0: Nem tudjuk, hogy milyennek kellene a jövő egyetemének, ezt tanultuk meg a tervezés elején, és ha nem tudjukból pedig az következik, hogyha nem tudjuk, akkor rugalmassá kell tenni az épületet. Tehát olyan...
1: Ez eleve egy nem is tudom ellentmondásnak tűnik nekem.
0: Úgy kell megépíteni a belső szerkezetét az épületnek, hogy azt a későbbi koroknak a használói, mondjuk évtizedekbe tudunk most beszélni, azok majd a saját igényeikre tudják szabni. Tehát ha növelni kell a tereket, akkor növelhessék, ha csökkenteni kell bizonyos tereknek a nagyságát, akkor még csökkentessék. Nem tudunk más, mert az, hogy mához 20 évre az egyetemi oktatás az milyen keretek között zajlik, ezt nem lehet megmondani. Ugye most lépünk ki abból a frontális oktatási koncepcióból, hogy a tanár áll a táblánál, jó esetben már nincs a kezébe kréta, hanem egy okos táblánál áll, de még azért táblánál áll, és vele szemben meg ülnek rendezett pacsorokba a hallgatók.
1: Hát, ahogy mondtam is, az auditoriumban ugye mondjuk 200-an.
0: Igen. Tehát ebből lépünk ki. És ez az épület, ez úgy készült részben tudatosan, és ez nyilván bosszantja egy kicsit a mai tanár generációknak egy részét, akik kevésbé rugalmasak ebben, hogy ebből a oktatási helyzetből ki kell lépni. Ezek átrendezhető terek, a székek, az asztalok a csoport méretétől függően változók.
1: Mondjuk még néhány példát, mert hogyha fenntarthatóság, akkor mindenkinek az jut eszébe, közben csodálom a kilátást egyébként, itt éppen a hatalmas torony épület látszik, de gyakorlatilag félvárost belátni, nem?
0: Tehát, hogy egy távcsövet kellene ide telepíteni.
1: Ez nem is butaság egyébként, ezt most javasolnám. Milyen jó lenne, nem? Itt körbe lehetne nézni.
0: Van egy távcső, amit arra használtunk régebben, hogy ott szembe a C-épületnek a tetején is van egy terasz, és onnan az első évre jelentkező hallgatóknak, akkor még az épülő Gellért kampusz mutogatták az egyetem bejárása során, majd ott fogtok tanulni. Tehát az a távcső az megvan, azt valahol el kell helyezni.
1: Akkor következő beruházás vagy fejlesztés távcső a teraszra. Mondjuk a hallgató, amikor ide érkezik, mivel szembesül, hogy ez más, mint a többi?
0: Amikor elkészült az egész, akkor szembesültünk azzal, hogy az épület használatában teljesen más attitűdöt követelne meg. Ugye ahhoz vagyunk szokva, hogy ha sötét van, felkapcsolunk egy kapcsolót, és akkor világít valahol a tetőn egy villanykörte. Ha meleg van, akkor kinyitjuk az ablakot, ha megfázunk, becsukjuk. Itt minden helyiségben egy panel van elhelyezve, amiről lehet irányítani az osztott világítást, a szellőzést, az árnyékolást és a hőmérsékletet. És például úgy van megcsinálni, hogy ha az ablakot kinyitja valaki, akkor ez a panel ez megállítja a működését, tehát akkor nem lehet egyszerre fűteni a panelről a szobát is.
1: Közbelép a rendszer, hogyha én bele.
0: Igen, ez is a használati attitűdöt befolyásolja, és meg kell, hogy változtasson, mert ez egy sokkal rugalmasabb, meg tudásintenzív hozzáállást követel meg, mint általában, mi ezt hozzá vagyunk szokva.
1: Az embernek eszébe jut ilyenkor egy csomó olyan tragikus eset, amikor áramforrás nélkül maradt valami város, falu, épület. Mi lenne a kampusszal, ha hirtelen áramforrás nélkül maradt? fennmaradna.

0: Bizonyos funkciók megszűnnének, de a napelem termel energiát.
1: Ideig, óráig azért ez biztosítaná?
0: Addig, amíg a nap süt. És a földhő is olyan, hogy az nem merül ki. Tehát, hogyha a rendszereknek a technológiai része jó, a műszakilag a rendszerek működnek, akkor tulajdonképpen a földhővel és a napelemmel számos melegvíz szolgáltatás.
1: Jól értem, azért kevésbé kiszolgáltatott egy ilyen épület.
0: Igen, volt a szándék, hogy nagyjából ilyen helyzetekre azért ez az épület fel legyen készítve. És meglátjuk, de úgy tűnik, hogy sikerült.
1: Segítsen nekem, hogy ebben a labirintusban merre induljunk a kert felé, ami egyébként most itt pont alattunk van.
0: Menjünk a lifttel, és akkor ott ki tudunk menni.
1: Azt mondta, hogy mindenképpen beszéljünk a tölgyfáról.
0: Ez egy 150 éves fa.
1: Őt kéne megkérdezni.
0: Igen, megúszta azt, hogy felvágják tűzifának mondjuk a II. Világháború után, itt, vagy eldúrják akkor, amikor itt a Tanácsakadémiát építették. De valahogy szimbolikus az, hogy az rengeteg változás, amin keresztül ment ez a terület. Ez a fa a tanúja mindannak, ami a 150 évben történt. Nyilván őt más dolog érdekli, az csapadék, a napsütés, a növénytársak, egyebek, de átélte azt a történelmet, amire mi csak könyvekből szoktunk visszagondolni.
1: És most ott ülnek alatta a hallgatók, és ő árnyékolja őket.
0: Igen, igen, így van. Szerintem érdemes ezzel a fűszerkerttel kezdeni, amit az épület oldalában van, a régi műhelynek a helyén. Lényegében ez egy arborétumnak alkalmas terület, amin most próbálunk dolgozni.
1: Megyünk visszafelé a lift felé, és irány a fűszerkert. Kedves hallgatóink, ma az év zöld beruházását, az igazi zöld egyetemi kampuszt, a Corvinus Egyetem Gellért kampuszát jártuk be, ide még visszatérünk. A szerkesztő Wagner Mária, a hangmérnök Dan Zoltán, a gyártásvezető Vancsok György volt. A hangutó munkákat Schwarz Nóra végezte. Itt hamarosan a Vendégháznál műsora következik. A hely adásait a www.mediaclick.hu oldalon találják majd meg. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, Bicsák Esztert hallották.
2: Éjfél van.

0: 4 múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Ismét rendkívüli ülést tart jövő héten az országgyűlés. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot kedd éjfélig. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. Az egész ország területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. Fokozódik tehát a hőség, délután 31-37 fok valószínű. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keltezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabálytervezetet már a jövő héten megtárgyalhatják a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és keddre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett. A 6 előterjesztés között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat és a polgármesterek vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítvány is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A tervezet értelmében a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. Müller Anna, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a mostani rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A következő napokban érvényben lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. A korlátozás csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. A szakemberek a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intenek minden közlekedőt. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozást bevezetni. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében is. A csapvíz a fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. A szakemberek megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. Magzatkárosító oldószert találtak a Komáromi Ipari Park víztározójában, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint az akkumulátorgyártás szabályai nem határoznak meg felső értéket a most talált káros anyagra, amely a tározó megtelítésével a Dunába őrülhet. Hangsúlyozták, szorosabb hatósági kontrollra és szigorúbb előírásokra van szükség az iparágban. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szimva-patak Miskolci szakaszán észlelt szennyezés. a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálata, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A kezdeményezésben önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek vesznek részt. Mától az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Sport. A labdarúgó világbajnokság B csoportjának utolsó fordulójában Svájc 2-1-re legyőzte Kanadát, így ők az első, a társházigazdák pedig a második helyen jutottak tovább. Bosznia-Hercegovina 3-1-re diadalmaskodott Katar ellen, utóbbi búcsúzott a tornától. Ezekben a percekben kezdődött a C csoportban a Brazília-Skócia találkozó, még Makó Haitivel csap össze. Az A csoport zárófordulójának két mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó hajnali 3 órakor kezdődik. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Az Eto 2-1-re legyőzte az újvidéki Vojvodinát az Ausztriában rendezett felkészülési mérkőzésen. A Paks 3-3-as döntetlent játszott az MB2-es Szentlőrinccel. Dzsuzsák Balázs hosszabbította Debrecen NB1-es labdarúgó csapatával. A csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. Végül az időjárásról. Jelenleg 18 és 28 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 24-28 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak délkeleten vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható. A Duna-Tisza közén és a viharsarokban lehetnek időnként porultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Hajnalban általában 13-20, délután 31-37 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalunk végén a sportszerkesztő Szabó Szilvia, valamint a hangmester Rozbora Zoltán nevében is. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
2: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
3: Kiváltság, ha nyáron együtt tud elutazni a család. De miért érdemes megszerveznünk akár egy rövidebb kirándulást vagy programot is? Mit adhat a közös idő úgy is, ha nem tökéletes? Ti mit szerettek a legjobban a nyárban?
4: Én az úszótábort. Én pedig, amikor lehet fürdeni.
5: Én is a fürdést szeretem a legjobban. Lehet elutazni például országokba is, Horvátországba és Balaton is.
3: Rajtad múlna. Te mit szeretnél?
4: Hát fürdődni. Apa el szokott dobni a Balatonban.
3: Felemel apa magasra, és akkor ugye eldob?
4: Igen.
3: És mit szoktatok még csinálni a vízben?
4: Labdázni, meg úszni. És búvárkodni. Nagy levegőt veszek, és azzal lebukok a víz alá. Látom a vizet alulról is, nem csak fölülről.
3: Tulajdonképpen mire vágyunk olyankor, amikor a nyaralást tervezgetjük? Sel Gergely, tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta.
6: A nyaralás szerintem tekinthető úgy, mint egyfajta családi ünnep, annak a saját szabályaival, saját kereteivel, arra az adott családra jellemző módon. Szerintem arról is fontos beszélni, hogy vannak olyan családok, ahol többek között a nyaralás is, meg a közösen eltöltött idő, az egymásra figyelésnek az idői alárendelődnek az anyagiaknak, a munkának, és én egy kicsit szomorúan szoktam hallgatni azokat a beszámolókat, amikor családok arról mesélnek, hogy az utóbbi egy-két évtizedben akár egyáltalán nem voltak nyaralni. Akár teljesen konkrét anyagi okokból, mert valóban nem engedhetik meg maguknak, de olyannal is gyakran találkozom, amikor a család tagjainak és a család egészének a képzeletvilágában, a szabályrendszerében a nyaralás az kizárólag valami olyasmiként jelenik meg, ami felemészti az erőforrásokat, és ami pénzbe kerül, ezért inkább kihagyják ezeket. Ha megkérdeznek, akkor azt javasolnám, hogy akkor is érdemes nyaralni és nyaralást szervezni, hogyha esetleg ennek a hasznot hajtó oldala anyagi értelemben nem annyira figyelhető meg, vagy nem annyira látható. Sokszor idealizáljuk azt, hogy minek kéne a nyaraláson történnie, és arról fantáziálunk, hogy egy tökéletes nyaraláson fog részt venni egy tökéletes család. Ehelyett talán hasznosabb lehet azt a célt kitűzni, hogy a nyaralással egy olyan környezetet, meg egy olyan teret hozunk létre a család számára, ahol lehetőség van viszonylag szabadon és sokféleképpen együtt lenni, alkalmazkodni egymáshoz, és talán ami hasznos lehet, az az, hogyha előre megbeszéljük azt, hogy ki mit vár ettől a nyaralástól, kinek milyen igényei vannak, és ezt az ő életkorának megfelelően tekintetbe vesszük a szervezés során is. Ami nagyon fontos lehet, az az, hogy tudatosítsuk, nem fog mindenkinek minden igénye kielégülni egy nyaralás során, ám attól már mindenki jobban fogja magát érezni, hogyha ezek az igények kimondhatóak, közkincsé tehetőek, és a többiek együtt érezhetnek vele.
7: Tehát legyen valami családi megbeszélés, valami családi együtt gondolkodás, hogy ki mit szeretne?
6: Ez mindenképpen hasznos. Ugyanúgy, ahogy hasznos lehet az is, hogy már a nyaralás előtt ráhangolódunk egy kicsit arra, hogy közösen fogunk időt tölteni. Tehát, hogy ne a nyaralás előtti éjszaka bőrönt bepakolásnak a feszültségében kezdődjön el a nyaralás, hanem azon a héten például, amikor útra fogunk kelni, akkor már elmehetünk együtt fagyizni egyet, vagy leülhetünk valahova egy kicsit beszélgetni a folyópartra, vagy a városba, és feltehetjük ezt a kérdést a családtagjainknak, hogy ki mit szeretne, ki mit vár ettől az éppen elkövetkező nyaralástól majd.
7: Hány gyermekük van?
8: 4,5. Egy úton van, igen.
7: Mekkorák?
8: 9 éves, 6 éves, 3 és hamarosan 2 éves.
7: Különböző korúak a gyerekek. Vannak konfliktusok, akár a gyerekekkel, akár önök szülők között, hogy ki mire vágyik, amikor van egy kis együtt töltött idő?
8: Persze, igen, mindenkinek mások az igényei, meg másokból tud igazán töltődni. Férjem, ő nagyon szeret aktívan emberekkel találkozni, őt azt tölti, hogyha mondjuk barátok is ott vannak. Ilyenkor igyekszünk többfajta dolgot csinálni, hosszú a nyár. Nekem meg nagyon fontos lenne, hogy így együtt legyünk csak mi hatosba, és akkor hát ezt így a hosszú évek alatt azért szépen kikristályosodik, hogy kinek mi a fontos, kisebb-nagyobb surlódásokkal, de hogy ezt szépen ismerjük már, tudjuk már, és igyekszünk mindenből beletenni a nyárba.
9: Az én szüleim minket ráneveltek erre a nyaralás témakörre, hogy egyszerűen a nyaralás az utazással jár, ez nálunk kialakult. A férjem családjában nem, ők talán egy emléke van, hogy egyszer lementek a Balatonra családosan, és akkor is rossz idő volt, úgyhogy náluk nem. Kicsit nála nekem kell ezt erőltetnem, hogy legyen nyaralás, hogy ennek van értelme, hogy ez egy jó dolog. Én már belelettem ebben nevelkedve, tehát még utaztunk volt, hogy több hétre Görögországba a kocsival, tehát ismerem ezt az érzést, hogy városokat nézni, templomokat nézni, tengert látni, emiatt is vágyom rá, hogy ezeket megadjam a gyermekeimnek is.
7: Hány éves vagy, Vince?
4: 4. Mindjárt leszek 5, mert mindjárt leszek az óviba középsős. Mindjárt lesz most nekem nyári szünet.
7: Miért jó, hogy nyári szünet lesz?
4: Azért, mert nem kell minden nap óvodába menni.
10: hanem...
11: Hanem otthon látták egész nap, és pihenhették.
10: És te hogy szoktál pihenni?
11: Úgyhogy nyugjátékot játszok.
10: Nyugi játékod? Elmeséled nekem, hogy milyen az a nyugi játék?
11: Kicsit, én úgy szoktam, hogy kicsit alszok, és kicsit egyedül játszom.
10: Miket játszol egyedül?
11: Tudok alkotni.
10: Alkotni?
11: Vagy rajzolni. Meg festeni.
10: Emlékszel, hogy tavaly hol voltatok nyaralni?
11: Elmentünk az állatokhoz, Díjas Jenő. Anyával, az apával, meg én. A Franciska még akkor nem született meg.
10: És milyen állatokat láttatok?
11: Bárányokat, nyuszit, meg tyúkokat, azt hiszem. Az az izgalmas, hogy nem tudtunk elmenni a szarvasokhoz, meg a vaddisznókhoz, mert esett az eső.
10: Idén nyáron neked mihez lenne kedved? Te mondhatnád meg, hogy
11: micsoda? Kirándulni, elmenni egy kilátóba.
10: És mi lenne abban nagyon jó?
11: Az, hogy látunk őzikéket.
10: Nem mindenki tud elutazni, de még akkor is lehet programokat szervezni, vagy otthon picit más csinálni, mint amit megszoktunk. A nyaralásnak mennyire fontos része az, hogy elmenjünk otthonról?
6: A kilépés, kizökkenés, eltávolodás az egy nagyon is megnyugtató dolog az emberek számára. Arról nem is beszélve, hogy mi civilizált modern emberek egy folyamatos figyelmi fókuszáltságban élünk. Ezért érdemes olyan környezeteket felkeresni, ahol lehetősége van a figyelmünknek egyfajta helyreállításra, ahol a fókuszált, munka, célorientált figyelem helyett egy kicsit szórtabb figyelemmel lehetünk jelen. Valójában napi 1-2 perc is elég lehet ahhoz, hogy egy kicsit ki tudjunk lépni abból a cselekvőzemmódból, amiben a mindennapjainkat töltjük. Ahogy elképzeljük az őzikéket vagy teheneket a mezőn, ahogyan békésen áldogálnak és nem csinálnak éppen semmit azon kívül, hogy legelésznek vagy kérődznek, valójában az emberi test számára is ez a regeneratív állapot. Még akkor is, hogyha sok olyan ember van, akár a mi családunkban is lehet ilyen, aki úgy tanult meg élni és túl élni az életében, hogy egy folyamatos, fokozott aktivitás és tevékenység az, amit komfortosnak érez. Az ő testének is arra van szüksége, hogy időnként jelen tudjon lenni, le tudjon csillapodni, mert ott fognak azok a hormonális, testi, mentális folyamatok végbe menni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ő hosszú távon egyébként hatékony tudjon lenni és el tudja látni a feladatait. Nyaralások, amellett, hogy nagyon sokszor feszítettek, és valójában mindenki ugyanúgy ellátja ugyanazokat a funkciókat, mint otthon. Gondolok itt az ebéd készítésre, vagy a rendrakásra, az útvonal tervezésre és egyebekre. Ezek mellett nagyon hasznos lehet 1-2 percre kizökkenni ebből a folyamatos, aktív és cselekvőzemmódból, és egy kicsit hozzákapcsolódni ahhoz, ahol éppen vagyok, aki éppen vagyok, és akikkel éppen vagyok.
10: Olyan szokott lenni a nyaralás alkalmával, vagy együtt töltött idő alkalmával, hogy nem csinálnak semmit, vagy szeretik aktívan tölteni az időt.
9: Igen, egy nap, vagy egy délelőtt, hogy csak ott lenni, ahova megyünk, és akkor ott a kertben pihenni. De azért valami kisgyerekek mellett legalább egy séta kell, mozgás. Még rossz idő esetén is egy játszótérre kisétálni. Ez a régi időknek a gyerektelen időkre emlékeztet, hogy így csak egész nap keresztrejtvényt fejteni.
10: Ez hiányzik egyébként?
9: A strandolásnak az a része hiányzik, hogy kifeküdni a strandon, és erre a gyerek zsivajra, strandzajra aludni egyet. Ez nagyon hiányzik, mert ez csak akkor lehet, hogyha mondjuk nagyszülőkkel vagyunk, és azt mondják, hogy jó, most egy óráig figyelünk a Balatonparton a gyerekre. Akkor van egy óránk, de az óra nagyon hamar eltelik.

0: talán gyakran előfordul, hogy amikor így nyugodtan van együtt egy család, akkor előkerülnek az okostelefonok, előkerülnek a laptopok. Ezt hogy lehet jól koordinálni egy nyaralás alatt? Sel Gergely, tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta.
1: Nem reális azt várni, hogy ne nyúljunk a képernyőkhöz a nyaralásom, hiszen hogyha az év többi időszakában is képernyők között töltjük az életünket, akkor könnyen büntetésként hathat például maga a nyaralás, mondjuk a gyerekek vagy a kamaszok számára. Tehát talán nem az az elsődleges, hogy megszüntessük ezeket a képernyőidőket a nyaralás alatt is, hanem esetleg mi magunk is felnőttként példát mutassunk azzal, hogy sok másféle módon lehet a világhoz, egymáshoz kapcsolódni, és legyünk azzal valamelyest toleránsak, hogy bizony ezeknek a generációknak a számára ugyanolyan természetes dolog a képernyőkhöz nyúlni, mint mondjuk meginni egy pohár vizet. És talán nem az lesz a szerencsés, hogyha ezt teljesen meg akarjuk tiltani, hanem inkább az, hogyha ezeket a dolgokat is témává tudjuk tenni, beszélgetések, nem pedig kritikák keretében.
0: Ezek a helyzetek szülhetnek konfliktusokat, meg az is, hogyha mondjuk egy kamasz gyermek más szeretne, mint a család többi része. Ezt az ember hajlamos ilyenkor kudarcként megélni, hogy még amikor megvan a lehetőség, azt sem tudjuk élvezni.
1: Nagyon nem mindegy, hogy milyen jelentést gyártunk le magunknak arról, ami történik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy megvan a lehetőség, mégsem tudjuk magunkat jól érezni, akkor talán valami irreálisat várunk el magunktól és a családunktól. Nagyon hasonló ez ahhoz, mint amikor karácsonykor, a szeretet ünnepén azt várjuk, hogy mindenki szeresse egymást. Egészen biztosan lesznek konfliktusok, hiszen maga a nyaralás az egy rendkívül intenzív együttlét, rengeteg interakció zajlik le családtagok között, ami szükségképpen konfliktusokhoz, súrlódásokhoz fog vezetni. Ráadásul a különböző igények, életkorok, szempontok miatt időnként érdekütközések lesznek. Nagyon tipikus ez is, hogy például a kamasz gyerek, ő már a nyaralás alatt is ki szeretné próbálni és meg szeretné élni az ő saját autonómiáját, tehát szinte egészen biztosan próbára fogja tenni és alkalmazkodásra fogja kényszeríteni a családját azzal, hogy valamilyen autonóm igényét, programjavaslatát be fogja dobni a közösbe és meg is fogja esetleg valósítani. Sok mindenre gondolhatunk itt, az, hogy ő egyedül megy el valahova, vagy visszamegy a szállásra, vagy esetleg kortársakkal barátkozik, akiket a strandon ismert meg. Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy ő az életkorának megfelelő módon reagál erre a nagyon is intenzív és speciális helyzetre, mint a nyaralás.
0: Tehát akkor mi a jó taktika? Nyilván határokkal, meg korlátokkal, de vegyük számításba, hogy egy kamaszkorú gyereknek lesznek önálló vágyai.
1: Pontosan. Tehát a családnak lehet itt egy olyan szerepe, hogy kereteket, szabályokat, korlátokat adjon, de mindig fontos tekintetbe venni a család tagjainak az életkorát és az ő igényeiket is. Nyilván mindig azon a határon belül, amit az adott család jónak tart erről, hogy mekkora szabadságot is érdemes biztosítani például egy kamasz gyereknek. Ez egy nagyon gyakori dolog például, hogy a szülők azt várják a gyerekeiktől, hogy legyenek hálásak a nyaralásért, ami szerintem egy kissé kudarcra ítélt ötlet, hiszen egy gyereknek, sőt gyakran még egy fiatal felnőttnek sincsenek meg az életnek azok a forgatókönyvei, és nincsenek meg azok az élettapasztalatok, hogy pontosan értené azt, hogy mennyi pénzbe kerül egy nyaralás, az milyen lemondásokkal jár, vagy csak, hogy mennyire fárasztó 7-8 órát autózni a tengerpartig. Nem reális dolog egy gyerektől azt várni, hogy mindezt a felnőtt szempontrendszertől pontosan értse. Talán sokkal hasznosabb lehet erről beszélgetni, mint hálátlansággal kritizálni őt akkor, hogyha nem azt látjuk rajta, hogy nagyon lelkesedik bizonyos programokért, vagy bizonyos lehetőségekért.
2: Az biztos, hogy az utazás napja az mindig konfliktussal jár, az elindulás, ott lehet számítani. Ugye a nem alvás miatt is előfordulhat, hogy ugye a napi rutin felborul, vagy amikor azt hiszed, hogy mennyi jót tettél a gyerekkel, akkor ő igazából valamin elkezd hisztizni, és valamin hatalmas összeveszés van. Ki mit gondol arról, hogy mit tegyünk, vagy mire költsünk, mire ne költsünk. Az lehet olyan, ami még negatív érzéseket okozhat az emberben. De alapvetően nálunk a kikapcsolódás, tehát hogy a kiszakadás, az, meg az együtt töltött idő, az jót tesz a kapcsolatnak.

0: mikor a legkisebb egy éves lett a három gyerek közül, akkor nagyszülőkkel, akkor még segítséggel tudtunk elmenni Horvátországba.
1: Arra emlékszem, hogy az anyával bementünk, picit beljebb úsztunk, mi Muszogújba voltam, még beljebb mentünk, az jó volt.
2: Milyen volt úgy nyaralni, hogy ott voltak a nagyszülők is? Sikerült velük előre egyeztetni, hogy milyen szerepre kérik fel őket?
0: Utólag rájöttünk, hogy nem volt ez annyira egyértelmű, tehát az utolsó előtti este jöttünk rá, hogy még nem tudtunk kettesben így elmenni, de amint így szóba került, akkor elmehettünk egy este így kettesben. Igazából nekik is szerintem egy jó kimozdulás volt, maguktól nem utaztak volna egyedül, nekünk meg segítség volt az, hogy ugye három gyereknél már, és ilyen piciknél mindig valakinek kell lennie gyerekkel, és akkor így a négy közül egy felnőtt mindig tudott egy kicsit pihenni, vagy napozni, vagy beúszni.
2: Ott vannak a kicsik is, ugye, akiknek pedig a napi rendje ugyanúgy megvan.
3: Mint minden életszakasz, úgy a kisgyerekes szülőség is rengeteg alkalmazkodást kíván meg a családtól. Gyakori dolog például, hogy magukkal viszik az egyik nagymamát ilyenkor, aki este tud vigyázni a gyerekekre, és az is gyakori dolog, hogy utána elmesélik, hogy nem volt pihentetőbb az, hogy még egy családtagnak a jóllétéről kellett gondolkodni, hiszen nem egyeztették le előre pontosan azokat a szerepeket, funkciókat, feladatokat, amik miatt például többen mentek együtt nyaralni. Én azt látom, hogy sokszor a kicsit jómódúbb családokban is nehézséget okoz az, hogy azokat a funkciókat kiszervezzék, amiket régen szó szerint egy egész falu látott el, akár a gyerekekre való vigyázást is értem ez alatt, és nagyon nehezen szánják el magukat amellett, hogy babysittert fogadjanak, vagy valamelyik rokonnak a segítségét kérjék. Nagyon gyakran arra bátorítjuk a szülőket, például a családterápiákban is, hogy mérjék föl, hogy milyen erőforrások állnak a rendelkezésükre, ebben az értelemben is, hogy melyik családtagok vonhatóak be például a nyaralás idejére. Érdemes reális dolgokat várni a nyaralástól, tehát tényleg el szokták mondani a gyerekes szülők, hogy gyerekekkel nyaralni inkább nyaraltatás, de nagyon sokat segíthet az, hogyha a szülőpár megbeszéli egymással azt, hogy hogyan fogják segíteni, hol egyikük, hol másikuk kikapcsolódását.
2: Mennyi idősek a gyermekeik?
4: Majdnem 5 és 2.
2: Szoktak önök menni nyaralni?
4: Belföldön igen, külföldre majd most megyünk velük először így mindannyian 4-esben.
2: Hogyan készülnek erre a nyaralásra, mire számítanak?
4: Hát csak részben pihentető, az biztos.
2: Miért fontos az, hogy megszervezzék ezt, pénzt áldozzanak rá, és útnak induljanak?
4: Szerintem ilyenkor tudunk egy hosszabb minőségi időt így együtt tölteni. A gyerekek is ugye sokkal többet vannak velünk, mert ugye a nagyobbik már óvodába jár. Neki is van igénye rá, hogy velünk legyen, óvodától mentes ideig legyen egy ideig, bármennyire is szereti. Számunkra meg ugye pihentető más helyeken lenni, még hogyha a mindennapok nem lesznek pihentetők ugye a gyerekekkel, de akkor is egy más új élmény, feltöltődés, lelkileg közös felfrissülés.
2: Arra készülnek, hogy lehet, hogy a gyerekek hisztisek lesznek, nyűgösek, önöknek talán elfogy a türelmük.
4: Meg szoktuk így beszélni így előre a férjem, majd kinek van valamilyen kívánsága, illetve szoktuk azt is, hogy elvisztük a gyerekeket, és akkor a másiknak van egy kis saját ideje bármire edzéssel tölteni.
2: Tehát, hogy a férjével önök adnak egymásnak pihenő időt, egyikőjük elviszi a gyerekeket valahova, és akkor a másiknak addig van szabad ideje.
4: Igen, ez a hétköznapokban így működik, és akkor gondolom, hogy most így a nyaralás alatt is fogunk ilyeneket beiktatni, nem túl sokat, mert ugye azért is megyünk, hogy mind együtt legyünk, de szerintem biztos lesz valamelyikünknek erre olykor-olykor igénye.

0: Miért éri meg elmenni nyaralni?
1: Hát nekem nőként és anyaként az, hogy nem az én háztartásomba vagyok, nem az én porcicáimat látom. Le tudok ülni úgy, hogy nem azon gondolkozom, hogy jaj, már megint mosni kéne, jaj, már megint rendet kéne tenni a konyhában, hanem ebből kiszakadni, amik a ilyen hétköznapi feladataim.
2: Az igazán fontos képesség az a rugalmasságnak a képessége.
3: Sel Gergely, tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta.
2: És ide tartozik az is, hogy a megállás, elindulás, pihenés és az aktivitás valamilyen formában ritmusosan tudják egymást váltani a nyaralás alatt is. Tehát, hogyha az én számomra az a megszokott, és azt veszem észre, hogy egész nap megyek, ez lehet, hogy nekem jó lesz, de nem biztos, hogy minden családtagomnak ugyanolyan jó például. Az embereknek különbözőek az igényeik azzal kapcsolatban, hogy milyen hosszú időn keresztül milyen típusú aktivitást szeretnek csinálni. És természetesen a nyaralás alatt se kell mindenkinek mindig pontosan ugyanazt csinálnia, sőt, nagyon hasznos tud lenni, hogyha a csapat néha nyilván életkortól függően egy kicsit szét tud válni, de az lehet problematikus, hogyha elmegyünk nyaralni, és az egyik szülő például folyamatosan teljesen más csinál, mint a család többi tagja. Ilyenkor érdemes ezt egy kicsit fejből megoldani, néha összekapcsolódni, néha azokban a tevékenységekben részt venni, amit éppen a másik szeretne, és utána megint mindenki visszafordulhat ahhoz, ami az ő számára a nyaralást megjeleníti.
3: A nyaralás igazából tér arra, hogy kapcsolódhassunk egymáshoz.
2: Számos olyan helyzetbe kerülhetünk, ahol közösen figyelhetünk például valamire, és ezek létrehozhatnak olyan kapcsolódásokat, amiben jó együtt lenni, amiben megismerhetjük egymást, amiben árnyaltabban láthatjuk a másikat, és jobban érthetjük azt, hogy ő miért olyan, amilyen. Tér arra, hogy kapcsolódhassunk egymáshoz, de hogyha arra van igényünk, akkor egy kicsit akár vissza is vonulhassunk, hogy önmagunkhoz kapcsolódhassunk, vagy kapcsolódjunk egy városhoz, a tóparthoz, vagy tengerparthoz, de talán abban segíthet egy nyaralás, hogy egy kicsit rugalmasabban lehessünk jelen, eltávolodva a hétköznapnak a mindenféle kötelezettségeitől.
3: Az is kicsit ront az élményen, hogyha az ember hazatérve a nyaralásból egyedül pakol ki, egyedül indítja el a mosást, és másnap reggel pedig már kezdődik újra egy munkahét. Hogyan jó levezetni, vagy hogyan jó feldolgozni egy ilyen nyaralás élményt?
2: Nagyon szerencsés, hogyha mind a nyaralás előtt, mind a nyaralás után van legalább egy nap ágyzsilipelési idő. Nagyon könnyen ott találhatjuk magunkat egy kissé kimerült és kissé fáradt állapotban a munkahelyünkön másnap. Ezért talán érdemes úgy tervezni, hogy a hazaérkezés után legyen egy fél napunk arra, hogy feldolgozzuk azt, ami velünk történt, újra tudjunk hangolódni a megszokott környezetünknek megfelelően, és aztán ezzel a megújult erővel tudjuk folytatni a munkát, családi életet, hétköznapi teendőinket.
4: A Vendégháznál mai adásában a családi nyaralásról beszélgettünk. Keressék adásainkat podcaston vagy a mediaclick.hu internetes oldalon. E-mail címünk vendégháznál@mtva.hu. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Diós Judit.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Nagykanizsán FM 90,2. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az este a Mandinerrel, a házigazda Juhász Zsolt.
2: Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy témát, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt, igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek az írásból esetleg terjedelmi okokból kimaradtak. Történelmet írnak a magyar gazdák, Nagy Kristóf írásának ez a címe. A bevezetőben az olvasható, hogy az utóbbi évekhez hasonlóan idén is a szélsőséges időjárás, fagy és szárazság keseríti a magyar gazdák életét, ráadásul a kereskedelem globális konfliktusok miatti átalakulása tovább nehezíti a helyzetüket. Ahhoz, hogy versenyben maradjanak a világpiacon, elodázhatatlanok a technológiai fejlesztések. Hogy mik ezek, és hogy valóban történelmet írnak-e a magyar gazdák, erről is beszélgetünk vendégünkkel, Petőházi Tamással, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökével. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat!
2: És hát egy olyan időszakban hívtuk be a műsorba, amikor aratás van, és nagyon köszönjük, hogy szánt ránk időt, mert hogy bízunk abban, hogy lesz mit aratni, ugyanis ha a cikkből indulunk ki, akkor az éghajlat változásra már nem felkészülni kell, hanem meg kell tanulni, alkalmazkodni hozzá. Hát minden az éghajlat változásról szól. Most így az aratás kezdetekor milyenek a tapasztalatok? Talán kezdjük ezzel.
3: Igen, hogyha egy picit visszatenkíthetek 2026 legelejétől, azért ez a szezon nagyon kemény volt nekünk szántóföldi növénytermesztőknek, gyakorlatilag márciusban és áprilisban nem esett eső. Egy nagyon jó kilátásokkal indítottuk ezt az évet egyébként, hó is volt januárban, úgyhogy nagyon bizakodtunk benne, hogy ez a klasszikus kontinentális klíma visszajön egy picit, és ugye a négy évszak a téli feltöltő csapadékok mellett tavasszal is lesznek megfelelő csapadékmennyiség. Sajnos hát csalódnunk kellett, mert a megszokott 25-30 mm helyett március-áprilisban alig volt 1-2 mm csapadék, úgyhogy gyakorlatilag az őszi kalászos növényeket is nagyon komolyan megviselte az aszály ebben az évben. Ugye eddig ahhoz voltunk hozzászokva, hogy inkább a kapás növények, a áprilisi májusban vetett kapás növényeinket sinyli meg az aszály. Most úgy látjuk, hogy már az őszi kalászosoknál is nagy problémát okoz. Ugye nem lokális probléma van, hanem az egész országra kiterjedő probléma van az őszi kalászosokkal is. Hát ott már a bemutató parcellák sem mindenütt néztek ki nagyon jól, ugye nem úgy csak az árutermelők táblák, hanem a bemutató parcellákon is nagyon lehetett látni, hogy bokrosodási hiány van, és minden egyéb. És ugye látszik a kényszerérés is, hogy a megszokott időtől sokkal hamarabb, június 8-án, 9-én, 10-én elkezdtük az őszi árpa aratását. Ugye ez az történelmi időkben egy közeli idő volt a Péter Pál napjához, ami még majd csak jövő hét lesz, addigra meg nagyjából kész is lesz az árpának az aratás, és a búzába is nagyon sokan bele fognak vágni. Azt látjuk, hogy az Alföldön ilyen 4 tonna per hektár körüli őszi árpák vannak, van, ahol ennyi sincs, a Dunántúl egy picit jobb a helyzet.
2: Most akkor végül is ez egy új helyzet, mert hogy eddig ebben a nehéz időszakban, amit 2022 óta számítunk, bár előtte is már voltak aszályos évek, hogy igazából az őszi árpában és búzában bíztak a gazdálkodók, ennek a vetésterülete emelkedett is, a kukorica úgymond kárára, meg a napraforgó kárára, tehát inkább ebben látták a reményt a gazdálkodók, de most itt is akkor egy olyan év lesz, amikor bármikor ez előállhat innentől kezdve, hogy nehezebb lesz termeszteni?
3: Én úgy gondolom, hogy az őszi kalászosok termésbiztonsága még mindig magasabb, mint a kapás növényeké. Gyakorlatilag látjuk és modellezhetjük azt is, hogy ugye a kukorica vetéstörte lefeleződött, tehát klasszikusan 1,2 millió hektáron termesztettünk kukoricát Magyarországon, ugye ez volt a nemzet aranya, sárga aranya, tehát sok ilyen mondás volt, és könyvet is írtak erről egyébként, tehát ez így nagyon jól működött, ugye a klímaváltozás, hogy használjak egy másik, a klímaváltozás következtében, a kukorica termőterülete fölfelé északabbra húzódott. Gyakorlatilag Lengyelország van abban most az a kedvező kukoricatermesztés szempontjából kedvező klímában, ahol most ott több százer hektárra növekszik évente a kukorica vetésterülete. Nálunk meg sajnos csökken. Ugye 660 ezer hektáron vetettek 2026-ban már csak kukoricát, és ugye nagyon sok termelő keresi a megoldásokat, hogy mi lehetne ez. Az Alföldön nagyon sokan teszik úgy, hogy napraforgót vetettek helyette, és ez egy történelmi pillanatot élünk 2026-ban abból a szempontból, hogy a napraforgó vetésterülete megelőzte a kukorica vetésterületét, 806 ezer hektáron vetettek napraforgót, ugye ez rekord, mindig a kukorica volt a több, a napraforgó kevesebb, most ebben az évben ez van. Sajnos azt is lehet kell látni, hogy 2025-ben Csongrád-Csanád megyében a napraforgó átlag termése, tehát volt jobb is és rosszabb is, 1,6 tonna volt. Tehát nem lehet azt mondani az egész országra, hogy kedves kollégák, akkor a megoldás a napraforgóban van. Ugye vannak termesztési problémái is a napraforgónak, tehát a vetésváltásban nehezebb beilleszteni, tehát egy 3-4 évet szüneteltetni kell utána a talajt, tehát hogy nem lehet visszavetni egymás után, tehát a napraforgónak vannak problémái. Most úgy látjuk, hogy 800 000 hektár környékén ez tartható, és ugye emellett maradnak az őszi kalászosok, amik egy, azt gondolom, az ettől az évtől is eltekintve termésstabilitásban egy nagyobb biztonságot tudnak adni, mint akár melyik kapás növény, de keressük azokat a megoldásokat a őszivetésűek között, borsó, vagy a tavasziak között, a cirok, amelyik ugye megoldás lehet, hogy részmegoldások, tehát valószínűleg nem egy megoldás lesz, hanem részmegoldások fogják adni azt a dolgot, hogy mind a takarmányiparnak, mint pedig a exportra is a kukoricát ki tudjuk váltani.
2: És ezeken a helyeken, tehát mondjuk sokat beszélünk a Délalföldről, de mondjuk Nyugat-Dunántúl az milyen helyzetben van még kukorica, vagy mondjuk a napraforgó szempontjából?
3: Ugye tavaly évben ők is egy komoly asszállyal szenvedett, Baranya megye és a nyugati oldal. Most jelenleg későn jöttek csapadékok, de például most elég csapadékuk van annyira Zalában és Rassanyében, hogy az aratás egy picit csúszni fog, mert még lazák a talajok, nem tudnak rámenni, de egyébként most teljesen más a klímája a Nyugat-Dunántúli résznek. Gyakorlatilag ott fog tovább maradni a kukorica, az mint a vetésforgóban egy nagyobb százalékban lévő növény, de a keleti ország részben, vagyis a délkeleti ország részben pedig ki fog szorulni.
2: És akkor a délkeleti ország részben kukorica a napraforgó helyett akkor marad az alternatív növényként sokat emlegetett cirok?
3: Nem biztos, hogy a teljes mértékben a cirok a megoldás. Olajretek, őszi borsó, tehát rengeteg olyan növény van, ami a vetésforgóba beilleszthető. Vannak rá információk, hát csak minden, ez egy tanulási folyamat nekünk termelőknek, ezt meg kell tanulnunk, hogy kell ezt termeszteni, milyennek az optimális termesztése, és ugye ne felejtsük el a 10-15 évvel ezelőtti információnk, amik ezekről a növények voltak, az egy más klímában született információk, hogy az új klímához igazodva kell ugye ezeknek is a termesztés technológiát kialakítani. Én nyitott vagyok, és a termelők többsége nyitott, látjuk azt, hogy mindenki keresi a megoldást, mindenki érzékeli, hogy probléma van. Én azt gondolom, hogy egy-két év, de már látjuk, hogy 2022 óta is milyen változások vannak a vetésszerkezetben, vagy a termelők felfogásában, ugye itt olyan technológiák kerülnek előre, minimális művelés, a mintil vagy a no-till, amikor ugye sekély művelést használunk, forgatás nélküli művelés, vetést, direkt vetések, vetőgépek, vetések terjednek. Tehát ugye a mi termelők a megoldást keressük, bízom benne, hogy egy-két év, és ugye nem változik tovább a klíma, akkor meg fogjuk találni azt a termésbiztonságot, ami mondjuk a 2020-as évek előtt volt.
2: Igen, de itt is azért nagyon fontos, hogy ha már zöld borsóról, vagy akár paradicsomról beszélünk, vagy olajretekről, hogy legyen öntözési háttér, másrészt meg, hogy piac ezeknek a növényeknek.
3: Igen, hát az öntözésről egy kicsit bővebben, ugye, hogy most olyan 100 000 hektár körül van az öntözött terület Magyarországon. Vannak nagyon komoly kutatások, ami azt mutatja, hogy körülbelül 350 000 hektárra lehet növelni a Magyarországon az öntözést. Tehát a gazdaságosan kialakítandó öntözési területet. Ugye ez nem a 4 100 000 hektár, mint ami az egész szántóföldi terület. Tehát egy 350 000 hektár áron. Ebben a kutatások nagyjából egyetértenek, amire gazdaságos öntözés lehetne telepíteni. Én ezt nagyon fontosnak tartanánk, hogy ez történjen meg. Tehát a rövid időn belül, tehát a klímaváltozásra való válaszként történjen meg. Természetesen ezen Európai Uniós és kormányzati támogatások kellenek, pályázatok ahhoz, hogy ebbe be tudjanak ruházni a termelők. Milliós nagyságrend hektáronként egyébként egy öntözőrendszernek a kialakítása, de elkerülhetetlen, és ugye azokon a helyeken, ahol meg lehet oldani, ott pedig azt gondolom, hogy gazdaságok meg is kell oldani, és ugye természetesen a következő kérdés az, hogy mi lesz azokon a helyeken, ahol nem megoldható az öntözés, ott pedig technológiaváltással, egy vízvisszatartási technológiákkal kell növényeket termelnünk, ami megfelel ezeknek a klímáknak, tehát meg tudják állni a helyüket ezekben a klímaváltozásban is.
2: Tehát a víz visszatartás, ahhoz meg megfelelő talajgazdálkodás kell, hogy az a víz megmaradjon, tehát mondjuk ne a felszínen maradjon, hanem úgy szépen menjen bele a lenti rétegekbe is.
3: Igen, sok gond van a vízzel, tehát annak idején, amikor én egyetemre jártam, volt ott egy professzor, azt mondta, hogy addig örüljünk, amíg a víz nem fölfelé folyik. Tehát lehet olyan is, de bízunk benne, hogy ezt is meg fogjuk tudni oldani. Az ágazat szereplői nyitottak erre, ahol van lehetőség, ott pedig már folynak a beruházások, és nagyon sokan pályáztak is ebben. Ugye az előbbi kérdésére szerkesztő, hogy a piaccal kapcsolatban nem egyszerű a helyzet, ugye nagyon függünk a nemzetközi piactól, hogy az elmúlt 2-3 hónapban egy nagyon komoly forint erősödés történt Magyarországon. Most ugye az őszi árpán ezt úgy érzékeljük, hogy ez 7 és 9 ezer forint közé tesszük azt az árcsökkenést, amit ez a forint erősödés okoz most az exportpiacokra. Tehát, hogyha exportra adtam volna el egy évvel ugyanezen az áron az árpámat, akkor 7-9 ezer forinttal többet kapnék érte, ugyanazért az euróért, mint amit most kapunk. Úgyhogy ez nekünk nem tesz jót. Hát ugye ez azoknak tesz jót, akik euróba vásárolnak input anyagot, vagy gépet, eszközt, vagy esetleg a szabadságukat külföldön fogják tölteni, de aki gabona kereskedelemben értékesítenünk kell. Tehát azt kell látnunk, hogy az őszi kalászos növényeink 45-50%-a exportpiacra megy, az exportpiacainkon pedig 40% az olasz részesedés vagy desztináció. Úgyhogy ez most minket még kevesebb termés is, és az ár is gyengébb, úgyhogy ez ilyen két bal egyenes egyszerre történet. Hát bízunk benne, hogy változik, tehát a világpiac változni fog. Úgy érezzük egyébként, hogy mindenféle nemzetközi tanulmányokat nézzük. Ugye a hornuszi szoros, ez egy komoly a hatása van a világolajárára. Ugye a világolajár nagyon összefügg a gabonárakkal, és azt kell látni, ami, hogy ez az asszály nem csak minket érint, hanem tőlünk keletre is nagyon komoly hatása van. Voltak időszakok, hogy az orosz búzának a várható termését 2 hetente csökkentették. És ugye most robbant a hír, hogy Dél-Amerikában pedig szuper El Niño lesz, vagy elindult a szuper El Niño, hogy egy picit egy többet hagy beszéljek már erre. Dél-Amerikában úgy van ez, hogy kétféle hatás van, a normál hatás, mert van egy ilyen El Niño hatás és a La Niña. Az egyik kisfiúnak hívják, a másikat kislánynak. Ugye az El Niño ez arról szól, hogy ausztráliai óceán környékén felmelegszik az óceán, és akkor a dél-amerikai partok felé egy nagyon meleg áramlat ér el, és az a El Niño következtében nagyon nagy szárazságok vannak, nagyon nagy aszály van, nincsenek viharok, és gyakorlatilag egy akár egy ilyen 30%-os terméskiesést prognosztizálnak most ebbe a szuper El Niño-ban, és a várhatóan ez a szuper El Niño 2027 úgy februáráig el fog tartani. Én azban bízunk, hogy nagyon rövid időn belül ez az információ a világpiaci árakra hatással lesz, emelni fogja őket, és akkor a magyar árak is elindulnak fölfelé.
2: A magyar termelők nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel tudnak versenyben maradni a világpiacon, idézettet ebből a cikkből. Akkor nekünk a minőséggel azért vannak kitörési lehetőségeink?
3: Igen, vannak. Ugye itt azt, ami az elmúlt időben történt, de hogy beszéljek erről egy picit. Ugye itt Ukrajna nagyon gyorsan közel került az európai piacokhoz, ugye tudjuk ennek a politikai okát, és gyakorlatilag mindent megpróbáltak tenni, hogy az ukrán áruval ugye Németország, Franciaországban a növekvő energiaárakat az olcsó mezőgazdasági termékkel ellensúlyozzák, tehát hogy a életszínvonal ne csökkenjen a nyugat-európai országokban. Erre ugye kézenfekvő megoldás volt az olcsó élelmiszer alapanyag Ukrajnából. Gyakorlatilag az ukrán minőség, ugye ez egy tömegtermék, tehát a volumenből adott tömegtermék, nekünk abban van lehetőség, hogy ettől jobbat termeljünk, és ugye azokra a réspiacokra, akik hajlandók megfizetni a magasabb minőséget, ott tudunk mi egyébként termelni. Azt kell látni egyébként, hogy itt a Kis-Ázsia, észak-afrikai térségben közel 60 millió tonna búzát keresnek. Tehát, hogyha mi nekünk van 2-3 millió tonna exportárólapunk búzában, azt el lehet helyezni. Tehát nem vagyunk, lennénk meghatározók így se, és úgymond a nagy exportőröket nem szorítanánk ki a piacról.
2: De azért érdekes, hogy beszéltünk a kukoricáról, hogy pár évvel ezelőtt még élt az a mondás, hogy kukorica nagyhatalom vagyunk az ország méreteihez képest. Ez most már sajnos a múlt.
3: Igen, hát 1.200.000 hektáron termesztettünk kukoricát, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a nagyon szép múltról beszélek, hogy körülbelül a bekerülési költség, tehát egy szűkített önköltségnek a duplája volt az árbevétel a kukoricának. Tehát amikor én kezdtem a pályafutásomat egy Borsod megyei agrárszövetkezetbe, akkor körülbelül ez volt a megoldás, hogy körülbelül a fele, tehát amit ráköltöttünk a kukoricának, annak a duplája volt az árbevételünk, és annak idején még mi Lengyelországba adtuk el ezeket a kukoricákat, most pedig az elmúlt évben Lengyelországból vásároltak Magyarországra kukoricát.
2: És sokat beszéltünk a klímaváltozásról, azt azért fontos hangsúlyozni, hogy aszály mindig volt, tehát voltak aszályos évek már a múlt század 30-as éveiben is, meg az ezredforduló környékén, 90-es években is, csak nem mindegy, hogy 5 vagy 10 évente. Most azonban olyan időket élünk, főleg 2022 óta, a történelmi aszály óta, amikor 1000 milliárdos volt az aszálykár, hogy ez innentől kezdve minden évben jelen van 2022 óta, és lehet, hogy a következő év is ilyen lesz.
3: Igen, ezért kell olyan növényeket termelnünk, amik ennek az új klímának megfelelnek, és kisebb kárral lehet megtermelni őket. Úgyhogy egyértelmű,

0: amivel hosszú távon nyereségesek tudunk lenni.
1: Most, amikor erről beszélünk, hogy klímaváltozás, akkor a gazdálkodók életét is mindig években kell mérni, tehát nem csak egy évből kell kiindulni. Hogyha ilyen 5-10 éves periódusokat nézünk, akkor igazából hát láthatjuk azt, hogy az utóbbi 4-5 év az csak rosszat hozott. Ráadásul az éves csapadék mennyiség is úgy esik le, hogy igen, csak szélsőséges időszakokban, tehát nem egyenletesen kapja a föld azt az 500 vagy 600 milliméter csapadékot, bár most már ennél is kevesebb esik le egy évben. Tehát nagyon fontos ennek a háttérnek a megteremtése, hogy legyen a talajban valamilyen nedvesség.
0: Igen, hát ugye azt látjuk, hogy egy 2-3 év alatt pont egy évnyi csapadék hiányzott a talajainkból, leesett az hiányzik. Ami nagyon drasztikusan szembe tűnik, a következő az, hogy a folyóink vízhozama is a 40-50-60%-kal csökkent. Ugye egész nyáron arról megy az információ, hogy a Szolnoknál a Tisza éppen hogy áll. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes, és ugye mi termelőket pedig az érint rettentő tragikusan, hogy ennek következtében a termelt területeink talajvízszintje is több méterrel csökkent. Tehát a megtalálható talajvíz, tehát hogyha egy kutat akarnék ásni a területemen, 10 évvel ezelőtthöz képest több méterrel lejjebb találnék vizet. Tehát gyakorlatilag ugye a kipárolgás csökkentés, ez egy ilyen feladat lesz a mezőgazdaságnak, hogy hogy lehetne úgy csinálni a dolgokat, hogy ezt a kipárolgás csökkentés minél minimalizálni hogyan lehetne.
1: Maradt még bő egy percünk. Milyenek az aratási kilátásuk így a végén akkor?
0: Hát gyenge közepes termésre számítunk.
1: És akkor, bár a kukoricáról még korai nyilván beszélni, de akkor azért a gazdálkodók valamennyire csak ragaszkodnak hozzá, tehát abban is azért a 5-600 ezer hektár talán?
0: 660 ezer hektár, és azt látjuk egyébként, hogy a jó helyeken, ahol még lehet, ott termesztenek kukoricát a kollégák, ahol az elmúlt években nem sikerült, ott aztán elhagyták azokat a területeket.
1: És ami fontos, hogy azért az ország kenyér ellátása az biztosított lesz.
0: Igen, hát ugye 1.200.000 tonna kell a malomiparnak, ennek többszöröse meg fog teremni Magyarországon.
1: Nagyon szépen köszönöm Petőházi Tamásnak, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökének, hogy itt volt nálunk, és beszélgethettünk a gazdákról, mert hogy történelmet írnak a gazdák, erről olvashatnak a Mandiner holnap megjelenő számában.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a kedd este benyújtott törvényjavaslatokat. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű kiépítésére írnak ki pályázatot, ez csaknem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illeték kötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A megnövekedett forgalom miatt a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk. Drágul a lottózás. Augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsors jegyek alapára, kivéve a Keno és a Luxor játékokat, azok 400 forintba kerülnek majd. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok. Sport. A labdarúgó világbajnokság B csoportjának utolsó fordulójában Svájc 2-1-re legyőzte Kanadát, így ők az első, a társházigazdák pedig a második helyen jutottak tovább. Bosznia-Hercegovina 3-1-re diadalmaskodott Katar ellen, utóbbi búcsúzott a tornától. Jelenleg is tart a C csoportban a Brazília-Skócia találkozó, az állás 2-0. Marokkó pedig Haitivel csap össze, mindkét csapat 2 lőtt gólnál jár. Az A csoport zárófordulójának 2 mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó 2 óra múlva kezdődik. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Végül az időjárásról. Jelenleg 15 és 24 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 24-27 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a Duna-Tisza közén és a viharsarokban lehetnek időnként borultabb tájak. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, hajnalban általában 13-20 fok várható majd.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Bohó fiatalból rangos professzor lett, kemény sváb neveltetése kamaszként teher volt, ma pedig már büszkeséget jelent számára. Alapító tagja a Vakolat együttesnek, amely megnyerte az 1988-as Kimit tudott. Tudományos karrierjében mindent elért, elismert oktató, kutató, itthon és külföldön is. Köszöntöm Önöket, én Gyarmati Péter vagyok, vendégem Keményfi Róbert etnográfus, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Azt mondta nekem, mikor telefonon beszéltünk, hogy találkozzunk lent a főbejáratnál, az egyetemi főépület főbejáratánál, ott megvár. Ez nagyon kedves gesztus. Ilyen jó vendég látó, hogyha valaki érkezik önhöz, akár otthon is.
3: Hogyha egy idegen érkezik, akkor az ember megtiszteli azzal, hogy lejön, de aztán kiderült, hogy ön itt tanult a Debrecen Egyetemen, tehát fölöslegesnek éreztem, mert ahogy a kérdéseiből hallottam, akkor pontosan tudja, hol a néprajzi tanszék, hol a dékánia, tehát nem volt probléma. Nem egy nagykövet érkezett, nem egy olyan idegen érkezett, aki még még nem járt oda beszélgetelem. Úgyhogy megkönnyítette a dolgomat.
2: Gödöllőn született 1969-ben. Ott is élt a család, ma is ott él a családja. Hogy került Gödöllőre?
3: Ez egy köztisztviselő család. Mi dunántúliak vagyunk Keszteig, legalábbis amikor végigkutattam meg a megmaradt iratokból, édesapám hagyatékából, meg nagybátyáim hagyatékából látva, mi egy telepített, a Festetics kastély mellé telepített, egykori sváb gyökerekkel rendelkező család vagyunk, és érdekes mondom, köztisztviselők, tehát jegyzők. Tehát mind az ükapám, dédapám, nagypapám jegyzők voltak.
2: Tanult emberek.
3: Tanult emberek, igen, és az az érdekes, hogy először német nyelvű jegyző volt még Keszthelyen az én ükapám, és aztán a nyelvváltás folyamatosan, ahogy jöttek fölfelé, a dédapám már ugye Balaton felvidéken volt, két nyelvű jegyző, és utána a nagypapám meg már leadta a nyelvet, ő magyar nyelvű jegyző lett Kartalon. Tehát én úgy kerültem Gödöllőre, hogy Kartal a szót Gödöllő. Ezen a területen született már édesapám, oda áttelepedett Kartalra a család, és hát tulajdonképpen én azért születtem Gödöllő, mert ott építkeztek édesapámék, és így nem Kartalon, hanem ugyanabban a 15 kilométeres körzetben, ugye édesanyám aszódi, tehát nekem galgamentiek a gyökereim, ott nőttem föl.
2: De önnek nagyon jól megy a német, ha már itt tartunk, mert hát ő német nyelven tartott sok-sok előadást, publikált is, sőt, hát ő kint tanult is Németországban ösztöndíjjal.
3: Igen, hát az egy nagyon kemény időszak volt, ugye a Würzburg Egyetemen voltam a diploma után egy évet, és ott tanultam meg igazán a nyelvet. Tehát anyanyelvi környezetben, ez nagyon nagy dolog volt, hogy a rendszerváltás után egy ilyen DAD ösztöndíjjal egy évet kint tanulhattam, az a nyelvtudás szempontjából az adta meg igazából az alapot.
2: Az az egy év?
3: Az az egy év, természetesen előtte tanultam én nagyon sok évet, én mindig angolt akartam tanulni egy gyerekkoromban.
2: És akkor mondták, hogy fiam, német vér van az ereidben?
3: Hát egy kicsit profánabban fogalmaztak, mert a nagybátyáim angol hadifogságban voltak amerikaiban, és akkor édesapám mondta, hogy ellenség nyelvét. Szóval az ember a saját anyanyelvét tanulja. Úgyhogy mentem németet tanulni, nem bántam meg, nincs ezzel semmi baj, az angolal azóta is küzdöm természetesen, de a német így hosszú távon, így a családi gyökerek miatt, hogy meg kell tanulni, utána az egyetem, így tudtam elsajátítani. Tehát így lett egy ilyen használati meg munkanyelv.
2: Igazi bölcsész család az önöké, akkor egyértelmű volt, hogy Robert fiúk is bölcsész lesz?
3: Nem, ez egy kalandos történet volt, én nagyon későn érő típus voltam. Azt éreztem, amikor a gimnáziumban a reáltárgyak nem nagyon, hogy is mondjam, finoman mentek, de...
2: A törtek még mentek azért.
3: Igen. És arra gondoltam, hogy én, ami nagyon-nagyon fontos volt, szerettem volna szabadon élni, tehát az nagyon egyszerű volt, hogy az ELTE, hogy az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre menjek tanulni, de valahogy ennek a debreceni egyetemnek egyrészt, hogy el tudok menni, és egy új életet önem magamért felelősséget vállalva, 18-19, mert ugye hadsereg után jöttem el tudok kezdeni, ez nagyon vonzott. Másrészt pedig az, hogy a Debreceni Egyetemnek volt egy olyan jó értelembe vett híre, hogy itt egybe van minden. Itt van egy olyan épület, amit tényleg egyetemnek építettek, tehát ez egy nagyon jó hangulatú, én még előtte nem voltam itt, csak valahogy ez a környezet, ez a millió vonzott onnan el. Hogy nekem vidéken kell tanulnom, Debrecenbe kell tanulnom, és ki akartam onnan szakadni. Tehát ott ugye az ember ugye a szülőföldjében mindig van egyfajta handicap, mert ott ismerték gyerekkorából. Tiszta lappal kell, hogy finoman fogalmazzak kezdeni, és nagyon jó bejött nekem.
2: Szigorúak voltak a szülei? Az is számított esetleg, hogy nagyon figyeltek önre? Hogy is mondjam, ilyen meleg korlátozó típusú szülők voltak, akik szerették, hogyha látják a gyermeket?
3: Édesanyám nagyon szigorú volt, egy ilyen olasz mamma. Elképesztő csatáink voltak, ő nagyon kemény volt, anyám. Apám meg egy ilyen melegszívű jó ember volt, a rossz jegyeket vele irattuk alá, hogy ha kellett pénz, akkor dugi pénzt ő adott, tehát egy egészen más két karakter volt. Az anyám azért egy nagyon kemény, nagyon karakán, nagyon kemény, nagyon konok, nagyon megmondta a tutit, és ezt egy kamasz fiú nehezen bírta. Tehát azt éreztem, hogy valami legyen belőlem, ki kell szakadni. Rendszerető, rendtartó, nagy főző, nagy család összetartó volt, de úgy gondolta, hogy a család összetartása, ami megteremti az a rend. És egy kicsit úgy éreztem, hogy azért ez egy kicsit börtön tud lenni.
2: Az édesanyja mivel foglalkozott?
3: Ő egészségügyi asszisztens volt, Pahert nevű, tehát ő is egy sváb, német eredetű családról van itt szó. Tehát érdekes mód, mind a kettő ág sváb, de magyarul találkoztak, nem is nagyon tudtak arról, hogy egykori két sváb családról van itt szó, vagy német eredetű családról. De anyámban benne volt ez a, nem tudom, hogy jó értelemben, vagy rossz értelemben, de ez a sváb vér, ez a kőkemény, rendtartó német vér benne volt.
2: Akkor kezdjünk az egyik legnagyobb német zeneszerzővel.
4: Johann Sebastian Bach brandenburgi verseny. Volt szerencséje ezt élőben nagy zenekartól látni, hallani?
3: Igen, a Liszt Ferenc zenekarral egykor. Nekem a brandenburgi verseny az azért nagyon fontos, mert a kollégiumban állandóan ez szólt nekem. Tehát Debrecenben, meg utána az albérletben. Tehát ilyen nagyon fontos volt, hogy ez mindig háttérbe ment, erre tanultam, ez ment mindig valahogy. Az ember akkor még szereti az örgést, nem szeret csendbe lenni, de ez nekem, ez a Bach brandenburgi verseny az ifjúságomat hozza. De Bach nem csak azért fontos nekem, emiatt a zene miatt, hanem alapvetően történészi érdeklődés miatt nagyon szeretem az életrajzokat. És hát megint, amiről beszélgettünk, ez a németes precizitás, németes munkamorál, hogy minden egyes vasárnapra írt egy új darabot. Minden egyes Isten tiszteletre. Tehát ez volt a dolga, rendszeresen, ha fújt, ha esett, ha hideg volt, ha meleg volt, ő ezt megcsinálta. Tehát nekem ez annyira szimpatikus, hogy valaki a saját szakmáját, a saját professzionális szintű szakmáját így tudja végezni, mindenféle zavaró körülmények nélkül, hogy még nagyobbá tette.

0: ilyen kemény nevelést kapott otthon, akkor biztosan nem törte meg a magyar néphadsereg 12 hónapja 80-as évek végén.
1: Nem, hát ezt szoktam is mondogatni, én nagyon élveztem. Abban a tekintetben, hogy én azt hittem, hogy ez csak egy, hogy ez a keltető. Majd lesz egy kemény hadsereg, és akkor most itt vagyunk egy évet, hogy tulajdonképpen ez majd egy bemelegítő arra. Tehát anyám után, meg a légkör után, ami otthon volt, nekem ez egy tényleg egy ilyen kollégiumi jellegű dolog volt. Kicsit kiabálnak, kicsit ezért, de hát olyan nagy...
2: Még várta, hogy még rosszabb lesz?
1: Hogy lesz majd egy kemény, mert ez egy kész röhely volt. Már bocsánat, a rendszerváltás előtt a hadsereg, ott már se pénz nem volt, se posztó, senki nem hitt benne, se a tisztek, semmi. Előfelvétel is voltam, és azt éreztem, hogy itt ez nem igaz, hogy ez a magyar néphadsereg. Mondtam, ott a többiekkel beszélgettünk, ha megnéz minket az olasz Folgiore hegyi vadászezred, aki ellen kiképeztek minket Zalegeszen, meglátnak minden, és a röhögéstől meghalnak, és ez tök jó. De különben, hogy majd lesz valami, mert az otthoni szigor, az sokkal keményebb volt, mint amit a hadsereg adott. Vártam persze a végét, meg hogy sok értelmetlen dolgot csináltunk, de az ember várta, hogy ennek vége legyen. Nagyon sokat hülyültem. Arra emlékszem, hogy az nagyon kemény volt az erej az egyetemnek, mert két dolog volt. Az egyrészt az, hogy én nem nagyon tudtam hirtelen komolyan venni az egyetemet, mert...
0: 88-ban kezdte Debrecenben.
1: Igen, 88-ban, akkor volt ez a bizonyos ki mit tudós korszakon, és akkor ott, hát mi ezt megnyertük, ezt a ki mit tudott, volt ez a vakolat együttes, és hát akkor én nagyon élveztem azt, hogy van pénzem, minden hétvégén 5-6 fellépés.
0: Bocsánat, belevágok a szavába, ezt én később akartam mondani. Akkoriban a ki mit tudom, volt egy vakolat nevű formáció. 10 fillérből csináltak egy színpadi produkciót, nagyon olcsón próbáltak viccelődni, és akár pantomimmal, meg sok mindennel nevetésre hergelni, bírni az embereket, és ez nagyon jól sikerült, nagyon messzire jutottak. És ebben szerepelt Keményfi Róbert is. Én egy dolgot akartam ezzel kapcsolatban még elmondani, hogy volt ott egy dél-amerikai csapat is, a Los Andinos. Hát a Los Andinos szerintem mindenkinek jól cseng, akik ugye a pánsípokkal jelentek meg, és ebből lett a Los Vakolatos aztán, akik szintén előjöttek egy felvétel. Én erre élesen emlékszem még fiatal koromból. Igazi pantomim volt, és show műsor néhány percben. Ha már itt tartunk, mi lett ezzel a formációval?
1: Ennek vége lett. Az egyik tag újságíró lett, a másik kertész, főkertész a Gödöllői kastélyban, nagyon gyönyörű a park, tehát nagy szakember lett, a harmadik meg pont beszélt. Tehát szétmentünk, de az egy nagyon jó korszak volt. Tehát hogy arról szólt a dolog, hogy tényleg meg tudtuk élni azt, hogy fiatalok vagyunk, sikeresek vagyunk.
2: Pénz is volt.
1: Pénz is volt. Ma azt mondanám, hogy ilyen celebbekké váltunk nagyon hamar, nagyon gyorsan, és ez a bizonyos 15 perc hírnév, le is csengtünk. Csak hogy akkor az ember nem nagyon tanul, márpedig az egyetemen akkor azért olyan volt a légkör, hogy ott nagyon kemény anyagok voltak, nagyon sok anyag, és én nehezen...
2: Még tudós képzés folyt.
1: Tudós képzés.
2: Kevés embert vettek igen, föl, nagyon komoly pontszámokkal.
1: 12-en voltunk, az én szakpárom van, és...
2: Földrajz, néprajz.
1: Földrajz biológia, és utána földrajz, néprajz. Tehát, hogy nagyon nehéz volt. És akkor utána azt kezdtem érezni, hogy főleg mesterek miatt, mindig volt az életemben egy-két nagy mester, a édesapám mellett, belebotlottam olyan értékes professzorokba, akik úgy elkezdtek engem úgy terelgetni a könyvek felé, hogy ezt hogy kell csinálni ezt a tudományt. Az egyik Szabó László volt a Szolnoki Múzeum egykori nagyszerű muzeológusa, aki nagyon élvezte, hogy én mit csinálok, mert ő is egy fiatal bohó ember volt valamikor, aztán professzor lett, de ő kézenbe adott könyveket, hogy erről jó, de azt a kukoricát Balassától el kell olvasni. Tehát ilyesmiket. A másik pedig, amit láttam, itt újvári professzor úr az egyetemen, aki egészen másképp tanított, ő azt mondta, hogy ő ide is nézd, ahogy én csinálom ezt a szakmát. Az egyiken nagyon sokat beszélgettem szakmáról, utaztunk, terepen voltunk Szabó professzorra, újvárival meg. Hát láttam, hogy kell ezt az egész menedzsmentet csinálni, könyveket szerkeszteni, kiadni, konferenciákat szervezni. Tehát ez nagyon fontos, és ott kezdtem érezni, hogy na, akkor én kezdek pályára állni. Tehát nem volt ez egy egyszerű döntés, nagyon nehezen ment. Volt, amikor ott az első évben igencsak el is tanácsoltak, és akkor az ember összeszedte magát, és valahogy utána, hogy a másodévtől, harmadévtől folyamatosan könyvtárba ültem. És de jó, hogy ezt a szakaszt, ezt a nagyon vidám, nagyon fiatal, nagyon bohó szakaszt meg tudtam élni, az nekem nagyon fontos volt. Nagyon nagy hiátus lenne bennem, hogyha ez nem ért volna meg. Ugyanakkor van egy nagyon fontos hozadéka, ugye gimnáziumban is gyerekszín játszottam, meg diákszín játszókör voltam. Én azt gondolom, hogy ez volt az iskola, hogy az ember ki tud állni katedrára. tartást adott, hogy kell megszólalni, hogy kell egy Audmaxot mikrofon nélkül beénekelni, vagy hogy hallják a hátsó sorból.
2: Nagy termet.
1: Énekelni tanultam, zenét tanultam, mindent tanultam. Ezek visszajönnek, hogy kell megszólalni egy konferencián, itt a dékánságon, hogy kell megnyitni egy konferenciát, stb. Tehát ennek nagyon-nagyon pozitív hozadéka van. Az ember úgy, mint a, hát jó lenne az életet mindig visszafelé olvasni, mert látja, amit az akkor még az ember csak úgy kapkodja a fejét, de hogy helyre kerülnek a dolgok, hogy hol volt ennek a szerepe az életemben.
0: Nem nehéz kiszámolni, hogy 93-ban oklevelet kapott, diplomázott. Az mikor dőlt el, hogy nem hagyja itt az egyetemet, akkor még Kossuth Lajos Tudományegyetemet. Itt marad, próbál tanítani, oktató lesz.
1: Ez egy nagyon szép gesztus volt, szinte emlékszem rá. Újári professzor úr bizalmáról biztosított, hogy ő itt szeretné, ha ösztöndíjasa legyek.
2: A néprajzi tansz.
1: Így kezdődött, és utána mentem el, megkaptam közben párhuzamosan, én azt jeleztem is neki, hogy muszáj megtanulni, kell külföldi tapasztalat, és akkor visszatértem 94-be, akkor lettem tanársegéd. Tehát azóta itt vagyok, és azóta indult el ez a pálya.
2: Nem bánta meg?
1: Nem, abszolút nem, mert olyasmire látok rá, ez a néprajzi tudomány annyira színes, mindehhez hozzá lehet szólni. Tehát itt a bajuszviselettől kezdve egészen a migrációs gondokig, migrációs együttélési modelleknek a megoldásai vagy javaslataig mindennel lehet a néprajzon belül foglalkozni. Tehát nem a színes tudomány. Abban hittem, hogy nem szabad elveszteni tudást, ha az ember nagy nehezen összeszedett, én a földrajz és a néprajz határterület mind a kettő szakot végeztem, földrajz néprajzon, és térképek tájgondokkal, tér problematikával kezdtem foglalkozni, és hát ugye átjáró ember voltam, meg tulajdonképpen kicsit még ma is vagyok, hogy a földrajzba is hivatkoztak, meg a néprajzba is. Tehát földrajzi konferenciákra jártam, néprajzikra. De mind a két tudományban ez a határterület, ez nem előzmények nélkül, Györfi István is hasonlóan, Bátki Zsigmond, tehát tudnék sorolni ilyen neveket, akik szintén ezt a földrajzot és a néprajzot együtt művelték. És úgy éreztem, hogy nekem ez a dolog.
0: A jazz az egy viszonylag nehezebben befogadható, nem kifejezetten populáris zenei műfaj, de van egy-két olyan jazz sláger, mondhatjuk slágernek, amit szerintem mindenki ismer, legalábbis a dallamot. Az egyik ilyen a Brubeck, a Dave Brubeck féle Take Five. Én úgy emlékszem, de nem készültem, hogy 1959-ben hangzott el, egy szaxofon szólóról van szó, meg egy nagyon furcsa ritmizálásos ütemről, amit nehéz is eljátszani. Én is nagyon kedvelem ezt a Take Five című dalt. Nekem az egyetemi éveimhez kötődik.
1: Nekem utána kötődött, és pontosan erről, mint az ütemről beszélni, doboltam is, ha innen csinált az ember ifjúságában, és ez a ritmus fogott meg, mert valami elképesztő. Tehát a dobos tartja össze tulajdonképpen, már elnézés, hogy itt van hazabeszélek, a zenekart is. Volt, hogy szétdoboltam klasszikus darabokat a gimnáziumba, és volt, hogy éreztem, hogy most nagyon együtt vagyunk. Innét egy ilyen nagyon-nagyon régi emlék, de nagyon sokat ugye a jazz az egyetemi koromban, a bulikon jártunk ilyen helyekre, és hát ez egy ilyen emblematikus zeneszám.

0: Ha azt mondom, hogy néprajz, akkor szerintem az emberekben talán így szoktak fogalmazni, van egy pásztori idill. A néprajzosok azzal foglalkoznak, hogy a Hortobágyon, a mezőség területén, Somogyban, nem tudom én, a badacsonyi szüretkor, az emberek hogyan éltek a 19. században, meg kicsit korábban, mondjuk Mária Terézia korában, milyen viseletük volt, meg milyen kulacsokat használtak, meg az említett pásztori idill milyen volt itt Hortobágyon, a karikásostor, nem megbántva mindazokat, akiknek ez fontos, szeretik, és azt gondolják, hogy ez így van. De a mai néprajz tudomány teljesen másról szól, sőt, az egyik leg-21. századi tudomány, mint bölcsésztudomány, szép idegen szóval interdisziplináris tudomány, nagyon sok mindenről szól, mert arról szól, ahogyan ma élünk. A mobiltelefonos online világ, hogy hogyan élnek a fiatalok, hogyan üzengetnek egymásnak, megváltozott a nyelvünk. Egyáltalán mit eszünk manapság? A világ bizonyos részei különböző háborúk és klímaváltozások miatt élhetetlenek, tehát elindult egy nyugatra történő migráció. Tehát a néprajz tudomány ma már ezzel foglalkozik nyugat Európában, így Magyarországon is. Nyilván vannak olyan kollégái, akik foglalkoznak az említett, sokak által gondolt pásztori idillel, de ma már másra van igény, és aki ma néprajzszakos lesz, hát nyilván ez sokkal jobban érdekli, hogy ők ma hogy élnek, és mi várható.
1: Igen, messziről kezdeném. A lényeg az, hogy Nyugat-Európában is vannak ilyen klasszikus, nagy leíró művek, klasszikus, nagy leíró kutatások, amit úgy szoktak mondani, hogy ez a németeknél ez a Heimatkunde, tehát a haza, a szülőföldnek az öröksége. Nagyon fontos. Tájházak, viseletek, nagyon jó, hogyha alakulnak néptánc együttesek, hagyományőrző egyesületek. Ez nagyon fontos, ez nálunk is nagyon fontos. Ugyanakkor tulajdonképpen, ahogy ön mondta, egészen új kihívásokkal szembesül a mai társadalom, és olyan kulturális kérdések jelennek meg, amit nem kutat a történelem, nem kutat a szociológia, mert ez egy mérőtudomány, hanem ugye a belső kultúrának, az alkotának a változását, hogy ez miért történnek meg bizonyos dolgok, erre a néprajztudomány tud, nem biztos, hogy tud válaszolni, csak kutat. Na, azt szoktam mondani, hogy a néprajztudomány azt kutatja, amit minket az iskolai tudáson kívül körülvesz. Tehát minden, ami minket körülvesz, amit természetesnek veszünk, amit nem tanulunk meg iskolába, hogy köszönünk, mit veszünk föl, mit eszünk, miről beszélgetünk, milyen történetek vannak, milyen pletykák, milyen összeesküvés elméletek. Tehát, hogy ez az a világ, ami körülvesz minket, ez a bizonyos, úgy szokták mondani ezt elegánsan, nagyon tudományosan, hogy az a Zeitgeist, tehát ez a bizonyos korszellem, na ezt megragadni, hogy tudjuk. Tehát ezt egy korszellemet megragadni, mondjuk, hogy milyen volt itt az 50-es években Magyarországon élni, ezt a nagypapák el tudják mondani, de ahhoz megnézzük a Ludas Matyit, megnézzük az akkori sajtót, megnézzük a tévéműsort, színházkatalógusokat, ez egy nagyon komplex dolog, amivel a néprajztudomány foglalkozik, ahogy ön is mondta, hogy életmóddal. Na most ez mai napig is probléma, hogy éljük meg a mindennapokat. Milyen ünnepeink vannak? Hogy jött be a Valentin nap? Hogy jött be a Halloween ünnep, hogy váltotta föl a klasszikus népi kulturális ünnepeinket, meg napjainkat, ezek az új áramlatok, új mozgások, és amivel a magyar társadalom szembesül, mert ugye nem voltunk gyarmattartó hatalom soha, ez pontosan, hogy idegen kultúrákkal mit tudunk kezdeni, nem nagyon tudunk semmit. Tehát ezt is föl kell ismerni, hogy ezeket kutatni kell, erről valamit mondani kell, akárhogy is kerítés ide, kerítés oda, de kínaiak tömegével vannak az országban, kínai kultúrával most milyen kapcsolatunk van, hogy tudunk velük, vagy egyáltalán van-e valami kapcsolatunk, tehát ez egy mai probléma például. Tehát igenis vannak betelepülők, igenis vannak vendégmunkások Magyarországon, igenis ugye itt van a Debrecenben például a BMW, jönnek különböző nemzetiségek, és az az érdekes dolog, hogy a néprajzot keresi ezek a vegyes vállalatok is. Tehát olyan kutatási projekteket
0: van igény az önök kutatásra?
1: Igen, a részükről is, hogy a város, egy debreceni civilis mentalitású zárt város, hogy tudja integrálni, és milyen lesz a viszony az itt lévő, teszem azt, ukrán, lengyel, kínai, mit tudom, milyen vendégmunkásokkal, törökökkel. Mert ez egy mórici világ, ugye Debrecen, még Nyomaiban, egy civis, zárt mentalitású város, valóban mit fog ezekkel kezdeni? Tehát ezt kutatni kell. Így van. És ezt a néprajztudományt minket keresnek meg a Germanisztikai Intézetet természetesen, mert tehát ugye német cégről van szó, hogy akkor nézzük meg, hogy lehet tompítani akár a kialakuló ellentéteket. Erre van már egy új tudomány, ez az interkulturális kommunikáció, nagyon szépen hangzik. dolgozik, tehát párbeszédre lépni és megpróbálni a mindennapokat megoldani.
0: Nagyon sok publikációja van, rengeteget tanáltam nevem mellett, és ennek úgy körülbelül a harmada német nyelven jelent meg, ön többször volt kint tanítani, és hát dékánságot is vállalt, most is éppen dékán még, hamarosan letelik ez a hivatal, nagyon sok mindent vállalt. Tehát lehet egyszerre dékánnak is lenni a bölcsésztudományi karon, tanítani is, könyveket is írni, publikálni. Honnan volt ennyi energiája?
1: Hát nem lehet. Nagyon röviden nem lehet. Egy fenékkel sok lovat nem lehet megülni. Ember egy bizonyos területen, ha a felkészültség állapotában van, akkor tud mindig valamihez hozzászólni. Na most a tudomány területén most nyikorgok, nagyon hiányzik. Azért is vonulok vissza, és nem vállaltam tovább a megbízatást, mert szeretnék megint visszavonulni a könyvtárba, új écákat, új ötleteket dolgozni. Az másképp nem megy. Viszont most dékánként vagyok a fölkészültség állapotában, és szoktam viccesen mondani, hogy én bárhol át tudok adni egy diplomát, hogyha megállítanak egy diplomaosztó beszédet, bárhol egy benzinkúton megállítanak, azonnal aláírok egy diplomát és átadom. Tehát itt vagyok a felkészültségi állapotban. Csak hogy ezt azt gondolom, hogy most már nekem nem ez a dolgom. Nagyon szép volt, rengeteget tanultam, főleg emberi viszonyokról.
0: Két ciklus volt?
1: Két ciklus volt, plusz egy év, mert rektor úr megkért, hogy amíg az ő ciklusa tart, tehát két ciklus plusz egy plusz év, hogy vele együtt köszönök le, és most ennek vége van, és szeretnék visszavonulni a tudományba. Tehát, hogy ott szeretnék ismét a felkészültség állapotába lenni. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy én ezt csinálhattam, mert rengeteget tanultam. És egy bölcsészdékánnak mindig fontos az, mert ugye itt nem termelünk idézőjelbe kvázi GDP-t, nem közvetlenül, hanem közvetve termelünk GDP-t. Azért ez egy nagyon komoly egyetemvezetői támogatást is megkaptam ahhoz, hogy a bölcsészkar nyugodtan tudja csinálni a dolgát. Ez nekem nagyon fontos volt.
0: Nagyon színes és különleges az ön érdeklődési köre, a dobolástól kezdve a színpadi produkcióig, a kutatásig, emberekkel is szeret foglalkozni, vezető is volt, és még mindig vezető, és a zenei érdeklődése is nagyon színes. A Pleszkán trió, talán olyan világzenés.
1: Igen, az. Belég szerettem. Kikapcsol.
0: És mi legyen tőlük? Bármi jó?
1: Bármi jó.

0: Fegyelmezett katolikus váb származásuként itt Debrecenben találta meg a párját, esetleg egy helyi lányt, vagy ő is a Dunántúlról érkezett?
1: Nem, egy borsodi leány, aki itt tanult, itt futottunk össze az egyetemen, és itt lett nagy szerelem, és azóta is hál' Istennek együtt vagyunk, és itt élünk. A kötődéseink azok nagyon, és az érdeklődésünk nagyon hasonlóak, hát anélkül nem is menne, már 28 év, te jó Isten, és az az érdekes, hogy egészen más karakter, mint én, nagyon sok közös vonásunk van, de egészen más karakter, tehát ő egy szintén egy fegyelmezett, és egy szintén egy nagyon nagy munkabírású, de érdekes mondani, hogy nagyon fontos neki a református kötődések, úgyhogy ő református, a lányom református, és a fiam is református lett. Én egy ilyen kis izgága katolikusként vagyok a református közösségbe, de jó ez a távolságtartás, szoktunk évődni a lelkészekkel, hogy kell egy kis katolikus vér a reformátusoknak, mondják ők, én meg úgy gondolom, hogy ez egy jó sikerült szekta, a református egyház, de hát nagyon jó közösségbe sikerült kerülni.
0: Akkor ezek szerint rendszeresen járnak templomba, közösségbe.
1: Persze, templomba, alkalmakra, zarándoklatra, mindenre, ami csak van, ez nagyon fontosnak tartjuk. Tartjuk.
0: Bartók Béla, Magyar Képek. Nem is zárhatnánk jobban ezt a beszélgetést egy olyan embernek a fél órában bemutatott életéről, akinek nagyon fontos a múlt is, meg a jelen is, de még a jövő is. Mert hogy egy igazi néprajzos ma már inkább a jövőben néz, nem pedig hátra.
1: Igen. Na most a Bartók új dolog, mert én Bartóknak a leveleit alapján tiszteltem nagyon. Bartók írása is, sőt a Bartók fiúnak az apám című életrajzából, hogy mit összedolgozott ő is.
0: A zenéje sokkal nehezebben befogadható.
1: Igen. És én nagyon lassan jutottam el zenéig, nem több, mint 10 éve, és nagyon megszerettem. Ebben a lányom volt nekem segítségem. Ő vezetett el, mert ő fubolát tanult, és egy modern zenéért rajong, és modern komoly zenéért, ha szabad ilyet mondani, és ő kezdett rávezetgetni. Gépkocsiban együtt utazásnál Bartók rádióba, Bartók ment, meg mindenféle, akkor azokat megálltunk, hogy ez tetszik-e, ajánlott, és akkor nagyon lassan. Tehát a Bartók zenét felfedezni nekem az egy kemény dolog, és most jutottam el oda, hogy tényleg ez a Bartók már nem csak a történészi agyammal, a levelein és a dokumentumon keresztül látom nagy embernek, hanem eljutottam a zenéig, és ha egy kicsit a héten nincs Bartók az életemben, akkor az úgy tud hiányozni valami modern zene, tehát modern komoly zene, tehát ezek a kortársakat kezdem Bartókon keresztül megérteni, ez egy nagy feladat a jövőre még.

0: Vendégem Keméfi Róbert etnográfus volt, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánya, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmester Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Gyarmati Péter.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Vasváron, FM 91,6. Rádió Színház.

A Nílus magyar hősnője. Rádiójáték egy 100 év előtti expedícióról. Írta dr. Vécsei Zoltán.

Különös folyó a Nílus. Nyáron a legnagyobb hőség idején, amikor nálunk a folyók vízállása a legalacsonyabb, kiárad. Pedig Egyiptomban ilyenkor egy csöpp eső sem hull. Nem csoda, hogy évezredeken át izgatta a képzeletet az a kérdés, honnan indul útjára a Nílus? Hol vannak forrásai? Százan és százan kísérelték meg a rejtély megoldását, hiába. Végül a múlt század 60-as éveiben európai felfedezők jutottak a Nílus forrás tavainak partjára.

0: Most pedig a képzelet hét mérföldes csizmájában nagyot ugrunk, és Afrika szívéből hazánk földjére, a Tolna megyei Borját Kúriába, a Sas család otthonába látogatunk. Ez időben, 1859. augusztusában, Sas Ignác főorvos házában tartózkodott, mint vendég, Samuel Baker, a gazdag angol ültetvényes, a messzeföldön híres vadász, egy angol vasútépítő társaság megbizotjaként.
1: Flórácska, végtelenül boldoggá tesz az a tudat, hogy viszont szeret. De sajnos nem sokára itt kell hagynom szép hazáját.
2: Igen, sajnos tudom.
1: S ha ilyen csendes otthont ígérhetnék, mint itt van, egy pillanatig nem haboznék. Édesapja elé állnék azzal, hogy feleségül kérjem. Én a világ vándora vagyok. Nem csupán a vadászat szenvedélye űz, hanem a felfedezés vágya is. Kétségek gyötörnek, merjem-e ilyen viszontagságos, kalandos életre csábítani.
2: Tudja, hogy szeretem, Sam. És azt is megmondottam, hogy a felesége leszek. Amikor az édesapám bujdosott az osztrák poroszlók elől, s a bakonyban rejtőzött, anyám mindenüvé követte. Én is ilyen asszony akarok lenni.
1: Boldoggá tesz, Flórácska. Kimondhatatlanul boldoggá. Jó, magammal viszem, és igyekszem megóvni minden bajtól, veszélytől. De gondolt-e arra, hogy esetleg évekre elszakad otthonától?
2: Igen, és ez nagyon fájdalmas. De aztán felnéztem a csillagos égre, és csillagot választottam. 15 éve annak, hogy vendégünk volt bátyánk barátja, egy költő. 6 éves kislány lehettem akkor. Emlékszem, Erzsi nővérem már írni tanított. Egyik szép csillagos este a költő, itt, ahol most mi állunk, rámutatott arra a csillagra, és így verselt. A csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez, ha elszakaszt a sors egymástól minket, s választottunk magunknak csillagot. Nézze csak! Azt a kettős V-alakút választottam.
1: A Kassziopeia az.
2: Az lesz a mi csillagunk, Sam. Ugye, ahova megyünk, ott is látni fogjuk a Kassziopeiát.
1: Nem, Flórácska. Ahová én törekszem, ott más csillagok ragyognak. Eltűnik a göncöl, amely itt északra jelöli az irányt. Ott a dél keresztje mutat utat délnek. A Nílus forrásaihoz akarok eljutni, ha úgy akarja magával.

0: Béker feleségével először Kis-Ázsiába utazott, és egy ideig itt vadászott nagy vadakra, majd Egyiptomot járták végig. 1861. áprilisának közepén elindult Béker feleségével, és egy éven át a Nílusnak etiópiai mellékfolyóit kutatta végig. Ez alatt mindketten megtanultak tökéletesen arabul. 1862. júniusában értek Szudán központjába, a fehér és kék Nílus egybefolyásánál fekvő Khartoumba. Patrick angol konzulházában szálltak meg. Itt szervezte meg Béker nagy nehézségek közepette expedícióját. De végre együtt a csoport.
1: Persze, nem nagyon bízhatunk az emberekben. Sok köztük a gézengúz, de ezeket se volt könnyű megszereznem. A khartoumi hatóságok összejátszanak a rabszolgakereskedőkkel, s valamennyi utazóban angol kémet sejtenek, aki aljas üzleteikbe akar betekinteni.
2: A vekil, a csoportvezető sem tetszik nekem. Minden hájjal megkent, fickó.
1: Na, majd rajta lesz a szemünk. Mi ez az aj az utcán?
3: Jóságos asszony, segíts rajtam! Gazdám, vagyunk, de a kezébe kerül.
2: Kisfiam, mi baj? Na.
4: Itt a fiú! Adjátok ki a fiút!
1: Hogy merészeltek egy idegen házba így betörni?
4: De fiút!
1: Azonnal takarodjatok!
4: Nem, nem addig urám, amíg a fiút magunkkal nem viszünk, nem megyünk.
1: Ez a gyerek oltalmunkat kérte.
4: Nem megyünk én.
1: Majd meghallgatom, mi közöttök hozzá, és mit vétett el.
4: A gyerek az én tulajdonom!
5: Úgy, a derék Mohamedé!
1: Hogyan? Apja vagytál a gyereknek?
4: Nem, nem, de az én tulajdonom! Drága pénzem vettem!
1: A rabszolga piacon persze! Tudod, hogy a törvény szerint mi jár ezért?
4: Ajátok a törvény szerint! Uram, hol élsz te? Khartoumban minden házban találsz rabszolgát, még a törvény őrzőinek házában is!
1: Nos jó, ha a szultán törvénye nem védi meg ezt a gyermeket, majd megvédi a fegyvere.
4: Fordítsd el a puska csövét, uram! Ez a fiú az én tulajdonom! Vagy kiadod, vagy kiadod, vagy...
1: Egy piaszert sem kapsz,
4: fizetsd és most
1: takarodj! Takarodj!
4: Jól van, uram! A te kezedben fegyver van, és tudsz vele bánni. Én most elmegyek, de te keservesen megvárod ezt a napot. Emlékezz csak vissza Mohamed Al-Vekre, akinek a szolgáját elrapoltad. Te! Emlékezz vissza!
1: Gyere, fiam, na, ne félj. Most átvezetlek a misszióhoz, ott a derék atyáknál biztonságban leszel, és jó sorod lesz.
3: Ne tedd ezt, uram! Könyörgöm, tarts magadnál. Félek a missziótól, ott is rossz a gyereknek, nagyon rossz.
2: Sem kérlek, ne küldd el. Na, ugye éhes vagy, fiam? Nézd itt a tányér, gyere!
3: Kérlek, könyörgöm.
2: Na, gyere!
3: Ugye itt maradhatok mellettetek, ne küldjetek el. Ígérem, hű leszek, és életem végéig szolgálok benneteket.
2: Jól van, nyugodj meg. Velünk maradhatsz. Majd te leszel az én kis apródom, jó? Mondd csak, hogy hívnak, és hány éves vagy?
3: Szátnak neveztek a szüleim, és betöltöttem már a 12-t. A Gazella folyó partján laktunk. Kecskénket legeltettem a folyópartján, amikor elfogtak. Egy nagy kumizsákba dugtak, és teve hátra vetettek. Nagyon sokáig tartott az út. Dongolában aztán eladtak egy rabszolgakereskedőnek. Az meg Kairóban két elefántcsortért továbbadott Mohamed Al-Vekrenek. Aztán valahogy meghallottam, hogy ti asszonyom útra készültök, megszöktem, és ide menekültem hozzátok.
2: Jól van, kis Szád. Remélem, engedelmes fiunk leszel.
0: 1862. december közepén Béker két vitorlása elindult Khartoumból, hogy feljusson Gondokoróba, a Nílus menti utolsó állomásra. Innen akartak expedíciót indítani a Nílus forrásait kereső Speke és Grant kapitányok felkutatására, kikről két éve nem érkezett hír. Másfél hónapig tartott a viszontagságos hajóút. Végre 1863. február 2-án célhoz értek. A nyomorúságos telepen három kereskedő karaván időzött. Az egyik Mohamed Al-Veké volt. Az arab elérkezettnek látta az időt a cselekvésre. Megkörnyékezte Békerék egyik teherhordóját, Isufot, hogy lázítsa fel az embereket, s hagyják faképnél az angol spiont. Isuf néhány elégedetlen élén megjelent Béker sátrában.
1: Nos, mit kívántok? Készen vagytok a rakodással?
6: Még hozzá se kezdtünk, uram.
1: Miféle beszéd ez? A vekil nem adta ki a parancsot, hogy estig raktárba kell hordanotok a gabonát?
6: A parancsot azt megkaptuk, de nem tudjuk teljesíteni. Kemény munkát kell végeznünk, uram, nap mint nap, és nem kapunk húsételt, ami erősítene bennünket.
1: Amit a vadászaton elejtek, s ami ökröt csak megvásárolhatok, azt mind kiosztottam. Ti is tudjátok jól, hogy a környék népe nem szívesen adja el marháját. Nehéz húshoz jutni. De azért nem éhez.
6: Meg kell, hogy engedd, uram, hogy elhajtsuk az állatokat, vagy...
1: Amikor megkötöttük a szerződést, azt is belevettem, hogy a benszülöttektől semmit sem szabad elvennetek.
6: Pedig nekünk előre kell kapnunk, uram. Akár engeded, akár nem, mi szerzünk állatot.
1: Takarodjatok! Semmire kell ők.
6: No hát, ilyen könnyen nem rázol le bennünk.
1: Egy-kettő, távozzatok! Utoljára figyelmeztetlek!
6: Hiába, uram, nem megyünk egy tapotat sem innen, amíg nem engedsz.
1: Oszman! Oszman!
7: Parancs, uram!
1: Gyere! Fogd el ezt az embert, és verjetek rá 25-öt!
7: Igen, és uram, uram, itt vagyok!
6: Hozzám, ne nyújt, te! Engedj el!
1: Mi az, Oszman? Nem mész vele? Na majd én!
8: Mi történik itt? Ha? Emberek!
9: Csupán azt kértük, hogy...
1: Bekil, velesd meg a dobot! Sorakozó!
6: Asszonyom, a Szaib meg akar botoztatni.
2: Bizonyára megérdemelnéd. De most megkérem a férjemet, ez egyszer tekintsen el megbüntetésedtől, ha engedelmességet fogadsz. Nos?
9: Bocsánatot kérek, asszonyom, mert te mondod.
1: Na, jól van, most aztán menjetek. Látod ugye, hogy ezekre az emberekre már nem számíthatunk. Az itteni szokás szerint 5 havi bérüket előre kifizettem. Így nincs semmiféle eszközöm, hogy hatalmamban tartsam őket. Talán legjobb lenne visszafordulnunk Kártumba, és ott új legénységet toborozni.
2: Gondold meg, Sam, hiszen már annyi nehézségen túl vagyunk. Most forduljunk vissza.
1: Igen, ez így igaz. Spék és Grant biztosan bajban vannak, és segítséget várnak. Tehát nem tétovázhatok. Előre kell törnünk, ha ezer ördög állja is utunkat.
0: Néhány nappal az endülés elfolytása után sűrű puskaropogás, doppergés és trombita harsogás zaja mellett érkezett meg Spék és Grant kapitányok expedíciója a csendes Gondokoróba. Zanzibárba indultak el, és több mint 2 esztendeig tartó viszontagságos úton értek el a Viktória-tó északi végére. A 2 megviselt, lerongyolódott utazó itt Gondokoróban nagy meglepetésükre és örömükre a Béker házaspárra bukkant. Spék azzal az Angliában később szállóigévé vált mondattal köszöntötte őket. A Nilussal minden rendben van. Béker pedig így válaszolt, így az én számomra semmi sem maradt. Expedíciómat befejezetnek tekinthetem. Spék azonban megmutatta térképét és elmondta, hogy ők a Nílus csak az északnak tartó rövid szakaszán a Kamura vizesésig követhették. Ott a folyó nyugatnak fordul. A benszülöttek szerint egy másik nagy tóba, a Lutanuzikébe ömlik, abban megfürdik, és abból indul további útjára. Békerre vár tehát a feladat, hogy ezt a szakaszt bejárja, és a tóig kövesse. Spék, hogy a vállalkozás sikerét biztosítsa, néhány megbízható néger fegyveresét, köztük mindenesét, Bombé néger örmestert is rendelkezésükre bocsátotta. Néhány napi pihenés után azután elindultak Kartumba. Ez alatt Gondokoróban Mohamed Al-Vek újabb összeesküvés szőtt. Szát azonban kihallgatta őket.
3: Asszonyom!
2: Mi az? Mi az? Mi történt, kis Szád? Teljesen feldúlt vagy.
3: Az a gonosz Mohamed és Isuf, kihallgattam őket. Borzasztó, dologra készülnek.
2: Világosabban beszél, mit forralnak már megint ellenünk?
3: Mohamed elmondta, hogy ő most a Latukák földjére tart karavánjával. Rábeszélte Iszufot, hogy csak akkor kövessék urunkat, ha nem a Barik földjén át vezeti őket, hanem kitér a Latukák földjére.
2: És ennek mi értelme lenne?
3: Várj csak, asszonyom, mindjárt megtudod, hogy mire készülnek. Iszufék arra fognak hivatkozni, hogy a Barik ellenségei a karavánoknak. Megtámadják azokat, és leülik az embereket. Így ők arra nem mennek. A Latukák földjén pedig egyszerűen ott hagyják a gazdát, és Mohamed Alvekhez csatlakoznak. Mi pedig magunkra maradunk, és előbb-utóbb elpusztulunk. Ezt forralták ki. Mohamed még azt is mondta, ha a gazda akadékoskodik, akkor tegyék el láb alól.

0: Végre készen vagyunk az útra, Oszmán. Holnap indulunk a Barikföldjére.
1: Egy kis baj van, uram.
0: Mi?
1: Az emberek arra nem hajlandók követni téged.
0: Mit jelentsen ez? Megkapták a bérüket 5 hónapra előre, és követni tartoznak.
1: Igaz, uram, de kényszerhelyzetben vagyunk. Bármikor magunkra hagyhatnak. Akkor pedig mit évők legyünk? Valamit hallottak arról, hogy a Barik a múlt évben lekaszaboltak egy karavánt.
0: Igen, igen, mert az falvakat gyújtott fel, és elhajtotta az ökröket, rabolt, pusztított.
1: Ezeknek ugyan hiába magyarázol. Az itt összegyűlt kereskedők is ellened ingerlik az embereket. Azt mondják rólad, hogy angol kén vagy. Ki akarod lesni az útjaikat, és később majd lefölözöd a hasznot.
0: Na, mit akarnak hát az emberek?
1: Csupán az a kívánságuk, hogy a latukák földjén átvezest őket.
0: De hisz az keletre van, én pedig délnek törekszem. Ha kitérek és az esős évszak beállt előtt, nem érünk vissza a Nílushoz, hónapokat kell ott vesztegelnünk. Kifogytak készleteink is. Gondoltatok erre?
1: Hiába, uram, minden beszéd.
0: Majd megtanítom őket becsületre, csak térjünk vissza Khartoumba. Most azonban indulunk a latukák földjére. Készüljetek!
1: És tudod-e, uram, hogy egy héttel ezelőtt Mohamed Al-Vek is a latukák földjére vonult?
0: Tudom, és azt is hallottam, hogy holnap reggel Ibrahim karavánja is arra veszi útját. Most pedig kerítsd elő Ibrahimot. Beszélni akarok vele.

0: akasztófa vár Khartoumban. Két angol barátom már visszatért oda, és az angol konzul mindenről tud. Csak ezt akartam mondani.
1: Sose félts te engem, vigyázok én a nyakamra. Ha véletlen téged valami baj érne, a tisztes Ibrahim ellen semmit sem lehet bizonyítani. Neked Elíria hegyszorosán át kell a latukák földjére jutnod. Én előbb érek oda, és ismerem a nyelvüket. Na és, ha Elíria sziklaszorosában a hegytetőkről kőzápor zúdul rátok, ugyan hányan menekültök meg? Kitartasz hát a szándékod mellett? Derék angolul.
0: Te holnap virradatkor indulsz, fél nap sem telik el, s mi követünk.
2: Elhangzott a Nílus magyar hősnője. Írta a dr. Vécsei Zoltán. Közreműködött Avar István, Baj Gyula, Besztercei Pál, Farkas Antal, Fellegi István, Holló Eszter, Kohut Magda, Kozák László, Lázár Gida, Lázár Tihamér, Márki Géza, Raksányi Gellért, Sebestyén Mihály, Soltész Anni, Sólyom Ildikó, Sós Lajos, Szatmári István, Vándor József. Rendezte Baksa Sós László.
3: A hangfelvétel 1964-ben készült.
4: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amik szombattól 3-fokúra emelnek majd. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig. A figyelmeztetés idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálata, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A kezdeményezésben önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek vesznek részt. Súlyosan megsérült egy magyar gyermek a Bledi bárnál. A fiatal családjával együtt kirándult a műemlék körüli sétányon, amikor megcsúszott, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. Sérüléseit a helyszínen ellátták, majd helikopterrel a Ljubljanai Klinikai Központba vitték. Franciaországban is megjelent az ebola. A vírust egy orvos szervezetében azonosították, aki egy kereskedelmi járattal tért haza a járvány sújtotta Kongóból. Az egészségügyi hatóságok értesítik az utastársakat, valamint a lehetséges kontaktszemélyeket. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án regisztrálták, 35,6 fokkal. Anglia déli harmadában, Londont is beleértve, jelenleg a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Sport. Dzsudzsák Balázs hosszabbította Debrecen NB1-ben szereplő labdarúgó csapatával. A csapatkapitány újabb 1 évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. Új támogatási programot hozott létre a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A kezdeményezés részeként a játékokon résztvevő sportolók fejenként 10 000 dolláros támogatást kaphatnak. A pénzt minden olimpikon megkapja, nem csak az érmesek. Végül az időjárásról. Jelenleg 14 és 25 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-25 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak délkeleten vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a Duna-Tisza közén és a viharsarokban lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Hajnalban általában 13-20, délután 31-37 fok valószínű. 2 óra múlt 3 perccel.
0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Műsorvezető Babuts Kriszta.
2: Zenés nyárestékkel és hulló csillagnes koncertekkel is várja a kikapcsolódni vágyókat Kövi Szabolcs. Vendégünk a zenész zeneszerző. Holnap ismét megnyitja kapuit az Egri Kaláka Fesztivál, illetve már látogatható a Keszthelyi Balatoni Múzeum legújabb tárlata, a Balatoni Retro. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Kalendáriumot hallják. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is.